0: A döntést a korrupció ellenes tisztító tűzművelet elindításáról és a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetésének csökkentéséről. A kormányfő kiemelte, hogy újraindult a visegrádi négyek együttműködése, a kárpátaljai magyarok pedig visszakapják nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogaikat. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására és fejlesztésére, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán azt írta, hogy a munkát már több kórházban elkezdték, és készül egy 2026 és 2029 közötti átfogó hűtés-rekonstrukciós program is. Két embert már megtalált a rendőrség azok közül, akik szombaton merültek el a Dunában. Egy személyt továbbra is keresnek. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy kijelöletlen fürdőhelyek és a folyók még a jóúszóknak is veszélyesek lehetnek. Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában. Az osztrák fővárosban először érte el a hőmérséklet a 40 fokot. Németországban és Csehországban több mint 41, Lengyelországban 40,5 fokot mértek, Pozsonyban pedig új városi melegrekord született 39,5 fokkal. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német és a szlovák vasúti közlekedésben. Németországban péntek óta legalább 10 fulladtak vízbe fürdőzés közben. A német meteorológiai szolgálat heves zivatarokra figyelmeztetett. Lezuhant a Saudi Aramco olajvállalat egyik helikoptere, a fedélzeten lévő mind a 14 ember meghalt. A baleset a Saudi Ras Tanura térségében a Hormuzi szorostól nyugatra történt, az okát egyelőre vizsgálják. Az Aramco néhány nappal korábban indította újra az olajszállításokat a térségben, ahol az iráni konfliktus miatt hónapokig szünetelt a forgalom. Egy sporthír, a Ferencváros labdarúgó csapata 120 perces felkészülési mérkőzésen 1-1-es döntetlent játszott az azeri Sabah FK-val Ausztriában. A zöld-fehérek találatát Gruber Zsombor szerezte. Végül az időjárásról, ma is sok lesz a napsütés, csak keleten, északkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar, a hajnali 18-22 fokról 35 és 41 fok közé melegszik a levegő. Hírekkel legközelebb 3 órakor várom Önöket itt a Kossuth Rádióban.
1: Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Gondolatjel, a Kossuth Rádió kulturális hetilapja. A műsorvezető Farkas Adrien.

0: Ma megkímélem önöket attól, hogy arról áradozzak, hogy mit jelent nekem Wagner, és miért tetszik. Nem, ez amúgy sem a jó szó. Szóval, hogy miért érzem azt, hogyha Wagner zenéje szól, minden DNS-em együtt fordul vele. És ebben nyilván szerepe van több, mint 50%-ot kitéve észak-igényeimnek is, lehet, hogy nem. Lehet, hogy egyszerűen így lettem teremtve, vagy csak egyszerűen rá tudok kapcsolódni a világ zene irodalmának egyik legnagyobb zseniére, és ebben szerepe van az édesapámnak is, aki mellett komoly zenén nőttem fel. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, és ritka szerencsém van, mert a mai műsorban csak zsenikkel beszélgettem. Fischer Ádám karmesterrel és Balázs Zoltán színházi rendezővel, mindketten elfogult rajongásaim tárgyai. Balázs Zoltánt ezen kívül még imádom is. A MIPA kettős jubileumot ünnepel. 150 éve hangzott fel először Richard Wagner teljes ring tetralógiája Bayreuthban, méghozzá egy magyar karmester Richter János vezényletével, és a budapesti Wagner napok pedig fennállásának 20. évfordulóját ünnepli. A jeles alkalomból Fischer Ádám utoljára vezényli a teljes ring ciklust. Bár továbbra is ellátja a művészeti vezetői feladatait, az új karmester 2027-től Rajna Martin lesz, aki fiatal kora ellenére már is világsztár karmester. Idén kétszer hangzik el a ring a MIPA-ban. Fischer Ádámmal a második Rajna Kincse előadás előtt beszélgettünk, persze ezt úgy képzeljék, hogy nem csak én beszéltem hozzá, hanem előttem is mindenki, és interjú közben is benyitottak, és mondtak neki mindenfélét, miközben telt az idő, és neki lassan a pulpitusra kellett állnia, mert kezdődött az opera. Azzal kezdtem tehát az interjút, hogy egyszerűen csodálom a hidegvérét.
1: Természetesen úgy van, hogy egy második előadás az valamennyiben nyugodtabb, mint egy első előadás, és azáltal nekem nem kell olyan mértékben felkészülni konkrétan az első, a másik előadás, mint az elsőre. Viszont az is van, hogy ez egy teljesen összetett probléma és feladat a Wagner napoknak a, nem csak a megszervezése, de hát a kiértékelése, a követése, stb.
0: Ez átadás átvétel.
1: Hát ez átadás átvétel, ilyen eset, ilyen értelemben nincs, mert ezt lassan folyamat. Csináljuk. Szóval lassan átvesz egyes dolgokat, azt én is megtartom, aztán én minél többet szeretnék a Martinnak átadni, de nem akarom egyik napra a másikra, mert azt akkor ő se látja teljesen át.
0: Igen, meg hát nyilván, amikor majd ő kapja meg, akkor az majd az ő ring folyamata lesz. De hát ezért mégiscsak most utoljára fogja itt a Wagner napokon vezényelni. Gondolja, hogy az életben utoljára, vagy meg fogja majd a világban, vagy akár itt is?
1: Hát ez soha nem lehet tudni. Na most erre nekem mindig azt mondom, hogy nekünk van egy nagyon kedves szomszédunk, egyébként az Hamburgban, az egyébként szír, de hát ő Németországban él, és ő mesélte nekem, hogy a arabok a jövő időt az inshallah-hal képzik. Tehát ami 5 perc múlva lesz az életbe, azt is, ha Isten is úgy akarja, így képszik. Tehát az, hogy mi lesz arra, én nem tudok válaszolni. És ez nekem nagyon bölcs dolog, inshallah. Az a ring, amit mi 20 éve elkezdtünk, az én koncepciómra volt betervezve, és nem
0: és biztos... És az egész MIPA arra épült, hogy
1: igen,
0: ez
1: nem biztos,
0: legyen.
1: Hogy ez a következő 20 évre is érvényes lesz. És én nagyon szeretném azt, hogyha a következő 20-25 évig tartson a Wagner napok, és ahhoz az kell, hogy átadjam olyannak, akik tudnak 20-25 évre előre tervezni. Ami engem kicsit, ami ilyen, keresem a szót, hogy egy, mert nem probléma, hanem egy hát, ami kiderült az évek folyamán, hogy a ring az egy olyan nagy vállalkozás, hogy évente előadjuk a ringet, hogy mellette nem tudunk más csinálni. Szóval magyarul az derült ki, hogy vagy ring, vagy valami más.
0: Igen, tavaly volt a valami más.
1: Hát a tavaly volt a valami más. És akkor annak egész más a kihatása, mert annyit bevallhatok, hogy a közönséget a ring jobban érdekli, mint a többi darabig.
0: Most nézze, én el kell, hogy ismerjem, hogy a ringbe, amikor elkezdődik, akkor belemegyek egy olyan megváltozott tudatállapotba, hogy én 4 napig teljesen kijövök magamból, és még szerdán is szoktam erre sírni magam. A Nürnbergi mesterdalnokoknál viszont, akkor most hogy legyek korrekt, elfáradtam azért többször, szóval, hogy ez nem vitt bele engem ebbe az űrületbe, hogy teljesen részesévé vagy.
1: Az a Wagner se is képzelt el.
0: Hát igen,
1: szóval
0: csak...
1: a Mesternokok az nem egy ilyen űrült zene, az egy másik oldal a Wagnernek. Megszállott zene, én a számomra az a Tristan és a Ring, szóval az a leginkább, ami ezekben a mélységekben bele süllyed. És, de hát nekünk például ilyen alapdöntést kellene hoznunk, hogy vagy több Wagner tudunk csinálni, tehát hogy a Wagner napokat kiszélesítjük, ami viszont nem lehet a többi produkció rovására, nem mehet, de anélkül valószínűleg nem lehet kiszélesíteni a Wagner napokat. Vagy pedig, hogy döntjük azt, hogy Ring napok legyenek, de viszont az nem az eredeti ötlet, ami itt pár éven keresztül volt, hogy egyszerre játszottuk a Ringet, és az is 3-4 hét, de megfeszített munka volt, de a többi darabot nem tudtuk előadni. Szóval az, hogy ez milyen irányba megy tovább, azt a fiataloknak kell eldönteniük, és az is...
0: Megállja, hogy elmondja, hogy beleszóljon, vagy csak a véleményét mondja.
1: Természetesen minden kérdésre válaszolok, és szeretnék segíteni, de az az érzésem, hogy a világ változik. Most minden öregnek az az érzése, hogy a világ megváltozott, de én azt gondolom, hogy az utóbbi 20 évben többet változott a világ, mint az előtti 20 évben. Egyáltalán az internet és mindenféle okostelefon, stb. Megváltoztatta az emberek gondolkodásmódját, és a színház... A rendezések megtervezése az mindenképpen kell, hogy együtt... Tehát az, ami annak idején, ami 20 évvel ezelőtt nagyon modern volt a mi Ring előadásunkban, az már abszolút nem modern, és valószínűleg sokkal jobb és hatásosabb technikai lehetőségek vannak. És ezért gondolom.
0: Én csalódott leszek, amikor nem úgy rajzolódik a sárkány, ahogy én megszoktam.
1: Hát igen, mert megszoktam. Ez egy nagyon nagy dolog, hogy egy ilyen sikere lett ennek a produkciónak. Én nem, szóval mondom, én nem tudok semmit a jövőről. Mi azt beszéltük meg Martinnal, hogy együtt fogjuk ezt kidolgozni, de hogy mi mit szeretnénk, az egy dolog, mert mi a művészetet szeretnénk, nekünk vannak vízióink, és neki is nagyon érdekes víziói vannak, de az hogy milyen, mennyire megvalósítható, és hogy lehet az egyik produkciót a másik produkció mellett úgy színpadra hozni, hogy ne menjen az egyik a másik rovására. Ezek mind nem művészeti elképzelések, de mégis nagyon fontosak a tervezésben.
0: Segítene nekem, hogy mondani egy olyan kérdést, amit mondjuk Rajna Martin feltett az elmúlt egy évben, akármennyire is szakmai, és csak hogy mi az, ami őt érdekelt, vagy ami olyan kérdése volt, ami érdekes.
1: Na most ilyenről még nem beszéltünk, hogy milyen tempót kell venni. Tehát a
0: igen, mert azt szoktam mondani, hogy gyorsan kell Wagnert, gyorsabban szokott Wagnert vezényelni,
1: hát
0: mint ahogy megszokott.
1: Függ. Egyébként én nekem az a meggyőződésem, hogy az nagyon a szereposztástól kell, hogy függjön. Én nem hiszek abban, hogy karmester előre eldönteti azt, hogy milyen tempót akar, mit akar csinálni, hogy akarja csinálni, hanem mi olyanok vagyunk, mint egy színházi rendező, hogy előbb meg kell néznünk, hogy milyen típusú színészekkel dolgozunk, és a színészekre találjuk ki az előadásmódot. Tehát, hogy picivel gyorsabb, viszont lassabb, az abszolút nem öncél. A tempó az nem öncél, hanem egy kifejezés. De itt mi inkább technikai dologról beszéltünk, hogy lehet koordinálni a zenekarok működését. Olyan hangszeres kisegítők, akik az egyik zenekarban nincsenek, akkor hogy milyen kisegítőt hívjon a zenekar, akkor ezek döntőek. Vannak hangszerek, amik például nincsenek a rádiónak saját hangszerei.
0: Igen, Wagnerhez kell ezek a speciális tubák, igen.
1: Vagy pedig a mesterdanokokba a Beckmesser hárf az időben megkeresni, és a szereposztások kiosztásába is nagyon oda kell figyelni, hogy a többiek mit csinálnak. Mert amikor ez egy olyan nagyon ismert dolog a nemzetközi opera életben, hogy két olyan nap van az évben, amikor nagyon nagy baj van, ha valaki megbetegszik. Az egyik az a szilveszter, és a másik a nagypéntek. Nagypénteken minden operaház pászifált játszik. Tehát, hogyha ott egy Gurnemanc megbetegszik, akkor nagyon nagy baj van, mert az összes többi színpadon van. Szilveszterkor pedig egy Rosalindának a Denevérben nem szabad megbetegedni. Na most ez egyébként, tehát amit akarok mondani, amikor hogy mi júniusban csináljuk a Wagner napokat, akkor nagyon oda kell figyelni, hogy a vezető énekesek hol szerepelnek is, milyen megterhelésük van, és kell B-terveket elő készíteni arra az esetre, mert az egy Murphy-törvény, hogy az betegszik meg, akit nem tudjuk, hogy hogy tudunk helyettesíteni. Ezek nagyon fontosak. Ilyenekről fogunk beszélni, és már sokszor beszéltünk is. Hogyha a ringet játsszuk, az oké, de ha a ringet nem játsszuk, és esetleg a Trisztánt se játsszuk abban az évben, mert nincsen jó tenor, akkor hirtelen olyan probléma előtt állunk, hogy túl sok a kórus feladata. Mert a többi, hogyha lejátszok a Parsifalt, a Lohengrint és a Tannhalzert, akkor azt a kórusok nem bírják. Azt nem is lehet így tervezni. Erre a külvilág nem gondol, de erre nekünk nagyon kell gondolnunk. Azt hiszem, a külvilág nem igazán tudja, hogy a ringben összesen 15 hangot énekelnek a női kar. Ugyan próbálni kell, mert ott vannak az egész második felvonásban, az Istenek alkonya a második felvonásban, de a kórus operák azok ugye hát a Bolygó, a Lohengrin, a Tannhauser, a Nürnbergi Mesterhangok és a Parsifal. Mindenki tudja például, hogy Bayreuthban abban az évben, amikor nem játszanak ringet, akkor valami 30-40%-kal több kórustagot szerződtetnek. Szóval az előre meg vannak tervezve azok az évek, amikor ahol nincs ring, mert a ring az, ahol kipihenik magukat a kórustagok. De nem csak erről van szó, hát hangszercsoportoknak is vannak szüneteik, amikor, és lehet tudni, hogy mi sok nekik. Lehet például tudni, hogy a Valkür harmadik felvonásába cserélni kell a kürtösöknek, mert nem bírják végigfújni az egészet, és akkor az ötödik kürtös fújja az első kürtöt, és az első
0: meg kürtös meg is jönnek az erkélyre, és meg
1: az
0: is fújnak.
1: Más, hát az egy más dolog, de szóval, és nekünk a tervezéskor nagyon ügyelnünk kell arra, hogy úgy tervezzük, hogy minden lehessen. Most én csak a Wagnerről beszéltem, a zenéről, de hát a rendezéseknek meg megvan a saját külön szabályuk. Tehát az, hogy mennyi ideig tart itt ennek a üvegfalnak a felállítása, mennyire a szerelése, ez mind befolyásolja az, hogy milyen más darabokat tudunk, ha tudunk játszani.
0: Az érzelmi beleérkezésre még nem is beszéltünk.
1: Hát igen, na most ez egy nagyon, akkor viszont azt kell mondanom, hogy ez a mi szakmánknak ez a kettősége, és ez nagyon szép a mi szakmánknak, mert egy karmester az természetesen megvalósítja a zenét, és a zene szolgálatában az egy óriási élmény. De ugyanakkor én nekem, mint karmesternek nem szabad csak, nem azért vagyok ott, hogy a zenét élvezzem, hanem én olyan vagyok, mint egy sebész, aki pontosan hideg fejjel tudja, hogy most ide kell vágni ahhoz, hogy ez legyen, és oda
0: ugye van olyan, amikor élvezi.
1: Hogy is mondjam, természetesen van olyan, hogy élvezem. Azért nekem nem szabad elveszteni a fejemet.
0: De egyrészt, igen, azért ülünk mi ott, hogy elveszít.
1: Nem, igen, most ez arra van, ez egy elég érdekes probléma, mert az az érzelmi költetnek ott kell lenni, hogyha az ember szabadabban zenél például, vagyis akkor kis rögtönzéseket akkor tudok csinálni, hogyha érzelmileg érzem a zenét, de pillanatok alatt az operában, a koncerten talán kevésbé, de ott is operában pillanatok alatt másodperc töredéke alatt előállhatnak olyan feladatok, hogy teljesen hideg fejjel kell nekem úgy reagálni, hogy abszolút nem a zenére
0: figyelni. Túl sok ember van, aki
1: valaki egy picivel később lép be a színpadról, és akkor esetleg egy láncreakcióval az egyik fúvós az énekessel együtt megy, a másik, aki pedig nem hallja, az nem megy az énekessel együtt, és akkor egy fél ütemet szétcsúszik a zenekar, ez egy nagyon nagy hiba, akkor azonnal reagálni kell.
0: Megjelenés, hogy mennyire szeretnek a zenészek önnel dolgozni, mert hogy rendkívül kedves, rendkívül jó hangulatban dolgozik, de azért ez, hogy annyira kell figyelni az emberekre, amikor dolgozik, az az emberi kapcsolataiban is megkönnyíti azt, hogy a másik emberrel együtt dolgozzon, és most nem csak a szakmáról beszélek, hanem egyáltalán az, hogy kihozza azt, mert ugye azt mondja, hogy akkor jó az előadás, az énekes azt érezte, hogy wow, most nagyon jó voltam.
1: Elfben igen, gyakorlatban azért az más dolog, itt arra figyelni, hogy a fogós hol veszi a lélegzetet, és az, hogy az emberi kapcsolatokban valaki mit szeretne, és mit nem mond el nekem, pedig szeretné, és hogy azt kitalálom. Én azt gondolom, hogy
0: az együttműködési képessége az jó.
1: De koordinálni kell a képességeket, és úgy kell irányítanom a zenekart, hogy mindenki, szóval, hogy mindenki a maximumot tudja teljesíteni. Én ezt mondom, ez nem is a karmester, hanem inkább az opera karmesternek ez a feladata, és azt hiszem, hogy a közönség, és többen sajnos a kollégáim közül is, nem igazán tudják, hogy mi mindent tud segíteni egy operakarmester, és mi mindent tud ártani egy operakarmester.
0: Valkürnek a kottáit nézem, most még belenéz a kottákba, vagy már minden ott van a fejében?
1: Attól függ, hogy mi van, szóval nekem vigyáznom kell, hogy ne veszítsem el, hogy két-három oldalon keresztül nem nézek bele a kottába, de abban a pillanatban valami történik, és bele kell néznem, akkor baj van, mert nem lapoztam. Szóval
0: és ez papír alapú, vagy már laptopon, vagy ilyen...
1: Én régi módi vagyok, én nem tudok laptopozni, és papíron csinálom. Le van papírozva ez az egész.
0: A dániai munkáival, meg azzal, hogy Németországban él, egy német környezetben, ezt az egész északi lelket könnyebben érti. Én például nem tudok németül, nekem nagyon hiányzik.
1: Én azért ezt nyelv fölötti üzenetnek érzem a ringvilágát. Azt én tudom azt, hogy vannak, akik teljesen leborulnak a Wagner szövege előtt.
0: Igen, de... ezért kérdezem, én is most beszéltem valakivel, aki a szövegen keresztül
1: olyanok, akik azt mondják, hogy a szöveget azt el lehet felejteni.
0: És melyik iskolához tartozik?
1: Nem, tehát össze, ez egy az igaz, hogy Wagner rendkívül komplikált nyelvet és önálló nyelvet és használ és saját szavakat kreál, és azokat próbálja belevinni a német nyelvbe. Van, akiket nagyon zavar. Én tényleg azt gondolom, hogy a szöveget az csak a zenén keresztül lehet megérteni, és lehet, hogy a szöveg és a szavak nem csak megértése, hanem az érzelmi megértése hozzájárul, hogy jobban értsem a zenét, de nem hiszem, hogy a zene azok számára kevésbé élvezhető, akik nem tudnak németül.
0: Én abban nőttem föl, hogy otthon szólt Wagner. Van egy nagyon hozzáértő családom, olvastam erről most, hogy jöttem. A Krógyörnek volt egy 30 évvel ezelőtti, a műsora, én kikértem az archívumból, és végighallgattam. És akkor azért felteszem azt a kérdést, hogy aki nem kap 50 év képzést Wagnerből, az is tudja élvezni? Vagy egyáltalán nem tudja?
1: Vannak, akik tudnak, szóval én ismerek olyanokat, akik 40 éves korig semmi Wagnert nem hallgattak. És
0: de tudnak arról, szóval, hogy utána olvasnak meg, értik, kell tudni, hogy miről szól.
1: Több haszna van, többet él át az ember, hogyha foglalkozik az anyaggal, és a hátterével, és olvassa Krógyörgy könyvét. Aki elolvasta Krógyörgy könyvét, az még jobban tudja a Wagner zenét élvezni. Az én érzésem szerint a Ring egyedi értékét adja ezek a motivumvilág, ami tényleg a tudatalattit és a tudat fölötti és a gondolatoknak a leleplezése, és ez egy olyan, hogy ezt a technikát ezt csak Wagner találta ki, és senki más ezt így nem tudja. És aki ezt megérzi, az annak ez teljesen egyedi és óriási élményt nyújt, akkor is, hogyha nem tudja megfogalmazni. És ez is jellemző Wagnerre, hogy csomó dolgokat nem is lehet megfogalmazni. Mindig tudjuk azt, hogy van az ilyen motívum, meg olyan motívum, meg amolyan motívum, de tudományosan ezek a motívumok olyan mértékben fejlődnek egymásból, és motiválják egymást, hogy ez egy tudatalatti világot ad át, és ez a nyelv, ez egy olyan nyelv, hogy a szavakkal nem lehet kifejezni. Mi egy ilyen burokban élünk zenészek, mert csak azokat ismerjük, akik jönnek, és azoknak tetszik az előadás, és azt veszem észre, hogy nagyon sok külföldi és az egy világ minden tájáról jönnek, és meghallgatják Wagnert, hogy aztán olyanok is vannak, akik ezzel nem tudnak mit kezdeni, az valószínű, de azokat nem ismerem.
0: Wagnert érteni azt jelenti, hogy kiváltság. Azt beszélik, hogy a Parsifal vége az egyik kedvenc Wagner zenéje, ez igaz?
1: A Parsifal vége. Igen, de a Parsifal is egy külön világ. A Parsifal az már túlmegy az operán valahogy. Az, amit a Ringel csinált, az a legmagasabb foka az énekbeszédnek és az énekdrámának. És a Parsifal az megy plusz. Egyébként ő nem is nevezi a Parsifalt operának. Az egy ilyen Bühnenweisspiel, nem is tudom, hogy fordítsák, valami van egy magyar fordítása. Ez több, mint opera, és ez nem is a rendezésen, és nem is a történésen múlik, ezek érzések, amiket a Parsifalban. Ez is egy nagyon, amit ez talán az én gondolatom, hogy amikor befejezte a Ringet, ez nagyon sok zeneszerzővel előfordul az ilyesmi. Befejezte a Ringet, és ha véletlenül meghalt volna a Ring befejezés után, akkor mindenki azt mondta, hogy ennél tökéletesebbet nem lehet csinálni.
0: És akkor, lehet-e?
1: Hát nem egy újat kezdett, egy teljesen új stílust kezdett el a Parsifallal, tehát ez is lehet. Egyébként ezt én Mozartnak szoktam mondani, mert Mozartnál szokták mondani, hogy ha Don Giovanni után meghal, akkor azt mondja, ennél jobbat nem lehet csinálni. És erre jött 2 évvel később, vagy 3 évvel később a varázsból. És ha pont akkor hal meg, akkor az egy legenda az egész jövőre. Nem lehet tudni, hogy Mozart mit írt volna, ha még 2 évig él, és azt se lehet tudni, hogy Wagner mit írt volna.
0: De akkor a Parsifal vége az megfelelő.
1: Parsifal vége az megfelelő. Az nem Wagner döntött el, azt nem mi döntöttük el, az Isten döntése, hogy a Parsifal végével lezárul a Wagner életmű.

Fischer Ádámot, az egyik legnagyobb magyar karmestert hallották a Rajna Kincsének csütörtöki előadása előtt, és amikor kijöttem a szobájából, a kilincset egy rendkívül jóképű fiatal embernek adtam át, Rajna Martinnak hívják, jövőre már ő vezénye, most pedig a Parsifal végét hallják.

0: Előbb már említettem Kroh György műsorát, amit 1983. januárjában hallhattak a Magyar Rádió hallgatói. Ma a Műpában, a Ring sorozat végén az Istenek alkonya kerül színre. És szeretném egy kicsit megmutatni önöknek, hogy miért annyira gazdag és csodálatos az egész. Hallgassák meg Kroh György zenetudóst a Ring legvégéről, az Istenek alkonya befejezéséről. Ez nem lesz egy könnyű szöveg, de megéri figyelni.
1: Brünnhilde fellépésével a Nibelung gyűrűje természetrétegének stilisztikai, dramaturgiai, jelentésbeli rehabilitációja kezdődik meg. A folyamatnak két fázisa van, a Brünnhilde szavait kísérő, tehát az értelmi megvilágosodással egyidejű zenei előrejelzése a beteljesülésnek, majd a Brünnhilde szavait követő szimfonikus kép, amelynek során a megtisztult motivumok új értelmű régi kapcsolatának érzelmi, zenei hite teljesedése végbe megy. Az a téma, amelyel halálangyalként lépett Zsigmond elébe, a sors és a halálhír teljes témája, a tűzvarázsóta most először szólal meg a zenekarban, és mint egy piedesztára emeli vissza Brünnhilde alakját. A társa csak én vagyok, kinek akkor adta szavát, mikor téged nem látott még, mondja, a bűnére és veszteségére rádöbbenő, pillanatok múlva örökre elnémuló Gutrunénak, azzal a dallammal, amely bennünk Siegfried és Brünnhilde szerelmi fogadalmával fonódott egybe. Bennünk azonban visszacseng a dallam eredeti jelentése is, Wotan Erdának szóló jóslata a Siegfried harmadik felvonásából. Minden tudó gyermeket felébresztve végrehajtja majd a világ megváltó tettet.

Az a Brünnhilde tehát, aki most előttünk áll, Erda lánya, Wotan vágyának benső meggyőződésének képviselője, és a világot megváltó tettnek a végrehajtója. Ettől kezdve a Velzung történetből az Isten mitoszba visszavezető motivumhíd pillérei rendre kiépülnek a zenekarban. Szinte valamennyi természetmotívum. A világfa emelkedő skála témája a víz és a föld motívum család tagja. A cselekmény vonalán haladva ez a mágia készítésére szólító parancs mozzanata. Szorosan követi ugyanebben a tartalmi összefüggésben a tűzvarázs zenéje, és a tűzhoz asszociálja Wagner zenei gondolatmenete a Gránéhoz és a Brünnhildéhez egyaránt társítható, a valkürök lovaglására emlékeztető motívumot. A minden hamissága ellenére önmagát tisztán megőrzött Siegfried emléke a kardmotívum megdicsőülésének pillanata. Most fordul az istenekhez Brünnhilde, és hosszú idő után először hangzik, ha töredékesen is, de a kiengesztelődés ígéretével a Valhall téma. Aki felidézi, Wotan lánya, akit a Velzungok iránti csodálata, ragaszkodása, szeretete, szerelme most is elválaszthatatlanul összeköt égi apjával. Az átok harsona motivuma még engesztelhetetlenül emelkedik ki a zenekarból, de a jaj kiáltás motivuma a Schellők Rheingold kiáltásává szelídül. Ez is egyike a kiengedő, az oldó harmóniai mozzanatoknak és a Schellők motivikájának megjelenése a másik, mert egymás mellé kerülnek a Rajna kincse és az Istenek alkonya eltérő jelentésű Schellő témái. Brünnhilde most a Schellőkhöz beszél. S ha engem pusztít a tűz, emészze az átkot is el. Ti odalent oldjátok fel, hogy újból a Rajna kincse legyen. Kigyullad a mágia. Nem csak Siegfried holtteste alatt lobban a láng, az, ami a Rajna partján történik, csak tükre annak, ami az égben végbe megy. A világégés látomását éljük át, Wagner 1848-49-es élményei nyomán a régi rend pusztulásának jelképeként. A partitúrában sisteregni kezdenek a tűzmotívumok, a Valhall hangnemében indul az Istenek alkonya motívuma, és miközben Brünnhilde gráne hátán a tűzbe ugrat, a valkürök lovagló ritmusa, a tűzvarázs és Siegfried témája uralja a hangzást. A kör lassan bezárul. A kérdések és a válaszok szimmetrikus párba állanak, most Brünnhilde megy át a tűzön Siegfriedért Siegfriedhez. Halála, amelyet önmagáért, Siegfriedért és az istenekért vállal, nem csak megváltó halál. A mágia tüze kiégeti az átkot a gyűrűből, és nem csak szimbolikus egyesülés, az Alberich féle alternatíva tagadásaként, hanem születésjelkép is. Wagner a természet megtisztulásának, a helyreálló világrendnek a látomásába, ezzel az anyaság jelképpel az újjászülető emberiség panorámáját is képes beléfoglalni. A Valkür második felvonásának névadó ünnepe óta, Siegfried, hogy úgy mondjam, keresztelője óta, és előtte soha nem hallottuk a dallamot, amely Sieglinde számára a tovább élés értelmét és kötelességét reverálta. Akkor a Valkür sziklán a természet és az ember pártjára állva, Wotan tévedését korrigálva, Brünnhilde ismerte fel és vállalta ezt az igazságot. Tűzhalálával most ugyanezt a felismerést szentesíti, emeli megváltó eszmévé. Az évig Weibliche gondolat, Wagner három előző operájának megváltás eszméje, a tetralógia e világégés és vízözön jellegű záróképében természet jelképként nyeri el legteljesebb értelmét. Brünnhilde utolsó szavainál Siegfried témája, amely, emlékszünk, a Valkürnek ugyanabban a jelenetében és szintén Brünnhilde gondolataként született, mint az anyaság témája, közvetlenül átmegy, folytatódik a legfőbb csoda dallamában. Ez a legdöntőbb eseménye ennek a búcsú monológnak, s általa a halál, a pusztulás képe áthajlik, átalakul a születés az élet víziójába. Aztán már nincs más, csak stabil, diatonikus, önmaga harmóniájára lett zenei természetjelkép. Eredeti hangnemű, színű Schellőjének,
és Valhall akkordcsor egymást kiegészítő képeként ölelkezik össze föld és ég, folyó és hegy, a világfa témavonalában a keletkezés és az elmúlás, a felemelkedés és az elsüllyedés perpétuum mobilia rajzolódik ki. A dolgok lassanként régi alakjukat öltik magukra. A vég mégsem azonos a kezdettel. A gyűrű megtisztul, és ismét a víz mélyét világítja meg. De nem változott vissza természet kincsé, nem szűnt meg magába foglalni azt a tudást, azt a tapasztalatot, ami létrehozta. És a természet témái a végső rendben maguk közé fogadják az évig weibliche humán dallamát. A világégés látomása, a tűz pusztító víziója végül is hárfa szivárványá szelidül. Wagner zenei világképének egén, mint a bolygó hollandi megdicsőülés színpadképének magasabb rendű változata, és még egyszer kirajzolódik az anyaság témába, a megváltás témába áthajló Siegfried téma. A zenei és a színpadi aktus a Rajnakincse végének, a Valhallba vonuló istenek tablójának szimmetrikus és hangnemi párja. A szivárványhíd azonban, amely most egy téma transfiguráció végén feszül ki a zenében, mivel már nincs, mint ott, lógeszerű különállás, nincsenek megrabolt, panaszkodó sellők, hogy megkérdőjelezzék, úgy érezzük, nem voltán álomképe többé, hanem egy több lehetőséget, más lehetőséget magában rejtő újrakezdés bizonyossággal.

Kroll Györgyöt hallották este a Műpában, ezt a zenét fogjuk hallani, és rángolni fog a Valhalla, és a közönség mámorosan ünnepli majd Fischer Ádámot, és mindenki jelzi a lángok nyaldosát, majd az épület falait, amit úgy épített meg Zoboki Gábor, hogy még Bayreuthnál is jobb otthona legyen a Wagner operáknak. Szóval lemegyünk majd a lángtengerben, és összeomlanak körülöttünk világok, de mi jobb emberek leszünk, mert ez az igazi tisztító tűz, az igazi katarzis.

0: Van még egy zseni, aki egyszerűen nem tud tévedni, ő Balázs Zoltán, aki pontosan azt a saját úton való megérkezést engedi meg a nézőinek, mint Wagner a hallgatóinak. Bánkon a Metrin központban a Maladipe Színház előadásában pénteken mutatják be az Öltöny című operát, ami Kantemba dél-afrikai drámaíró klasszikusának kortárs jazz opera adaptációja. Hú, hát miről is szól? Hát talán arról, hogy bele lehet halni abba, hogyha ránk kényszerítenek valamit. Akár az apartheidet, akár egy vezeklést, akár azt, hogy soha többé ne legyünk önmagunk. Balázs Zoltánt hallják.
1: Asszociatív a történet, asszociatív remélem a színpadra alkalmazása ennek a műnek végre Európában és Magyarországon újra látható ez a különleges.
2: Ezzel már dolgoztál, nem? Ezzel a darabban, vagy nem?
1: Nem, régi vágyom volt, és mivel csak Bruck rendezte Európában, és hát nincs hagyománya, nincs öröksége, itt volt a lehetőség, hogy újra gondoljuk, vagy tovább gondoljuk, itt van a szerző, Mutlauce, az adaptáló személy, aki Peter Bruckkal együtt adaptálta, és hát Kentembát ismerte, szóval azért ez a apartheid világ, meg az az egész szorító, folytogató légkör, amiben ez a történet megtalálta önmagát, vagy megpróbált eszmélni, az így vagy úgy nevezzük, de azért jelen van a mi világunkban is, és azt gondolom, hogy ez a fajta kiszolgáltatottság, vagy önmagunkat kiszolgáltató attitűd akaratlanul, vagy tudatosan mindannyiunkat érint, hogy ez most épp egy férfinak, vagy egy nőnek, egy család egy társadalmi közegnek történik felajánlva, az egy másik kérdés, de az biztos, hogy nagyon sokszor nem tudjuk már beérni a saját cselekedeteink mögött álló döntéseket, nem mindig tudjuk fedezni, vagy későn jutunk el az eredőhöz, a felismerésekhez, a tudatosuláshoz, és itt az időnek nagyon erős szerepe van, hogy kit előz be, vagy mi mit ragad ki, vagy meg abból az örvénylő folyamból, amiben belesodorjuk saját magunkat. Szóval én azt gondolom, hogy egy nagyon sokrétű, nagyon komplex történet, de a finomsága adja meg ez a pszichológiai terror, ez a különböző állomásokra bontott eszmélési folyamat, ami egyre távolabb űz két embert, két szerető embert egymástól, de egyre közelebb önmagához a nőt, és egyre közelebb önmagához a férfit, Filemont, azaz Matildát.
0: De nemrég olvastam egy ilyen tanulmányt, ami arról szólt, hogy a családokban szokott megjelenni mindaz, ami egyébként a politikában jelen van egy országban, hogy kell egy nőnek élni, miért kell egy nőnek, minek kell megfelelni, tehát ez még csak nem is annyira dél-afrikai.
1: Is, meg magyar, meg bolgár, meg orosz, meg kínai. Én ezt gondolom, hogy ezek a kapcsolati impulzusok szervezik az életünket, kinek így, kinek úgy, de mindannyian előbb-utóbb belesodródunk mindenféle megcsalásba, megcsalottottságba, csalódásokba, különböző viszonylatokba önmagunkkal és a környezetünkkel, és ezekkel előbb-utóbb számot kell vetni, és szembe kell nézni, és ez a tükörtartás, ez a fajta tükörjáték, ami hol a múlt, hol a jelen, hol a lehetséges jövő kapcsán tükrözik vissza az ember saját lényét, vagy valóját, akár felvállalja, akár nem, ez teljesen aktuális. Tehát azt gondolom, hogy ennél emberibet nem nagyon lehet ma találni. Én nem szeretném, hogy kimondottan csak a nők, mint kiszolgáltatott lények, hogy a házasságon belüli erőszaknak kizárólag a nőket érintő aspektusa legyen.
0: Ez nincs is erőszak, tehát ebben pont ez a döbbenet, és itt semmilyen erőszak nincs. Ki is mondja az egyik szereplő, hogy ebben a házban nem lesz erőszak, csak ilyen csendes idomulás van.
1: Igen, azt hiszem, hogy ez a csendes bízpartot most attitűd jellemzi az egészet, és ez idegörlő, tehát fölemészti az idegrendszert, fölemészti a lehetőségeket, fölemészti a szerelmet, fölemészti a visszakozás, a megbocsájtás, a megértés lehetőségét. Szerintem ez a legfájdalmasabb benne. Igazából nekem olyan a történet, és remélem az előadás is képviseli ezt, hogy folytogató, folytogató, folytogató, és egyszer csak azt érzed, hogy muszáj egy levegőt, egy buboréknyi levegőt magamhoz venni, mert egy sóhaj, egy felszakadó, egy váratlanul belőlem kitüremkedő, megfogalmazódó, füstszerű egy élmény, egy gesztus egyszerűen a világhoz kell, hogy újra kössön, vagy el kell vágni teljesen a kapcsolódásokat. Nincs köztes, nincs kicsit, tehát vagy, és ez elég fullasztó, vagy nyomasztó.
0: Én meg nem tudod, hogy rács van a végén, vagy azt mondja, hogy akkor most megvédem magam. Na, akkor is mondd a szakmai részét dolgoknak. A zene az adott volt?
1: Nem, egyáltalán nem, ez nem ilyen kombinációban, nem ilyen fúzióban hozták létre korábban, hogy jazz meg opera együtt, ez először valósul meg ilyen.
2: Ez erősen jól.
1: És Kovács Adrián a zeneszerző, és hát azt gondolom, hogy egyrészt olyan adottságú művészekre van szükség, akik ezt könnyedén tudják birtokolni.
2: Mondjuk el a hallgatóknak, hogy te énekelteted az embereket angolul végig, és nem mindig angolul. Ugye van, amikor nem angolul énekelnek, hanem zului, valami törzsi nyelven, igen.
1: Igen, én azt gondolom, hát nálam az előadásokban az, hogy nyelveken szólnak a művészek, semmi meglepőt nem hordoz, tehát hogy ha nem, akkor visszafelé beszélnek, vagy kattognak, de azt gondolom, hogy felszabadító egy másik nyelven létezni, még akkor is, ha tudatosan, meg értelem szintjén is nagyon pontosan van megfogalmazva, meg a kiejtés szempontjából is hitelesen, de van valamiféle érzékélmény, és szerintem az érzékiség ugyanúgy része ennek a történetnek, az érintések, az elszalasztott, vagy a majdnem megtörtént találkozások, a tekintetek, a függőség a másiktól.
2: Na, akkor zulu nyelven énekel, olyan, mint hogyha így látnád, hogy így hirtelen megjelenik 1000 millió nő mögötte. Döbbenet is, hogy milyen ereje van.
1: Hát ez így van, én is így látom, egy nagyon különleges, titokzatos és nagyon erős személyiség, maga Csilla is.
2: Csilla egy akkora nagy találat, hogy találtatok ti egymásra, hogy valaki ennyire tudjon eszköztelenül tökéletes lenni?
1: Hát gondolom született tehetség, kettő pedig jó időben volt, jó helyen.
2: Miket mondtál neki? Mit terelgettél rajta?
1: Hát én azt gondolom, hogy az elemzések a legfontosabbak, tehát azokat az időszakokat nem lehet lespórolni, amikor értelmezzük a mondatokat, a mögöttes szándékokat, amikor kérdezek, ők válaszolnak, amikor ők kérdeznek, én válaszolok, tehát egyeztetjük az óráinkat, mert ez a fundamentuma egy ilyen típusú nyelvezetnek, ami aztán szótárként összeköt minket. Tehát nem lehet blöffölni, nem lehet úgy mellé menni, hogy mintha én ebben a kulcsban játszok, én meg abban a kulcsban játszok, akkor nem nagyon fontos, hogy DNS-szerűen össze találkozzanak, össze spirálósódjon ez a hármas, mert ugye ezért itt a számoknak az ötös, a hetes, az ötös, a különlegesen és ilyen értelemben a páratlan számoknak a kombinációja nagyon erős. Én nekem a kék szakálló is erősen jelen van ebben az egészben, tehát az én házam, az én váram, az én ajtaim, az én kártyáim, az én világom,
2: az én titkaim,
1: játszmám,
2: az én összes.
1: Van. Szóval azért itt ez igazából egy kék szakálló történet. Hogyha úgy nézzük, Judit és kék szakál kettőse, egy ilyen rejtett furcsa a vágy, a bosszú, a kegyetlenség és egyéb hát felületeknek az eszközével, mint öltöny.
2: És a díszlet megint zseniális. Ezt te találtad ki, el is elmondtad, hogy milyen legyen, vagy ez is egy közös munka volt?
1: Én találtam ki a díszletet, de van egy csodálatos szcenikusom, ezt mindig elmondom, a katona Kós János, aki nélkül én ezeket hiába találom ki. Egyszerűen látom, amikor olvasom a történetet, én így dolgozom, és akkor az a fontos, hogy olyan emberrel tudjak találkozni, aki meghosszabbítja ezeket az elképzeléseket, és funkcionálisan, vizuálisan, esztétikailag, minden
2: szempontból. Elképesztek a színek. Tehát a színek nagyon erősek. Azt még meg kell néznem még egyszer, hogy minden színt összerakjak az, mert tudom, hogy nem véletlenül sárga, meg nem véletlenül kék.
1: Hát igen, mert én viszek a színdramaturgiában és a fénydramaturgiában, nagyon fontos a perspektíva, a játék, a ritmikus tér, mert ez egy ritmikus tér, az amforák, ezek a női-férfi szimbólumok, a vertikális, horizontális viszonylatok, a mélységek, a közelség.
2: Figurettek, amiket látok.
1: Igen, én szeretem, hogyha a kompozíció segíti a művészt, és akkor csak arra tud figyelni, mert a lényeg is úgy szárnyal, szóval nem masszatol, nem lötyög, nem kóbolyog, vagy mit csinál ide-oda, kolbászol, azt így mondják.
2: Vita keletkezett az kollégák között, hogy előtte kell elolvasni a novellát, vagy egyáltalán tudni kell, hogy miről szól, vagy majd utána. Én felteszem a kezem utána, semmiképpen sem előtte, de szerinted?
1: Én természetesen azt gondolom, hogy hagyni kell, hogy az emberre hasson valami, aztán ha kérdései merülnek fel, is az a jó, hogy másképp távozik egy előadás után, mint ahogy érkezett, ez mindig sikeres ilyen szempontból egy színház életében, akkor meg lehet beszélni akár az alkotókkal egymás között, akár épp a szerző után nyomozva mindenféle felületeken az
2: érintettekkel.
1: Szerintem egy különleges világ ez, amit nem csak afrikai alkotóként emeltek be ebbe a műbe, hanem egyáltalán, mint a a zene, a mozgás, a színház, a képzőművészet, a társművészeteknek egy ilyen összművészeti jellege, ami szerintem serkentő, stimuláló erővel bír, és szerintem szükség van ilyen típusú megmerítkezésre, hogy ne csak a didaktikus egy ügyű vagy egy irányú üzenetek szólaljanak meg a mi színházi életünkben, hanem az összetett metaforákra, allegóriákra, szimbólumokra, finom, légies, törékeny, robosztus és markáns elemek.
2: Tudod, mire mondtam, hogy már nem kell mindent megérteni. Tehát, hogy van ilyen, ugye Bert Hellinger azt mondja, hogy a családállítás után ne mondd el, ami történt, mert akkor a szavakkal lecsupaszítod a történést. Most ez nekem ilyen, hogy nem kell nekem érteni, hogy mi lett az egyik szereplőben. Nem tök mindegy. Az, ami bennem maradt, az a lenyomat fontos.
1: Ugye ezt gondolom. Tehát, de minden előadás van ilyen, hogy én nem diktálom rá a receptet, hogy így vagy úgy kell olvasni. Természetesen ezek kompozíciók, és nem csak zeneileg, hanem nekem az a dolgom rendezőként, hogy hangszereje komponálja, koreografálja.
2: Ahogy játszol azzal a ruhával. Persze. Hogy veszi fel, elképesztő. I would like to thank Mrs.

Tekintettel arra, hogy egy jazz operáról van szó, most egy részletet kell, hogy meghallgassanak az Öltöny című darabból. A zeneszerző Kovács Adrián és aki énekel Radnai Csilla a főszereplő, akivel jövő héten hallhatnak majd egy interjút. Ez volt a gondolatjel, a Kossuth Rádió kulturális hetilapja, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a hangmérnök Németh László, és a gyártásvezető Mali Andrá nevében is búcsúzom. Farkas Adriánt hallották.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Hírek 3 órakor, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Brieska Dániel. A tartós hőség miatt egyre több Pest megyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra. Többfelé nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni vagy autót mosni. A vízszolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívül magas fogyasztás idején. Ideiglenes ivókutakat és vízosztópontokat állítottak fel a rendkívüli hőség miatt. Budapesten 22 ideiglenes vízosztót helyeztek üzembe az ivókutak és közkifolyók mellett. Ma és holnap Nyíregyházán is több helyen vizet osztanak reggel és délután. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a nagy hőségben naponta legalább 3-4 liter folyadékot fogyasszanak. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás ma országszerte. A szakemberek azt kérik, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon. Emellett kiemelten fontos a fényvédőkrém használata, valamint a vállattakaró ruházat és kalap. A magas UV-sugárzás miatt fokozott a leégés veszélye. A miniszterelnök arra szólította fel a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumait, hogy ne hozzanak az állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő döntéseket. Magyar Péter hangsúlyozta, csak a rendeltetésszerű működéshez szükséges ügyeket intézzék. Hozzátette, aki ennek ellenére az állami vagyonról rendelkezik, annak büntető és polgári jogi felelősséggel is számolnia kell. Budapesten készült az év fagylaltja, aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese a Mikrokozmosz kézműves fagyizó Solea Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett. A mentes kategóriában a balatongyöröki Promenád cukrászdából a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek, a nyertes a vadbogyós törökméz ízű fagyi lett. Egy sporthír, címét megvédve Léman Csongor nyerte a férfi triatlonosok világkupa futamát Tiszaújvárosban. A nőknél ugyancsak magyar siker született, a 18 éves Szalai Fanni pályafutása első világkupa győzelmét aratta. Végül az időjárásról, a sok napsütés mellette az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő zápor, zivatar, napközben 35-41 fok valószínű. Keddig rendkívüli hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést. 3 óra múlt 3 perccel.
0: Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Kossuth Rádió történelmi magazinját, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából készült, hetente jelentkező műsorát hallják. A mikrofonnál Fehérvári Márton és Cavillo Collini Bori. Az AVO, majd később az AVH a kommunista diktatúra egyik legrettegettebb hatalmi eszközévé vált Magyarországon. A szervezet feladata hivatalosan az államrend védelme volt, a gyakorlatban azonban a politikai ellenfelek megfigyelésében, megfélemlítésében és üldözésében játszott központi szerepet. A mindennapokat a félelem és a bizalmatlanság légköre uralta.
4: Bár az államvédelem az évek során többször átalakult, neve és intézményi keretei változtak, a feladata változatlanul a fennálló politikai rendszer védelme és a társadalom feletti ellenőrzés biztosítása volt. A háború után megszületett államvédelmi osztály, majd az 1948-ban létrejött AVH emléke a magyar történelemben máig a diktatúra, a kiszolgáltatottság és a félelem egyik legerősebb szimbóluma. Erről Glaub Krisztián István, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár munkatársa a következőket mondja.
5: hogyha van egy abszolút hatalom, aminek nincs megkötve a keze, és hogyha ez egy vagy két ember kénye kedve szerint működik, hát ott a törvények, meg az igazság, meg a jogállam véget ér, mert ugye mi alapján döntjük el azt, hogy ki kerül letartóztatásba, ki alapján lehet eljárást indítani. Hát mondok egy számadatot. 1953-ra, amikor ugye majd megint megváltozik a helyzet, az AV hát több mint 1 millió emberről vezet kartotékot. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy mindenki el van ítélve, de 390 000 emberről tudunk, akik konkrétan elmarasztaló eljárást zajlott le. Mert ellenség akkoriban már bárki lehetett. Nagyon népszerűek voltak az olyan kifejezések, hogy fasiszta, klerikális, trockista, titóista, kulák, tehát innentől fogva ez szinte tetszés szerint egy kis koncepció összeállítással bárkire rá lehetett húzni, aki valamiért ugye a legfelső vezetésnek az ellensége volt.
6: Az AV-ot 1948-ban átszervezték, és létrejött a belügyminisztérium államvédelmi hatósága, majd később az önálló AVH. Az ezt követő években a szervezetet többször is átalakították, hol a belügyminisztérium alárendelték, hol önálló hatóságként működött tovább.
5: Lényeg az, hogy az állambiztonságot többször átszervezték, de mindig egész 1949-ig a belügyminisztériumnak a hatáskör alatt maradt. Először a belügyminisztérium államvédelmi osztálya lett, vagyis az AV-ó, aztán a belügyminisztérium államvédelmi hatósága, BMAVH, és 1949. december 24-én a Rajperért kapott jó munkából kivették a belügyminisztérium alól, és a minisztertanácsok rendelték alá önálló hatóságként. Innentől beszéltünk klasszikusan AVH-ról, mint önálló szervről, ami egész 1953-ig önálló maradt, amikor visszaküldték a sztálinista desztalinizációs folyamatoknak a részeként visszaküldték a belügyminisztérium alá, de vagy a belügyminisztériumot rendelték az AVH-ba, ez egy érdekes kérdés, erről lehetne vitatkozni.
4: Az AV-ó és az AVH működése szorosan kapcsolódott ahhoz a politikai rendszerhez, amely a sztálini Szovjetunió mintájára épült ki Magyarországon. A hatalomgyakorlás módjáról, valamint az erőszak szerepéről Molnár Kitti, a Kommunizmus Kutatóintézet történésze beszél.
7: Az erőszak az nagyon szerves része ennek az eszmének és a gyakorlati megvalósításnak. Ez egy tudatos, központilag irányított és szisztematikus rendszer volt, amely természetesen a sztálini mintát követte, és a társadalom teljes átalakítását, a hatalom feltétlen megszilárdítását célozta meg. Nem esetleges terrorról volt itt szó, hanem a politikai gépezet szerves részeként működtetett megfélemlítés. Ez ugye egy ideológiai alapozásban és tervezésben is megjelent, már hiszen az erőszak az úgymond kiéleződő osztályharcnak az elméletére épült. Ugye mindig mindenhonnan hallani lehetett a propagandában, hogy az ellenségek, bizonyos társadalmi csoportok, mint az ellenség ugye az osztályharcban fenyegeti a fennálló hatalmat és a munkásoknak a hatalmát. Intézményesített terrorszervezeteket hoztak létre, beszéltünk már itt az AVH-ról, ide tartozik ez is. A koncepciós perek ugyanígy hozzátartoztak ezekhez a megfélemlítő eszközökhöz, ahogy egyébként a szalámi taktika is része volt ennek. Így összességében azt lehet elmondani, hogy a korszaknak az erőszak alkalmazása nem volt rapszódikus, a hatalom tudatosan használta a terrort a társadalom atomizálására és a pártállam teljes körű kiépítésére. És hogyha Rákosihoz ezt kötni lehetne, akkor én azt tudnám mondani, amit már korábban is hangsúlyoztam, hogy valahol ott a 18-19-es években átalakult benne valami, és nem úgy tekintett az emberekre, mint emberek, hanem mint hogy a legtöbb diktátornál ezt tapasztalhatjuk, hogy olykor-olykor csak statisztika szinten jelentek meg az emberek, és pont ezért a terrornak az alkalmazása is számára csak egy eszköz volt, nem egy olyan dolog, amit mondjuk erkölcsi szinten felfogott volna, viszont az érdekes aspektus, hogy ő maga is elmondja a szovjet emigrációjában, tehát már időskorában, hogy valóban a legkeményebb módszereket alkalmazták arra, hogy ezt a rendszert ők fenntartsák, ami itt nem feltétlen pozitívumként jelenik meg még nála sem.
6: Az AV-ot még Kádár János, mint belügyminiszter integrálta szorosabban a belügyminisztériumba, létrehozva a BMAVH-t. 1950-ben azonban közvetlenül a minisztertanács alá rendelték az államvédelmi hatóságot. Ez az AVH volt az, amihez a Rákosi korszak terrorját, a fekete autót és a csengő frászt kötik.
5: Hát igen, de a fekete autó általában moszkvai mintára éjszaka járt, mert ugye ez még 30-as éveknek a Moszkvának a nagytáról légkörében volt, hogy általában éjszaka gyűjtötték össze a lakosságot. A másik a csengőfrásznak ugye a klasszikus képe. Hát ha éjszaka csengettek, akkor ugye már sejtették, hogy mi fog történni, tehát ezért ugye mindenki rosszul volt, amikor meghallotta a csengőt éjszaka, tehát innen jött ez az elektronikus kifejezés. Azt hozzá kell tenni, hogy azért az államvédelem független attól, hogy már 57-től mindenhol ott volt, mint mondtam, a határőrségben, a rendőrségen, a börtönökben, és sorozatállománya is volt neki. De titkosszolgálatnak minősült, tehát azért nem feltétlen az volt a cél, hogy a lakosságot egyfolytában néha elég volt csak a film légkörét megtartani, nem az, hogy látványosan kellett csinálni a dolgokat. A padlásseprést meg az ilyen kemény dolgokat természetesen nyíltan csinálták, erre voltak kiküldött emberek, általában az AVH biztosította a személyzeti keretetre, de itt mondtam, inkább csak az volt a cél, hogy azokat a dolgokat, amiket kiadtak, gördülékenyen és gyorsan végrehajtsák. Vagy például, hát, ha ilyen nyíltan beavatkozás volt, egy klasszikus dolog a kitelepítésnek a története, amikor ugye egy családot ezért vagy azért, mert vagy osztályellenség volt, vagy egyszerűen csak rossz helyen lakott a déli határsában, a Jugoszláviához közel, vagy lehettek kapcsolatai más országban. Begyűjtöttek és kivitték általában a Hortobágyra, vagy eléggé kietlen területekre, embertelen körülmények közé. Azt általában szintén ugye karhatalom végezte sok esetben az államvédelem. Szóval ilyen esetekben valóban hát ez eléggé egy látható része volt a történetnek, de a legnagyobb politikai ügyeknek a végrevitele azért általában továbbra is zártan, titkosan zajlott. Sőt, ugye a Rajper után nem nagyon voltak nyilvános perek is. Minden egyes ilyen belső leszámolást, a tábornoki pert, a Kádár János társait, a szociáldemokrata ügyeket általában mindent zárt ajtók mögött csináltak. Pont azért, és éppen ezért alakult ki rengeteg legenda, tévhit és elképzelés az AVH-ról. Gyűlölt szimbólummal vált, egy rendszer gyűlölt szimbólumának, ez kétségkívül tény, és ezt meg is érdemelte maradéktalanul, de nagyon sok tévhit és ismeretlenség volt. Tehát olyan Péter Gábor se ismerte szinte senki, mert nem volt kinn az arcképe. Még ugye Rákosi Mátyás neki tudta, hogy kicsoda. A vezetőségről, Gerő Ernőről, Farkas Mérről is lehetett tudni, de Péter Gábor egy árnyékember volt. Végül is a széles közönség nem sokat tudott az ő személyéről és munkájáról.
4: És ez jellemző volt az egész szervezetre. Bár az AVH valóban a diktatúra egyik legfélelmetesebb eszköze volt, működéséről számos túlzás és legenda is született. Glaub Krisztián így folytatja.
5: Tudnék, ez egy nagyon profi szervezet volt, korábban sem süttyobb ugrisok és egyszerű verő emberek alkották, amit egyébként nagyon sokan gondolnak. Nem, ez egy profin felépített szervezet volt, jogász csapattal, gazdasági osztályon. Volt benne személyzetügyi osztály, hálózati osztály, kémelhárítás, operatív technika, ami a lehallgatásokért, meg a levélcenzúráért felelt. És hát ugye abból volt kiemelkedő a vizsgálati osztály. És hát a vizsgálati osztályra küldték, ugye általában a letartóztatásba került egyéneket, ahol viszont nem azonnal a fizikai bántalmazás volt feltétlenül. Előfordulhatott, hogy azzal kezdték, de nem volt feltétlenül az, hogyha az illető együtt tudott működni, és a koncepciónak megfelelő vallomást tett, amivel segítette ugye a nyomozók munkáját, sok esetben nem is került sor egyébként a fizikai atrocitásra, de onnantól fogva, hogy nem, onnantól fogva bizony ez egy hatásos eszköz volt. Sajnos sokan nem tudják, hogy valóban nagyon sok legenda van az államvédelemről, hogy körmeket téptek le, villanyoztatták az embereket, előfordultak. De a leggyakoribb kínzási módszer az a mesztelen talpra való gombibotoztatás volt. Amiről nem hangzik hirtelenjében egyébként olyan nagy dolog, de hát a talpunk egy borzasztóan érzékeny szerv, és hogy hát, hogyha arra rávágnak a gombibotta, az embernek a gerincéig, meg a belső szerveig felmegy a fájdalom. Ráadásul fontos volt, hogy nem szabad annyira kínozni az embereket, mert ugye bíróság elé kellett állniuk. Köteles ellenéik Réh, Olajos, Faludi, Ervin, ők alkották a verőcsoportot, a nevük közismert. Nem voltak az AVH legfontosabb emberei, de igenis magas rangban voltak, mint a börtönügyi osztály vezetője Prinz Gyula is, akik ezeket az ügyekért feleltek. Ugyan például ugye Károlyi Márton volt a vizsgálati osztály vezetője sokáig. De a híres Farkas Vladimir is végzett vizsgálati munkákat, noha itt van egy félreértés, ő nem dolgozott ezen az osztályon, ő csak besegített idézőjelben, mert az operatív technikát, itt a lehallgatásért volt felelős. Egy például kitérekedhetem Bauer Miklósnak a szemére, akinek ugye a neve eléggé közismert, a fia is politikai karriert csinált. Bauer Miklós is ugye az a legenda, hogy a körömlelt épő Bauer, ami hát jelentős túlzás, valóban egy elég kemény ember volt, alapjában jogász jogász ember volt, és a operatív és nyilvántartási ügyeknek volt a felelőse, részt vett a kilagatásokban is, ez igaz, sőt, a fizikai erőszaktól sem riadt vissza, de a körömletépés legendája valószínűleg az ő esetében nem tartható, vagy az sem, hogy ő gyilkolta meg Rísz István, szociáldemokrata, egykor igazságügyminisztert. Rísz valóban meghalt, de sokkal borzasztóbb körülmények között nem agyonverték, hanem ő urémiás beteg volt, és nem kapta meg a gyógyszereit, és ez okozta neki a börtönkórházban a halálát.
6: De nézzünk egy másik személyes történetet. 1951-ben a színművészeti főiskola egyik hallgatója Csehszlovákián keresztül próbált Ausztriába szökni. A határon elfogták, majd az AVH kezére került. A salgótarjáni kék ávóban átélt kihallgatásairól és bántalmazásairól később a Magyar Rádió egyik műsorában számolt be.
8: A falhoz állítottak, és gumibottal ütöttek először, és mondták, hogy valljak, és mondjam meg azt, hogy valóban én kint vagyok. Ők azt mondták, hogy én már előbb is voltam kint Németországban, de én nem voltam kint, hanem én 1951. augusztus 13-án hagytam el az országot. A valatás, a második valatásom után kaptam bent szintén itt a valató szobában két szalmaszált a kezemben, hogy tartsam. Én tartottam, de nem bírtam 24 óráig tartani, a falhoz állítottak, arccal a fal felé, és a kezembe adta a két szalmaszált. Képtelen voltam 24 órán keresztül a szalmaszált a kezembe tartani, azért, mert nem bírtam. Nyújtott karral kellett a szalmaszált tartani, és a kezem már esett le. És akkor azt mondták, hogy nehéz, és én mondtam, hogy igen. És akkor letörtek a szalmaszából egy darabot, mind a kettőből, és a kezembe adták azzal, hogy tartsam tovább. Hát én tovább tartottam addig, ameddig bírtam, de a végén összeestem, és nem bírtam tartani. És akkor kivittek vissza a szobába, a cellába, és ott voltam másnap estig. A valatás mindig este volt, nappal nem szóltak hozzánk egy szót sem. Mert az embert idegileg akarták tönkretenni. És az ember nem tudta azt, hogy mikor viszik fel a valatószobába, és mikor végzi ki az embert, és tulajdonképpen mit akarnak az emberrel csinálni.
4: Az Államvédelmi Hatóság, AVH, az 1950-es évek elejére egy közel 50 ezer fős, önálló hadsereggel felérő fegyveres testületté duzzadt. A szervezet magvát a mintegy 5-7 ezer fős operatív törzs alkotta, amely a klasszikus politikai nyomozati, vallatási és hírszerzési feladatokat látta el. Mellettük a 7-10 ezer fős fegyveres belső karhatalom felelt a kiemelt objektumok védelméért, valamint a börtönök és internálótáborok őrzéséért. Az állomány legnagyobb részét a több mint 25 ezer sorkatonát számláló határőrség adta, amely a nyugati és déli határzár közvetlen felügyeletét biztosította. Az AVH legsötétebb korszaka Sztálin 1953-ban bekövetkezett halálával véget ért. De nem ez volt az enyhülés oka, bár ezután sok minden megváltozott.
5: 1953. március 5-én hal meg Sztálin, és érdekes módon Péter Gábor 1953. január 3-án letartóztatásba kerül. Tehát itt látszol egy kis ellentmondás, hogy már Sztálin halál előtt letartóztatják Péter Gábort, de miért? Erre a kérdésre is szintén csak találgathatunk. A szakmán belül leginkább elfogadott tézis az, hogy ekkor ugye Sztálin is egy Szovjetunió, ami hatalmas nagy cionista perre készül, egy izrael ellenes cionista perre készül, a kapcsán rengeteg orvos letartóztatnak. A különböző kliens államok ugye lemásolják a szovjet modellt. És ennek kapcsán Magyarország is cionista pert tervezett. És ugye Péter Gábor szerepe ekkor már a pártvezetésből is terhessé vált, pont lehetett fogni a koncepciókat is, és kiválóan beleillett a származása miatt is ebbe a cionista keretbe. Ezért kézenfekvőnek tűnt, hogy ő lesz a magyarországi cionista pertnek ugye a fő vádlottja. Hát ha Rajk László, vagy Solyom László, kádárás bíróságára kerülhetett, akkor Péter Gábor majd kerülhet le letartóztatásba. És ilyen kapcsán hívják jelentéstételre 1953 elején Rákosi villájába Péter Gábort, ahol a kormányőrség parancsnoka, Boda György, Farkas Mihály jeleti be, meg blincseli, és egyből leviszik a pincébe, és elkezdődik az ő vallatása is, és hozzá kell tenni, hogy Péter Gáborral saját elmondásra nagyon-nagyon rosszul bántak a börtönben. Sokáig vasban tartották, talán fizikailag is kínozták, tehát első kézbe kóstolhatott bele az államvédelem saját módszereibe is. És nem csak ő, hanem szinte az államvédelemnek nagyon prominens munkatársai, Bauer Miklós, Timár István, Décsi Gyula, Károly Márton. Tehát ők valamennyi szintre tartozásba kerülnek egyébként Péter Gáborral együtt. Na de visszatérve 1953-ra, tehát amikor Sztálin meghal, és ugye a Szovjetunióban 1953. júniusában raport rendelik Rákosit, ugye, és az új szovjet vezető Beria, Hruscsov és a többiek fejékre olvassák ezt az 1 millió eljárást, és azt a rengeteg letartóztást és rengeteg törvénytelenséget, hát akkor ugye kérek a parancsot, hogy az AVH így nem maradhat fent ebben az alapotban, vissza kell rendelni a belügyminisztérium alá, és egy prominens, és egy párti prominens embernek kell ellenőriznie, ez Gerő Ernő lesz belügyminiszteri rangban, ugye a párt második embere. De hát ilyen tekintetben viszont mennyire jól jön ugye a Rákosi koncepciójában, hogy Péter Gábor börtönben van. Hát hogyha történtek is tévedések, akkor nyilván Péter Gábor és a bandája, akkor kezd el ez a kifejezés elharapózni, tévesztette meg a pártot. És Rákos innentől fogva ez a verzióhoz körömszakadtig ragaszkodik, hogy ő semmit nem tudott, hogy őt Péter Gábor csapta be. Gerő Ernő lesz a belügyminiszter, és ugye visszarendelik az államvédelmi hatóságot ugye a belügyminisztérium alá, az új vezetője pedig az a Piros László lesz, aki korábban a határőrségnek volt a parancsnoka, és hát szintén elég prominens alakja volt az AVH-nak. És hát ugye tudni kell, hogy ez nagyon szépen hangzik, hogy visszatér a belügyminisztérium alá, csak hogy éppen nem a belügyminisztérium kebelezi be az államvédelmi hatóságot, hanem megfordítva. Az államvédelmi hatóság kebelezi be a belügyminisztériumot, annál is inkább, mert egy év után 54 júliusában kinevezik Piros Lászlót belügyminiszterré.
6: Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának kiállítása is foglalkozik az AVH működésével, egyebek között Péter Gábor pecsétjét is megtekinthetik az odalátogatók. De hogy mi is a célja egy ilyen történeti levéltárnak, és hogyan tudják az információs kárpótlás segíteni, arról Cseh Gergő Bendegúz, a levéltár főigazgatója beszélt.
9: Az állampolgárokat leginkább azok az iratanyagok érinthetik, amelyek a lehallgatásokkal, ügynöki beszervezésekkel, megfigyelésekkel, hangulatjelentésekkel kapcsolatosak, ugyanis ezek egy nagyon széles társadalmi réteget érintettek. Nem feltétlenül a beszervezés maga, hanem az ügynökök által szolgáltatott információk. Ezt azért érdemes hangsúlyozni, mert nagyon sokan úgy tekintenek ennek a levéltárnak az anyagára, hogy ó, hát velünk semmi nem történt, a szüleink nagyszüleimmel semmi érdekes nem történt, úgyhogy biztos nincs rólunk iratanyag. És általában ez a legnagyobb tévedés, mert nem csak a politikai üldözöttekkel, a politikai foglyokkal, vagy a szándékosan, vagy szándékoltan ellenzéki tevékenységet folytatókkal szemben járt el a politikai rendőrség, hanem megpróbált egyfajta totális kontrollt gyakorolni a társadalom felett. Ebből adódóan bárki bekerülhetett ezekből az iratanyagokba, akár úgy is, hogy soha semmit nem tett a rendszer ellen, vagy csak minimális mértékben mutatott szolidaritást akár ellenzéki mozgalmakkal, pártokkal, személyekkel, pártok nem nagyon voltak ugye már csak egészen a közvetlen rendszerváltás előtt. Tehát gyakorlatilag mondhatni azt, hogy bárki bekerülhetett ezekbe az iratanyagokba, és ez nem csak attól volt független, hogy ő valójában milyen tevékenységet folytatott, hanem társadalmi státuszától, lakhelyétől is független, mert ugyanúgy megfigyeltek egyetemi csoportokat, diák mozgalmakat, ugyanúgy jelentések készültek vidéki TSZ-ekről, vagy jelentettek vasutasok az utazókról, jelentettek kocsmárosok a vendégekről, tehát tulajdonképpen a társadalom nagyon széles rétegeit érintette, érintette is ez a fajta állambiztonsági kontroll, ebből adódóan meggyakorlatilag bárkiről előfordulhat iratanyag.
10: Az állambiztonsági iratok tehát nem csupán a rendszer működéséről, hanem emberek sorsáról, családok történetéről is mesélnek. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ezért nem csak őrzi ezeket a dokumentumokat, hanem arra is törekszik, hogy a nagy közönség számára érthetővé és hozzáférhetővé tegye a korszak történetét. Ezt a célt szolgálja az intézmény állandó kiállítása is.
9: A levéltár tulajdonképpen elsődleges célja ennek a kiállításnak a létrehozásával az volt, hogy megpróbáljuk a titkos szolgálatok, az állambiztonság szervezetét, működését, eszközeit, módszereit bemutatni. Régi hiánya volt tulajdonképpen az intézménynek, hogy nem tudott egy olyan kiállított térben gondolkodni, vagy egy olyan kiállító teret létrehozni, ahol tárgyakkal, iratokkal, dokumentumokkal is tudtuk illusztrálni azt, hogy egyáltalán hogy működött működött ez a rendszer. Ez a fajta ismeretterjesztő közműveledési tevékenység, ez rendkívül fontos számunkra, mert ez valóban nagyon sok ember számára, főleg a fiatalabb generációk számára teljesen ismeretlen korszak és terület volt. A másik ilyen cél az volt, hogy ne csak a történelem eseményeit mutassuk be, vagy ennek a korszaknak a sorsfordító eseményeit illusztráljuk, hanem azt is megmutassuk, végül is ez egy levéltár, hogy az eredeti állambiztonsági iratokban hogyan tükröződnek, hogyan mutatkoznak meg, és meg akartuk ezzel a kiállítással magyarázni az állampolgároknak, még a kutatóknak, hogy tulajdonképpen hogy kell értelmezni ezeket az iratokat. Mi egy munkadosszié, mi egy hatos karton, hogy nézett ki egy vizsgálati dosszié, akkor milyen iratok keletkeztek, vagy egy kitelepítési dokumentum, kitelepítési határozat. Tehát nagyon sokféle irattal próbáljuk megmutatni, hogy az állambiztonság milyen dokumentációt, nyilvántartásokat vezetett. A harmadik cél pedig, és ez az, amiért mi ezt a kiállítást nem is csak kiállításnak, hanem kiállító és közösségi térnek is nevezzük, hogy kellett nekünk egy olyan tér, ahol a látogatóinkat, egyetemi csoportokat, diákcsoportokat, érdeklődőket tudunk fogadni, előadásokat tudunk tartani a korszakról, illetve ahol a levéltárosok és a történészek eszmét cserélhetnek, megosztják a tapasztalataikat, a levéltárosok segítik a kutatókat, tehát egyfajta interakció zajlik a levéltár és a kutatói között.
10: Az AVO és az AVH története ma már történelem, de hatásuk sok család emlékezetében máig jelen van. Az állambiztonsági iratok és a történeti kutatások segítségével egyre többet tudhatunk meg arról, hogyan működött a diktatúra, és milyen következményekkel járt a mindennapi emberek életére.
2: 56-70.
6: Köszönjük a figyelmüket! A következő adásban újabb összefüggéseket keresünk, emberi sorsokról mesélünk. Őrizzük mindazok emlékét, akik szembeszálltak a diktatúrával, és 1956. októberében kiálltak a magyar szabadságért. A műsor készítői Bence Andrea, Kávéjo Kolini Bori, Fehérvári Márton, Győri Lívia, Kálmán Alida és Pus Gergő. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Viszonthallásra egy hét múlva.

0: Kossuth Rádió Szolnokon FM 94,3. Kedves hallgatóink! Most a 30 perc alatt a Föld körül korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! 30 perc alatt a Föld körül. A műsorvezető Deák Dóra.
1: Tizenkilenc év késéssel kézbesített postai küldemény. Csindzsú sejem lámpásai. Az Adriai tengerben megjelent új élőlények. Hőség Olaszországban. Adásunk végén egy Martinique szigetén élt francia énekesnő száma szól. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a mai kínálatom. Tartsanak velem! Amikor várunk egy postai levelet, vagy rendelünk valamit az internetről, sokszor türelmetlenné válunk. Számoljuk a napokat, hogy mikor érkezik már meg a csomag. Egy brit férfinek nemhogy napokat, éveket kellett várnia, amíg megkapta a rendelését. Milyen küldeményről lehet szó? Kiderült Tótvali beszámolójából.
2: Jobb későn, mint soha, tartja a bölcs közmondás. Na de mennyivel később? Egy brit apuka, aki 2007-ben megrendelt egy újdonsült szülőknek szóló képes magazint, most, amikor 2026-ban, azaz 19 évvel később végül megtalálta a postaládájában, biztosan nem azt gondolta, hogy ugyan mi az a kis késés, nem számít. Mert hogy eddigre az egész rendelés lényegében teljesen feleslegessé vált. A ma már 52 éves Paul Edwards 2007-ben egy 18 hónapos kislány boldog édesapja volt, kisfia születése pedig alig pár hét múlva volt esedékes. Ezért megrendelte az akkor viszonylag újdonságnak számító Baba Mama képes magazin legújabb számát, hát ha hasznos tippeket találhatnak benne pici babáik neveléséhez. Csak hogy a folyóirat soha nem érkezett meg. Teltek múltak az évek, már el is felejtette az egészet, még nem néhány napja a postás meghozta az elkóborolt küldeményt. Az átlátszó műanyag védőfólia mellé egy cédulát csúsztattak. A rajta lévő üzenetben a brit királyi posta sűrű elnézést kér úgymond az okozott esetleges kellemetlenségért. Paul, akinek az egyik gyereke ma már 18, a másik 20 éves, és már mindkettő egyetemista, a helyzet ilyetén fordulatát bizarnak minősítette. Újdonsült szülőként az ember mindenfélére előfizet, tanácsot, ötleteket, segítséget remélve. Aztán idővel mindannyian rájövünk, hogy a problémákat úgyis nekünk magunknak kell megoldanunk, mondta Paul a BBC munkatársának. Hozzátéve akkoriban a zűrös hétköznapokban talán fel sem tűnt nekik, hogy az újság nem érkezett meg egész mostanáig. Mikor megláttam a postaládában, nem is értettem először, hogy mi a bánat lehet ez, tette hozzá. Főként azért nem értette, mert teljesen mást várt. Ő ugyanis mostanában már tudományos, fantasztikus regényeket ír, és éppen a kiadójától várta a szerződést a következő könyvéről. Így napok óta árgus szemekkel figyelte, mikor jön már a posta. Nem pont egy majd 20 éve rendelt újságot remélt szerződés helyett. Nem is értettem, miért nem dobták ki a postások, miért bajlódtak a kézbesítéssel ennyi idő után. A királyi posta szerint naponta ellenőrzik a küldemények szortírozását végző gépeket és az elosztó központokat. Talán eredetileg tévedésből valaki véletlenül félretette a hivatalban a lapot, és most megtalálta valaki más, és visszatette a rendszerbe. Próbálta megfejteni a történteket egy postai vezető. Paul természetesen beszámolt az incidensről a közösségi médiában is. A posztját néhány nap alatt 1,5 millióan látták, és persze nem fukarkodtak hozzáfűzni saját élményeiket és tapasztalataikat, mert hogy a postára és a vasúti késésekre panaszkodni a britek számára szinte nemzeti sport. Paul történetével sokan tudtak tehát azonosulni, ez nem volt meglepő. A gyerekeit viszont a történtek nem érdekelték túlságosan. Persze a közösségi média felhajtás azért imponál nekik. Egyébként volt, aki azt tanácsolta, a nevezetes újságot jó drágán adjam el, de ez nem az én stílusom. Szerintem csak eldobom majd simán a többi újsággal együtt, és legközelebb meggondolom, mit rendelek postán, summázta Paul a fura eset tanulságait.

0: Egy fényes séta Dél-Koreában. A koreai kulturális központban nyílt egy különleges tárlat, amely a modern művészet nyelvén értelmezi újra a sejmet és a lebegő lámpások hagyományát. Részletek Barta Bernadettől.
1: Olyan, mintha egy kapun lépnénk be, és végig, fölöttünk, mellettünk lámpások találhatók. Ezek selyemből készültek. Nagyon szép élénk magenta, narancssárga, zöld, kék, csodálatos színekben pompáznak. Isong Ju, az Adblaze projektmenedzsere, Jinju városának képviseletében érkezett, Szalai Eszter tolmácsolja. Mit jelent a selyem Dél-Koreában?
2: Annyeonghaseyo, jönöm Isong Ju라고 하고요. A silk은 한국에서 단순한 직물이 아니라...
3: Sejem az nem csak egy sima textília Koreában, sokkal inkább egy hagyományt és tekintélyt szimbolizáló anyag. Gyakorlatilag a kiállítás során pontosan ugyanezt a hagyományt szerettük volna megörökíteni és a modern kortárs szemléletben újraértelmezni.
1: Hol található a sejem központja?
3: Egyértelműen ugye a mai kiállítás helyszínéül is szolgáló főszereplő Jinju városa az, amit a sejem központjának tekinthetünk, ez pedig Dél-Kyongsang tartományban helyezkedik el Koreában.
1: Mi készülhet a sejemből, ebből a különleges textíliából?
3: Sejem elkészítéséhez nagyon sok türelem és idő szükséges, úgyhogy ezért a sejemből készült ruhákat mindig olyan alkalomra, amelyek nagyon fontosak, tehát gyakorlatilag például különböző bírói talárok esetében, vagy például színpadi játékokhoz, vagy esetleg ünnepéhez való öltözethez szoktuk gyakran sejmet.
1: És a sejemlámpások hol találhatók meg? Milyen terekben használják?
2: Silk등 전시는 한국의 진주시에 오시면 실크 박물관과 그리고
3: gyakorlatilag a sejemlámpásokat nem állítjuk ki csak úgy akárhol. Jinju-ban van egy külön sejem múzeum, illetve például a minden évben is ismétlődő Namgang Lámpás Fesztivál, ahol ezeket ki szoktuk állítani, és most jelenleg pedig van egy ilyen egész világban gyakorlatilag vándorló kiállításunk, amelynek részeként most jelenleg ez Budapestre érkezett.
1: Van a színeknek jelentése?
3: Jinju sejemlámpások színe nem csak egyszerű dekoráció, hanem a koreai hagyományok öt színének megjelenít. Gyakorlatilag az öt fő szín az ugye a kék, ami a tavaszt és a fejlődést jelenti, piros, ami a szenvedét és az életerőt, sárga, ami a harmóniát, egyensúlyt, a fehér, ami az ártatlanságot például, és a fekete, ami pedig a mélységet, védelmet. Szóval ez az öt szín, ami gyakorlatilag, ennek a harmóniája az, ami gyakorlatilag a koreaiak színvilágát tartalmazza.
1: Miért mondható kuriózumnak ez a mostani tárlat? Juhye Jung, a Koreai Kulturális Központ igazgatója, továbbra is Szalai Eszter tolmácsol.
4: Iban zsonsihega ugye tekbyeolhan jeomun sasil i zsonsinen yeoro narareul ugye gochoso suneae zsonsi-reul hago
3: itgo. Ennek a kiállításnak az az érdekessége, hogy egy vándor kiállításként működik, és most Európában második helyszínként Magyarországon mutatjuk be. Kiállítás ez még ezen kívül azért nagyon különleges, mert Jinju két fő örökségét, a sejmet, illetve a Namgang Lámpás Fesztivált ötvözi. Ennek a részeként gyakorlatilag egy olyan kiállítás valósul meg, amely jól bemutatja a különböző anyagot, és nagyon fontos pontja, amiért ez a kiállítás nagyon érdekes, hogy 1400 lámpást állítottunk ki, ami az eddigi kiállításaink közül a legnagyobb számú kiállított lámpás mennyiséget jelenti.
1: Önnek személyesen milyen emléke, vagy milyen benyomása kötődik a sejem lámpásokhoz?
4: Marsimdirin Jinju Namgang chukje, geu yudong chukje-e jikjeob chamseok-eul haesseotdeon gyeongeom-i issseubnida.
3: Én részt vettem egyszer a Jinju-i Namgang Lámpás Fesztiválon. Ennek részeként ott megtapasztaltam ezt a csodálatos látványt, amikor a Namgang folyón ez a rengeteg lámpás gyakorlatilag a vízfelszínén úszik, és így, mint egy családi és élmény a városban, ez igazán nagyon nagyszerű volt.

0: Az emberre nézve milyen veszélyt jelentő állatok élnek az Adriai tengerben? Ennek járt utána nem ijesztgetési szándékkal Ternovácz István.
1: Elkezdődött a nyári szabadságuk ideje. Sokan ilyenkor az Adriai tenger partjára utaznak kipihenni a fáradtságot. Szerbiában ilyenkor sorra jelennek meg a sajtóban az írások, amelyek azokra a veszélyekre figyelmeztetnek, amelyek a horvátországi és a montenegrói tengerpartra igyekvőre leselkednek. Nem akarok gonoszkodni, de lehet, hogy az egykor 6 köztársaságból és 2 tartományból álló Jugoszlávia szétesését követően tenger nélkül maradt Szerbiában az újságírók némelyikében van egy kis irítség, ezért ijesztgetik a tengerre igyekvőket. Meg kell mondjam, nem nagy sikerrel. Ugyanis Szerbiából és innen a Vajdaságból is tömegesen látogatják az Adriát. És nem hallottam olyan esetről, hogy valaki cápatámadás következtében kéz vagy láb nélkül tért volna vissza a nyaralásból. Habár az Adrián közel 30 cápafaj megjelenését regisztrálták, a döntő többségük, például a macskacápák és a kutyacápák teljesen ártalmatlanok az emberre. 2 faj van, amelyek elméletileg veszélyesek lehetnek, bár a velük való találkozás valószínűsége elhanyagolható. Egyik a kék cápa, amely nyílt vizeket kedveli, a partok közelében ritkán jelenik meg, halászok hálóiban néha beleakad, de strandolókat szinte soha nem bánt. A rettegett fehér cápa a tonhalrajokat követve időnként megjelenik, de az elmúlt évtizedekben rendkívül ritkává vált. Az utolsó halálos cápatámadás Horvátországban 1974-ben esett meg, míg az utolsó 2008-ban történt nem halálos incidens óta is eltelt 18 év, amikor egy szigonnyal halászó búvár provokálta ki a támadást Vis szigeténél. A cápákkal tehát nem kell ijesztgetni az embereket, de az invazív fajnak számító, erősen mérgező gömbhallal sem, amelynek első példányát 2012-ben fogták ki a halászok a Dubrovnikhoz közeli Jakljan sziget északi partjánál. Az ezüstcsíkos gömbhal az indiai és a csendes óceán trópusi vidékéről jutott el a Vörös-tengeren és a Szuezi csatornán át, először a földközi tengerbe, onnan pedig évek folyamán az Adriai tengerbe, ahol a horvát tengerbiológusok szerint mára megtelepedett és jól érzi itt magát. Hogy egy átlagos fürdőzőnek miért nem kell mégsem tartania attól, hogy egy ezüstcsíkos gömbhallal találkozik? Azért, mert ez a hal a tengernek csak a 18 és 100 méter közötti mélységi tartományában él. 18 méteres mélységben viszont egy átlagos fürdőző nem igazán szokott lebukni búvár felszerelés hiány. Az ezüstcsíkos gömbhal egyébként sem agresszív, nem támad emberre, ha csak nem kerül fogságba. Harapása elsősorban az őt kifogó, óvatlan halászokra és horgászokra jelenthet veszélyt. Nem csak azért, mert erős állkapcsa és éles fogai vannak, így az ember ujját, ha óvatlanul szájába nyúl, egy 40-50 centis példány könnyen leharaphatja. Ez jelenti a kisebb veszélyt. Nagyobb gond, hogy a hal egész teste erős idegmérget, tetrodoxin tartalmaz, ami bekerülve az emberi vérkeringésbe 20 percen belül halált okozhat. Ezért nem szabad kézzel hozzányúlni. Kesztyűvel a legjobb eltávolítani a hálóból, vagy levenni a horogról, ha a halászt vagy a horgászt véletlenül összehozza vele a sors. A szakirodalom szerint egy több 10 centis gömbhal elfogyasztása egy több méteres cápát is megölhet. A cápák azonban az evolúció során megtanulták, hogy nem esznek ezüstsíkos gömbhalat. Elkerülik. Kerüljük el mi is. Annyi más ínyencfalatnak számító halfajta él az Adriában. Ezek pedig az ottani halasboltokban beszerezhetők. A legnagyobb veszélyt az átlagos fürdőzőkre az Adrián továbbra is a tengeri sünök jelentik, de az ő szúrásuktól, ahogy a homokban megbúvó mérges pókhalak szúrásától is a gumiszandál megvéd bennünket. A csalánkirtést okozó medúzákat pedig igyekezzünk elkerülni, ne nyúljunk hozzájuk. És ha ezeket a játékszabályokat betartjuk, nagyobb bajt nem jelentenek ránk nézve a tengeri élőlények. Nyugodtan élvezik a sós vizet, a napsütést és a kabócák énekét.

0: A nyár egyik legjobb része, hogy sokat süt a nap. Természetes D-vitamin jut a szervezetünkbe, és a kedvünk is jobb, könnyebben kimozdulunk a lakásokból. Azonban az extrém magas hőmérséklettel sokan küzdünk. Nem csak itthon, hanem Olaszországban is. Sárközi Júlia elmondja, hogyan telnek az olaszok mindennapjai a hőségben.
1: A római kolosszum előtti sarkon tartálykocsiról fújták a vízpárát a turistákra, akik nagy örömmel vették, hogy csuromvizesek lettek, de legalább felfrissültek a hőségben. Olaszország sem számít kivételnek ezekben a napokban, 40 fok fölötti a hőmérséklet az utcákon Milánótól egészen Szicíliáig. A legmelegebbet eddig a firenzei botanikus kertben mérték, de ki megy ilyenkor oda? A legforróbb éjszakákat pedig Bologna városából jelentik, ahol az éjjeli órákban sincsen hűvösebb. Lehet, hogy nincsen mindenhol egyforma hőség, mivel például a tengerpartokon valamennyire elviselhetőbb a kánikula, de az olaszok pontosan úgy panaszkodnak, mint a franciák vagy a magyarok. Túl meleg van, és még itt van előttünk az egész nyár. Rómában a turistáknak könnyebb dolgok van, mert miközben a római lakosok öltönyben vagy kosztümben mennek dolgozni, sisakban motoroznak, értekezleten ülnek fagyizás helyett, a turisták nyári ruhákban sétálnak, múzeumokban és templomokban keresnek árnyékot, az utcán görögdinnyét, gelátót és granitát esznek. A Rómába látogatók, ha már eljöttek ide, nem mondanak le a városról. A világ minden részéből érkező turisták különböző technikákat használnak a forróság ellen. A távol-keletiek tetőtől talpig elfedik magukat, a németek vörösre égnek. Télen Róma utcáin állandóan esernyőt árulnak, most a legyező, a legkelendőbb cikk és a hordozható kis ventilátor. Ilyenkor szokott elfogyni a jégkocka, mert annyi kell belőle, hogy a római bárok, presszok, éttermek nem győzik fagyasztással. Olvastam, hogy az egyik római luxusszálló a nagy hőségben alternatív programot kínál a vendégeknek, városnézés helyett a tűző napon a hotel művészettörténészeket hív meg, és azok régészeti előadásokat tartanak a szálloda klimatizált szalonjaiban. A sajtótájékoztatók is ritkák mostanában, mert nincsen mindenhol légkondicionálás, és se a felszólalók, se az újságírók nem vállalják klíma nélkül a terembezárást. Egyedül a római zöldséges sem nem vesz tudomást a globális felmelegedésről. Továbbra is minestronéhoz való apróra vágott zöldséget árul, és amikor a törzsközönség jelezte, hogy 40 fokban nem eszünk minestronét, azt válaszolta, hogy hidegen is nagyon finom.

0: adásunkat ma is Pásztor Zoltán rovatával zárjuk.
1: Francia, de olyan furcsa francia. Ezt szokták mondani azoknak a nyelvéről, akik Martinique szigetén élnek. Franciaországnak ma is vannak gyarmatai, a Doutre-mer, vagyis tengeren túli területei. Az egyik ezek közül Martinique, ahol euróval fizethetünk, bagettet tehetünk reggelire, és szavazhatunk a mindenkori francia elnökre. A Karib-tengerben található sziget igazi gyöngyszem, remek pihenőhely, és árad az itt lakókból az életöröm. Erre jó példa Edith Lefebvre muzsikája. Edith mindössze 40 évet él, de muzsikája ma is az egyik legkedveltebb zene Martinique-on és szerte a frankofon, vagyis francia nyelvű országokban. Ismerjük meg mi is az igazi nyári muzsikát. Ez a Dialog, vagyis a Dialógus 1992-ből. Edith Lefebvre énekel.

hangmérnök Németh László, a zenei szerkesztő Csézi Mónika, a gyártásvezető Szőlősi Éva volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Én köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: Hírek 4 órakor, köszöntöm Önöket, a mikrofon Ábriáska Dániel. Ismét megdőlt itthon a napi meleg rekord Budakalászon, 40,7 Celsius fokot mértek, ami meghaladja az eddigi csúcsot. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód, emellett ma az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. Az ország több pontján és Budapesten is fennakadásokat okozott a hőség. Meghibásodott egy műtő klímaberendezése a Délpesti Centrum Kórház egyik épületében. 25 vasút és több hévvonalon pedig sebességkorlátozást vezettek be. Az M7-es autópályán baleset, valamint járműtűz is nehezítette a közlekedést. A nagy meleg miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették. Otthoni munkavégzést rendelt el mától a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kabinet arra kér minden munkáltatót, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzést lehetőség szerint halasszák el. Az 1956-os poznani felkelés a magyar forradalom előzménye is volt. Erről beszélt a lengyel államfő a felkelés 70. évfordulóján. Karol Navrocki azt mondta, Poznánból indult az a jelzés, hogy a lengyelek készek megvédeni szabadságukat és méltóságukat. Ez a szikra a Dunához is eljutott, ahol a magyarok szintén a szabadságukért, szuverenitásukért és méltóságukért harcoltak. A poznani megemlékezésen részt vett Sulyog Tamás köztársasági elnök, aki a magyar-lengyel kapcsolatokról is egyeztetett lengyel kollégájával. Oroszország szilárdan áll a lábán és kész küzdeni az érdekeiért és jövőjéért, jelentette ki az orosz elnök az Egységes Oroszország kormánypárt kongresszusán. Vladimir Putyin egyebek mellett arról beszélt, a nyugat a harcmezőn és belső politikai zűrzavart keltve akar vereséget mérni Oroszországra, de egyik sem fog sikerülni. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt a szerdai földrengés után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma már meghaladta az 1400-at, és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Egy sporthír, Guzi Blanka, a negyedik, Erdős Rita a hetedik helyen zárt a budapesti öttusa világkupa döntőben. A férfiaknál Szép Balázs tizedik lett. Végül az időjárásról, a sok napsütés mellett főleg a keleti megyékben lehet zápor, zivatar, napközben 35-41 fok valószínű, keddig marad a rendkívüli hőség. Kedves hallgatóink, 4 óra múlt 3 perccel.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! Műsorunkban a nemrég elhunyt Kossuth Díjas koreográfusra, Tímár Sándorra emlékezünk. Zenei összeállításunkban Kallós Zoltán és Martin György erdélyi népzenei gyűjtéseiből hallanak válogatást. Pénzes Géza vagyok. Tímár Sándor 1930. októberében született a Szolnok melletti Ugartanyán, jómódú polgárosodott paraszti családban. Középfokú tanulmányait a Szolnoki Versegi Ferenc gimnáziumban végezte, ahol megismerkedett a népi hagyományok ápolásában fontos szerepet játszó regős cserkészekkel, és rövid idő elteltével az iskolai táncegyüttes vezetője lett. Érettségi vizsgáját a legmagasabb pontszámmal végezte, de kulák származása miatt nem vették föl sem az orvosi egyetemre, sem a színház és filmművészeti főiskola koreográfus szakára. 19 évesen Siófokon egy népfőiskolai összejövetelen találkozott először az erdélyi származású Molnár István koreográfussal, aki nagy hatással volt rá. Így csatlakozott az általa vezetett SZOT művészegyütteshez. Itt ismerkedett meg Martin Györggyel és a Pesovár testvérekkel Ernővel és Ferenccel, leendő néptánckutatókkal, akikkel barátok, később munkatársak lettek. A 20-as évei elején járó fiatal Tímár Sándor Martin Györggyel gyűjtő munkába kezdett a Galga vidéken. Lenyűgözte őket az a paraszti hagyomány, amely ezen a fővároshoz közeleső területen még elevenen élt. Számos mozgóképet, hangfelvételt, fotót, leírást készítettek a Galga menten néptáncairól és népzenéjéről. Korai gyűjtéseinek másik fontos anyagát a Békés megyei román nemzetiségű falvak hagyományos táncélete adta. Ezekben az időkben alakult ki fokozatosan Tímár Sándor saját, a korabeli irányzatokhoz képest szokatlan koreográfiai stílusa, melynek legfőbb jellemzője a néptánc eredeti, letisztult formában való színpadra állítása lett.

Tímár Sándor módszerét az a szemlélet határozta meg, hogy a néptánc egy olyan tökéletes, az egykori paraszti közösség által évszázadokon át lecsiszolt művészeti alkotás, mely eredeti formájában is élvezhető és megtanulható. Ez a szellemiség vezérelte, amikor 1958-ban megalapította saját tánccsoportját, a Bartók Béla Együttest, ahol elkezdte újszerű koreográfusi munkáját. Ehhez a tudományos hátteret az időközben nemzetközi hírű táncfolkloristává váló Martin György adta. A táncok kísérő zenéjét kezdetben zongorára átírt népdalok adták, idővel azonban ez nem elégítette ki a néprajzi hitelességre törekvő Tímár Sándor elképzeléseit, így aztán a Lajta László által az 1940-es években rögzített erdélyi vonós bandák felvételeire kezdtek el próbálni a bartókosok. De a 70-es évek elején a táncház mozgalom indulásával ez is megváltozott. Tímár megismerkedett Sebbő Ferenccel és Halmos Bélával, akik Magyarországon először törekedtek a paraszti tánczene eredetihez hasonlító megszólaltatására. A két fiatal muzsikus Tímár Sándor meghívására a Bartók Együttes kísérő zenésze lett. A hagyományos tánc és zene pedig ezt követően elválaszthatatlan egységé kovácsolódott össze a színpadi koreográfiákban és a szárnyait bontogató táncházmozgalomban egyaránt.

Kedves hallgatóink, műsorunkban a nemrég elhunyt Kossuth Díjas koreográfusra, Tímár Sándorra emlékeztünk. Zenei összeállításunkban Kallur Zoltán és Martin György erdélyi népzenei gyűjtéseiből válogattunk. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom. A műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
1: Határok nélkül Veres Emese gyöngyvérrel.
2: Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivál. Röviden rend. Amikor ezt a szót kimondjuk, eszünkbe juthat számtalan dolog. Rend a környezetünkben, rend az ügyeinkben, rend az egyházban. Pál apostolt idézve, mindennek illendően és rendben kell történnie. Talán ezért is mutat a fesztiválon túl annak rövidítése. Rend, amely a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztiválon sokféleképpen megnyilvánul. Üdvözlöm Önöket, Veres Emese gyöngyvér vagyok.

0: Ismerős a szöveg? Nem véletlenül. A református, de az erdélyi evangélikus énekeskönyv egyik éneke. A dallam azonban már ütemesebb, jazzesebb. A temesvári házaspár Domszky Mercedes és Pintér Attila célja, hogy a református énekek ne csak a liturgikus szolgálatok során hangozzanak el. A könnyedebb formában felcsendülő énekek fülbemászó dallama akár észrevétlenül is a mindennapi élet részei lehetnek. Az énekek ezen a hétvégén a Református Egyházi Napok Dunántúl fesztiválján is elhangzottak. Erről is beszél Pintér Attila és Domszky Mercedes, de mindenek előtt az együttes, ami is a névválasztásáról.
1: Nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy mi is legyen az együttesünk neve. Többféle megnevezésünk is volt az elején, úgyhogy arra gondoltunk, hogy hát valami olyat keressünk, amit nehéz elmondani, de könnyű megjegyezni. Ugye a mi is a keresztneveink kezdőbetűiből és az ész kötőszóból jön, és akkor így Mercedes és Attila ez a mozaik szó.
0: Amikor kialakították ezt a mozaik szót, akkor tudták azt, hogy a mésat egy bibliai alak is?
1: Meg is kerestük, hogy tulajdonképpen mivel is foglalkozott ez a vezető király, de ez csak egy véletlen, vagy hát nem véletlen egybeesés. Mi ezt szoktuk mondani, hogy bár ott van a Szentírásban a zenekarunk neve, nem abból ihletődtünk, ez tényleg utólag derült ki számunkra is.
2: Bár református énekeskönyvi énekekkel kezdtük a mését, nem csak ezen a zenei úton haladunk, hanem verseket zenésítünk meg, illetve elkezdtük a saját dalainkat is írni, ezért fontos volt, hogy olyan nevet találjunk, ami nem egy zenei stílusra utal, hanem valahogy minket képvisel, bennünket pedig sok minden érdekel, sok zenei stílus, és akkor így megoldásnak tűnt.
0: Ha rákeres bárki is az önök meghatározására, a reformátusságuk az első helyen van, az isteni útkeresés, a Krisztus hit mindenféleképp meghatározó. Most a Rendfesztiválon Veszprémben is elsősorban a református énekeket fogják előadni. Könnyedebb műfajban dolgozzák fel ezeket az énekeket.
1: Én kántorizáltam, és kántorvizsgám is van, tehát ismerem ezeket az énekeket. Azt láttuk, hogy egyre inkább szakad el a mi generációnk, illetve a következő generációk ezektől az énekektől, számunkra már nem képvisel semmit, nem jelent semmit, és ezt nem gondoljuk az ő hibájuknak. Ez egyszerűen egy olyan jelenség, amin mi megpróbáltunk talán egy raktapaszt odaragasztani, de az egésznek a kirobbantója kihívás volt, egy internetes kihívás, ami a Covid járvány ideje alatt terjedt, töltsük meg az internetet dicsőítő dalokkal, és mi erre a kihívásra egy énekeskönyvi ének feldolgozásával válaszoltunk. Olyan nagy sikere lett, hogy azt mondtuk, hogy hát akkor ezt folytatni fogjuk. A ti esetek hamar lejár volt a feldolgozott ének, aztán még 4-5 éneket hetente próbáltunk feldolgozni és meg is osztani, és utána visszaállt az élet a megszokott rendbe, és nem igazán maradt nekünk időnk már erre, de 2 éve, amikor elkezdtük ebben a formában ezt az egészet, akkor azt értettük meg, hogy nekünk most be kell fejezni, amit elkezdtünk, és ebből egy teljes anyagot össze kell rakni. Úgy tűnik, hogy jól értettük, amit értettünk, mert azóta is szeretik az emberek, akik hallgatják, azt mondják, hogy sokat ad nekik, hogy teljesen más perspektívából hallgatják az énekeket, a szöveg más fajta megvilágításba kerül, új értelmet nyer ebben a hangzásban, egy-egy szó, egy-egy szófordulat, egy-egy mondat, úgyhogy azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy volt értelme ennek a feldolgozásnak.
0: Egyébként zenélnek?
1: A zene a mindennapok része, igen, hivatásos zenészek vagyunk. Nem kizárólag egy stílust kedvelünk, nem is csak egy stílust játszunk. Azért választottuk ezt a 20. századi formáját a jazznek, mert azt gondoltuk, hogy egy olyan stílus, illetve olyan stílusok, amik már szinte egy századot túléltek, méltóak arra, hogy ezekkel az énekekkel ötvöződjenek. Ezért nem kortárs műfajban dolgoztuk fel, bár azt gondolom, hogy ezzel sem lenne probléma, tehát ott is lehet nagyon jó. Mi egyszerűen azt éreztük, hogy két klasszikust összetársítani talán jól működhet.
0: Hogyan válogatnak?
1: Úgy indult, hogy mi áll hozzánk közel. Azokat az énekeket dolgoztuk fel, amelyek számunkra sokat jelentenek, nekünk fontosak, és azokat az énekeket dolgozzuk fel továbbra is, amelyek megszólítanak, vagy amelyek szólnak hozzánk, azáltal, hogy hozzánk szólnak, tudjuk mások elé vinni úgy, mintha sajátunk lenne, és onnan lesz a miénk, a magunkévá tesszük, és aztán úgy próbáljuk visszafordítani ezt a közösségnek. Főként továbbra is azt hiszem, hogy ez lenne a legnagyobb irány, hogy mi szólít minket. Természetesen ez nagyon sokszor azzal jár, hogy kipróbáljuk, megpróbáljuk ezeket az énekeket, hogy megbírják ezt a műfaji váltást, van, ami nem bírja meg, és akkor azt elengedjük. Mi nem zárkózunk csak reformátusságra, tehát mi hiszünk az ökumenében, illetve az is a cél, hogy ezek kereszténységről szólnak, ugyanarról az Istenünkről, úgyhogy mi szeretnénk közös térét tenni ezt.
0: Van-e olyan feldolgozott énekük már, amely akár a gyülekezetben be is visszakerült, mondjuk ifjúsági vagy egyéb közösségi alkalmon megtanulta már a gyülekezet is, vagy esetleg más gyülekezet?
2: Van, igen, bár azt fontosnak tartom megjegyezni, hogy ezek a feldolgozások nem azért születtek, hogy a hagyományos éneklési módot felváltsák a gyülekezetekben, viszont vannak ifjúsági alkalmak is, ahol így éneklik az énekeket, illetve vannak fiatalok, akik megkerestek, hogy egy-egy versenyre szeretnének benevezni egy feldolgozással, amit tőlünk hallottak. Illetve van olyan gyülekezet, ahol a koncert után volt egy közös alkalom, amikor a gyülekezet egy részével elénekeltünk egy-két feldolgozást közösen, például a Siessetekre volt példa, meg arról jön visszajelzés sokaktól, hogy nagyon fülbemászó egy-egy feldolgozás, és ezt dudolgatják napközben.
0: Ez azt hiszem, hogy nagyon jól jelzi azt is, hogy igény van egyfajta könnyedebb hangvételre, hogy tényleg más környezetben is megszólalhassanak ezek az énekek, hogy a dicsőítés dicsőítésé váljon.
1: Ez volt a célunk, hogy a megszokott liturgikus környezetből és a megszokott alkalmazási módokból egy picit még tovább emeljük, és a hétköznapokban is hallgathatóak legyenek, könnyedebb hangszerelésben, akár dúdolni lehet, van, aki az autóban hallgatja, van, aki mosogatás közben. Túl értékesek ezek az énekek ahhoz, hogy évi 52-szer, vagy csak ünnepeken, vagy csak temetésen, vagy ilyen alkalmakon énekeljük, azt gondolom, hogy túlmutatnak a liturgikus tereinken.
0: Református énekek könnyedebben, fülbemászó dallamokkal. A temesvári Mésa együttes két tagja, Pintér Attila és Domszki Mercedes úgy véli, hogy a fiatalabbakat ilyen formában hamarabb megszólítja a vallási tartalom. A szintén temesvári Jéger Béla esperes, új kisodai plébános előbb kántoriskolába jelentkezett, majd elvégezte a teológiát is Gyulafehérváron. Már gyermekkorában közel álltak hozzá a külváros papjai, így eldöntötte, hogy ő is ezt a hivatást választja, és 1986. június 22-én szentelte pappá dr. Jakab Antal püspök. Pappá szentelésének 40. évfordulója alkalmából Lehőc László beszélgetett Jéger Bélával.
3: 1960. február 12-én Temesváron született. Milyen családban?
4: Rónácon születtem, munkás családból. Édesapám egy leszállított könyvelő volt, aki Oroszországban is volt, és eléggé ellenlábosa volt a kommunista felállításnak, és édesanyámat úgy ismerte meg, mi leszállított munkás a Mehergyárba.
3: Mit jelent az, hogy leszállított?
4: Nem dolgozhatott soha, hogy mint könyvelő, nem engedték.
3: Hogyan emlékszik vissza a temesvári iskoláira?
4: Így mondták szüleim, hogy 11 megálló lenne a rónáci végállomástól, ahol ott volt egy iskola, 11-es általános iskola, persze román nyelven és a belvárosi német iskola közt. Tehát apukám azt mondta, hogy oda semmiképpen nem, itt az iskola a sarkon, és oda jártak bátyáid is, akkor jársz te is oda. És akkor én úgy 1-8-ban román iskolába jártam. Kedves emlékeim vannak. Görög katolikus papok voltak, aki már mint pap nem működött, vagy nem volt bezárva. A románt egy ilyen valaki tanította. De én szeretettel, tisztelettel emlékszem vissza a zenetanár néninek az óráira, hogy rendezte az úgynevezett hétvégi kórust, hogy abban nem csak kommunista dolgokat énekeltünk, hanem elvitt bennünket az operába nem egyszer, és úgy énekeltünk ilyen-olyan énekeket, hogy volt közte klasszikus is, tehát úgy megtűrték neki. Lényegében hozzánk a Mehalai Páterek, ezer kell mondani, jártak, Rónászhoz egy leányegyház volt, filia, Én emlékszem, mikor még a templomot újra szentelték 64-be, 65-be, Boros érsek úr, mint el nem ismert püspök, és mint erzsébetvárosi káplán, őt hívta meg Walter Johannes, ő volt a tartományfőnök és a plebános, Szent Háromságról predikálni, mert az a templom búcsúja, a védőszentje, Szent Háromság. Az volt az első alkalom, utána járogattunk ministrálni szorgalmasan. És én senkinek soha nem mondtam, de én mindig pap szerettem volna lenni, ezt édesanyám tudta. Azt mondtam meg, hogy én elmegyek Gyulafehérvárra a kántoriskolába, akkor oda felvettek, én Fehérváron voltam 10 évet, és utána pap lettem.
3: A szüleink kívül tehát senkinek nem szólt erről a tervéről, miért választotta ezt a hivatást?
4: Tudták a mealai páterek nagyon, mi úgy szólván utca gyerekek voltunk, velünk a páterek foglalkoztak, ott voltam első áldozó páter, Haubenreich Karolusnál, Károly atya. És akkor emlékszem, hogy őt közben elhelyezték, akkor bérmálkoztam Paskál atya idejében. Budapestről került Temesvárra szerzetes, rengeteget foglalkoztak az utca gyerekekkel, és látván az ő munkájukat és az ő szeretetüket, úgy alakult bennem ez a gondolat, hogy én pap akarok lenni, de például Paskál atya valahogy megneszelt, és akkor gondolta, hogy hát ha elmegyek Fehérvárra, tudnom kellene valami kis egyháztörténelmet, akkor ő maga külön még a szobájába velem foglalkozott és tanítgat. Ott, vagy például volt ott egy nővér, és akkor oda kellett menni németet tanulni, de eléggé szigorú volt. Hát ami a nyelveket illeti, mi otthon magyarul beszéltünk, mert a nevem német, de az én anyai nagymamám, Földi Julianna, az egy református magyar asszony volt, és lényegében ő vitt el a Rónáci kápolnába, mert a templom romokba állt, azt lebombázták az amerikaiak 45-be.
3: Milyen emlékek fűzik a gyulafehérvári kántoriskolához?
4: Nagyon nagy kaliberű tanárok voltak. Egy piarista tanár úr, akit úgy hívtak, hogy Simon István, tanította a magyart, a történelmet, latint, helyesírást, ilyeneket, és Adi istenes verseit kívülről. Ez volt az egyik. Akkor a másik egy mártír papja az egyháznak, Pálfi Géza. Ő volt az osztályfőnökünk, 2 generációt vitt végig. Fehérvárról eltiltották, nem engedték, hogy esperes legyen Székelyudvarhelyt, akkor össze-vissza verték többszörösen, nyíltan és Márton Áron oldalán volt. Na most ő az életével fizetett, de ezt a hazaszeretetet és a hívek szeretetét ő belénk verte. Minden esztendőben úgy osztotta be az évi kirándulást, hogy ismerjünk meg Erdélynek, Bánságnak, Szatmárnak, Váradnak részeit. Első évben jöttünk Radnára, Aradra, Vesztőhelyre, Temesvárra, Radnára, utána mentünk Székelyföldre, mentünk Szatmárra, voltunk Nagybányán, ezeket úgy ismergettük meg. Utána következett a katonaság, az 9 hónap nem bántottak minket ott, én csak arra emlékszem, hogy akkor mentek be Afganisztánba az oroszok. Akkor rengeteg őrséget kellett állni, és ilyen dolgok voltak. És akkor utána megkezdődött a teológia. Ott is nagyon-nagyon nívós tanáraink voltak. Márton Áronnak volt szívének egyik fájdalma, hogy lassan kezdődött egy olyan korszak, amikor nem volt elegendő tanár. Hát ezeket persze kultuszvallásügyi milyen osztály volt, próbálta megakadályozni. Püspök úr keresztül vitte, 6. Pál pápa idejében ki tudta küldeni olyan urakat, akik megszereztek tanári oklevelet, vagy ledoktoráltak. Hát az első lenni a Jakobinyi mostani nyugalmazott érsekatya, aki ott tanult kint. Én róla annyit tudok mondani, hogy a temesvári kormányzó úr, Kernweis úr azt mondta, hogy ha mentek Fehérvárra, akkor őt kövessétek, mert amit mond az éli is, az olyan is volt. Dogmatikát tanított 7 fél éven át, tudtuk becsülni. És mindent tanított a világon, de ő biblikus szakos volt. Akkor utána Vencser László, ő egy ditrói születésű úriember, Gyulafehérváron ő rengeteget épített, úgyhogy az akkori körülmények közt emberségesebbé tette a teológiát. Morálista tanított és német nyelvet Vencser tanár úr. Akkor lenne a Tamásko tanár úr, akit most is tudok becsülni. Ő liturgikát tanított és egyházjogot, ő is kint volt azzal a csoporttal, akik ugye kint tanultak, akkor azon kívül hoztak oda be még más olyan embereket is, akiknek nem volt római végzettségük.
3: Hol kezdte a papi szolgálatát?
4: Annak idején a 6. évnek a 2. fél évében diákonosok voltunk, tehát a szerpap az a papságnak az első lépcsője. Akkor úgy kerültem én Glogovácra 1-2 hónapra, és 1-2 hónapra Nagyszent Miklósra. Utána volt a papszentelés, június 22-én Gyulafehérváron társaimmal együtt 4 egyházmegye részére szentelt fel bennünket dr. Jakab Antal püspök atya. Én őt különösen szerettem, egy aranyos ember volt, Ő is például a börtönbe, ő Ólombányában volt 13 évet. 72-ben lett Gyulafehérváron segédpüspök, és még a Márton Áron püspökor azt hiszem élt egy évet, de akkor lett ő a megyés püspök. Akkor valamikor ősztől én Újjaradon voltam, dr. Schulter Antal, a Krajter püspökorat is tanította, ő Münsterbe doktorált, ő volt egy nagyon-nagyon karakán ember ott Újjaradon. Akkor onnan az történt, hogy két társam, ez volt akkor a nehéz világ, vagy a nehéz idők, ezek határ szöktek. És akkor a dettai esperes úr Égi Jánosnak 16 egyházközsége volt, és azt nem bírta csak egy pár hónapig, és akkor ugye úgy határozott a temesvári kormányzó úr, hogy engem oda tettek egész fiatalon, alig voltam 3-4 hónapig káplán, és akkor kikerültem Nagyzsám, annak voltak filiái, ahova azt rendszeresen jártam, nem minden vasárnap, de felváltva. Akkor a forradalom előtti évben valamilyen okoknál fogva engem Gátajára helyeztek, és ott voltam egy évig. Az én időmben nyáron Böcskei László nagyváradi püspök úr volt első misés, új misés ott. Akkor hívott egyszer az akkori kormányzó Krajter Sebestyén, és akkor mondta, fiam, mész Németboksánba, filiákkal együtt, de külön még Tirolba is tűnni az történt, hogy 92-ben a plebániainkat itt a bánságba, Krajter püspök is a rossz nyugalmazott, kiérdemült püspök úr volt az irodaigazgató, és átszervezték a plebániákat úgy szólván, hogy nincs 140 plebániája a temesvári egyházmegyének, hanem van csak 70. És erről azt gondoljuk, hogy valamiképpen tud létezni, de van olyan kollega, akinek van ugye 10-12 faluja, egy-egy faluba 3 néni a templomba, és dől össze a templom, vagy a plebánia, most már így vannak a dolgok, és akkor megszűnt az úgynevezett Tirol, mint olyan, és akkor azt is kaptam. Ott voltam 2009-ig, 2009-ben 19 papot helyezett a rossz püspök úr, többek közt engem is, és egyszer behívott, és azt mondta, hogy minden madárka úgy tudja, hogy te Temesvárra akarsz jönni, akkor most menjél a Fradéliára. Hát én nagyon boldog voltam, hogy na most már bekerülök szülővárosomba, azóta itt vagyok. Jó híveim vannak, ez egyszer biztos. Álpüspök atya kérdezte egyszer egy alkalommal, hogy mi újság nálatok? És akkor én úgy mondtam, püspök úr, te tudod, voltál itt nálunk az én ezüstmiseimkor 2010-ben, de nincs plebániánk, akkor építsünk egyet, ez még a pandémia előtt meglett az új plebánia.
3: Itt beszélgetünk most?
4: Igen, itt beszélgetünk most. Most már van, hál' Istennek, egy hittantermünk, azelőtt generációk a sekrestjében ültek fel. Én hittanórát a templomba tanítottam, és így megvagyunk ilyen formában. Hogy merre fog a dolog fejlődni, hát mindenképpen összezsugorodnak a plebániák, hívek elmennek, meghalnak, gyerekek nem igen vannak, hát most idén belső áldozó 12, bérmálkozó 15, de ha megnézi az ember a keresztelteknek az anyakönyvi kivonatát, hát még a 90-es évek elején kereszteltek itt 60-70 gyermeket, és most a keresztelünk 10-et tényleg sok. Az értékek felborultak.
0: 40 éve szentelték pappá a temesvári Jéger Béla esperest, újkisodai plébánost. Az évfordulón családjáról, tanárokról és papi hivatásról beszélt. Kedves hallgatóink, önök továbbra is a Határok nélkül műsorát hallgatják. Kedvelte a focit és az internetezést, de még jobban szerette és tisztelte az oltári szentséget. Az 1991-ben született, mindössze 15 évesen elhunyt Carlo Acutist tavaly avatta szenté a katolikus egyház. A fiatalok és az internetezők védőszentjeként is tisztelt szent kanonizálását két közbenjárásának tulajdonított és az egyház által elismert csoda alapozta meg. Hajszál erekjéjét Pünkösd óta a csíksomlyói Szálvátor kápolnában őrzik. Az Assisiból hozott erekjét a búcsú szent mise előtt helyezték el a kegyhelyen. A kezdeményező plébános reményei szerint, így Carlo Acutis példája, közelebb kerül a közösséghez és a zarándokokhoz, és lelki megerősödésük forrásává válhat. Madarász Attilával, a csíksomlyói Szent Péter és Szent Pál plébánia plébánosával Bíró István beszélgetett.
5: Egy szent mise alatt jött a gondolat, hogy Carlo Acutist ehhez a közösséghez hozzam közelebb. Azt éreztem a szívemben, hogy egy gyerekét szükséges kérnünk Assisiből. Írtam levelet Assisiben, megadták az elérhetőséget, hogy honnan kell kérni az gyerekét. Érseki engedéllyel, ajánlással lehet ezt beszerezni. Megkértem az érsek urat, aki szívesen megírta a levelet is, elküldtük Assisiben. Néhány hét után megkaptuk a választ, hogy megvan az erekje, és személyesen is át lehet venni. Erre januárba került sor, egyik barátommal elutaztunk Assisibe is, ott átvettük személyesen az erekét. Előre nem tudtuk, hogy milyen erekje, ott derült ki, hogy hajszállerekét kaptunk. Hogy miért került a Salvator kápolnába? Elsősorban azért, mert ezen a helyen több zarándok megfordul, és több mint két éve a Salvator kápolna napközben is nyitva van. Egyházmegyénk egyik legrégibb temploma, és úgy gondoltam, hogy a legfiatalabb szent egy nagyon régi templomban több zarándok jelenlétében alkalmas lesz arra, hogy közelebb vigye az embereket, a zarándokokat a szentnek az életéhez, megismerjék jobban Carlo Acutist, hiszen ami közösségeinkben még nem annyira ismert.
6: Szent Carlo Acutis 1991-ben született és 2006-ban

0: viszonyult Istennek a szeretetét, tükrözte akár az oltári szentség tiszteletében, szeretetében, amikor fiatalon elkészítette az oltári szentségnek a sorozatát, a legfontosabb oltári szentség csodáknak a sorozatát, de emellett hogyan viszonyul barátaihoz, a szegényekhez, embertársaihoz. Ez lenne többlet az ereklye tisztelete mellett, hogy megismerjék akár az oltári szentségnek a tiszteletét és imádatát, ami ebben a kápolnában szintén ott van és jelen van. És ugyanakkor nem csak a fiatalok, hanem más emberek is, zarándokok is közelebb kerüljenek a szentnek az életéhez. Nyilván, hogy nem csodákat várunk, de csodák is lehetségesek, és hiszem azt, hogy ha nem is olyan nagy csodák, de a szívekben történnek csodák és megtérések, akár az ereklye előtt a szentnek a közbenjárása révén.
1: Az ereklyét pünköstkor helyezték el a Szálvátor kápolnában. Mit tapasztalnak azóta, többen felkeresik a Szálvátor kápolnát?
0: Hogy többen felkeresik a kápolnát, erre pontos statisztika nincsen, de elég sok ember az elmúlt évben, vagy az előtt való évben is kézzarándokolt a kápolnához. Nyilván, hogyha az emberek ezt tudják, és nagyobb média felületen ezt hirdetjük, vagy hallani fognak erről, akkor reméljük, hogy többen megfordulnak. Konkrét visszajelzést pünkösd óta nem kaptunk, de akiket ismerek, egy-két személyt, aki kijárt, az pozitív visszajelzéssel volt, és örült annak, hogy milyen szép helyre került ez az ereklye. Megköszönöm mindazoknak, akik hozzásegítettek az ereklye beszerzésében, az érsek úrnak, aki eljött Assisibe velem, és hazahoztuk együtt az ereklyét, mindazoknak, akik a biztonságos üvegfalat előkészítették és elkészítették a faszerkezetet az üvegfalnak, és a világítást is, hiszen egy nagyobb világítást kapott az ereklye, rávilágítást pontosabban, ők nekik is köszönet, és mindazoknak, akik valóban szeretettel és örömmel járultak ehhez az ügyhöz.
2: Pünkösd Óta Kárló Ákutisz hajszál ereklyéje a Csíksomlyói Szálvátor kápolnában található. A Csíksomlyói Szent Péter és Szent Pál plébánia plébánosa a Madarász Attila reménye szerint a fiatal szent példája segíthet a közösség és a zarándokok lelki megerősödésében. Kárpátalján a békért imádkoztak az Egyházak Világtanácsának kezdeményezésére. A nemzetközi ökumenikus ima alkalomnak a Beregvidéken a Csetfalvai Református Egyházközség történelmi temploma adott otthont. Az eseményre Kárpátalja összes magyar lakta településéről érkeztek lelkipásztorok és diakónusok, míg az online térben a világ minden kontinenséről bekapcsolódtak az egyházi vezetők. Iváncsik Attila összeállítása.
3: Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke hangsúlyozta, fegyverekkel nem lehet tartós békét teremteni. A megfáradt kárpátaljai közösség számára a békért való könyörgés a megmaradás és a hit szimbóluma.
4: Én hiszek a mindenható Isten hatalmában, és hiszek az imádság erejében. Ezért volt fontos, hogy felkiáltsunk az Úrhoz, mert lassan 5 éve Ukrajnában háborúan is halnak meg emberek, árvulnak el gyerekek, gyászolnak szülők és özvegyek. Nagyon fontosnak tartom a könyörgést, mert az imádság az ember lelkét is megnyugtatja, a fele baráttal is összehozza. És most valóban a világ imanap Ukrajnáért azért is fontos, mert sok nép, sok nemzet ugyanazért a célért, ugyanazzal a kéréssel fordult a mindenható Istenhez. És én hiszem azt, hogy lesz változás.
3: A globális ökumenikus imanap liturgiai tartalmának összeállításában a Kárpátaljai Református Egyház is aktív szerepet vállalt, hangsúlyozta Héder János egyházi főjegyző.
5: Nagyságát láttuk a világegyháznak az imádságában, és ebben az összefonódásban, amikor erőt kaptunk az Istentől, hogy valóban teremjük azokat a gyümölcsöket, amelyek fontosak, és mikor háború idején, a szenvedés idején, a próbák idején, ez az egyik legfontosabb üzenet, hogy az Isten megállt bennünket, és felhatott az imádságunk az ő trónjához, és ő valóban nem csak meghallja, hanem cselekedni is fog.
3: Kardos Ágnes, a Tisza Péter falvai református líceum lelkész igazgatója kiemelte. A háborús hétköznapokban mindenki belefáradt. Az embereknek szüksége van a megerősödésre és a lelki feltöltődésre.
6: Nagyon felemelő volt együtt imádkozni, nem csak a sajátjainkkal, hanem világszerte azokkal az emberekkel, akiknek valóban nem csak a béke fontos, hanem valóban

0: Abban, hogy együtt imádkozzunk az Istenhez. Én hiszek abban, hogy imádságot meghallgató Istenünk van, és valóban a béke nála van. Nem csak az a fajta béke, amit talán most az országunkban várunk, hanem a megbékéltetés, amit az Úr Jézus Krisztusban ad nekünk, de azóta, mióta kitört a háború, azóta fontosnak tartjuk azt, hogy imádkozzunk minden nap ezekért a dolgokért, és nem szabad ebben meglankadni, és ez most olyan jó volt, hogy újra felfrissült ez a fajta vonal, hogy együtt, egy szívvel és imádkozunk ahhoz az Istenhez, aki képes békét hozni, és akinek, ahogyan az Úr imádságban is mondjuk, minden hatalom a kezében van, és az övé az ország és a dicsőség is.
1: Kárpátalján a békért imádkoztak az Egyházak Világtanácsának kezdeményezésére. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Németh László nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Veresemese Gyöngyvér. Viszont hallásra!
2: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van. Jó reggelt kívánok, már is kezdődik a Hajnaltáj, a Kossuth Rádió vidék magazinja. A mikrofonnál Balogh Tamás. Péter Pál napja lévén mai adásunkban egy országos betakarítási körképpel is készülünk. 6 óra előtt itt lesz velünk Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. Most azonban hírekkel kezdünk a stúdióban, Szlotta Judit.
2: Ismét megdőlt itthon a napi melegrekord. Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek, ami meghaladja az eddigi csúcsot. Közben Kékestetőn is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Emellett ma az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. Otthoni munkavégzést rendel el mától a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kabinet arra kér minden munkáltatót, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzést lehetőség szerint halasszák el. Ajánlásokat küldött a bölcsődéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit vezető közölte, azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról, az árnyékról és a hűsítésről, valamint a dolgozók jóllétéről. Az ország több pontján és Budapesten is fennakadásokat okozott a hőség. Meghibásodott egy műtő klímaberendezése a Délpesti Centrum Kórház egyik épületében, 25 vasút és több hévvonalon pedig sebességkorlátozást vezettek be. Az M7-es autópályán baleset, valamint járműtűz is nehezítette a közlekedést. A nagy meleg miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették. Egyre több Pest megyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni, vagy autót mosni. A vízszolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívül magas fogyasztás idején. Csak indokolt esetben keressük fel este a sürgősségi osztályokat, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a hőség miatt sokan az esti órákra halasztják az ellátást, amikor kevesebben dolgoznak a sürgősségi osztályokon. Hangsúlyozta ugyanakkor, életveszélyes tünetek esetén azonnali orvosi ellátás szükséges. Más panaszoknál azonban a házi orvosi ügyelet, vagy a 1830-as ügyeleti telefonszám hívását ajánlja. Két embert már megtalált a rendőrség azok közül, akik szombaton merültek el a Dunában. Egy személy továbbra is keresnek. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy kijelöletlen fürdőhelyek és folyók még a jó úszóknak is veszélyesek lehetnek. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt a szerdai földrengés után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma meghaladta az 1400-at, és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Csaknem 20 országból érkeztek mentő és kutatócsapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a humanitárius segélyszállítmányokat. Az ENSZ 7 milliárd dollárra becsüli a károk mértékét. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünetet. A Reuters szerint Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai bázisokat Kuwaitban és Bahreinben, miközben Washington korábban ismét iráni célpontokat vett célba. A felek kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást, ami a Hormuzi szoros biztonságát és a nukleáris tárgyalások folytatását is veszélyezteti. Budapesten készült az év fagylaltja. Aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese a Mikrokozmosz kézműves fagyizó Solea Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett. A mentes kategóriában a balatongyöröki promenád cukrászdából a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós török méz ízű fagyi lett. A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen. Az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, zivatar. Napközben 35-41, este 29-36 fok valószínű. Keddig rendkívüli hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak enyhülést. A híradást Brieska Dániel készítette.
0: Hajnaltáj. A műsorvezető Balogh Tamás.
1: 5 óra múlt 6 perccel. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket. Június 29-e hétfő van, ma van Péter és Pál napja, a római katolikus egyházat alapító két apostol, Szent Péter és Szent Pál közös ünnepe. A magyar néphagyományban ez a nap az aratás kezdetét jelzi, mivel a megfigyelések szerint ekkora szakad meg a búzatöve. Hogy hol tart most az aratás és milyen a termés, arról ma bővebben szó lesz műsorunk második felében, de most nézzük, hogy mivel készültünk ebben a fél órában. Ma van a nemzetközi Duna nap, mely alkalomból egy kis evezős kedvcsinálóval készültünk.
3: Kimegyünk a szabadba a barátokkal, jól érezzük magunkat, gyönyörködünk a természetbe, élvezzük, hogy csöndben a természet hangjaival együtt haladunk.
1: Aztán Lőrinci és Petőfi bánya határában több területen is találtak vélhetően azbesztet is tartalmazó törmeléket.
4: Illegális is lerakó van a település külterületén, a legutolsó lakott háztól mintegy 1 kilométerre. Ez egy 1248 négyzetméteres egykori szemétlerakó.
1: Az önkormányzatnak 90 napja van az azbesztmentesítésre, de pénze nincs rá. Részletek majd 17:30 előtt, ha írnának nekünk a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Füredi Zsolt. A régi időkben sok helyen azt mondták a mai nappal kapcsolatban, hogy Péter Pálkor megszakad a búzatöve. Ez arra utal, hogy a gabona ekkorra már teljesen beérett és megkezdődhetett az aratás. Ilyenkor a gazdák imádkoztak a jó termésért és a balesetmentes munkáért, és az első levágott búzakalászokat pedig a házban őrizték, mert a szerencsét és a bőséget jelképezte. További érdekességek következnek Harangozó Imre néprajzkutatótól.
5: Van június 29-e Péter Pál napja, a keresztény egyház apostol fejedelmeinek jeles ünnepe. Az általánosan ismert hagyomány úgy tartja, hogy ezen a napon töve szakad a gabonának, meg lehet kezdeni tehát az aratást. Nevezetes egyházi ünnep lévén dologtiltó nap, ám egykor a régi kézi aratások idején egy-két nyalábnyit, ha rituálisan is, mindig vágtak az új gabonából. Palóc vidéken, de másutt is ezt nevezik Jézus kévének, amit Szűz Mária kék szalagjával kötötte körbe. A Csallóköz magyarjai pedig úgy tudják, hogy aki, legyen az legény vagy leány, elsőnek hallja meg ezen a napon a falu harangjának szavát, az még az adott esztendőben megházasodik. Az előttünk álló héten megkezdjük júliust, amelyet a régi kalendáriumok Szent Jakab havaként emlegetnek. A hónap a július 25-én esedékes ünnepe jussán kapta a nevét Krisztus apostoláról. Ez az időszak a népi megfigyelés szerint az esztendő legmelegebb, legforróbb időszaka, a nyár dereka, amikor is elkezdik a gabona aratását s más termények betakarítását is. Július 2-a Sarlós boldogasszony ünnepe. Az egyházi tartalma szerint arra figyelünk, hogy Szűz Mária szíve alatt a már megfogant üdvözítővel meglátogatja idős rokonát Erzsébetet, aki szintén áldott állapotban van, mégpedig keresztelő Szent János születését várja. A magyar elnevezés az aratás egykori módjára utal, amikor még leginkább csak a nők arattak, mégpedig sarlóval. Gyönyörű, analógián alapuló kép, hogy az életet, a mindennapi kenyeret jelentő búza aratásának kezdete összekapcsolódik az áldott állapotban lévő szűzanya alakjával. Így válik érthetővé, hogy a régiek minden egyes búzaszemen Krisztus arcát vélték felfedezni. Sok régi följegyzés is megerősíti, hogy a pap ezen a napon megáldotta az aratás templom falához támasztott szerszámait. Péter Pál napja kapcsán már említettük az aratás rituális szertartásos megkezdését, amely erre a napra is jellemző volt, hogy azután a következő napokon már ténylegesen is hozzáfogjanak az aratáshoz, amely az egész esztendőnek talán a legnehezebb, mégis a legszebb, legfontosabb munkája. A régiek élő eleve hittel hitték, hogy az áldott állapotban lévő szűzanya valóságosan is közöttük jár. A katolikus palócok körében még 70-80 esztendővel ezelőtt is sokfelé lehetett látni a kapuk elé kitett, földíszített, fölvirágozott székeket egy-egy pohár vízzel, amelyeket azért tettek ki, hogyha arra jár Mária, meg tudjon pihenni, és inni tudjon egy kortyot. Erről szól az egyik legkedvesebb néhai palóc adatközlőm, Kóczi Manci néni ajkáról lejegyzett énekünk is. Mi hozzánk is jöjj el, ó isteni anya! Nyitva áll előtted a szívünk hajléka. Hozd el minékünk is az Isten áldását, nyerd nékünk fiattól bőséges aratást. Áld meg a munkáját szántónak vetőnek, áld meg határunkat, szántóföldjeinket, hogy az egész világ szent örömmel szóljon. Üdvözd légy, áldott légy, sarlós boldogasszony!
1: Nézzük a Kárpát-medence aktuális időjárását. Bécsben 24 fokos a hajnal, még Grazban 22 fokot mértek. Pozsony 25, Kassa 24, Kolozsvár 22, Arad ugyancsak 22 fok. Újvidék 23 fok, Zágráb 25 fok, Ljubljana 25 fok. Csíkszereda felhőtlen idő, gyenge nyugati szél fúj, és hát rendesen hűvös van, 15 fokot mértek. 4:06 lesz 3 perc múlva, ez továbbra is a hajnal tájadása. Ma van a Nemzetközi Duna nap, és 2004 óta ilyenkor a Duna menti kultúrákat és az élővilágot ünneplik 14 folyó menti országban. A Duna és a hozzátartozó holtágak vizeiben több mint 80 halfaj él. Most az egykor jellegzetes Dunai halról, a folyó óriásáról, a vizáról hallhatnak a Hangtár mai adásában.
0: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
6: Budapest közönsége néhány napig az állatkerti akváriumban láthatta a fekete tengerről felvándorolt hatalmas vizát, amelyet a paksi halászok fogtak ki.
7: 1957-ben az utolsók egyike, egy 273 cm hosszú és 135 kg-os víza került a magyar Duna szakaszon hálóba. Akkor már szinte fehér hollónak számított az e-féle halóriás, pedig volt idő, amikor a Duna jó vizás víznek számított.
8: A víza a tokfélék közé tartozik, ami kizárólag az északi féltekén található meg, a déli féltekén semmilyen tokféle nem él.
7: Szilágyi Gábor, a Bajcsha Kft. Ügyvezető elnöke.
8: Porcos halfaj, tehát semmilyen szálka nincs benne, és minden testrészét fel tudták használni. A bőrét, a zsírját, a húsát természetesen mindenképp. A mai napig az egyik legkülönlegesebb csemege az ikrájából készült kaviár. Valamikor a budai vár ablakainak a szélfogóit az úszóhólyagjaiból készítették, és a legkülönlegesebb ajándék volt bármilyen vízából készült termék vagy csecsebecse. Ezért nagyon szerették fogni is. Tehát egy óriási érték volt, hogyha egy halász vizát tudott fogni.
7: Ez a tokféle sok száz éven keresztül jelentős bevételi forrást jelentett, ám a túlhalászás és a dunai vaskapuk megépítése miatt a Duna magyarországi szakaszáról szinte teljesen eltűnt.
8: A Dunában az utolsó példányait Magyarországon a 70-es évek végén fogták. Sajnos a vaskapu megépítése után megszűnt az a lehetőségük a tokféléknek, hogy felússzanak, mert a nagy halak mindig a fenéken szeretnek úszni, és mivel ez a lehetőség megszűnt, a halászat pedig nem állt meg időben, ezért a magyarországi szakaszon teljesen eltűntek a vízák, nagyon veszélyeztetett, szinte minden folyónkon ott vannak azok a műtárgyak, amik megakadályozzák a feljutását, már pedig a szaporodásához az édesvíz kell, és minél frissebb édesvíz minél följebb tudjon úszni.
7: Károli János már 1877-ben is ritkaságként említette a dunai tokféléket, és fogyatkozásukról így vélekedett. Ez a nagy jelentőségű kérdés méltó arra, hogy a hazánk anyagi érdekeivel foglalkozó kormányférfiak is egy kis figyelmet fordítsanak rá. A víza a gazdagság és a bőség jelképe volt, halászatát már az Árpád-házi királyok idejében is királyi felség jogszabályozta. Méretes példányai elérték a 6-7 méteres hosszúságot és a másfél tonnát.
0: Hangtár. Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: A Nemzetközi Duna Nap célja, hogy felhívja a figyelmet a folyó természeti értékeire és a környezetvédelem fontosságára. Már országszerte vízre kerültek az amatőr evezősök hajói is, így a több mint fél évszázada működő százhalombattai Dunai flottillánál is. A remek idő és a víz szeretete időst és fiatalt egyaránt vízre csábít, a túrák pedig életre szóló élménnyel ajándékozzák meg a résztvevőket. Tarnóczi László kedv csinálója.
9: Családi lapátolásban vannak. Anyukát kérdezem, vízi sportok mire tanítják a gyerekeket?
10: Kitartásra, fegyelemre, odafigyelésre, és leginkább egymásra figyelésre is. Ugye mi mindig családilag vagyunk benne együtt a vízben, és ott nagyon fontos, hogy figyeljünk egymásra.
9: A Dunai Flottilla Egyesület elnöke Tóth Ákos.
11: Amikor még gyerekként bekerültem ebbe a vízitúra világában, akkor bizonyott a újonctól az evezősön keresztül matróz, kapitány, egészen a flottilla parancsnokig volt mindenféle.
9: Mit jelentett önöknek a Duna, és mit jelent ma?
11: Máskor is, mindig is, most is ugyanazt jelenti. Kimegyünk a szabadba barátokkal, jól érezzük magunkat, gyönyörködünk a természetbe, élve hogy csöndben a természet hangjaival együtt haladunk, sátorozunk, tábortűz, főzünk.
9: Egyesületi hajókkal, vagy kinek-kinek saját hajója van?
11: Komoly hajóparkja van az egyesületnek, hogy senkinek nem kell saját hajóval rendelkeznie. Klasszikus, régi, ifjúsági vizitúrás hajóink vannak. Hát nálunk még van 4 darab őrsi csónak, ami használható, futóképes. Tehát ez egy nagyon régi korszaknak az utolsó darabjait még őrizgetjük. Próbálunk nagyon odafigyelve szakszerűen javítgatni, hogy ne műgyanta alá kerüljön a régi fahajó, hanem a fa szerkezetek kijavítva eredeti állapotban őrizzük meg őket.
9: Mekkora túrákat tesznek meg, és milyen rendszerességgel?
11: Rendszeresen elmegyünk hétvégente, nyaranta, hosszabb túrákra, egészen a 2 hetesig is. Nyilván ott alvóssal visszük a sátrainkat, az összes felszerelésünket, tábort verünk, aztán tovább indulunk.
12: És vissza.
13: És indulhattok!
11: Bár most azért az utóbbi időben látható, hogy egyre több a rövidebb, akár egynapos túra, nem ott alvós, ilyen napközis, nyári tábor jellegű dolog, de ettől az élmény majdnem ugyanaz. Nyilván az esti kalandok maradnak el, annak a varázsa.
9: Egy ilyen digitális generációt is be tudnak vonni a hajóba? Ott nyilván mind a két kézre szükség van, le kell tenni a telefont. Hajlandóak erre fiatalok?
11: A fiatalok igen. Legalábbis én nekem ez a tapasztalatom. Viszont az, hogy digitális a világ, ezt meg nagyon jól használjuk, mert pont ezen keresztül tudjuk megmutatni, hogy merre járunk, mit csinálunk, akár anyukát megnyugtatni, hogy még azt is túléltük, amikor 2 hétre eltűntünk. De gyerekek érdekesek, ugye sokszor mondják, hogy csak a telefon van a kezükbe, és nem teszik le. Hát ez nem egészen így van. Ha van valami klassz programjuk, jól érzik magukat, akkor nem találják meg a telefont.
9: Klemenc Henrik, a Magyar Vízitúra Turisztikai Szövetség elnöke, sziget közben él. Legkedvesebb vízitúra élménye önnek személy szerint?
14: Én nagyon-nagyon sokat vízitúrázom. Évente több 100 túrán van. Szerencsés ember vagyok. Hangulatra a Duna mindenképpen. Sokszor evezzük végig a Dunát a sziget közben, a Dunakanyarba, és én azt a szabadságot szeretem leginkább, amikor az ember megérkezik a Dunakanyarban, és meglátja 2 hegyet, közt az elterülő Dunát, az az érzés, azt keresem.
9: A motorosok lennének, széles utat kívánnék. Mit kívánnak a vízitúrázók egymásnak?
11: Hát furcsa módon jó szelet, bár ez valószínűleg a nagy hajósoktól jön, a vitorlás hajók idejéből, de mégiscsak mi jó szelet szoktunk egymásnak kívánni.
9: Akkor ezt kívánom önnek.
11: Köszönjük szépen!
1: A kisszatmári település valamikor a reformkor idején az írók, költők, politikusok körében igen ismert volt a Lubi család révén. Petőfit a Tisza és a Túr inspirálta a Tisza című versének megírására. Ma a csöndes falut szorgalmas emberek lakják, akik szeretnek Nagyarban élni. Ahol jó élni sorozatunkban Zsoldos Barnabás elsőként Bánóczi Lajos polgármestert kérdezte.
15: Aki ide betéved, látja a Lubi kastély közel 1000 tő rózsáját. Ha figyelmesen közlekedik itt, akkor még több Lubi kastélyt is lát. Petőfi Sándor, Lubi család, a reformkor egyet jelent Nagyarral.
12: Így van, ugye a Lubi kastély, a Lubi család az 1800-as években költözött Nagyarba, ugye Lubi Zsigmond által, utána megépítették az 1870-es években a Lubi kastélyt, előtte szembe a található két sára kastély tulajdonképpen, ahol vendégeskedett tulajdonképpen Petőfi Sándor is, erről is híres a Tisza című verséről, aki Budapesten jött a megdíjtiklette annak idején a Túr és a Tisza összefolyásánál.
15: Nem csak Petőfi, hanem az akkori közélet nagy emberei, Kölcsei Ferenc és a többiek. Nagyar egy mozgalmas település lehetett a Szatmári térségben.
12: Így van.
15: Mennyien élnek itt a faluban?
12: Jelenleg a falu létszám ilyen 650 fő körül van. Kis csendes falu, természet szeretőknek nagyon ajánljuk.
15: És természetesen a mezőgazdaság, az állattartás adja a megélhetést. A legelő az szinte kínálja magát az állattartásra.
12: Legnagyobb rész az embernek a mezőgazdaságból él. Én úgy gondolom, hogy ami jelenleg megvan a gyarba, azok, hogyha felnek újítva, például itt az órát már nevesítsek, egy ilyen kis településen meg lehetnénk elégedve.
15: Mert van iskola, óvoda, bölcső, de minden?
12: Iskolánk nincsen, bölcsődénk sincsen, egy óvodánk van, de az óvodában ilyen kis létszámát is 33 gyerek van. Úgy gondolom, hogy ahol ennyi gyerek van, az azt is mutatja, hogy tehát ott mégiscsak jól élni.
15: Nagyarban mi az, ami én, amiért nem ment el, mi az, ami itt ragasztja az embereket?
13: Lórentné Tótanikő, a család. A kötelék, nagyszüleim, apai, dédnagyszüleim is magyariak voltak. Én szeretem Nagyart, szeretem a csendjét, szeretem a nyugalmat. Szerintem nagyon szép kis falu. Kiskoromtól tudtam ki Petőfi Sándor, a Tisza vershez a kötődés, tehát ez így belénk kivódott már gyerekkorunk óta. Mindig büszke voltam egyébként, hogy nagyari vagyok, és hogyha jártam az országban bárhol, akkor elmeséltem, hogy Nagyar miért is híres, mert egyébként sokan nem tudták, de általam egyébként nem tudták.
15: Mivel foglalkozik?
13: Én köztisztviselő vagyok, a férjem pedig Fehérgyarmaton dolgozik egy gyárban.
15: És természetesen van, aki, ahogy szokták mondani, errefelé bekerült. Honnan került?
16: Az az igazság, hogy egyébként penyegei származású vagyok.
15: Nagyné Földvári Tímea.
16: Penyege körülbelül egy ilyen 15-20 kilométerre van innen, Nagyartól, de volt egy kis kitérő. Budapestre szólítottak a tanulmányaim, úgyhogy egy jó pár évet ott töltöttem, amikor is a szerelem rám talált. És akkor tértem ide Vigyarba, aminek egyébként már most így utólag nagyon örülök. Viszonylag gyorsan sikerült beilleszkednem, meg egyébként is a nagyari lakosság kedves befogadó, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy itt telepettünk le a férjemmel.
15: És miből van a megélhetés?
16: Annyira szeretem Nagyart, hogy én itt helyben kerestem is magamnak munkahelyet, ezért csak kelljen elmennem innen, és a férjem is itt helyben dolgozik, ő mezőgazdasággal foglalkozik, én pedig irodai adminisztrátorként dolgozom.
15: Akkor ön, aki ide került, bekerült, azt mondja, hogy
16: Nagyarban élni a legjobb.
1: Lőrinci és Petőfi bánya határában több területen is találtak vélhetően aszbesztet is tartalmazó törmeléket. Petőfi bánya külterületén például 17 hulladékhalmot tártak fel. Az egyenként, mint egy másfél méter magas, 3 méter átmérőjű, részben földdel fedett halmok a becslések szerint összesen 85 köbméter kevert építési bontási hulladékot tartalmaznak. Az önkormányzatnak 90 napja van az aszbesztmentesítésre, de pénze nincs rá. Pirisi Csenge riportja.
17: Ezekbe is került biztos. A falakot azt nem lehet lecserélni a tetőről, hát ez nem egyszerű dolog.
16: Mit az utcában is van, persze, több helyen.
17: Több helyen van, igen.
16: Ez nagyon költséges lenne lecserélni, ugye?
17: Költséges lenne, hogy ne. Ha adnak hozzá a kedvezményt vagy pénzt, akkor lehet, hogy vele még mindenki.
18: Mutatja egy lakó. A kerítése és a háza teteje is hullámpalából épült.
19: Eleve nem is lehetett volna ezt az aszbesztet használni, amit már régen betiltottak, és sajnos ezt még itt mindig használtak.
16: Úgy tudom, hogy sokan be is építették a házukba ezeket.
19: Bizonyán,
16: az anyagokat.
19: Hát igen, annak idején ugye mindenki a padlást azzal szigetelte, és igen, nagyon sok lakóházban benne van ez az aszbeszt a padlástérbe.
16: Nem tartanak attól, hogy újabb megbetegedések vannak?
19: De ezt mindenki fél.
18: De nem csak a lakásokban van. Petőfi bánya külterületén egy fél focipályányi területen találtak aszbeszt törmeléket. Az önkormányzat szalaggal körbekerítette a területet, hogy jelezze a veszélyt, de mást nem tud tenni egyelőre. 90 napja van, hogy hogy lefedje vagy elszállítassa a hulladékot, azonban ez legalább 50 millió forintba kerülne, mondja Juhász Péter polgármester.
4: Illegális lerakó van a település külterületén, a legutolsó lakott háztól mintegy 1 kilométerre. Ez egy 1248 négyzetméteres egykori szemétlerakó.
18: Ez hatalmas.
4: Bejárás alapján, ugye most itt volt a Heves vármegyei kormányhivatal hulladékgazdálkodási főosztálya, egy akreditált laboratóriummal, és mintegy 50 köbméternyi azbesztel szennyezett hulladékot mértek fel így műszakilag, megérkezett ugye a mérési jegyzőkönyv. Az eltávolítására kaptunk egy kötelezvényt, viszont a jó hír az, hogy kiporzást ők sem állapítottak meg. A kötelezvény azt rója ránk feladatként, hogy ennek a mentesítését kell elvégeznünk 90 napon belül.
18: Hogy kerülhetett ide ennyi azbeszt?
4: 1989-ben a helyi lokálpatrióták pont ezért kezdeményezték a leválást Lőrinci nagyközségről, mert a településünkhöz közeli külterületeket használta a nagyközségi közös tanács hulladéklerakónak. 2005-ben sikerült külterületeket szerezni Petőfi bányának, és 2014-ben a Magyar Államot képviselő vagyonkezelő ZRT átadta ezt a 1248 négyzetmétert. Más lehetősége nem is volt az önkormányzatnak arra csak, hogy átvegye, de nem volt rekultiválva gyakorlatilag ez a terület. Akkor teljesen legális volt, hogy a Lőrinci területén működő egykori Eternit gyárból ezt a technológia során keletkezett törmeléket egy szemétlerakóban helyezték el.
18: Mennyibe kerülne az aszbesztmentesítés a településnek? Mert ha jól értem, ez most a település sújtja.
4: Így van, ez minket sújt. Egy előzetes számítást végeztem itt. Azt tudni kell, hogy az 50 köbméter az 90 ezer kötőjel 120 ezer kilogramm lehet. 1 kilogramm 150 forint az átvevő helyen, a mérlegen. Tehát ez több 10 millió, 20 millió forintos tétel. Viszont idáig ezt ki kell termelni, el kell szállítani. Az előzetes becsléseink alapján ez kb. 40-50 millió forintos tétel. Mivel ez a településnek a lehetőségeit teljesen meghaladja, rendkívüli segítséget kérünk a Magyar Államtól.
18: Nem félnek attól, hogy ez a lerakó ez szennyezhet, tehát káros lehet a helyieknek az egészségére?
4: Azt állapították meg, hogy kiporzás nincsen. Számunkra is megnyugtató lenne, hogy ne fedjük le ezt mi humusszal, hanem legyen eltávolítva.
18: Információink szerint illegális hulladéklerakásokkal kapcsolatban több mint 350 ügy van folyamatban a Hevesvár megyei kormányhivatalnál. Az utóbbi években 21 ezer tonna illegálisan elhelyezett hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról döntöttek.
0: Mávinfo. Friss információk a vonattal közlekedőknek. A vonalban itt van velünk Kishorváth Levente. Jó reggelt kívánok!
20: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a vonattal, útrakelőknek késés és fennakadás nélkül indult az országban a vonatforgalom. Pályakarbantartás miatt azonban több helyen is tervezett változásokra kell számítani. A Bajai vasútállomás karbantartása a következő ütemhez érkezett, mától vasárnapig Dombóvár és Baja közötti személyvonatok helyett Bátaszék és Baja között MÁV buszok szállítják az utasokat. A Gemenc interrégiók változatlan menetrend szerint járnak. A Cseperi gyorsvasúton jövő hétfőig tart a karbantartás, a H7-es hév helyett a Boráros tér és Szent Imre tér között pótlóbusszal. A Szent Imre tér és a Csepel hévállomás között az arra közlekedő BKK járatokkal utazhatnak. Javasoljuk indulás előtt minden esetben tájékozódjanak az aktuális forgalmi változásokról, valamint javasoljuk, hogy utazásukat mindig elegendő mennyiségű szomjoltó folyadékkal kezdjék meg. Jó utazást kívánok!
0: Köszönjük szépen. 6:30 lesz 2 perc múlva. Jó reggelt kívánok. Ez a Kossuth Rádió vidékmagazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Balogh Tamás. 6 óra előtt majd országos betakarítási körképpel jelentkezünk. Kapcsoljuk majd Petőházi Tamást, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnökét. Most azonban hírek következnek a stúdióban. Szlotta Judit.
2: Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában. Az osztrák fővárosban először mértek 40 fokot, Németországban és Csehországban több mint 41, Lengyelországban 40,5 fokot mértek. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német és a szlovák vasúti közlekedésben. Itthon is újból megdőlt a napi melegrekord. A Hungarometer előzetes adatai szerint Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Emellett ma az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A rendkívüli hőség miatt a kormány otthoni munkavégzést rendelt el mától a közszférában. Egyre több Pest megyei település vezet be vízkorlátozást. Katar fővárosában, Dohában folytatódhatnak ma az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között. A megbeszélés középpontjában a hormuzi szoros helyzete szerepel majd. Washington közölte, az amerikai és az iráni fél megállapodott arról, hogy leállítja a katonai akciókat. Lezuhant a Saudi Aramco olajvállalat egyik helikoptere, a fedélzeten lévő mind a 14 ember meghalt. A baleset a Saudi Ras Tanura térségében, a hormuzi szorostól nyugatra történt. Az okot egyelőre vizsgálják. Az Aramco néhány nappal korábban indította újra az olajszállításokat a térségben, ahol az iráni konfliktus miatt hónapokig szünetelt a forgalom. Itthon a sok napsütés mellett az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, zivatar. Napközben 35-41, este 29-36 fok valószínű. Keddig marad a rendkívüli hőség, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak enyhülést. A híradást Brieska Dániel készítette. Most hallgassák meg a körzeti időjárás jelentést, elmondja a műsorvezető Balogh Tamás.
1: Köszönöm szépen. Budapesten már most 27 fok van, Győrben 22 fokot mértek. Moson-Magyaróvár 22, Sopron 23, Szombathely 19, Pápa 21, Veszprém 23 fok. Székesfehérvárról nem érkezett információ. Szentgotthárd 21 fok, Zalaegerszeg 22 fok, Keszthely 20 fok, Nagykanizsa 19 fok, Kaposvár ugyancsak 19 fok, Siófok 25 fok, a Balaton vize pedig már 29 fokos. Pécs 23 fok, Pakson és Baján 19 fok van. Kecskemét 23 fok, Eger 22 fok, Széchenyi 18, Miskolc 22, Szolnok 23, Karcagon ugyancsak 23 fok van. Debrecen 22 fok, Nyíregyháza 23 fok, Záhony 22 fok, Szeged 20 fok, Békés Csaba 22 fok, Kékestetőn 25 fokos a hajnal. 6:06, jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Balogh Tamás, és jöjjön néhány ajánlat a következő fél órából. Lenyomja a magyar dinnye árát a külföldről behozott gyümölcs.
3: Nem csak megtermelni kell tudni ezt a növényt, hanem értékesíteni is kéne. Európán kívüli országokból kerül be a dinnye. Marokkó, Egyiptom, felfoghatatlan.
1: Aztán az aratás már javában zajlik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is, de vajon milyen termés átlagok várhatók?
21: Sajnos fél terméssel számolunk a búzában mindenképpen. A korábban megszokott ilyen 7, akár 8 tonnákról lementünk vissza a 3-4 tonnára.
1: De hogy áll a tritikáli, repce és a rozs, hamarosan kiderül, ha írnának nekünk a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Füredi Zsolt.
0: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
1: A lisztharmattal, a peronoszpórával, valamint a szürke rothadással szembeni ellenálló képesség a három legfontosabb tulajdonság a szőlőknél. Ezen fajták 3-4 permetezéssel megvédhetők szemben a hagyományos szőlőkkel, amelyek 7-8 permetezést is igényelnek. Bozsik József beszélgetése.
22: Bajkösség határában a szőlőhegyen beszélgetünk, Pál János építészmérnök, melyek a vezető fajták?
23: A legtöbb az a sasla, az alagyöngye, és van néhány tőke biankánk. Ez adta a termésnek az alapját. Ugye folyamatosan csökkent, mert már előregettek, és ami olyan volt, azt ki kellett cserélnünk, újat telepítettünk helyettek.
22: Csizmazi a darab József 1959-ben kezdte el a zalagyöngye nemesítését, akkor született a zalagyöngye. Tulajdonképpen ez volt a 70-es években az egyik legnagyobb áttörés a rezisztens szőlőfajták világából. A zalagyöngyét hol helyezi el a Nero, Bianca, Aletta és sok más fajta között, amit termeszt?
23: Hát én a középmezőnybe helyezném el, mert még a biankánk szinte minden betegséget túlél, még eddig nem találkoztunk semmilyen károsítással, se peronoszpórával, se a liszharmattal, a két legkomolyabban. A zalagyöngyét nem nagy mértékben, mert azt külön figyelünk rá, a liszharmat majdnem minden évben egy kicsit elkapja.
22: De végül is peronoszpórával szemben akkor ellenálló?
23: Ja, peronoszpórával szerintem itt nálunk teljesen ellenálló volt. Gyönyörű, hatalmas fürtök vannak. Amikor megvettük ezt a kertet, akkor a szomszédaink mondták, nem érték, hogy lehet, hogy ekkora hatalmas nagy fürtök kertek teremnek rajta, nagyon bő termő, egyszerűen cikszalagokat tekertem a tőkéknek az aljára, és onnan, amikor megyek, a permetezésnél ez nagyon nagy segítség, még a születnél is, hogy azt látom, hogy ha egy kékszínű szalag van rajta, na az az alagyöngye, akkor oda kell a lisztharmat. Elleni még itt egy mellette levő sorba bianka van, ezt kihagyom ilyenkor, hogy minél közelebbre kerüljek, hanem is a bioszőlőhöz, de egy ilyen értékesebb, kevés mérget tartalmazó anyaghoz.
22: Csizmazi a darab József fajtái, az alagyöngye, a bianka, a néró, az aletta, amely itt van önnél, és Kozma professzor úr fajtái közül, ahogy mutatta a listát, például a palatina, amelynek augusztusi muskotáj volt a neve, tehát a magyar szőlőnemesítők megelőzték korukat azzal, hogy környezetbarát, ellenálló szőlőket nemesítettek, amelyek tényleg maximum 2-3 permetezéssel megvédhetőek.
23: Igen, ez tényleg így van. Van olyan év, hogy ez a 2-3 permetezés ez bőven elegendő, hogy ezek szinte 100%-os minden betegségtől mentes termést hozzanak.
22: Mert itt vannak a hagyományos fajták, hogy említette a saszla is, tehát akkor össze lehet hasonlítani, hogy melyiknek milyen az ellenálló képessége, és melyik milyen betegségre fogékony. És ugye a környezetbarát gazdálkodás, az, hogy nem érgezzük a környezetünket, amikor egy adott szőlőfajta a génjeiben hordozza az ellenálló képességet, az a legjobb.
23: Minél több rezisztens fajtát hozzunk be, tehát szerintem 3 általunk telepített szőlő kivételével olyan 21 fajta szőlőnk van, a többi mind valamilyen szinten rezisztens. Van olyan is, ami nem magyar, hanem német, a főnix például egyáltalán nem kell permetezni, és megmarad egészségesnek.
1: Ha önnek is van kérdése Bozsik gazdához, küldje el e-mailben a hajnaltájkukac@mtva.hu címre. Május végén megkezdték a kajszi szüretet a barackosok egykori fő termővidékén, a budavidéki budaörsi termőtájon. Ugyan országos átlagban legalább 70%-os a fagyker miatti termés kiesés, Keszler József kertésznek több év után először sikerült a gyümölcsösét megvédenie, így bő termést hozott az idei év. A május végén érő cunami fajtákat már leszették Érdófaluban, a héten pedig a legízletesebb Orange Red fajtát szüretelik, de a klímaváltozás miatt meg kell válnia ettől is. Berényi Barbara riportja.
5: Kajszért kora reggel?
6: Igen, visszajáró vagyok. Sziasztban annyira nem iszek, mert lehet, hogy viszont eladok. Szeretek házhoz járni, úgyhogy ebből a barackból is lesz egy kis lekvár.
5: Sok cukor kell bele? Mi
6: nem,
5: az arány?
6: Nem teszek bele cukrot.
5: Elállít?
6: Igen, tartósítószer nélkül.
5: Csak leborítani fejjel
6: csak
5: lefelé?
6: Csak fejjel lefelé, igen.
5: Míg fennszedik a kajszit, Keszler József nébe állt akkor a reggeltől, árulja háznál. Kereskedővel sosem volt a kapcsolatban?
7: Nem szeretem őket, mondom őszintén. Teljesen leépítettük, mert nagyon olcsót szeretnének, nagyon nagy szem őt válogatnának, jobban szerettek én a kis embereknek. Körülbelül 10-15 évvel ezelőtt csak kajszi barackkal kezdtük, estig el szokott folyni a napi szedés.
5: Hány év kellett ahhoz, hogy kialakuljon ez a bizalmi kör?
7: Nagyon gyorsan, mivel hogy finom, szép, megbízható, szájról szájra terjed, tehát, mint a mese.
5: Keszler József kertész gyümölcsösébe, kajszisába egymást érik a különböző fajták. Már május végén volt kajszi barack. Ez szép, féltenisz labdányi méretű biztosan.
8: Ez az Orange Red fajta, ez ilyen középkorai érésű, a legízletesebb az összes kajszi közt.
5: A 30 kipróbált fajta után mondja.
8: A 2000-es évek elején közel 40 fajtát telepítettem, mikor bejöttek ezek az új külföldi klubfajták, és senki nem tudott róluk semmit, akkor mindegyikből vettem 5-6 darabot, egy hektárt elültettem, és akkor szép lassan szelektáltam. De az Orange Red is sajnos szelektálásra fog kerülni, mert mióta megjelentek ezek a tavaszi fagyok, és önmeddő a fajta, így nem lesz alkalmas telepítésre.
5: Arra emlékszem, hogy 2021-22, de talán 23-ban is, amikor itt jártam, minden lefagyott. Aztán volt 2024-ben egy közepes év, de mi volt tavaly?
8: Tavaly egyedül a Kyoto fajta maradt meg, tehát minden lefagyott.
5: Tehát a 6 hektáron...
8: 1 hektár Kyoto maradt meg, igen, az bírta a fagyot. Az a legellenállóbb fagy tekintetében, amúgy minden más betegségre érzékeny.
5: Akkor idén 6 év óta az első év, amikor minden termőre fordult?
8: Hát úgy néz ki, igen, ha már az oranyzad is terem, akkor minden megmaradt. Legelső fajtánk a cunami. Hát az ritkításra szorult. Igaz, hogy védekeztünk a fagyok ellen, de még május 1-én is fagy volt.
5: Na, hogy védekezte?
8: Hát egy hektárba tudtunk, 150 tüzet raktunk.
5: És ott álltak éjszakánként a tűz mellett?
8: Hajnal 4-től reggel 7-ig.
5: És számítanak ezek a tűzrakások?
8: 1,5-2 fokot tudunk emelni így pár órán keresztül, megmentették.
5: Hogy szedik? Szedmagad akcióval, vagy hogy találnak munkaerőt?
8: Hát én kertész vagyok, nem szeretem a szedmagadot, mert hatalmas kárt okoznak, sajnos sok kerül a földre, meg letörik az ágakat. Családi összefogással és némi alkalmi munkával meg tudjuk oldani. Tehát érési sorrendben egy-egy hektár van egy fajtából, az megoldható. látható.
5: 2010-ben legalább 40 fajtával kísérletezett. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján akkor most a legnagyobb kérdés az, hogy a tavaszi fagyokat mi az, ami bírja. Ezek szerint az ízt el kell engedni, vagy hogy fog alakulni a fajta választék?
8: Hát telepítéskor most már az az elsődleges szempont, hogy fagytűrő legyen a fajta. A másodlagos szempont, hogy piros legyen a gyümölcs, sajnos a bevők azok színre vásárolják a kajszit, nem ízre. Tehát az oranzsradis, narancsárga, nem piros, úgy kell megkóstoltatni, de megkóstolják, akkor azt viszik. A magyar fajták sajnos háttérbe szorulnak ebből a szempontból.
5: Göncit, azt el kell felejtenünk?
8: Hát Gönc környéken biztos, hogy sokat termesztenek, garantálom, hogy a magyar fajták a legfinomabbak, de mivel nem pultonálló és nem piros a fedőszín, ezért nehezen értékesítő. Olaszoknál most már a körpiros kajszit nem esítik, tehát úgy néz ki, mint a paradicsom. Ez lesz a jövő.
5: Melyek ezek a fajták, elárulja, hogy mivel fog kísérletezni? Tehát ami fagytűrő is, és piros is.
8: Hát én most már lassan 60 éves leszek, már nem fogok kísérletezgetni, de 40 fajtából 4-5 fajtam jó bevált. Cunami az ugyan fagyérzékeny, de kora is jól lehet értékesíteni. Utána jön a Pinkot, a Goldrich kiváló ízre, színre, mindenre, elég jó a fagytűrése is. Aztán meglátjuk, most például telepítettem egy fajtát, ami állítólag jó fagytűrőm, az a Bergeván.
5: Csak nem hagyja abba.
8: Hát igen, ez nem lehet a baj.
9: Lenyomja a magyar dínye árát a külföldről behozott gyümölcs. Mire egy hét múlva megjelenik a piacon a hazai, addigra már sok vásárló csalódott, és az éretlen több ezer kilométert utaztatott dinnye után már nem biztos, hogy megfizetik a drágában előállított magyart. Ezért félő, hogy sok hazai termelőn rajta marad a termés. Pirisi Csenge riportja.
10: Hát a két dinnye között a különbség. Ez így tart, és ez a jobb.
11: 1000 forintért vettünk tegnap egy felet, és kemény, éretlen, ízetlen, legszívesebben visszahoznám becsapnak, mert ez nem magyar dinnye volt.
5: Vettek már idén dinnyét?
11: Igen, tegnap egy fél dinnyét.
5: És görög dinnyét?
11: Görög dinnyét.
5: És milyen volt?
11: Rossz. Az íze se, meg az állaga se.
5: Mennyit kellett érte fizetni?
11: 289 forint volt kilója, és ilyen 1200 forint körülre jött ki.
5: Nem várják meg a magyar díjat?
11: Sokkal finomabb és édesebb. És ezt a nyomott áron nagyon nehéz lesz versenyezni vele.
5: Nem éri el az 500 forintot a dínye kilója. Most mit láttam egy árusnál? Slakta Gyula, a Hedőtelki gazdálkodó.
14: Import dínye, az biztos. A magyar dínye sajnos az most még jelen pillanatban magasabb áron van, csak hajtatott, tehát fólia sátrakban nevelt dinnyék vannak jelen pillanatban még a piacon. Szabadföldi dinnye az július 5-e környékén fog beindulni.
5: Magyar dinnye akkor drágább lesz.
14: Az eleje mindenféleképpen. Aztán valószínű, hogy az 500-at is el fogja érni. Attól tartok, hogy az 500 után nagyon hamar le fog esni a dinnyének az ára. Már nagyon nagy baj, hogy ár alatt kelljen árulni a dinnyét. Ott már nagyon nagy a baj. A tavalyi évben történt ez én nekem, hogy a 600 más dinnye az tönkrement. Ebből régebben tisztességesen meg lehetett élni. Aztán megjelentek itt nálunk ezek a bevásárló áruházak. Ők azzal nagyon tudnak manipulálni. Ebbe a termelők nem fognak tudni kompromisszumot kötni. Van egy vásárlói réteg, aki tehetős. Ők azok, akik egyébként az eper szezonban már a görög dinnyét keresik. Abba az eper szezonban, ami egyébként import eper, arra várják az import görög dinnyét. Amikor arra ugye megjelenik a magyar görög dinnye, akkor arra már ezen túl vannak. Már megunják.
5: És ez a dinnyének jó, ez a meleg?
14: A meleg jó, illetve valameddig tolerál, de a nagy meleg se jó a dinnyének.
5: Folyamatosan próbálják a vizet eljutatni a növényhez.
14: Tehát folyamatos öntözés van. Kertészetünkben hiányzik egy felső öntözés, ami most nagyon indokolt lenne. Légköri a száj van, és amikor ilyen jelenség van, akkor a növények próbálnak védekezni, akkor ők szint leblokkolnak. Nagyon oda kell figyelni, nehogy véletlenül a gyökér megsérüljön, hogy csak a víz menjen rá.
5: Sok a költség most pont emiatt?
14: Hát egészen magasan van az üzemanyag ára, tehát a energiára az magas, és reggeltől estig megy a szivattyú. Nagyon sok a költség.
5: Ezt be kell, hogy építsék, gondolom, az ára.
14: Természetesen igen, óriási költségek ezek mind. Nem csak megtermelni kell tudni ezt a növényt, hanem értékesíteni is kéne. Európán kívüli országokból kerül be a dinnye. Marokkó, Egyiptom felfoghatatlan. Egyiptomban 6-8 dolláros pénzekért dolgoznak az emberek. Itt Magyarországon ez egy embernek a bére 20 ezer forint. Minden járulék, meg minden kifizetéssel együtt. Ilyenkor ki kell fizetni azt a napot, akkor is ugye nem tudjuk végig dolgozni. Nem sajnáljuk az emberektől azt a pénzt.
5: És van, aki
12: tényleg van munkáról?
3: A családon belül próbálkozunk. Nyáron lesznek diákmunkások, mikor a dömping lesz. Nem a speciális részét csinálja, de egyébként bele tudnak tanulni. Régebben nagyon sok gyerkőc beletanult ebbe a szakmába. Mostaniak között is vannak nagyon jó, nagyon ügyes gyerekek.
12: Azért vannak kevesen már, akik ezzel foglalkoznak, mert olyan magasak a költségek?
3: Kevesen vagyunk, és igazából nincs stabilitás. Szóval nagyon nagy kitartás kell hozzá. Hogyha valamit elnéz az ember, itt nagyon lehet bukni.
0: Hajnaltáj. A Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
9: Péter Pál napja van. Hagyományosan ezen a napon kezdődik az aratás. De a Vajdaságban már be is fejeződött az árpa betakarítása. A búza aratása azonban még nagyjából egy jó hétig is eltarthat. Tóth Lászlóval, a temerini Zsúnyi Szilág Földműves Szövetkezet agrármérnökével Ternovácz István beszélgetett.
13: Nagyszüleink, dédszüleink korábban az volt a szokás, hogy Péter Pál napján kezdik az aratást. Most jóval korábban beindultak az aratócséplőgépek. Hol tartanak a betakarítással Temeri határában?
15: Az utóbbi 50 évben az időjárás nagyon megváltozott, és sokkal korábban kezdődik a nyár. Június 20-a körül kezdtünk aratni, előtte volt egy nagy eső, és utána egy felszikott talaj, amint lehetett, hogy elkezdi a buzát csépelni. Még egy 7-10 nap, ha szép időjárás lesz, ami kell még az aratás befejezéséhez. Függetlenül attól, hogy korábban kezdjük az aratást, 14% nedvességgel aratjuk a gabonát, mert nagyon drága a szállítási költség, a gáz. 20-30 évvel ezelőtt 20-25%-os gabonát is arattunk, ugye akkor nem volt étel a gabona szállítása.
13: Az év első 6 hónapjában leesett 330 liter eső. Úgy néz ki, hogy jól állunk csapadék dolgából, de viszont száraz volt az április és a május. Ez mennyire nyomta rá bélyegét a búza?
15: Az volt a legnagyobb baj, hogy a buzavirágzás idején száraz volt a talaj, tehát nem volt tökéletes a megtermékenyülés, a beporzás a gabonáknál, és a kalász egy része üres maradt. Na most ez függ a gabona fajtájától, függ a vetési időtől, talajt melyik határvészen volt, sok mindenre kihatott. És volt még egy tényező, ami csökkentette a hozamot, az, hogy május elsőjén kívül volt nagyon hideg, vagyis volt ott szintén kárt tett a virágzásban is a megtermékenyülés.
13: Vajdaság szerte azt hallani, hogy kiválóan termett az árpa, de a búzahozamok kisebbek lesznek. Itt Temerinben mi a helyzet?
15: Mi is vagyunk kivételek. Az árpa, mivel hogy sokkal rövidebb a tenyész ideje, és szárazság előtt megtermékenyül beporzódott, előbb le tudtuk aratni, ott kiválóak a hozamok, míg a többi őszi gabonánál, amelyek később virágzottak, mint a búza is, itt a termés kiesés van, és van elég komoly eltérés a hozamok között, de a legjobbak is elmaradnak az elmúlt évek legjobb hozamaitól.
13: Tonnákban kifejezve hektáronként ez mit jelent?
15: 5 és 7 tonna közötti hozamok vannak hektáronként, van 4 tonnás hozam is.
13: Mennyire sikerült a növénynek föltöltenie a szemet? Meg lesz-e az ezermagsúly és a hektoliter súly?
15: Tekintette, hogy kevesebb szem van a kalászban, a szemfejlettsége az tűrhető, aránylag jó minősége, ezzel nincs is gond, de viszont kevesebb a kalászban lévő szem, amivel a szárazság volt nagy kihatással.
13: Mi lesz a búza értékesítésével, hiszen az elmúlt évek asszályos időjárása miatt jelentősen megnőtt a kalászos gabonák, köztük a búza vetés területe, emiatt nagyon alacsony a felvásárlási ára, mindenfelé panaszkodnak a termelők, hogy ebből legfeljebb a termelési költségeket tudják majd kifizetni, haszon nem lesz rajta. El tudják adni?
15: Jelenleg mi tudjuk tárolni, ez egy nagyon pozitív dolog, és ki tudunk valamelyest várni a tárolással, mert majdnem mindig a betakarítás pillanatában a legkisebb az ár. Utána szokott valamelyest változni, sokat nem várunk tőle, de bízunk benne, hogy azért egy kicsit alakul vagy zárva, de nagy haszonra ne számítsunk, mert ugye egy kis terméskiesés, meg drágák a befektetési alapanyagok, és hogy ezt mind ne számítsuk itt, talán nem leszünk veszteségben, de nagy hasznunk sem lesz.
9: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye a kalászosok termesztése szempontjából igen összetett. A beregi-szatmári tájegység kötött talaján a búza a meghatározó, a homokos területeken pedig tritikálét és rozsot termelnek a gazdák. Ebből következik, hogy a kalászosok érése sem egységes, a hozammal pedig az idén sem lehet dicsekedni. Aratás előtt készült Zsoldos Barnabás riportja.
4: Puskás Csabával beszélgetek, aki a szatmári térségben gazdálkodik.
21: A saját területünkön búzát és sebzét fogunk betakarítani. A sorrend az érdekes lesz az majd az érettség függvényében, mert volt olyan már, hogy a repce megelőzte a búzát. Elméletek nem kellene, de amilyen a szárazságon, meg amilyen hőség, bármi megtörténhet, bele fogunk kezdeni az aratásba.
4: Más kalászos nincsen?
21: Nem, tritikáit nem szoktunk vetni, gabonát sem, csak a búzát.
4: Az önföldje az mind kötött talaj, tehát mind a szatmári térségre jellemző talaj minőséggel bír.
21: Igen, kötött talajon gazdálkodunk, de sajnos ez a kötött talaj sem bírja már ezt az aszályt.
4: Pedig valahol olvastam, hogy még mindig jobb a vízháztartása logikusan, mint a homoknak.
21: Mindenképpen jobb, de mikor ilyen több száz milliméter éves csapadék hiány van, már mindegy, hogy milyen talajon gazdálkodunk.
4: Milyen termés várható?
21: Sajnos fél terméssel számolunk a húzában mindenképpen.
4: Ez hektáronként mit jelent?
21: A korábban megszokott ilyen 7, akár 8 tonnától lementünk vissza a 3-4 tonnára.
4: És ott a repce?
21: A repce az előző évben nagyon jó sült, volt olyan üzemi átlagban közel 5 tonnát tudtunk termelni, de sajnos a repcét nem csak az aszály bántotta, hanem az áprilisi fagyok is. A repce közepe alig hozott becőt, lefagytak a virágok, és nincs rajta becő.
4: És árakban tud-e már a gazda gondolkodni?
21: Amit hallottunk, az is irgalmasak azok az árak. 60-62 forint a búza, a repce is egy olyan 170 forint körül mozog, katasztrofálisan gyenge. 5-10 évvel ezelőtti árakon kell értékesítsünk, és úgy, hogy elmondom, hogy fél termés lesz csak, elég kilátástalan a helyzet.
4: De érdeklődés van.
21: De érdeklődés mindig van, a kereskedők azok mindig megveszik. Ők nem buknak sosem.
4: Nyírvasváriban Serván Györggyel beszélgetek. A homunkos területen nem a búza, mint kalászos növény a meghatározó, a búzán kívül mit termeszt?
16: Részben tritikálék, meg rozsdott rozsból 20 hektár, 25 hektár, meg vagy 10 hektár tritikálék. Tritikálénak már egy részét sajnos le kellett egy kaszáljam. Úgy gondoltam, hogy nem lesz olyan termés, ami megéri a kombányolást. Az aszály véget, és így megoldottam, hogy felbáláztam zöldön, parvasmarháknak. A rozs az elég szépen mutatkozik, maga a szalma, kalászok eléggé hiányosak.
4: Kell a szalma is, akkor ezek szerint jószágot is tart.
16: Szarvasmarhát tartok.
4: Tehát logikus akkor ebből az következik, hogy a tritikálét és a rozsot is ezért termesztik.
16: Igen, valamennyit, ha tudunk értékesíteni, de az nagyon kevés, az emlét felhasználjuk.
4: Homokos terület az hány aranykorona, mert azt mondtam, hogy nagyon gyengék itt ezek a homokok.
16: 10 aranykorona értékűek, azon felül van, annak már nagyon örülünk.
4: Mekkora lesz a hozam?
16: A rozs, ha egy 20 mázsát fog tudni hektáronként, akkor az már nagyon jó. Tritikáléból, ami megmaradt, az is eléggé gyenge, de egy 30-40 mázsa körül lenni kellene hektáronként.
4: Mondta, hogy a szalmát is használják, de hát most úgy látom, hogy nagyon rövid szárúak. A meleg miatt van ez?
16: A meleg miatt természetesen. Annyi lesz, amennyi lesz. Hát most ebben nem tudunk mit csinálni. Reméljük, hogy venni nem kell hozzá. Elég lesz a saját gazdaságnak. Behoz.
4: Mikor kezdődik az aratás?
16: Ezt még nem tudom. Azt nézzük a kalászokat. Ha ilyen idő lesz, akkor hamarosan, ha netalántán bejönnek is eső és csapadékos idő, akkor még húzódni egy kicsit. A gabonát azt nem nagyon szoktuk szárítani, azt azért megvárjuk, hogy onnan fentről megszárítsák. Az már akkor nagyon ráfizetés lenne, hogyha szárítatni is kellene, nincsen szárítom végül is.
4: Most várakozó álláspontom van az aratást illetően, hogy az időjárás kedvező legyen.
16: Igen, ez most aratásra való idő, az biztos, csak még azért nem lehet levágni.
1: Betakarítás szempontjából pedig egy országos körképpel folytatjuk. Itt van velünk Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. Jó reggelt kívánok!
17: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a rádió hallgatókat!
1: Hogy áll most az aratás, és milyen előrejelzések vannak?
17: Hát az aratás elindult, ugye a tavasznak megfelelően, amikor ugye sem márciusban, sem áprilisban jelentős csapadék nem volt, ennek megfelelően a szárazság az egész szezonra rányomta

0: igazolódott a termő táblákon. Ugye 4 tonna körüli az őszjárpa termés, és sajnos a búza az kevesebb szokott lenni, mint az őszjárpa, úgyhogy valószínűleg az még egy picit kevesebb is lesz. Ugye itt az alföldi részről beszélünk, és egy picit jobb a helyzet a dunántúli részen.
1: És így az aratáshoz közeledve a lezúduló eső az hátráltatta néhány helyen, vagy azokon az adott helyeken az aratást, vagy ahhoz kevés volt?
0: Egy viharzóna vonult 2 héttel ezelőtt a déli ország részbe. Azt lehet mondani, hogy ott, ahol a jégeső elverte, hogy sajnos van olyan tábla, ami 100%-os kárt szenvedett. A Dunántúlon pedig Zala megyében vannak térségek, ahol ezek a csapadékok, ha nem is okoztak kárt, de egy picit lassítják a munkákat, de az ország többségében gördülékenyen mennek a munkák, ugye ezeknek a rettentő száraz meleg időknek következtében.
1: Az állományok tekintetében mi a helyzet a kapás növényekkel?
0: Kapás növények eddig jól mutatják magukat. Ugye a nagyobb krízisek egy része már megvolt. Ugye a kelések szoktak egy nagyon kritikusak lenni a kalászos növényeknél. Erre mi termelők már gondolunk. Nagyon sok helyen előrébb hozták a vetési munkákat. Ennek következtében még egy alacsonyabb hőmérsékletet, csapadékosabb időben március közepétől április közepéig nagyjából el lettek vetve a kapás növények. Ez régen, amikor én kezdtem a pályafutáson, ez május hónapra esett egyébként. Ennek következtében a kapás növények jelenleg még jól néznek ki, de ugye ne felejtsük el, hogy a kukorica területe, vetés területe lecsökkent a felére, és ugye az egyik legnagyobb krízis a júliusi kötés, amikor ugye megtermékenyülnek a szemek, ennek az időjárása, ez kritikus szokott lenni még a kukoricánál, hogy nem lehet tudni, hogy akkor milyen idő lesz még.
1: És ha visszakanyarodunk a kalászosokhoz, akkor mikor kaphatunk számokat, hogy pontosan hogyan alakul idén a termés?
0: Amikor olyan 15-20%-a le van aratva a területnek, akkor ugye nagyjából úgy már lehet következtetni az átlagokra, viszont ebbe az időjárásban akár hetente 30% is le lehet aratva, úgyhogy a hét második felén már nagyon pontos, majdnem kész adatokkal fogunk rendelkezni. Ez nem jó, ugye régen ez augusztus 20-ig tartottak az aratási időszakok, ez most sajnos a közre játszik abból, hogy kevesebb termés lesz, gyorsabban be fognak jönni a raktárakba a termények.
1: Petőházi Tamásnak, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnökének köszönjük szépen, hogy itt volt velünk.
0: Én köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra. És kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj, hamarosan kezdődik a Jó reggelt Magyarország. Mi legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Lajer Rita, a gyártásvezető Szőlős Éva és a szerkesztő Füredi Zsolt nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Szép napot kívánok. Balogh Tamást hallották. We'll be right back.

0: Hétfői imádság. Elmondja Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek, metropolita.
1: Ha dicsekednem kell, az erőtlenségeimmel fogok dicsekedni. Péter és Pál, tudjuk, nyárban jól megférnek a naptárban. Kezdi a patvarkodásról szóló bájos írását csakunk kedvelt költője, Arany János. Jól lehet, a két főapostol kapcsán nem volna szabad, hogy épp a viszálykodás is van eszünkbe. Magyar baj, miért nagy szentjeinkre vetítünk? Vagy örökös emberi gyarlóság, hogy két dudás nem tud megférni egy csárdában? Nehéz megmondani. Tény. Szentírási tanúságunk is van arról, hogy még a két főapostol között is voltak nézetkülönbségek. Csak az nem törvényszerű, hogy ez veszekedéssé mérgesedjék. Látjuk az erre hajló emberi természetet magunk körül, ne tagadjuk önmagunkon belül is. Ezt örököltük. Ne fogjuk őseinkre. Az a mi bűnünk, ha az egyetértés boldogsága helyett a széthúzás keserűségét keltjük. Én szerencsétlen ember, kiáltva maga Szent Pál, kiszabadít meg e halálra szánt testtől. A válasz pedig Szent Péter apostollal együtt feleli rá: Isten, akinek legyen hála, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Hálát adunk neked gyöngességeinkért, hogy türelemmel figyelsz minket, cívódó gyermekeidet. Kérünk, bocsáss meg nekünk ezt a magunkat is mérgező békétlenségünket, és add nekünk a te békédet, amelyet soha senki el nem vehet tőlünk. Amen.
0: Kocsis Fülöp, görögkatolikus érsek, metropolita gondolatait hallották.

0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 6 óra van, 2026. június 29-én hétfőn. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő is lehet ma az égen. Az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, sőt zivatar is kialakulhat. Kánikula lesz ma is, 35 és 41 fok közötti hőmérséklettel. Most hallgassuk meg a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Továbbra is harmadfokú hőségriasztás és vörös kód van érvényben a forróság miatt.
3: Még mindig túlélők után kutatnak a venezuelai földrengések után. A katasztrófának már több mint 1400 halottja van, 50 ezer ember tűnt el.
2: Jelentősen átalakul az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén szerdától. Következnek a részletek. Hazánkban sorra dőltek meg a hőmérsékleti rekordok a hétvégén. Budakalászon tegnap például 40,7 fokot mértek. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás és vörös kód van érvényben a forróság miatt. Részletek Csüri Fanni Noától.
4: Itt olyan helyzet áll elő, ami még sose volt.
5: Így jellemezte az extrém időjárást Pintér Ferenc meteogyógyász, aki hozzátette, a hőguta előjelei lehetnek a fejfájás, szédülés, hányinger és hányás. A tudatzavar, ájulás, az izzadás megszűnése, valamint a szürke bőr pedig életveszélyes állapotra utal.
4: Ha nem is következik be a fatális következmény, akkor is maradandó szervi károsodások lehetnek a következmények.
5: A kánikula a sürgősségi osztályok betegforgalmát is befolyásolja, jelentette ki az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hozzátette, sokan az esti, éjszakai, hűvösebb órákban keresik fel az osztályokat. Akkor azonban kevesebb dolgozó látja el a betegeket, ezért a kevésbé sürgős panaszok ellátása hosszabb várakozási idővel járhat. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el kórházi és rendelőintézeti klímaberendezések karbantartására. Erre már Kármán András pénzügyminiszter emlékeztetett. Továbbra is érvényben van a vörös kód. Az utcán élőknek egy pohár víz is életmentő lehet. Hívta fel a figyelmet Papp András, a Nyíregyházi Oltalom Szeretett Szolgálat intézmény vezető helyettese.
6: Rendelkezésre álljon folyamatosan zuhanyzási lehetőség, ivóvíz, illetve tűvösebb étett helyiségek.
5: A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. A legmagasabb sínhőmérséklet már az 5620 fokot is elérte. Tájékoztatott Váci Viktor, a MÁV Inform sajtóügyeletese.
7: 20 km per órával csökkentették a megengedett maximális sebességet. Ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak a vonatoknak.
5: A paksi atomerőmű 560 megawatttal kisebb terheléssel fog működni. Az intézkedés az ellátás biztonságát nem befolyásolja.
2: A kánikula miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél ma és holnap. Otthoni munkavégzést rendeltek el a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium azon háttérintézményeinél, állandó iskoláinál és szervezeteinél, ahol a feladatok jellege ezt megengedi.
3: A Nemzeti Adó és Vámhivatal központi ügyfélszolgálatai a szokásos nyitvatartással várják az ügyfeleket. A kisebb, légkondicionálás nélküli ügyfélszolgálatokon viszont rövidített munkarendben dolgoznak. Tájékoztatott Lincmajer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője.
8: Ott is mindent elkövetünk, hogy a hőség az elviselhető legyen, de ott hétfőn is csak délig lesznek ott a munkatársaim, az ügyfelek és az ő védelmük érdekében is. Kedden ugyanúgy ott is délig lehet menni és ügyet intézni.
2: Párizsba már megérkezett az enyhülést hozó vihar, számos nyugat-európai országban azonban marad a kánikula. A hőhullám fokozatosan kelet felé tolódik. Németországban és Csehországban a mindenkori meleg rekord is megdőlt. Kanalas Lili összeállítása.
9: Villámok cikáztak az égen Párizs felett, azonban nem mindenhol enyhült a forróság. Olaszországban 18 városra adták ki a legmagasabb hőségriasztást, köztük olyan turisták által kedvelt helyekre is, mint Velence, Firenze, Bologna, Milánó és Róma. Svájcban csak nem 80 éves júniusi meleg rekord dőlt meg, Bázelben 37 fok feletti hőmérsékletet mértek. Németországban is megdőlt a meleg rekord, az ország keleti részén 41,5 fokot mértek. Prágában a tűzoltók vizet permeteznek a járókelőkre, a cseh fővárosban szombaton az ország történetének eddigi legmelegebb napja volt. Fokozottan készültek a hétvégi 40 fokos hőségre az osztrák hatóságok is. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy senki ne ugorjon a Dunába hídról vagy csónakból, miután a héten több ember is meghalt emiatt.
2: Itt a krónika. Még mindig túlélők után kutatnak a szerdai venezuelai földrengések után. A természeti katasztrófának már több mint 1400 halottja van, 50 ezer ember pedig eltűnt. Muntán Erik beszámolója.
10: Egy csecsemőt és az édesanyját mentette ki az egyik romos épület alól az Egyesült Államokból érkezett kereső csapat. A kolumbiai mentők pedig egy 11 éves fiút szabadítottak ki, akit 3 méternyi kő és föld borított. Úgy omlott össze a szerkezet, hogy pont maradt neki elegendő hely, így biztonságban volt és nem esett baja, mondta a kolumbiai kereső csapat egyik tagja. A földrengés sok helyen az utakat is használhatatlanná tette, ezért a markolókat és bódózereket nem tudják eljutatni a legsúlyosabban érintett térségekbe. Nincsenek nehéz munkagépeink. Azok nélkül nem tudunk haladni, mondta egy családtagjait kereső nő. A földrengésekben rengetegen vesztették el az otthonukat. Az utcára kényszerült embereknek önkéntesek és segélyszervezetek próbálnak segíteni. Kevés az ivóvíz és mindenből hiány van. Sokaknak gyógyszerek kellenének, magyarázta egy férfi. Az elhunytakért világszerte milliók imádkoznak. Leó pápa is a venezuelaiakért fohászkodott. Imádkozunk az áldozatokért, a családjaikért és mindazokért, akik ennek a tragédiának a következményeit szenvedik el. Imádkozott a Szent Atya.
2: Továbbra sem csökken a harcok intenzitása az orosz-ukrán háborúban. Moszkva az ukrán fővárost támadta, Kijev pedig az orosz olajfinomítókat vette célba. Részlete Kíváncsi Katillától.
11: Két civil is súlyosan megsebesült Kijevben, amikor ballisztikus rakétákkal támadta Oroszország az ukrán fővárost. Az ukrán hadsereg válaszcsapásainak következtében lángba borult egy az oroszországi Krasznodár megyében található Szlavjanszk olajfinomító, amely évente 5 millió tonna nyersanyag feldolgozására képes. Ez a létesítmény biztosítja a Dél-Oroszország üzemanyag szükségletének mintegy 10%-át. A Jaroszlavi régióban ugyancsak egy olajfinomítóban keletkeztek károk, a Krímen pedig egy hőerőmű volt az ukrán válaszcsapások fő célpontja. A félszigetet néhány óra alatt 16 robbanás rázta meg.
2: 5 millió forint értékben vitt tartós élelmiszereket a kárpátaljai Nagydobronyi gyermekotthonba a Pest vármegyéi és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara.
3: A kamara már többször is segítette az intézményt, amely régóta telített, ezért egy új szárny felépítését tervezik, mondta Vereckei Zoltán elnök.
12: 160-170 gyermek van, még nem sikerült sem a gyermekotthon vezetésének, sem az itteni adminisztrációnak, se a magyar támogatásoknak olyan mértéket ölteni, hogy az elhelyezésnek a kérdését, a bővítésnek a kérdését a gyermekotthon meg tudja oldani. Ezért most nyári csomaggal érkeztünk annak érdekében, hogy a mindennapok legyenek elviselhetőbbek, legyenek komfortosak.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
2: A Tisza kormány első 50 napjának intézkedéseit sorolta fel a miniszterelnök a közösségi oldalán.
3: Magyar Péter példaként említette, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról. Elindították a valaha volt legerősebb korrupció ellenes küzdelmet. Elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben korlátozását, és visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont. Csökkentették a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetését, leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtást és a kilakoltatást, elkezdték feltárni a NER legnagyobb bűneit, Magyarország pedig visszatért Európába. A kormányfő úgy fogalmazott, büszke a Tisza kormány első 50 napjára.
2: 50 napja 7 mérföldes léptekkel haladunk az agresszív és erőszakos kormányzati önkény irányába, így reagált a Fidesz kommunikációs igazgatója.
3: Havasi Bertalan közleményében azt írta, gazdasági kormányzás helyett Facebook kormányzás zajlik, miközben minden ágazatban szaporodnak az aggasztó jelek.
2: Véget ért az alaptörvénymódosítás tervezetének véleményezési időszaka. Az egyik javaslat szerint az országgyűlési képviselők legfeljebb 12 évig tölthetnék be ezt a pozíciót. A kormányfő azt írta, a társadalom döntő többsége támogatja a korlátozást, A szakértőket azonban megosztja a döntés.
3: Latman Tamás, nemzetközi jogász a közmédiában azt mondta, szerinte a legnagyobb vitát az fogja kiváltani, hogy a javaslat korlátozná a választáson induláshoz való jogot, illetve a szavazópolgárok választási lehetőségeit. Hozzátette, szerinte az időkorlát önmagában nem oldaná meg a korrupció és a beágyazottság kérdését.
13: Nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez feltétlenül a jó irány. A gyakorlat azt mutatja, hogy ezek a korlátok azért nem oldják meg a problémákat. Hát utalnék rá, hogy Oroszországban is van hivatali időkorlátja az elnöknek, aztán mégis elég komoly problémák vannak. Nem ez az, ami igazán számít. Ez egy politikai eszköz, lehet így dönteni, de hogyha önmagában csak ez van, ez nem ment meg minket sem a korrupciótól, sem a beágyazottságtól, sem semmitől.
2: Jelentősen átalakul az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén szerdától, közölte a Budapesti Közlekedési Központ.
3: A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új közvetlen éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. A cél, hogy minél több helyre el lehessen jutni éjszakai járattal a fővárosban, illetve csökkenjen a menetidő a belváros és a külső kerületek között, mondta Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője.
14: Figyeltünk arra is, hogy legyenek átmérős járatok is, tehát nem csak sugárirányban, hanem a külső kerületek között is lehessen közlekedni éjszaka is, pont azért, hogy mindenhol legyen választási lehetőség azok számára, akik éjszaka nem autóval vagy taxival szeretnének közlekedni.
0: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint élénkül a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain, lassan telítődnek a sávok, az M3-ason 60 és Gödöllő között, valamint a Magyaródi szakaszon és az M0-ás csomóponttól befelé már torlódásra kell számítani.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
15: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Baleset miatt a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál csak a belső sáv járható. Torlódásra kell készülni. Mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
3: A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen. Az északi középhegységben és a keleti ország részben zápor, zivatar alakulhat ki. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében viharos lökések lehetnek. A hőmérséklet napközben 35-41, este 29-36 fok között alakul.
2: Ez volt a Krónika 6 órakor, a negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Szlotta Judit és a szerkesztő Pozsár Róbert.
0: Nemzeti Sportkrónika.
16: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszi Dórától hallják. A 92. percben lőtt góllal a társházigazda Kanada jutott a 16 közé a labdarúgó világbajnokságon, miután az egyenes kieséses szakasz első mérkőzésén 1-0-ra legyőzte Dél-Afrikát. A 32 között Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána pedig Kolumbiával találkozik. A Ferencváros labdarúgó csapata 120 perces felkészülési mérkőzésen 1-1-es döntetlent játszott az azeri Szabak FK-val Ausztriában. A zöld-fehérek találatát Gruber Zsombor szerezte. Buzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik helyen zárt a budapesti öttus a világkupa döntőjében. A férfiaknál Szép Balázs tizedik lett. Címét megvédve Léman Csongor nyerte a férfi triatlonosok világkupa futamát Tiszaújvárosban. A 27 éves sportoló sorozatban negyedszer lett győztes a versenyen. A nőknél ugyancsak magyar siker született. A 18 éves Szalai Fanni pályafutása első VK győzelmét aratta. A magyar férfi kosárlabda válogatott felkészülési mérkőzésen 72-71-re legyőzte Oroszországot. A csapat július elején Finnország, majd Belgium ellen lép pályára világbajnoki selejtezőn. George Russell a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es osztrák nagydíjat Spielbergben. A pole pozícióból rajtolt pilótának ez az idei második futam győzelme. Russell mögött Max Verstappen, a Red Bull négyszeres világbajnok holland versenyzője ért célba másodikként. Az összetettben élen álló olasz Kimi Antonelli harmadik lett a másik Mercedes-szel. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton az ötödik helyen zárt. Petrovics Márton és Marozsán Fábián együtt indul a wimbledoni tenisztorna páros versenyében. A párizsi olimpián is egymás oldalán versenyzett dúó a nyitókörben, a perui Ignacio Buszével és az argentin Marco Trunghellitivel csap össze. Bodár Anna a lengyel Magdalena Frech oldalán lép majd pályára párosban, míg Udvardi Panna a holland Isabel Haverlaggal indul Wimbledonban. Ezek voltak a sporthírek.
0: Műsor ajánlott. Délelőtt.
17: Ne várjunk őszig a kéménysepréssel. Sokan csak a fűtési szezon kezdetén hívnak kéményseprőt, amikor a szakemberek a leginkább leterheltek, és olyankor többet kell várni az ellenőrzésre is.
18: Régen az úgy volt, hogy jártak a kéményseprők, és tisztították a kéményeket. Most nem mindenki figyel erre, pedig nagyon sok balesetet megelőzne.
17: Még ebben a nyári forróságban is okozhat gondot a kémény. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok, erről is beszélgetünk.
0: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
19: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
1: Június 29-én hétfőn Péter és Pál névnapján jó reggelt kívánok. Néhány kérdés, amelyre választ keresünk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. A mikrofonnál Kakukel Tamás. Beköszöntött az igazi nyári kánikula rekord hőséggel. Megkérdezzük a vízi mentőket, aztán a mentőket, valamint Tóth Tamás meteorológus munkatársunkat, hogy vajon mi várható a következő napokban, a mentőktől pedig azt, hogy hogy telt a hétvége. És a vízi mentőktől pedig tanácsokat is kérünk a következő időszakra, tanúságok tavalyról és az idei kánikula beköszöntéről. Tehát ez lesz a műsor első fél órája, fél hét után. És Ukrajna kontra Unió újabb fejezet megnyitását kérte. Ukrajna Magyarország nem támogatja, mint ahogy a gyorsított felvételt sem. Mi ennek a tartalma? 4:48 után néhány perccel szólunk erről. És itt volt az Unió képviselője, az euróról is tárgyaltak, aztán konvergencia program, megnézzük a gazdasági összefüggések hatásait, illetve természetesen csak hangban. Sebestyén Gézával, a Matthias Corvinus kollégium gazdaságkutató műhelyének vezetőjével. A műsort ma Gáli Luna szerkeszti.
0: Jó reggelt Magyarország, Kakukel Tamással.
1: Itthon akár a lakosság egyharmadát is érintheti valamilyen allergia. Az extrém hőség, a légköri változások hatással vannak a levegőben előforduló pollenek koncentrációjára is, ezt mondják szakemberek. Cinege Levente összeállítása következik.
20: Most a pollen szezonnak a legerősebb terhelési időszakában vagyunk. Egyszerre nagyon sokféle allergén virágpora található meg a levegőben. Közel 20 féle, nagy része tüneteket okozó mennyiségben is van jelen.
1: Részletezte nemrég az M1 Egészségünkre című műsorában Kajtor Apatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aerobiológusa. Hozzátéve a különböző allergiás megbetegedések évről évre sajnos egyre több embert érintenek, és sok esetben a tünetek könnyen összetévesztetők más betegségekkel, például megfázással vagy influenzával. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy a panaszok megjelenésekor figyeljünk a testünk jelzéseire, és szükség esetén időben szakemberhez forduljunk. A pontos felismerés segít abban, hogy megfelelő kezelést kapjunk, és elkerüljük a tünetek elhúzódását, hangsúlyozta a szakember.
20: Azt, hogy mikor forduljunk orvoshoz az allergiás tünetekkel kapcsolatban, igazából két alapvető kérdésre bontható. Az egyik az, hogy tudom-e magamról, hogy allergiás vagyok, vagy nem tudom. Ha nem tudom, hogy allergiás vagyok, akkor amikor olyan tünetek jelentkeznek, amik megfázáshoz ugyan hasonlóak, de vannak bizonyos eltérések, például a megfázásnál is folyik az embernek az orra, de nem mindegy, hogy az orvaladék sűrű vagy viszkózus. A viszkózus orvaladék jelzi azt, hogy allergiás tünetekre számít az ember. A torokviszketés, szemviszketés, könnyezés, ezek mind az allergiához kapcsolódó tünetek, viszont valaki lázas, amellett, hogy folyik az orra, akkor valószínűleg inkább megfázással lehet gyanakodni. Tehát, hogyha ilyen allergiára jellemző tüneteket tapasztalok, és nem tudtam, hogy allergiás vagyok, akkor minél előbb orvoshoz kell fordulni, meg tudják nézni, hogy mire érzékeny az ember, és mi az, amire innentől kezdve figyelni kell.
21: Figyelembe kell venni, hogy milyen szezonális allergének vannak az adott év szakaszán. A júniusi időszakban a fűpollen allergia az, ami a kinti térben a leggyakoribb. Később ugye jön majd a parlagfő és a fekete üröm az augusztus-szeptemberi időszakban. Ennek megfelelően ugye a kitettség az nagyobb.
1: Erősítette meg műsorunknak Szabó Péter, a Színlab Immunológia Laboratórium hematológia és immunológia szakorvosa. Őt a mostani hőség okozta allergiás reakciókról is kérdeztem.
21: nem is a meleg, hanem a légköri változások. Például a füllett idő van és nincs szél, eső, akkor a pollenek jobban koncentrálódnak. Nagyobb az esély arra, hogy a tünetek erősödnek, de ezt ugye aki pollen allergiás, az meg is figyeli. Még ugye esős időszakban enyhülhetnek ezek a tünetek. Vannak például beltéri lehetőségek, vannak ilyen HEPA filterszűrős, nagyon jó eszközök már, légszűrők, és ezeknek a használata mérsékelheti az allergiás tüneteket. Ugye az allergének hatására keletkező specifikus IgE ellenanyagokat vizsgáljuk a laboratóriumi allergia tesztekben. Az, hogy valamit multiplexé teszt, annyit jelent, hogy nagyszámú allergént vizsgál a teszt. Sajnos az allergiás tüneteket más betegségek is hasonló tüneteket tudnak okozni. Tehát a légzőszervrendszeri bőrgyógyászati indikációjú vizsgálatkérések és ugye a gyomorbérrendszert érintő tünetek, azok nagyon-nagyon hasonlítanak bizonyos korállapotokban, meg az allergiánál is, tehát ezeket el kell különíteni.
4: Az immunológus hangsúlyozta továbbá, egy laboratóriumi allergiateszt pozitív eredménye önmagában még nem jelent biztos allergiát. A diagnózis csak akkor állítható fel, ha a lelet összhangban van a beteg anamnézisével és a tünetekkel, mivel minden vizsgálatnak megvannak a maga érzékenységi és specificitási korlátai. Ideális esetben részletes klinikai vizsgálatot végez a szakorvos, jellemzően bőrgyógyász, tüdőgyógyász, klinikai allergológus vagy immunológus, aki speciális kérdésekkel méri fel a helyzetet, és ennek alapján tervezi meg a további diagnosztikai lépéseket. Ugyanakkor sokan először a laboratóriumot keresik fel, ezért a laboroknak is fel kell készülniük erre a forgalomra. Szabó Péter kiemelte azt is, az ismert allergiás betegségeknél, különösen anafilaxia kockázata esetén a szülőknek már a táborválasztást is figyelembe kell venniük, és tájékozódniuk kell a betegségekről, mielőtt gyermeküket odaküldenék a nyári szünetben.
21: Például van-e olyan étkezés, tehát odafigyelnek a földi mogyorómentességre, hogyha éppen ilyen probléma van. Ezen kívül ugye az EpiPen beadásban, oktatásban részesüljön a gyermek. Táborban felügyeltet ellátók rendelkeznek-e ilyen képzéset, tehát föl vannak-e készülve erre. Az edukáció nagyon fontos. Tévhitek vannak például az, hogy a darázsméh laboratóriumi allergia vizsgálat szűrésre alkalmas. Ez egy gyakori kérdés, mert ugye kültéren tartalmazkodnak, nem alkalmas rá, sőt nem ajánlott akkor, hogyha korábban nem volt tünet. Tehát most, hogyha lesz egy pozitív teszt, az nem jelenti azt, hogy allergiás ezekre. Azon kívül gyakori tévhit az, hogy a kis mennyiségű allergén az nem gond. De gond, mert hogyha például földi mogyorót nyomokban tartalmaz egy étel, akkor az épp elég, hogy kiválthassa az anafilaxiás reakciót, tehát erre figyelni kell, veszélyes lehet. Talán amit meg kell említeni még, hogy sokszor keverik az allergiát a tejcukor intoleranciával, ami ugye egy laktázenzim kisebb koncentráció vagy teljes hiánya, és a lisztérzékenységgel is, az például egy autoimmun betegség, tehát itt más a mechanizmus.
0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: Beköszöntött a nyár, még pedig úgy, hogy hőség rekordok dőltek meg, éppen a hétvégén is. Vajon milyen tapasztalatokkal lettek gazdagabbak a vízimentők, és milyen tanácsokkal szolgálnak nekünk? A telefonvonalban Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesületének elnöke. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
1: Hogy telt a hétvégéig?
6: Hát munkásan.
1: Ezért kérdeztem, hogy gyanús volt.
6: Alapvetően azt gondolom, most már teljes főszezoni kapacitást mutatott ez a hétvége. Nyilvánvalóan ez a nagyon korai meleg, ez igazából a júliusi vagy augusztusi időszakot idézi már így elő. Rengeteg ember van a vízpartokon, és ez nem volt különb. Tehát ez gyakorlatilag hozza azokat a számokat, ami ilyenkor várható. Nagyon-nagyon sokan vannak ilyenkor a vízparton, ezzel együtt különböző problémákat, illetve feladatokat kellett ilyenkor ellátnunk.
1: Mi volt a legkiemelkedőbb tragédia? Még nem történt, ugye, legalábbis a hírekben nem lehetett olvasni.
6: Hát azt kell mondjam, hogy a Balaton partján volt különböző beavatkozás. Én a Dunán tudok tragédiáktól. Ez nyilvánvalóan nem a vízimentés, hál' Istennek nem csak a tragédiákról, nem csak a tragédiákról szól, hanem igazából a mentésekről. Ment is az volt bőven, és nagyon sokan, mondok egy példát, továbbra is felelőtlenek. Tehát az egyik strandi vízimentőkhöz ment egy illető, aki a párját kereste, akiről kiderült, hogy egy középkorú hölgy, aki nem tud úszni, de egy felfújható valamilyen alkalmatossággal mégis elindult úgymond evezni, és már 2 órája nem találja. és igen, a partoktól körülbelül 1500 méterre megtaláltuk a hölgyet, aki különösebben nem aggódott, de nem tudott, mint elmondta ő is, hogy hát ő nem tud úszni, de ő azért evezget. Tehát szóval ezek azok a tipikus felelőtlen viselkedések, amikből aztán bármikor lehet igazából tragédia.
1: Hát ugye főleg föltámad a szél, elkezdi kifelé vinni azt a könnyű eszközt, akkor nem egyszerű visszatérni, még annak se, aki jobban írt hozzá.
6: Így van.
1: Aztán akkor a mentőmellény kérdése, mert nagyon ugye divat lett, ez jó is egyébként a vízisport szempontjából, meg népszerűsítése szempontjából, ezek a szabdeszkák. Ugye itt is ugyanolyan óvintézkedéseket kellene tenni, mint a többi vízisport eszköznél, akár csónaknál, meg vízibiciklinél, nevezetesen, hogy például a mentőmellény. Meg aztán betartani a parttól való távolságot. Meg aztán figyelni a jelzésekre, ugye, a viharjelzésekre.
6: Igazából a szaposoknál én azt gondolom, hogy az egyik legfőbb kérdés az nem feltétlen mindig a mentőmellény, mert hiszen induljunk ki abból, hogy most milyen meleg van, és nyilván az emberek ebben a nagy hőségben és szaporodás közben nem biztos, hogy a mentőmellényt preferálják. Ezzel együtt a mentőmellény helyett, vagy azt pótolandó vannak még nagyon jó eszközök arra, hogy a biztonságunkat garantálják, de a szapoknál én azt gondolom a legfontosabb az az úgynevezett listnek a használata, kvázi az a pici kis zsinór, vagy az a telefondróthoz hasonló, hogy a régi világban az a kis spirális kis összekötő elem, ami végül is az a szappozó és a szabdeszka közötti kapcsolatot biztosítja, bármikor leeshetünk, de gyakorlatilag a legnagyobb veszély az, hogy eltávolodik tőlünk a deszka, éppen ezért a lis használata a legfontosabb. Aztán nyilvánvaló, hogy itt vannak a derékre csatolható automata vagy nem automata biztonsági úszás segítő berendezések, tehát rengeteg ilyen van, vagy olyan pólók, vagy olyan szabású úszás segítő mellénykék, amik kényelmesebbé teszik gyakorlatilag a szappozást, és a biztonságunkat viszont garantálják. A viharjelzésnél pedig egyértelműen figyelni kell, és tudnunk kell azt, hogy az elsőfokú viharjelzés az hogy néz ki, ugye ez egy, én inkább úgy szoktam mondani, hogy nem biztos, hogy a számokat kell megjegyezni, az, hogy egy lassúbb villogás, vagy egy sűrűbb villogás, és nyilvánvalóan a sűrűbb villogásnál már egyértelműen másodfokot lehet látni, és akkor ezekkel azért kéne kicsit foglalkozni, és a vízre menettel, vagy a vízbe menettel előtt érdemes tájékozódni, ahogy különben télen is tájékozódunk az időjárásról, az utak viszonyáról, tehát gyakorlatilag a nyár esetében nem kéne mindig minden esetben szabadságra küldenünk az eszünket.
1: Ugye a józanész kérdése ez itt megint. Aztán van egy olyan jelenség, hogy a víz felszín az most már 28 fok, meg még annál magasabb is lehet bizonyos helyeken. Sokan ezért inkább mélyre mennek, úgyis, hogy nem tudnak úszni, gondolják, hogyha beugranak, akkor majd lehűlnek. Igen, csak lehet, hogy olyan óriási a hőkülönbség, hogy pont ebből adódik a probléma. A víz mély részén még hűvös.
6: Hát az igazság, hogy most már azt tapasztaltam, a hétvégén volt egy elsüllyedt hajó, és annak a munkálatainál azt tapasztaltuk, hogy bizony lent is, fönt is most már átlagban 28 megvan, sőt, helyenként már a 29 és fél 30 fokot is lehetett mérni, ez rendkívüli meleg. Különben ebből adódóan már lehetett látni némi halatusztulást is, szóval ebben a melegben még a halak sem érzik jól magukat. De ami még nagyon fontos, hogy a Balatonnak a vízállása, vagy egyáltalán a hazai vizeinknek a vízállása az most nagyon sekély. Ebből adódóan azok a helyeken, ahol korábban mondjuk szabadabban vagy biztonságosabban tudtunk ugrálni, mert itt most fennáll a veszély annak, hogy sekély víz van, és sajnos ebből adódóan idén már nagyon sok olyan tragédia, és ez is tragédia sajnos, hogy aki nyaki gerincsérülést szenved, és egész életére gyakorlatilag lebénul, a sajnos az ilyen ugrásokból sajnos előfordul, és idén már előfordult ilyen még a Balatonnál is, tehát én fokozottan szeretném felhívni a figyelmet mindenkinek, hogy ismeretlen vízben ne ugorjon, illetve győződjön meg arról, hogy az a terület, ahova ugrani akar, az valóban megfelelő mélységű ahhoz, hogy ezt a fejes ugrást ezt elvégezhesse.
1: Köszönöm szépen Bagyó Sándort, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesületének elnökét hallották az elmúlt percekben.
0: BKK Info.
15: Jó reggelt kívánok! Budapesten tart a műszaki mentés a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál. Csak a belső sáv járható, torlódásra kell készülni. Mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
5: MÁV Info.
7: Gödöllő belvárosában baleset történt, a H8-as hévek Mogyoród és Gödöllő között ritkábban közlekednek. A fennakadás a volánjáratok közlekedését is érintik, melyek ezért terelve hosszabb menetidővel a szökőkút érintése nélkül közlekednek. Az is a Szegről 6 óra 43-kor a keletibe induló G80-as vonat kimarad, ezen kívül a vonattal útrakelőknek jó hírem van, ugyanis késés és fennakadás nélkül indult az országban a reggeli vonatforgalom. Javasoljuk, indulás előtt minden esetben tájékozódjanak az aktuális forgalmi változásokról a mavinform.hu-n, valamint javasoljuk, hogy utazásokat mindig elegendő mennyiségű szomjoltó folyadékkal kezdjék meg. Kis Horváth Levente, Mavinform.
5: Időjárás jelentés.
1: Mégpedig Pál Mártontól, a Hungaromet meteorológusától halljuk. Jó reggelt kívánok!
22: Jó reggelt kívánok! A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, amelyekből az északi középhegységben és a keleti megyékben záporzivatar néhol kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében erős, viharos széllök is előfordulhat. A csúcsérték 36 és 41 fok között alakul, késő este nagyrészt 22-30 fok várható. Holnap a legforróbb helyeken 42 fokkal tetőzik a hőség, majd szerdán már néhány fokkal hűvösebb levegő érkezik. Köszönöm figyelmüket!
1: Köszönjük szépen, másfél perccel elmúlt fél hét, úgyhogy rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
3: Ismét megdőlt a napi meleg rekord Budakalászon. Tegnap 40,7 fokot mértek. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Emellett ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A rendkívüli hőség miatt ma és holnap otthonról lehet dolgozni a közszférában. A kormány minden érintett munkáltatót arra kért, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Egyre több Pest megyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra. Több településen a nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni, vagy autót mosni. Két ember holttestét már megtalálták, azok közül, akik szombaton merültek el a Dunában. Egy fürdőzőt továbbra is keresnek. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy kijelöletlen fürdőhelyek és folyók még a jó úszóknak is veszélyesek lehetnek. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt a szerdai földrengés után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma meghaladta az 1400-at, és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Csaknem 20 országból érkeztek mentő és kutató csapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a segélyszállítmányokat. Az ENSZ becslése szerint a természeti katasztrófa mintegy 7 millió embert érintett. Lezuhant a Saudi Aramco olajvállalat egyik helikoptere, a fedélzeten tartózkodó 14 ember meghalt. A baleset Ras Tanura térségében, a Hormuzi szorostól nyugatra történt, az okot egyelőre vizsgálják. A világ egyik legértékesebb vállalataként számon tartott Aramco néhány napja indította újra az olajszállításokat a térségben. A híradást Berente Marian készítette. Krónikával 7 órakor jelentkezünk.
5: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
23: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
24: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
8: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
9: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
8: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
10: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
24: Vármegyéről vármegyére. Csongrád család.
25: Különleges erdők. Ásott halom. Csongrád vármegye egyik legrégebben 1944 óta védett területe. A hatalmas, egészséges nyárfák világát gyökerestől kidőlt vagy derékba tört fák teszik sajátos hangulatúvá. A területen több mint egy évszázada nincs erdészeti beavatkozás, mutatja be a vidéket a trianoni határon fekvő település honlapja. A szegedi erdők atya Kis Ferenc nevét viselő emlékerdő, növény és állatvilága is különleges érték. A Bedőligetet Kis Ferenc ültette 1909-ben, Bedő Albert országos főerdőmester születésének 70. évfordulója tiszteletére. Az erdőben háborítatlanul állnak 40 méteres platánok, méretes kocsányos tölgyek és fekete diók. A ruzsafa az ásotthalmi Bedő Albert erdészeti szakképzőiskola által kezelt tanulmányi erdő legidősebb, legméretesebb fa matuzsáleme. Kora becslések szerint 180 év, kerülete 484 cm, magassága 21 méter, fa tömege 20,4 köbméter. A fához több monda is fűződik. Az egyik szerint Rózsa Sándor és az emberei az ágára aggatott jelekkel adták egymást tudtára, hogy merre mentek, vagy hogy honnan várhatók a zsandárok. A másik, a menedéket adó fa legendája úgy szól, hogy Rózsa Sándor menekülés közben elvágtatott alatta, annak út fölé nyúló ágára kapaszkodva elbújt, és az üldözői a lovas nélküli lovat üldözték tovább.
24: A műsorszám az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
5: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
1: Hőségrekordok dőltek meg a hétvégén, folyamatosan hallottuk a mentőautók szirénájának hangját is. Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője vonalban. Kezi csókolom, jó reggelt kívánok!
26: Jó reggelt, kérdezlem a hallgatókat!
1: Ugye átlátta az egész országos bevetési körülményeket. Mennyit dolgoztak, mi történt?
26: Így van, a rendkívüli hőség miatt extrém terhelés érte most a hétvégén az országos mentőszolgálatot, erre természetesen fel voltunk készülve, számítottunk rá, megemelkedett kapacitással dolgoztunk, mind a kivonuló mentőegységek, mind pedig az irányító csoportok tekintetében. Nőtt az esetszám, hétvégén bizonyos megyékben 30%-ot meghaladó esetszámmal kellett dolgozniuk bajtársainknak. A számokból azt látjuk, hogy azon túl, hogy nő a segélykérések száma, nem csak a 112-n, de az ügyeletre érkező hívások száma is drasztikusan megemelkedett. Ebből azt a következtetést tudjuk leszűrni, hogy enyhébb panaszokkal, fejfájással, szédüléssel, gyengeséggel egyre többen inkább az ügyeletet hívják, az ügyeletet keresik, ami nagyon helyes, tehát így kell történni, enyhébb panaszokban az ügyelet is tud segíteni. Ugyanakkor látunk egy olyan tendenciát is, hogy egyre inkább nő azon betegek száma, akiket a hőterhelés miatt kórházba kell szállítanunk. Ez folyamatos emelkedő tendenciát mutat. Viszont a harmadik következtetésünk, hogy továbbra is szerencsére nagyon sok olyan esettel találkozunk, amikor a mentőegység a helyszínen folyadékpótlással tudja mérsékelni a beteg panaszait, és nem kell az illetőt kórházba szállítani.
1: Ez infúziót jelent, vagy egyszerűen csak megitatják, az is előfordul?
26: Attól függ, milyen állapotban van a beteg, legtöbb esetben infúziót jelent, de az is elképzelhető így van, hogy egyszerűen folyadékfogyasztásra sarkaljuk a beteget.
1: Szóval a kiszáradás is kockázat, már ugye ismert persze, mint általános kockázat, de ezek szerint akkor gyakran előfordul, mert azt már tudjuk, itt önöktől megtanultuk, hogy a szív- és érrendszeri betegségek kockázata ilyenkor nő, sokszor több a panasz, nyilván ez így volt most is.
26: Így van, nagyjából ugyanaz történik minden esetben, és ezért említjük ennyire sokszor a folyadékfogyasztást, mert a legtöbb panasz abból ered, hogy napon tartózkodás, vagy melegben tartózkodás, tehát nem feltétlen a tűzenapon tartózkodás okoz panasz, természetesen az is, de nem feltétlen, hanem a melegben napon tartózkodás és a kevés folyadékfogyasztásnak a kombinációja. Ugye itt azért nagyon fontos a folyadékfogyasztás, mert a szervezetünk okos. Ha megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasztunk, akkor saját magát tudja hűteni a szervezet izzadással, viszont ha nem fogyasztunk elég folyadékot, ez a védő mechanizmusunk, ez sérülhet, és fokozódik a hőterhelésnek a veszélye. Majdnem minden esetben ugyanezt látjuk, tehát hogy még egyszer a melegben vagy napon tartózkodás és a folyadékfogyasztás hiánya.
1: Baleseti kockázatok, nyilván ilyen körülmények között közlekedni is bonyolultabb, azaz hát kockázatosabb.
26: Abszolút, gyakorlatilag bármilyen utazási módot választunk, legyen ez autó, tömegközlekedés, vagy gyalogos közlekedés, most mindegyik egy kicsit kockázat, de akkor kockázat, hogyha nem vigyázunk magunkra. Tehát önmagában a hőségre fel lehet készülni, megfelelő folyadékfogyasztás, hordjunk kalapot, ezáltal a napsugárzást közvetlenül tudjuk védeni, ne töltsünk sok időt természetesen a napon, de az, hogy extrém hőterhelés van, az alapvetően egyéni szinten megoldható, illetve kezelhető.
1: Hát ugye itt van az a tényező is, amikor az autóvezetők türelmetlenebbek, a reflexek nem úgy működnek, mint egy normál körülmények között, még akkor is, hogyha klimatizált az autó. Ugye? Ez egy kockázat, erre ésszel oda kell gondolni mindig.
26: Így van, nem utolsó sorban nem tudhatjuk, hogy egy baleset azért történik meg, mert az autóvezetője nem figyelt, vagy rosszul lett esetleg a járművezetése közben, és azért történt a baleset.
1: A következő napok szintén még hét közepéig így vannak. Hogy készülnek fel erre? Egyáltalán vannak elegen?
26: A nagy meleg miatt, ahogy említettem az elején is, nyilván plusz mentőegységek szolgálatba állítására volt szükség, ez megtörtént. Nem csak a mentőegységek, hanem ahogy említettem, ugye a segélykérések száma is drasztikusan megemelkedett. Ezáltal a kivonuló mentőegységeken túl az irányító csoportok megerősítésével is számoltunk. Ez azt jelenti, hogy több kollégát hívtunk be a mentés irányításba, hívásokat fogadni, telefonon keresztül segítséget nyújtani, és természetesen, hogyha szükséges, akkor mentőt küldeni. A mentőautó klímaberendezésének fokozott ellenőrzése megtörténik. Nem utolsó sorban, ugye a bajtársaink is extrém terhelésnek vannak kitéve. Ugye ideális esetben a lakosság vagy klimatizált, vagy hűvös szobába húzódik vissza, ezt a mentőegységek nem tehetik meg, a legnagyobb hőségben is folyamatosan vonulniuk kell a bajba jutottakhoz, ahogy ezt ön említette is itt a műsor elején. Igyekszünk rájuk is vigyázni hűtött üdítőknek hűtött víznek a biztosításával, megfelelő pihenőidő kiadásával. Ugye itt a pihenőidő kapcsán az a nehéz, hogy életveszélyes állapotú esetben mi azonnal indulniuk kell pihenőidőtől függetlenül, illetve amit igyekszünk optimalizálni, ez a szolgálati feladatokat időjárási körülményekhez igazítani. Értem ez alatt azt, hogy a nem extrém sürgős, például mentőszállítási feladatokat az éjszakai órákban, amikor hűvösebb van, akkor kell a mentőegységeknek elvégezniük. Úgyhogy igen, sok szempontból, több irányból készültünk a melegre.
1: Köszönöm szépen Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét hallották.
2: Jó reggelt Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
1: Sokszor hallottuk a hétvégén a hírekben, hogy hőkupola van fölöttünk, de vajon mi is ez a hőkupola, megtudjuk Tóth Tamástól, meteorológus munkatársunktól. Szervusz, jó reggelt kívánok!
12: Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
1: Szóval mi ez a hőkupola, hogy alakul ki, és aztán hogy került éppen fölénk?
12: Hát ugye ez a nagytérségű áramlási rendszereknek egy sajátossága, amiről ugye egyre gyakrabban beszélünk. Ugye egy nagyon hangzatos kifejezésről beszélünk, ami tulajdonképpen nem is a meteorológiából terjedt el, de a sajtó ezt rendkívül gyorsan átvette. Az egésznek a lényege az, hogy a nagyon meleg légtömeg tartósan megreked egy-egy adott térségben, tehát olyan áramlási kombinációk alakulnak ki fent a légkör magasabb rétegeibe, ami azt eredményezi, hogy ahova eljut ez a meleg légtömeg, az egyszerűen ebből a helyzetéből kimozdíthatatlan lesz, vagy csak nagyon lassan megy, vagy vonul arrébb a légköri áramlási viszonyoknak megfelelően. Tehát ugye itt maga a hőkupola, a definíciója az egy tartóságot is mutat. Azon túl egyébként, hogy a Földnek vannak ugye olyan térségei, ahol több hónapon keresztül olyan meleg van, mint most, tehát például ugye az északi féltekén nagyjából ezt a Szaharától kezdve nagyjából Pakisztán, India térségeik kell elképzelni, ahol ugye a térítőkörök mentén állandó a leszálló légmozgás, és ugye ilyenkor, amikor a napállás teljesen direktbe süti azt a térséget, tehát az a terület kapja a napsugárzás által a legnagyobb energiamennyiséget, ráadásul ugye ott a tengerek elhelyezkedése is viszonylag szűkös, hogyha egy földgömbre nézünk, tehát nincs olyan számottevő hűtő hatás a környezetében, ami aztán ott azt a rendkívüli meleget tudná mérsékelni. Na ugye ezen a területen halmozódik fel ez a meleg, ami aztán ugye a légköri áramlatokkal ugye eljut a magasabb földrajzi szélességek felé. Így ugye Európa, vagy éppen most pillanatnyilag már Amerikában is egy ilyen hőkupoláról és egy újabb hőhullámról beszélgetnek, hiszen a következő napokban majd ott is kialakul egy ilyen nagy területre kiterjedő és tartós forró periódus ott az Egyesült Államok keleti vidékein. De térjünk vissza ide Európába, ugye ez a hőkupola, ami kialakult, ez ugye Európa nyugati részén jelent meg. Itt úgy kell elképzelni, hogy az Ibériai félsziget felől ugye Franciaország irányába mozdult el a nagyon forró légtömeg, azért, mert az Atlanti-óceán felett megragadt, megrekedt egy alacsony nyomású örvény, aminek ugye a keleti oldalán törvényszerűen mindig a meleg levegő tart északra. És ugye ez a meleg légtömeg tudott csapdába esni hosszú napokon keresztül Európa nyugati felében. De azért ugye mi is kaptunk belőle, de ugye eddig a hétvégéig bezárólag ugye ennek a nagyon forró centrumnak a terem területén helyezkedtünk el, tehát nekünk is melegünk volt, csak közel sem volt annyira forró a levegő, mint Franciaország környékén, ugye ahol a elsősorban az Atlanti partvidék környékén, ahova aztán az ember végképp nem várná, hogy ilyen rendkívüli meleg kialakuljon, hiszen azt mondjuk ugye, hogy nyáron az Atlanti óceán hűt, hát ehhez képest ugye, hogyha ez a blokkolt forró légtömegot megragadt, így napokon keresztül olyan területeken mértek Franciaországban 40 fok feletti hőmérsékletet, ahol korábban szinte ez elképzelhetetlennek tűnt. Tehát végig ott a nyugat-atlanti partvidéken is olyan hőmérsékleti rekordokat látott Franciaország, amire korábban nem volt példa, illetve egyetlen esetben 2019-ben az akkori júliusi nagy hőhullám idején kezdődött az, hogy Franciaország ennyire extrémen magas hőmérsékleti értékeket láthatott, vagy tapasztalt meg. Na és ez az a forró légtömeg, illetve annak a centruma, ami most elindult felénk, mert hogy Franciaországot, a Benelux államokat mostanra elérte már a hűvösebb levegő. Lehetett hallani a hírekben, a híradókban, hogy bizony viharok alakultak ki. Ezek a viharok ugye szombat este alakultak ki Franciaország közepén, és aztán pályájukkal vonultak végig a Benelux államok, illetve Dánia részben Észak-Németország irányába. Na, ez az a hűvös légtömeg, ami nagyon lassan ugyan közeledik hozzánk, de egyelőre nem ér el még bennünket, a mai és a holnapi nap lesz a legforróbb.
1: Milyen rekordok dőltek meg itt a hétvégén? Már itthoni hőségrekordok, ami kifejezetten kiugró.
12: Hát ugye Magyarországon klimatológiai szempontból, hogyha az ország valamely pontján a hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 40 fokos értéket, hangsúlyozom, hivatalosan szabvány meteorológiai körülmények között mérve, hiszen az, hogyha árnyékba teszünk egy hőmérőt, vagy fél árnyékba, ugye ahol a sugárzás hatása érvényesül, ugye ez nem jelenti azt, hogy ez hivatalos körülmények között lenne ez a hőmérséklet mérve, hiszen ezek az értékek ilyenkor magasabbak. Tehát ugye sokan mondják, hogy ők árnyékba rakják a hőmérőt, és akkor 41, 42, akár 43 fokot is mérnek. Hát ugye ez a helyszíni sajátosságok függvénye is, mert például egy rosszabbul szellőző helyen ugye azért a hő megrekedhet. Tehát, hogyha hivatalos körülmények között szabvány meteorológiai állomásokon mérjük a 40 fokos hőmérsékletet Magyarországon, az eddig nagyon extrémnek számított, mert hogy 1952 és 2000 között egyáltalán nem volt Magyarországon ilyen, és tulajdonképpen a 2000-es évek eleje óta a számuk az jelentősen megnőtt. Tehát 2000-ben is volt, aztán a 2010-es években már többször, és most a 2020-as években pedig sorozatba jönnek azok a hőhullámok, amikor a hőmérséklet Magyarországon eléri, vagy meghaladja a 40 Celsius fokot. Ugye két évvel ezelőtt volt, amikor nagyon megközelítettük az abszolút nemzeti rekordot, de nem léptük át, ugye ez még mindig a 2007-es nagy hőhullám tartja fenn, amikor ugye július 20-án Kiskunhalason 41,9 fokot mértek, és most, ez a mostani hőhullám bizony esélyes lehet arra elsősorban holnap, hogy nálunk is megdől ez a hőmérsékleti rekord. Ugye tegnap Budapestben, Budakalászon mértek 40,7 fokot, eddig tehát ez jelenti a tetőpontot, de várhatóan ma, illetve holnap még ennél is magasabb hőmérséklet alakul ki Magyarország valamely pontján.
1: Időnk lejár, de te is úgy látod, hogy hétközepén várható enyhülés?
12: Mindenképpen. Elsősorban szerdán még a kialakuló várhatóan heves zivatarok hozzák meg az enyhülés első hullámát, de ez már egy időjárási fronthoz kapcsolódik, ami pillanatnyilag most Németország felett tartózkodik, nagyon lassan, de közeledik felénk, és a front mögött majd az első zivatarok után, és amint feltámad az északnyugati szél, azzal, tehát a kontinens azon területeiről már jóval hűvösebb levegő hoz, és tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy a hét végére a szélsőségesebb melegből nagyjából ilyen átlagos júniusi értékekre csökken a hőmérséklet. Ez jelen esetben 10 fokos hőmérséklet csökkenést jelent.
1: Köszönöm szépen Tóth Tamást, meteorológus munkatársunkat hallották.
13: Jó reggelt Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: Közben Páldi Anna, környezetegészségügyi szaktanácsadó, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tanácsadója érkezett hozzánk. Kezdi csókolom, jó reggelt kívánok!
14: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Na hát beszéltünk már vízbiztonságról, beszéltünk a időjárási összefüggésekről, na de sőt, hát aztán ugye a mentők szóvivőjével a különleges beavatkozásokról, egy kicsit a védekezésről is, de ismételjük át egy kicsit, amiről minden évben beszélünk, de mindig van tanulsága, még mindig vannak, akik esetleg nem ismerik azokat a praktikákat, amikkel ebben a hőségben lehet élni. Nyilván az is meghatározza, hogy kinek mi a munkája, mert ugye aki olyan helyen dolgozik, hogy nem tud elbújni a hőség elől, például ő mit csináljon?
14: A hétvégén vidéken töltöttem a szabadidőmet, ez nagyon kellemes volt, tulajdonképpen víz közelben voltunk, és a víz hűtött legjobban.

0: és tulajdonképpen az ablakot kinyitva kiegyenlítődött reggel a hőmérséklet, 29 volt kint is, bent is, tehát nem igazán lehetett nyugodtan aludni. Itt ez a nagy probléma, hogy éjszaka a városi hőséget hatására nem hűl le a környezet, és ezzel nagyon sok embernek ez gondot okoz, nyugtalanul alszunk, és akkor másnap nem tudunk annyira koncentrálni, ezért azt látjuk, hogy a balesetek száma is megnövekszik ilyenkor. Tehát mi nyomon követjük a Nemzeti Népegészség és Gyógyszerészeti Központban a baleseteknek az alakulását, és azt látjuk, hogy amikor emelkedik a hőmérséklet, már a napi 25 Celsiusok középhőmérséklet esetén is látjuk, hogy növekszenek a balesetek, és nyilvánvalóan, amikor még melegebb van, még nagyobb az esély arra, hogy nem tudunk koncentrálni, türelmetlenek vagyunk, agresszívebbek, és akkor itt a baj.
1: Hogyha ezt az ember tudja, akkor készülhet erre, akár önuralommal, bármi más megoldással, ugye, hiszen számít arra, hogy a reakciói megváltoznak.
0: Nyilvánvalóan ez az egyetlen megoldás. Egyrészt ugye legtöbb gépjárműben van légkondicionáló, tehát ott lehet biztosítani azért a megfelelő hőmérsékletet. Másrészt hát reggel esetleg a kávé segít, hogy egy kicsit ébrebbek legyünk, de mindenképpen tudatosan kell figyelni egymásra, és tudni kell, hogy itt most nagy a balesetveszély, tehát legyünk nyugodtak, türelmesek, nézzük el esetleg a másik autósnak a türelmetlenségét, és próbáljunk egy defenzív vezetésmódban elkerülni az ilyen helyzeteket.
1: Aztán lakás, ugye hűtés nyilván, meg árnyékolás, táplálkozásról is beszéljünk egy kicsit, mert hát nyilván vannak kifejezetten nyári ételek, ilyenkor már kívánja amúgy is az ember a könnyebb ennivalókat, nyilván ez megoldás lehet.
0: Hát ilyenkor azt mondjuk, hogy a könnyű vegyes táplálkozás, a mediterrán diétát kellene alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy elsősorban, tehát hogyha a levest készítünk, akkor valamilyen zöldséglevest, ugye a gazpacsó nagyon híres a spanyoloknál, ez a paradicsom és az uborka.
1: Hát sütőleves. Igen. Magyar ebédnél ritka az.
0: Ez tulajdonképpen azért találták ki a spanyolok, mert ezt meg lehet sózni. Tehát ez már a só folyadékbevitel, ugye hidegen szokták fogyasztani, és meg lehet sózni, tehát az ásványanyag pótlás. A következő, hogy együnk sok zöldséget, nyers zöldséget, salátát, és itt a dinnye szezon, fogyasszunk görög dinnyét, ami szintén nagyon jó folyadékpótló. A húsok tekintetében azt javasolnám, hogy könnyű, főleg csirkehús, tehát baromfi húst vagy halat együnk, kerüljük a nehéz ételeket. Sokszor látom, hogy nyáron és kedvenc étel a töltött káposzta. Ez egy téli étel, ezt egy kicsit el kellene halasztani a téli idegebb időszakokra, és nyáron a most frissen megtermelt zöldségeket, tehát zöld borsót, zöld babot, karfiot, ilyeneket fogyasszunk, ami tulajdonképpen könnyen emészthető, nem terheli meg annyira a szervezetünket, és szintén nagyon fontos az, hogy ezeket is meg lehet sózni, és nem szabad megfeledkezni, hogy kezd beindulni a paradicsom szezon, az uborka szezon, tehát ezek azok az ételek, amit jó szívvel tudunk ajánlani, amivel a folyadékot is és a sót is pótoljuk.
1: Szív- és érrendszeri betegségben szenvedőknek, vagy arra hajlamosaknak mit javasol? Akik szív- és érrendszeri betegségben szenvednek, vagy hajlamosak arra, például magas vérnyomás. Még nincs komolyabb baj, de azért magasabb a vérnyomás.
0: Hát a vérnyomás, tehát a szív-érrendszeri panaszokban szenvedőknek azt ajánljuk, hogy szintén figyeljenek oda a tüneteikre. Ilyen a nagy melegben, ugye kitágulnak a bőrerek, leesik a vérnyomás. Sajnos az időseknél lehet egy ilyen reflex visszacsapó hatás, hogy a szervezet ezt érzékeli, és akkor hirtelen megemel a vérnyomás, tehát lehet ennek egy nagyon súlyos kimenetele, esetleg ugye a magas vérnyomás krízis is felléphet. Ezért ajánljuk, hogy figyeljenek oda a vérnyomásra, mérjék meg a vérnyomást, és hogyha valamilyen rendellenességet tapasztalnak, akkor kérjék az orvosok tanácsát, hogy akkor most mit kell szedni, esetleg növelni kell a dózist, vagy pedig csökkenteni, hiszen hogyha tartósan alacsony a vérnyomás, akkor lehet, hogy kevesebb gyógyszerre van szüksége a szervezetnek.
1: Köszönöm szépen, Páldi Annát, a Nemzeti Népegészségügyi Központ környezetegészségügyi szaktanácsadóját hallották.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok

0: kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottak.
4: Kánikula lesz ma is, 35 és 41 fok között alakul a hőmérséklet, sok napsütéssel természetesen, de azért kemés gomoly felhő is előfordulhat, sőt, az északi középhegységben egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat.

0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 7 óra van, 2026. június 29-én hétfőn. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukkel Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is, hallgassuk meg együtt a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Továbbra is harmadfokú hőségriasztás és vörös kód van érvényben a forróság miatt.
3: Még mindig túlélők után kutatnak a venezuelai földrengések után. A katasztrófának már több mint 1400 halottja van, 50 ezer ember tűnt el.
2: Több energetikai fejlesztés célzó uniós pályázat is hamarosan megnyílik. Következnek a részletek. Hazánkban sorra dőltek meg a hőmérsékleti rekordok a hétvégén. Budakalászon tegnap például 40,7 fokot mértek. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás és vörös kód van érvényben a forróság miatt. Részletek Csüri Fanni Noától.
4: Itt olyan helyzet áll elő, ami még sose volt.
5: Így jellemezte az extrém időjárást Pintér Ferenc meteogyógyász, aki hozzátette, a hőguta előjelei lehetnek a fejfájás, szédülés, hányinger és hányás. A tudatzavar, ájulás, az izzadás megszűnése, valamint a szürke bőr pedig életveszélyes állapotra utal.
4: Ha nem is következik be a fatális következmény, akkor is maradandó szervi károsodások lehetnek a következmények.
5: A kánikula a sürgősségi osztályok betegforgalmát is befolyásolja, jelentette ki az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hozzátette, sokan az esti, éjszakai, hűvösebb órákban keresik fel az osztályokat. Akkor azonban kevesebb dolgozó látja el a betegeket, ezért a kevésbé sürgős panaszok ellátása hosszabb várakozási idővel járhat. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el kórházi és rendelőintézeti klímaberendezések karbantartására. Erre már Kármán András pénzügyminiszter emlékeztetett. Továbbra is érvényben van a vörös kód. Az utcán élőknek egy pohár víz is életmentő lehet. Hívta fel a figyelmet Papp András, a Nyíregyházi Oltalom Szeretett Szolgálat intézmény vezető helyettese.
6: Rendelkezésre álljon folyamatosan zuhanyzási lehetőség, ivóvíz, illetve tűvösebb étett helyiségek.
5: A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. A legmagasabb sínhőmérséklet már az 5620 fokot is elérte. Tájékoztatott Váci Viktor, a MÁV Inform sajtóügyeletese.
7: 20 km per órával csökkentették a megengedett maximális sebességet. Ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak a vonatoknak.
5: A paksi atomerőmű 560 megawatttal kisebb terheléssel fog működni. Az intézkedés az ellátás biztonságát nem befolyásolja.
2: Mától tetőzik a hőség, erre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.
3: Magyar Péter azt írta, a közszférában otthoni munkavégzést rendelnek el, és lehetőség szerint erre kérnek minden munkáltatót. Emellett a kinti munkavégzés elhalasztását javasolják.
2: Idén már 22 ember fulladt vízbe a Duna magyarországi szakaszán, a hétvégén egyetlen nap alatt hárman tűntek el a folyóban. Holttestüket órák múlva találták meg.
3: A rendőrség mindenkit arra kér, hogy ittasan ne menjen a vízbe, csak kijelölt helyen fürödjenek, a természetes vizekben pedig legyenek fokozottan óvatosak, mert ott a jó úszók is veszélyes helyzetekbe kerülhetnek, figyelmeztetett Csécsi Soma, a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője.
8: Ilyen veszélyek lehetnek például az erős sodrás, a meder hirtelen mélyülése, örvények alakulhatnak ki a folyókon, úszadékok jöhetnek szembe az úszóval, amelyek sérüléseket okoznak, és a hirtelen hideg víz szintén izomgörcsöt vagy légzési nehézséget okozhat. Ezért a rendőrség mindenkit arra kér, hogy csak kijelölt fürdőhelyen menjünk a vízbe.
2: Európa középső és keleti részén is egyre nagyobb gondokat okoz a kánikula. Sok helyen már hétvégén megközelítette a 40 fokot a hőmérséklet, pedig a hőség tetőzése hét közepére várható. Kanalas Lili összeállítása.
9: Az ukrán fővárosban a hétvégén 30 fok fölé kúszott a hőmérő higanyszála, a háború sújtotta országból azonban nehéz elutazni nyaralni. Van, aki a települést sem meri elhagyni a rendszeres orosz támadások miatt. Átmenni egy olyan városba, ahol semmit sem ismerek, nekem sokkal nagyobb aggodalmat jelent, mint Kijevben maradni. magyarázta egy nő. Temesváron több százan látogattak el a vasárnapi fagylalt fesztiválra. Bár Romániában még nem tetőzött a hőhullám, az ország csak nem felére vörös riasztást adtak ki a hatóságok a 40 fokos hőség miatt. Vörös riasztás van a Vajdaságban is, szerdánál előbb sem lehet enyhülésre számítani. Csehországban a tűzoltók az autójukból vizet permeteznek a járókelőkre. Fokozottan készültek a hétvégi 40 fokos hőségre az osztrák hatóságok is. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy senki ne ugorjon a Dunába hídról vagy csónakról, miután a héten több ember is így vesztette életét.
2: Itt a krónika. Még mindig túlélők után kutatnak a szerdai venezuelai földrengések után. A természeti katasztrófának több mint 1400 halottja van, 50 ezer ember pedig eltűnt. Muntán Erik beszámolója.
10: Egy csecsemőt és az édesanyját mentette ki az egyik romos épület alól az Egyesült Államokból érkezett kereső csapat. A kolumbiai mentők pedig egy 11 éves fiút szabadítottak ki, akit 3 méternyi kő és falt borított. Úgy omlott össze a szerkezet, hogy pont maradt neki elegendő hely, így biztonságban volt és nem esett baja, mondta a kolumbiai kereső csapat egyik tagja. A földrengés sok helyen az utakat is használhatatlanná tette, ezért a markolókat és bódózereket nem tudják eljutatni a legsúlyosabban érintett térségekbe. Nincsenek nehéz munkagépeink. Azok nélkül nem tudunk haladni, mondta egy családtagjait kereső nő. A földrengésekben rengetegen vesztették el az otthonukat. Az utcára kényszerült embereknek önkéntesek és segélyszervezetek próbálnak segíteni. Kevés az ivóvíz és mindenből hiány van. Sokaknak gyógyszerek kellenének, magyarázta egy férfi. Az elhunytakért világszerte milliók imádkoznak. Leó pápa is a venezuelaiakért fohászkodott. Imádkozunk az áldozatokért, a családjaikért és mindazokért, akik ennek a tragédiának a következményeit szenvedik el. Imádkozott a Szent Atya.
2: Továbbra sem csökken a harcok intenzitása az orosz-ukrán háborúban. Moszkva az ukrán főváros támadta, Kijev pedig az orosz olajfinomítókat vette célba. Részletek Iváncsik Attilától.
11: Két civil is súlyosan megsebesült Kijevben, amikor ballisztikus rakétákkal támadta Oroszország az ukrán fővárost. Az ukrán hadsereg válaszcsapásainak következtében lángba borult egy az oroszországi Krasznodár megyében található Szlavjansk olajfinomító, amely évente 5 millió tonna nyersanyag feldolgozására képes. Ez a létesítmény biztosítja a Dél-Oroszország üzemanyag szükségletének mintegy 10%-át. A Jaroszlavi régióban ugyancsak egy olajfinomítóban keletkeztek károk, a Krímen pedig egy hőerőmű volt az ukrán válaszcsapások főcélpontja. A félszigetet néhány óra alatt 16 robbanás rázta meg.
2: A tűzszünet felrúgásával vádolja egymást Irán és az Egyesült Államok.
3: Az amerikai hadsereg több iráni célpont ellen intézett támadást, miután az irániak egy újabb tankerhajót támadtak meg a Hormuzi szorosban. A hajó nem az Irán által kijelölt útvonalon akarta elhagyni a Perzsa-öblöt. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter iraki látogatásán kijelentette, a következő 30 napban a Hormuzi szoros kizárólagos iráni ellenőrzés alá kerül.
12: Az iráni-amerikai megállapodás értelmében a szoros forgalmának helyreállítása kizárólag a mi felelősségünk, más országnak ebben nincs beleszólása. Bármilyen külső beavatkozás vagy alternatív intézkedés csak kísérelteti a nyitást és növeli a feszültséget.
3: Veszélybe került az izraeli-libanoni tűzszünet is, miután az izraeli hadsereg újból támadta a Hezbollahot.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
2: A Tisza kormány első 50 napjának intézkedéseit sorolta fel a miniszterelnök a közösségi oldalán.
3: Magyar Péter példaként említette, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, elindították a valaha volt legerősebb korrupció ellenes küzdelmet, elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben korlátozását, és visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont. Csökkentették a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetését, leállították a devizahiteles ügyekben a végre hajtást és a kilakoltatást, elkezdték feltárni a NER legnagyobb bűneit, Magyarország pedig visszatért Európába. A kormányfő úgy fogalmazott, büszke a Tisza kormány első 50 napjára.
2: 50 napja 7 mérföldes léptekkel haladunk az agresszív és erőszakos kormányzati önkény irányába, Így reagált a Fidesz kommunikációs igazgatója.
3: Havasi Bertalan közleményében azt írta, gazdasági kormányzás helyett Facebook kormányzás zajlik, miközben minden ágazatban szaporodnak az aggasztó jelek.
2: Több fontos kritériumnak kell megfelelni ahhoz, hogy Magyarország csatlakozhasson az euróövezethez. Erről beszélt az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője azzal kapcsolatban, hogy a kormány 2030-ra szeretné teljesíteni a szükséges követelményeket.
3: Sebestyén Géza elmondta, a költségvetés hiánya nem lehet több a GDP 3%-ánál, illetve az infláció nem haladhatja meg 1,5 százalékponttal a 3 legalacsonyabb inflációval rendelkező EU tagállam átlagát, az államadóságot pedig 60% alá kell csökkenteni.
13: Most ugye 76%-a a GDP-nek az államadóság, tehát ha 60 alá le akarunk menni, akkor 4%-ponttal kell csökkentenünk évről évre a GDP arányos államadóságot. Szerintem ez nem igazán valósítható meg komoly megszorítások nélkül, és ez az, ami igazából fájdalmas lehet.
3: Sebestyén Géza hozzátette, követelmény az is, hogy a hosszú távú hitelek kamatlába legfeljebb 2%-ponttal haladhatja meg a 3 legjobb uniós tagállam átlagát.
2: Átfogó szerkezeti reform nélkül nem oldhatók meg az egészségügyi rendszer problémái. Erről beszélt Kunet Zsombor egészségügyi elemző, aki a Tisza párt terveit értékelve azt mondta, az ígért 500 milliárd forintos többletforrás önmagában nem lesz elegendő a várólisták csökkentésére és a munkaerőhiány kezelésére. Szerinte érdemi megtakarítást a központosított beszerzésekben tapasztalt visszaélések megszüntetése hozhatna.
3: Kunet Zsombor hangsúlyozta, sok orvos elhagyta az állami ellátórendszert és a magánegészségügyben vállalt munkát. Ezzel együtt a KSH adatai szerint összességében ma mintegy 8000-rel több orvos dolgozik, mint 2010-ben, többségük azonban 70 éven felüli.
14: A rezidensek nem tudnak elmenni, ahonnan viszont jelentős mennyiségű orvos távozott, az pontosan az a korosztály, aki még nyitott, képes az új dolgok befogadására, és már megfelelő tapasztalattal is rendelkezik, tehát ez a 40-50 éves korosztály ment ki a magánellátás felé.
2: Több energetikai fejlesztés célzó uniós pályázat is hamarosan megnyílik.
3: A napelemhálózat fejlesztésére július 2-ától lehet pályázni, szélerőmű kapacitás bővítésre pedig augusztustól lehet jelentkezni. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a korszerű energiatermelési és felhasználási megoldások bővítése csökkenti az importfüggőséget és erősíti a gazdaság versenyképességét.
15: A villamos energia szerepe évről évre növekszik, nem csak az ipari termelésben, hanem a közlekedésben, a közműszolgáltatásokban, valamint épületeink fűtésében és hűtésében is egyre nagyobb jelentősége van. Ahogy egyre több területen támaszkodunk az elektromos energiára, úgy válik egyre fontosabbá, hogy mögötte korszerű, megbízható infrastruktúra álljon.
2: A Szamost oda-vissza átúszva próbált elmenekülni a rendőrök elől egy szabolcsi autótolvaj.
3: A férfi, aki egyébként el volt tiltva a vezetéstől, 2 autót ellopott és 2 benzinkútról is fizetés nélkül távozott. Tájékoztatott Gál Attila, rendőrségi sajtóreferens.
16: A nyíregyházi nyomozók több rendbeli lopás büntetével kihallgatták, és mivel a járművezetéstől is el volt tiltva, ezért járművezetés az eltiltás hatálya alatt büntetével is meggyanúsították.
0: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Herceghalomnál. A 30-as kilométernél csak a külső sáv járható, 6-7 kilométeres a torlódás. Az ellenkező oldalon Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulás, időszakos torlódás alakult ki. Fokozott türelemmel közlekedjenek, lényegesen hosszabb menetidővel számoljanak mindkét szakaszon.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
17: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten csak a belső sáv járható a Múzeum körúton a Kálvin tér felé a Bródi Sándor utcánál, mert tűzoltók dolgoznak. Baleset nehezíti a közlekedést a pesti alsó rakparton a Lánchídnál. Mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelző lámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Rebenszki Gergő, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
3: A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen. Az északi középhegységben és a keleti ország részben zápor, zivatar alakulhat ki. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében viharos lökések lehetnek. A hőmérséklet napközben 35-41, este 29-36 fok között alakul.
2: Ez volt a Krónika 7 órakor, a negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Szlotta Judit és a szerkesztő Pozsár Róbert.
0: Műsorajánlat.
18: Kérem, édes fiskális úr, lássa, nyugtalan vagyok. Szeretném tudni ügyem miben létét.
19: A Rádiószínház bemutatja.
18: Nekem szenvedélyem a szép. Per. És ez szép per fog lenni, amilyen egy században fordul elő egy.
19: Jókai Mór történelmi regényének új rádióváltozata.
20: Kárpáti Zoltán él. Nem hiszem el, ezt csak úgy gondolták ki, hogy engem elámítsanak.
19: Kárpáti Zoltán. Július 10-ig, hétköznap 21 óra után, hétvégén 21 óra 30 perctől a Kossuth Rádióban. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
1: Brüsszeli tudósítónk Berek Patrícia jelenti.
21: Ágyúdörgésszerű robajjal kezdődött a tűzijáték éjfélkor a Saint-Quentin-er parkban, ahol az Egyesült Államok 250. születésnapját ünnepelték. A zárt körű fesztiválra csak a meghívottak léphettek be fokozott rendőri jelenlét mellett. A parkban Belgium függetlenségének diadalív állít emléket. Az ikonikus park kisajátítása és a Trump kormányzat klímapolitikája miatt civilek tiltakoztak. Trump háború halál tartott fel egy kézzel írt táblát egy idős férfi a belépéshez sorakozók mellett, míg az európai intézményektől pár lépésre környezetvédelmi szervezetek tüntettek a kordonon túl. A Saint-Quentin-er parki ünnepségen 2000 amerikai katonai és családtagjaik vettek részt. Belga és amerikai üzleti vezetők is ünnepelték a közelgő július 4-ét, Amerikában ez a függetlenség napja. Bart De Wever miniszterelnök, Roberta Metsola európai parlamenti elnök és Mark Rutte NATO főtitkár is felszólalt a rendezvényen. A Brussels Times kiemeli, hogy mindez akkor történt, amikor az európai közvélemény és vezető európai politikusok is megkérdőjelezik Washington, mint szövetséges megbízhatóságát. A belga királyi pár elutasította a meghívást. A Saint-Quentin-er parki ünnepséget éjfélkor zárta a tűzijáték. A hétfőre virradó éjszaka fesztiválozók megúszták vihar nélkül, de az előző éjszaka, vasárnap hajnalban hatalmas vihar csapott le Belgiumban. Ennek halálos áldozata is volt. Egy férfi az autójában halt meg, mert rádőlt egy fa. A viharos szél fákat döntött ki, faágakat tört le, egy házat pedig a rázuhanó fa rombolt le a francia határ közelében. A kidőlt fák és leszakadt ágak miatt a vasúti közlekedés is akadozott. Több szabadtéri rendezvény helyszínét kiürítették a vihar közelettével, a dél-belgiumi Courcelles-ben azonban nem voltak elég gyorsak. Egy fesztiválon hárman szenvedtek kisebb sérülést, amikor az erős szél elsodorta a kültéri dekorációkat és válaszfalakat. Az RTBF szerint 8800 villámcsapást regisztráltak az országban, egy helyütt pedig 108 km/órás széllökést mértek. A vihar több mint egy hete tartó hőséget zárt le. Péntek volt a legforróbb nap, emiatt különös felháborodást okozott az Európai Bizottságnak otthont adó Berlimont épületben, hogy éppen aznap kikapcsolták a légkondicionálót a létesítményben, legalábbis az elsőtől a hetedik emeletig. Tiszta feudalizmus, füstölgött egy bizottsági alkalmazott név nélkül a politikónak, hozzátéve, hogy a 8. emelettől felfelé továbbra is működhettek a légkondicionálók. A 8. emeleten dolgozik az uniós biztosok többsége, a bizottság elnökének pedig a 13. szinten van az irodája, éri alap. A hőség miatti rendszer túlterhelés áramszüneteket is okozott, például az Európai Parlament épületében is. A léghűtés és az energiafogyasztás most központi témává vált Belgiumban, ahol a háztartásoknak csupán egyötöde rendelkezik légkondicionálóval.
0: Jó reggelt Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
1: Az Európai Unió néhány héten belül fontos változást vezet be, míg az ukrán állampolgárok ideiglenes védelmi státuszát újabb egy évre meghosszabbítják, a 6 köteles ukrán férfiak kivételt fognak majd képezni. Azaz, az Európai Unió tagállamai hamarosan nem nyújthatnak menedéket azoknak az ukrán férfiaknak, akiknek egyébként a seregben, a hadseregben, meg hát voltak éppen a fronton lenne a helyük. Ez a hírünk, és erről beszélgetünk, erről is Kaiser Ferenccel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvéd tisztképzőkar egyetemi docensével. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Miért lépte meg ezt az Európai Unió? Vagy lépi?
4: Hát nyilván Ukrajna részéről van egy nyomás, másfelől meg nyilván az egyén érdek, meg az állam érdek nem vág ezt össze ebből a szempontból, tehát ha mondjuk valamelyik európai országot megtámadnák, nyilván ez az EU és NATO tagság nélkül lévő országokra igaz, hiszen az EU és a NATO kvázi megvédi az övét, akkor ők sem szeretnék, hogyha az állampolgárok egy része nyilván jól felfogott saját érdekét figyelembe véve elmenekülne az országból, tehát valahol az a védelme állampolgári kötelesség, kötelezettség, és ebből a szempontból, ha azt akarjuk, hogy hasonló esetben a miénket se fogadják be máshol, vagy ne mondjuk úgy biztosuk őket tömeges menekülésre, bármennyire valószínűtlen is ez nyilván az Európai Unió és a NATO esetében. Bizonyos lépéseket sajnos meg kell tenni, nyilván ez az ukrán férfiak részéről ez egy nem szép dolog, ugyanakkor jogi szempontból tulajdonképpen magyarázható.
1: Milyen állapotban is van most Ukrajna? Azért a kérdés abból a szempontból is fontos, most a fronthelyzetet leszámítva, de aztán beszélünk arról is, mert ugye újabb fejezet megnyitását kérni a csatlakozási tárgyalásokhoz, Európai Uniós csatlakozásról van szó. Hát ugye korábban már beszéltünk róla, hogy bizonyos alapok is hiányoznak ehhez képest, mi akkor ez a követelés, illetve mi van a hátterében?
4: Zelenszkijnek otthon mutatni kell valamit. Az, hogy hány fejezet van megnyitva, lényegében nem számít semmit. Törökországgal is jó néhány fejezetet kezdtek el tárgyalni. Ugye Törökország nagyon sokáig volt tagjelölt, ugye már a törökök is rájöttek arra, hogy ez nem fog megvalósulni. Tehát Ukrajnának ezt fel lehet mutatni, hogy tessék már ennyi fejezet meg van nyitva, másfelől meg, amíg az utolsóban is meg nem egyeznek, végig nem tárgyalják az összeset, és gyakorlatilag itt túl sok kompromisszum lehetőség sincs, addig úgy sem lesz csatlakozás, tehát ez inkább egy szimbolikus gesztus lenne. Másfelől nyilvánvaló módon nem véletlenül nem nyitnak meg egy csomó minden csatlakozásra, mert Ukrajna nincs abban a helyzetben, hogy ezt ebben érdemben előre tudjanak lépni a felek.
1: Hogy áll a háború ebből a szempontból, mert ugye régóta lebeg az, hogy esetlegesen sikerül valamiféle béke irányába elmozdítani ezt a folyamatot, aztán utána meg mindig fellángol.
4: Hát nem változott semmi. Ugye az oroszok hetekig ostromolnak akár egy 40-50 házból álló pici falut is, több hónapig, vagy akár fél évig, egy évig egy-egy kis várost. Iszonyatos lassan haladnak előre az oroszok, óriási emberveszteségekkel. Máshol, különösen a front déli szakaszán az ukránok jóval könnyebben foglalnak vissza területeket, ugye az idejében nem is nagyon volt területnyereség, mert amennyit az oroszok elfoglaltak keleten, közel annyit az ukránok elfoglaltak, visszafoglaltak délen. Másfelől pedig Oroszország folyamatosan támadja az ukrán nagyvárosokat, az ukrán kritikus infrastruktúrát, viszont az elmúlt hónapok fejleménye az, hogy, sőt, különösen az elmúlt egy hónap fejleménye az, hogy Ukrajna, miután közel 3 évig tűrte és elviselte, túlélte az orosz drón és rakéta támadásokat az ukrán, mondjuk úgy hadászati mélység, tehát a nagyvárosok ellen, most elkezdett visszalőni. Ráadásul a helyeken támad, ami az oroszoknak borzasztóan fáj, tehát jelenleg elsősorban az ukránok az orosz energetikai szektort, azonban is főleg az orosz kőolajfinomítókat és olajdepókat támadják, és ezzel súlyos üzemanyag hiány sikerült előidézni Oroszország bizonyos részein. Plusz annyira sikeres drón háborút folytatnak azon a földnyelven, ami ugye összeköti Oroszországot a Krimmel, hogy a Krimben lassan szinte mindenből kifogynak, nem csak a katonák, hanem a polgári lakosság is. Ugye ott ivóvizet is sótalanítással kell előállítani, amihez meg üzemanyag kell, az meg nem érkezik be annyi, tehát most már vízkorlátozás is van a Krimben. Ugye a Krim gazdasága nagy részt a turizmustól, az idegenforgalomtól függ, jelen esetben pedig értelemszerűen nem mehetnek a turisták, tehát nagyon komoly gazdasági és nyilván politikai hatása is van ennek a sikeres ukrajnai légi hadjáratnak, amit ugye nem repülőgépekkel, hanem autonóm repülőeszközökkel folytatnak, hogy most már ugye Vladimir és Putyin orosz elnök is beismert, hogy vannak bajok, de természetesen ezeken majd úrrá lesz Oroszország.
1: Mi ennek a sikernek a titka? Fejlesztettek új drónokat, vagy képességeket is ezzel együtt természetesen? Mert ugye nem a hagyományos frontháborúban kell itt most már gondolkozni, hanem több szakértő köztük önök is mondták, hogy a drónháborúnak egy egészen másfajta dimenziója mutatkozik itt meg, és másképpen kell gondolkodni róla, mint a hagyományos hadviselés esetén, amikor az erőviszonyokat meg a tűzerőt méri fel a szakértő.
4: Abszolút Ukrajna minőségi, sőt mennyiségi fölénybe került bizonyos dróntípusok esetén Oroszországgal szemben. Továbbá, mivel Ukrajna az idei évig nem nagyon hajtott végre nagyméretű támadásokat, egy-egy kisebb behatolás történt, tehát néhány drón akár 1000-1500 kilométer mélységben is csapás mért, viszont napjainkban azt látjuk, hogy Ukrajna akár 5-600 nagy hatótávolságú eszközzel is csapást tud mérni Oroszország mélységébe, és erre az orosz légvédelem nem készült fel. Tehát Oroszország egész egyszer túl nagy ahhoz, 17 millió négyzetkilométer, meg az apró, tehát 17 millió 90 ezer a Krím nélkül, az elcsatolt területekkel együtt 17,2 millió négyzetkilométerről beszélünk. Ez nem lehet légvédelemmel lefedni úgy, hogy sehol ne legyen rajta rés, és nagyon úgy néz ki, az ukránok ügyesen tudják támadni azokat a légvédelmi hiányosságokat, tehát azokat a területeket, amiket az oroszok nem képesek megvédeni, és ennek kellemetlen következményeként kiderült az is, hogy most már Szentpétervár vagy Moszkva közvetlen környékét sem tudják az oroszok légvédelmi eszközökkel biztosítani.
1: Mi van itt a háttérben ennek? Technikai fejlődés, vagy valami külső támogatás? Hogy alakult ki ez a bizonyos jelentős drónképesség, ami most már az orosz légvédelmet is zavarba hozza?
4: És nyilván Ukrajna ezt nem tudja egyedül megtenni. Rengeteg mindent európai cégek gyártanak az ukránoknak, mint ahogy egyébként nagyon sok mindent meg kínaiak az oroszoknak. Tehát mind a két fél mögött van Kína külső támogató. Gyakran esik szó arról, hogy mennyi támogatást kap nyugattól Ukrajna, ugyanakkor Oroszországot is támogatja Kína, Észak-Korea és Irán is. Más nem mondjak, a legnagyobb mennyiségben használt orosz drónok, a gerányok, azok az iráni Shahid drónok licensze alapján, tehát iráni segítséggel készülnek. A nyugat technológiai fölénye, valamint az ukrán kreativitás, nem vitassuk el tőlük, elképesztő hatékony kombinációt jelent, és ez az egyik különbség, ami most látszik az arcon. Nem tudni meddig, mert az inga azért visszafordulhat, de most nem mondjuk úgy az oroszok javára áll a drónháború.
1: Megváltoztathatja ez a háború kimenetelét is, meg a békefeltételeknél a tárgyalásnál is jelenthet valamiféle előnyt akár Ukrajna számára?
4: Nehéz megmondani, tényleg attól függ, hogy meddig tart. Az ukránok jól látható most oda akarják kényszeríteni a tárgyalóasztalhoz az oroszokat, amire jól látható módon az oroszok nem nagyon hajlanak.
1: Vajon miért?
4: Nem tudom. Tehát épp észre, józan észre Oroszországnak ezt a háborút már be kéne fejezni. Jól látható módon iszonyatos állapotba került az orosz gazdaság, legóvatosabb esések szerint 300 halottat veszítettek az oroszok, sebesültekkel együtt közel 1 milliót, szinte mint férfi, legalább még 1 millió mérnök, orvos, tanár, informatikus szakmunkás elmenekült, tehát az aktív keresőképes orosz korosztályban elképesztő munkaerő hiánnyal küzd az orosz gazdaság. Nem látszik, hogy jelentősebb eredményt el tudnának érni, ennek ellenére folytatják a dolgot. Erre szoktuk azt mondani, hogy egy diktátornak, egy autoriter vezetőnek nagyon máshogy működik az agya, mint egy demokratikusnak. Tehát nyilvánvalóan egy demokratikus ország nem vívna már egy ilyen háborút. Az amerikaiak Irakban meg Afganisztánban összesen veszítettek 15 ezer halottat. 20 év alatt, és elég volt nekik.
1: Hát ez se volt sikeres egyik se egyébként, azt jegyezzük még zárójelben.
4: De maguktól kivonultak, tehát feladták egy idő után, úgyhogy katonailag nyerték a konfliktust tulajdonképpen, hiszen megszállva tudták tartani a másik országot. Oroszország a katonai győzelemtől is messze van, a politikairól nem is beszélve.
1: Köszönöm szépen Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvéd Tisztképzőkar egyetemi docensét hallották. 7:30 múlt majd egy perccel, úgyhogy rövid hírekkel folytatjuk most a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
3: A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozása lesz a téma az országgyűlés eheti rendkívüli ülésén. Ma is felszólal napi rend előtt Magyar Péter miniszterelnök. A 13 órakor kezdődő ülés elején megemlékeznek a képviselők a kuláküldözés áldozatairól. A sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keresse fel bárki esténként, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség miatt hiába halasztja valaki estére az ellátást, olyankor kevesebben dolgoznak, így a nap végén is elhúzódhat a várakozás. Nem életveszélyes tünetek esetén a házi orvosi ügyeletet, vagy a 1830-as ügyeleti telefonszámot ajánlott hívni. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Utóbbi azt jelenti, hogy minden szociális intézménynek be kell fogadnia a hajléktalanokat, miközben a szociális munkások és a hatóságok is fokozottan figyelnek az utcán élőkre. Ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás, 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. A Hungarometer adatai szerint a hónap közepe óta szinte minden nap a figyelmeztetés kritériumot meghaladó az UVB sugárzás. Több műszaki és közlekedési fennakadást okozott a rendkívüli hőség a hétvégén. A Délpesti Centrum Kórház egyik épületében elromlott egy műtő klímaberendezése. 25 vasút és több hévvonalon sebességkorlátozást vezettek be. A nagy meleg miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették, néhány településen pedig tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. A híradást Berente Mariant készítette. Krónikával 8 órakor jelentkezünk.
6: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
22: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk L. Tamás.
1: Lezárult a társadalmi egyeztetése a 17. alaptörvénymódosításnak, ez az a módosítás, amely tartalmazza a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását, de vajon mit tud ez a hivatal, hogy illeszkedik ez a magyar jogrendbe, különösen a büntetőeljárások körébe? Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója a vonalban, jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
1: Hogy látja, hogy ez a hivatal minek minősül? Ez egy párhuzamos ügyészi szerv, vagy fölötte áll, vagy hogy lehet ezt a jelenlegi büntetőeljárási körbe értékelni, illetve illeszteni?
5: Ezt nehezen lehet a jelenlegi hatósági térben elhelyezni, mert ez egy formabontó újszerű megoldás, aminek a bevezetése, a létrehozása meglepő lehet, mi sem ilyen hivatalra, ilyen megoldásra számítottunk, de annyiban mindenképpen indokolt, hogy ugye mögöttünk van a NER 16 éve, amikor a korábban is, a NER alatt is, meg jelenleg is működő bűnöldöző hatóságok, a rendőrség, az adóhatóság, az adónyomozó hatóság, az ügyészség akadálytalan lehetőségek sorozatával rendelkezett arra, hogy igazolja az elkötelezettségét a korrupciáni küzdelemben. Sajnos a NER-ben azok az ügyek sorjáztak, amikor ezek a hatóságok tudatosan félrenéztek, bevédték a hatalmon lévők korrupt gazdagodásának a megvalósulását. Tehát igazából azt bizonyították, hogy saját magukat teljesen lefeketítve nem végzik a dolgukat. Ilyen helyzetben érthető és indokolt, hogy a kormány ezt a megalvadt és működésképtelennek bizonyos struktúrát megpróbálja felrázni. Meglátjuk, hogy ebből milyen rivalizálás fog kialakulni, hogy majd az ügyészség, a mostani értelemben vett ügyészség az megpróbálja igazolni, hogy mégiscsak ők a legények a gáton, vagy teret nyer, teret kap a vagyonvisszaszerzési vagyonvédelmi hivatalnak a bűnöldöző, felderítő ügyészi funkciója. Azt ne felejtsük el, hogy itt csak egy talán szűk tucatnyi bűncselekmény fajtáról van szó, ahol ez az új hivatal lesz jogosult az eljárásokat lefolytatni. Azokban a bűncselekményekben azonban előfoglalási joga lesz, tehát ha mondjuk egy közvagyont károsító hűtlenkezelés, vagy egy közvagyont érintő hivatali visszaélés gyanúja fölmerül, akkor nem az ügyészség, hanem a vagyonvédelmi hivatal lesz jogosult és köteles eljárni.
1: Ugye erős kritikát fogalmazott itt meg az elmúlt majd egy percben a bűnöldöző szervekkel kapcsolatban, csak hogy érdekes az, hogy ez csak most volt jellemző, vagy hogyha megnézzük a korábbi kísérleteket, tehát az előző kormányváltásoknál is volt már két nagy kísérlet. Ugye az egyik a Fidesz kísérlete volt, aztán a másik meg a szocialista kormány kísérlete volt, hogy feltárja azokat a gazdasági ügyeket, amelyek esetleg visszaéléshez vezettek, és nem volt eredményes utána sem, pedig már akkor is megszabadultak akár az ügyészség, akár a rendőrség az előző kormánynak a befolyása, tehát mindig kicserélték a vezetőket, leváltották, új rendőrfőkapitány, aztán az ügyészség is változott. Szóval valahogy nem sikerült mindig. Néhány ügyben indult valami, aztán úgy elcsendesedett. Talán ítélet is volt egy-kettő. Ugye emlékszik ezekre?
5: De amire szerkesztő utal, az a 2002-es Keller Lászlóféle közpénzügyi államtitkári modell, illetve a 2010-es Papság Ferenc, majd Ludai Gyula fémjelezte elszámoltatási kormánybiztosi pozíció. Ezek politikai kísérletek voltak, mind a kettő a hagyományos értelemben vett bűnöldözésen, igazságszolgáltatáson kívül helyezkedett el. Egyértelmű, hogy sem a szociknak 2002-ben, sem a Fidesznek a NER kialakulása pillanatában, vagy megkezdése környékén nem volt valós szándéka őket egyébként valószínűleg politikailag irritáló, és puhlacibási féle szoci-fidesz 70-30-30-70 felosztásra jellemző korrupciós csatornákat lehet, hogy alkalmasint ideglenesen blokkoló korrupciós magatartásoknak a tényleges feltárása. Ez valószínűleg egyfajta kimondatlan, vagy legalábbis a közlemény számára ismeretlen alkunak lehetett az eredménye, hogy nem bántjuk az ügyészséget, jó, bohóckodjanak itt el, majd lesznek sajtótájékoztatók, adunk hozzá zászlós címeres ügyészségi rendőrségi épület háttereket, és akkor majd valamit fogunk vakargatni a felszínen, de a mélyben nem változik semmi. Ettől még például Ludai Gyulának a működése az roppant kártékony is volt, mert rengeteg sehova nem vezető inkább ilyen vádaskodó megállapítást tett, hogy most mennyire változott meg az ügyészség, illetve a rendőrség az egyes kormányváltásoknál. Persze a felső réteget azt lemetélték, ez főként a rendőrség esetében jellemző volt, sőt Pintér Sándor arra is vigyázott, hogy az ő 16 éves regnálása alatt olyan 4-5 évente rotálja a rendőri vezetést, de az ügyészség esetében igazából Polt Péter 2000-es hatalomátvétele után lényegileg nem történt semmilyen változás. Ő a szoci kormányokkal 2003-4-re tökéletesen ki tudott egyezni, kapott egy, kiemlékszik már talán kevesen, csak egy interpelláció sorozathoz 2003 környékén a parlamentben, még azt is leszavazta a szocialista többség, hogyha a saját nevét vagy a törvényeknek a elfogadási dátumát mondta be, aztán szépen csendben megegyeztek, és igazából az elmúlt 26 évben az ügyészségen a Polt Péter által kreált megoldások és modellek működtek, ami hát ugye azt foglalta magába, hogy ő időről időre blazírt arccal kiállt a közvélemény elé, és mondta, hogy az ügyészség az Magyarország és a magyar emberek szolgálatában becsülettel végzi a munkát, csak ebben mondjuk beleszélt az, hogy letelepedési kötvények nem vizsgálták ki, 176 milliárdos lélegeztetőgép beszerzés nem vizsgálták ki, 1000 milliárdos látványcsapasport támogatás, úgynevezett TAO-kassa, nem vizsgáltak benne semmit. És biztos lehetne egy olyan adást tartani itt a Kossuth Rádión is, ahol mondjuk én egy órán át szakadatlanul sorolnám azokat az ügyeket, amikben a hatóságok nem tettek semmit. Igazából eljátszották a becsületüket, visszaszerezhetik, ez kötelességük is, és ma magyar emberek üdvét szolgálna, ha visszaszereznék a becsületüket, de a kormány úgy néz ki, úgy dönt, hogy most új hatósággal kell megküzdenünk ennek a becsületnek a visszaszerzése során.
1: Kik lennének ebben? Hát ebben is nyilván ügyészek kellenek, hiszen olyan gyakorlat kell ehhez, és ráadásul ugye itt egyszerre közpénzügyi vizsgálat, adatgyűjtés, vagyonvédelmi és bizonyos büntetőeljárási jogosítványokat. Itt a törvényt olvasva föltűnő, hogy sokszor párhuzamos az ügyészséggel a hatáskör. Ők milyen viszonyban lesznek egymással?
5: Mint mondtam, előfoglalása lesz egy a teljes büntető törvényhez képest nagyon szűken vett bűncselekményi körben, ahol a közpénzeket, közvagyonkárosító hűtlenkezülések, hivatali visszaélések, bizonyos vesztegetési magatartások, kartelbűncselekmények, tehát egy olyan körülbelül tucatnyi magatartás lesz ezekhez kapcsolódó pénzmosás. Itt a Nemzeti Vagyonvédelmi Vagyonvisszaszerzési Hivatalnak lesz elsősége. Maga a törvényi modell is úgy épül föl, hogy a négy elnök helyettes közül kettő ügyész, egy-egy pedig adóhatóság, illetve rendőrség irányból érkezik. Az nem kizárólagos, hogy az nem példa nélküli, hogy a hatóságok között van olyan, aminek többféle feladatköre van. Például az adóhatóságban, a NAV-nál is van közpénzügyi, tehát adóbevétel biztosítási, adóbeszedési funkció, meg bűnüldözési feladat. A NAV-nak van egy komolyan működő nyomozó hatósága. A rendőrségnél is rengetegféle funkció van, tehát ott van a bűnüldözés, amit a rendőrség nyomozó hatóságai látnak el, de rendőröket látunk az utcán posztolni, vagy a közlekedést irányítani, ez a rendőrségnek a közrendvédelmi közlekedés rendészeti funkcióját, vagy különböző típusú szakembereket fognak verbúválni különböző területekről. Nyilván olyanok fognak érkezni, akiknek van bűnüldözési, közpénz ellenőrzési, nyomozási, különféle szakterületeken szerzett jártassága. Nincs Magyarországnak két teljes államaparátusra elegendő szakember gárdája. Tehát tetszik vagy sem, azokkal kell dolgozni, akik régóta dolgoznak ezen a területen, nem tudunk új szakembereket szerezni. A Transparency International Magyarország mindig is hangoztatta, hogy az államhatalomban, államigazgatásban működő szakembereknek a messze túlnyomó többsége olyan becsületes, felkészült szakértő, aki az esküjéhez híven mindig is szerette volna, és most is szeretné tenni a dolgát. Néhányan, főképp a vezetői rétegben lefeketettek. A vezetők iránt sokkal kisebb a bizalom, mint a beosztott szakemberek iránt, mert senkinek nem tartottak a fejéhez, a tarkójához pisztolyt, hogy már pedig, ha te nem leszel megyei főügyész helyettes, vagy a nem tudom, a kormányzat ellenőrzési hivatal elnöke, akkor kivégzünk. ezt akarni kellett, és hát rossz időben rosszra akarták használni a feladatukat, meg a hatásköröket.
1: Nyilván őnekik más a véleményük, majd elmondják, hogyha a eljárás indul ellenük, és a védekezésüket meg lehet majd hallgatni, reméljük, hogy így lesz. Köszönöm szépen, Ligeti Miklóst, a Transparency International jogi igazgatóját hallották.
8: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: A Tisza párt a biztos szavazók körében háromszoros előnnyel vezet a Fidesz-KDNP előtt, amelynek támogatottsága több évtizedes mélyponton áll. Ez derült ki az IDEA intézet júniusi felméréséből. Az IDEA intézet operatív igazgatója, Molnár Péter pedig itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok!
1: Hogy készült ez a felmérés? Ez a telefonos, ezerfős, szokásos vagy más?
9: Ezerfős, de ez online. Mi felméréseink online, online reprezentatív ezerfős mintán. A Lapszik is június közepén, tehát 17-én zárult az adatfelvétel.
1: No, nézzük egy kicsit az eredményeket részletesen. Hogy van, milyen kérdésekre, hogyan alakul ki ez a sor?
9: Amiről beszélgetünk, ez két kérdésről szól. Az egyik az, hogyha most vasárnap lennének a választások, akkor ön részt venne a rajta, és hogyha részt venne, akkor kire szavazna. És ebből alakul ki az az arány, hogy a teljes népességnek a 60%-a jelenleg kormánypárti szimpatizáns, úgymond, tehát a Tiszára szavazna, és 21% a Fidesz, a legnagyobb ellenzéki pártnak a szavazója, és ugyanúgy hárompárti parlament alakulna ki, mint áprilisban, tehát a Mi Hazánk is eléri a parlamentbeütáshoz szükséges 5%-os küszöböt, amit ön is kihangsúlyozott, ami változás a választáshoz képest, hogy hát nőtt a Tiszának a támogatottsága, tehát az adatok mindenképpen azt mutatják, hogy maguk a Tisza szavazók, akik a Tiszát támogatták áprilisban, azok elégedettek a kormánynak a eddigi teljesítményével, hiszen nőtt a kormány támogatottsága.
1: Ez a győzteshez húzásnak, mert ugye van egy ilyen is ebben a szakmában, hogy a győzteshez húzásnak a gyakorlata, vagy kifejezetten elégedettséget is lehet ezzel mérni?
9: Én szerintem ez már két hónappal a választás után inkább az azzal kapcsolatos elégedettség, ami eddig történt. Ugye úgy lehet mondani, hogy a Tisza, a kormány szempontjából tulajdonképpen még mindig a mézes hetek zajlanak, hiszen még mindig elsősorban az előző 16 évnek az ügyeiről van szó, a mostani kormányra nézve még azért viszonylag kevés negatív, vagy akármilyen történés került eddig napvilágra. Tehát ebből a szempontból a Tisza továbbra is előnyben van, hogy az emberek az a választáson valami ellen szavaztak, valami nem tetszett nekik, és még mindig a közbeszéd elsősorban ezekről az ügyekről szól.
1: Aztán van itt egy érdekes rész, nevezetesen, amikor azt nézik, hogy kik a legnépszerűbbek, ugye? A például a Tisza párt körében is. Azt mondja, hogy Magyar Péter csupán a negyedik helyen szerepel saját kormányának népszerűségi listáján. Ez így van, és Orbán Anita külügyminiszter, valamint Kapitány István gazdasági miniszter is megelőzi. Ez hogy jött ki?
9: Valóban, egyébként amit most idéz, ez a múlt havi politikus népszerűségi listán, nem mint olyan nagyon sokat változna ez hónapról hónapra, de ezért változik.
1: De ezt is önök készítették.
9: Így van, azért, így van, azt kérdezzük.
1: Van itt előttem.
9: Így van, igen. Így van, igen. Azt szoktuk ilyenkor kérdezni az emberektől, hogy egy 1-től 5-ig skálán osztályozza le az adott politikust, hogy szimpatikus-e vagy sem neki, illetve mondja meg azt is, hogyha nem ismeri. És ezekből az adatokból látszik, hogy jelenleg, hát ugye abból következően, hogy a Tisza támogatottsága sokkal nagyobb a Fidesz, mint a Fideszé, nem meglepő, hogy a politikus népszerűség listán tiszás politikusok állnak, tiszás miniszterek állnak, valóban Orbán, itt a Kapitány István, Vitézi Dávid, Duh Bálint és Magyar Péter, és ezek a politikusok, akiket soroltam, valóban egy-egy százalék ponttal még akár a miniszterelnöknél is népszerűbbek, amit meg elsősorban az okoz, hogy a miniszterelnök ismertebb jóval, mint a miniszterei, és az ismertségből fakadóan nem csak azok vannak sokan, akik őt kedvelik, hanem azok is, akik őt nem kedvelik, és ez egy picit lejjebb húzza az ő értékelését, de valóban erről van szó, hogy pillanatnyilag a legnépszerűbb politikusok a tiszás miniszterek, és az amúgy népszerűnek tekinthető Magyar Péter mögöttük van valamennyi.
1: Érdekes az, hogy a külügyminiszter, ugye, hogy a legnépszerűbb a külügyminiszter Orbán Anita. Ezek szerint a szavazók vagy a megkérdezettek számára ennyire fontos a külügy, vagy számít a személyiség?
9: Erre nyilván én is csak így spekulálva tudok választ adni. Az egyik az ez lehet, valószínűleg Orbánnak azért az is az előnye, hogy ismertsége, beágyazottsága nem csak a Tisza oldalán van, hanem akár a Fidesz szavazók oldalán is. Valószínűleg az is előnye a külügyminiszternek, hogy hölgy, tehát ez is felhívja rá figyelmet esetleg, mivel hát eltér a többi politikustól, tehát egy kicsit szimpátiát ébreszt benne. És hát talán ez is csak az én gondolatom, a előző külügyminiszternek, ugye Szijjártó Péternek a ciklus, tehát kormányzati ciklus végére olyan rossz lett a megítélése a társadalom körében, hogy hozzá képest óriási a kontraszt Orbánitánál, tehát ez is okozhatja az ő népszerűségét.
1: Aztán itt van Kapitány István személye például.
9: Ugyanez mondható el, azért a tiszás miniszterek nem tartoznak a legismertebb politikusok közé, nyilván őket most ismeri meg a társadalom, és nyilván az ő megítélésüket nagyon erősen befolyásolja a magára, a Tiszára vonatkozó pozitív vélekedés, illetve a pozitív elvárások. Tehát azért Kapitány Istvánról is elmondható, egyre többen ismerik, de azért még az ő népszerűsége, mert valóban a népszerűsége lista élén áll ő is, vagy az elsők között van, az még nem feltétlenül a személyének szól, sokkal inkább a pártjának, illetve a választási eredményből akadó optimizmusnak.
1: Ha visszatérünk ide a parlamenti patkóba, ugye az önök közvéleménykutatása alapján, ugye az IDEA intézetről van szó, ugyanúgy három párti a parlament, még az arányok is, hát ugye jó, most úgy látom, hogy a Tisza előre mozdult, tehát még többen szavaznának rá, de ugyanakkor a Mi Hazánk is ott van továbbra is, és más nincs. Tehát nem fordult meg a trend, hogy DK, meg ezek a korábbi magukat baloldalinak vindikáló pártokról szó nincs.
9: Valóban így van. Hát ahogy Magyar Péter nevezte, úgy értve, hát a közbeszédbe elkezdték már úgynevezett ó baloldal, vagy ó ellenzéki politikusok, vagy ó ellenzéki pártok, ezek úgy néz ki, hogy valóban a választás óta sem tudtak talpra állni, tehát gyakorlatilag a politikai pártán három párt van, jelenleg a Tisza, a Fidesz és a Mi Hazánk. A Mi Hazánk erősödni ugyan nem tudott az elmúlt egy-két hónapban, de stabilizálta a pozícióját, tehát egyértelműen parlamenti küszöb fölött van.
1: Köszönöm szépen, Monár Pétert, az IDEA intézet operatív igazgatóját hallották.
9: Köszönöm szépen.

0: Sebestyén Géza, Matthias Corvinus kollégium gazdaságkutató műhelyének vezetője, közgazdász, egyetemi oktató érkezett hozzánk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Megjelent ez a bizonyos konvergencia jelentés, az Európai Bizottság kiadta. Ez az az elemzés, amely azt vizsgálja, hogy azok az uniós tagállamok, amelyeknek be kellene vezetniük az eurót, vagy akarnák, de még nem tették meg, milyen messze vannak a feltételek teljesítésétől. Hát itt kijött a Magyarország jelentés, azt írja, hogy Magyarország egyetlen egy feltételt sem teljesít. Puff. Ugye? Szóval itt nagy várakozások vannak, meg hogy 2030, meg akkor csatlakozás, csak most akkor ezt hogy értékeljük?
1: Egyébként azóta javult a helyzet, hogyha a legutolsó inflációs adatot nézzük, ugye 1,8% volt a májusi magyar infláció, ez az egész Európai Unióban a második legjobb érték, a svédek meg volt csak kisebb inflációja, mint nekünk. Ugye a Maastrichti inflációs kritérium úgy néz ki, hogy a három legalacsonyabb inflációval rendelkező eurozónás tagállam átlagos inflációjánál 1,5 százalékponttal lehet legfeljebb több az inflációnk. Nekünk kisebb az inflációnk, mint ez az átlag most jelen pillanatban. Tehát az inflációban abban most éppen jók vagyunk. Nyilván, hogy a következő hónapok mit hoznak, azt még nem tudjuk, de éppen az most jó. Ugye a jelentés az nyilván egy korábbi időpontot nézett, akkor nem volt még ez a mutatónk ennyire kedvező. A kamatunk is egyébként viszonylag rendben van, ott 2 százalékponttal lehet magasabb a 10 éves állampapírok hozama, mint a három legkisebb hozamú országnak az átlag. Ez most ilyen 4,7 százalékos kamatot jelent, de nekünk meg 5 százalék környékén van, tehát az egyébként nem teljesül, de nincsen tőle messze. A kettő, ami viszont tényleg nehéz feladat, az részben a

0: teljesítményt, ha nézzük, akkor éppen nem csatlakozhatna az euróhoz. Már lassan Németország sem, ugye, ahogy éppen állnak. Aztán a másik kérdés, meg ami a fő kérdés, ami mindannyiunkat érinti, hát a gazdasági vállalatoknak, érdekcsoportoknak ez nyilván jó. Na de mi van velünk, akik bérből és fizetésből élnek, vagy az egyszerű adófizető polgár, mert hogyha nézzük a nemzetközi tapasztalatokat, azért nem mindenhol jól sült ez el.
1: Nem, ugye...
0: Már az euró bevezetése.
1: Így van. Ugye, ami az átlagember szemszögéből fontos, ugye van egy olyan elképzelés, hogy az inflációt szokott hozni, ugye mikor átszámolják az árakat, mikor mi is majd átszámoljuk az árakat forintról euróra, ott azért ugye minden szentnek maga felé hajlik a keze, tehát a boltok, vagy akár a szolgáltató cégek is, mikor átszámolják az új eurós árat, és mondjuk az jön ki, hogy 13,426 euró lenne a korrekt ár, akkor nyilván nem lefele fognak majd kerekíteni, hogy valami értelmes számot tudjanak kiírni, hanem inkább fölfele.
0: Ez az olaszoknál másfélszeres volt az átlagos áremelkedés annak idején, ugye?
1: Sőt, amikor hogyha a kávé árát nézzük, ugye 1000 lira volt, mielőtt bevezették volna az eurót, 1000 lira az nagyjából fél eurónak felelt meg az átváltási arányunk alapján, de hát ugye az 1000 is egyel kezdődik, azt mondták, hogy legyen 1 euró inkább a kávénak, az eszpresszónak az ára, tehát dupla áron adták másnap, de azért hozzá kell tenni, hogy ez a kerekítés az ott okoz nagyon jelentős százalékos növekedést, ahol pici számokról beszélünk. Tehát nem csoda, hogy valóban a kávénak az áránál, a franciák a bagettnél tapasztalták ugyanezt. Ilyen kisebb árutermékeknél ott jelentős árnövekedés tapasztalható. Nyilván egy gépkocsi áránál, ami ugye eleve több számjegyű, ott azért ez a euró, egész euróra kerekítés, ez nem igazán fog gondot okozni. Tehát alapvetően azért a teljes inflációs ráta az nem volt olyan nagy. Ami viszont sokkal rosszabb szerintem, az az, hogy az infláció bevezetése mellett, vagy az inflációnak a letörése mellett, amiben tényleg segít az euró bevezetése, sajnos a GDP növekedést és a bérnövekedést is lelassítja, hogyha nincsen egy országnak önálló monetáris politikája. Tehát nézzük meg például a balti államokat, ugye a balti államoknak is volt most 2022-23-ban 20% körüli vagy magasabb inflációja, mint Magyarországnak, de az Európai Központi Bank kamatpolitikája volt, ami nekik is segített volna levinni az inflációjukat, ahol a maximális kamat egyébként ebben az időszakban 4,5% volt. Tehát látszik az, hogy az infláció elleni küzdelem az nem annyira működik, és ugye most is ugye az eurozónás biztos, mikor itt volt Magyarországon, azt mondta pénteken, hogy ugye Magyarország is majd az európai döntéshozatalnak a központjához konvergál, ha bevezeti az eurót. Szerintem azért kevés embernek van illúziója, hogy mennyire fogják majd az Európai Központi Bankban, mikor kamatról döntenek, akkor a magyar infláció vagy a magyar gazdaság érdekeit első helyre tenni. Nem leszünk az elsők, Németország lesz a legfontosabb, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, ahogy eddig is volt, főleg egyébként Németország, tehát Magyarországnak el kell fogadnia azt, hogy egy olyan kamat lesz, ami a németeknek optimális, nekünk meg hát vagy jó, vagy nem.
0: Hát ezt a görögök, spanyolok, portugálok megtapasztalták, a déli államok, ugye ez elég egyértelmű.
1: Sőt, ugye a görögök annyira megtapasztalták, hogy ők vissza akarták vezetni a saját pénzüket, a drachmát, hiszen látták azt, hogy egy különösen egy válságban egyébként ez nagyon komoly hátrányt jelent, és még egyszer a balti államokkal kapcsolatban csak egy fél mondat, tehát ők azért tudnak nagyon jól lavírozni az euróval együtt, mert ők elfogadták azt, hogyha gond van, akkor csökkentik a fizetéseket.
0: Köszönöm szépen Sebestyén Gézát, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjét, közgazdászt hallották az elmúlt percekben.
1: Köszönöm.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Idén is lesz Krisna völgyi búcsú. Kérdezem Szilaj Péterné Gandarvikát, a Krisna hívők szóvivőjét.
5: Igen, július 17 és 19-e között. Krisna völgy Somogyvámoson található, Fonyottól 30 perc autóútra. Ezen a rendezvényen betekinthetünk az ökofalu lakóinak mindennapjaiba. A látogatókat színpadi programokkal várjuk, indiai esküvővel, kézműves bemutatókkal, tematikus körsétákkal, a gyerekeknek pedig játékos foglalkozásokkal, henna festésre, boci simogatóval és ökrös szekerezéssel is készülünk, a hölgyek pedig még száriba is beöltözhetnek. Az indiai építészeti és festészeti hagyományok, a zene és táncművészetek is megismerhetők itt, a gasztronómiáról nem is beszélve, ugyanis ízletes

0: Vegetáriánus és vegán ételekkel készülünk, ezeket mind helyben termelt bio alapanyagokból főzzük. A Krisna-völgyi búcsú az egész családnak egyszerre nyújt kikapcsolódást, feltöltődést és maradandó élményeket.
1: Információk és jegyelővétel búcsú.krisnavölgy.hu.
2: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottak.

0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 8 óra van, 2026. június 29-én hétfőn. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Hallgassuk meg a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Magyarország felé közelít az Európát sújtó forró légtömeg centruma. Ma és holnap lehet a legmelegebb.
3: Az Egyesült Államok és Irán megállapodott, hogy egyelőre felfüggeszti a kölcsönös támadásokat és folytatja a tárgyalásokat Katárban.
2: Véget ért az alaptörvénymódosítás tervezetének véleményezési időszaka. Következnek a részletek. Magyarország felé közelít az Európát sújtó forró légtömeg centruma. Ma és holnap lehet a legmelegebb. Erről Tóth Tamás meteorológus beszélt a Kossuth Rádióban.
3: Emlékeztetett arra, hogy ilyen hőség korábban nagyon extrémnek számított idehaza. 1952 és 2000 között nem mértek szabvány meteorológiai állomáson, hivatalos körülmények között 40 Celsius fokot. Hangsúlyozta, a 2000-es évek óta egyre gyakrabban fordul elő ilyen magas érték. Mint mondta, a 2020-as években sorozatban jönnek olyan hőhullámok, amikor a hőmérséklet Magyarországon is eléri, vagy meghaladja a 40 Celsius fokot.
4: Két évvel ezelőtt volt, amikor nagyon megközelítettük az abszolút nemzeti rekordot, de nem léptük át. Ugye ez még mindig a 2007-es nagy hőhullám tartja fenn, amikor ugye július 20-án Kiskunhalason 41,9 fokot mértek. És most, ez a mostani hőhullám bizony esélyes lehet arra elsősorban holnap, hogy nálunk is megdől ez a hőmérsékleti rekord. Ugye tegnap Budapestvel Budakalászon mértek 40,7 fokot, eddig tehát ez jelenti a tetőpontot.
2: Mától tetőzik a hőség, erre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.
3: Magyar Péter azt írta, a közszférában otthoni munkavégzést rendelnek el, és lehetőség szerint erre kérnek minden munkáltatót. Emellett a kinti munkavégzés elhalasztását javasolják.
2: A sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keresse fel bárki esténként, ezt kérte az egészségügyi miniszter.
3: Hegedűs Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség miatt hiába halasztja valaki estére az ellátást, olyankor kevesebben dolgoznak, így a nap végén is hosszabb lehet a várakozás. Nem életveszélyes tünetek esetén a házi orvosi ügyeletet, vagy a 1830-as ügyeleti telefonszámot ajánlott hívni. Hegedűs Zsolt arra is felhívta a figyelmet, hogy a beteg várókba mindenki vigyen magával ivóvizet.
2: Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon, mondta a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke.
3: Bagyó Sándor a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy a korán jött hőség miatt jelentősen megnövekedett a vízpartok forgalma. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban. Hangsúlyozta, a természetes vizek vízállása alacsonyabb, emiatt különösen veszélyes ismeretlen helyen vízbe ugorni.
5: Aki nyaki gerincsérülés szenved, és egész életére gyakorlatilag lebénul, az sajnos az ilyen ugrásokból előfordul, és idén már előfordult ilyen még a Balatonnál is, tehát én fokozottan szeretném felhívni a figyelmet mindenkinek, hogy ismeretlen vízbe ne ugorjon, illetve győződjön meg arról, hogy az a terület, ahova ő ugrani akar, az valóban megfelelő mélységű ahhoz, hogy ezt a fejes ugrást ezt elvégezhesse.
2: Itt a krónika. Még mindig túlélők után kutatnak a szerdai venezuelai földrengések után. A természeti katasztrófának több mint 1400 halottja van, 50 ezer ember pedig eltűnt. Muntán Erik beszámolója.
6: Egy csecsemőt és az édesanyját mentette ki az egyik romos épület alól az Egyesült Államokból érkezett kereső csapat. A kolumbiai mentők pedig egy 11 éves fiút szabadítottak ki, akit 3 méternyi kő és föld borított. Úgy omlott össze a szerkezet, hogy pont maradt neki elegendő hely, így biztonságban volt és nem esett baja, mondta a kolumbiai kereső csapat egyik tagja. A földrengés sok helyen az utakat is használhatatlanná tette, ezért a markolókat és bódózereket nem tudják eljutatni a legsúlyosabban érintett térségekbe. Nincsenek nehéz munkagépeink. Azok nélkül nem tudunk haladni, mondta egy családtagjait kereső nő. A földrengésekben rengetegen vesztették el az otthonukat. Az utcára kényszerült embereknek önkéntesek és segélyszervezetek próbálnak segíteni. Kevés az ivóvíz és mindenből hiány van. Sokaknak gyógyszerek kellenének. magyarázta egy férfi. Az elhunytakért világszerte milliók imádkoznak. Leó pápa is a venezuelaiakért fohászkodott. Imádkozunk az áldozatokért, a családjaikért és mindazokért, akik ennek a tragédiának a következményeit szenvedik el. Imádkozott a Szent Atya.
2: Továbbra sem csökken a harcok intenzitása az orosz-ukrán háborúban. Moszkva az ukrán főváros támadta, Kijev pedig az orosz olajfinomítókat vette célba. Részletek Iváncsik Attilától.
7: Két civil is súlyosan megsebesült Kijevben, amikor ballisztikus rakétákkal támadta Oroszország az ukrán fővárost. Az ukrán hadsereg válaszcsapásainak következtében lángba borult egy az oroszországi Krasznodár megyében található Szlavjansk olajfinomító, amely évente 5 millió tonna nyersanyag feldolgozására képes. Ez a létesítmény biztosítja Dél-Oroszország üzemanyag szükségletének mintegy 10%-át. A Jaroszlavi régióban ugyancsak egy olajfinomítóban keletkeztek károk, a Krímen pedig egy hőerőmű volt az ukrán válaszcsapások főcélpontja. A félszigetet néhány óra alatt 16 robbanás rázta meg.
2: Új javaslatok merültek fel az ukrajnai rendezéssel kapcsolatban. Erről az orosz elnök beszélt egy interjúban.
3: Vlagyimir Putyin közölte, Oroszországnak javaslatként terjesztették elő a kölcsönös mélységi támadások leállítását és a harci cselekmények korlátozását 4 régió, Herszon, Zaporizsia, Donyeck és Luhanszk megyére. A Krím félszigetről az orosz elnök azt mondta, a térségben több napra elegendő üzemanyag tartalék van, a további igényeket pedig szárazföld és tengeri szállítással tudják fedezni.
2: Az Egyesült Államok és Irán megállapodott, hogy egyelőre felfüggeszti a kölcsönös támadásokat és folytatja a tárgyalásokat Katarban. Ezt amerikai tisztviselők közölték.
3: Az Axios hírügynökség szerint a tárgyalások idején a hajók szabadon közlekedhetnek a Hormuzi szorosban, bár Irán álláspontja továbbra sem egyértelmű. A megbeszélést a növekvő feszültség miatt Svájc helyett Dohában tartják, és a fókusz Irán atomprogramjáról a hajózási biztonságra került.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
2: A Tisza kormány első 50 napjának intézkedéseit sorolta fel a miniszterelnök a közösségi oldalán.
3: Magyar Péter példaként említette, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, elindították a valaha volt legerősebb korrupció ellenes küzdelmet, elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben korlátozását, és visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont. Csökkentették a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetését. Leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtást és a kilakoltatást. Elkezdték feltárni a NER legnagyobb bűneit, Magyarország pedig visszatért Európába. A kormányfő úgy fogalmazott, büszke a Tisza kormány első 50 napjára.
2: 50 napja 7 mérföldes léptekkel haladunk az agresszív és erőszakos kormányzati önkény irányába, így reagált a Fidesz kommunikációs igazgatója.
3: Havasi Bertalan közleményében azt írta, gazdasági kormányzás helyett Facebook kormányzás zajlik, miközben minden ágazatban szaporodnak az aggasztó jelek.
2: Véget ért az alaptörvény módosítás tervezetének véleményezési időszaka. Az egyik javaslat szerint az országgyűlési képviselők legfeljebb 12 évig tölthetnék be ezt a pozíciót. A kormányfő azt írta, a társadalom döntő többséget támogatja a korlátozást, a szakértőket azonban megosztja a döntés.
3: Latman Tamás nemzetközi jogász a közmédiában azt mondta, szerinte a legnagyobb vitát az fogja kiváltani, hogy a javaslat korlátozná a választáson induláshoz való jogot, illetve a szavazópolgárok választási lehetőségeit. Hozzátette, szerinte az időkorlát önmagában nem oldaná meg a korrupció és a beágyazottság kérdését.
8: Nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez feltétlenül a jó irány. A gyakorlat azt mutatja, hogy ezek a korlátok azért nem oldják meg a problémákat. Hát utalnék rá, hogy Oroszországban is van hivatali időkorlátja az elnöknek, aztán mégis elég komoly problémák vannak. Nem ez az, ami igazán számít. Ez egy politikai eszköz, lehet így dönteni, de hogyha önmagában csak ez van, ez nem ment meg minket sem a korrupciótól, sem a beágyazottságtól, sem semmitől.
2: A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozása lesz a téma az országgyűlés eheti rendkívüli ülésén. Ma is felszólal napirend előtt Magyar Péter miniszterelnök.
3: A 13 órakor kezdődő ülés elején megemlékeznek a képviselők a kuláküldözés áldozatairól. Az emléknapnak azért választották június 29-ét, Péter Pál napját, mert a hagyomány szerint ez volt a betakarítás kezdetének napja.
2: Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, lejárati idő nélküli személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. Az érintettek nem kapnak külön értesítést, ezért mielőbb ellenőrizzék okmányaikat, és igényeljenek plasztik kártya alapú igazolványt.
3: Az intézkedés több mint 160 ezer állampolgárt érint. Nekik 2000 előtt kiállított igazolványuk van, amely már nem felel meg a biztonsági előírásoknak, mondta a belügyminisztérium személyi nyilvántartási és igazgatási főosztályának vezetője. Lohrmann Eszter hozzátette, az egészségügyi állapotuk miatt mozgásukban korlátozott orvosi igazolással rendelkezik. Kezőknek segítenek az ügyintézésben.
9: A kormányhivatal.hu felületen elérhető a kormányhivataloknak az elérhetőségei, mint telefonszám, mint e-mail címek, ahol jelezni lehet azt az igény, hogy a személyes megjelenésben akadályozott kérelmezők, a tartósan ágyban fekvők például egyeztethetik a kormányhivatallal az ügyintézés menetét, akik segítenek a mobil ügyintézés végzésében.
0: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint élénk a forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M3-as és az M7-es autópálya bevezető szakaszán, az M0-as autóúti csomóponttól befelé, valamint az M0-as autóút főbb csomópontjainál.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk. Kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten baleset történt az Árpád hídon Budára a Szentlélek térnél a külső sávban. Csak egy sáv járható, torlódásra kell készülni. Az 56-os, az 56-a és a 61-es villamos helyett Budagyöngye és Hűvösvölgy között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
3: A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen. Az északi középhegységben és a keleti ország részben zápor, zivatar alakulhat ki. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében viharos lökések lehetnek. A hőmérséklet napközben 35-41, este 29-36 fok között alakul.
2: Ez volt a Krónika 8 órakor, a negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Szlotta Judit és a szerkesztő Pozsár Róbert.
11: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
12: Kanada jutott be először a 16 közé a labdarúgó világbajnokságon. Kettős magyar siker a Tiszaújvárosi Triatlon világkupa versenyen. George Russell nyerte a Formula 1-es osztrák nagydíjat. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
11: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
12: Kanada jutott be először a 16 közé a labdarúgó világbajnokságon. A társ házigazda Steven Eustachio 92. percben lőtt góljával 1-0 győzött Dél-Afrika ellen Los Angelesben. Szintén a 8-ad döntő bekerülésért ma 19 órától Brazília Japánnal, 22 óra 30 perctől Németország Paraguayjal játszik. A kanadai a gólszerzője Steven Eustachio így nyilatkozott a meccs után.
13: Nagyon sokat dolgoztunk ezért a győzelemért. Végig hittünk a továbbjutásban. Fantasztikus volt ez a gól. Amikor előttem, azt éreztem, hogy mindenki adott bele egy kis erőt. Az egyenes kieséses szakaszban az egyik legfontosabb tényező a hit. Marokkó vagy Hollandia lehet a következő ellenfelünk, és ki tudja, ha jó napot fogunk ki, akkor talán a mi forgatókönyvünk érvényesülhet.
12: Ma két mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon a 8-ad döntőbe jutásért, 19 órától a Brazília Japánnal, 22 óra 30 perctől Németország Paraguayjal játszik tehát. A német válogatott sportigazgatója, a játékosként világbajnok Rudi Völler a csapat VB esélyeiről beszél.
14: Ich glaube, wir haben eine Mannschaft, die
13: Ha a kerettagok közül mindenki a legjobb formájában játszik, akkor a világon bárkit képes lehet legyőzni a német válogatott. Ugyanakkor az Ecuador elleni csoportmeccsen azt is láthattuk, mi történik akkor, ha a játékosok akár csak pár százalékkal is kevesebbet adnak a maximumnál. A torna fő esélyesei ilyenkor is képesek nyerni, mi ezt nem engedhetjük meg magunknak. Ennek ellenére teljesen nyugodt vagyok, mert tudom, hogy a játékosok is tisztában vannak ezzel, és Paraguay ellen ki fogják tenni a szívüket a pályára.
11: Nemzeti Sportkrónika.
12: Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik helyen zárt a budapesti öttus a világkupa döntőben. A férfiaknál Szép Balázs tizedik lett. Kreisz Bálint először Guzi Blankát kérdezte.
14: Furcsa kimondani, de ez az első olyan eredményed a szezonban, ami nem dobogós pozíció. Mik a pozitívumok számodra ebben a napban? Hogyan értékeled ezt a amúgy nagyon szép negyedik helyet?
15: Ha valaki ismert, tudja, hogy nekem a négyes egy különleges szám. Amikor beértem a célba, akkor is úgy mutattam a kezemben a négyest. A legnagyobb küzdelmeket nem mindig éremmel díjazzák, vagy utalmazzák. A szemem a céljaimon vannak, és a céljaimhoz pedig egy olyan út vezet, amiken igenis lesz egy negyedik hely, vagy lesznek még ilyen helyezések. Nagyon értékes nap volt, mert szenvedtem a számok között, számok alatt is szédüléssel küzdöttem a nap folyamán folyamatosan, valószínűleg a hőmérséklet miatt, de ez a küzdelem az, amiből lehet meríteni erőt bármelyik nehezebb napon, vagy akár jobb napon is.
14: Ez a akadálypályánál az tudatosult benned, hogy a vilegő létráknál mekkorát mentettél, és hogy milyen közel voltál, mondjuk, hogy visszacsúszson a lábad, vagy ezt így próbáltad, vagy tudtad kizárni magadból?
15: Így van, éreztem közben, hogy a vilenőn is, illetve azért a climbing holdon is volt egy olyan fogásom, aminél azt hittem, hogy majdnem becsúszik a kezem. Örülök neki, hogy azért bármennyi és kicsit dekoncentrált voltam, vagy erőtlen. Volt annyi lélekjelenlétem, hogy tudtam ezeket tovább pörgetni, és nem estem ki abból a fókuszból, amiben éppen voltam. Szerintem ezek teszik értékessé igazán az ilyen pályákat, hogy az ember tét helyzetben képes ezeket kontrollálni.
12: Guzi Blanka után következzen a budapesti öttus a világkupa döntőben a férfiak mezőnyében a tizedik helyen végző Szép Balázs, őt is Kreisz Bálint szólaltatta meg.
16: Nem ért meglepetésként, hogy fel tudtam jönni 6 helyet, ugyanis az összes számból ez a legerősebb számom. Nagyon örültem, hogy ez kijött, és hogy a lövészetbe oda tudtam koncentrálni. Ezzel abszolút elégedett vagyok.
14: És a többi részét annak, hogyan látod akár mondjuk az akadálypályát, a rontásodat, hogy élted meg?
16: Ebben az új öttusában már egy pici hiba se fér bele. Az OCR-en kívül mindegyik számba majdnem a legjobbamat hoztam. OCR-en hibáztam egyet, sajnos így alakult a nap, hogyha nem hibázok, akkor talán még az első háromban is ott lehettem volna.
14: Guzi Blanka Párizsban negyedik lett, és most itt a világkupa döntőn is negyedik lett. Te Párizsban tizedik lettél, és most itt a világkupa döntőn is tizedik. Az olimpiai ciklus felénél járunk. Ez mutatja azt így, ha kicsit keretes szerkezetben nézzük, hogy 2 év alatt sikerült visszatérned oda, ahol mondjuk Párizs és a sportágváltás előtt voltál?
16: Erre a párhuzamra még nem is gondoltam. Az elmúlt fél év, vagy ez a szezon eddig nem úgy alakult, ahogy szerettem volna. Volt egy kisebb sérülés is, válsérülésem. Azt érzem, hogy felfelé ívelő pályán vagyok. Tavaly is ugyanez volt, hogy a világkupák nem úgy sikerültek, ahogy szerettem volna. A világversenyek viszont igen, nagyon bizakodó vagyok a jövőre nézve.
14: A szezon talán legfontosabb része, hogyan készülsz az Európa, a világbajnokságra, hogyan néz ki addig a néhány heted?
16: Most pár nap pihenő következik, azt hiszem az kelleni fog, utána megyünk egy hétre Párizsba edzőtáborba, utána pedig itthon készülünk ezzel az Európa bajnokságra.
12: Az öttusázó Szép Balást hallották. Kettős magyar sikerrel zárult a Tiszaújvárosi Triatlon világkupa verseny. A nőknél a 18 éves Szalai Fanni először, míg a férfiaknál Léman Csongor egymás után negyedszer bizonyult legjobbnak ezen a viadalon. Az olimpiai kvalifikációs verseny 750 méter úszásból, 20 kilométer kerékpározásból és 5 kilométer futásból állt. Pályafutása első VK győzelmét ünnepelhette Szalai Fanni, aki így értékelt a sikere után.
17: Egyáltalán nem számítottam rá, hogy ezt meg fogom nyerni. Top 6-ba gondolkodtam, és azt jósoltuk, hogy talán ilyen 5.-4. Az, hogy most sikerült megnyerni, ez egyáltalán nem volt terve. Nekem ez most nagyon sokat számít, hogy itthon tudtam nyerni a családom és egy-két barátom előtt. Nagyon örülök neki. Egész jól ment a futás, nagyon meleg volt, úgyhogy próbáltam óvatosan beszélni, sőt a futóedzőm belém is vésztem, hogy nagyon óvatosan kezdjem, és egyáltalán ne kezdjem el, úgyhogy rohanok, mint ahogy szoktam. Én nagyon óvatosan próbáltam kezdeni, mindenki mondta, hogy frissítsek, szerencsére nagyon sok frissítőnk volt, nagyon örülök, hogy így el tudtam szakadni. Nem gondoltam, hogy el tudok ennyire. A depónál, amikor eljöttünk, mindig annyi erőt adott, hogy mindenki szurkolt, hogy ez nekem nagyon sokat számított, és szerintem, amikor egy kicsit elfáradtam, akkor ez nagyon sokat segített. Lassan itt van az EB, 4 hét múlva. Gondolom ott is nagyon meleg lesz, úgyhogy ez most egy nagyon jó éles verseny volt. Hamburgban fogok az első világkupa sorozatomon indulni, ami nagyon sokat jelent, ez most egy nagyon nagy erőt tud adni nekem. Elég sűrű lesz ez a pár hét most.
12: Szalai Fanni mellett a férfiaknál is magyar győzelem született a Tiszaújvárosi Triatlon világkupa versenyen, címét megvédve Léman Csongor nyerte a viadalt. Őt hallják most.
18: Mindig úgy jövök ide haza, hogy szeretnék a legjobbamat nyújtani, és szeretnék a dobogó legfelső fokára állni. Nyilván ez valamilyen szinten nyomás is, hiszen ez az egyik legfontosabb verseny számomra, és itt szeretnék mindig a legjobban bizonyítani. Idén különösen nehéz volt ez, hiszen csak 3 nappal ezelőtt jöttünk le egy magaslati edzőtáborból, ahol jóval hűvösebb időjárás volt, illetve ez még ilyenkor nem is a legideálisabb az edzőtábor szempontjából, hogy tudtam, hogy nagyon oda kell tennem magam, hogy harcolni akarok a pódium helyezésekért. Nagyon örültem, hogy sikerült elszakadnunk így heten, és egész jól együtt dolgozva, valamennyire próbálva spórolva egy egész jó kis előnnyel szálltunk le, utána pedig a futáson egyből, ahogy leszálltunk, itt próbáltam nagy tempót diktálni, hogy elszakadjak a többiektől, és esetleg elvegyem a kedvüket az üldözéstől. Ez be is jött, egy 5-10 másodperces előnyt tudtam nagyjából tartani a második kilométertől, de iszonyatosan kemény volt ez a közel 40 fokos hőség, még azért bőven nem a legjobb formámban vagyok az edzőtábor után, ez iszonyatosan kemény volt, de annál édesebb ez a győzelem.
12: Boros Adrián és Erdélyi Tamás aranyérmet nyert férfi kajak párosban a romániai Pitesben rendezett maratoni kajakkenu Európa bajnokságon. Magyarország 20 éremmel, 6 arannyal, 7 ezüsttel és 7 bronzzal az éremtáblázat élén végzett. Majtényi Szabolcs és Domokos András a 15. világbajnoki címét szerezte meg a vitorlázók repülő hollandi hajóosztályában a németországi Kielben. Milák Kristóf 22,86 másodperces egyéni csúccsal, egyben új országos rekorddal második lett az 50 méteres pillangóúszásban a 7 domb elnevezésű római nemzetközi verseny záró napján. A kétszeres olimpiai bajnok ezzel jelentősen megjavította eddigi 23,3 másodperces legjobbját. A magyar férfi kosárlabda válogatott felkészülési mérkőzésen Székesfehérváron 72-71-re legyőzte Oroszországot. A nemzeti csapat július elején Finnország, majd Belgium ellen lép pályára világbajnoki selejtezőn. A Bahrain Victorious nem nevezte 8 fős csapatába Walter Attillát a szombaton rajtoló Tour de France-ra. A francia kerékpáros körversenyen így nem lesz ott a magyar sportoló. A viadalon a mezőny 3333 kilométer teljesít a július 26-ai párizsi befutóig. Zsankó Petra nyerte az országúti kerékpáros országos bajnokság női mezőnyversenyét Greman Szonya és Barta Luca előtt. A férfiaknál Takács Zsombor győzött, megelőzve Feltoffer Bálintot, valamint Pelikán Jánost. Takács Zsombor így összegzett.
19: Nem volt egy egyszerű verseny, de amikor célba értem, első pillanatban már csak az volt a fejemben, hogy vége, nem kell tovább nyomni. És itt, ahogy mindenki megjött és gratulált, és mindenkinek a boldog fejét láttam ott. Realizáltam talán igazán, hogy mi is történt. Sokat jelent nyilván ez a magyar bajnoki cím. Az is így a fejembe járt közben, hogy igaz, időfutamban nem nyertem meg az elit bajnokságot, csak az 23-ast, de azon kívül minden elit magyar bajnokságban győztes vagyok, még a gravelt kivéve, mert abban még a Marci. Remélem, hogy el tudok majd indulni esetleg a gravel bajnokságon, és hát azt is megnyerni, és akkor elmondhatom, hogy a második elit évben be szinte kimaxoltam a bajnoki címeket, ami hát kimondani is durva nekem, nem gondoltam volna, hogy ez ilyen jól fog menni. Persze tavaly, amikor második lettem, az is egy nagyon nagy eredmény volt, és nyilván úgy álltam ide, hogy mindig az ember jobbat akar, többet akar. Persze az első az volt, hogy a csapatból valaki nyerjen. Ez egyértelmű volt, az első 80-90 kilométerre is játszottunk, vártuk, hogy a Marci közelebb érjenek, felugorjon, és esetleg vele tudjunk taktikázni, de aztán azt láttuk, hogy hát nem fog megtörténni, nem közelednek, távolodnak, és ezért megpróbáltam szólóba, és szerencsére erős voltam, kibírtam, és sikerült, hogy nagyon boldog vagyok.
12: George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Formula 1-es osztrák nagydíjat. Az érről rajtoló pilótának ez volt a második futamgyőzelme idén, amivel összetettben feljött a második helyre. Russell mögött a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen a Red Bull-lal ért célba másodikként, az összetettben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli lett a harmadik, a másik Mercedes-szel, míg a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton a Ferrarival az ötödik helyen zárt. A győztes George Russell így foglalta össze a futamon történteket.
20: A második győzelmet szerezted a szezonban, a hetediket a pályafutásodban. És az időmérőn ugye tudtad a szabályokat, nehéz volt, és nagyon szoros volt a vége, de gyönyörű győzelmet arattál. Rég voltam már a dobogó legmagasabb fokán, úgyhogy ezt most ki fogom élvezni. Ez biztos a csapatommal nagyon jó, hogy újra a jó útra tértünk rá. Max és Red Bull, ez egy ponton nagyon gyors volt. Ez egész hétvégén, úgyhogy gratulálok nekik. De köszönöm szépen a szurkolóknak és mindenkinek. Várom, hogy korcsolhassak egy nagyon. Igen, azért látszik rajtad, hogy még mindig izzadsz. Nagyon meleg volt az egész futamon. Végig nagyon koncentrálnod kellett. Egy picit ugye a hármas kanyarban szélesre sodródtál, hogy már a gumik elkezdték megadni magukat, de azon kívül jól menedzselted a futamot. Úgy van, minden körben nagyon kellett nyomnom. A határokat feszegettem, és becsúsztak hibák valószínűleg, mert nagyon gyorsak voltak mögöttem. Kimi is elképesztő tempó diktált. Minden körben néztem az időket, és tudtam, hogy egy hosszú etap vár rám a kiállásom után, de igen, ez most jól sikerült szerencsére menedzselni.
12: A Formula 1-es osztrák nagydíj győztesét, a brit George Russellt hallották. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
1: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
21: Műsor ajánlott.
22: Az online tesztet kitöltő legjobbak. Akik most személyesen bizonyítják tudásukat a múlt klasszikusaiból.
23: Hány filmet rendezett Mak Károly?
22: És a jelenkor magyar filmjeiből.
23: Volt már ennél őszintén mosolyod. Minden helyzetből kivágod magad.
22: Nagy diák teszt. Július 5-én, 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
21: Jó reggelt Magyarország! Kakukkel Tamással.
24: Napi jegyzet című rovatunk következik most, ezúttal M. Rezsák Mónika régész, a Magyarság Kutató Intézet főigazgatója osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
21: Napi jegyzet.
25: Jó reggelt kívánok! A 21. század sodró információ áradata, a globalizáció kihívásai és a technológiai fejlődés közepette egyre fontosabbá válik, hogy tudjuk, kik vagyunk és honnan jöttünk. A magyarságkutatás, az eredetünk, történeti és kulturális gyökereink tudományos feltárása nem pusztán múlt idézés. Sokkal több annál. Önazonosságunk záloga, közösségi iránytünk, nemzeti önismeretünk alapja. Minden ember Isten képmása, és egyben magában hordozza az őseit. Nem elvont szimbólumként, hanem valóságosan. A génjeiben, a testi adottságaiban, a kulturális mintáiban és a lelki örökségében is. A te életed nem önmagában áll, egy sikeres történet folytatása vagy. Ha csak egyetlen ősöd nem él túl, te most nem vagy itt, de itt vagy. És ez azt jelenti, hogy él benned minden ősöd emlékezete és öröksége. Nem csak a múltad része, hanem a jelenet forrása is. Belőlük erőt meríthetsz, és irányt mutathatnak neked. Ahogy Turcsány Péter fogalmazott, légy egy a sorban, ükapáttól unokádig. Ez nem csak költői kép, hanem életprogram is. Kötelesség és lehetőség egyszerre. Megérteni, honnan jöttünk, hogy felelősen dönthessünk arról, hová tartunk. Mert a te életed most van, és a te döntésed hogyan éled. Élhetsz vele lélektelenül, felszínesen, elvágva a gyökereittől. Vagy élhetsz vele abban a tudatban, hogy minden napoddal példát adsz az utódoknak, a jövőnek, amit te formálsz, a múltból építkezve. A magyarságkutatás nem ideológia, és nem is nosztalgikus múltba révedés. Éppen ellenkezőleg. A jövőnk tudatos építésének egyik legfontosabb alapja. Csak az képes értéket teremteni, aki ismeri az örökségét. Csak azt tud hű maradni önmagához, aki érti, honnan jön, és mit jelent a közösséghez tartozás. A nemzet nem statisztikai adat, hanem élő szellemi közösség. Azoké, akik ma élnek, és azoké is, akik voltak, és akik még csak ezután fognak megszületni. A Magyarságkutató Intézet feladata az, hogy ezt az örökséget hitelesen, tudományos alapossággal, de a lélekhez is szólva tárja fel és adja tovább. Nem csak a tudósoknak, hanem a tanároknak, a diákoknak, a családoknak, a döntéshozóknak, a közösségeknek, minden magyar embernek. Hogy a történelem ne távoli és idegen dolog legyen, hanem személyes és élő. Ahogy az is, hiszen benned él, és amíg benned él, addig velünk van, a jövő magyar nemzedékei számára is.
24: Emlezsák Mónika régész, a Magyarság Kutató Intézet főigazgatója jegyzetét hallották az elmúlt percekben, és ez a jegyzet, ahogy a már többi elhangzott is, újra meghallgatható a hiradó.hu és a mediaclick.hu című weboldalunkon. fél perc múlva lesz 8:30, úgyhogy rövid hírekkel folytatjuk a műsort a stúdióban. A bemondó Szlotta Judit.
3: A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozása lesz a téma az országgyűlés eheti rendkívüli ülésén. A 13 órakor kezdődő ülés elején megemlékeznek a képviselők a kuláküldözés áldozatairól. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Utóbbi azt jelenti, hogy minden szociális intézménynek be kell fogadnia a hajléktalanokat, miközben a szociális munkások és a hatóságok is fokozottan figyelnek az utcán élőkre. Ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. A Hungaromet adatai szerint a hónap közepe óta szinte minden nap a figyelmeztetési kritériumot meghaladó az UVB-sugárzás. Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában. Bécs belvárosában először érte el a hőmérséklet a 40 fokot. Németországban 41,7, Csehországban 41,1, Lengyelországban 40,5 fokot mértek. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt szerdai földrengés után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma meghaladta az 1400-at, és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Eddig csaknem 20 országból érkeztek mentő és kutatócsapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a segélyszállítmányokat. Katar fővárosában, Dohában folytatódhatnak az egyeztetések holnap az Egyesült Államok és Irán között. A legfőbb téma a hormuzi szoros helyzete lesz. Az iráni külügyminiszter közölte, a teheráni vezetés szerint Irán felelőssége a tengeri átkelő megnyitásáról gondoskodni. A híradást Berente Marian készítette, Krónikával 9 órakor jelentkezünk.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a Jó reggelt Magyarországban.
24: A vonalban pedig Kovács Dániel, a növekedés.hu elemzője. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Lássuk először, mi történt a piacokon július 26-án, azaz pénteken, az utolsó lezárt kereskedelmi napon. Pénteken Európa tőzsdéjén elromlott a hét közepén még kifejezetten derűs hangulat. A frankfurti tőzsde vezetőindexe közel másfél százalékos eséssel zárt. A párizsi tőzsde is visszacsúszott, és a páneurópai index is eséssel zárta a pénteki napot. Mi áll a fordulat mögött? Elsősorban a globális technológiai eladási hullám. Az AI rallyban korábban sokat nyerő papíroknál egyre több befektető tette fel a kérdést, vajon a mesterséges intelligenciára fordított óriási beruházások valóban olyan gyorsan termelnek majd profitot, ahogy azt az árfolyamok beáraszták. Éppen ezért elindult egyfajta fordulat ezen a területen, és bár a csökkenő olajár ugyan elvileg enyhíthette volna az inflációs aggodalmakat, de pénteken inkább az volt a piac üzenete, hogy a befektetők óvatosabbá váltak a korábbi rekordok után. a tengeren túlon sem volt megnyugtató a helyzet. A Dow Jones ipari átlag enyhe mínuszban zárt, a Standard & Poor's 500-as indexe is süllyedt, és a technológiai részvények mutatója is eséssel fejezte be a napot. A számok első pillantása nem drámaiak, de a felszín alatt nagyon is érezhető volt a feszültség. Budapesten ezzel szemben kifejezetten ellenálló maradt a hangulat. A Bux Index erősödéssel, 0,1%-os emelkedéssel új történelmi csúcson fejezte be a kereskedést. Ez azért különösen figyelemre méltó, mert a nemzetközi piacokon éppen a kockázatkerülés erősödött. Ma reggel az európai tőzsdék óvatos iránykereső hangulatban indították a hetet, a frankfurti tőzsde vezető indexe lényegében stagnál, a párizsi tőzsde vezető indexe enyhe mínuszban van, a hangulatot elsősorban a Közel-Kelet felől érkező hírek alakítják. Végül néhány szóban a forintról, lássuk, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel, 1,353 forintba, míg egy amerikai dollár 310 forintba kerül a bankközi devizapiacokon. Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak.
24: Köszönjük szépen Kovács Dánielt, a növekedés.hu elemzőjét hallották Pénzbeszél című gazdasági rovatunkban.
21: Jó reggelt Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
24: Gazdaság, kormányzati intézkedések, aztán hogy alakulnak ennek árnyékában vagy fényében, ahonnan tetszik az ingatlan árak. Erről lesz szó a következő percekben. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a vonalban. Jó reggelt kívánok!
0: Öreget kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
24: Ugye abban megállapodtunk már korábban, hogy ugye a gazdasági mozgások azok jelentősen befolyásolni tudják, bizonyos intézkedések is az ingatlan árakat. Most mi az, ami számít ezen a téren?
0: Ez valóban így van, de azt még hozzá kell tenni, hogy a lakáspiaci árak, az ingatlan piaci árak és viszonyok, azok nagyon lassan mozdulnak, tehát sokszor egy-egy gazdasági intézkedés, vagy annak hiánya is gyakorlatilag több hónapon keresztül gyűrűzik be, vagy éppen gyűrűzik ki az ingatlan piac árszintjeiből. Ennek fényében érdekes azt látni, hogy az elmúlt 6 hónapban jelentős lassulás történt az ingatlan piaci árak növekedése tekintetében. Ez jó hír lehet a vásárlóknak, azoknak pedig, akik eladnak, első hallásra jó, nem biztos, hogy jó hírnek tűnik ez, hiszen nem növekednek olyan mértékben az árak az ingatlan piacon, mint amit azt a korábbi egy évben láthattuk, de hogyha figyelembe vesszük azt, hogy azok, akik általában eladnak egy ingatlant, abból a célból szokták értékesíteni a meglévő otthonukat, lakásukat vagy házukat, hogy a befolyó összegből egy másik ingatlant vásároljanak, mert tovább szeretnének költözni, akkor igazából ez a fajta konszolidáció, amit most az elmúlt bő 5-6 hónapban a lakáspiacon látunk, ez végső soron a vevőknek kedvez, még abban az értelemben is, hogyha a vásárlóknak előtte egy ingatlant kell értékesíteniük. Persze hozzá kell tenni, hogy most nem olyan könnyű eladni egy lakást, mint mondjuk fél évvel ezelőtt, de ez részben azzal is magyarázható, hogy a kereslet most nem üti meg azt a szintet, mint amit 2025-ben láttunk. Ne felejtsük el, hogy 2025-ben két kereseti hullám is végig söpött az ingatlan piacon. Az év elején az állampapírból kiszálló befektetők visszatértek részben a lakáspiacra. Az év második felében pedig az első lakásvásárlók rohama volt az, ami könnyebb ingatlan eladásokat, ugyanakkor magasabb ingatlanárakat is eredményezett.
24: Korábban ilyenkor nyaranta beszéltünk arról a jelenségről, hogy az egyetemi főiskolai felvételik után akkor megmozdul az ingatlan piac, nem csak a bérlet, a lakás bérleti része, hanem a vásárlás is, mert hogy többen döntenek úgy akár összefogva egy nagy család, hogy inkább lakást vesznek a egyetemi főiskolai hallgató fiúnak, lánynak, mint sem, hogy fizessék a bérleti díjat. Aztán persze a bérleti piac is ettől felpesdül, de most lehet erre számítani, vagy már aki akarta, megtette a 3%-os hitellel?
0: Az idei albérlet szezon szerintem rendkívül izgalmas lesz, és nem a látványos mozgások miatt, hanem lehet, hogy pont annak hiánya okozza ezt az izgalmat, mert valóban, ahogy említette, július 20-ai héten szokták kihirdetni a felsőoktatási felvételi pontatárokat, és az mint egy ilyen startpisztoly eldörrenti az albérlet piaci keresletet, és gyakorlatilag néhány hét alatt olyan szinten felbojdul az albérlet piac, hogy nem csak a keresleti szintek ugranak meg, hanem sok esetben a bérleti díjak is néhány ezer forinttal megemelkednek az egyetemvárosokban. Az elmúlt néhány hónapban viszont azt látjuk, hogy az albérleti díjak részben annak köszönhetően, hogy igen magas szintet értek el korábban, részben pedig annak köszönhetően, hogy a 3%-os első lakásvásárlóknak nyújtott lakáshitele nagyon sok bérlőt szívott ki az albérletpiac kereseti oldalról, szóval ezeknek a tényezőknek köszönhetően már korábban megindult egy konszolidáció az albérletpiacon, ez pedig azzal is együtt járhat, hogy az idei szezonban nem számítunk olyan nagy kiugrásra, mint amit a korábbi években láttunk, sem a kereslet oldaláról nézve, sem pedig az albérletárak tekintetében. Ez nagyon érdekes képet fest az albérletárak tekintetében is, főleg Budapesten, mert ott az a tapasztalat, hogy 200 ezer forintnál olcsóbban, még a legolcsóbb budapesti kerületekben sem lehet bérbe adni a lakásokat, viszont 300 ezer forintnál drágában nagyon nehéz bérlőt találni, hiszen ennél többet már nem szívesen fizetnének ki a bérlők, vagy éppen a szüleik, illetve nem is nagyon tudnak anyagilag ilyen sok pénzt áldozni egy kiadó lakásra havonta. Vannak olyan nagyvárosok, mint például Győr, Debrecen vagy éppen Szeged, ahol a 200 ezer forintos bérleti díjszintet közelítik az albérletárak. Debrecenben már jó ideje ezt át is lépték, ott 220 ezer forint az átlagos bérleti díj. Tehát ezekben a nagyvárosokban szintén arra számítunk, hogyha egy fiatal ezekben az egyetemvárosokban folytatja a tanulmányait, akkor ott a szülők vagy a család, ahol megtehetik, nagyon erősen el fognak gondolkodni, hogy inkább vásároljanak egy lakást, ahelyett, hogy bérelnének, hiszen a törlesztő részlet egy 3%-os hitellel szinte ugyanannyiba vagy olcsóbban jön ki, mint hogyha valaki ugyanazt a lakást bérelni tudná. Ez viszont pont azt az érdekes helyzetet vetíti előre, hogy ezek azok a bérlők, potenciális bérlők dönthetnek a lakásvásárlás mellett, akiket pont a bérbeadók is szívesen keresnek, hiszen hitelképesek, van kellő jövedelmük ahhoz, hogy kifizessék a havi igen magas bérleti díjszintet, és hogyha viszont ezek a bérlők hiányoznak a kereseti oldalon, akkor ez a bérleti díjak konszolidációjához, vagyis jelen esetben a nem növekedéséhez vezethet.
24: Érdekes jelenség, de nyilván van ingatlan összefüggése is a Velencei tó állapota. Az érződik-e már az ingatlan hirdetések frontján?
0: A Velencei tó több szempontból is különleges része a hazai ingatlan piacnak. Egyrészt klasszikus értelemben véve nyaralóövezet, üdülővezetnek tekinthető, másfelől viszont egyszerre található meg Székesfehérvári agglomeráció, és egyszerre képvisel értéket a budapesti agglomeráció számára is, hiszen aki mondjuk az M7-esre fölhajt, annak teljesen mindegy, hogy az M7-es Budapestre bevezető szakaszán 5 vagy 10 percig autózik annak érdekében, hogy a fő időszakban a dugóban rostokoljon. Tehát ebből a szempontból a velencei tavi kereslet töretlen, sok beruházás is történt a környéken, a környékbeli településeken, és ebben lehet, hogy fordulatot hozhat majd a víz és a tó állapotának, illetve a víz hiánynak a következménye a településre, de ennek a jeleit egyelőre még nem tapasztaljuk, mert olyan erős a Budapest, illetve a Székesfehérvári agglomerációs hatás, ami kompenzálja ezt, hogy itt még drasztikus változásról nem beszélhetünk az árak, vagy éppen a kereslet tekintetében.
24: Köszönöm szépen, Balog Lászlót, a ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallották.
0: Köszönöm szépen.
21: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
24: Az elmúlt hét komoly derűlátást hozott az amerikai-iráni konfliktus rendezését tekintve. A zavartalanság ugyanakkor nem tartott sokáig, Irán magatartása és az arra adott amerikai válasz ismét a konfliktus éleződése felé mutat, Nárai Balázs, washingtoni tudósítónk jelenti.
2: Két nap, két drón támadása Hormuzi szorosban, és két válaszcsapás iráni célpontok ellen. Ezek az incidensek árnyékolták be egy hét optimizmusát arra, hogy a közeli megoldás felé vezető úton van az amerikai-iráni konfliktus, és a két ország között aláírt egyetértési megállapodás megvalósul gyorsan, ami kimondja a tűzszünetet, a Hormuzi szoros biztonságos közlekedésének feltétel nélküli megteremtését, valamint az iráni kikötők elleni amerikai blokkád feloldását, és 60 napos tárgyalási időszakot arra, hogy hosszú távú békét kössön a két fél. A tűzszünetet hivatalosan egyelőre senki nem a szoros szabadforgalmára adott garanciát viszont Irán világosan megszegte, amikor csütörtökön és pénteken is drónnal talált el két teherhajót. Az egyik 2 millió hordó nyersolajat szállított Katarból. Az amerikai válasz pedig az egyik napon sem váratott magára. Vadász repülőgépek indultak repülőgéphordozókról, hogy iráni drón, valamint rakétaraktárakat, indítóállásokat, radarlétesítményeket és kommunikációs központokat vegyenek célba Irán partvidékén, főként a déli részén. Az egyik bejelentésében az amerikai hadsereg központi parancsnoksága azt is nyilvánosságra hozta, hogy a célpontok között olyanok is voltak, amelyeket az iráni haderő április 7-ét, azaz az átfogó amerikai hadművelet felfüggesztését követően hozott helyre, és tett ismét működőképessé. Irán szava hihetőségét megkérdőjelező hangfelvétel is nyilvánosságra került egy, a Hormuzi szoros felé közlekedő hajónak küldött rádióüzenet formájában vasárnap.
8: You are approaching the Strait of Hormuz. You are ordered to leave this area immediately.
2: A Hormuzi szoros felé közelít. Arra utasítjuk, hogy hagyja el azonnal a térséget, és vegye az irányt Larak-sziget északi része felé.
8: Maybe fire on you. Over.
2: A rakétáim ható távolságában van, és tüzet nyithatunk. Vége. Hangzott a fenyegetés Irán részéről, amivel a nemzetközi hajózási útvonalról próbálják elriasztani az ott közlekedő hajókat. Az amerikai középső parancsnokság még pénteki közleményében azt hangsúlyozta, hogy továbbra is védelmet nyújtanak a hajóknak, a Hormuzi szoros pedig szabadon járható. Látható, hogy a Hormuzi szoros továbbra is kulcsfontosságú a konfliktusban. Irán pedig próbálja az ellenőrzést a kezében tartani, vagy kezébe venni, vagy úgy tenni, mintha ellenőrizné. A napokban egy iráni tisztségviselő világosan úgy fogalmazott, hogy az amerikaiakkal kötött megállapodásban vállalt 60 nap letelte után már pedig díjat kíván szedni a hajóktól. Állítása szerint valamiféle szolgáltatást kíván nyújtani Irán a díj fejében. Hogy ez mi, az nem tudható. Egyes amerikai elemzők a maffia védelmi pénz módszeréhez hasonlítják azt, amivel az irániak próbálkozhatnak majd. Azaz, azt a hajót, amely megfizeti a kért összeget, nem éri majd támadása részükről. Ez lesz az úgynevezett szolgáltatás. Előzetesen Irán a saját tengerpartja közelében jelölt ki átkelési folyosót, és aki ott közlekedik és fizet, kihajózhat az Indiai óceán felé. Aki viszont a nemzetközi vizeket választja, annak a biztonságát nem garantálják. Az amerikaiak által biztosított és többnyire védett útvonal az ománi partok közelében húzódik, Irántól a lehető legtávolabb. Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete egy vasárnapi interjúban az adminisztrációhoz közeli Fox News hírtelevízióban azt hangoztatta, hogy amennyiben az irániak azt hiszik, hogy az amerikai elnök tétlenül figyeli majd a nemzetközi hajózás elleni támadásokat, akkor nagyon tévednek. Amire példa volt a két egymást követő napon megindított amerikai légicsapás Irán ellen, hangoztatta a nagykövet. Emlékeztetett arra, hogy a Hormuzi szoros felügyeletének átvételére irányuló iráni kísérletet az ENSZ tagállamainak túlnyomó többsége által elfogadott határozat ítélte el. Ebben még Kína is részt vett. Az amerikai diplomata szerint szombaton, azaz Omán zárta ki, hogy díjat vezessenek be a szoroson, amely a túlparton fekszik, azaz szintén ellenőrizni lenne képes a Hormuzi szoros forgalmát, és Irán azt remélte, együttműködik majd ebben a bevétel reményében.
9: the idea of tolls or fees.
2: Irán részről ugyanakkor egy másik vezető illetékes szintén vasárnap kitartott a szándék mellett, amellett, hogy saját felügyelet alá vegyék a hormuzi szorost. Donald Trump elnök pedig szokásos keresetlen stílusában egy ugyancsak vasárnapi internetes bejegyzésében az Iránnal ismét kialakult feszültség nyomán azt írta, eljöhet az a pillanat, amikor többé nem leszünk képesek mérsékletet tanúsítani, hogy arra leszünk kényszerítve, hogy a munkát katonai úton fejezzük be. Ha ez történik, akkor az iráni iszlám köztársaság többé nem létezik, fogalmazott Donald Trump. A fegyvercsörtetés tehát ismét hangosabbá vált, és beárnyékolt egy olyan hetet, ami az optimizmusról szólt, az iráni konfliktus lezárásának gyors reményéről, csökkenő olajárakkal, megnyíló hormuzi szorossal. De hogy a hét legvége, Európában már a legeleje ismét hozzon némi fényt, washingtoni idő szerint vasárnap este jelent meg az az értesülés, miszerint az amerikai és az iráni fél megállapodott abban, hogy egyelőre nem folytatódik az ütésváltás. Sőt, kedden ismét tárgyalóasztalhoz ülnek, ezúttal Dohában, katari közvetítéssel, hogy a 10 napja Svájcban megkezdett folyamat folytatódjon. A megjelent információk szerint ezúttal kifejezetten a hormuzi szoros státuszáról szólhatnak majd az egyeztetések. Sok minden múlik persze az Izrael és Libanon, illetve Izrael és az Irán által támogatott libanoni Hezbollah közötti konfliktuson is. Ez egy különálló fejezete az amerikai-iráni történetnek is. Ugyanakkor az biztos, hogy ismét remény van arra, hogy az elmúlt napok csak döccenőt és kitérőt jelentettek azon az úton, ami végül elvezet majd a békekötéshez.
21: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
24: Vadásznapot tartott a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vadászkamara, mégpedig Máté Szalkán. Az elismerések átadása mellett szó esett a nehézségekről is. Hogy mik is ezek, kiderül Zsoldos Barnabás riportjából.
10: A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vadásznapon azért nem csak az ünneplés kapja a főszerepet, hanem kicsit szakmáznak is a vadászok. Itt ebben a térségben a vaddisznó nagy gondot jelent, az ASP jelenléte nem csak a vadállományban, hanem még a házi sertésállományban is gondot okoz, de mivel vadásznapon maradjunk a vadállománynál.
11: Hát a vaddisznóállomány a területünkön azt lehet mondani egy szokásos nagyságrendben jelen pillanatban is jelen van, amennyiben felüti a fejét ez a kórokozó, a disznók ezt érzik és arrébb vonulnak, tehát rapszódikus az előfordulások a területünkön.
10: A vállai eset kapcsán megjelent egy kommuniké, hogy ki kell írtani, bocsánat a kifejezésért, tehát nullára kell redukálni az állományt. Ezt tudják a vadásztársaságok produkálni?
11: Ez tény, igaz, valós az információ. A vadászterületünk ez közel lévő sertés telepen megtalálták a sertéspestis kórokozóját, és egy 10 kilométeres védőkörzet lett a telep körül kijelölve, amiben a mi vadászterületünk sajnos beleesett. A jelenlegi legfrissebb határozat, amit az állategészségügyről kaptunk, való igaz, hogy a 10 kilométeres körzeten belül a teljes vaddisznóállomány kilövése van elrendelve augusztus 31-i dátummal bezárólag.
10: Ebből az következik, hogy a vadászok járnak rendszeresen a területre, és amit látnak, hogy vaddisznó, el kell ejteni.
11: De nem ebből következik az, hogy a vadászok járják a területet vadászat céljából, de intenzívebben próbáljuk a vaddisznót felderíteni, megtalálni és elejteni, ismervén a kialakult mezőgazdasági vegetációs időszakot. Hát ez egyenlő a lehetetlennel jelen állás szerint. Óriási a takarás, a kukoricák másfél méter magasak, a napraforgók úgy szintén, ha egy kis tocsogó van a területen belül, a vaddisznó ebbe befekszik, onnan csak a jóisten tudja őket kihajtani, a vadász az nem.
10: Még van egy másik körülmény, hogy a vadásztársaság határos az államhatárral, Romániával. Ha egyszer azt mondják, hogy elejtettük az összes vaddisznót, lehet, hogy egy óra múlva, másfél-két óra múlva Romániából újabb disznók érkeznek.
11: Egy ötletnek is jó dolog, amit a kérdező riporter megpendített. Hát való igaz, hogyha nem tudjuk teljesíteni ezt a bizonyos augusztus 31-i határidőt, lesz kifogásunk a határ közelsége, de hát nem csak a határon jön át, ami jelen pillanatban ugye államhatár, a disznó ezt nem tartja, vagy nem veszi figyelembe, tehát a szomszéd területekről is. Sőt, hát ugye a 10 kilométeren kívül eső területnél nincs előírva ez a szigorúság, ott továbbra is tartani kell. kellene ezt a fél disznó per 100 hektár arányszámot, a vaddisznó ezekről a területekről is beválthat, akár a határidő már

0: A véleménye, mert én úgy gondolom, hogy az őzállományunk túltartott. Az elmúlt évtizedekben változott a klíma, változott a környezet, erdősültebbek lettek a területek, ezáltal a eltartó képessége csökkent ezeknek a területeknek, és a Gödöllői Egyetemen vizsgálták az őznek a szaporodás biológiáját, nagy változás nincsen. Itt egész egyszerűen az ellés utáni szaporulat az, ami eltűnik, és ez lehet egy szárazság, lehet valami parazita, bármi. Ha pedig egy területen nagyon sok őz található meg egy helyen, ott előbb-utóbb zavarja egymást, és ha valamilyen betegséget elkap, az könnyebben átdobja a másikra. Meg lehet figyelni az ország bizonyos területein, hogy a átlagos testtömeg méret csökkent, átlagos agancs méret csökkent. Vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy a női vadat nem is szabad meglőni, mert abból lesz a baggida, de abban nem gondolnak bele, hogy egy vadászterület vadeltartó képessége az nem fog változni, sőt, mostani viszonyok között negatív irányba változik, már pedig minél rosszabb egy territórium, annál nagyobb kell, hogy legyen a baknak, annál kevesebb bakunk lesz a területen.
1: Itt a keleti ország részben is a sakál nagy gondot okoz, és ez is belejátszhat abba, hogy az őssuták ellés után ott bizony a sakál az könnyen észreveszi.
0: Igen, a szarvasféléknek van egy olyan rossz tulajdonsága, hogy amikor megszületik a gida, az első két hétben ők úgy védekeznek, ragadozók és bármi ellen, hogy megbújnak a fűbe. Ilyenkor szokták egyébként összeszedegetni az elárvult gidákat, amelyek valójában nem elárvultak, és ezt a sakál is megtanulja. Vannak olyan dámos területek az országban, a dámra jellemző, hogy viszonylag egy helyre hozzák világra az utódaikat a tehenek. Ezeket rendszeresen az ellés időszakban a sakál végigjárja, és amennyit össze tudnak szedni belőle, összeszedik. Igen, a sakál is okoz problémát, de nem gondolom, hogy a sakál a legnagyobb problémája az őznek. Én azt mondanám, hogy ha a területnek megvan határozva a vadeltartó képessége, ami nem a biológiai vadeltartó képesség általában, hanem a gazdasági vadeltartó képesség, akkor annak a közelébe kell tartani a vadat. És akkor nem lesznek gyengébbek, valószínűleg nagyobbak lesznek az agancstömegek, nagyobbak lesznek a testtömegek, mert mit csinál az őzbak? Amikor territóriumot foglal, a fiatal baggidákat el fogja zavarni, melyiket nem fogja elzavarni, amin alig látszik, hogy bak a gomnyásos. Fiatal, jó képességű bakot, első éves bakot biztos, hogy el fogja űzni a területről. Magyarul nem csináltunk semmit, csak azt gondoljuk, hogy mi jól gazdálkodunk.
1: A vadászok felelőssége itt óriási, hogy a vadeltartó képességre odafigyeljenek.
0: Változik, folyamatosan változik a vadeltartó képesség. Sajnos nálunk a megyében van olyan vadászterület, ahol megjelent az óriás májmétely, azon a területen viszont tudjuk, hogy a májmétely a ludas, és szinte nullára eltakarította az őzet. Nagy állománysűrűség, nagy mennyiségű parazitát vesz föl, nagyon nagy mennyiséget ürít, és sokkal könnyebben össze tudják szedni ezeket a betegségeket.
2: Megérkezett Gécsek Tóth Enikő, ez pedig azt jelenti, hogy hamarosan kezdődik a délelőtt, de vajon milyen témákkal várja tisztelt hallgatóinkat, most egy kis ízelítőt ad belőle.
3: Szervusz, jó reggelt, jó napot kívánok mindenkinek. Hát furcsa lehet ebben a kánikulában elképzelni, hogy pár hónap múlva hideg lesz és fűteni kell, de ha minden igaz, így lesz, és ezért is fontos, hogy előre tervezzünk és a kémények karbantartását akár most megejtsük, mert szezonban nagyon-nagyon leterheltek a szakemberek, és nyáron is okozhat gondot egyébként a nem megfelelően működő kémény, akár halálos balesetet is, úgyhogy erről beszélgetünk, hogy mire érdemes odafigyelni. Aztán szeretném megkérni a hallgatóinkat arra, hogy ha sokat autóznak külföldön, akár környező országokban, akkor osszák meg a tapasztalataikat, hogy mire érdemes nagyon odafigyelni, hogyha ugye autóval indulunk útnak, hol milyen büntetésekre lehet számítani.
2: Mi pedig már is búcsúzunk, Dian Gergő, Rozbora Zoltán és Gál Ilona felelős szerkesztő nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Kakuk El Tamást hallották, jó napot kívánok!
4: Két éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
7: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
6: Neked Sedacur Forte kell.
7: Sedacur Forte?
6: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól.

0: Még a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
2: 9 óra van, jó napot kívánok, én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Budapesten már most is 30 fok feletti a hőmérséklet. Jelenleg fronthatás ugyan nem terheli a szervezetünket, de az átlagosnál melegebb idő tartós stresszt gyakorol mindenkire. Fennáll a hőguta veszélye, különösen a szabadban dolgozóknál. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására is. Erről részletesen is beszélünk majd 10:30 után. Emellett az UVB-sugárzás is magas, érdemes világos, természetes anyagú ruházatot, széles karimájú kalapot, napszemüveget viselni, de a megfelelő faktorszámú naptej használata is ajánlott. Most hírek következnek, a szó Szlotta Judité.
3: Ismét túlélőket találtak Venezuelában. Apát és fiút sikerült élve kimenteni a romok alól a szerdai pusztító földrengés után. A hétvégén rajtuk kívül még legkevesebb 30 embert mentettek ki. Az áldozatok száma közben megközelítette az 1500-at, több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Eddig csak nem 20 országból érkeztek mentő és kutató csapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a segélyszállítmányokat. Itthon több karitatív szervezet gyűjtést indított a földrengés károsultjainak megsegítésére. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozása lesz a téma az országgyűlés eheti rendkívüli ülésén. Ma is felszólal napirend előtt Magyar Péter miniszterelnök. A 13 órakor kezdődő ülés elején megemlékeznek a képviselők a kuláküldözés áldozatairól. Az emléknapnak azért választották június 29-ét, Péter Pál napját, mert a hagyomány szerint ez volt a betakarítás kezdetének napja. A miniszterelnök arra szólította fel a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumait, hogy ne hozzanak az állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő döntéseket. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy csak a rendeltetésszerű működéshez szükséges ügyeket intézzék. Hozzátette, aki ennek ellenére az állami vagyonról rendelkezik, annak büntető és polgári jogi felelősséggel is számolnia kell. A sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keresse fel bárki esténként. Ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség miatt hiába halasztja valaki estére az ellátást, olyankor kevesebben dolgoznak, így a nap végén is elhúzódhat a várakozás. Nem életveszélyes tünetek esetén a házi orvosi ügyeletet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszámot kell hívni. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Utóbbi azt jelenti, hogy minden szociális intézménynek be kell fogadnia a hajléktalanokat, miközben a szociális munkások és a hatóságok is fokozottan figyelnek az utcán élőkre. Erre kérik a lakosságot is. Ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon. Emellett kiemelten fontos fényvédőkrémet használni, és szellős ruházattal védeni a bőrt a leégéstől. A Hungarometer adatai szerint a hónap közepe óta szinte minden nap a figyelmeztetési kritériumot meghaladó az UVB-sugárzás. Jelentős változások lesznek szerdától a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni érte, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forintot kell fizetni óránként. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Szintén a következő hónaptól újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trolijárat is a belváros és az Őrsvezér tere között. Budapesten készült az év fagylaltja. Az aranyérmes a Mikrokozmos kézműves fagyizó Solea Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett. A mentes kategóriában a balatongyöröki promenád cukrászda Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új Ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós török mézízű fagyi lett. Ez szintén a Mikrokozmosz fagyizóban alkották meg. Idén 5 kategóriában 72 fagylaltot neveztek. A sok napsütés mellett ma is kevés felhő lesz az égen. Legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, este 22-30 fok valószínű. A Balaton 29, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani. A híradást Berente Marian készítette.
1: Műsorajánlat.
4: Kalendárium.
5: Vendégünk Kunos Tamás, a Csíkzenekar alapító tagja. Csíkzenekar Fest a Budapest Parkban. Indul az Egri Harlekin Bábszínház új évada. Öveket becsatolni a Közlekedési Múzeum legújabb tárlata. És Győr gyerekszemmel, hajós városnézés történetekkel a folyók városában.
4: Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
6: Mindenki jó kis sztorikra vágyik.
7: Érdekességekkel.
8: Én azt kutatom, hogy hogyan keletkeznek a naphoz hasonló csillagok.
7: Ismeretszerzéssel.
8: Új dolgokat megtanulni, megismerni.
7: És sok-sok kulturális értékkel.
9: Nincsenek olyan hősök, akik makulátlanok, és nincsenek olyan antihősök, akik meg csak rosszak.
7: Töltse velünk a nyarat. Kultúra és szórakozás egész nyáron.
1: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
2: 9 óra után 7 perccel köszöntöm Önöket. A mai műsort Gergács Anikó, López Brigitta és Barta Bernadett szerkeszti, én pedig már mondom is a mai témáinkat. Ha autóval indulunk külföldi nyaralásra, sok mindent érdemes áttekinteni, kezdve a járműtől az útvonal megismeréséig. Ám nem árt a helyi szabályokkal is tisztában lenni, mert könnyen több száz vagy több ezer eurós büntetés lehet a vége.
10: Olaszországban egy évig jöhet a bírság, parkolási bírság, és 100 euró már indul körülbelül. Van, úgyhogy az év letelt előtt 6 nappal érkezik meg a bírság. És a bérelt autóra is ezt parkolási bírságot, vagy bármit, azt is behajtják rajta.
2: Milyen szabályokra figyeljünk, ha külföldön autózunk? Ezzel jelentkezünk 4:11 után. Ha önöknek is vannak hasznos információi ezzel kapcsolatban, írják meg kérem. 0639666 az SMS számunk. Aztán ma is tart a kánikula, ilyenkor különösen fontos a megfelelő hidratálás. Igyunk, de mit és mennyit? Tippek és tanácsok 10:30 után. Amivel pedig kezdünk, ne várjunk őszig a kéménysepréssel. Sokan csak a fűtési szezon kezdetén hívnak a kéményseprőt, amikor a szakemberek a leginkább leterheltek, és többet kell várni az ellenőrzésre. Pedig akár még ebben a nyári forróságban is okozhat gondot a kémény. SMS számunk még egyszer, tehát 0639666. Ne feledjék, Viberen is megtalálnak minket, ott a Kossuth Rádióra kell kattintani. Én egészen 11 óráig számítok a figyelmükre. Furcsa lehet ebben a kánikulában elképzelni, hogy pár hónap múlva hideg lesz, de a kémény szempontjából nem árt, ha mégis eszünkbe jut. A kémény ellenőrzés a fűtési rendszerek biztonságos és hatékony működésének elengedhetetlen része. Családi házaknál az ingatlan tulajdonos kezdeményezésére történik, vagy értesítés alapján még társas házaknál ütemterv szerint zajlik. A vizsgálat gyakorisága a tüzelőanyag típusától függ. Pilisi Csenge összeállítása következik.
11: A napokban egy egri társasházi lakásban jelzett a szénmonoxid érzékelő. A szerencsém volt, hogy nem történt mérgezés. A nyári hőségben ugyanis légdugó alakult ki a kéményben. Több ezer kémény veszélyes Heves vármegyében, bár a kéményseprés a magánembereknek, a családi házaknak ingyenes, mégis kevesen élnek a lehetőséggel.
12: Az a baj, hogy nálam a kémény olyan helyen van, hogy nem nagyon szoktam felengedni a kéményseprőt, mert egy kicsit labilis a feljárás, úgyhogy ezt én magam szoktam megoldani.
13: És hogy vizsgálják át, hogy minden rendben van-e?
12: Hát általában a pincében van ilyen tisztítóablak, és akkor ott ilyen tükörrel, illetve a gázkazánt, azt műszerrel. A gázkazánt azt mindig megnézettem velük, tehát a gázkazánnak a kéményét.
14: Fél évente jön hozzánk kéményseprő, mi a magánházban lakunk, tehát a fő kémény, ami a házban van, azt folyamatosan ellenőrzik, mert hogy kondenzációs kazánunk van, a teljesítményét ismérik, kettő az egyben szolgáltatás, mondhatnám így is, mert hogy megnyugtat, hogy a kazán is jól működik, és hogy a kéményrendszerünk is rendben van.
15: A hasznos alapterület a házunknak egy olyan 100-105 négyzetméter, és alapvetően eddig az elmúlt 4 évben már gázzal fűtöttük ezt a házat.
11: Mutatja Péter, aki a családjával úgy döntött, mivel nagy a ház, inkább áttérnek fatüzelésre.
15: Mivel ugye szigetelt az épület is, így ezért elég jól tudtuk tartani. A legtöbb gázfogyasztás egy hónapban olyan 300 köbméter volt. Az akkor ilyen 30-32 ezer forintos gázszámlát eredményezett a legkeményebb időszakokban. Nyilván az új számítások szerint ez több 100 ezer forintra rúgna, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy mivel még vannak a házokban, mivel egy vásárolt ház régi cserépkályhák, mind a nappaliban, mind pedig a konyhában, mind pedig a szobák fűtésére, így fafűtésre fogunk átállni.
11: Krisztináik eddig nem használták a cserépkályhákat, de a megnövekedett fűtésszámla miatt idén azzal fűtenek.
16: Amikor építettük a házat, gondoltunk arra, hogy érdemes erre ráállni.
11: És akkor átvizsgáltatják a kéményeket?
16: Minden évben ellenőrizték a kéményünket rendesen, úgyhogy ezzel szerencsére nincsen tennivalónk sem, meg jó állapotban vannak a kéményeink.
17: Társasházban lakunk, minden évben jönnek ellenőrizni, és azt nézik, hogy gáztüzelésű bojlerunk van-e mondjuk a fürdőszobában. Hát nekünk speciál már ki lett cserélve, de akkor a fürdőszobában ezt megnézték mindig, hogy égés termék az milyen, jó, nem jó, és akkor ezt egy bizonylattal minden évben kiállítják, hogy elfogadható vagy nem.
11: Jóval a fűtési szezon előtt érdemes ezt megnézetni, átvizsgáltatni, azért megnyugtató gondolom, ha ezt idejében megnézik.
17: Igen, érdemes mindenképpen. Valamikor családi házban laktunk, és ugye régen az úgy volt, hogy jártak a kéményseprők, és tisztították a kéményeket. Most nem mindenki figyel erre, pedig nagyon sok balesetet megelőzne, és hogyha a kémények tiszták, meg rendben vannak, az tényleg nagyon jó lenne. Én szerintem egyre kevesebb ember gondolja úgy, hogy ezt meg kellene nézetni. Családi házasokra gondolok, mert gondolom, hogy a társasházakban azért járnak előírás, hogy meg kell nézni. Azt tudom, hogy a lakosoknak ingyen végzik a ellenőrzést.
11: Fűtési szezon előtt ön szerint ez fontos átvizsgálni, hogy mielőtt, most tudom, hogy még nyár közepe van, de hogy az ember időben gondoljon erre?
18: Erre még most nem gondoltam meg, valami őszintén. Hát lehet, hogy majd most megfogok. Sok mindent elfelejt az ember, aztán, hogyha eszébe jutatják, akkor nyilván megcsinálja.
11: Így van. És mit szólna hozzá, hogy az a lakosságnak ingyenes ez a kéményvizsgálat?
18: Amikor ez a kéményvizsgálat van, akkor, mivel vállalkozás is működött, akkor mi azért fizettünk. Ugye elő van írva kötelezően.
11: Erre nem sajnálja az ember a pénzt?
18: Persze, hogy nem. Van kéményseprő KFT, vagy mi, és akkor azoknak kell szólni, és akkor azok kijönnek, és akkor kiadnak egy papírt, hogy leellenőrizték.
19: Az éves kötelező kémény ellenőrzést fogjuk elvégezni itt a helyszínen. Egyébként már zárt égésterű tüzelőberendezést láthatunk. Bevezetjük ezt a szondát ide a füstgáz oldalba, és azt szépen figyeljük itt a készülőkünkön, hogy milyen értékeket fog majd mutatni.
11: Így vizsgálják a kazánokat, mutatja Vámos Csaba kéményseprőmester. Szerinte sok az elhanyagolt kémény Heves vármegyében.
20: Szénmonoxid mérgezéseknek a közel 80%-a az ugye a nem rendszeresen karbantartott gázkazánok műszaki állapotából fakad.
11: Egy friss felmérés szerint a 180 ezer kéményből minden hatodikkal van gond, mert nincs rendszeresen karbantartva.
21: Pilisi Csenge összeállítását hallhatták Egerből, a stúdióba pedig megérkezett Dóka Imre tűzoltóőrnagy, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Jó napot kívánok!
22: Kezdjük csokolom, jó napot kívánok!
21: SMS számunk pedig 0639666, jönnek is a tapasztalatok kémény ellenőrzés kapcsán, majd ezekből is szemezek, de egy néhány napja közösségi felületre kitett üzenettel kezdeném. A lányunk fürdés közben rosszul lett és összeesett. Azonnal mentőt hívtunk. A kórházban kiderült, hogy szénmonoxid mérgezést szenvedett, ezután kijött a katasztrófavédelem és a gázszolgáltató is. Megállapították, hogy a gázbojlerből szénmonoxid került a lakásba, ezért a gázszolgáltatást azonnal megszüntették. A szakemberek szerint a kémény hibája volt a fő probléma, és felmerült az is, hogy a lakásban működő mobil klíma hozzájárulhatott ahhoz, hogy az égéstermék nem megfelelően támozzon. Gyakoriak nyáron is az ilyen jellegű esetek?
22: Gyakoriak természetesen, és azzal kezdeném, hogy azért is tévhit az, hogy csak ugye a fűtési szezonban van jelen, hiszen az említett példa is rámutat, arra rávilágít, hogy a nyílt égésterű vízmelegítők tudnak ilyenkor problémát okozni. Ráadásul ugye a hőség idején a kinti kéménykürtő vége felmelegszik, tehát egy légdugó alakulhat ki. Főleg, hogyha a húzathatást, azt a húzathatást, ami a füstelvezetést garantálja egyébként, akár a mobil klíma, akár pedig minden olyan levegőt használó háztartási berendezés, legyen az egy szagelszívó, egy klímaberendezés, egy páraelszívó, egy szárító üzemű mosógép, amely mind a háztartás levegőjét használja, ezek felboríthatják, még jobban csökkenthetik a húzathatást. Éppen ezért főleg az ilyen 38-40 fokos hőmérsékletnél, amikor felmelegszik az a fém füstelvezető vég, és kialakulhat a légdugó, még fokozattabban kell eljárni. Tehát az ilyen esetekben nyilván ne engedjünk át vizet, inkább használjuk a tusolást, az rövidebb ideig tart, és ráadásul ugye a fürdőszobáról van szó, ez általában a háztartásnak a legkisebb helysége, tehát itt hamar el fogja vonni a rendelkezésre álló oxigént.
21: Ha jól értem, ilyen történet abban az esetben is megeshet, hogyha a kéménnyel semmi probléma nincsen?
22: Így van, ez pontosan ugyanaz a példa, mint akár a téli fűtési szezonban, aki mondjuk vegyes tüzelésű kályhát kandallót használ, és mondjuk hiába volt ott egy héttel azelőtt a kéményseprő, ha nem megfelelő tüzelőanyagot használ, ott is lerakódás történik. Ez nyilván ez a példa, ez teljesen más, itt a úgymond húzathatás gyengül le, csökken le, hiszen azok a hallgatók bizonyára észrevették, vagy észreveszik, akiknek modern zárt égésterű készülékük van, és a meleg vizet így állítják elő, gázüzemi készülékekről beszélek. Itt maga a modernebb készülék már le is tilt, amikor úgy érzi, hogy nem tudja a füstgázt kitolni magából a
21: tehát van benne érzékelő.
22: Egy érzékelő, és le is tilt, meg is állhat a készülék. Ez nem azért van, mert elromlott, hanem mert úgy érzékeli, hogy ez azzal a húzathatással ő már nem fogja tudni eltávolítani az elégetett gázt.
21: Tehát ilyenkor nyáron a nyílt égésterű fűtőtestekkel lehet probléma.
22: Így van. Ugye szénmonoxid azokon a helyeken jelenik meg, ahol maga a nyílt láng jelen van. Most nyáron ugye a gázüzemű nyílt lánggal üzemelő fűtő vízmelegítő eszközökről beszélünk. A téli időszakban pedig minden olyan fűtőberendezésről, ahol a nyílt láng jelen van, az akár lehet akár egy cserépkályha, egy kandalló, vagy éppen egy vegyes tüzelésű gáz, illetve vegyes tüzelésű kazán, és ugyanúgy a fali nyílt égésterű gázkészülék is.
21: És még ami hasznos információ lehet, hogyha megy a gázkazán akár, akkor párhuzamosan mondjuk kapcsoljuk le a klímát, és olyan szagelszívókat, amik a levegőkeringetést felboríthatják, vagy annak a rendes rendjét?
22: Arra hívjuk fel a figyelmet, hogyha bárki az épületbe beépít egy olyan eszközt, ami a levegőt használja, amit már említettem, a szagelszívó ventilátor, klímaberendezés, vagy akár a szárítóüzemű mosógép, akkor mindig kérjük ki a szakember véleményét, illetve amikor megy a kéményseprő, akkor tájékoztassuk arról, hogy a két ellenőrzés között ilyen meg ilyen típusú készülékeket építettünk be. De addig is így van, figyeljünk oda fokozottan, ne egyszerre ne üzemeltessünk annyi berendezést, amely a légháztartást felboríthatja, hiszen ilyenkor következhet be a tragédia, és még egyszer mondom, tartós üzemeltetést a melegvíz ellátásra, ezt is fokozottan figyeljünk oda, illetve fontoljuk meg, hiszen nyilván jó beleülni egy kád vízbe, de amikor tartósan üzemel egy ilyen nyílt égésterű vízmelegítő, az említett példán keresztül meg lehet a baj. Ugyanakkor statisztikai számokkal is készültem az idei évet, hogyha nézzük, akkor 560 szénmonoxidos esethez kellett, hogy kimenjünk. Ez nem azt jelenti, hogy tragédiával történtek, de kisebb mérgezések, mint az említett példa is mutatja, a kórházba került, nyilván ellátás követően hazamehet, de senkinek nem hiányzik az, hogy a probléma ott legyen a feje fölött. És ha csak a hőség idején nézzük, a múlt hét szombat óta van ugye rendelve hőségriasztás, és ugye most már, ma már harmadfokú is szombattól nézve, tehát az elmúlt bő egy hetet, hogyha nézzük, mert ugye másodfokkal kezdtük, akkor közel 60 olyan eset volt csak a szénmonoxidos esetek száma, ami jelen volt országos szinten.
21: Hasonló háttérrel, mint amiről
22: hasonló
21: most beszéltünk?
22: Háttérrel, így van.
21: Most ugye arra próbáljuk felhívni a figyelmet, hogy akinél aktuális a kémény ellenőrzés, az rendezze le most a nyáron, mert könnyebben fog szabad időpontot is találni, mint a téli csúcsidőszakban.
22: Igen, évekre visszamenőleg azért az látszik, hogy az emberek a fűtési szezon előtt tartják ezt fontosnak. Itt gyakorlatilag a kémény ellenőrzésen a rendszerességen van a hangsúly. Tehát ugyanaz, mint mondjuk egy járműnél, amikor elviszük műszaki vizsgára, lehet, hogy áprilisban jár, fog lejárni, lehet, hogy éppen szeptember. Be. Tehát a rendszerességen van a hangsúly, hogy a bejátszóanyagban is hallottuk, ugye a gázüzemű készülékekhez kapcsolódó kéményeknél ott két évente, a vegyes tüzelésű kályák, kandallókhoz kapcsolódó kémények esetében pedig évente fontos ezt az ellenőrzést elvégezni.
21: Mert hogy ott erősebb a lerakódás?
22: Erősebb a lerakódás, nyilván ott olyan égés termékek távoznak, illetve a maga a hőhatás is teljesen másképp alakul. Ezeknek az ellenőrzése is elengedhetetlen, és ugye itt az is fontos, hogy hiába van meg a kémény ellenőrzés, ha nem megfelelő tüzelőanyagot fogunk majd télen használni, de nyilván ez majd egy későbbi időpont.
21: Lehet, hogy erről majd télen beszélünk.
22: Így van, a rendszerességen van a hangsúly.
21: Tehát ez az egy vagy két éves idősáv, ez igen, az, amit be kell tartani. 0639666 az SMS számunk, jött egy olyan hallgatói üzenet, hogy Budapest 11. kerületi társasházában több mint két éve nem volt ellenőrzés. Többször kértünk időpontot a katasztrófa védelemtől, hogy mikor jönnek, és elvileg azóta sem voltak. Társasházaknál mi a szabály, hogy fordult ilyen elő?
22: Társasházaknál automatikusan érkezik maga a kéményseprő, a magát az értesítés bedobja. Mindegy, hogy csak magánlakók, úgymond természetes személyek laknak, vagy pedig esetleg van benne vállalkozás. Tehát a vállalkozóhoz is ugyanúgy a katasztrófavédelem kéményseprője fog kiérkezni, és itt mindig az a kérdés, hogy akkor ő mennyit fizet, ha a többieknek pedig díjtalan. Ugye a vállalkozások esetében díjköteles ez a fajta tevékenység, ugyanezzel a rendszeres ellenőrzési periódussal, amit már említettünk. Mondjuk, ha van egy 20 lakásos társasház, és mondjuk egy vállalkozás tartózkodik benne, akkor ő az össz ellenőrzés ráeső részét fogja csak kifizetni, tehát az azt jelenti, hogy az ellenőrzés egy huszad részét fogja kifizetni. Ugyanakkor a családi házak, az egylakásos lakóházak esetében viszont ott csak időpontra érkezik a kéményseprő, tehát ott magának a lakónak kell kérnie ezt a fajta ellenőrzés szolgáltatást. Itt is az a helyzet, hogy a magánszemélyek esetében nyilván ez nem díjköteles, tehát térítésmentes, ugyanakkor a vállalkozások esetében pedig ki tudja választani például ott is, hogy ki az ő kéményseprője, és a kéményseprő ipari szolgáltatók, ami független a katasztrófavédelemtől, azoktól a egyéni vállalkozásoktól, társas vállalkozásoktól tudja megrendelni magát a szolgáltatást. Nyilván ők piaci alapon működnek, tehát mindenki el tudja dönteni, amikor felmegy és megnézi, hogy milyen kéményseprő ipari szolgáltatók jöhetnek szóba, akkor ő rá van bízva, hogy melyikkel fog úgymond szerződést kötni.
21: Hogyha visszamegyünk az előző SMS-hez, a társasház esetében azt írja, hogy két éve nem voltak kint, de akkor ez a két éves periódus akár még jó is lehet.
22: Így van, hogyha gázüzemű készülékek vannak, akkor ugye két évente fog sormunka keretében érkezni a kéményseprő. Egyébként a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon a sormunka ütemterv már elérhető egész évre, január első munkanapjától.
21: Tehát láthatják, hogy igen, a társasházakhoz mikor fognak igen kimenni, akkor ez a hallgató is ezen az oldalon meg tudja nézni. Ha időpontot kér valaki, nagyjából milyen átfutási idővel kalkulálhat? Most akkor családi házakról beszélünk.
22: Ez nyilván attól függ, hogy az adott területen hány olyan időpont van, illetve nyilván nem össze-vissza ugrálnak a kéményseprők, tehát elképzelhető az, hogy a környékben lévő más időpontokkal együtt hangolják össze. Az sem mindegy egyébként, hogy abból a szempontból mindegy, mert a lényege nem fog változtatni, tehát fog érkezni a kéményseprő, mert telefonon tudja megrendelni, a 1818-as telefonszámon a 9, majd az 1-es menüpont használatával, illetve a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu-n akár online is meg tudja rendelni ezt a fajta szolgáltatást, és visszajelzést kap rövid időn belül, hogy mikorra tudnak érkezni a kéményseprők. Egyébként a nyári időszakban, amikor lakásfelújítások vannak, és mondjuk átépítenek egy kéményt, az már nem, az annak az ellenőrzése már nem térítésmentes, hiszen az egy közbülső olyan átalakítás, amelyet úgynevezett műszaki engedéllyel kell engedélyeztetnie magával a katasztrófavédelem kéményseprőivel, pontosan azért, hogy hasonló tragédiák vagy akár sérülések ne következzenek be, amelyekről már beszéltünk.
21: Tehát 1818, ezen a telefonszámon lehet időpontot kérni kémény ellenőrzésre, illetve a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon. Van itt egy olyan kérdés is, amit az SMS író tett föl 0639666-os számra, hogy mi van akkor, hogyha valaki egy házban lakik is, és egy vállalkozás is be van jelentve, akkor melyik szabály érvényes, a kémény ellenőrzés ingyenes, avagy nem?
22: A lakóknak, tehát a természetes személyeknek minden esetben térítésmentes, tehát ingyenes. Ugyanakkor a vállalkozásnak, vagy a vállalkozónak, egyéni vállalkozó is lehet, ahova be van jegyezve maga a székhely vagy telephely, ott ugye ez díjköteles szolgáltatás. Erre mondtam azt, hogy ha egy 20 lakásos társasházról beszélünk, akkor mondjuk egy vállalkozás van a lakók között, akkor ugyanúgy sormunka ütemterv keretében érkezik a kéményseprés, tehát a vállalkozónak nem kell ezt a fajta tevékenységet megrendelni, de ez csak a társasházra igaz, és az 1/20 részét kell, hogy kifizesse magának a szolgáltatásnak. A egy lakásos, kertesházas övezetben, a családi házas övezetben, ott ha vállalkozás van bejegyezve, akkor ki tudja választani a kéményseprőipari szolgáltatót a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon, ki az én kéményseprőm, és ott a szolgáltatók megjelennek, és rá van bízva, hogy melyik szolgáltatóval fogja.
21: De akkor itt akár árajánlatot is kérhet, vagy egységes a díjazás?
22: Nem. Piaci alapon működik, tehát eltérő nyilván maga a szolgáltatás.
21: Nagyjából, bocsánat, milyen összegre kell számítani, pont azért, mert többször hallunk arról, hogy csalók is megjelennek és kopogtatnak, pedig nem is kémény seprés.
22: Így van, eltérő az országban működő kémény seprőipari szolgáltatóknak a szolgáltatási díja, ha lehet így fogalmazni. Ugyanakkor egy kéményenként átlagban egy ilyen 7000 forinttól indulhat, és akkor nyilván kinél mi a plafon. Ugyanakkor arra is tekintettel kell lenni egy vállalkozás esetében, hogy nem mindegy, hogy hány kéménye van és milyen típusú kéménye, mert nyilván ez darabáros a szolgáltatóknál, de nem szeretném elvenni senkinek a kenyerét. A katasztrófavédelem kéményseprője a magánszemélyeknél továbbra is díjmentesen, térítésmentesen végzik el magát a kémény ellenőrzést.
21: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Ne várjunk őszig vagy télig a kéménycsepréssel. Erről beszélgettünk az elmúlt percekben Dóka Imre tűzoltó őrnaggyal, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivőjével. Köszönöm, hogy eljött.
22: Én köszönöm.
21: Kik voltak a hajdúk? Ez is kiderül az elkövetkező 3 percben.
0: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
3: Sikerült elérniük azt, hogy egy foglalkozást jelölő csoportból, katonaelemből egy önálló közigazgatási egységet létrehozó népcsoportként jelenjen meg.
5: Nagy Zsolt történész, muzeológus a hajdúkról, azokról az eredetileg fegyveres marhapásztorokról beszél, akiket Bocskai István telepített le a mai hajdúság területén.
3: Önálló közigazgatási hatáskörrel, független adóigazgatással, önálló tisztikarral rendelkező közigazgatási, vegyük úgy, egység. Kivételes jogállás volt, még rajtuk kívül a jászokunok és a székelyek kapták meg ugyanezt a kiváltságot.
5: A hajdúk letelepítését Bocskai István Korponán 1605. december 12-én kelt ünnepélyes okiratában mondta ki. Ebben 9254 hajdúvitézt megnemesített és családostól letelepített saját birtokain.
3: De ténylegesen, hogy hány hajdú telepedett le? Ez egy másik kérdés. Vannak találgatások, hogy itt pár száz fős volt az a hajdú tömeg, aki elfoglalta ezeket a adományozott földeket és rátelepedett, mert összesen 30 ezer hajdúról beszélünk. 30 ezeren álltak a fejedelem szolgálatába, és ebből 10 ezer lett letelepítve. Ez azért, mert a többiek folytatták egykori életmódjukat, ők nem akartak letelepedni. Nekik jó volt az, hogy szolgálatba állhattak, ha nem volt szolgálat, akkor fosztogattak, raboltak, ugyanezt csinálták amúgy a letelepítettek, és csak nekik volt egy állandó bázisuk, ahova visszatérhettek.
5: Mert hát annak idő kellett akár több emberöltő is, hogy a katonaember átszokjon a földművelésre, állattartásra. Minden esetre a letelepülő hajdúk megkapták az úgynevezett hajdú szabadságot, nem tartoztak földesúri fennhatóság alá, viszont a fejedelem hívására kötelesek voltak harcba menni.
3: Hogyha még lehetne őket jellemezni, és ami hosszú időn át fennmaradt, és lehetne párhuzamot vonni közöttük, akkor a legjobban, ami jellemzi őket, a böszörményi kapu. Ez a zártság. Kívülről azt mutatja, hogy egységes, zárt.
5: A zártsághoz azért hozzátartozott a kapu előtti kispad, a lóca is, amely mégis egyfajta kíváncsiságot is jelképezhet.
3: Figyel a külvilágra, de beengedni csak olyan embereket fog, akit ő jól megismert. Gyütmentből utcalakóvá, vagy utcabelivé, utcabeliből városivá válik, városiból pedig böszörményivé, vagy hajdúvá.
0: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
21: 9:50 hírekkel folytatjuk. A mikrofonnál Szlotta Judit.
4: Ismét túlélőket találtak Venezuelában. Apát és fiát sikerült élve kimenteni a romok alól a szerdai pusztító földrengés után. Az áldozatok száma közben megközelítette az 1500-at. Több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Itthon több karitatív szervezet gyűjtést indított a földrengés károsultjainak megsegítésére. A kuláküldözés áldozatairól is megemlékeznek ma az országgyűlés rendkívüli ülésén. A 13 órakor kezdődő tanácskozáson napirend előtt felszólal a miniszterelnök, és szót kért a szlovén nemzetiségi szószóló. A képviselők ma és holnap a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról vitáznak. A rendkívüli hőség miatt ma és holnap otthonról lehet dolgozni a közszférában. A kormány minden érintett munkáltatót arra kért, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. A harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód holnap éjfélig van érvényben. Mától augusztus végéig tartanak a nyári korzó ingyenes szabadtéri eseményei Gyulán. 4 helyszínen lesznek tematikus programok: zene, tánc, mozgásművészet és képzőművészet. Több mint 500 produkciót láthat a közönség. A hétvégén kezdődik a Gyulai Várszínház 63. nyári évada. A sok napsütés mellett legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, este 22-30 fok valószínű. Nagy tavaink vize 26-30 fokos.
0: Közlekedési hírek.
21: Erős a forgalom az M1-es autópályán mindkét oldalon. Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Korábbi balesetek torlódásai is megnehezíthetik az utazási élményt, ugyanis mindegyiknél járható már minden sáv, de a tekintélyes hosszúságú araszoló kocsisor a legtürelmesebb sofőröket is próbára teszi. Ebben a hőségben ez különösen megterhelő. Sokan próbálnak az 1-es főúton kerülni, így ott is mindkét irányból szakaszosan feltorlódtak a járművek. Aztán élénk a forgalom a Budapest környéki utakon is, telítettek a sávok az M3-as és az M7-es autópálya bevezető szakaszán, az M0-as autóúti csomóponttól befelé, valamint az M0-as autóút főbb csomópontjainál.
0: Tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
23: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
9: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
23: Neked Sedacur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
21: Június 29-e van, Péter Pál napja. Régen a hagyomány szerint ekkor kezdődött az aratás. Már idén már javában dolgoznak a kombájnok, az még egyelőre kérdés, milyen lesz az idei kenyérgabona. Az viszont már biztos, hogy a pékek javában készülnek az ország kenyere megmérettetésre, amelynek győztes kenyereit hagyományosan az új kenyér ünnepén, augusztus 20-án lehet megkóstolni. Ennek apropóján megismételjük a február 16-i műsorunk kenyértrendekről szóló adását. A műsorvezető Balogh Tamás volt.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
24: A választék bőséges, dönteni pedig nem is olyan könnyű. Fehértől a teljes kiörlésűig, a búzakenyértől a tönköig, a magostól a simáig ma már számos kenyér közül választhatunk. De milyen a jó kenyér? Mit jelentenek az egyes kenyéri jelölések, milyen kenyértrendek vannak ma, és mennyire tud reagálni a kenyérpiac a különböző allergiával és gluténérzékenységgel rendelkezők igényeire. Hamarosan erről beszélünk, előtte azonban jön Nagy Margit ásott halmi riportja.
25: Nem sok kenyeret eszünk, nekünk fél kiló elég hárnyok.
26: Ahány ház annyi szokás, sokan még évekkel ezelőtt a kenyér drágulása miatt kezdtek el otthon kenyeret sütni.
27: Van saját kenyérsütőgépem, szoktam venni lisztet, meg keverni szoktam, és akkor ebből sütök magamnak két hetenként kenyeret.
26: Divat a házi sütés, de divat jó minőségű kenyeret előállítani is. Egy ásotthalmi pékség mondhatni elérte a kenyérsütés hazai csúcsait, hiszen több kenyere díjnyert lett az elmúlt években. Varga Ferenc, a Varga Pékség tulajdonosa.
28: Ketté válik a kenyér választékunk. Van ásotthalmon a kézműves naturális üzemünk, ahol csak vadkovászos kenyereket készítünk, többfélét. Van egy sima fehér kenyerünk, ami nyilván árba a legjobb, de ugyanezzel a technológiával készül. Van teljes kiörlésű kenyerünk, amiben 60% a teljes kiörlésű liszt. Aztán vannak ősgabonás kenyereink, az alakor tönkő, aztán vannak hozzáadott anyagok, ilyen a mediterrán kenyér, olívabogyó, extra szűzőolívaolaj, zabos mákvirágol, zabliszt, mák van benne, illetve a díjnyertes batátás kenyerünk, amiben batáta van. Ez az ásotthalmi kenyérválasztékunk. Uralmi kenyérválasztékunk az egy élesztős kovászos technológiával készült, de szerintem egy óriásit léptünk. Magyarországon elsőként megtattuk a kiváló minőségű élelmiszer védjegyet, ami azt jelenti, hogy egy nagyon komoly auditon estünk át, és egy zöld címke van a kenyerünk. A Nemzeti Élelmezés Lánc és az Agrárminisztérium által létrehozott szervezet, ami az unió elvárásainak megfelel, és ott lehet pályázni erre a védjegyre, és mi pályáztunk. Ez azt jelenti, hogy a technológiának meg kell felelni, az üzemnek meg kell felelni, egy csomó háttérmunkának meg kell felelni, ráadásul most szabályozzák most már a kézműves kenyér kategóriát is, ennek is megfelelünk.
26: Említette már, hogy többféle díjat nyertek. Mikor kapták az első díjat, és milyen termékre?
28: 2022-ben nyertük el a batátás kenyérrel az országos versenyt, ez az innovatív kategóriába történt. Ez egy hatalmas élmény volt, és hatalmas löketet is rakott a pékségnek, illetve akkor elnyertük a tönkölyös szilvás papucsunkkal a szétálló sütemény kategóriát is. Akkor két díjat nyertünk, azért ez az ásotthalmi munkánk a naturális pékségnek egy nagyon csodálatos visszajelzése volt. Aztán most 25-ben szintén nyertünk, a mediterrán kenyére nyertük el el az első díjat, ami megint egy óriási megtiszteltetés.
1: Ez az innovatív díj.
28: Minden innovatív kategória, tehát ezek voltak azok, amik nekünk egy nagy löketet adnak. Most az idei kenyérversenyén fogunk indulni, nagyon gyúrunk idézőjelbe a Mórahalmi országos Szent István napi kenyérre, hát ha ott is tudnánk egy díjat elhozni.
1: Milyen a kenyérdivat? Mik azok a kenyértrendek, amiket a vásárlók követnek?
28: Hála Istennek, amit mi elkezdtünk 5 éve, az trendé kezd válni, és nem arra hegyeznem ki, hogy maga a kenyerünk, hanem az a fajta gondolkodás, ami olyan nagyon gyorsan tért hódít, ez az egészségre törekvés, hogy odafigyelek az összetételre, hogy odafigyelek a technológiára, információt gyűjtök a pékségről, hogy ő hogy gondolkozik. Talán ez is jelenti, hogy beért az a gondolkodás, amit csinálunk, mert egyértelműen a jó minőség, az egészséges kenyerek trendje ez, aki magára ad pékség, az minősége alapanyaggal dolgozik. De milyen technológiát rak mögé, milyen következetesen dolgozik, ez viszont már nagyon egyedi. Nyilván azt is tiszteletbe tartjuk, és teljesen normális, hogy azért mindenki a pénztárcáját is figyeli. És nyilván, aki nagyon hisz mondjuk egy ős gabonába, az azért rászánja azt a pénzt, ami ugye tény, hogy ezek a kenyerek minimum egy hétig fogyaszthatóak, nem penészítik, évezeti értéke megmarad. Tehát én azt gondolom, aki ezt vásárolja, és utolsó morzsát is el tudja fogyasztani, végül is nem biztos, hogy ez a kenyér a drága.
1: Felfedezte azt a törekvésüket a vásárlóknak, hogy inkább kevesebbet vesznek, de minőségi árut keresnek.
28: Ez teljesen így van. Utóbbi években sokkal tudatosabbak a vásárlók, sokkal jobban odafigyelnek minőségre. Még azok is, akik azért nem annyira igényesek a minőségre, úgymond még azok is azért, ha kell, 5 szeletet vásárolnak. De aki viszont igényes a minőségre, az meg tényleg azokat válassza, amikbe hisz.
1: Magyarországon is a tudatos vásárlás akkor a pékségekben is fellelhető lassacskán.
28: Abszolút így van. Én hiszek abban, hogy Magyarországon is tudatosság elindult. Pékként ezt érzem is, és hiszek is benne, mert azért az egészség a legfontosabb, mert van egy paraszti mondás, egészség van minden, ha egészség nincs, semmi sincs. Én mondom azt, hogy az én kenyerem nem biztos, hogy meg fogja oldani a teljes egészségügyi problémát, de egy fontos építőköve lehet.
24: Önnek milyen a jó kenyér, írja meg nekünk 0639666 az SMS számunk, Viberen is megtalálnak minket, fehér kenyér, teljes kiörlésű, búza kenyér, tönköly, magos, sima, csomagolt, szeletelt, nem szeletelt, lehetne a végtelenségig sorolni. Na erről is fogunk beszélgetni Septe Józseffel, a Magyar Pékszövetség elnökével. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
24: Kezdjük rögtön egy jó hírrel, mert hogy úgy tudtuk, hogy február 16-áig lehetett jelentkezni a Szent István napi kenyérversenyre, de jó néhány kolléga még csak most kapott észbe, pedig már most is nagyon sok jelentkező van, és így meghosszabbították.
2: Igen, a mai nappal meghosszabbítottuk, mai nappal járt volna le határidő, egy héttel meghosszabbítottuk. Tényleg nagyon sokan vannak, akik az utolsó percekben kapnak észbe, hogy úgy mondjam, és őket is szeretnénk a versenyen látni, mert azt gondolom, hogy komoly és jó versenyzők, mindenképp számítunk a jelenlétükre.
24: Mióta rendezik meg?
2: A mostani verseny lesz a 15., tehát 15 éve rendezzük meg a Szent István napi kenyérversenyt.
24: Mennyire népszerű a pékek és a pékségek között?
2: Én úgy gondolom, hogy egyre népszerűbb lesz. Ugye most már 3 kategóriába dolgozunk. Van a Szent István napi kenyér kategória, van az innovatív kenyér kategória, és a sétáló sütemény kategória. Azt látom, hogy azok a cégek, amelyek beneveznek a versenybe, ettől nagyon komoly lehetőséget várnak, nagyon komoly lehetőséget látnak bent. Marketing kérdésbe is nagyon nagyot lehet vele, nagyon nagyot mehet vele előre a cég, nagyon jó hírnévre tehet. Én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog egy pékség életében, hogy ezen részt vesz. Még fontosabb, hogyha ott jó helyezést ér el. Az eddigi nyertesek véleményét kikérve azt mondhatom, hogy mindenki pozitívan jött ebből ki, komoly kereslet alakult ki ezekre a termékekre, és népszerűsítették a saját cégüket is nagy mértékben.
24: Budapesten szinte csak egyen kenyér kapható, kezdődik egy SMS, se héja, se foszlós belseje a helyszínen sütött kenyerek formája változatos, csak Steve írta ezt nekünk. Köszönjük szépen, pedig ugye a pékeknek teljesen egyértelmű célja, hogy a kenyér az jó legyen.
2: Így van. minden pékségnek, minden cégnek egyértelműen az kell, hogy legyen a célja, hogy jó minőségű terméket gyártson, és hogy minél több vásárolat tegyen szert. Nagyon nagy a konkurencia, ez is egy ösztönző hatással van a pékségekre, és azt gondolom, hogy olyan komoly fejlesztések vannak, mint a műszaki technológia fejlesztések, mint pedig a kenyér alapanyagait tekintve, tehát a kovászos technológiára gondolok itt, hogy ismét visszatért, és ismét ezeket az alapanyagokat használjuk. Ez mind minőségjavító hatása van, és a Pékszövetség nagyon szorgalmazta azt, hogy a pékségek saját sütőipari szakbolthálózattal rendelkeznek. Ez úgy néz ki, hogy bejött. Ezekben a sütőipari szakbolthálózatokban garantáltan ellenőrzött alapanyagokból, ellenőrzött körülmények között gyártott, kiváló minőségű termékeket lehet kapni.
7: Nagyon nagy kérdés, hogy milyen a jó kenyér? Mert nekem gyermekkoromból megvan az emlék és az élmény. Én mindig elmondom, hogy Váczent Lászlói gyerek vagyok. Volt Valkón egy pékség, meg Turán egy pékség, és ismertük is mondjuk a valkói pékmestert, és mikor hajnalban gurultunk biciklivel horgászni, akkor mindig bekopogtunk, hogy van-e valami friss sütött, és mostanáig az illat az orromban van.
2: Hát a jó kenyér az először is ropogós, illatos, nagyon jó rugalmas bézettel rendelkezik, hosszan eltartható, és nagy valószínűséggel kovászos technológiával készül. Én viszont somogyszíli gyerek vagyok, Somogyszílba a Gyula bácsi volt a pék, aki szintén nagyon jó minőségű terméket gyártott, nem csak kenyeret, hanem kalácsot is, és azóta is érzem, és azóta is nekem is a kedvencem, több műsorban megkérdezték már, nekem is a kedvencem a fehér kenyér, amiből érdemes vágni egy jó 2 centis vastagságú szeletet, kacsazsírral megkenni, lilahagymát rátenni, és ez egy komoly étel Somogyba különösen.
7: Na most beszélgessünk tovább, igen, a Pavlovi reflex szerintem nem csak nálunk kapcsolt be itt a stúdióban, jaj, de jól hangzott, igen, és szerintem sokan egyet értenek ezzel, de manapság nagyon sokféle kenyér van, tehát kapkodjuk a fejünket, ugye, ahogy elmondtam, tehát búzából, rozsból, kukoricából, burgonyás, magos, előre szeletelt, csomagolt, nem tudom, tehát hogy ezt nyilvánvaló a vásárlók igénye hívta életre.
2: A vásárlók igénye hívta életre, így van. Nagyon sok vásárlónk van, aki egészségtudatosan vásárol, tehát például a kovászos technológiájú termékeket, rozsos technológiájú termékeket, magvas termékeket, és nagyon sok olyan vásárlónk van, egyre több olyan vásárlónk van, például a gluténérzékenyek, akik a gluténmentes termékeket keresik. Ennek ma Magyarországon egy nagyon komoly trend alakult ki ezen a téren is. Én azt gondolom, hogy a magyar pékségek tökéletesen megfelelnek ezeknek az elvárásoknak, hiszen nekünk legfontosabb feladatunk az, hogy jó minőségű pékáruval szolgáljuk ki a vásárlókat.
7: Mert sokan már ugye sokkal tudatosabban választanak, előtérbe kerültek a teljes kiörlésű kovászos, kézműves vagy éppen szénhidrát csökkentett változatok. Az egészség tudatos táplálkozás részeként, és egyre többen keresik a hagyományos természetes alapanyagokból készült pékárút is, a kenyér étkezésben betöltött mindennapi szerepéről Pirlea Alessandra dietetikust kérdezte Gárdonyi Eszter.
10: Mennyi kenyeret kell, vagy mennyi kenyeret szabad elfogyasztani? Nyilván gondolom függ attól is, hogy ki milyen munkát végez, de hogy átlagosan mi az, ami ajánlott, és mi az, ami már egy kicsit túlmegy az ajánlott mennyiségen.
12: Ami fontos lenne az, hogy nem mindegy, hogy milyen kenyeret fogyasztunk. Magyarországon az emberek nagy része a fehér lisztből készült kenyeret fogyasszák, amivel az a gond, hogy nagyon kevés benne a rost. Úgyhogy ilyenkor dietetikusként azt ajánlom, hogyha lehet egy teljes kiörlésű kenyeret válasszunk, egy kovászos kenyeret, ezekben több a rost, valamint a felszívódásuk is lassabban történik meg a véráramban. Valamint nem mindegy, hogy a kenyeret ugye mivel párosítjuk, fontos, hogy kerüljen mellé fehérje, forrás plusz barost, és ugye zsírok is, amik nagyon fontosak az étrendünkben.
10: Tehát akkor nagyanyánk zsíros kenyere hagymával, az gyakorlatilag egy ilyen szuper élelmiszer.
12: Alapjáraton igen, viszont ugye állati eredetű zsírról van szó, amiben sok a koleszterin, úgyhogy néha napján belefér, számomra nagy kedvenc a zsíros kenyér jó sok hagymával, de mértékkel.
10: Ugye egyre gyakrabban találkozunk olyan helyzetekkel, hogy valaki a kenyér valamely alkotó elemére érzékeny. Nekik mire kell figyelniük?
12: Itt nagyon fontos, hogy a gluténérzékenység az nem egy divat dolog, hanem ez egy állapot, egy autoimmun betegség, amit muszáj diagnosztizálni, tehát orvosilag. Gyakran találkozom azzal, hogy az emberek elhagyják a glutént divat miatt, hiszen a csapból is ez folyik, hogy a mentes diéták a legjobbak. Viszont ilyen esetben, amikor egy páciensről van szó, akkor nagyon fontos, hogy a glutént elhagyja, hiszen problémákat okozhat az emésztőrendszeri folyamatokban, és fontos, hogy a fehérlisztet meg minden, ami a búzával kapcsolatos, félre kell tenni. Itt vannak a gluténmentes termékek, ugye, amik hát amúgy drágábbak, kevesebb bennük a rost, viszont hogyha az ember nyitott, akkor akár gluténmentes lisztekből is tud készíteni kenyereket vagy pékárukat.
10: Ha már azt mondtuk, hogy divatirányzat, akkor ez jó irányzat, mert hogy ugye látunk fogyós képeket, tehát az előtte-utána képek, amiben ugye mínusz kilogramok szerepelnek, ez reális vagy nem reális, és egyáltalán aki nem gluténérzékeny, jobb, ha nem hagyja el a glutént, mert fontos?
12: Fontos a glutén, igen. Igazából én fölöslegesnek tartom a gluténnak, vagy akár a laktóznak az elhagyását is olyan esetben, hogyha nincs érzékenység. Hosszú távon, hogyha elkerüljük a glutént, akkor a szervezetünkben hiányok is szóba jöhetnek, úgyhogy ha nincs diagnosztizálva valaki ilyen érzékenységgel, ilyen allergiával, akkor ne hanyagoljuk el ezeket a termékeket.
10: Egyre több az IRDS, tehát az inzulin rezisztens diabétesz, amiről azt beszélik, hogy egy cukorbetegség előszobája. Nekik mire kell figyelni?
12: Nagyon fontos odafigyelni a mennyiségre, meg arra is, hogy milyen fajta szénhidrátokat fogyasztunk. Itt is a teljes kiörlésű péksüteményeket, kenyereket mondanám, valamint itt is a vadkovászos kenyér nagyon jó opció lehet, hiszen a kovász segít abban, hogy lassabban szívódjon fel a szénhidrát, itt nem fog kiszökni a vércukorszintünk, hanem lassabban fog megemelkedni és majd csökkenni.
10: Ha én mondjuk tényleg egy kenyér szerető ember vagyok, és nem vagyok gluténérzékeny, akkor nekem melyik a legjobb választás? Tehát annyiféle kenyér közül lehet választani. Ezen túl mi az, ami szénhidrát szempontjából is még elfér az étrendemben, de meg is támogat egy kicsit, vagy sok magvas, tehát mert hogy elérhető, még nekem mondjuk hasznos is.
12: Hát itt nagyon jó lehet a teljes kiörlésű kenyér, a magos kenyerek, viszont itt hozzátenném azt, hogy ugye amiben magvak vannak, annak nagyobb a kalória mennyisége, úgyhogy itt kell figyelni, hogy mennyit eszünk, valamint a vadkovászos kenyereket ajánlom, én nagyon-nagyon szeretem. Most már nagyjából minden háztartásban az anyukák vagy akár a nagymamák kovászolnak, úgyhogy a kovászos péksütiket, akár kenyeret, ezeket nagyon ajánlom mindenkinek.
10: Mi az, amivel egy abszolút ideális párosítás lehet a kenyér?
12: Nekem nagy kedvencem ugye a szendvics, tehát a szendvics az egy nagyon jó étel, akár tojással, húsokkal, tejtermékekkel lehet párosítani, akár főzelékekkel, hogyha szeretnénk. Fontos az, hogy kenyeret ne együnk burgonyával vagy tésztafélékkel, hanem akkor válasszuk ki a szénhidrát forrásunkat, vagy kenyeret, vagy tésztafélét, vagy rizst.
10: Tésztával dupla adag szénhidrátot viszek be?
12: Pontosan, így van. És ugye általában ez a probléma, hogy túl sokat eszünk a szénhidrátokból.
24: Az én kenyerem 10% rozslisztből, 90% BL80-as lisztből, sóból, vízből és élesztőből készül. Este állítom össze a tésztát, reggel pedig lecsippentek belőle egy lángosra valót. Béla írta ezt nekünk. Nagyon szépen köszönjük. Stúdióban vendégünk továbbra is Septe József, Magyar Pékszövetség elnöke. És hát Béla, aki írta, gondolom, hogy otthon süti magának, nem pék, tehát szakmája szerint. És említettem itt a bejátszó alatt, hogy voltam ilyen fiatal szakmák versenyét megnyert fiataloknál egy beszélgetésen, és egy 16 éves kislány mondta, hogy imádja készíteni a fonott kalácsot, és azzal verte agyon a nemzetközi versenyen az összes résztvevőt. Tehát, hogy a pék szakma az, ha valaki szereti, akkor csoda dolgokat képes csinálni.
11: Ez így van. Azt gondolom, hogy a pék szakma egy nagyon megbecsült szakma, hiszen élelmiszert adunk ugye az emberek kezébe, jó minőségű élelmiszert. Sajnos az a probléma, hogy nagyon kevesen vannak a fiatalok között, akik ilyen élvezettel és átéléssel tudják azt elmondani, hogy imádják ezt a szakmát. Ebből kifolyólag sajnos a sütőiparnak is ugyanúgy, mint az összes többi ipari ágazatnak munkaerő gondjaik vannak. A Pékszövetség nagyon sokat tesz azért, hogy képezzük a fiatalokat, nagyon sok támogatást nyújtunk ehhez, illetve nagyon sokat teszünk azért, hogy a felnőtteket is képezzük, hiszen van egy csomó olyan ember, aki nem találja helyét, nem talál munkahelyet, őket egy bizonyos átképzéssel megpróbáljuk a sütőiparba vonzani, és aztán ott is tartani.
7: Pedig, ha belegondolunk, az elmúlt években, évtizedekben nagyon sokat változott a szakma. Ha a technológiára gondolunk, akkor is. Ha a felvevő piacra, akkor is. Van egy ismerősöm, aki autóba ülésképes kilométereket autózni, mert tudja, hogy az a pékség csinál olyan kenyeret, ami neki ízlik. Ezt meglátták már talán a fiatalok, hogy jóval nagyobb a lehetőség, mint sem csak az, hogy egyfajta tészta megsütöm és vége a műszaknak.
11: Én azt gondolom, hogy igen, egyre többen látják meg, inkább így mondanám, egyre többen látják meg, egyre többen fedezik föl, és egyre többen csinálják is ezt. Én azt gondolom egyébként a fiataloknak, ha adhatok egy tanácsot, akik komolyan veszik ezt a szakmát, megtanulják rendesen, követik az új trendeket, tehát itt gondolok a kovászos technológiára, gondolok a kézműves kenyérelőállítás és egyebekre, ők nagyon jól gondolkodnak, nagyon jó szakmájuk lesz, és komoly vállalkozást tudnak ebből most felépíteni, mert igenis a minőségi pékipari termékekre egyre nagyobb a kereslet, így ahogy ön is mondta, kilométereket hajlandók autózni, ez természetesen így van, és ha egy péket megszeretnek a vásárlók a jó termékek miatt, akkor tényleg hajlandók elmenni távolabb is, hogy meg tudják venni azt a terméket.
7: Azt ugye elmondtam, hogy mennyire színes és mennyit változott ugye a pék szakma és a

0: még tőle elkülönítve, nem lehet ugyanazon a gépen gyártani, nem lehet ugyanazoknak a dolgozóknak gyártani, másik helységben kell ezeket gyártani. Én azt gondolom, hogy egyre többen építik ki ezeket a lehetőségeket, és élnek azzal, hogy gluténmentes termékeket gyártsanak, mert nagy rá a kereslet.
1: Nyilvánvalóan egy-egy ilyen megmérettetés, mint most a Szent István napi verseny, ha valaki azt megnyeri, azért az szépen mutat a pékségben ugye a díj, de a szakma az elismeri azért a pékeket másféle fajta módon is.
0: Igen, én azt gondolom, hogy igen, ez egy nagyon fontos dolog, ez a kenyérverseny. Nagyon-nagyon komoly marketing előnyei vannak, hogyha itt valaki nem csak nyer, hanem szerepel egyáltalán. Aztán, ha bejut az első körös zsűrizés után a második körös zsűrizésre a termékével, akkor már az egy nagyon komoly elismerés, és azok, akik nyernek, ott pedig tényleg nagyon komoly marketing lehetőségeket kapnak. Eddigi tapasztalatok alapján ezt a pékségek nagyon jól kihasználták, ezt a marketing lehetőséget is nagyon jól a saját céljaikra, a cégeik építésére használták.
1: Abban segítsen nekünk, hogy tudom ránézésre megmondani, hogy jó a kenyér vagy nem, mert sok kenyér az tényleg egy-két nap után már közel sem olyan. Megnyomjuk, szétesik, megpenészedik, teljesen más az állaga. Míg régen szerintem egy hétig elállt egy kenyér. Tehát még úgy lehetett vágni belőle, ugye benn voltak becsomagolva a kis rongyba, a kis kosárkájába, és gyakorlatilag, ja, és hát a súlyáról nem is beszél, vagy egyet szeletnek, amit kentünk ugye libazsírral, vagy kacsazsírral, hát olyan súlya volt, hogy azzal jól lehetett lakni.
0: Igen, hát a kenyérnél alapvető helyzet az, hogy jó minőségű alapanyagból kell készüljön. Megfelelő technológiát be kell tartani. Ezekre a dolgokra az élelmiszerkönyv egyértelműen utasításokat ad, hogy ezt hogy kell készíteni, milyen alapanyagot kell, hogy tartalmazzon. Én azt gondolom, hogy a ma jó körülmények között jó alapanyagokból elkészített kenyerek ma is szintén egy hétig eltarthatók, semmi különös dolog nincs ebben. Azok, akik betartják a technológiai előírásokat, náluk ez természetes.
1: Nagyon szépen köszönjük Septe Józsefnek, a Magyar Pékszövetség elnökének, hogy vendégünk volt. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Az elmúlt fél órában a Szent István napi kenyérversenyről és a kenyértrendekről szóló február 16-i adásunkat ismételtük meg. Annak apropóján, hogy már megkezdődött az aratás, bár azt még nem tudni, hogy milyen lesz az idei kenyérgabona. A műsorvezető Balogh Tamás volt, és két SMS-t felolvasnék a témában, amelyek most érkeztek. A jó kenyér nagyanyám után addig gyúrni, ameddig a gerendáról nem csorog a víz, magyarul homlokáról a víz. Morzsókával, azaz kovásszal kemencében sütve. Szép napot, írja egy másik hallgató. Nekem az a kenyér ízlet a legjobban, amit kényszerből kellett sütnöm, mert a boltban elfogyott. Kicsit csálévet, de isteni.

0: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
1: 10 óra van, jó napot kívánok, én Gécsek Tóth Enikő vagyok, és egészen 11 óráig számítok a figyelmükre. Sokan még nyaralás előtt állnak, ha autóval indulnak útnak,

0: sok mindenre érdemes felkészülni. Milyen szabályokra figyeljünk a legnépszerűbb célországokban, hogy ne több ezer eurós büntetés legyen a vége. De beszélünk még arról is, hogy vajon ha a külső hőmérséklet 35-40 fok körüli, mennyi folyadékot párologtat el a testünk, és mennyit érdemes inni. A Krónika után tehát ezzel jelentkezünk. Most a mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Jó napot kívánunk, a főbb híreink először röviden.
3: Venezuelában újabb túlélőket találtak a szerdai pusztító földrengés után, ugyanakkor több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván.
2: A polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is tárgyal rendkívüli ülésén az országgyűlés.
3: Napos idő lesz, néhol 40 fok feletti hőmérséklettel. Legfeljebb az északi középhegységben és keleten alakulhat ki zápor, zivatar.
2: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Magyarország felé közelít az Európát sújtó forró légtömeg centruma, ma és holnap lehet a legmelegebb. Erről Tóth Tamás meteorológus beszélt a Kossuth Rádióban.
3: Emlékeztetett arra, hogy ilyen hőség korábban nagyon extrémnek számított idehaza. 1952 és 2000 között nem mértek szabvány meteorológiai állomáson hivatalos körülmények között 40 Celsius fokot. Hangsúlyozta, a 2000-es évek eleje óta egyre gyakrabban fordul elő ilyen magas ért. Mint mondta, a 2020-as években sorozatban jönnek olyan hőhullámok, amikor a hőmérséklet Magyarországon is eléri, vagy meghaladja a 40 Celsius fokot.
4: Két évvel ezelőtt volt, amikor nagyon megközelítettük az abszolút nemzeti rekordot, de nem léptük át. Ugye ez még mindig a 2007-es nagy hőhullám tartja fenn, amikor ugye július 20-án Kiskunhalason 41,9 fokot mértek. És most, ez a mostani hőhullám bizony esélyes lehet arra elsősorban holnap, hogy nálunk is megdől ez a hőmérsékleti rekord. Ugye tegnap Budapesten, Budakalászon mértek 40,7 fokot, eddig tehát ez jelent.
2: A sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keresse fel bárki esténként. Ezt kérte az egészségügyi miniszter.
3: Hegedűs Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség miatt hiába halasztja valaki estére az ellátást, olyankor kevesebben dolgoznak. Így a nap végén is hosszabb lehet a várakozás. Nem életveszélyes tünetek esetén a házi orvosi ügyeletet, vagy a 1830-as ügyeleti telefonszámot ajánlott hívni. Hegedűs Zsolt arra is felhívta a figyelmet, hogy a beteg várókba. Mindenki vigyen magával ivóvizet.
2: A kivonuló mentőegységek és az irányító csoportok is emelt kapacitással dolgoztak a hétvégén a hőség miatt, közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője.
3: Szűcs Brigitta a Kossuth Rádióban elmondta, az elmúlt két napban nőtt az esetszám, bizonyos vármegyékben több mint 30%-kal. Hangsúlyozta, nem csak a 112-es segélyhívót tárcsázták sokan, hanem jelentősen emelkedett az ügyeleti hívások száma. Hozzátette, ez jó gyakorlat, hiszen enyhébb panaszok, például fejfájás esetén az ügyelet is tud segíteni. A hőterhelés miatt ugyanakkor egyre több beteg kerül kórházba. Szűcs Brigitta emlékeztetett arra is, hogy a mentők is extrém terhelésnek vannak kitéve.
5: Igyekszünk rájuk is vigyázni hűtött üdítőknek, a hűtött víznek a biztosításával, megfelelő pihenőidő kiadásával. Ugye itt a pihenőidő kapcsán az a nehéz, hogy életveszélyes állapotú esetben azonnal indulniuk kell pihenőidőtől függetlenül, illetve amit igyekszünk optimalizálni, ez a szolgálati feladatokat időjárási körülményekhez igazítani. Értem ez alatt azt, hogy nem extrém sürgős, például mentőszállítási feladatokat az éjszakai órákban, amikor hűvösebb van, akkor kell a mentőegységeknek elvégezniük.
2: Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon, mondta a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke.
3: Bagyó Sándor a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy a korán jött hőség miatt jelentősen megnövekedett a vízpartok forgalma. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban. Hangsúlyozta, a természetes vizek vízállása az átlagnál alacsonyabb, emiatt különösen veszélyes ismeretlen helyen vízbe ugrani.
6: Aki nyakigerinc sérülés szenved, és egész életére gyakorlatilag lebénul. Sajnos az ilyen ugrásokból előfordul, és idén már előfordult ilyen még a Balatonnál is, tehát én fokozottan szeretném felhívni a figyelmet mindenkinek, hogy ismeretlen vízben ne ugorjon, illetve győződjön meg arról, hogy az a terület, ahova ugrani akar, az valóban megfelelő mélységű ahhoz, hogy ezt a fejes ugrást ezt elvégezhesse.
3: Itt a Krónika.
2: Venezuelában újabb túlélőket találtak a szerdai pusztító földrengés után. Egy apát és fiát sikerült élve kimenteni a romok alól. A hétvégén rajtuk kívül még legkevesebb 30 embert mentettek ki.
3: Az áldozatok száma közben megközelítette az 1500-at. Több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Eddig csaknem 20 országból érkeztek mentő és kutatócsapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a segélyszállítmányokat. Itthon több karitatív szervezet gyűjtést indított. A 7,2 és 7,5-es erősségű földrengés károsultjainak megsegítésére.
2: Új javaslatok merültek fel az ukrajnai rendezéssel kapcsolatban. Erről az orosz elnök beszélt egy interjúban.
3: Vlagyimir Putyin közölte, Oroszországnak javaslatként terjesztették elő a kölcsönös mélységi támadások leállítását és a harci cselekmények korlátozását 4 régió, Herszon, Zaporizsia, Donyeck és Luhanszk megyére. A Krím-félszigetről az orosz elnök azt mondta, a térségben több napra elegendő üzemanyagtartalék van, a további igényeket pedig szárazföldi és tengeri szállítással fedezni tudják.
2: Az ukránok légi hadjárata komoly gazdasági és politikai hatással van Oroszországra, mondta Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvéd tisztképző kar egyetemi docense.
3: A szakember a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy az orosz-ukrán konfliktusban Ukrajna bizonyos drón típusok esetében mennyiségi fölénybe került. Hangsúlyozta, korábban az ukránok jellemzően nem hajtottak végre nagy drón támadásokat. Napjainkban azonban akár 500-600 darab nagy hatótávolságú eszközzel is képesek egyszerre csapást mérni az orosz területekre. Hozzátette, az orosz légvédelem erre nem készült fel, az ország ugyanis túl nagy ahhoz, hogy a teljes területet védjék.
7: Nagyon úgy néz ki, az ukránok ügyesen tudják támadni azokat a légvédelmi hiányosságokat, tehát azokat a területeket, amiket az oroszok nem képesek megvédeni, és ennek kellemetlen következményeként kiderült az is, hogy most már Szentpétervár vagy Moszkva közvetlen környékét sem tudják az oroszok légvédelmi eszközökkel biztosítani.
2: Az Egyesült Államok és Irán megállapodott, hogy egyelőre felfüggesztik a kölcsönös támadásokat és folytatják a tárgyalásokat Katárban. Ezt amerikai tisztviselők közölték.
3: Az Axios hírügynökség szerint a tárgyalások idején a hajók szabadon közlekedhetnek a Hormuzi szorosban, bár Irán álláspontja továbbra sem egyértelmű. A megbeszélést a növekvő feszültség miatt Svájc helyett Dohában tartják, és a fókusz Irán atomprogramjáról a hajózási biztonságra került.
1: Krónika a Kossuth Rádióban.
2: A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozása lesz a téma az országgyűlés eheti rendkívüli ülésén. Ma is felszólal napirend előtt Magyar Péter miniszterelnök.
3: A 13 órakor kezdődő ülés elején megemlékeznek a képviselők a kuláküldözés áldozatairól. Az emléknapnak azért választották június 29-ét, Péter Pál napját, mert a hagyomány szerint ez volt a betakarítás kezdetének napja.
2: A Transparency International jogi igazgatója szerint nehezen lehet a jelenlegi hatósági térben elhelyezni a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amelynek létrehozása formabontó újszerű megoldás. Ligeti Miklós azzal kapcsolatban beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy szombaton lezárult az alaptörvény 17. a szervezet megalakulását is tartalmazó módosításának társadalmi egyeztetése.
3: A szakember szerint a NER idején a hatóságok tudatosan félrenéztek, ezzel is védték a hatalmon lévő korrupt gazdagodását, vagyis legalábbis a vezetői szinten nem végezték a dolgukat. A Transparency International jogi igazgatója úgy fogalmazott, ilyen helyzetben érthető és indokolt, hogy a kormány a struktúrát is meg akarja újítani.
8: csak egy talán szűk tucatnyi bűncselekmény fajtáról van szó, ahol ez az új hivatal lesz jogosult az eljárásokat lefolytatni. Azokban a bűncselekményekben azonban előfoglalási joga lesz, tehát ha mondjuk egy közvagyont károsító hűtlenkezelés vagy egy közvagyont érintő hivatali visszaélés gyanúja fölmerül, akkor nem az ügyészség, hanem a vagyonvédelmi hivatal lesz jogosult és köteles eljárni.
2: Jelentősen mérséklődött az ingatlanárak emelkedésének üteme az elmúlt fél évben, mondta az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a Kossuth Rádióban.
3: Balog László szerint a lassuló áremelkedés javíthatja a vásárlók alkupozícióját, miközben az eladóknak hosszabb értékesítési idővel kell számolniuk. Emlékeztetett, július végén hirdetik ki a felső oktatási felvételi ponthatárokat, ami általában fordulópontot jelent az albérletpiacon, hiszen ekkortól kezdik keresni a kiadó ingatlanokat a leendő egyetemisták. Hozzátette, az elmúlt évek bérleti díj emelkedése, valamint a fix 3%-os lakáshitel bevezetése miatt idén várhatóan nem kell jelentős drágulásra számítani az albérletpiacon.
9: Vannak olyan nagyvárosok, mint például Győr, Debrecen, vagy éppen Szeged, ahol a 200 000 forintos bérleti díjszintet közelítik az albérletárak. Debrecenben már jó ideje ezt át is lépték, ott 220 000 forint az átlagos bérleti díj. Tehát ezekben a nagyvárosokban szintén arra számítunk, hogyha egy fiatal ezekben az egyetemvárosokban folytatja a tanulmányait, akkor ott a szülők vagy a család, ahol megtehetik, nagyon erősen el fognak gondolkodni, hogy inkább vásároljanak egy lakást, ahelyett, hogy bérelni, hiszen a törlesztő részlet egy 3%-os hitellel szinte ugyanannyiba vagy olcsóbban jön ki, mint hogyha valaki ugyanazt a lakást bérelni tudná.
2: Jelentős változások lesznek szerdától a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni érte, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forintot kell fizetni óránként. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés.
3: Szintén a következő hónaptól újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai troli járat is a belváros és az Őrsvezér tere között.
1: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-es autópályán mindkét oldalon. Bicske és az M0-as autóút között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Az M4-es autópályán Bihar keresztes térségében a 235-ös kilométernél két teherautó ütközött. Berettyó újfalu felé a külső sávot lezárták. A 67-es főúton Somogy-Babot közelében a 74-es kilométernél egy személygépkocsi a szalagkorlátnak ütközött. Balatonszemes felé a külső sávot lezárták.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk.
10: Jó napot kívánok! Budapesten mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, amely így a Márga utca felől Zsák utca lett. Mától a 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Időjárás jelentés.
3: A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, este 22-30 fok valószínű. A Balaton 29, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
2: A Krónikát Pozsár Róbert szerkesztette, a munkatársak nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
1: Műsorajánlat.
11: Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal!
12: Ön szerint kinek van joga az eutanáziához? Hollandiában először segítettek halálba egy 12 évesnél fiatalabb gyermeket. és szellőztetés vagy légkondi, az egészséges klimatizálás szabályai.
13: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
14: A siklósi parasztokat nem könnyű betörni.
15: Olyan a labanc, mint a sárkány, ha egy fejét levágott, hét ne lejette.
16: Nem lehet bírni ezekkel a kutyákkal.
14: Sem erőszakkal.
17: Mit fizetnek a jószágért?
18: Eszni! Vissza is adom!
14: Sem szép szóval.
19: Tudja mi ez?
18: Rebellió!
20: Az egész bandát megmutatom!
14: De csellel sem egyszerű.
21: Ha be tudod törni a fejemet, akkor kuruc vagy. Ha én szakítom be a tied, akkor labanc.
14: A tenkes kapitánya. Dupla részekkel. Vasárnap 16:50 perckor a Dunán.
13: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
0: Ha autóval indulunk külföldi nyaralásra, sok mindent érdemes áttekinteni, kezdve a járművünktől az útvonal megismeréséig, és hogy a váratlan és kellemetlen helyzeteket elkerüljük, számoljunk azzal is, hogy a közlekedési szabályok és azok betartása is eltérő lehet a megszokottól országonként. Autósok jó tanácsait gyűjtötte össze Salgó Tarjáni tudósítónk, Tarnóczi László.
22: A legfontosabb a hűtő. Meleg van, tehát a hűtővíz, hogyha nincs megfelelő mennyiségben, nem figyel az ember oda, kifogy, vagy párolog el belül, nem tölti utána, akkor nekem fölforr a víz. Erős hegymenetbe például. Kis fokozatban megyek hegyre.
23: A balesetek, tolódások miatt felkészíteni, főleg a gyerekkel utazunk, hogy unokával. Viszi az ember unokát valahol, és akkor van egy órás dugó, valamit etetni kell a gyereknek, vizet kell adni, az minimális, hogy legyen, mert akkor vagy be tudunk menni egy benzinkúthoz, vagy nem.
24: És ez nem csak a kényelmet, hanem a biztonságot is befolyásolja.
23: Persze, akkor egy kis pihenő, mert ugye most minek álcsolod az ember egy órát a dugóba, amikor megiszik egy kávét.
25: Gumika állapota, fékek, olajcsere, olajnak a frissessége, ez nagyon fontos a motornak. Akkor leellenőrizni mindent, ami fontosabb. Szerintem ez megfelelő lehet, ha a kocsi állapota rendben van.
26: Fényszóró, nagyon fontos esőben. Az izzók ne legyenek kiégve, minden égjen, féklámpa, tompított, távolság.
25: Követési távolságba tartása. Közösen fontos.
24: A fényszórónál az UV sugárzás az a lámpabúrát is opálossá teszi egy kicsit. Ki kell cserélni?
25: Cserélni is lehet, hogyha műanyag, akkor felújítani, megcsiszolni, kipolírozni.
24: Zoltán és Dániel munkájából adódóan sokszor megfordul külföldön. Mi az, amivel szembesülnek, amivel az átlag autós idehaza nem feltétlen találkozik?
27: Szlovákiában például a láthatósági mellény, a hány férőhelyes az autó, annyinak megfelelő darabszámú láthatósági mellény kell legyen az autóban. Jából csak egyedül utazik az ember, de mindkor is mind az ötnek kell lenni.
24: Szlovákiában az is eltérő a hazai szabályozástól, hogy lakott területen belül föl kell kapcsolni a világítást.
27: Igen. Mindig égve kell legyen.
28: A mellénynek már akkor fönn kell lenni az emberen, mikor lakott területen kívül kiszáll az autóból. Nem kint kell fölvenni, már rajta kell lennie, mikor kiszáll. Rendőri ellenőrzéskor is.
24: Szomszédoljunk akkor egy kicsit még Ausztria.
28: Sebességhatárok szigorúan betartani, mert nagyon súlyosak a bírságok. Százezres nagyságrendű, több százezres nagyságrendű is lehet. Vannak olyan övezetek, ahol elkerülnek utak. Ahol korlátozva van autópályán, 90-re mondjuk, ott a 90-et be kell tartani. A súlyos bírságok jöhetnek. Háromszoros, négyszeres, ötszeres, mint Magyarországon.
24: Meglepő helyzeteket tud ezt teremteni, és ott az adataimat veszik fel, be tudják rajtam hajtani ezeket.
28: Szigorúan, ha nem állítanak meg, akkor szigorúan az autó tulajdonosának megérkezik a bírság. Egy-két hónapon belül, maximum két hónap.
27: Például Szlovákiában addig nem is enged el a rendőr, amíg nincs kifizetve helyszínen.
24: Ha nincs nálam euró annyi,
27: akkor elkísérnek a legközelebbi automatáig.
24: Szlovénia?
28: Szlovénia hasonló. Ott is sebességhatárok, és ott is fizettet a rendőr keményen. Nem oda, hogy élő viselkedése. Az úton és Németországban is meg lehet szerezni a bírságot. Egy fékcsikorgatás, egy hirtelen irányváltoztatás, indokolat. Duda hasonló. Súlyos bírságot lehet összeszedni. Amit itthon úgy még nem is van az ének, hogy te puffogtatsz a városba, vagy bármi. Indokolat.
24: parkolási helyzet?
28: Szigorúan betartani azt, ami ki van írva. Olaszországban meg különösen. Olaszországban egy évig jöhet a bírság, parkolási bírság. Egy 100 euró már indul körülbelül. Van úgy, hogy az év letelte előtt 6 nappal érkezik meg a bírság. És a bérelt autóra is a parkolási bírságot, vagy bármit, azt is behajtják rajtad, és ott is egy évig, nem 6 hónap, 2 hónap, vagy 3 hónap, egy év a türelmi idő. Addig érkezhet.
24: Autós szemmel egyébként mennyire indokoltak ezek a szigorítások?
28: Ha rend van valahol, akkor az úgy nem rossz. Hogyha az úton is rend van, meg a pályán is rend van.
3: Nyugodtabb a közlekedés úgy, mint Olaszországban hogy milyen a közlekedés,
28: de már Szlovénia, Horvátország, Ausztria, Németország, de sokszor még Szlovákia is kulturáltabb a közlekedés.
24: Ismerős mesélte, hogy Németországban került olyan helyzetbe, hogy egy kis településre beértek, éjszaka volt, örültek, hogy megtalálták a címet, de mielőtt elfoglalták volna a szállásokat, a rendőr megállította őket, gyors hajtásért, és ők szent meggyőződésre gondolták, hogy minden szabályt betartottak. Igen, nem csak, hogy a falu elején volt egy tábla, hogy éjszaka a zajhatás miatt nem 50, hanem ha csak 30 km per órával lehet menni.
28: Van ilyen. Horvátországban van olyan, hogy az is lakott területnek minősül, ami nincsen jelölve, de házak vannak, laknak az út mellett, és ott 50. Ha nincs fitéva a tábla, akkor is 50, ha közvetlenül házak mellett halad az embere.
0: Tarnóczy László összeállítását hallhatták, SMS számunk pedig 0639666. Ha önöknek is van tapasztalata a külföldi szabályokkal kapcsolatban, vagy akár megbírságolták önöket valamiért, amiről nem tudtak előre, akkor osszák meg velünk. És folytatjuk a felsorolást Knezsik Istvánnal, az Autós Nagy Koalíció elnökével. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
0: Sok mindenről szó esett, de van még néhány dolog, amire érdemes odafigyelni.
4: Hát ugye van még egy nagyon ravasz dolog Ausztriában például, ahol környezetvédelmi okokra hivatkozva az út mellett elhelyezett táblákon lassíthatják a forgalmat. Ez általában 130-ról az autópályát 110-re, 100 km per órára lassítják, és akár 3000 eurós bírságot is kaphatunk, hogyha megfelelő mértékkel gyorsabban hajtunk. Egyébként Európában nem sok olyan hely van, ahol a magyarországi objektív eltérést tolerálná bárki. Tehát Ausztriában 133 km után már bírságot fogunk kapni. Ugye Magyarországon
0: tehát 3 km per órás túlépéssel már.
4: Nem véletlenül csammognak ugye 130-al az autópályán, vagy 128-al a tudatos német vagy osztrák közlekedők Magyarországon is. Mert ők már megfizették az árát ennek. Gyakorlatilag ugye nagyon-nagyon izgalmas ez a szabály kérdés, ugye ahány ház, annyi szokás. Van egy egységes Európai Uniós kressz, ugye ennek nagyon pici százaléka tér el országunként, ami arra az országra vonatkozóan specifikus. Nagyon-nagyon fontos az, hogy valóban, ugye a gyorshajtás egy nagyon kiemelkedő baleseti ok, egyébként ugyanilyen veszély a lassú hajtás is, hogyha valaki mondjuk az előző sávban marad, és 70-80-nal megy az autópályán.
0: Azért is büntethetnek.
4: Alapvetően elszakad a húr mindenkinél, és ez a nagy meleg, ami most van a napokban, ez egész Európában egy új helyzetet hoz, ahol nagyon-nagyon fontos az, hogy türelem, türelem, türelem. Ugye itt felsoroltak egy csomó olyan szabályt, ami létezik már, ugye ez egy dinamikusan változó rendszer, ugye ebben a nagy melegben a szabályokon túl azt is figyelembe kell venni, hogy nagyon sok autópályán és nagyon sok úton olyan sérülés keletkezik magán az úttesten, amiből gyakorlatilag nagyon komoly baleset történhet, felrepedezik az aszfalt, egyik pillanatról a másikra összetöredezik maga az úttest, tehát nem véletlenül lassítják jelen pillanatban az utakat, és hát ugye erről nem beszélt a műsor, hogy Németországban, de Ausztriában is, hogyha építési terület van, ahol felújítják az utat, ugye a nyár erről szól, hogy a téli sérüléseket minden országban meg kell javítani. Ott, hogyha nagyobb sebességgel haladunk, mint a megengedett, az nagyon-nagyon sokkal többe fog kerülni, mint hogyha csak egy sima gyorshajtást tettünk volna, akár az autóúton, akár az autópályán.
0: Máshogy bírságolják az ilyen jellegű
4: sokszorosan megbüntetnek, hisz emberek dolgoznak az út mellett, és innen is szeretném kérni a közlekedőket arra, hogy Magyarország területén is próbáljuk meg ezeket a korlátozásokat betartani, hisz ma is kell felújítani az utat. Gyakorlatilag ugye ebbe a 40 fokos hőben, ebbe a nagy melegben az emberek, akik ott dolgoznak, őnekik higgyük el, hogy épp elég az, hogy ott kell lennünk és forró aszfalttal javítani az utat. Nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak, ugye mi tudjuk azt, hogyha kimegyünk egy pár percre ebbe a melegbe a klímás helységekből, ez nekünk mennyire megterheli a szervezetünket, és hát a fáradtság az egy nagyon nagy fokú, én mindig azt mondom, hogy a fáradtság az legalább annyira tudatmódosító dolog, mint az alkohol, a drog, vagy bármilyen más ilyen.
0: És a meleg is.
4: Így van, a meleg ugyanilyen, és hát sokkal körültekintőbben vezessünk. Én azért még egy pár dolgot mondanék, amiről érdemes lenne beszélni. Bármelyik országba megyünk, nem gondolunk rá, de a mai modern autókban már nem nagyon van például pótkerék. Defektjavító készlet van, de hogyha nem egy sima defekt van, nem egy sima pici luk van a keréken, hanem valamiért kiszakad a gumi, akkor bizony-bizony egy új kerékre lesz szükségünk, és nézzünk utána, nagyon sok országban ma már, Magyarországon is több helyen, van mobil gumiszerviz, aki oda fog jönni, és fog nekünk segíteni. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, itt nagyon jól elmondták a felvezetőben, hogy a műszaki állapotának maximálisan jónak kell lenni egy autónak, amivel külföldre megyünk, hisz hogyha baj történik velünk, műszaki probléma, ugye arra is készüljünk fel, és próbáljunk kiegészítő biztosítást kötni arra, hogy fog hazakerülni az autónk egy olyan műszaki hiba esetén, amit ott például nem tudunk megjavítani.
0: Mert hogy köthető olyan jellegű utasbiztosítás, amiben benne van ez az asszisztencia szolgáltatás,
4: tehát külföldre is utánunk jönnek? Hát ugye nagyon sok pénzbe kerül, éppen egy ismerősömnek kellett segíteni a napokban, ahol Spanyolországból kellett hazahozni a járművét, és 1800 euró.
0: Ez biztosítás nélküli összeg. Így van.
4: Hát ennyibe fog kerülni, és hogy ebből a biztosító mit térít, az egy másik ügy, de piaci alapon 1800 euró mondjuk Spanyolországból hazahozni egy sérült járművet.
0: 0639666 az SMS számunk. Egy hallgató érdeklődik, hogy Bulgáriáról van-e önnek tapasztalata?
4: Nincsen, de hát minden ország segít abban, hogy az ott lévő turisztikai oldalak, hogy mit lehet és mit szabad tenni.
0: Illetve én is hadd ajánljak egy weboldalt, ez az europa.eu. Ott van egy olyan menüpont, hogy közúti közlekedési szabályok és közlekedésbiztonság, és ki is lehet választani a tagállamot, hogy hová utazna az illető, mondjuk a Bulgáriát kiválasztom, akkor itt vannak a kategóriák, hogy jelzőlámpák, mobiltelefon sebességkorlátozás, tiltott sáv, véralkoholszint, egyéb szabályok, tehát itt ki lehet választani, hogy mire kíváncsi, tehát europa.eu. Ha már itt az alkoholfogyasztást mondtam, ez sem mindenhol egységes Európában.
4: Ez így van, hát Magyarországon zéró tolerancia van, jelen pillanatban 6%-áért felel a baleseteknek ugye az alkoholos befolyásoltság. Én azt szeretném, hogyha egyetlen egy súlyos vagy halálos közlekedési baleset se történne Magyarország útjain. Megoszlanak a vélemények, hogy egy pohár borral lehet, nem lehet, mennyire befolyásolja ez a baleseteket. Én egy dolgot tudok, hogy aki már beszélgetett olyan emberrel, aki halálos közlekedési baleset részesévé vált, akár úgy, hogy okozója volt a balesetnek, akár vétlenként, de mellette, vagy akár az okozó halt bele ugye ebbe a közlekedés baleset, átértékeli az egész életét, és a közlekedésben teljesen máshogy kell viselkedni abba a percben.
0: Említette ezeket a rejtett aknákat úgy mond, mint ez a környezetvédelmi szabályozás is Ausztriában. GPS-szel, ha közlekedünk, akkor ezeket azért jelzik-e ezek az eszközök?
4: Ugye igazából a tervező oldalak, ugye a Vaze, a Google Maps és a többiek nagyon sok jó dolgot tanácsként adnak, de nem a Szent Grál. Tehát ugye az autónak is van egy vezetéstámogató rendszer, ami táblafelismeréssel rendelkezik, az autóknak is van navigációs rendszerük, nem biztos, hogy az adott pillanatban lévő helyzetünket például felülírták, és hogyha ott bármilyen fajta korlátozás életbe lépett, hogy az még ezekben a különböző útvonaltervező applikációkban valós dolgot mutat-e. Én azt hiszem, hogy nagyon fontos körültekintően vezetni, figyelni az útra, és hát külföldön meg még inkább, főleg akkor, hogyha nyelvi problémáink vannak, és nem beszéljük adott országnak a nyelvét, nagyon sok országban, Szlovéniában és sok helyen, Horvátországban a rendőr nem nagyon fog velünk szóban állni, és még angolul se biztos, hogy akar segíteni, mert ő úgy érzi, hogy ő abban az országban, ő neki a kötelessége a saját nyelvén eljárni, és nagyon-nagyon csúnyán meg lehet lepődni, mert azt se tudjuk, hogy mi történik, nézünk pici-boci szemekkel, és teszik a kezünkbe a bírságot. Egyébként nagyon sok országban, akár Magyarországon is lehet bankkártyával fizetni, tehát nem kell zsebbe vinni nagyon sok eurót, hogyha büntetésre számítunk, hanem
0: de inkább ne számítsunk.
4: Jó erős bankkártyát.
0: Köszönöm szépen, hogy eljött. Knezsik Istvánt, az Autós Nagy Koalíció elnökét hallották, tehát arról, hogy hogyan is készüljünk külföldi autós utazásra. Közben pedig 10:30 elmúlt egy perccel, úgyhogy mi most hírekkel folytatjuk. A mikrofonnál Szlotta Judit.
1: Ismét túlélőket találtak Venezuelában. Apát és fiát sikerült élve kimenteni a romok alól a szerdai pusztító földrengés után. Az áldozatok száma közben megközelítette az 1500-at. Több mint 50 000 embert eltűntként tartanak nyilván. Itthon több karitatív szervezet gyűjtést indított a földrengés károsultjainak megsegítésére. A kuláküldözés áldozatairól is megemlékeznek ma az országgyűlés rendkívüli ülésén. A 13 órakor kezdődő tanácskozáson napirend előtt felszólal a miniszterelnök, és szót kért a szlovén nemzetiségi szószóló is. A képviselők ma és holnap a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról vitáznak. A rendkívüli hőség miatt ma és holnap otthonról lehet dolgozni a közszférában. A kormány minden érintett munkáltatót arra kért, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. A harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód holnap éjfélig van érvényben. Mától augusztus végéig tartanak a nyári korzó ingyenes szabadtéri eseményei Gyulán. 4 helyszínen lesznek tematikus programok. Zene, tánc, mozgásművészet és képzőművészet. Több mint 500 produkciót láthat a közönség. A hétvégén kezdődik a Gyulai Várszínház 63. nyári évada. A sok napsütés mellett legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor. Egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, este 22-30 fok lesz. Nagy tavaink vize 26-30 fokos.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
7: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
6: Neked Sedacur Forte kell.
7: Sedacur Forte?
6: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
8: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Idén is lesz Krisna völgyi búcsú. Kérdezem Szilaj Péterné Gandarvikát, a Krisna hívők szóvivőjét.
10: Igen, július 17 és 19-e között. Krisna völgy Somogyvámoson található, Fonyottól 30 perc autóútra. Ezen a rendezvényen betekinthetünk az ökofalu lakóinak mindennapjaiba. A látogatókat színpadi programokkal várjuk, indiai esküvővel, kézműves bemutatókkal, tematikus körsétákkal, a gyerekeknek pedig játékos foglalkozásokkal, henna festéssel, boci simogatóval és ökrös szekerezéssel is készülünk, a hölgyek pedig még száriba is beöltözhetnek. Az indiai építészeti és festészeti hagyományok, a zene és táncművészetek is megismerhetők itt, a gasztronómiáról nem is beszélve, ugyanis ízletes vegetáriánus és vegán ételekkel készülünk, ezeket mind helyben termelt bioalapanyagokból főzzük. A Krisna völgyi búcsú az egész családnak egyszerre nyújt kikapcsolódást, feltöltődést és maradandó élményeket.
9: Információk és jegyelővétel búcsú.krisnavölgy.hu.
2: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
11: Láthatatlan és gyors. A folyadékveszteség és az ennek következtében kialakuló dehidratáltság igen veszélyes állapot, ami nagyon rövid idő alatt akár életveszélyessé is válhat. A legveszélyeztetettebbek a kisgyermekek, az idősek, a várandósok és a krónikus betegséggel küzdők, ezért náluk a körültekintés és a fiataloknál a helyes folyadékfogyasztásra való nevelés az elsődleges. De vajon mi a megfelelő ital ilyenkor, mi okozhat súlyos folyadékvesztést, és melyek a dehidratációk korai jelei? Ezzel a témával folytatjuk. Most Barta Bernadett riportja következik.
12: Amikor beköltözött ebbe az apartmanba, akkor láttam, hogy van önnél egy hatalmas kanna, ami műanyagból van, és van benne valami fajta folyadék. Víz van benne?
15: Igen, otthonról szoktam hozni magamnak, akárhova megyek.
12: Ilyenkor nyáron mennyire kell előre gondolkodni akkor, hiszen ugye látom, hogy a kezén fesztivál belépő, karszalag látható, tehát akkor gondolom, hogy nem csak hétvégére érkezett ide a Balaton mellé, hanem akár több napra.
15: Igen, egy fesztiválra megyek épp most is, és én mindig, hogyha megyek bárhova a világba, országon belül is, kívül is, akkor én mindig viszek magammal otthoni vizet, mert számomra ez ad biztonságot, és így tuti, hogy bárhol ér bármi, akkor is van nálam víz.
12: Mennyi vizet hozott most magával, illetve hány napra?
15: 7 napra jöttem, és kibiztosítottam magam 15 liter vízzel.
12: Amikor megálltak itt a bolt előtt, akkor láttam, hogy mielőtt még leállították volna a motort, ivott a hölgy. Mit ivott?
16: Én megmondom őszintén, sima vizet nem tudok inni, csak édesítőszereset, de én rengeteget iszok, én 4-5 litert megiszok egy nap.
12: Jól sejtem, hogy akkor nem ízesített víz volt a palackban, mert hogy más volt talán a címke a PET palackon.
16: Igen, igen. Utána szoktam tölteni.
12: Ön szokott akkor készíteni ilyen édesített vizet. Mi a receptúra így, ha egy kicsit leírná nekünk?
16: Igazából szörpöt szoktam venni, édesítőszereset, és akkor azt húzom fel vízzel.
12: És a párja mit szokott fogyasztani ilyenkor nyáron a melegben?
17: Nem szoktam egyáltalán alkoholt inni, de most nyaralunk a héten, úgy most sört iszok. Általában édesítőszeres üdítőt szoktam inni.
12: De hát ilyenkor nagyon kell figyelni arra, hogy ugye hidratáljunk. Nagyjából, hogyha esetleg számszerűsíteni lehet, akkor hány liter üdítőt próbálnak ilyenkor nyáron meginni?
17: Szerintem egy 6-8 litert megiszok egy nap.
16: Én is 4-5 litert, nagyon sokat iszunk mi.
12: Kulacs, petpalackos, vásárolt valamilyen üdítő vagy víz, miből iszik?
19: Otthon csak vizet iszunk, mert hála Isten jó minőségű, úgyhogy leszoktuk hűteni otthon azt, hogyha így eljövünk, akkor vagy előkészülünk, és már eleve hűtünk be csapvizet, vagy pedig palackosat. Másfél litereset szoktunk vásárolni inkább.
12: Hogyha mondjuk strandra mennek, mert most mégiscsak a Balaton Igen. közelében beszélgetünk, akkor szokták-e alkalmazni a fagyasztásos technikát, Igen. hogy be a fagyasztóba, és akkor majd kiolvad a strandon.
19: Így van, szoktuk, most is éppen van nálunk egy ilyen, vagy kettő. Az egy jó pár óráig azért elég, igen, úgyhogy szoktuk.
12: Inkább akkor vizet fogyasztanak ilyenkor a nyári nagy melegben, no, de milyen mennyiségben? Ugye azt említett, hogy másfél literes flakonban szokták hordozni.
19: Mennyiséggel azért vannak gondok, mert oké, most ilyenkor többet iszunk, de szerintem lehetne még fokozni. Hát én azt mondom, hogy 2 liter megvan. A párom ő inkább a gyümölcsös sör esküszik, de ő is sok vizet iszik ilyenkor.
11: Ahogy Barta Bernadett riportjában hallhattuk, nem vagyunk egyformák, van, aki csak ízesített vizet tud inni, más csak simát, valaki meg olyat, amit nem kellene, de majd erről is beszélgetünk Szűcs Zsuzsannával, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökével. Jó napot kívánok!
29: Jó napot kívánok!
11: No, kezdjük először a mennyiséggel, hogy mennyi az annyi, főleg ilyenkor, nem tudom, biztos, hogy a kipárolgásunk jóval nagyobb, hogyha kint 40 fok van, mint egyébként. Mennyit ígyunk?
13: Igen, nagyon érdekes ez már, hogyha bent ülünk a légkondicionált szobában, akkor lehet, hogy nem is párolgunk annyira. Az egyéni vízigény az nagyon-nagyon sok mindentől függ. Igen, valóban az életkortól, nemtől, fizikai állapottól, függ attól egyébként, hogy mennyire vagyunk verejtékező típusok, és hogy milyen a verejtékünknek az összetétele.
11: Tehát mert hogy ez is változó?
13: Ez is változó. Ezt például olyan úgy meg tudjuk ítélni, hogyha sötét színű ruhában sportolunk, és akinek olyan fehér foltok lesznek, amikor megszárad a nedvesség a pólóján, ők azok, akik kimondottan magas nátrium tartalmú a verejtékük. Tehát náluk például különösen fontos a víz mellett a sóportásra is figyelni. Ez aktivitástól is függ, igen, a külső hőmérséklettől, a külső környezetnek a páratartalmát, tehát nagyon-nagyon sok minden befolyásolja. Ezért azt mondják az ajánlások, hogy inkább egy irány az, ami meghatározható, ami nőknél 2, férfiaknál 2,5 liter víz minden forrásból alapesetben, és ez az, amit tudunk emelni attól függően, hogy igen, hogyha nagyon nagy meleg van, ha nagyon verejtékezünk, hogyha sportolunk, vagy fizikai munkát végzünk nyáron, és ilyenkor egyrészt a szomjúság érzet alapján, másrészt pedig a vizeletünk színe és mennyisége alapján tudjuk meghatározni, hogy az a mennyiség, amit ugye pluszban a 2-2,5 literen túl megiszunk, az elége vagy kell még esetleg
11: segíteni. Nagyon sötét színű, vagy sűrű a vizelet, akkor gyanakodhatunk, hogy nem iszunk elég folyadékot.
13: Az egy nagyon biztos jele annak, hogy kevés víz van a testünkben, igen.
11: Mi az, ami már mondjuk nagyon sűrű vizelésnek számít, hogyha túl sűrűn kell mosdóba menni? Ez lehet árulkodó jel arra vonatkozóan, hogy túl sok a folyadékbevitel, vagy nem lehet túl sok ilyenkor?
13: A túl sok az nagyon ritkán fordul elő. Egy-egy esetben néhány pszichiátriai betegségnél, esetleg olyan esetekben, amikor pótolják külső, mondjuk infúzióban a folyadékot. Alapesetben a testünk az óránként 1 liter vizet, tehát a veséink óránként 1 liter vizet képesek kiválasztani. Tehát ez potenciálisan azt jelenti, hogy ha minden órában meginnánk 1 liter innivalót, akkor azt is ugye a testünk tudná kezelni. De sokkal-sokkal gyakoribb ehhez képest az, hogy keveset iszunk. Nagyjából 10 emberből 3-4-en krónikusan dehidratáltak, ilyen csúnya szóval,
11: hogy
13: kevesebbet isznak, mint kellene. Igen. Ugye a bevezetőben elhangzott, hogy vannak olyanok, akikre különösen figyelni kell. Én ezt a kört egészíteném ki a sportolókkal, illetve azokkal, akik fizikai munkát végeznek. De ugye nyár az építkezések, útfelújítások, stb.nek az időszaka. Tehát nem csak az idősekre, gyerekekre, várandós nőkre, krónikus betegekre, hanem azokra is, akik intenzív munkát végeznek ebben a nyári nagy melegben, rájuk is különösen figyelni kell.
11: Mert hogy a folyadékon túl mást is elveszítenek az izzadással, és akkor az imént volt szó róla, hogy valaki úgy izzadt, hogy utána fehér marad a felsője, tehát nátriumklorid, vagy sótartalmú
13: ásványi sókat
11: veszítünk ilyenkor, és hogyha azokat nem pótoljuk, akkor mi történik a szervezetünkkel?
13: Igen, itt lehet akár egy vízmérgezéses állapot, ami kialakulhat, akár ilyen agyiödéma, de ez nagyon-nagyon-nagyon ritka, és valóban ezt hangsúlyoznám, hogy ez egy terápiás hiba tud lenni mesterséges folyadékpótlásnál, illetve olyan esetekben, amikor mondjuk sportolóknál csak vizet pótolnak és ásványi sókat nem. Tehát ez egy nagyon-nagyon ritka állapot. Sok esetben halljuk azt a tanácsot így nyáron, hogy érdemes úgy nagyon rásózni dolgokra, hogy pótoljuk ezt az elveszített ásványi anyagokat. Ugyanakkor én azzal szeretném ezt kiegészíteni, hogy alapesetben is nagyon sósan eszünk. Tehát
11: az átlagos magyar ember
13: igen, ugye 2,5-3-szorosát eszi meg annak a só mennyiségnek, amire szüksége van a testünknek. Tehát a táplálékokban, kenyérben például, felvágottakban, sajtokban, készételekben, vagy akár ilyen szószokban, illetve a főzéshez is használunk sót. Ebben benne van az a mennyiség vélhetően, amit azért elveszítünk a verejtékkel. Nyilván olyan esetekben, hogyha valaki sportol vagy fizikai munkát végez ebben a nagy melegben, illetve ugye abba a csoportba tartozik, akikről már beszéltünk is, akik különösen sok nátriumot veszítenek verejtékkel, nekik akár egy izotóniás ital egy jó választás lehet folyadékpótlásra, és ugye ebben már ugye benne vannak ezek az ásványi anyagok is, nem csak a víz.
11: És elég lehet-e, hogyha mondjuk sótablettát kap be, ugye ilyeneket is lehet kapni pont sportolók számára, vagy azért jobb az izotóniás ital, pont azért, mert az mást is tartalmaz.
13: Mást is tartalmaz, így van. Ugye szénhidrátokat is az izmoknak a működéséhez, illetve vizet is, tehát én ezt javasolnám, és a nemzetközi irányelvekben is, meg a hazai ajánlásokban is elsősorban ezek a folyadéktípusok.
11: Aki mondjuk nem sportol, de sokat kint van a melegben, több órát akár egy nap, annak is érdemes-e ilyen italt fogyasztani, akár izotóniás italt. Tehát mondanám, a sima létezés igen. Is lehet-e annyival fárasztóbb ebben a melegben?
13: Én azt mondanám, hogy igen, tehát mondjuk ha valaki most cseréli a tetőt a házon, meg burkolja az utat, akkor akár így a víz helyett, vagy víz mellett ezek az italok is jó megoldást jelenthetnek, illetve valóban az ő esetükben lesz szükség arra, hogy akár már az ételek kiválasztásánál, akár egy-egy levessel például jól lehet pótolni ezeket az elvesztített ásványi anyagokat is.
11: Ahogy én is említettem, a kisgyermekekre, idősekre, várandósokra kiemelten figyelni kell, vagy ők figyeljenek magukra kiemelten ebben az időszakban folyadékbevitel szempontjából, de miért vannak ők veszélyeztetett csoportban?
13: Elsősorban azért a gyerekek esetében és az idősek esetében is egy enyhébb fokú szomjúságérzet ennek az oka, tehát kevésbé érzékelik azt, hogy szükség van a víz pótlására. A várandosság esetében pedig, illetve a szoptató anyukák esetében pedig egy megnövekedett vízigény, ami indokolja ezt a fokozott figyelmet. De idősek esetében még hozzájárulnak ehhez olyan élettani folyamatok is, hogy ahogy haladunk előre az idővel, a vessénk egyre pazarlóbbá válik a vízzel szemben, tehát csökken a víz visszaszívás a vessékben, ezért ők több vizet is veszítenek, tehát ők különösen ilyen szempontból egy veszélyeztetett csoport, hiszen kevésbé intenzív a szomjúságérzet, és ráadásul még nagyobb a vízveszteség is a veséken keresztül.
11: 0639666 az SMS számunk, valaki a kovászos uborkára esküszik, mert hogy az mindent pótol, és ha már az erjesztett dolgokról beszélünk, akkor hadd szólítsam meg Farkas Fruzsinát, aki magát green sommeliének, vagy zöld sommeliének titulálja. Jó napot kívánok!
14: Jó napot kívánok!
11: Mert hogy mit is jelent ez a kifejezés, hogy green sommelier?
14: Igazából a sommelier szó az ember, vagy személy, aki egy étteremben a italokkal foglalkozik, leginkább borokra specializálódik, és én is így kezdtem, viszont elindultam egy alkoholmentes utazáson, és azóta kifejezetten olyan üdítőkre fókuszálok, amik bár erjesztettek, de természetesen alacsony az alkoholtartalmuk, kiváló alternatívát adnak ezért cukros üdítőkre, de akár egy-egy pohár borra is.
11: Akkor pont ön fog választ tudni az egyik hallgató kérdésére, választ adni. Na és mit csináljon az, aki nem kívánja a vizet csak úgy magában? Rájuk nem gondolnak? Persze étkezés mellé bőségesen fogyasztom, de csak úgy magában nem, írja egy hallgató. Na, egy ilyen hallgatónak mit ajánlana? Sokan vannak így, én is ismerek ilyet. Egyszerűen nem tudják meginni a vizet, vagy csak egy-két kortyot egy nap, ami nyilvánvalóan nagyon kevés.
14: Igen, és ugye nem is pótolja megfelelően azokat az ásványi anyagokat, amiket elveszítünk egy ilyen hőségbe, úgyhogy bár nagyon fontos a megfelelő vízbevitel is, de mellette mindenképpen olyan italokat is kell innunk, amikbe különböző ásványi anyagok vannak jelen. A kombucsába és a vízikefirbe ezek természetesen nagyon magas számba fordulnak elő, és hallottam pont, hogy kovászos uborkát is javasolnak, annak a levéből is amúgy kiváló probiotikus limonádét lehet készíteni, hiszen a fermentálás során a cukor lebomlik, és különböző probiotikus anyagok, vitaminok és ásványi anyagok jelennek meg benne, amikre ilyenkor nagyon nagy szüksége van a bélszóránknak.
11: Azt hiszem, egy kicsit fontos lenne a fogalmakat tisztázni, tehát mi az a vízikefér és mi az a kombucsa?
14: Igen, mind a kettő irányított fermentáció alapvetően. A kombucsának az alapja egy tea, lehet ez zöld tea, gyógytea vagy fekete tea, és egy ecetsavas erjedés során azon megy keresztül, és a végeredmény egy enyhén habzó, kifejezetten savanykás üdítőital, A vízigefír, az pedig az unokatestvére, abban tejsavas erjedés zajlik, amit különböző japán kristálygombák hajtanak végre. Itt a végeredményünk az probiotikus limonádé, lágyabb, krémesebb, mint a kombucsa, szintén nagyon pezsgő, és gyerekeknek leginkább és várandós hölgyeknek ezt szokták javasolni.
11: Kérdés, hogy mi az, ami otthon is elkészíthető, akár ilyen időben? Azt tudom, hogy kefirgombát, tej, vagy kefirt házilag is kefirgombából és tejből könnyedén lehet készíteni. Persze életben kell tartani a kefirgombákat, és ezt rendszeresen is kell végezni, de van-e ilyen egyéb italokkal, amelyeket könnyen otthon is ilyen elrésztéses módszerrel?
14: Mind a kettő, mind a vízikefir, mind a kombucsa könnyedén előállítható otthon. Az fontos, hogy egy indító kultúrát találjunk, és hogyha ez van, akkor onnantól kezdve belevághatunk a házi fermentálásba. Ebbe a melegbe figyelni kell rájuk, mert fokozott a gyorsasága a fermentációnak, tehát egy-két nap alatt kész lehet az, ami alapvetően mondjuk akár 4-5 napot is igénybe venni alapvetően, úgyhogy nagyon figyelni kell rájuk, de alapvetően egy nagyon könnyű és egyszerű folyamat, amiben belevághatunk.
11: A beszerzésen kicsit megakadtam, hogy ez olyan lehet, mint a kovász, hogy a szomszédasszony megkérdezzük, hogy van-e kovász, tehát hogy hogyan tudunk alapanyagot keresni egy mondjuk vízikefirhez vagy kombucsához.
14: Igen, még a kovászt otthon is elő tudjuk állítani, simán lisztből és vízből és természetes élesztőkből a levegőből, addig ezekhez sajnos mindenképpen kell egy indító kultúra. Ezt igen, különböző Facebook csoportokban, nekem is van egy közösségem, onnan is lehet találni, illetve Jófogáson, Facebook Marketplace-en és ilyesmi helyeken lehet megtalálni a forrást.
11: Mi az ön kedvence ebben a 40 fokos melegben?
14: Hát nekem most az egres kapros vízikefir, illetve a bodza kombucsa szintén egressel, nekem az egres most az nagyon nagy kedvenc ebben a melegben. De hogyha valaki nem jut hozzá ezeket az italokhoz, akkor egy kovászos uborkából készült fröccs, egy málnás, epres, tejkefirt akár, hogyha készítünk otthon, ezek mind amúgy abszolút tudják pótolni azokat a elektrolitokat egyrészt, másrészt meg a bélflóránknak szükséges mikrobiótákat, amikre szükségünk van ilyenkor.
11: Egy záró kérdés még önhöz, egy hallgatói kérdés nyomán, hogy mennyit lehet ezekből a probiotikus italokból, vagy erjesztett italokból, bocsánat, ez a pontosabb kifejezés, fogyasztani egy nap alatt?
14: Attól függ, hogy melyik típusú kombucsából, hogyha valaki először fogyaszt, akkor a napi 3-4 decit nem javasolt meghaladni. Vízikefirből, tejkefirből határa csillagosség. Ez azért van, mert a tejsavas erjedés az sokkal lágyabb végeredményben, az ecetsav az nagyon magas savakkal és kicsit agresszívabb kultúrával tud járni, de a legrosszabb, ami történhet, hogy megfájul a hasunk.
11: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk telefonon keresztül. Farkas Fruzsinát, a Green Sommeliét vagy Zöld Sommeliét hallhatták, és most vissza a stúdióba Szűcs Zsuzsannához, dietetikushoz, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökéhez. Mit szólt ezekhez a tippekhez? Kóstolta már ezeket az italokat?
13: A vízikefirt kóstoltam, és a kombucsát is. Igen, kellemesen, nagyon friss íze van mind a kettőnek.
11: A hallgatók még további tippeket is írnak, például a törökök olyan italt isznak, amelynek a fele joghurt, fele szóda, sót is tesznek bele habosra keverve. Ennek is végül is hasonló lehet az élettani hatása.
13: Igen.
11: Másik vélemény 0639666-os számra. Fél liter citromízesítésű ásványvíz, fél liter ásványvíz, galagonya, citromfű, zöldte a keveréke, cukrok nélkül hidegen, természetes üdítő energiaital. Egyik hallgatunk ilyeneket fogyaszt.
13: Igen, ezek mind nagyon jó ötletek. Alapvetően az a lényeg, hogy a napi víz bevitelünknek egy jelentős része, de azt mondanám, hogy egy 70-80% az ízesítetlen folyadékokból történjen, és hogyha valaki nem szereti a vízet, mert úgy érzi, hogy nem elég inspiráló, akkor ezt lehet nagyon kreatívan ízesíteni, úgy, ahogy hallottuk is, meg amit írtak a kedves hallgatók, akár így a mezitlábas citromlétől kezdve az uborka szeleteken át, egészen a fagyasztott gyümölcsökig, akár készítünk egy natúrteát, azt lehűtjük, dobunk bele jégkockát, tehát ez már tud segíteni, az a lényeg, hogy ígyunk. Lehetőség szerint azért minél kevesebb kalóriával, és azért a koffeinnek, alkoholnak ugye vízhajtó hatása van, ezt azért mindig tartsuk szem előtt, Tehát a folyadékpótlásban azért ez egy fontos szempont, hogy ezek elsősorban a víz bevitelnek, a színesítésére szolgálnak, tehát egy-egy pohárnyi mennyiségben tudják kiegészíteni a nem ízesített vízalapú innivalókat.
11: Az uborkás víznél szerintem nincs finomabb, de tényleg, ha csak pár csepp citromot csepegtetünk egy pohár vízbe, annyival föl tudja dobni. És még a mentalevelet is tudnám javasolni, okay. Fodormenta is nagyon föl tudja dobni.
13: Igen,
11: ezt.
13: Valaki olyan szerencsés, hogy akár nő a kertben, akkor bátran mindent, amit akár bazsalikom, de nagyon-nagyon sok minden beletehető.
11: Gyermekekről is beszélgetünk, ugye látok már olyan kulacsot, amely hát úgymond okos kulacs, és emlékezteti a gyermeket arra, hogy igyon, mert hogy egyszerűen nincs szomjúságérzetük, és nagyon sok gyerekkel találkozom én is a környezetben, akik rendszeresen kerülnek kórházba, mert hogy egyszerűen nem isznak elég folyadékot, a szülők valahogy nem tudnak rájuk hatni. Számukra mit lehetne javasolni? Hogyan lehet őket mégis valahogy a folyadékfogyasztásra nevelni? És hát ez azért is fontos, hiszen a statisztika, amit elmondott, az felnőtt korban sem javult, tehát 10-ből 3-4 ember felnőtt korában sem iszik elég folyadékot.
13: Igen, szerintem most olyan szerencsés időszakban vagyunk, hogy a különböző applikációktól kezdve a mindenféle eszközökön át azért sok minden már van, tehát a kacskaringós színes szívószától kezdve az emlékeztetős kulacson át azért sok minden van, ezekkel érdemes élni.
11: Köszönöm szépen, hogy itt volt Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét hallották.

0: Nyilván borzasztó meleg volt, és ugyan a Balatonon vízirendezvények zajlottak, és hogy így mondjam, a normál nyári menet volt látható, de mégis sajnos vannak olyan események, amiket mindenképpen ki kell elmennünk annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet egy-egy olyan veszélyforrásra, ami sajnos visszatérő. Ilyen volt a hétvégén az, hogy nyilván mindenki leérkezik ilyenkor a vízpartra, aki nem tud jól úszni, vagy nincs vízbiztonsága, az is. És ugyan látja, hogy a Balaton nem egy áttetsző, átlátszó tenger, tehát nem lehet mindenhol megsatszolni a vízmélységet, de azért túlfelelőtlenül ugrunk vízi eszközökről, vagy akár horgástégről, vagy bármilyen mólórészről, olyan víz, ami nem kellő mélységű. A múlt héten két olyan esemény történt, ahol fiatal emberek a nyakukat törték, vagy súlyos sérülést szenvedtek azért, mert nem megfelelő vízmélységbe ugrottak fejeseket, és úgy ugráltak be, hogy egyszerűen nyilván a józan ésszel ezt nem is lehet sokszor megmagyarázni, hogy mire gondoltak közben, hogy ezt hogy fogják abszolválni. Mind a kettőjüket a mentőhelikopter vitte el, és hát lehet, hogy maradandó olyan sérüléseket fognak szenvedni, amivel az életkilátásaik merőben megváltoznak.
1: Lehet, hogy ilyenkor akár le is bénulhatnak, hiszen a gerinc szükségű.
0: Lehet, hogy ilyenkor egy nyaktörés, egy csigolyatörés, vagy egy gerinctörés nyilván azt is magában hordozza, hogy bizony ez teljesen végleges állapot lesz, így van.
1: Hívja még fel figyelmet, igen, pont ezt akartam én is kérni, hogy milyen hibákat vétünk még el, amelyek elkerülhetőek lennének.
0: De hát sokszor elhagyunk időseket, elhagyunk gyermekeket, nem tudjuk a standon, hogy hol vannak. A mellettünk még ott ficánkoló gyerekek, levesszük róluk a szemünket, hogy így mondjam. Azért mindenképpen tudni kell, hogy a 6 éven aluli gyerek semmiképpen nem lehet egyedül a fürdőhelyen. A 12 év alatti úszni nem tudó gyereket is csak felnőtt közvetlen felügyeleten el lehet bevinni a szabad felszíni vizekbe. Tehát nem lehet olyan, hogy egy 5 éves, vagy egy 8 éves, vagy egy 10 éves gyereket úgy elhagyunk a standon, hogy nem tudjuk, hogy hol van. És ezt sajnos nagyon sokszor látjuk. És az idősekkel is így vagyunk, hogy amellett, hogy tudjuk, hogy sok esetben sajnos már demens, vagy Alzheimer-kóros, és nem biztos, hogy még a nevét is meg tudja mondani az idős ember, ott hagyjuk egyedül, és gyakorlatilag az egész déli part rendőrsége, vagy az északi part rendőrsége ezt az urat vagy hölgyet keresi, és aztán a legszerencsésebb esetben nyilván nem a vízben, hanem valahol élve a szárazföldön megtaláljuk, de sajnos ez mindennapos. És mi arra szeretnénk vízirendőrök emellett felhívni a figyelmet, hogy ebben a extrém hőségben egyébként is kerülni kéne, és már hallottam a korábbi beszélgetést is, és nyilván nem akarom ezt folyamatosan ismételni, de ugye ilyenkor az izzadással ugye nem csak ugye vizet vesztünk, hanem nátriumot vesztünk, ásványanyagokat veszítünk, és ezt az alkohol, vagy a kávé, vagy
1: nehezzel pótoljuk, tehát ne ilyen szerekkel. Igen, bocsánat, önbe kell folytanom a szót, mert el kell köszönnünk. Horváth László rendőrezredest, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetőjét hallották. A mai délelőtt stábja elköszön, holnap is várjuk önöket 9 órától. A mai műsort Gergács Anikó, Barta Bernadett és López Brigitta szerkesztette. A gyártásvezető Mali Andrea, a hangmérnök Lajer Rita volt. Rádiózzanak tovább, mert a Hely című műsorunk következik. Szép napot kívánok, Gécsek Tóth Enikőt hallották.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 11 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Szlotta Judit. Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Miközben az előző kormány 3,7, majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. Magyar Péter a hétvégi háromnapos informális kormányülésről szólva elmondta, hogy a többi között a gazdaság újraindításának feltétele, a kiemelt beruházásokról, az átvilágítások első eredményeiről, a közmédiáról, a külpolitikai feladatokról

0: és a nemzetbiztonsági kérdésekről egyeztettek. A kuláküldözés áldozatairól is megemlékeznek ma az országgyűlés rendkívüli ülésén. A 13 órakor kezdődő tanácskozáson napirend előtt felszólal a miniszterelnök, és szót kért a szlovén nemzetiségi szószóló. A képviselők ma és holnap a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról vitáznak. Több mint 130 ezer liter vizet osztottak ki a hétvégén a szabadtéri rendezvényeken. Országszerte több száz párakapu működik, 110 településen kellett vízkorlátozást elrendelni, a tűzoltóknak pedig már több mint 350 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulni, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy az elmúlt két napban egyetlen tervezett műtét sem maradt el, 5 intenzív osztályon ugyanakkor meghibásodott a klímaberendezés, amelyek javítását azonnal megkezdték. A közszférában a lehetőségekhez mérten otthoni munkavégzést rendeltek el mára és holnapra, valamint arra kérték a munkáltatókat, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőséget. A kormányfő ismét arra kérte a vendéglátóhelyeket, hogy adjanak egy pohár vizet a rászorulóknak, és szükség esetén engedjék be őket a mosdókba. Magyarország felé közelít az Európát sújtó forró légtömeg centruma. Ma és holnap lesz a legmelegebb, hívta fel a figyelmet Tóth Tamás, meteorológus a Kossuth Rádióban. Az ilyen hőség korábban nagyon extrémnek számított itthon. 1952 és 2000 között nem mértek hivatalos körülmények között 40 fokot. A 2020-as években viszont sorozatban jönnek olyan hőhullámok, amikor a hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 40 fokot. Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban. Bagyó Sándor, a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes ismeretlen helyen vízbe ugrani. A rendkívüli hőség miatt a már meglévők mellett 22 ideiglenes ivókutat helyeztek üzembe Budapest legforgalmasabb terein. A fővárosi vízművek ezeknél nem biztosít egyszer használatos poharakat, ezért azt kérik, hogy mindenki saját kulacsot vagy újra tölthető palackot használjon. Az ideiglenes ivókutak listája a cég Facebook oldalán érhető el. Mától augusztus végéig tartanak a nyári korzó ingyenes szabadtéri eseményei Gyulán. 4 helyszínen lesznek tematikus programok: zene, tánc, mozgásművészet és képzőművészet. Több mint 500 produkciót láthat a közönség, főként helyi vagy térségbeli amatőr csoportok, valamint feltörekvő művészek, zenekarok előadásában. A hétvégén kezdődik a Gyulai Várszínház 63. nyári évada. Az augusztus 18-áig tartó összművészeti fesztiválon lesz a bemutatója ifjabb Vidnyánszky Attila új rendezésének, a Volt egyszer egy című családi mesejátéknak. Az előadás a Várszínház és a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház újabb közös produkciója. A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, este 22-30 fok valószínű. A Balaton 29, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
1: Műsor ajánlott.
2: Kalendárium.
3: Vendégünk Kunos Tamás, a Csíkzenekar alapító tagja. Csíkzenekar Fest a Budapest Parkban. Indul az Egri Harlekin Báb Színház új évada. Öveket becsatolni a Közlekedési Múzeum legújabb tárlata. És Győr gyerekszemmel, hajós városnézés történetekkel a folyók városában.
2: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Nemzet és fiatalság.
1: Soha ilyen nehéz állapotban a magyar ifjúság nem volt. Nagyon nehezen tud tájékozódni. Egy ilyen Facebook elsodródásba zárkózik be, és az információk beszűkülnek. Ezért azt szeretnénk, hogy keresztény szellemben és erős magyar identitással, a földön járva, széles intellektussal tudjunk világba segíteni fiatal embereket.
2: Az este a házigazda Osztia Zoltán plébános, vendége Laborci Lakner Zoltán pszichológus, szociálpolitikus. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
4: Nagyok.
5: Művészettörténész és iranista. Azt kutatja, hogyan találkoznak és formálják kölcsönösen egymást a különböző kultúrák. Hogy kötötte össze Perzsia, Keletet és Nyugatot. Munkái újra és újra azt mutatják meg, hogy a magyar múlt jelentős része is csak akkor érthető meg igazán, ha figyelembe vesszük keleti kapcsolatait is. Vendégem Szántó Iván, orientalista művészettörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi docense, akinek munkásságát idén Széchenyi díjjal ismerték el. Várja önöket a beszélgetőtárs, Herceg Tibor.
2: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
6: Az ANZIX, azaz képeslap a magyar nyelv értelmező szótára szerint levelező lap, amelynek egyik oldalán kép van, és persze van olyan is, ahol több kisebb kép található a felületen. Nos, egy ilyenféle műsor következik most Vámos atyáról, ahol már jártunk 2 éve, de akkor csak a Büdivárról és a több száz éves templomáról esett szó. Az idén ismét elmentünk, és a múlt heti műsorunkban megmutattuk, hogyan restaurálják a templom falain fellelt életfa motívumokat, valamint a felirat és freskó töredékeket, tehát most elindulunk egy kis falujárásra. Vámos atya Magyarország keleti részén, Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében a Tisza jobb partján fekszik, itt kalandozunk ma, jó napot kívánok! A tájház és látványtárba érkezünk meg. Az én beszélgető társaim Krutila Józsefné Marika polgármester, illetve Szoták Erika Irén. Polgármester asszonyhoz fordulok akkor, hogy melyik épületbe érdemes nekünk kezdeni?
7: Kezdjünk akkor itt ebbe, mert ez volt annak idején úgy tervezve, hogy itt a tiszta szoba, meg minden, ami a települést jellemzi.
6: Ez egy régebbi parasztház, ebben megyünk akkor be, gyönyörű fehérre messzelve, egy picike tábla itt az ajtó mellett, hadrendvédelem és helytörténeti kiállítás, és rögtön egyenruhákba futunk, és akkor kérem szépen Erikát, hogy ne is menjen messzire, hogy akkor ez rögtön a Vám és pénzügyőrségnek, vagy a Vámosságnak valamilyen ilyen emlékszobája?
8: Hát Vámos atya Vámos előtaggal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy Vám szedési joga volt, tehát egy helyiség, ami bemutatja a Vámnak a történetét, egyenruhák, kitüntetések, szeszmérőgép, kiadványok, a régi határátkelő helyeknek a térképét is látni, vámzárak, repülőgépnek a jelzései, tehát minden olyan dolog itt megtalálható, ami a Vámmal kapcsolatos.
6: A Vámokról ugye annyit mondjunk el, hogy ez addig működött, amíg le nem csapolták a környékben a mocsarakat, mert ugye addig az itteni hidakon lehetett átkelni, és akkor utána ez a lehetőség megszűnt. Nagyjából mikor szűnt meg ez az időben?
8: Ez egy sóútvonal volt egészen Munkácsig, tehát az 1900 éveknek az elején megszűnt a vámszedés jog.
6: Ha ezt már megbeszéltük, hogy az első tag a Vámos az érthető, az atya az miben eredt?
8: Atya Atiász néven birtokosok éltek itt, és az ő nevük alapján lett az atya utótagunk.
6: Melyik a legkorábbi Vámos emlékruha, eszköz, bármi, amit itt látunk?
8: Ez az 1885-ös mintázatú huszárfazonú pénzügyőr egyenruha. Gulyás úr, aki a kiállítás anyagának az öme, az ő tulajdona volt, azt mondta, hogy 2 létezik belőle, egy nálunk van, és egy pedig Budapesti Múzeumban.
6: És ezt úgy képzeljék el, hogy ez még ilyen felöltöltös puskával van, rendes karddal az oldalán, és hát ilyen zsinóros mente szerűség volt még rajtuk, és innen jutunk el egészen a VPOP-s egyenruháig.
8: Így van.
6: Ez akkor a Vámos rész. Merre fele érdemes nekünk tovább menni?
8: Hát mehetünk a hadtörténetbe.
6: Ahhoz egy szobával kell arrébb menni, és akkor aha, hát hogy itt akkor az ágyútól a különböző töröken, kardokon keresztül puskák. Na hát azt például nem is tudom, az tudják mire hasonlít, mint ami a foci VB-n volt, ez az úgynevezett vuvuzela. Ez valamilyen kürtszerűség.
8: Ez puskaportartó. Be lehetett a két végét dugni, és akkor nem ázott el, ha esetleg esett az eső.
6: Na, azt mondja, Pálfi Balázs a szerkesztő mutat egy feliratot, lelőtt szovjet vadász repülőgép nehéz gép puskája, ez az, amit feketélik fel és hajlik a csőre?
8: Igen, azért hajlik, mert hogy zuhanás közben ez megsérült és így maradt.
6: De itt zuhant le valahol a környék?
8: Nem pontosan itt, valószínűleg, hogy Magyarországon, mert hogy ez a gyűjtemény, amit mi itt látunk, dr. Gulyás Istvánnak az adománya, ajándéka, aki Tarnaméren a rendőrmúzeumot is berendezte, ezeket az anyagoknak a 70%-át ő hozta, az ő adománya.
6: Az emlegetett Gulyás István a település egyik díszpolgára, és a továbbiakban még szóba kerül egy másik díszpolgár, dr. Szabó József is. Mindkettőjük sok-sok tárgyal és tudással gyarapította a falut. Emlegetjük majd még a korábbi polgármestert, Szász Józsefet is, aki 1994 és 2024 között, tehát 7 cikluson át volt a falu első embere. Sajnos 2026. februárjában elhunyt, tehát ő már nem lehetett a kalauzunk, de vissza a jelenbe, folytatjuk a gyűjtemény bejárását. És akkor olyan nagyokat ugrunk az időben, hogy ahogy belépünk, a baloldali falon vannak a honfoglaláskori dolgok, utána jön ez a már említett lelőtt szovjet vadászrepülőgép, egy fal alarrébb 48-49, és akkor a harmadikon pedig már a 20. században vagyunk, mert hiszen Lenin, Stalin, Hitler, Churchill és a többiek megjelennek azon a falon.
8: Ez a szoba is nagyon jó arra, hogy volt nekünk olyan, amikor az iskolás gyermekek egy történelem dolgozatra, vagy mentek valamilyen versenyre, akkor innen szerezték meg maguknak a tudnivalókat.
6: Krutila Józsefné Marikához, polgármester asszonyhoz szól a kérdés, hogy minek után ő ingázik, mert hogy ő nem Vámos atyán lakik, honnan ingázik?
7: Vásárosnaményból.
6: Biztos, hogy emlékszik arra, amikor először bejött ebbe a gyűjteménybe, mi az, ami megütötte a szemét, vagy amin elcsodálkozott?
7: Hát igen, emlékszem rá, mert ugye a polgármesterrel régi jó kapcsolatot tartottunk fenn, és ugye mindig mondta, hogy gyere, nézd meg, hogy miket hoztunk, mik vannak.
6: Ez az elődje.
7: Igen, én nagyon el voltam csodálkozva, hogy egy ilyen pici kis faluba ekkora történelmi kiállítás, meg rengeteg eszköz, amit ugye használtak, hogy is került ez ide, és akkor ugye elmondta a történetet, hogy dr. Szabó József tanár úrral ő megismerkedett, és akkor ő meg még bevonta hozzá dr. Gulyás Istvánt, és így ugye ők hárman ezeket a dolgokat idehozták, és én megígértem, hogy ugyanilyen színvonalon, ahogy most van, tehát ugyanígy fogom rendbe tartani.
6: Tehát amikor beléptünk, akkor ugye elindultunk a Vámosoktól, eljutottunk a pénzügyőrökig, akkor ebben a szobában szintén történelmi kiállítás, honfoglalás, mondjuk ugye a 20. század közepéig, és hogyha átmegyünk az épületnek a másik végébe, a másik szobába, aha, hát ott is történelem van, igen, mert hogy itt is megjelenik a 20. század, de ennek a szobának mi a koncepciója?
8: Hát ez egy rendvédelmi szoba, egészen a betyár csendőkorszaktól megkezdve, munkásőr egyenruháig, kitüntetések, fotószék található, aztán a magyar királyi csendőrségnek a különböző fegyverei, aztán az 56-os tábla, ami még a falon van, régi magyar címerek, zászlók, és van nekünk 5 bábunk, ami magyar csendőr-rendőr filmeknek a szereplői voltak, akár a Kisvárosban a Hollósi Frigyes, aztán Koncz Gábor, vagy Csupati a Kántor című filmből, és Görbe Nóra a Linda szerepében.
6: Azt mondja ez meg nekem, hogy a bicikli, ami oda az előbb felsorolt színészek elé van letámasztva.
8: Csendőrkerékpár volt, régen a csendőrök ilyenekkel járták a határt, a falvakat.
6: Polgármester asszony, ugye ezt ne felejtsük el, hogy azok a gyerekek, akik ma mondjuk általános iskolások, még középiskolások is bőven 2000 után születtek. Tehát nekik még a 20. század közepe is, mondjuk ott a második világháború, hát abszolút történelem. Hogy mi az, amire rácsodálkoznak, mi az, ami leginkább megakad a szemük?
7: Szerintem ezeken a csendőruhákon, ez nagyon szokott tetszeni a gyerekeknek, meg a fotószékünk, tehát abban nagyon sokat szoktak fotózkodni.
6: Ugye mondtuk, hogy van egy másik épület is, az konkrétan ezzel a házzal szemben van.
8: Ott Vámos atyának a története található.
6: De még mielőtt belépünk, azért ezt meg kell beszéljük, hogy itt az ajtófélfa mellett 2 férfinak van felfestve a portréja.
8: A Vámos atya határában lévő Büdivárnak voltak a főispánjai, az idősebb Büdi Mihály, ez pedig az ifjabb Büdi Mihály.
6: Azt mondja, hogy helytörténeti kiállítóhely Vámos atyán mutatja a tábla az ajtó felett. Na, ez egy régebbi ház egyébként, mert hogy itt még jobban le kell hajolni, hogyha az ember belép, és akkor ahogy már azt Erika mondta, itt van ifjabb és idősebb legidősebb büdényájának a portréja, illetve mellette rengeteg fegyver.
8: Meg a Jancsikályha varrógép, ez a régi főző lapszerűség a Vámosatyai lakosoknak a felajánlásából.
6: Közben azt nézem, hogy még a természetvédelem is megjelenik egy táblán, illetve a műemlékek, a templomot felismerem. A természeti értékeknél mit tartanak fontosnak helyben?
8: Vámosatya határába pont van a 600 hektáros bockereki erdő, ami a Beregnek a tüdeje néven is szerepel.
6: És egyébként megjelenik szerintem az keresztszemes hímzés, nem? Ami ott a Vámosatya feliraton van. Olyat még tud valaki készíteni a településen?
8: Vannak, akik azért még tudják csinálni, de inkább az idősebb korosztály.
6: Polgármester asszonynak mesélem, hogy 2 évvel ezelőtt mi már jártunk itt. Egyrészt azért, mert akkor még nem ő volt a polgármester, és nem én voltam a riporter, de beszéltünk abban a műsorban a Büdi várról, illetve annak a romjairól, és hogy oda szoktak például osztályokat kivinni. Ezen kívül mi mindenre használják még a romokat, mi mindent tartanak ott?
7: Hát most volt egy koncertünk a Németh Nyiba Sándorral és Dévai Nagy Kamillával. Akkor voltak itt nálunk az íjászok is, és nagyon jól sikerült a koncert, tehát sokan kijöttek a településről, és meg ugye eleve ott voltak az íjászok, úgyhogy nagyon jól sikerült ez a koncert ott. Hát meg igazából ugye a gyerekek, akik jönnek a környéken ilyenkor nyáron, mikor táborokban vannak, ők szoktak nagyon sokat biciklis túrákat szervezni ott.
6: Polgármester azt mondja, hogy 2 éve polgármester. Na most egy picit beletekintve az itteni közösség életébe, hogy munka lehetőség például mennyire van, mennyire alvó település Vámosatya?
7: Hát igazából a lakosságnak olyan 70%-a idős, ugye már mindenki nyugdíjas. Hát a fiatalok vannak, akik eljárnak dolgozni, meg ugye a közmunkaprogram, ennyi lehetőség van itt a településen, meg hát persze ugye a gazdaság, ami nem a legutolsó, mert rengeteg föld van, almások, meg hát ugye a kukorica, a napraforgót.
6: Állatokat tart valaki?
7: Na, igazából az állat már nem jellemző, tehén ilyesmi nem nagyon, a juhászat inkább.
6: Szolgálati közlemény. Időutazást teszünk mindjárt, hiszen olyan témába botlottunk a rádió archívumát böngészve, ami kihagyhatatlan. Amiből idézünk egy 1980-as dokumentumműsor a 20-as stúdió sorozatából. Volt itt egy 13 éves állami gondozott kisfiú, Jancsik Pisti, aki 9 évet élt Vámosatyán nevelőanyjával, Baksa nénivel, aztán a gyermeket a szülőanyja kérésére áthelyezték egy budapesti nevelő otthonba. Történt mindez azért, hogy a biológiai anya könnyebben juthasson lakáshoz, és tette mindezt annak ellenére, hogy maga a gyerek sem szeretett volna elmenni Vámosatyáról, ahol mondtam előzőleg 9 évet töltött. Végül 1 év volt az az idő, ameddig Budapesten maradt, utána visszakerült Vámosatyára. Erről fogunk beszélgetni Bákainé K.S. van Borbálával, aki maga is nevelőszülő, de előtte hallgassunk meg egy rövid bejátszást.
4: Szép út ez, Pista, mi?
9: Igen.
4: Most nagyon izgatott vagy, mert már közeledünk ám Vámosatyához.
9: Igen. Alig hiszem, hogy odaérjünk. Ott szeretném már látni anyut.
4: Viszel-e valami ajándékot neki?
9: Igen, viszek neki, amit az igazgató bácsi küldött. Csokit, narancs, citromot.
4: Sok barátod volt?
9: Igen, majdnem az egész iskola az volt. Orosz József, Liba Barnusz, Révés Csaba, Simon András, a Bakó Bandi, Bálkai Károly.
4: Szép falu, Vámosatya?
9: Igen, van ott neki templomjuk, és legelsőbbet ott szedték az első vámot is, és erről kapta a nevét Vámosatya. Már itt is van. Itt most már megkezdődnek a házak. Mi még egy buszmegállóval odébb lakunk.
4: Hogy kell menni, egyenest, vagy mikor kell befordulni?
9: Egyenest, és majd ott egy tónál kell befordulni. És ottan egyenest kell menni, 6 házat, és ott vagyunk. Szabadság utca. Itt van a kisboltunk, itt a buszmegálló a kisbolttal szemben. Még megyünk, és majd ennél a ház nálunk meg, onnan, itten. Itten, piros kapunál. Igen, ez az, amiről beszéltem.
4: Na Pisti, most menj be szépen egyedül, jó? Vedd fel a kabátod.
6: Bákainé K.S. van Borbálának nagyon sok érzelem hullámzott végig az arcán. Ismerős szituáció, vagy ismerős történet?
9: Ismerős, igen. Én 79-ben kerültem ide, azért őket is ismertem.
6: Kiket ismert belőle?
9: A Varga Dénest, a Jancsik Jancsikot, Lukács Ibolyát, meg még többen is voltak ott.
6: Utólag így, akkor most majdnem 46 év távlatából visszahallgatni ezt, az felkavaró?
9: Hát, igen.
10: van benne szép is, rossz is.
6: Konkrétan a Pistit, Jancsik Pistit ismerte akkor ezek szerint?
10: Hát így az iskolából ismertem.
6: De a történetét azt tudta?
10: Hát így nem tudtam. De velem is megtörtént ugyanez.
6: Hogyan?
10: Hát engem is hazavittek a szüleim, de engemet úgy vittek haza, mint állami gondozott. Úgy akartak nevelni továbbra is.
6: Igen.
10: Hát csak én nem éreztem ja otthon, és vissza kérettem ide magam vámosodjára.
6: Mennyit volt otthon?
10: Fél évet.
6: És utána gond nélkül visszaengedték?
10: Hát igen, vissza bekerültem az intézetbe, onnan meg kértem, hogy visszahelyezzenek ide. Mert itt jobb volt. Itt kaptam ennivalót, fedél volt a fejem felett.
6: És állami gondozatban már a szintén nevelőszülő lett?
10: Igen, hogy adjak esélyt több gyermeknek is, de ez intézetben nevelkedjenek.
6: Hány gyermek nevelkedik most magánál?
10: Két kislány.
6: Hány évesek?
10: A nagyobbik 17, a kicsi meg 7.
6: És mióta?
10: A nagyobbik az 5 éve, a kicsi meg 2 éve.
6: Polgármester asszony mondja, hogy előtte is volt két kislány, akik viszont elmentek.
10: Igen, hát azokat nem akartam megkérni. Nagyon megszerettem. De hát muszáj a lény elvitte haza Budapestre.
6: Ez ilyenkor hogy működik, hogy 18 éves korukig maradhatnak, vagy amíg ők akarnak? Vagy...
10: Igen.
6: Amíg
10: igen,
6: akarnak?
10: Akarnak, igen. Utalgondozottként, igen.
6: Aha.
10: De a kislány 5 éves volt, érte jött a nagynénye, felelősséget vállal érte, de hát nem nagyon akartam engedni. Megszerettem, de muszáj voltam odaadni. De hát az rossz volt.
6: Ez mind világos, hogy az ember muszáj odaadni. Én azt a bátorságot csodálom, amikor ezek után újra belevág ebbe a körbe.
10: Hát, én szeretem a gyermekeket.
6: És azt gondolta, hogy az lesz a jó, hogyha az előző kettő kislány helyett jön másik kettő.
10: Jön, igen, rögtön jött is a következő.
6: Most már hányadik lánypáros van?
10: Ez a negyedik.
6: És ez időről időre nehezebb, könnyebb, másabb, milyen?
10: Nehezebb. Ez a kettő, ez első akarnak, mert haza se akarnak kerülni. Azután mama, én maradok. Én nem akarok haza menni.
6: Mamának szólítják?
10: Igen, a kicsi mamának, a nagy meg Bori néninek.
6: Na most visszautalva erre a felvételre, amit meghallgattunk, ez ugye 1980-ban készült, és akkor még több családnál voltak ilyen nevelt gyerekek. Ma mi a helyzet?
10: 5 családnál van ilyen nevelt gyermek. Hát meg kiöregedett a falu. Nincs annyi fiatal.
6: Ilyenkor pusztán csak az emberi jót akar tenni. Nekem egyetlen lányom van, ő az én vér szerinti lányom. Na most, ha át kéne adnom, tényleg bele se akarok gondolni. És azt sejtem, hogy valami hasonló alakul ki egy nevelt gyereknél is.
10: Hát igen, hasonló. Szeretet.
6: Nem lehet elmondani.
10: Nem.
6: De csinálja tovább.
10: Csinálom tovább, így van. Szeretem is őket. Még egy kicsi Rinaldini, akkor is. Hát.
6: Nem lehet másképp, azt látom az arcán.
10: Nem lehet így elmondani.
6: De nem, hanem hogy nem tudja elképzelni, hogy másképp legyen.
10: Nem.
6: Utolsó helyszíni beszélgetésünk elé kívánkozik egy az interneten fellelhető film hangja, aminek a címe Ezt a kerekerdőt járom én, Orosz József juhász portréja.

0: orosz.
1: Ja, úgyhát vagyok.
0: Töreg juhász, itt a boszkerek aljába. Itt leütem fél, születtem 44. december. Nagy Beigán. Onnan átjöttünk ide, akkor ez még magyar volt. Nagyapám éljött ide juhászom a tanyára, jöttünk után. Apám orosz Dezsely. Az nem juhászkodott, itt anyai ágró. Vannak ezek a juhászkodások.
2: Újabb helyszínre érkeztünk, mert hogy Krútila Józsefné Marika polgármester azt mondta, hogy ha valami jót akarok hallani Vámosatyáról, akkor jöjjünk el Orosz Józsefhez, aki egyrészt patrióta, másrészt nagyon szépen tud mesélni a településről.
3: Én csak a juhászatról tudok.
2: Már ki fog az derülni, hogy nem így van. Mióta él Vámosatyán?
3: Hát, mikor felcsegyne, ide jártam iskolába. Mert anyán laktunk, én ott nőttem fel, onnan jártam be ide iskolába.
2: Azt mondta, hogy csak a juhászkodásról tud, arról szeret ezek szerint a legjobban?
3: Hát ugye egy éves koromtól ezt én csinálom. Most nyugszom, kejtehés vagyok. Ez az életem, na. Anyám bitnél járunk. De ez juhász família. Visszamenőleg, hogy szokták mondani, 200 évre, 300, dinasztia. Kassa felé jöttünk ide. Nagyapám ott született, Kassán. A nevelt fél, határokat lezárták, és így a bockerekbe lőttem, mint a vad ember.
2: És közben azt nézem, hogy van ott egy kép a válla mögött, amin támaszkodik a botjára, meg rajta van a juhászkalap, akkor ez a munkafelszerelés?
3: Uh-huh.
2: A velünk szemben lévő trófeát, hogy egy picit akkor egy más természeti vonatkozást is idehozzunk, azt maga lőtte?
3: Jó. Én szoknyavadász vagyok, nem vadász helyzet. Ott lejöttem, a madár adta nekem a gancs, hát az aranyérmes lett volna, ha lelőtték, de ezt úgy nyertem oktávóbelbe, ez egy 5-6 évű.
2: Mit szeretett meg Vámosatyában? Azt mondja, hogy kiskora óta itt él, hát akkor annak most már több mint 7 évtizede, majdnem 8.
3: Hát, én nem mennék sehol.
2: De miért nem? Soha nem csábította a város?
3: Még hogy a város, 4 hónapig voltam Debrecenbe, kefegyárba. Mert Pista bátyám Bittner, anyám meg a testvére, ott volt ilyen igazgató szárviség, vagy micsoda, ott egy volt, hogy menjek már nézek szél, az a tejében láttam, hogy öltönybe járkálnak ott. Hát mondom, melyek mennél? Nagyapám nem akart. Hát azt 4 hónapig voltam, az 5-ig. De nem az én világon volt. Hát meg teljesen jó volt. De tavasz, amikor májusban gejele megszólalt, kimentem olyan a fák közé, ott hátul, most kerestek, hogy hon vagyok, hogy járba. Hát azt, mert elmentem a zsigvására, már pergéket vettem a nyakába. Azt mondja, Pista bátyám ágyomnak, hogy Jauska már nem sokáig marad, már pergéket veszi. Hát nem szerettem. Azt mondta, hogy azokat, hogy hát báránhús küldjek majd neki.
2: Ha már beszéltünk erről, a generációk óta ezzel foglalkozik a család. Idefele jövet találkoztam a fiával, Tiborral. Őt rá lehet venni hasonlóra, hogy ő is menjen juhászkodni?
3: Igen. Hát juhászkodni.
2: Megy magával?
3: Hát nem, itt kezdesen, közösen. Ő nem ment tanulni, és egy kicsi koráti, mint én.
2: Unokája van?
3: Olyan most jöttett egy szép dejdunokám is.
2: És ő közülük valaki hajlamos erre a mesterségre?
3: Hát, nem hiszem.
2: Fia lesz az utolsó?
3: Uh-huh.
2: Mondja, milyen emlékek, élmények kötik Vámosatyához? Mert hogyha jönnek a riporterek, valamit mesélni kell, akkor mi az, amivel biztosan meg tudja fűzni a helyeket?
3: Meg van egy filmem, egy eurohosszás. Már ezelőtt 5 évvel csináltak, abban minden. Már 58 000 nézték meg. Ezekről szól itt, ez a kis múzeum.
2: Na nézzük meg akkor ezt a múzeumot. Feláll, jön velem akkor hátra, és itt ugyanúgy egy juhászbotra támaszkodik, és akkor táska is, pipa is, minden a magáé.
3: Minden. Ez a gyújtó, az apósom mely volt.
2: Jó régi, de még mindig meg veti szikrán. A tőszikrát, igen.
3: Ez nagyapám 14-es háborúból.
2: Ül egy lovon, hát délceg fiatal ember volt, annyit tudok elmondani. Ő a családnak a kassai ága?
3: Ez nevelt fél.
2: Aha. Visszatesszük a helyére. Abban a börtökben mi van?
3: Ebbe kell is. Hát meg ott van magyapám, aki félnevelt, 35-ben, az a kép, az akkori.
2: Fekszik a mezőn, mögötte a juhokkal.
3: Ezek a csengők, ott szóltak azon.
2: Tényleg, ma még ugyanígy használt csengőt?
3: Itt van ennél. felszoktam tenni.
2: Kedves hallgatóink, búcsúzunk innen a Vámos atyáról, ahol a felvételt Dancs Zoltán készítette, a gyártásvezetőnk van Csok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Pálfi Balázs nevében is. Burkert Rudolfot hallották. Ha tehetik, kérem hallgassák továbbra is a Kossuth Rádiót. A hírek után a Vendég a háznál című műsorunk következik.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: 12:30, jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Miközben az előző kormány 3,7 majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. Az eddigi adószakmai elnök helyettes lesz a NAV új elnöke. Tamásné Cinege Csilla célja a jogkövető adózóknak egyszerű és kiszámítható ügyintézés biztosító, továbbá a költségvetési érdekeket és a tisztességes gazdasági versenyt hatékonyan védő adóhivatal kialakítása lesz, közölte a pénzügyminisztérium. A kivonuló egységek és az irányító csoportok is megnövelt kapacitással dolgoztak a hétvégén a hőség miatt, közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Szűcs Brigitta a Kossuth Rádióban elmondta, hogy az elmúlt két napban nőtt az esetszám. Néhány megyében több mint 30%-kal. Nem csak a 112-es segélyhívót tárcsázták sokan, hanem jelentősen emelkedett az ügyeleti hívások száma is. Zavartalan a vízellátás Miskolcon és környékén, de takarékos ivóvíz használatra kéri a lakosságot az önkormányzat. A szolgáltató ugyanúgy, ahogy másutt az országban, azt javasolja, hogy senki ne töltsön ivóvízzel medencét, az autómosást halasszák el, a kerteket pedig a reggeli és az esti csúcsidőszakon kívül öntözzék. A sok napsütés mellett legfeljebb az északi középegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. Nagy tavaink vize 26-30 fokos.
1: Műsorajánlat.
5: Önök kérték. Minden hétköznap 15:30-től a Dunán.
1: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.

0: a sikert gyermekek több mint 90%-a halló családba születik, ahol a szülőknek nincs előzetes tapasztalatuk a jelnyelvvel. Bár a korai szűrés kötelező, a családok gyakran későn kapnak megfelelő mentális és módszertani támogatást a jelnyelv elsajátításához. Ehhez nyújt segítséget a SINOSZ, a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetsége és a JEL Alapítvány, akik közösen rendeztek jelnyelvi kalandparkot az érintetteknek. Hogy miben segít a mentorszülői hálózat, mi a hasznosabb, a jelnyelv vagy a szájról olvasás, erről is beszélgetünk ma.
1: Tudok jelenni és beszélgetni.
0: Hogy ezt mind a kettőt tudod?
1: Egyszer fürödtem, akkor anya megtanított engem, hogy tudjak jelenni egyet, hogy tudjak végre vele beszélni, hogy csak nem beszélgetek, hanem csak tudjak még beszélgetni máshogy is vele.
0: És mit tanított?
1: Ezt.
0: Ide tetted az ujjaidat az arcodhoz. Mit jelent ez?
1: Régebben azt jelentette, hogy szeretlek, de most van egy új módszer, ami elf.
0: Fölemeled a kezedet, és a hüvelykujjad, a mutatójad és a kisujjad föl van emelve, a többi pedig be van hajlítva. És akkor ez a jel, amikor az arcodhoz ide teszed, az most mást jelent?
1: Hát azt nem tudom.
0: Na aztán mit tudsz még?
1: Tudok legót mutatni, tudok boltot mutatni, tudok még nagyon-nagyon szeretleket is mutatni, és a legkönnyebb az a régi szeretlek.
0: Azt is használod még?
1: Nem.
0: És te iskolás vagy?
1: Elsős.
0: Na és milyen az iskola?
1: Nem annyira izgalmas, aminek hittem, amikor először akartam menni iskolába, azt hiszem nagyon izgalmas, de nem annyira. Nagyon nem izgalmas, ahogy sok házit kapunk, meg a matek. És mindig kell tanuljak új dolgokat minden egyes nap, és az a legrosszabb.
0: Milyen neked az izgalmas iskola?
1: Olyan, amiben nagyon kevés házi van, mindig csak kettő vagy egy házi van.
0: Olyan, amiben egy házi sincs?
1: Nagyon jó, akarnám oda venni. Igen, de régebben akartam menni aranyba, de mielőtt én akartam menni aranyba, anya megmondta, hogy menjek már a református.
0: És mi az az arany?
1: Az arany, ez egy másikféle iskola, ami a bölcsőde mellett van, és anya mondta, hogy van ott nagyon sok verekedés, és azért nem akartam oda menni. Kettőször is voltam, egyik egy előadásban, másik meg amikor óvodás voltam még.
0: Te a testvéreddel tudsz beszélgetni?
1: Igen, ő hal, és én is.
0: Anya tudja, hogy miről beszélgettek?
1: Igen, mert a szárról is.
0: A szájadról leolvassa?
1: Aha. Szóval nem mindig titkos. Meg akartam folyton tanítani, mindig jelenni, és néhányszor működött, de néhányszor nem.
0: Kit akartál megtanítani jelenni?
1: A kis tesómat, meg a egyik barátomat. Meg itt is van egy barátom, aki most játszik a telefonán.
0: Könnyű megtanítani valakit jelenni?
1: Nem, nagyon nem. Mert nagyon sok gyakorlás kell, és minden nap kell segítsek, hogy meg tudja csinálni a dolgot, mint a szerelek, mindent. Akkor először megyek abba a iskolába, megyek a osztályomba, és rögtön futok be, és előkészítem a dolgokat, amit fog kelleni a reggelre. Meg kellett tanuljam mindenkinek a nevét.
0: Te nevedet könnyen megtanulták a többiek?
1: Igen. Régebben Benni volt, de volt akkor még egy Benni, szóval úgy hívtak, hogy Benni, mert rosszabb lettem.
0: Minél lettél rosszabb?
1: Több feketén van, mint neki. Neki van csak egy, nekem meg több.
0: Mi az a fekete?
1: Fekete pont az egy dolog, ami azt jelenti, hogy mit csináltál rosszul, és ne kapjál olyat. Én azt hiszem az.
0: És milyen érzés fekete pontot kapni?
1: Nagyon rossz. Amikor először kapott Benni feketét, elkezdett sírni. És lenyugodt, amikor én mellette voltam, akkor játszottunk együtt.
0: Lenyugtattad a barátodat?
1: Aha. Meg a ő baráta is lenyugtatta mindannyiont. Én azt mondtam még neki, hogy ha én először kaptam fekete pontot, én is nagyon szomorú voltam, mert ez igaz volt. De ha túl sok fekete pontot kapsz, akkor kapsz még egy szaktanálit, és még rosszabb is rosszabb lehet. Lehet még osztályfőnök ki, és a többit nem tudom annyira. De osztályfőnök ki, azt hiszem van.
0: Egy kalandparkban vagyunk, de ez egy különleges kalandpark, jelnyelvik. Mit tud ez a kalandpark? Templi Kátya, a Jel Alapítvány vezetője. Ez egy olyan játszóház, családi nap, ahol siket és halló gyerekek és az ő szüleik tudnak együtt játszani, egyenlően részt venni a játékban. Jelnyelvi játékokat játszunk velük elsősorban, amiket egy halló gyerek is tud játszani, de egy siket gyerek számára viszont sokszor ez az egyetlen lehetőség arra, hogy ő a sorstársaival vagy másokkal olyan nyelven tudjon játszani, ami számára optimális. Ez egy alkalmi program, körülbelül 8 évvel ezelőtt a jelnyelvi játszótér néven indult ez el, ahol kifejezetten az volt a célunk, hogy siket gyerekek számára egy olyan rendszeresen visszatérő programot szervezzünk, ahol olyan játékokat játszunk, amik az ő számukra vannak fejlesztve, vagy halló, mindenki által ismert csoportos játékok jelnyelvre adaptálva.
2: Most a Sinosz székházban vagyunk, ez a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetségének a székháza. Milyen a kapcsolat az alapítvány és a szövetség között?
0: Mi most együttműködünk, egyrészt a hallássérült mentor szülői hálózat működtetésében, immár harmadik éve, másrészt pedig a jelnyelvi kalandparkot is a szülőtalálkozókkal együtt bonyolítjuk, hiszen célunk az, hogy a családokat egy programon belül lássuk el, a szülők számára szakmai programot is találkozási lehet, adjunk, és közben pedig tudjanak játszani a gyerekeik. Tehát ez egy komplex családi program.
2: Mi ez a mentorszülőhálózat?
0: Olyan szülőket tömörítünk ebben a hálózatban, akik valamilyen módon érintettek a hallássérülésben. Körülbelül 10 évvel ezelőtt alapítottuk meg elsőként ezt a hálózatot. Azt vettük észre, hogy sok olyan szülő van, főként halló szülők, akik számára nehézséget okoz megélni azt a veszteséget, hogy született egy siket gyermekük. És ezért az ő számukra hoztuk létre először azokat a mentorszülő képzéseket, ahol a szülőket igazából sorstárs segítővé formáltuk, képeztük. Egy mentorszülő olyan szülő, akinek a gyermeke hallássérült, vagy ő maga hallássérült, és ezeket a speciális tapasztalatokat megélve reziliens módon képes lesz arra, hogy egy olyan szülőnek segítsen majd, aki elsőként vagy frissen néz szembe ennek a helyzetnek a nehézségeivel, maga átélését állítja annak a családnak a szolgálatába, akinek ez egy nehézség.
2: Ez eddig nem volt?
0: 2016-ban a Jel Alapítvány volt az első, aki létrehozta ezt a hálózatot. Valóban nagyon sok szülői csoport vagy kezdeményezés volt már korábban. A Sinosz, ugye egy országos szövetség, nagyon sok szakmai, szabadidős programot nyújt a siketek és nagyot hallók számára, viszont olyan deklarált csoport, ahol mentorszülőket képeztek volna, nem volt.
2: Ha van egy ilyen országos szervezet, miért van szükség egyéb alapítványokra?
0: Más az ellátás. A Sinosz egy országosan működő hálózat, ahol kifejezetten a mindennapi élethez szükséges dolgokban támogatják az ő tagságukat. Például tagsági igazolvánnyal, ami utazási támogatásra ad lehetőséget, rehabilitációs szolgáltatások, tanulás, munkahelyteremtés. Mi kis alapítványként jobban tudunk olyan innovatív módszereket behozni, amit egy országos szervezet a maga mérete miatt talán kevésbé. A mi innovatív és mozgékonyabb voltunk, az a Sinosznak az országos elérésével és erőforrásaival párosítva egy nagyon jó együttműködést tesz lehetővé.
2: Kormány Anita a Sportból Jeles Alapítványnak a vezetője. 9 évesen veszítetted el a hallásodat, úgyhogy ismered a siketek életét is, ismered a hallók életét is. Milyen ezzel a kettős identitással élni?
3: Nagyon hasznos dolog, mert nagyon sokat köszönhetek annak, hogy halló iskolába jöttem. Ugyanakkor nem mondom azt, hogy könnyű volt. Küzdöttem azokkal a nehézségekkel, amivel minden nap életben a hallássérültek is találkoznak, tehát a kommunikációs problémákkal, akadályokkal, az elfogadással. Most ugye már sokkal jobb helyzetben van a világ, mint 20 évvel ezelőtt, meg 40 évvel ezelőtt. Sokat felgyűjtött a világ, de a mai napig találkozni még olyan tájékozatlan emberekkel, akik nem tudják hova tenni a hallássérülést. Annak idején nekem nehezebb volt ezzel megküzdenem, de nagyon szép családom van. Mindig kiálltak mellettem, tanítattak, odafigyeltek rám. És olyan barátnőim is voltak, akik szintén megtanultak a kedvemiről artikulálni, tehát érthető volt a beszédük, de a társasági eseményekből mindig kimaradtam a hallók között. Amikor 20 éves koromban bekerültem a hallássérültek világába, ez nekem egy óriási pluszt adott, önbizalmat, társaságot. Közöttük kezdtem el sportolni, és így jutottam ki Európa-bajnokságra, világbajnokságra, sikátlimpiákra, tájfutó voltam. Ennek is köszönhetem azt, hogy itt tartok, ahol most vagyok. Nekem ez a kettős identitás, ez előny, és amit a sikát világból kaptam, az nélkülözhetetlen dolog.
2: Hol tartasz most?
3: Most már úgy értem, hogy a sikát társadalomnak is teljes jogú tagja vagyok. Ismernek, tehát otthon érzem magam közöttük is, és úgy érzem, hogy a munkámban szakmailag is mindent megvalósítottam, de úgy érzem, hogy most szakmailag a helyemen vagyok. A jeles alapítányt 2025-ben hoztam létre, ezt is azért mert hiánypótlónak érzem. Szabadidős sport területén mindig nagyon kevés olyan kezdeményezés van, hogy a sikátok is kipróbálhassák a sportágakat. Magyarországon vannak sikát sportklubok, nem olyan sok, mint amennyire szükség lenne, tehát maguk a sikátok is integráltan sportolnak. Alapítányom célja az is, hogy befogadóbbak legyenek az emberek sikát sportolókkal szemben, hogy közösségi sporteseményeket szervezzünk. Nagy álmom, amit nagyon szeretnék megvalósítani, egy dokumentumfilm a sikersport történetéről. 100 éves most a sikersport, és még mindig itt vannak közöttünk élő legendák, akik tudnának mesélni, hogy milyen volt a sport élet 90 évvel ezelőtt. Fontosnak tartanék egy ilyen dokumentumfilm megvalósulását. A másik pedig a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, ahol a versenysporttal foglalkozunk, és most ott is vezetői szerepben vagyok, úgyhogy azt hiszem, hogy most szakmailag ott vagyok, ahol lennem kell.
2: Mi kell ehhez a filmhez?
3: Egy jó producert, egy rendezőt, ki bevállalja ezt az izgalmas kalandot.
2: Van gyereked?
3: Igen, 2 halló kisfiam van, 15 és 10 évesek. Nekik is természetes most már a sikert világ, közöttünk is a kommunikáció, úgy érzem, hogy 100%-os.
2: Mivel kommunikáltok, jelnyelvvel vagy beszéddel?
3: Úgy neveltem őket, hogy párhuzamosan jeleltünk és beszéltünk, tehát igazából mind a kettőt használják. Talán a kisebbik nem annyira nyitott, mert neki ne retten ez a kényelem, hogy majd a testvére elmondja. De azonban mind a ketten fantasztikusan jól artikulálnak. Csak akkor van probléma, amikor egymással beszélgetnek, mert akkor én kimaradok a kommunikációból, és nem tudom, hogy ki kezdje a veszekedést. Hallók, én pedig sikert vagyok, tudják jól, hogy milyennek az előnye számukra.
2: Anyát jól kizárjuk.
3: Igen, igen.
2: Hogy tudták meg?
4: Születés után egy nappal már tudtuk, hogy a kisfiunk hallássérült.
2: Hogy? Honnan lehet azt rögtön tudni?
4: Fölhívott a feleségem, hogy a születés után olyan vizsgálat történt, ami megállapítja azt is, hogy hallássérült-e a gyerek.
2: Hogy fogadták?
4: Mind a ketten összetörtünk. Azt se tudtuk, hova forduljunk. Azt se tudtuk, mit csináljunk.
2: És aztán?
4: Kevés információ volt arról, hogy mit tudunk ilyenkor csinálni, egyből az interneten kerestünk segítséget. Ami nagyon jó volt, hogy a szülőszobán azt mondták, hogy azonnal tanuljunk meg jelnyelven. Mert ez az elsődleges dolog, hogy a gyerek fejlődését valahogy öntől segíteni tudjuk. Gyorsan kerestünk egy jelnyelvtanfolyamot, és utána már minden folyt magától.
2: Könnyű a jelnyelvet megtanulni?
4: Ez nem egy egyszerű nyelv, ez egy identitás, ez egy más társadalom. Nem csak a kommunikációban, hanem az életérzésben, a mindenhez hozzáállásban.
2: És ez egy nyitott társadalom?
4: Egymás felé nyitott társadalom. Egy kisebb csoportot alkotnak az egész országon belül. Világszerte vannak különböző szervezetek.
2: És akkor be tudják fogadni a hallókat?
4: Sőt. Csodálkoztam, hogy milyen kedvesen fogadtak engem. Észrevettem, hogy egymás közt teljesen más hozzáállásúak. Itt mindenki barát. Mi hallóként ide bejöttünk, és megtanultuk a jelnyelvet, és megtanultuk a velük való kommunikációt.
2: Ők egyébként azt érzik, hogy ki vannak zárva a társadalomból?
4: Nem tudom megmondani, hogy ők hogy érzik.
2: 6 éves a kisfiúk. Hogy van ő most?
4: Az óvodában nehézség azért nem volt, mert az a társadalomnak az óvodája. Egy intézményen belül van iskolába lépés, illetve a középiskolába való lépés is. Amióta elfogadták a törvényt, azóta lehetősége van igénybe venni jeltolmácsot is.
2: Az azt jelenti, hogy fizeti az állam neki a jeltolmácsot az egyetemen?
4: Így van.
2: Milyen jövőt képzel el a kisfiának?
4: Boldogat, ugyanebben a környezetben marad, és minden úgy történik, ahogy ő szeretné.
2: Nem nehezebb az ő élete, mint bármelyik másik gyerek élete?
4: Nehezebb, hogyha kilép ebből a környezetből. Ha itt ebben a környezetben van, akkor itt ők csak egymásra számíthatnak. Pont ezért nagyobb az összetartás.
2: Maga kisfiát meg lehet tanítani, beszélni?
4: Ilyen időskorban már kevesebb lehetősége van arra, hogy beszélni tudjon. Előtte már...
2: Ide jött a kisfia, és kérdezi, hogy én ki vagyok.
4: Pontosan.
2: És nem tudja, hogy a rádiónak meg a tévének mi a jele.
4: Nem, mert ő csak a tévét szereti.
2: Így aztán nem tudja neki mutatni, hogy én ki vagyok.
4: Így van.
2: Akkor most mit válaszoljunk neki?
4: Azt, hogy menjen játszani. A nagyot halló gyereknél, hogyha hátat fordít, akkor hiába integetsz neki, vagy kiabálsz, nem tud visszajönni. Ha megérintem a vállát, csak úgy hajlandó, csak úgy képes a szüleire figyelni. Megpróbálom az egész életét, ameddig tudom úgy segíteni, hogy mindenről tudjon, mindent megismerjen, mindent megértsen. Az a legfontosabb, hogy megértse.
2: Most megint kérdez valami?
4: Hogy mi ez a piros?
2: A mikrofonon van egy piros szivacs, azt kérdezi, hogy micsoda.
4: A néni kérdezi aput. Mit kérdez? Hogy milyen Boti, jó fiú vagy csibész? Boti most nagyon jó fiú.
2: Valamit mutogat, igen.
4: Az a jele a rádiónak.
2: Á, megvan a jele a rádiónak, megértette?
4: Megértette, persze.
2: Na és milyen fiú Boti?
4: Egy kisgyerek akkor jó, ha rossz. Ő pont ezt teszi egész életében.
2: Ettől boldog?
4: Kevésbé igaz az, hogy a szülők ettől jól érzik magukat, de a gyereknek jó, és ez a lényeg.
2: Zsófia óvonő a hallássérültek óvodájában. Vannak benne hallássérültek, vannak benne autisták, és van olyan is, aki mind a kettőben érintett. Van-e a csoportban olyan gyerek, aki egyikben sem érintett?
5: Nem, a mi csoportunkban csak olyan gyerekek jöhetnek, akiknek megvan a hallássérült kódja, illetve van mellette autizmus kódja is. A mi csoportunk második éve működik, és elsősorban a módszertani sajátosságok miatt kerültek össze az autista, illetve a hallássérült gyerekek együtt, ugyanis a két módszertan nagyon hasonló egymáshoz a vizualitás szempontjából.
2: Te konduktor vagy, gyógypedagógus vagy, szurdopedagógus vagy. Kell ennyi képzettség ahhoz, hogy valaki ezt tudja művelni?
5: Igen, ugyanis mind a kettő módszertan sajátosságot ismerni kell, tudni kell azt, hogy mikor kell alkalmazni, és hogyan alkalmazzuk ezeket.
2: 7 gyermek van a csoportban, és 6 felnőtt kell hozzá. Azért ez kevés helyen adatik meg.
5: Viszont úgy látjuk, hogy kevesebb felnőttel, ez azért elég nehézkes. Sokszor vannak olyan helyzetek, amikor egy-egy pedagógus vagy felnőtt hiányzik, és azt már a gyerekek is megérzik. A csoportban én vagyok az egyedüli, aki elvégezte ezt az autizmus pedagógiai szakirányt, úgyhogy én próbálom őket is oktatni, próbálom a szülőket is egy picit ebbe bevonni. Ugye minden egyénre szabunk, ami minden nap jelen van, és minden gyereknél az a napirend, mert valakinek képes napirendje van, valakinek konkrét képes, amikor a tevékenységeknek a helyszíneit fotózzuk le, és ezek jelenek meg a napirenden, illetve vannak sematikus ábráink, ahol ezek színes rajzos formában jelennek meg. Felmérjük a gyerekeknek, hogy milyen szinten értik ezeket az eszközöket, és ennek megfelelően adaptáljuk őket. És utána ez érdekes módon átalakul, hogy egyre több mindent ért meg.
2: Hogy szólnak hozzád a kis óvodások?
5: Mindenkinek más a kommunikációs eszköze. Van, aki hangzónyelven kommunikál velünk, valaki jelnyelven, valaki megfogja a kezemet és odahúz valahova. Úgyhogy mi is minden esetben alkalmazkodunk a gyerekekhez, megnézzük, mi az, amit ért, és annak megfelelően kommunikálunk a gyerekekkel.
2: Egy 14 éves kislánnyal beszélgetek, aki siket szülőktől származik, és siket, és a tolmácsom Cine Botos Barbara. Régóta jársz ezekre a rendezvényekre?
6: Elég korántól kezdtem már járni. Nekem nagyon tetszik a program, szeretek ide járni.
2: Pedig ez már nem neked való.
6: Hát sajnos, igen, de most inkább már segíteni jövök. Például önkéntesként úgy segítek a kisgyerekekkel, hogy ne legyenek bajban, figyelek rájuk, ilyen formán segítek. 3 éves koromban volt, amikor először jöttem. Azért az elején nagyon izgultam, de megismertem a többi gyereket, azóta már nagyon szeretek ide járni. Nagyon sok sorverseny volt, csapatjáték.
2: És mit csinálsz most?
6: Most fogok ballagni, 8-ból. nagyot halló iskolájába jártam, és most pedig halló iskolába fogok járni.
2: Férsz tőle?
6: Nem, mert lesz majd jelnyelvi tolmács az órákon, de szájrólolvasással is értek, de hogyha elfordul a tanár, akkor nem nagyon értek a szájrólolvasás, és ezért tolmás lesz az órákon.
2: Melyik iskolába fogsz járni?
6: Kreatív technikumba, grafikusnak fogok tanulni. Nagyon szeretek rajzolni, sok rajzóránk lesz, számítógépes rajz is, meg kézi rajz is.
2: Kalandparkban az egyik játékvezető, Mázló Tímea, most is segítségünkre lesz a jelnyelvi tolmács, Cine Botos Barbara. Milyen játéknál voltál?
6: Volt egy ugrálóvár, arcfestés, volt egy 8 állomásos játék, hogyha megcsinálták a feladatot, akkor kaptak pecsétet az állomásokon, hogy elérik a 8 darab pecsétet, akkor pedig egy oklevelet kaptak a gyerekek, hogy köszönjük, hogy jól teljesítményt végeztek. Plusz volt vatacukor is. És popcorn. A menetlevelet, akik leadták és bemutatták, cserébe kapták az oklevelet, ráírtuk a nevet, és nagyon sokat osztottunk ki. Nagyon élvezték a gyerekek. Nem számítottunk rá a regisztrációhoz, képest is többen jöttek. Plusz az is jó, hogy ha van olyan halló gyerek, aki tud jelenni, mert siketek a szülei, ők is simán tudnak ide jönni és integráltan részt venni a programban. Köszönhető ennek a mentor szülőképzésnek és programnak, ez nagy segítség nekünk. A gyerekeknek itt volt a jelnyelvi kalandpark, a szülőknek pedig fent a mentor szülők számára az előadás. Régóta a gyerekekkel foglalkozunk, van a Vidám Hét nevű programunk itt a házban, a Vidám Hét tábor, és ehhez kapcsolódóan sokan tudják azt, hogy én itt vagyok, és felkértek, hogy segítsek ilyen gyerekprogramban itt is. Kezdetben, amikor az első programokat szerveztük, az azért nehezebb volt, de most már egyszerűbben gördülékenyen megy.
2: Van olyan csoport, akit nem tudtok elérni?
6: Vannak olyan szülők, akik nem tudnak arról, hogy van ilyen lehetőség, és nem a közösség tagja. Jobb lenne, hogyha egy olyan megoldás lenne, hogy valahogy el tudnánk érni őket.

0: egy jelnyelvi kalandparkban jártunk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címen. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Mohácsi Edit.
1: Hamarosan a Déli Krónika következik. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Az NRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Smuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát,

0: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
3: Kedves hallgatóink, ma délben a Pálházi Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Pálháza Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a hegy közben, Sátoraljaújhelytől mintegy 15 kilométerre található. 940 fős lakosságával Magyarország legkisebb és legészakibb fekvésű városa. Első ismert írásos említése 1389-ből maradt ránk, amikor Zsigmond király a Perényi családnak adományozta. Ők a 16. század folyamán református hitre tértek, s velük a lakosság is. A török hódoltság, a szabadságharcok és az 1711-es pestis járvány miatt Pálháza elnéptelenedett. A 18. században az új birtokos Károly család református magyarokat telepített ide. Az írott forrásokban 1786-ban bukkan fel újra Pálháza neve. A lakosság főként erdei munkából élt. 1875-ben fűrész üzem alakult, majd 1888-ban itt épült meg Magyarország első erdei keskeny nyomtávú vasútja, eleinte lóvontatással. A Pálházi Római Katolikus Templom 1995-ben épült Orbán Tibor tervei alapján. A letisztult vonalvezetésű vörös téglás modern épületet Seregi István egri érsek szentelte fel Szent Pál tiszteletére. A népek apostolaként ismert Pál nem volt Jézus közvetlen tanítványa, sőt eleinte a keresztények üldözőjeként lépett fel. Később azonban megjelent neki a feltámadt Krisztus. Pál megtért, és ettől kezdve fáradhatatlanul hirdette az evangéliumot. Rómában lett vértanú, Péter apostollal egy napon, 67. június 29-én. A Pálházi Római Katolikus Templom zömök tornyába 1996-ban két harang érkezett, Gombos Lajos őrbottyáni műhelyéből. A 60 centi alsó átmérőjűt Rózsa Füzér királynője, a 85 centis nagy harangot pedig Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére öntette az egyházközség.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Beslin Bettina és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Sorra dőlnek meg a meleg rekordok idehaza és Európa több országában. Holnap tetőzik a hőség, leghamarabb szerdán este érkezhet enyhülés.
1: Rendkívüli ülést tart délután az országgyűlés. Napi rendelőt felszólal a miniszterelnök, valamint tárgyalnak a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásáról is.
2: Venezuelában újabb túlélőket találtak a szerdai pusztító földrengés után. Úton van a dél-amerikai országba a baptista szeretett szolgálat mentő csapata is.
1: Az időjárásról.
2: Napos idő lesz, néhol 40 fok feletti hőmérséklettel, legfeljebb az északi középhegységben és keleten alakulhat ki záporzivatar.

0: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Folytatódik a rendkívüli hőség, továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A forróság miatt a közigazgatásban ma és holnap is sokan otthonról dolgoznak. A megfelelő áram- és ivóvízszolgáltatás biztosítása érdekében pedig a szakemberek mértékletességet kérnek a lakosságtól. Részletek Csüri Fanninó összeállításában.
1: Tegnap Budapestvel Budakalászon mértek 40,7 fokot, eddig tehát ez jelenti a tetőpontot, de várhatóan ma, illetve holnap még ennél is magasabb hőmérséklet alakul ki Magyarország valamely pontján.
2: Hívta fel a figyelmet a Kossuth Rádióban Tóth Tamás meteorológus. A rendkívüli időjárás miatt már szombattól harmadfokú hőségriasztás van érvényben.
3: A hőség elleni védekezés egész hétvégén folyamatos volt. A katasztrófavédelem, a tűzoltóság, a mentőszolgálat, a rendőrség, a honvédség, a területi védelmi bizottságok, a szociális ellátórendszer, az önkormányzatok és a vízi közmű szolgáltatók összehangoltan dolgoztak.
2: Közölte közösségi oldalán a kormányfő. Magyar Péter elmondta, országszerte több mint 400 helyen osztottak ivóvizet, több mint 130 ezer litert juttattak el az emberekhez. 722 helyszínen pedig párakapu működött. A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a hét első két napjára a közszférában a lehetőségekhez mérten otthoni munkavégzést rendeltek el.
3: Arra kérünk minden munkáltatót, hogy ahol erre lehetőség van, biztosítsák a távmunkát vagy a rövidített munkavégzést. Ahol pedig ez nem lehetséges, gondoskodjanak megfelelő védőitalról, pihenőidőről és klimatizált munkakörnyezetről. Kérjük, hogy a hétfőre és kedre tervezett kültéri munkavégzést ütemezzék át későbbi időpontokra. Arra kérem a vendéglátóhelyeket is, hogy a következő napokban biztosítsanak egy pohár ivóvizet és szükség esetén mosdó használatot minden arra rászorulónak. Kérem minden templom, közintézmény és hűtött helyiség megnyitását a következő két napban.
2: A kánikula miatt a bölcsödékben és az óvodákban is fokozottan oda kell figyelni a gyermekek, valamint a dolgozók egészségére. Erről írt Facebook oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a koragyermekkori jóllétért felelős államtitkár ajánlást küldött ezzel kapcsolatban az ország valamennyi bölcsödéjének és óvodájának.
4: Dékondicionálót használunk, időszakosan bekapcsoljuk, állandóan nem mehet, ugye, mert azért érzékeny rá az ember, hogyha huzamosabb ideig működik.
2: A hőség a villamos energiahálózatot, különösen a transzformátorokat is megterheli. Az EON tájékoztatása szerint ebben a forróságban az átlagosnál 2-3-szor több üzemzavar jelentkezik, amelynek elsődleges oka a megnövekedett villamos energiafogyasztás, például a klímaberendezések folyamatos használata miatt. A vállalat azt javasolja az ügyfeleknek, hogy lehetőség szerint 18 és 21 óra között mérsékeljék a légkondicionálók üzemeltetését, és inkább az éjszakai vagy a hajnali órákban hűtsék le otthonaikat. A nagyobb energiaigényű háztartási készülékeket pedig csak ugyan a kora reggeli órákban vagy 21 óra után használják. Az ivóvízzel is ajánlott takarékoskodni. A miniszterelnök tájékoztatása szerint 110 településen volt vagy van érvényben valamilyen szintű vízkorlátozás. A Magyar Hidrológiai Társaság arra hívta fel a figyelmet, hogy ez az intézkedés elkerülhető lenne, ha az emberek nem csapvízzel mosnának autót vagy locsolnának. Segítene, ha a tömlős öntözés helyett a csepegtető öntözést részesítenék előnyben, a kerti medencékben pedig vízforgató berendezést használnának. Érdemes víztakarékos csaptelepet használni, valamint összegyűjteni a csapadékvizet. A társaság a víztakarékos megoldások között említette még a szürke víz, vagyis a mosásból, fürdésből származó víz újra felhasználását is. Azonban megjegyezte, hogy ez Magyarországon még nem elterjedt.
0: A rendkívüli hőség jelentősen megnövelte a katasztrófavédelem és a vízimentők leterheltségét. Országszerte emelkedett a tűzesetek és a szénmonoxiddal kapcsolatos riasztások száma. Bújtás Szintia összeállítása.
3: Az Országos Kórházi Főigazgatóság jelentése szerint szombaton, vasárnap egyetlen tervezett műtét sem maradt el, ugyanakkor 5 intenzív osztályon hibásodott meg a klímaberendezés, amelynek javítását azonnal megkezdték.
5: Fogalmazott közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter emellett beszámolt arról is, hogy több kórházban, így az Országos Onkológiai Intézetben is vannak fennakadások a klímarendszerek korábbi karbantartásának, javításának elmaradása miatt. Hangsúlyozta, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter folyamatosan kapcsolatban áll az egészségügyi intézményekkel. A kormány minden lehetséges támogatást megad a meghibásodások mielőbbi elhárításához.
6: Folyamatosan riasztják a tűzoltókat a hőség miatti esetekhez.
5: Erről már az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője beszélt a Krónikának. Mukics Dániel hangsúlyozta, a melegben általában jelentősen emelkedik a szénmonoxiddal kapcsolatos esetek száma. Ilyen okból múlt hét szombat óta 121 helyszínre riasztották a tűzoltókat.
6: A nagy kánikulában a kéményre egész nap tűz a nap, a kémény épületen kívüli része felforrósodik, viszont a kéménynek az alsó épületen belüli része az hideg marad. A hideg levegő beszorulhat a kéménybe, és amikor vizet melegítünk, mert szeretnék lezuhanyozni vagy elmosogatni, akkor a füstgáz nem tudja maga előtt kilökni ezt a beszorult hideg levegőt. Ez a légdugó. Emiatt visszaáramlik a füstgáz.
5: A szakember hangsúlyozta, arra kérnek mindenkit, hogy a nyílt égésterű vízmelegítő mellett nyáron is használjanak szénmonoxid érzékelőt. Ha pedig rendszeresen jelez, hívjanak minél előbb kéményseprőt.
6: Folyamatosan riasztják a tűzoltókat szabadban keletkezett tüzekhez. A múlt heti szombati hőségriasztás kezdete óta 366 szabadtéri tűz keletkezett, a leégett terület nagysága pedig meghaladja a 6 millió négyzetmétert.
5: Mukics Dániel hangsúlyozta, a rendkívüli szárazság miatt országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben, vagyis az erdőben és azok 200 méteres körzetében, valamint a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani. A korán jött hőség miatt jelentősen megnövekedett a vízpartok forgalma is, erről már a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke beszélt a Kossuth Rádióban. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban. Bagyó Sándor hangsúlyozta, a természetes vizek vízállása az átlagnál alacsonyabb, emiatt különösen veszélyes ismeretlen helyen vízbe ugrani.
7: Aki nyaki gerincsérülés szenved, és egész életére gyakorlatilag lebénul, az sajnos az ilyen ugrásokból előfordul, és idén már előfordult ilyen még a Balatonnál is.
5: Bagyó Sándor figyelmeztetett, ismeretlen vízbe ne ugorjon senki, valamint győződjön meg arról, hogy az a terület, ahova ugrani szeretne, valóban megfelelő mélységű-e.
0: Az Egészségügyi Világszervezet becslései szerint már meghaladta az 1300-at a több mint egy hete tartó rendkívüli hőség halálos áldozatainak száma Európában. Ráadásul a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a kontinens középső részén szerdáig még biztosan nem várható enyhülés, miközben több helyen már most megdőltek az abszolút meleg rekordok. Részletek Kanalas Lilitől.
8: Az Európán végig söprő hőhullám miatt továbbra is sorra dőlnek meg a hőségrekordok. Az osztrák fővárosban vasárnap a hőmérséklet elérte a 40 fokot, amely a valahamért legmagasabb érték a településen. A bécsi önkormányzat ivókutakat állított fel, ahol az emberek ingyen tölthetik meg a vizes palackjaikat. Megvisel a meleg, még a lakásokban is 31 fok van, a városban sétálva pedig nagy a forróság, szerintem a sivatagban lehet ilyen, panaszkodott egy nő. Csehországban két egymást követő nap is megdőlt a mindenkori melegrekord. Vasárnap Prágától északnyugatra 41,9 fokot mértek. Horvátországban még csak a következő napokban tetőzik a hőség, de már a hétvégén az egész országra figyelmeztetést adtak ki a hatóságok a forróság miatt. Zágráb környékén és az összes tengerparti régióban a legmagasabb szintű vörös riasztás van érvényben. Tombol a kánikula Romániában is, az ország csaknem felében szintén vörös riasztás van érvényben. A helyenként 40 fokos hőség miatt több megyében korlátozták a 7,5 tonnánál nehezebb járművek közlekedését, hogy védjék a felmelegedett útburkolatot. A mentőszolgálatok és a kórházak pedig készenlétben állnak, mivel ezekben a napokban megnövekedhet a betegek száma. Az Egészségügyi Világszervezet legfrissebb adatai szerint mintegy 150 millió embert érint az extrém hőség Európában. A WHO emellett úgy becsüli, hogy az egész kontinensen már több mint 1300 ember halt meg, ha csak nem 10 napja tartó kánikula miatt. Ezzel szemben csak Franciaországban mintegy 1000 főre teszik a halálos áldozatok számát a hatóságok. A hőség és a kevés csapadék növeli a bozott tüzek kockázatát is. Németország nyugati részén szombaton csaptak fel a lángok egy olyan területen, ahol korábban második világháborús bombákat semmisítettek meg. A tűzoltók munkáját hátráltatják a robbanószerek, a közeli falut pedig ki kellett üríteni. Emellett az ország másik felén is kigyulladt a száraz növényzet egy szovjet időkben használt kiképzőközpontnál, ahol szintén vannak fel nem robbant lőszerek.
0: Déli krónika. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozása lesz a téma az országgyűlés e heti rendkívüli ülésén. Ma is felszólal napirendelőtt Magyar Péter miniszterelnök.
9: A 13 órakor kezdődő ülés elején megemlékeznek a képviselők a kulárküldözés áldozatairól is. Az emléknapnak azért választották június 29-ét, Péter Pál napját, mert a hagyomány szerint ez volt a betakarítás kezdetének napja.
0: A magyar költségvetést drámaian rossz állapotban találták az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök a hétvégén tartott háromnapos informális kormányülés kapcsán.
9: Magyar Péter úgy fogalmazott, sokkoló az a felelőtlenség, ahogyan az előző kormány a magyar emberek pénzével bánt. Köszönő viszonyban sincsenek egymással azok a költségvetési hiányszámok, amiket a bukott Orbán kormány nyilvánosan mondott, vagy a hivatalos dokumentumokban leírt, és amit most látunk.
3: A hétvégi kormányzati munka után egy dologban egyetértettünk minden miniszterrel. Nincs vesztegetni való időnk. Rendbe tesszük a költségvetést, új alapokra helyezzük a beruházásokat, és folytatjuk a tisztító tűzműveletet, megvédjük a magyar emberek vagyonát, és végigvisszük az átvilágításokat és az igazságtételt.
0: A Transparency International jogi igazgatója szerint nehezen lehet a jelenlegi hatósági térben elhelyezni a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amelynek létrehozása formabontó, újszerű megoldás. Ligeti Miklós azzal kapcsolatban beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy szombaton lezárult az alaptörvény 17. a szervezet megalakulását is tartalmazó módosításának társadalmi egyeztetése.
9: A szakember szerint a NER idején a hatóságok tudatosan félrenéztek. Ezzel is védték a hatalmon lévő korrupt gazdagodását, vagyis, legalábbis a vezetői szinten, nem végezték a dolgokat. A Transparency International jogi igazgatója úgy fogalmazott, ilyen helyzetben érthető és indokolt, hogy a kormány a struktúrát is meg akarja újítani.
10: Csak egy talán szűk tucatnyi bűncselekmény fajtáról van szó, ahol ez az új hivatal lesz jogosult az eljárásokat lefolytatni. Azokban a bűncselekményekben azonban előfoglalási joga lesz, tehát ha mondjuk egy közvagyont károsító hűtlenkezelés vagy egy közvagyont érintő hivatali visszaélés gyanúja fölmerül, akkor nem az ügyészség, hanem a vagyonvédelmi hivatal lesz jogosult és köteles eljárni.
0: A Matthias Corvinus Kollégium gazdaságkutató műhelyének vezetője szerint komoly kihívás, hogy 4 év alatt 60% alá csökkentsük a GDP arányos államadósságot. Sebestyén Géza azzal kapcsolatban beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy az Európai Bizottság friss konvergencia jelentése szerint Magyarország egyelőre nem teljesíti az eurózónához való csatlakozás egyetlen feltételét sem.
9: A szakértő hangsúlyozta, ahhoz, hogy 2030-ra elérjük a kívánt célt, évente átlagosan 4%-ponttal kell mérsékelni a mutatót. Hozzátette, a GDP arányos államháztartási hiányt is 3% alá kellene szorítani. Tavaly ez 4,7% volt. Emlékeztetett, a másik két kritérium teljesítésében egész jól áll Magyarország.
11: Az inflációban abban most éppen jók vagyunk. Nyilván, hogy a következő hónapok mit hoznak, azt még nem tudjuk, de éppen az most jó. Ugye a jelentés az nyilván egy korábbi időpontot nézett, akkor nem volt még ez a mutatónk ennyire kedvező. A kamatunk is egyébként viszonylag rendben van, ott 2%-ponttal lehet magasabb a 10 éves állampapírok hozama, mint a 3 legkisebb hozamú országnak az átlag. Ez most ilyen 4,7%-os kamatot jelentene, nekünk meg 5% környékén van, tehát az egyébként nem teljesül, de nincsen tőle messze.
0: Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter, vagyis egy hónap alatt több mint 30 embert bocsátanak el.
9: A cég a döntésről tájékoztatta Budapest főváros kormányhivatalát is. A tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is főként a hatóanyaggyártási területeket érinti.
0: Jelentősen mérséklődött az ingatlanárak emelkedésének üteme az elmúlt fél évben, mondta az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a Kossuth Rádióban.
9: Balogh László szerint a lassuló áremelkedés javíthatja a vásárlók alkupozícióját, miközben az eladóknak hosszabb értékesítési idővel kell számolniuk. Emlékeztetett, július végén hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, ami általában fordulópontot jelent az albérletpiacon, hiszen ekkortól kezdik keresni a kiadó ingatlanokat a leendő egyetemisták. Hozzátette, az elmúlt évek bérleti díj emelkedése, valamint a fix 3%-os lakáshitel bevezetése miatt idén várhatóan nem kell jelentős drágulásra számítani az albérletpiacon.
12: Vannak olyan nagyvárosok, mint például Győr, Debrecen vagy éppen Szeged, ahol a 200 000 forintos bérleti díjszintet közelítik az albérletárak. Debrecenben már jó ideje ezt át is lépték, ott 220 000 forint az átlagos bérleti díj. Tehát ezekben a nagyvárosokban szintén arra számítunk, hogyha egy fiatal ezekben az egyetemvárosokban folytatja a tanulmányait, akkor ott a szülők vagy a család, ahol megtehetik, nagyon erősen el fognak gondolkodni, hogy inkább vásároljanak egy lakást, ahelyett, hogy bérelni, hiszen a törlesztő részlet egy 3%-os hitellel szinte ugyanannyiba vagy olcsóbban jön ki, mint hogyha valaki ugyanazt a lakást bérelni tudná.
0: Országszerte tart az aratás. A hosszantartó aszály és a tavaszi fagy miatt az átlagosnál gyengébb termésre számítanak a gazdálkodók. Szakemberek szerint a búza és a repce hozama is elmaradhat a korábbi termés mennyiségtől. Végleges adat a hét második felében várható. Kócán Dávid összefoglalója.
13: Sajnos fél terméssel számolunk mindenképpen. A korábban megszokott ilyen 7, akár 8 tonnátról lementünk vissza a 3-4 tonnára.
14: Jelentősen károsította a búza és a repce termést az aszály és az áprilisi fagy a szatmári térségben, mondta Puskás Csaba gazdálkodó.
13: Síralmasak az árak, 60-62 forint a búza, a repce is egy olyan 170 forint körül mozog, katasztrofálisan gyenge. 5-10 évvel ezelőtti árakon kell értékesítsünk, és úgy, hogy elmondom, hogy fél termés lesz csak, elég kilátástalan a helyzet.
14: A kedvezőtlen időjárás miatt a déli vármegyékben a megszokottnál korábban, már június elején megkezdték az őszi árpa betakarítását. Erről a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke beszélt a Kossuth Rádióban.
15: 300-350 ezer hektár körül volt őszi árpa, ennek az aratása folyamatosan ment, és ugye a melegek, amik most vannak, pedig a búzáknál egy kényszerérést indított el sajnos. Kisebb szemek, többettek. A fajta bemutatókon láttuk, hogy gyengébbek az eredmények, mint amire számítottunk. Sajnos ez vissza is igazolódott a termő táblákon.
14: A két héttel ezelőtti csapadék teljesen tönkretette a termést a déli országrész egyes területein. Északnyugaton azonban nem okozott jelentős kárt, csak lassította a munkát. Hangsúlyozta Petőházi Tamás, aki elmondta, a hét második felére várhatóan már learatják a vetésterület 20-30%-át, ami elegendő lesz ahhoz, hogy pontos képet kapjanak az idei termés mennyiségről.
15: Ez nem jó, ugye régen augusztus 20-ig tartottak az aratási időszakok. Most sajnos közrejátszik abból, hogy kevesebb termés lesz, gyorsabban be fognak jönni a raktárakba a termények.
14: Hozzátette, a kapás növények, mint a kukorica, a napraforgó vagy a burgonya egyelőre rendben fejlődnek. Ugyanakkor a termés minősége nagyban függ attól, hogy a következő hetekben milyen idő lesz.
0: Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruitweb alelnöke az M1-en.
9: Varga István hangsúlyozta, akkor a tavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz. Hozzátette, az utóbbi években azok a kertészek maradtak fenn, akik a megfelelő szakmai színvonalon termesztik a gyümölcsöt. A mostani meleg idő is kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz.
16: Egészen szeptemberig szerintem biztosan áll magyar dinnye a rendelkezésre. Nem gondolnám, hogy bármi megtorpanás lenne az ellátásban, vagy akár a kiskereskedelmi láncok polcain. Több mint valószínű, hogy az elkövetkező időszakban akár különböző akciókkal az árak azok úgymond mozogni fognak, akár 20-30%-os eltérésekkel. Ez sok esetben akár készlet problémákat is okozhat, úgymond, hogy túltermelés jelentkezik adott pillanatban, de alapvetően én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő másfél-két hónapban lesz bőven magyar dinnye.
0: Az ökogazdálkodásban termesztett növények ellenállóbbak az egyre gyakoribb aszályokkal szemben, a talaj vízháztartása is sokkal jobb, mint a hagyományos gazdálkodásnál, mondta a Volt köztársasági elnök Kék Bolygó című podcastjében, amely már a YouTube-on is megtekinthető.
9: Áder János, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke Drexler Dórával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet alapítójával és ügyvezetőjével beszélgetett. A korábbi köztársasági elnök azt mondta, az ökogazdálkodás 4 alapelve: az egészség, az ökológia, a méltányosság és a törődés.
17: Egyre bővül az érdeklődés, egyre többen szeretnék megérteni a gazdálkodásnak a körülményeit, és szeretnének abban a biztos tudatban a tányerukra tenni valamit, hogy az egészséges. Legyen szó zöldségről, gyümölcsről, vagy bármi másról. Hogyha ebbe tudunk segíteni, részben tapasztalatátadásával, részben figyelemfelhívással, gondolkodásra serkentéssel, akkor azt gondolom, hogy már, ahogy szoktam mondani, már nem keltünk fel reggel hiába, hogyha idáig eljutottunk.
0: Elektromos minibuszokat kapott több tankerület. A zöld busz programnak köszönhetően csaknem 1,9 milliárd forint állami támogatásból 51 minibusz került az iskolákhoz. Ezek többsége speciális, kerekesszékes szállításra is használható, fogalmazott a Klebelsberg központ szakmai elnök helyettese.
9: Péterfi Balázs elmondta, ezeknek a járműveknek a segítségével könnyebb lesz a sajátos nevelési igényű tanulókat különböző programokra, terápiákra, a településszéli hátrányos helyzetű gyermekeket iskolába, kisebb csoportokat pedig például versenyekre vinni.
18: A tankerületi központok ezekkel a buszokkal lehetőséget kapnak arra, hogy a gyerekeket energiahatékonyan, környezetbarát módon szállítsák. Ugye nagyon fontos dolog az, hogy ezek közül a buszok közül összesen 51 darabot rendeltünk, 35 darab olyan, amelyet át fogunk alakítani, illetve már most zajlik az átalakítás és a vizsgáztatásuk, hogy kerekesszékes tanulókat is lehessen vele szállítani. Amikor viszont nem kell ez a funkció, akkor ugyanúgy tudnak működni 9 fős kisbuszként is.
0: Jelentős változások lesznek szerdától a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni érte, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a déli utcákban 300 forintot kell fizetni óránként. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés.
9: Szintén a következő hónaptól újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai troli járat is a belváros és az ős vezértere között.
0: 7 perc múlva 00:30. Adásunkban eddig elmondtuk, hogy sorra dőlnek meg a meleg rekordok idehaza és Európa több országában. Holnap tetőzik a hőség, enyhülés leghamarabb szerdán este érkezhet. A folytatásban pedig beszámolunk egyebek mellett arról, hogy Venezuelában újabb túlélőket találtak a szerdai pusztító földrengés után.
19: Déli krónika.
0: Egyre több lengyel vezető beszél arról, hogy Oroszország fenyegetést jelent a NATO keleti államaira. Donald Tusk lengyel kormányfő és Radoslav Sikorski külügyminiszter után most az ország hírszerzési parancsnoka mondta azt, hogy mivel rosszul alakul Oroszország számára az ukrajnai háború, egyre nő az esélye, hogy Vlagyimir Putyin elnök eszkalálhatja a háborút. Amerikai lapok szerint Donald Trump elnök egyre szkeptikusabb, és az is elképzelhető, hogy felmondja az Anchorage-ben Vlagyimir Putyinnal kötött megállapodást. Barna Péter összeállítása.
20: Vlagyimir Putyin saját ukrajnai kudarcának túszává vált, ezért a háború további eszkalációjára törekedhet, közölte a lengyel külső hírszerzés vezetője egy lapinterjúban. Pavel Szota ezredes szerint Moszkva rendszeresen kijebb tolja a vörös vonalakat, és így teszteli a NATO reakcióját, ami eddig kimerült a politikai válaszokban. A lengyel hírszerző parancsnok szerint a provokáció esélye a balti államok térségében a legnagyobb, és azzal a forgatókönyvvel is számol, hogy a Krím 2014-es megszállásához hasonlóan Moszkva állami jelzés nélküli katonákat vethet be első lépésben. A lengyel külügyminiszter sem zárja ki, hogy Oroszország 2 éven belül úgynevezett hamis zászlós műveletet hajtson végre azért, hogy ürügyet teremtsen egy NATO tagállam elleni támadásra. Radoslav Sikorski a CBS-nek arról beszélt, világossá kell tenni Putyin számára, hogy tudják, mire készül, nem fognak bedőlni a provokációnak, illetve a NATO területének minden négyzetcentiméterét megvédik. A NATO keleti szárnyán a kockázatok tovább fokozódhatnak, erről pedig a lengyel kormányfő beszélt a NATO keleti szárnyának csúcs találkozóján. Donald Tusk a múlt héten kiemelte, Európának is fel kell készülnie a kockázatokra. Kivétel nélkül egyetértünk, hogy a helyzet rendkívül instabil, és a következő hetekben, hónapokban eszkalációkra lehet számítani. Erről többször beszéltem és figyelmeztettem is. Közben Ukrajna sikeresen támadja az orosz energetikai, illetve olajipari infrastruktúrát. A napokban a Krasznodári, a Szlavjanszki és a Jaroszlávi területen is olajfinomítókat borítottak lángba az ukrán drónok. Példátlan nyomás nehezedik Moszkvára a nyugat részéről, közölte Vlagyimir Putyin az Egységes Oroszország kormánypárt vasárnapi kongresszusán, hangsúlyozva, Oroszország szilárdan áll a lábán. Az orosz elnök később pedig arról beszélt, nem támogatják a mélységi támadások leállítására vonatkozó ukrán javaslatot. Vlagyimir Putyin kiemelte, szerintük Kijev csak időt akar nyerni és el akarja terelni Oroszország figyelmét. A súlyos emberhiány közepette az ukrán fegyveres erők szerint ez mentővet jelenthet számukra. A kijevi rezsim megmentése azonban nem szerepel a terveink között. Ugyanakkor minden a másik fél részéről érkező javaslatot nagy figyelemmel vizsgálunk meg, és ezt most minden irónia nélkül mondom. A napokban azonban Donald Trump is méltatta az ukrán hadsereg eredményeit. Az amerikai elnök arról beszélt, elégedett Volodymyr Zelenszkijjel és az ukránokkal. Bárhogy is nézzük, elég jól teljesít, legalábbis helytáll. Mindkét oldalon sokan halnak meg, de azt el kell ismerni, hogy bátor. Kiváló felszerelése és kiváló emberei vannak. Donald Trump fontolóra veheti, hogy visszalépjen az oroszokkal kötött Anchorage-i megállapodástól, amely értelmében Moszkva megtarthatná a Donbaszt. Erről írt az amerikai Axios, amiről több lap is beszámolt. A hírportál szerint az amerikai elnök szkeptikussá vált Vlagyimir Putyinnal szemben a közelmúlt sikeres ukrán támadásai után, és átértékelte Moszkva erejét. Nemzetközi elemzők viszont arra hívják fel a figyelmet, hogy az Oroszország elleni ukrán mélységi támadások akár ellentétes hatást is hozhatnak, és ahelyett, hogy lendületet adnának a béketárgyalásoknak, az orosz társadalom nagy részét Ukrajna ellen fordíthatják.
0: Továbbra is folyamatosak a harcok az orosz és az ukrán hadsereg között. Eközben Kijev jogköröket tervez átadni Brüsszelnek az Európai Uniós csatlakozás jegyében. Részletek Iváncsik Attilától.
19: A kelet-ukrajnai Harkiv megyében két halálos áldozata van az elmúlt órák orosz légicsapásainak. Az egyik egy a civil lakosság evakuálását végző rendőr. Az ukrán válaszcsapások következtében a déli Herszon és a keleti Donyeck megye oroszok által elfoglalt részein, illetve a Krím-félszigeten megszűnt az áramszolgáltatás. Az ukrán védelmi minisztérium közleménye szerint az orosz hadsereg ezekben a napokban sorban lebombáz minden benzinkutat a háborús övezet mentén, hogy nehezítsék az üzemanyagellátást. Hétfőre Viradóra, Poltava és Kirovohrád megye benzinkútjai voltak az orosz drónok célpontjai, több töltőállomás kiégett. Közben a kijevi parlament házelnöke a sajtónak arról beszélt, Ukrajna alkotmánymódosítást fog végrehajtani, a döntési jogok egy részét át fogja adni az Európai Uniónak. Ruszlán Sztefáncsuk szerint erre az EU csatlakozás miatt van szükség. Hozzátette, a nemzetbiztonságot és az emberi jogok biztosítását is meg kell reformálni. Az átruházandó jogkörökről népszavazást írhatnak ki, mondta a kijevi parlament házelnöke.
0: Az ukránok légi hadjárata komoly gazdasági és politikai hatással van Oroszországra, mondta Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvéd tisztképzőkarának egyetemi docense.
21: A szakember a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy az orosz-ukrán konfliktusban Ukrajna bizonyos dróntípusok esetében mennyiségi fölénybe került. Hangsúlyozta, korábban az ukránok jellemzően nem hajtottak végre nagy dróntámadásokat, napjainkban azonban akár 500-600 darab nagy hatótávolságú eszközzel is képesek egyszerre csapást mérni az orosz területekre. Hozzátette, az orosz légvédelem erre nem készült fel, az ország ugyanis túl nagy ahhoz, hogy a teljes területét védjék.
22: Nagyon úgy néz ki, az ukránok ügyesen tudják támadni azokat a légvédelmi hiányosságokat, tehát azokat a területeket, amiket az oroszok nem képesek megvédeni, és ennek kellemetlen következményeként kiderült az is, hogy most már Szentpétervár vagy Moszkva közvetlen környékét sem tudják az oroszok légvédelmi eszközökkel biztosítani.
0: Az Egyesült Államok és Irán megállapodott, hogy egyelőre felfüggeszti a kölcsönös támadásokat, és folytatja a tárgyalásokat Katárban. Ezt amerikai tisztviselők közölték.
21: Az Axios hírügynökség szerint a tárgyalások idején a hajók szabadon közlekedhetnek a Hormuzi szorosban, bár Irán álláspontja továbbra sem egyértelmű. A megbeszélést a növekvő feszültség miatt Svájc helyett Dohában tartják, és a fókusz Irán atomprogramjáról a hajózási biztonságra került.
0: Venezuelában továbbra is nagy erőkkel kutatnak a mentőcsapatok az eltűnt emberek után. A hétvégén 33 embert élve szabadítottak ki az összedőlt épületek romjai alól, ahol még mindig vannak túlélők. Az ország ügyvezető elnöke szerint a legsúlyosabban érintett államban az áram- és vízellátás nagy részét helyreállították, az utak többsége járható, így a mentőcsapatok könnyebben elérik a romokat. A földrengés halálos áldozatainak száma meghaladja az 1400-at, több mint 3200-an megsérültek, és 50 ezernél is több embert keresnek. Szokolai Kinga és Lantos Csaba összeállítása.
1: Teljes csendet, ekvádori tűzoltók vagyunk, ha hallanak, minket válaszoljanak, kiabálta az egyik kutatócsapat tagja, akinek sikerült lejjebb ásnia magát a törmelékeken. Venezuela északi részén hétfőn egy 30 éves nő és két gyereke adott életjelet. A kiszabadításuk hosszú órákba telhet. Láthatóan legyengült, megviselt állapotban, de élve húztak ki egy 11 éves fiút, majd nem messze tőle az édesapját is a romok alól, a mentőcsapatok még vasárnap. Több mint 10 órába telt, mire sikerült megközelíteniük a perui és helyi csapatoknak egy 60 éves nőt, aki az ingatag betontömbök és törmelékek alá szorult, de túlélte a katasztrófát. Bár a szerdai katasztrófa utáni kritikusnak számító 72 óra már jócskán eltelt, a hétvégén a beszámolók szerint több mint 30 embert sikerült élve a felszínre hozni a mentőcsapatoknak. Az eltűntek rokonai kitartóan buzdítják őket, hogy ne adják fel, még akkor se, ha már nem észlelnek életjeleket. A helyi hőkamerás szakemberek azt mondták, hogy nincs életjel, de mi soha nem adjuk fel a reményt. Aztán a mexikóiak jöttek, de ők is azt mondták, hogy senki nem maradt életben. Az amerikai csapat kutyákkal érkezett, de nem ugattak, mert nem volt jel. Mi azonban továbbra sem adtuk fel, mert éreztük, hogy élnek a rokonaink. Folytattuk az ásást, és sikerült velük beszélnünk telefonon, úgyhogy mindig van remény, mondta egy férfi. A családtagok kézzel, ásókkal és minden lehetséges eszközzel próbálják az óriási romhalmokat lebontani, hogy megtalálják a szeretteiket. A helyiek arra panaszkodnak, hogy a kormány nem tesz meg mindent, a mentőcsapatok és a nehézgépek pedig túl lassan érkeznek az összeomlott épületekhez. Számos területet még nem tudtak átvizsgálni. A venezuelai ügyvezető elnök hétfő hajnali sajtótájékoztatóján előrelépésekről számolt be a legsúlyosabban érintett La Guaira tartományban. Az áramellátás 75%-át már helyreállítottuk. A csapatok addig folytatják a munkát, amíg az államban teljes mértékben helyre nem áll az áramellátás, valamint a vízellátás, amelynek helyreállítása 68%-os. A közúti infrastruktúra már 90%-ban helyreállt, amely rendkívül fontos a kutatási és mentési műveletek lebonyolításához. A mentőcsapatok élő embereket mentettek ki, ezért nem függesztik fel a munkát, tájékoztatott Delcy Rodriguez. A politikus bejelentette egy bizottság felállítását is, amely ellenőrzi a nem összeomlott épületeket annak érdekében, hogy a biztonságosnak nyilvánított házakba minél hamarabb visszatérhessenek a lakók. Számos ország küld ellátmányokat a katasztrófa sújtotta területekre a hajléktalanná vált embereknek. Az ENSZ becslése szerint a katasztrófa csaknem 7 millió embert érinthetett, amely tovább súlyosbítja az ország amúgy is súlyos humanitárius helyzetét.
0: Elindult Venezuelába a baptista szeretetszolgálat mentőcsapata, hogy a helyszínen nyújtson segítséget a földrengés nyújtott a területen.
21: A csapat bázisa a Caracasi Magyar Ház lesz, és kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra. A kiutazó szakemberek 10 milliós gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést is vittek magukkal. A szervezet a katasztrófa károsultjai számára továbbra is várja a felajánlásokat.
0: Végéhez közeledik a hantavírus járvány, közölte az Egészségügyi Világszervezet vezetője.
21: Tedros Adhanom Ghebreyesus közösségi oldalán azt írta, Spanyolországban és Hollandiában is lezárult valamennyi érintett számára a karantén és a megfigyelési időszak is. A járvány egy holland luxus üdülőhajón tört ki, amelynek fedélzetén mintegy 150-en voltak. A hantavírussal összesen 13-an fertőzöttek meg, közülük 3-an meghaltak.
2: Autós percek.
21: Az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autópályán Bihar keresztes térségében a 234-es kilométernél korábban két teherautó ütközött. A műszaki mentés miatt a Berettyúj falu felé tartó oldalt lezárták. A forgalmat az országhatár és a 227-es jelű Gáborján csomópont között megállították. Az M44-es autót Békés Csaba felé vezető oldalán Nagykörös térségében két gépkocsi ütközött. A 8-as kilométernél csak a belső sáv járható. Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek. A 23-as jelű Mogyoród kelet csomópont Vásáros-Namény felé felhajtóágát lezárták, helyette a 19-es jelű Mogyoród csomópontnál lehet felhajtani a pályára.
0: Fővárosi információk következnek.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Mától a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárták távfővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. A 3. kerületben a Pusztakúti úton a Mészkő utcánál mától a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással útburkolatjavítás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Időjárás jelentés. Holnap tetőzik a hőség, sorra dőlnek meg a meleg rekordok. Pontosan milyen értékekkel, kérdezem Tóth Tamás meteorológust.
4: Jó napot kívánok! Valóban már az elmúlt napokban is 40 fok feletti hőmérsékletet mértek Magyarország néhány pontján. Ma valószínűleg már több helyen előfordul, de a tetőpont várhatóan a holnapi napon lesz. És ennek a napnak a nagy kérdése, hogy vajon az abszolút magyarországi melegrekord, amit pillanatnyilag Kiskunhalas tart 2007. július 20-a óta, hogy ez az érték megdőle, mert a holnapi előrejelzések szerint akár 42 fok körül is alakulhat a hőmérséklet a legforróbb pontokon Magyarországon. De ma is nagyon meleg lesz, és az éjszaka sem hoz felfrissülést, hiszen most a délutáni órákban még képződnek gomoly felhők, és elsősorban az ország keleti részén, de csak kis területen, ezt szeretném hangsúlyozni, fejlődhetnek olyan magasra ezek a gomoly felhők, hogy belőlük néhány hőzivatar kialakulhat a délután folyamán, de ezek a hőzivatarok szépen fokozatosan a kora esti órákban mindenütt megszűnnek. Kevés lesz éjszaka a felhő, illetve derült időre számíthatunk, viszont a levegő nem nagyon frissül fel, hiszen sokfelé még napkelte előtt is 20 fok felett marad a hőmérséklet, sőt a nagyobb városok belsejében inkább 25 fok körül alakul a hőmérséklet még a leghűvösebb percekben is. Ilyen magas értékekről indulva pedig kódolva van az is, hogy holnap 40 fok feletti hőmérséklet az ország több pontján is előfordul, tetőzik tehát a hőség, és ahogy mondtam, bizony az abszolút magyarországi melegrekord is veszélybe kerülhet, hiszen a hőmérséklet csúcsértéke 36 és 42 fok között várható holnap, viszont a maival összehasonlítva a délutáni órákban kissé nagyobb számban jelenhetnek meg ilyen hőzivatarok, ami azt jelenti, hogy ott, ahol egy-egy ilyen zivatarfelhő hirtelen a magasba tör és lehull a csapadék, ott átmenetileg felfrissül a levegő.
0: Szerdán pontosan mikor lehet enyhülés?
4: Fokozatos lesz csak az enyhülés, ugyanis szerdán nagy területen képződnek már felettünk zivatarok, és lassan-lassan szivárog be hozzánk a hűvösebb levegő is, de mivel sokfelé megjelenik majd szerdán zivatar, ezek már jelentősen mérséklik a meleget, és ahogy feltámad majd az északnyugati szél a hét közepén, úgy még további lehűlésre, a mostanihoz képest legalább 10 fokos hőmérséklet csökkenésre számíthatunk.
0: Ami még mindig 30 fok körüli érték. Köszönöm szépen, Tóth Tamás meteorológust hallották. Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Berente Marian, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea, Farkas Szilvia és Hajósi Bence nevében is elköszön Beslin Bettina és Bőti Attila. Viszont hallásra!
5: Nemzeti Sport Krónika.
6: Kanada jutott be elsőként a 16 közé a labdarúgó világbajnokságon. Kettős magyar siker a tiszaújvárosi triatlon világkupa versenyen. George Russell nyerte a Formula 1-es osztrák nagydíjat. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
5: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
6: Kanada jutott be elsőként a 16 közé a labdarúgó világbajnokságon. A társ házigazda Stefan Eustachio 92. percben lőtt góljával 1-0-ra győzött Dél-Afrika ellen Los Angelesben. Szintén a 8-ad döntőbe kerülésért ma 19 órától Brazília Japánnal, 22 óra 30 perctől Németország Paraguayjal, holnap hajnali 3 órától pedig Hollandia Marokkóval játszik. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetíti. A kanadai a gólszerzője Steven Eustachio így nyilatkozott a meccs után.
7: Nagyon sokat dolgoztunk ezért a győzelemért. Végig hittünk a továbbjutásban. Fantasztikus volt ez a gól. Amikor előttem, azt éreztem, hogy mindenki adott bele egy kis erőt. Az egyenes kieséses szakaszban az egyik legfontosabb tényező a hit. Marokkó vagy Hollandia lehet a következő ellenfelünk, és ki tudja, ha jó napot fogunk ki, akkor talán a mi forgatókönyvünk érvényesülhet.
6: A kanadai a gólszerzője Steven Eustachio után a vesztes dél-afrikaiak szövetségi kapitánya Hugo Broos is elmondta véleményét a találkozóról.
23: You have to be honest that today we lost the game because there was a lack of power and speed in our team.
24: Legyünk őszinték, azért veszítettük el ezt a mérkőzést, mert a mi csapatunkból hiányzott az erő és a sebesség, már ha az ellenfelünkkel hasonlítom össze. Sok egy az egy elleni párharcot elveszítettünk. Nem csak a futósebességről van szó, hanem a játéksebességről is. Ha megnézzük, milyen gyorsan játszott Kanada, és mi ehhez képest hogyan építkeztünk, látható, milyen sokáig tartott néha, hogy döntéseket hozzunk. Ezeken a dolgokon dolgoznunk kell. Ettől függetlenül nem szabad elkeserednünk, mert összességében jók voltunk, szóval nagyon büszke vagyok a csapatomra. Mindig is mondtam, hogy igen, ez az utolsó, és ez az én világbajnokságom lesz, ez biztos. De, hogy mi fog történni a következő napokban és hetekben, az egy kicsit azon is múlik, hogy Dél-Afrika hogyan látja a jövőt velem kapcsolatban. Meglátjuk, folytatom-e, erre most még nem tudok válaszolni. Amikor idejöttem 5 évvel ezelőtt, és láttam az első edzéseket a nemzeti csapattal, nem hittem a szememnek. A mentalitás ugyanis nem volt jó. Félbe kellett szakítanom az edzéseket, és meg kellett mondanom nekik, hé, skacok, ez a ti munkátok, dolgoznotok kell. Nem azért jöttetek ide a válogatotthoz, hogy kivegyetek pár nap szabadságot, aztán visszatérjetek a klubotokhoz. Szóval azt gondolom, ha van valami, ami biztosan megváltozott a nemzeti csapatnál, az a mentalitás.
6: Újabb mérkőzéseket rendeznek tehát ma a labdarúgó világbajnokságon a 8-ad döntőbe jutásért. 19 órától Brazília Japánnal, 22 óra 30 perctől Németország Paraguayjal, holnap hajnali 3 órától Hollandia Marokkóval játszik. A brazilok szövetségi kapitánya Carlo Ancelotti így készül a japánok elleni összecsapásra.
24: A mérkőzéshez sok mindenre van szükségünk. Észre, de szívre is, fejben tisztának kell maradnunk. Fel kell készülnünk mindenre, mert az egyenes kieséses szakaszban már minden megtörténhet. A csapat felkészült, motivált és magabiztos. Az utóbbi két mérkőzés jól sikerült, így a gárda készen áll bármire, ami történhet. Ez egy olyan meccs, amely ezt megköveteli. Egy erős riválissal játszunk, egy jól szervezett, komoly minőséget képviselő csapattal. Tehát mindenek előtt pontosan tudnunk kell, hogy mit akarunk csinálni a pályán. Ami Neymart illeti, szépen fejlődik. Szerintem az elmúlt héten nagy lépéseket tett előre. Kár, hogy nem tudott végig velünk edzeni, de tud többet is játszani 15 percnél, nagyon jó formában van. A játéka igazán a meccs alakulásától függ. Hogy mit mondanak az emberek? Erről nem akarok beszélni. A mérkőzésre fogunk koncentrálni, az ellenfél erényeire és a megfelelő felkészülésre, hogy minél több gondot okozhassunk elől, és elkerüljük az esetleges problémákat hátul. A meccsre való felkészülés csak erről szól. Nem fogunk belemenni semmilyen lélektani hadviselésbe.
6: Carlo Ancelotti mellett a japán labdarúgó válogatottat irányító Moriyasu Hajime is beszélt várakozásairól a brazilok elleni mérkőzéssel kapcsolatban.
3: Brazília a világbajnokság egyik nagy esélyese, ez mindig így van. Lehet, hogy minket sokan nem így látnak, de mi lehetünk a sötét ló, a titkos favorit. Mi legalábbis így állunk a brazilok elleni meccshez. Tiszteljük ellenfelünket, de hiszünk benne, hogy le tudjuk győzni őket, akár csak tavaly. Mindent megteszünk azért, hogy bevonuljunk a történelembe.
6: Németország Paraguayjal játszik ma 22 óra 30 perctől a 16 közéjutásért a labdarúgó világbajnokságon. A német válogatott sportigazgatója, a játékosként világbajnok Rudi Völler a csapat VB esélyeiről beszél.
8: Ha a kerettagok közül mindenki a legjobb formájában játszik, akkor a világon bárkit képes lehet legyőzni a német válogatott. Ugyanakkor az Ecuador elleni csoportmeccsen azt is láthattuk, mi történik akkor, ha a játékosok akár csak pár százalékkal is kevesebbet adnak a maximumnál. A torna fő esélyesei ilyenkor is képesek nyerni, mi ezt nem engedhetjük meg magunknak. Ennek ellenére teljesen nyugodt vagyok, mert tudom, hogy a játékosok is tisztában vannak ezzel, és Paraguay ellen ki fogják tenni a szívüket a pályára.
6: Rudi Völler után következzen a németek ma esti ellenfelének, Paraguaynak a szövetségi kapitánya, az argentin Gustavo Alfaro.
24: Roppant bonyolult mérkőzés vár ránk, és egy nagyon nehéz is, és ahogy korábban is mondtam, egy olyan csapat ellen, amely a világbajnoki címért küzd. Alázattal és egyszerűséggel fogunk hozzáállni, támaszkodva arra, amink van, és amiről tudjuk, hogy képesek vagyunk rá, miközben természetesen igyekszünk új elemeket is beépíteni. Nincs idő felkészülni rá, egyértelműen nincs idő, és még mindig vizsgáljuk néhány játékos állapot. De hiszek abban, akik vagyunk, közösségként, csapatként. Hiszek benne, ahogyan a srácok mindig reagáltak a nehézségek idején, mert a sikereinket mindig az akadályok leküzdésével kellett felépítenünk, és ez most sincs másképp. És ezért mérhetetlenül boldog vagyok, a magam nevében, mint a szövetségi kapitány, és szerintem az egész keret nevében is, hogy ma a legjobb 32 között játszhatunk, miután sikerült tovább jutnunk az egyik legkeményebb csoportból. Elég csak megnézni, hogy milyen kicsi volt a különbség az első és az utolsó helyezett csapat között, ami igazán jól mutatja a mezőny kiegyensúlyozottságát. Mi voltunk az a gárda, amelytől mindenki pontokat akart csenni, mégis sikerült kvalifikálni magunkat, és ez nagy szó. És ez nagyon nagy örömmel is tölt el, mert úgy érzem, azért jöttünk ide, hogy megmutassuk, versenyképesek vagyunk. Ez a szellemiség adott esélyt arra, hogy tovább jussunk és felkészüljünk a meccsre, ahol arra fogunk törekedni, hogy ismét partiban legyünk és felnőjünk a feladathoz. Hogy miben bízhatunk? Hogy mit akarunk csinálni? Küzdeni! Hisz ezért jöttünk ide, hogy küzdjünk, még ha a mi szintünk el is tér sok más nemzeti csapatétól, alázattal bárki ellen képesek vagyunk felvenni a versenyt.
6: Paraguay szövetségi kapitányát Gustavo Alfarót hallották. Hajnali 3 órától Hollandia Marokkóval játszik a 16 közéjutásért a labdarúgó világbajnokságon. A marokkóiak támadója, az angol Sunderlandet erősítő Samsdin Talbi így várja a találkozót.
10: Azt hiszem, kemény mérkőzés lesz, de éppen az ilyenek miatt lesz valaki futballista. Készen állunk. Kiváló a hangulat a csapatunknál, bárki láthatja, hogy mindenkinek remek a kedve és mosolyog. Azt gondolom, hogy felkészültünk, és a legjobbunkat nyújtjuk majd Hollandia ellen.
5: Nemzeti Sportkrónika.
6: Kuzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik helyen zárt a budapesti öttusa világkupa döntőben, a férfiaknál Szép Valás tizedik lett. Kettős magyar sikerrel zárult a tiszaújvárosi triatlon világkupa verseny. A nőknél a 18 éves Szalai Fanni először, míg a férfiaknál Léman Csongor egymás után negyedszer bizonyult a legjobbnak ezen a viadalon. Az olimpiai kvalifikációs verseny 750 méter úszásból, 20 km kerékpározásból és 5 km futásból állt. Pályafutása első VK győzelmét ünnepelhette Szalai Fanni, aki így értékelt a sikere után.
11: Egyáltalán nem számítottam rá, hogy ezt meg fogom nyerni. Top 6-ba gondolkodtam, és azt jósoltuk, hogy talán ilyen 5.-4. Az, hogy most sikerült megnyerni, ez egyáltalán nem volt tervben. Nekem ez most nagyon sokat számít, hogy itthon tudtam nyerni a családom és egy-két barátom előtt. Nagyon örülök neki. Egész jól ment a futás, nagyon meleg volt, úgyhogy próbáltam óvatosan beszélni, és őt a futóedzőm belém is véste, hogy nagyon óvatosan kezdjem, és egyáltalán ne kezdjem el, úgyhogy rohanok, mint ahogy szoktam. Én nagyon óvatosan próbáltam kezdeni. Mindenki mondta, hogy frissítsek, szerencsére nagyon nagyon sok frissítőnk volt, nagyon örülök, hogy így el tudtam szakadni. Nem gondoltam, hogy el tudok ennyire. A depónál, amikor eljöttünk, mindig annyi erőt adott, hogy mindenki szurkolt, hogy ez nekem nagyon sokat számított, és szerintem, amikor egy kicsit elfáradtam, akkor ez nagyon sokat segített. Lassan itt van az EB, 4 hét múlva. Gondolom ott is nagyon meleg lesz, úgyhogy ez most egy nagyon jó éles verseny volt. Hamburgban fogok az első világkupa sorozatomon indulni, ami nagyon sokat jelent. Ez most egy nagyon nagy erőt tud adni nekem. Elég sűrű lesz ez a pár hét most.
6: A triatlonistát, Szalai Fandit hallották. Boros Adrián és Erdélyi Tamás aranyérmet nyert férfi kajak párosban a romániai Pitestben rendezett maratoni kajakkenu Európa-bajnokságon. Magyarország 20 éremmel, 6 arannyal, 7 ezüsttel és 7 bronzzal az éremtáblázat élén végzett. Majtényi Szabolcs és Domokos András a 15. világbajnoki címét szerezte meg a vitorlázók repülő hollandi hajóosztályában a németországi Kielben. Milák Kristóf 22,86 másodperces egyéni csúccsal, egyben új országos rekorddal, második lett az 50 méteres pillangóúszásban a hét dombelnevezésű római nemzetközi verseny záró napján. A kétszeres olimpiai bajnok ezzel jelentősen megjavította eddigi 23,3 másodperces legjobbját. A magyar férfi kosárlabda válogatott felkészülési mérkőzésen Székesfehérváron 72-71-re legyőzte Oroszországot. A nemzeti csapat július elején Finnország, majd Belgium ellen lép pályára, világbajnok is elejtezőn. A Bahrain Victorious nem nevezte 8 fős csapatába Walter Attilát a szombaton rajtoló Tour de France-ra. A francia kerékpáros körversenyen így nem lesz ott a magyar sportoló. A viadalon a mezőny 3333 kilométer teljesít majd a július 26-ai párizsi befutóig. Zsankó Petra nyerte az országúti kerékpáros országos bajnokság női mezőnyversenyét Gremán Szonya és Barta Luca előtt. A férfiaknál Takács Zsombor győzött, megelőzve Feldhoffer Bálintot, valamint Pelikán Jánost. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Formula 1-es osztrák nagydíjat. Az érről rajtoló pilótának ez volt az idei második futamgyőzelme, amivel összetettben feljött a második helyre. Russell mögött a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen a Red Bull-lal ért célba másodikként, az összetettben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli lett a harmadik a másik Mercedes-szel, míg a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton a Ferrari-val az ötödik helyen zárt. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk végén. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.
12: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
13: Vízállás jelentés.
14: A Duna a hazai szakaszán apad, a folyó igen alacsony vízállású. Vizének hőmérséklete Komáromnál 24,5, Budapestnél 26,9 Celsius fok, Mohácsról ma nem jelentettek. Mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Duna remete 92 cm 17%, Medve 68,7, Nagybacs 38,9, Gönyő 5,10, Komárom 57, Esztergom 29,6, Nagymaros mínusz 18,7, Budapest 93,7, Dunaújváros mínusz 28,6, Dunaföldvár mínusz 143,6, Paks mínusz 21,8, Dombori 15,10, Baja 112,9, végül Mohács 127 cm, 8%. Gázló viszonyok a Dunán. A folyó magyarországi szakaszán ma 39 gázló van. Az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 19 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 22 deciméter, széle 60, hossza 1900 méter. Az Ipoly torkolat és Budapest között a mértékadó gázló 1699,3 és 1697,7 folyamkilométer között 18 deciméter, szélessége 120, hosszúsága 1600 méter. Budapest és Dunaföldvár között a mértékadó gázló 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 17 deciméter, szélessége 110, hosszúsága 400 méter, középen 21 deciméter, széle 90, hossza 400 méter. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló
21: 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között hajó útszűkület, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellékfolyóin, a Rába Szent Gotthárdnál a mínusz 106 centis medertelcsége 2%, Árpásról mínusz 106 cm-t jelentettek 7% mellett, Győrnél 202 centit mértek 23-mal, a Marcal Móricz hídánál a mínusz 39 cm-en áll, medertelcsége 11%, az Ipoly Nógrád szakálnál a 28-3 Balassagyarmatnál mínusz 89-6. A Siós-Simontornyánál 113-15, Szekszárdnál 268-39, a Muraletenyénél 110-13, a Dráva-Őrtilosnál mínusz 84-15, Barcsnál mínusz 109, Dráva-Szabolcsnál 36-14. A Tisza hazai szakaszán késé változó vízállásokat mérnek, a folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású, Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. Vízének hőmérséklete Tiszabecsnél 26,4, Tokajnál 28,1, Szolnoknál 28,4, Szegednél 26,3 Celsius fok. Mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Tiszabecs mínusz 233,3, Vásárosnamény mínusz 210,2, Záhony mínusz 329,3, Dombrát 6,19, Tokaj 471,59, Tiszalök alsó mínusz 58,26, Tiszafüred 557,71, Kisköre felső 744,64, Kisköre alsó mínusz 341,0, Szolnok mínusz 298,0, Csongrád mínusz 169,13, Szeged

0: Hőfoka 28,8°C. Kedves hallgatóink, az adatokat megtalálhatják az Országos Vízjelző Szolgálat honlapján. A vízállás jelentést hallották.
1: Műsor ajánlott.
2: 1956 a bátorság, a hazafiasság, a hősiesség és egy elnyomó rendszer elleni küzdelem örök emlékezete. A kommunista diktatúra és a szovjet megszállás elleni forradalom és szabadságharc nemzeti identitásunk alapköve. Emlékezzünk együtt a 70 évvel ezelőtti eseményekre és a hősökre. 56-70. Minden hétfőn este 8:30 után történelmi sorozatunkban és a Kossuth Rádió más műsoraiban.
3: Az EU Observer egyik közelmúltbeli kutatása azt mutatta ki, hogy az összes Európai Uniós ország közül a románok a leginkább Amerika pártiak. Ez egy nagyon komoly politikai tőkét jelenthet annak a román pártnak, amelyik az Egyesült Államokkal jó kapcsolatokat tud kialakítani, és jelenleg ez úgy tűnik, hogy az AOR.
4: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
5: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Az NRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az NRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az nrme.jegy.hu oldalon.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
1: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
0: A pontos idő 13 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Maria nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Sorra dőlnek meg a meleg rekordok Európában. Itthon is tetőzik a hőség, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés. Ezen a héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Hamarosan a miniszterelnök szólal fel napi rendelőt, de tárgyalnak a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásáról is. Venezuelában újabb túlélőket találtak a szerdai pusztító földrengés után. Már úton van a dél-amerikai országba a baptista szeretett szolgálat mentő csapata. Hollandiában heves zivatarok vetettek véget a hőségnek, sok helyen árvíz alakult ki, és egyetlen éjszaka alatt több mint 300.000 villámcsapást jegyeztek fel. Itthon holnap is zavartalan napsütésre számíthatunk, és ismét megdőlhet a napi melegrekord, akár 42 fok is lehet.
1: Műsorajánlat.
2: Délelőtt.
9: Hogyan ismerhetjük meg legjobban nemzetünk múltját, és miként segítenek ebben a hagyományőrző rendezvények? Mi a tudomány dolga, és mi a népszerűsítő egyesületeké? Hogyan változik a közgondolkodás a magyar múltról? A Kurultáj kapcsán beszélgetünk ezekről a témákról. Horváth Szilárd vagyok, várom Önöket.
2: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
10: Szakértő vendégeinkkel rangsoroljuk a magyar történelem legfontosabb eseményeit.
11: 10 belpolitikai krízis, amelyek olykor a nemzet fennmaradását is veszélyeztették.
10: Rangot adunk a legnagyobb sorsfordulóknak. Számot vetünk kiemelkedő sikerekkel, kudarcokkal.
11: 10 válság, amely sosem látott mértékű nehézségbe sodorta az országot.
10: Történelmi rangadó. Új részekkel minden hétfőn délután 17:55-től az M5 műsorán.
5: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
12: Vár a Lidl!

0: Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Ütközünk. A Kossuth Rádió Vita műsora.
2: Szélerőmű fejlesztési programot indít a kormány. Kapitány István szerint legalább 700 megawattnyi új kapacitás kiépítését célozzák meg. A kabinet meglátásában a napelemekre épülő megújuló energiarendszer mellé nagyobb szerepet kell kapnia a szélenergiának is, ezért a hálózat fejlesztésekre további 1,5 milliárd eurót fordítanak. Magyarország területi lehetőségeiről és az energia diverzifikációról is beszélgetünk a következő szűk fél órában. Jó napot kívánok, Csete Beálta vagyok, és tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Hortai Olivért, a századvég klíma és energiapolitikai intézetének vezetőjét. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
2: No, mielőtt azért a szélenergiáról szót ejtenénk és a tervekről beszélnénk, azért szóljunk arról is, hogy 40 fok körüli hőmérsékletek vannak ugye most mögöttünk és még előttünk is, hiszen majd szerdán várható egy kis enyhülés, akkor már csak 30 fok körül marad a hőmérséklet. De hát ebben az időjárásban akinek van klímája otthon, az bekapcsolja. Nyilván mindenki igyekszik észszerűen használni, már csak azért is, mert a villanyszámlát is ki kell majd utána fizetni. A kormánynak volt egy felhívás. Ugye a napokban Kapitány István tette közzé ezt a felhívást, hogy 6 és 9 között lehetőleg ne használjuk a klímát, illetve azokat az elektromos berendezéseket, amelyek jelentősebb fogyasztással bírnak. Igen ám, de hogyha megnézzük azt, hogy például a lakosság munka után, hogyha a klasszik időpontot nézzük, 4:30-ig dolgozik, bevásárol, összeszedi a gyereket, 6 óra körül hazaér, akkor kezd neki. Bekapcsolja a klímát, esetleg elindítja a mosógépet, a sütőt mondjuk nyilván ilyen hőfokban nem, de hát ezeket a berendezéseket ilyenkor használjuk. Arra lennék kíváncsi, hogy egy ilyen energia megtakarítási javaslatnak mekkora hozadéka tud lenni?
3: Hát ezt majd igazán utólag tudjuk megítélni. Valóban éppen azért ilyenkor van a csúcs terhelés, mert a lakossági igények ilyenkor felfelé hajtják a villamosenergia igényeket. Talán érdemes egy lépést hátralépni, és azoktól a nagy megatrendektől, nagy folyamatoktól indítani, amelyek következményeképpen eljutottunk abba a helyzetbe, hogy most ez a nagy meleg, ez jelentős kihívás elé állítja Európa szerte a villamosenergia rendszereket. Két nagy folyamat van, amit mindenképpen érdemes megnevezni, és amik már évek óta tartanak. Az egyik az az elektrifikáció. Ez azt jelenti, hogy egyre növekednek a villamos energia igények, dacára annak, hogy a fejlődő országok összesített energia igénye tipikusan csökken. Egyszerűen egyre több a kütyünk, szerkesztőasszony felvetette a légkondicionáló berendezéseket, egyre több háztartásban van légkondicionáló berendezés, és a másik ilyen megatrend az szintén részben ebből következik, hogy a csúcsigények azok gyakrabban, vagy az azokhoz kapcsolódó rekordok nyáron dőlnek meg, ugyanis a fűtési igények mellett a hűtési igények egyre markánsabban befolyásolják a villamosenergia rendszert. A javaslat vagy felszólítás, ami a magyar kormányzattól érkezett, az egyelőre csak egy javaslat, tehát ilyen értelemben a helyén kell kezelni, de abból a szempontból azért mégiscsak szemléletes, hogy egy újfajta szemléletmódot mutat, ami egyébként Európában számos más tagállamban jellemző, ugyanis ezt az új helyzetet az energiapolitika különböző módokon próbálja kezelni. Az egyik hagyományos megközelítésmód az az, hogy a növekvő csúcsterhelésekre új kapacitások fejlesztésével kell reagálni, és így kielégíteni azokat az igényeket, amelyek a lakossági vállalati szereplők részében részéről keletkeznek. A másik megközelítésmód, és ez az, ami most felütötte a fejét, az az, hogy meg kell próbálni valamilyen módon rávenni a fogyasztókat arra, hogy a fogyasztási szokásaikat bizonyos mértékben igazítsák hozzá a villamosenergia rendszer aktuális állapotához, a termelési képességekhez. Ezt keresletoldali szabályozásnak, vagy keresletoldali válasznak nevezhetjük. Itt még szabályozásról nincs szó, csak egyfajta válaszról. Az egésznek az a gyökere, hogy ahogyan növekednek a villamosenergia igények, és emellett egyre több és több az időjárás függő megújuló a rendszerben, úgy egyre nagyobb szükség van rugalmas kapacitásokra is, illetve úgy általánosságban rugalmasságra a rendszerben, és az, hogyha a háztartások, lakosok hajlandóak ehhez igazodni, az valamelyest növelheti a rugalmasságot. Persze kérdés az, hogy a háztartások mennyiben képesek tudnak, akarnak a villamosenergia rendszerhez alkalmazkodni, ahhoz illeszteni a fogyasztási döntéseiket, hogy mikor mosnak, vagy mikor használják a légkondicionáló berendezéseiket, hogy éppen mennyi erőmű áll rendelkezésre. Én azt gondolom, és alapvetően az empirikus irodalom is ezt mutatja, a korábbi tapasztalatok, hogy tipikusan túlbecsülik ennek a potenciális hatását.
2: Ugye a rugalmasságot az elmúlt években jelentősen segítette, vagy segíthette, és akkor majd itt beszéljünk arról is, hogy valójában milyen mértékben, az, hogy az előző kormánynak olyan napelem telepítési programjai voltak, amelyben a lakosság be tudott kapcsolódni, és nagyon sokan éltek is ezzel a lehetőséggel. Ez mennyiben mentesítette egyébként a villamos energia hálózatot?
3: Egy picit pontosítanék, ha megengedi, szerkesztő asszony. Nem önmagukban a napelemes programok azok, amelyek a rugalmasságot segítették, hanem hogy az elmúlt években már a napelemes programokban rendre megjelentek az energiatárolók is, mint támogatott beruházás formák, akár a lakossági, akár a vállalati szereplők számára, sőt a vállalati szereplőknél nagy energiatároló projektek is kaptak segítséget, hogy megvalósulhassanak, és ezeknek a következményeképpen az energiatárolók aktuális teljesítménye most arra 100 megawatt fölé növekedett, ez mondjuk 2 évvel ezelőtt körülbelül 30 megawatt volt, tehát az elmúlt 2 évben már volt egy jelentős növekedés, és hogyha a folyamatban lévő beruházásokat még ide vesszük, akkor ez néhány hónapon belül még nagyobb emelkedést produkálhat. Tehát a napelemes programok, a beépített napelemes kapacitások, azok inkább kapacitás, termelő kapacitás fejlesztésként értelmezhetőek. Ezeknek az eredménye az, hogy a tavalyi évre Magyarországon a villamosenergia mixben már az előállított, belföldön előállított energia tekintetében nemzetközi viszonylatban is kiugróan magassá vált a napelemek, illetve a megújulók aránya, de a rugalmasságot szűkebb értelemben inkább az energiatárolók segítették, és a villamosenergia rendszer átalakulása eredményezte azt is, hogy egyszerűen a rugalmassági igények, és részben a növekvő napelemkapacitások, hogy a rugalmasságra egyre nagyobb és nagyobb igény keletkezett, és hogyha megnézi, szerkesztőasszony, az előző kormány elmúlt néhány évi energiastratégiáját, vagy akár az új kormány energiastratégiáját, ami most kibontakozóban van, a rugalmassági szempontok azok megkülönböztetett figyelmet kapnak.
2: Ugye az energiatárolók kérdése, amit ön is említett, régóta napirenden van, az előző kormány részéről is többször elhangzott, hogy ezeket kell bővíteni, ezt kell megoldani, mert részben ugye a napenergia tárolása miatt is, illetve hát most már a szélerőművek is úgy tűnik, vagy a szélerőművek kérdése is úgy tűnik, hogy élesedik a közeljövőben, vagy legalábbis a kormány tervei szerint. Mennyi energiatárolóra van szükség ahhoz, és akkor itt nyilván megint visszább kell menni a kérdésben, mert hogy mennyi szélturbinát bír el Magyarország, mennyire van szükség, mekkora részét tudja az energiamixben kiváltani, vagy átvenni ugye a villamosenergia termelésben a szélturbinák által termelt energia?
3: Amiben súlypont áthelyeződés vagy változás történt az a közelmúltban, közelmúlt néhány hétben, az a mérték. Tehát a korábbi kormányzat is egy nagyszabású energiatároló fejlesztést kezdett már meg néhány évvel ezelőtt, és kívánt végrehajtani a következő években. A korábbi kormányzat célkitűzése az volt, hogy a jelenlegi valamivel több mint 100 megawattos teljesítményt 2030-ig 1000 megawattra növelje, ami már bizonyos időszakokban a villamosenergia, a belföldi villamosenergia termelésnek már akár a 15-20%-át is képes lenne áthelyezni. Ebben ami újdonság, hogy a múlt héten az új kormányzat energiaügyi és gazdasági minisztere aláírt egy olyan közös uniós kezdeményezést, amelyben vállalta, hogy 700 megawatt teljesítményt épít a következő években, ezt 22 tagállam írta alá. Ez az új közös együttműködés, ez valamiféle finanszírozási, új finanszírozási formát tehet elérhetővé, de ennek a keretei, a kontúrjai még nem látszódnak teljes egészében, ugyanis ami a közös finanszírozási lábát jelenthette volna az Európai Bizottság eredeti javaslata alapján, azt a svédek meg torpedózták. Úgyhogy ez az, ami egyfajta többlethaszonként jelentkezhet ebben a koordinált programban. Ami egy további kérdés, vagy inkább költségként, vagy lemondásként jelentkezhet, az pedig az, hogy bizonyos szabályozásokat be kell várhatóan vezetni ebben az együttműködésben. Tehát például a most elérhető információk alapján is vállalja Magyarország ebben a programban, hogy a tarifákat dinamikusabbá teszi. Egyelőre még nem világos, hogy ez a lakossági tarifákat, a rendszerhasználati díjakat, vagy pontosan mit jelent majd, de az egész elvárásrendszer az a rugalmasabb, dinamikusabb tarifák irányába mutat, amelyek jobban lekövetik a villamosenergia piac napon belüli változását. A másik jelentős súlypont áthelyeződés az a szélerőművekben tapasztalható. Itt az előző kormányzat 2024-ben enyhítette a korábbi szabályozást, és az azt követő terveiben a jelenlegi valamivel több mint 300 megawattos beépített kapacitást a háromszorosára kívánta növelni 1000 megawattra. A múlt héten Kapitány István azt jelentette be, hogy a következő években összesen 4000 megawattnyi kapacitásra fognak majd megjelenni pályázatok. Tehát itt a belföldi villamosenergia rendszerben több zsetont rak majd, hogyha szabad így fogalmazni, a szélenergiára, a szélerőművekre, mint amit a korábbi kormányzat tervezett. Arról, hogy ez mit fog eredményezni összességében rendszer szinten, arról hosszasan lehetne vitatkozni. Ez, hogy Magyarországnak mennyi az ideális beépített szélenergia szintje, ez egy nagyon hosszú, nagyon régóta tartó vita, aminek a kifutása azon is múlik, hogy milyen típusú támogatást nyújt majd a szélerőművekhez, hogy kik építhetnek majd szélerőműveket. Az új kormányzat azzal érve, hogy az egyébként rendkívül nagy beépített napelemes kapacitás mellett az időjárás függésből fakadó bizonytalanságot kiegészíthetik a szélturbinák, és a nagy mennyiségű szélturbina bizonyos esetekben, bizonyos időszakokban ellensúlyozhatja a napelemek okozta bizonytalanságot, tehát amikor nem süt a nap, akkor nagyobb eséllyel fúj a szél, és így összességében az időjárás függő megújulók azok képesek lesznek termelni. A kritika, ami megfogalmazható ezzel a szemlélettel kapcsolatban, hogy a szél erőművek termelése még kiszámíthatatlanabb összességében, mint a napelemek termelése, így az ilyen mértékű időjárás függő megújuló kapacitás fejlesztés az összességében növeli a villamosenergia rendszer egészének a bizonytalanságát, kiszámíthatóságát, illetve annak az esélyét, hogy előforduljanak olyan pillanatok, amikor nem áll rendelkezésre elegendő villamos energia, és szükség van más típusú rugalmas kapacitásra, és itt jönnek be a támogatási szempontok, hogy felvethető az a kérdés, hogy nem lenne érdemes azt a pénzt, amit a szélturbinák fejlesztésére szállna a kormányzat, rugalmas, szabályozható kapacitásokra áldozni, vagy akár még több energiatároló beépítésére.
2: Innen folytatjuk, mert nagyon sok kérdést felvetett itt az elmúlt percekben. Engedje meg, hogy egy kicsit korábbi gondolatához még visszakanyarodjak a dinamikus rezsitarifák bevezetéséhez, hogy a fogyasztók számára ez mit jelent?
3: A fogyasztók szempontjából ez tipikusan áremelkedést jelent, ugyanis napon belül nagyon nagy változások tapasztalhatóak a tőzsdei villamosenergia árakban, illetve a dinamikus tarifáknak végső soron az a céljuk, hogy rávegyék a fogyasztókat, hogy azokból az időszakokból, amikor magas a villamosenergia, ezekben az időszakokban éppen azért magas a villamosenergia ára, mert akkor van igény normál esetben az áramra, ezekből az időszakokból áthelyezzék a fogyasztásukat alacsonyabb ár környezetű időszakokba. De hogy a tapasztalatok azt mutatják, hogy a fogyasztók nem képesek teljes egészében áthelyezni a fogyasztásukat, így továbbra is marad valamekkora része a fogyasztásnak abban az időszakban, amikor drága, és csak korlátozottan tudják a fogyasztásukat áthelyezni azokban az időszakokban, amikor olcsóbb a villamosenergia, ezért összességében a fogyasztók többségénél az ilyen típusú dinamikus tarifa szabályozás az tipikusan áremelkedéshez vezet. Tehát a fogyasztók szempontjából a dinamikus tarifa képzés az tipikusan egy kedvezőtlenebb helyzetet teremt. Ráadásul foglalkozni kell a dologgal, aminek a kihívás részét nem érdemes alábecsülni, tehát alig ha várható el minden egyes háztartási fogyasztótól, hogy folyamatosan nyomon kövesse az aktuális villamosenergia árakat, annak ellenére, hogy vannak olyan nemzetközi próbálkozások, hogy erre rávegyék a fogyasztókat, ez tipikusan korlátozottan sikerül. Aki a nyertese ennek vagy az, melyik szegmens a nyertese egy ilyen típusú tarifának, az a villamosenergia rendszer egésze, vagy a rendszer kiegyenlítése, fenntartása, ugyanis azáltal, hogy a dinamikus tarifák az árjelzéseket egészen akár a háztartási fogyasztók szintjére leviszik, azáltal valamekkora hatást képesek lehetnek gyakorolni a terhelési görbe, a fogyasztási görbe kiegyenlítésére. Itt azért a tapasztalatok azt mutatják, hogy annyira markáns hatást nem képesek gyakorolni, tehát összességében az elmúlt években azt tapasztalhattuk, hogy azok a tagállamok, országok, akik ilyen típusú dinamikus tarifával próbálkoztak is, csak nagyon óvatosan tették ezt, ezért Magyarországnak is célszerű lenne, még hogyha a kormányzat azt a döntést hozza is, hogy az Európai Unió azt az elvárást fogalmazza meg, hogy dinamikus tarifákat kell bevezetni, akkor is nagyon óvatosan hozzányúlni ehhez a kérdéshez, mert potenciálisan komoly költségeket is róhat a fogyasztóra.
2: No, hát nyilván várjuk ezzel kapcsolatban a fejleményeket, beszéljünk még a szélerőművekről, illetve vissza a szélerőművekhez. Milyen tényezők döntik azt el, hogy mekkora kapacitásra van szüksége Magyarországnak, vagy egy Magyarország méretű és elhelyezkedésű országnak? Itt mind a kettő nagyon fontos lesz, bár hogyha a méretről beszélünk, vannak kisebb országok Magyarországnál, kisebb országok, mondjuk fele akkora országok, ahol rengeteg szélerőmű működik, ez például Hollandia, de hát azért mégiscsak egy tengerparti országról beszélünk, ahol egyébként a tengerben is vannak ugye ilyen szélerőművek. Arra próbálok utalni, hogy ugye egészen más klímáról beszélünk, és a szélmintázatok is egészen mások. A másik kérdés viszont ezzel kapcsolatban, hogy mennyire kiszámítható itt a klímaváltozás közepén, mennyire kiszámítható az, hogy 1, 2, 3, 4, 5 év múlva ezek az egyébként költséges szélturbinák, ezek mennyi energiát tudnak termelni, éppen az időjárás kiszámíthatatlansága miatt.
3: Szerintem a helyes kormányzati testtartás ezekben a kérdésekben az, hogy a piaci szereplőkre, a beruházókra érdemes hagyni ezeket a kockázatokat és ezekkel a kockázatokkal kapcsolatos döntéseket. Éppen azért, amiket szerkesztőasszony is felvett, mert egy borzasztó komplex kérdéskörről van szó. Az, hogy egy országnak mi az ideális energiamixe, az múlik azon, hogy mekkora a villamos energiafogyasztása, mik a társadalmi fogyasztói vállalati elvárások, múlik azon, hogy milyenek az import-export ambíciói, és egy sor más kérdésen is. Tehát én inkább abban az energiapolitikai megközelítésmódban hiszek, hogy érdemes nagy általános irányokat kijelölni, és azon belül mozgásteret hagyni a beruházóknak. Magyarország jelenleg a villamosenergia igényeinek körülbelül az ötödét importálja, a tavalyi évben ez valamivel több mint 20% volt. Tehát szerintem egy fontos ambíció, különösen akkor, hogyha a villamosenergia igények növekedésével, új beruházásokkal, ipari beruházásokkal számolunk, akkor egy fontos ambíció az, hogy fejlesszük a kapacitásainkat, az energiatermelő, villamosenergiatermelő kapacitásainkat, és próbáljuk meg szinten tartani, vagy hogyha lehet, akkor még jobban ledolgozni a villamosenergia import igényünket. Ez néhány évvel ezelőtt még 30% fölött volt. Az, hogy a belföldi termelésben ez milyen arányokat jelent, az bizonyos értelemben a korábbi stratégiai alapján egy adottság, ugyanis itt már most is a nukleáris energia az, ami a legnagyobb szeletét hasítja ki a belföldi termelésnek, ez a tavalyi évben 46-47% volt. A paksi bővítés megvalósul 2030-at követően, és a jelenlegi blokkok üzemidejének meghosszabbítása történik, amiről azt gondolom, hogy szakmai konszenzus van, hogy mind a kettő projekt nagyon nagy segítséget jelentene a villamosenergia rendszer egész a szempontjából, akkor a nukleáris technológia aránya még tovább növekedhet a következő években, vagy mondjuk következő 10 évben. A második legnagyobb kategóriát a napelemek jelentik. Itt a tavalyi évben részesedésük már belföldi teljes termelésben 27-28%-ra emelkedett, és ezután jön a gáz, földgáz 15-16%-ot jelent, és akkor utána a kisebb szereplők, lignit már csak 3%-ot, és a szélturbinák azok jelenleg 1,5%-ot képviselnek. Tehát látható, hogy a jelenlegi állapot, vagy elképzelések, vagy a korábbi elképzelések alapján úgy néz ki a magyar energia mix, hogy van egy nagyon jelentős alaperőművi kapacitás, ami atomenergiát jelent, vannak rugalmas erőművek, amik tipikusan gyorsindítású földgáztüzelésű erőműveket jelentenek, van egy viszonylag nagy beépített napelemes kapacitás, ami az időjárás függő lábát jelenti, és emellé épülnek be energiatárolók. Az, hogy az időjárás függő termelők arányát célszerűen érdemesel tovább növelni, az már egy szakmai vitában nem mindenki ért egyet. Az, hogy ezen belül a napelemeket és a szélturbinákat milyen mértékben érdemes súlyozni, ez is egy következő szakmai kérdés, amiben nem mindenki ért egyet. Hogy pontosan mennyi gáztüzelésű erőmű lesz a rugalmassági kapacitások miatt, ez is egy nyitott kérdés. És mivel ezek mind-mind nagyon komplex kérdések, ezért én azt gondolom, hogy például arra a célra, hogy minél több legyen a megújuló kapacitás, arra érdemes szabadságot biztosítani a piacnak, hogy ők maguk dönthessék el, hogy mekkora mennyiségű napelemes kapacitást, mekkora mennyiségű szeles kapacitást építsenek. Amögött, hogy egyébként 10 évvel ezelőtt a szél erőművek, azok korlátozottan, vagy az kormányzat lekorlátozta ezeket, az volt az érvelés, hogy az akkori Európai Uniós támogatási rendszerben a tarifaszabályozás, amivel arra ösztönözték a piaci szereplőket, hogy építsenek szél erőműveket, az az időjárás függés okozta bizonytalanságból fakadó többletköltségeket egy az egyben levette a beruházók válláról, és áthárította a fogyasztókra. És hogyha az a prioritás, hogy a fogyasztói árak alacsonyak legyenek, akkor ilyen típusú többletköltségeket, kockázatokat csak korlátozottan célszerű a fogyasztók vállára tenni. Tehát csak összefoglalva csak annyit szeretnék mondani, hogy nem határozható meg egyetlen univerzális energiamix, ami Magyarország vagy más országra nézve a lehető legjobb lenne, a technológia változása, a földrajzi adottságok és egy sor más dolog ezeket organikusan és folyamatosan befolyásolja.
2: No, akkor ezek után viszont fel kell tennem a kérdést, mert én azért éreztem némi bizonytalanságot a hangjában, vagy legalábbis abban, amit elmondott, hogy azért nem biztos, hogy ez lesz az, ami a teljes biztonságot nyújtja Magyarországnak az energia ellátásban, hogy milyen lehetőségek vannak, vagy lehetnek még.
3: Hát szerintem 4000 megawatt új beépített szélkapacitás mögötti érv az nem elsősorban ellátásbiztonsági. Úgy általánosságban azt gondolom, hogyha az időjárás függő megújulókat nézzük, akkor, és most szűk értelemben az ellátásbiztonságról beszélek, akkor az egyetlen releváns érv, ami felvethető mellettük, az a decentralizáltság, tehát hogy mert több kicsi kapacitásról van szó, mint az erőművek esetében, ezért ez nyújthat valamiféle ellátás biztonsági pozitívumot, de ezeken felül az időjárás függő megújulókra úgy gondolni, mint amelyek a rendszer biztonságát segítik, az szerintem nem megalapozott. Ellátásbiztonsági szempontból jelenleg Magyarország számára, és ez egyébként más Európai Uniós országokra is igaz, az igazi hiányt a szabályozható erőművek jelentik, amelyek képesek hozzáigazolni, vagy amelyek termelését hozzáigazítja az üzemeltető, működtető az aktuális igényekhez. Ezen felül szerintem Magyarországnak nagyon fontos, és ez a beszélgetés korábbi részében is felmerült, hogy kellő alaperőművi kapacitásokkal rendelkezzen, tehát az atomenergia kérdése, az megkerülhetetlen. Az időjárás függő megújulókra politikai, társadalmi igény keletkezik, illetve a decentralizációból fakadóan érvelni lehet mellettük, illetve azt gondolom, hogy egy energiamixben, mivel már a beruházási költségeik azok lecsökkentek, ezért valamekkora arányban elférnek, de szerintem az elsődleges érv a megújulók mellett semmiképpen sem az ellátásbiztonság növelése, inkább a rugalmasság fejlesztése, a hálózat fejlesztése, ezek azok, amelyek az ellátásbiztonságot segítik.
2: Innen folytatjuk legközelebb. Hortai Olivér, a Századvég Klíma és Energiapolitikai Intézetének vezetője volt a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Valamennyi kollégám Mali Andrea és Rozbora Zoltán nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szép napot kívánok, minden jót, Csetebertet hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: Erős vár a mi Istenünk.
5: Az evangélikus egyház félóráját hallják.
4: A stúdióban Stifner Kőháti Dorottya szerkesztő
6: és Hajdú Tibor. Mai műsorunk is hallhatóan evangélikus, nem csak evangélikusoknak, szeretettel köszöntjük Önöket.
4: A pihenés teológiája. Állandó munkatársunk, Gáncs Péter nyugalmazott püspök most is itt van velünk a stúdióban, és nyárra felkészítő gondolatokat hozott nekünk.
7: Június vége, elkerülhetetlenül itt a nyár. Kérdés, hogy miről, kiről fog szólni az előttünk álló két hónap. Gyermekeinknek, unokáinknak ez a várva várt vakáció ideje, remélhetőleg nekünk felnőtteknek is adatik pár hét szabadság, kikapcsolódás. Vajon ebben a kérdésben is számíthatunk szerető mennyei atyánk bölcs útmutatására? Beszélhetünk a pihenés teológiájáról? Meggyőződésem, hogy igen. Hiszen Isten nem csupán a 10 parancsolatban rögzíti a megállás, a pihenés, az ünnep, szentelés szükségességét. Ő maga, mármint teremtő úr jó példával jár elől, amikor a 6 munkanapot követően a 7. napon megpihen. Ez nem arról szól, hogy a világ teremtője elfáradt volna, és így rekreációra, regenerálódásra szorul. Ő mindenható és örökkévaló úr, akiről így vall a zsoltáros, bizony nem szunnyad, nem alszik Izrael őrizője. Ő az, aki az alkotó napok alkonyán, örül az elvégzett jó munkának. A legvégén pedig, mint egy ráadásként, meglepetésként nekünk ajándékozza a hetedik napot, hogy mindenféle téve hálás szívvel tudjuk megélni közösségünket vele, a Teremtő Atyával, továbbá egymással, a teremtménytársakkal, valamint a nekünk is értünk teremtett világgal, az egész kozmosszal. Vallom, hogy az esztendő közel egy hetedét jelentő nyári időszakban is felfedezhetjük Istennek ezt a semmivel sem pótolható ajándékát. Ha énekeskönyvünket lapozgatjuk, találhatunk benne olyan énekeket, imádságokat is, amelyek ebbe az irányba segítenek minket. Ilyen például Gerhard Pál Légy csendes szívvel, légy békével kezdett énekének az a verszaka, amit többféle fordításban ismerhetünk. Az eredeti német szövegben a szerző az Istentől kapott pihenő nap, németül Ruhetag áldásait énekli meg. Az 1980-as évekig használatos énekeskönyvünkben ezt így magyarították: Van Isten népének szombatja, ott véget ér hétköznapunk, az Úr terhünket ott lerakja, és nála vég nélkül vigadunk. A jelenlegi evangélikus énekeskönyvben ezek a sorok így hangzanak: lesz ünnepe Isten népének, ha vége a hétköznapnak. Levethet minden köteléket, örvendezhet és vigadhat. Mindezzel harmonizál az új szövetség pihenés teológiája, amit Máté evangéliumában Jézus így hirdet meg: Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtattok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Sokat mondó, az eredeti görög szövegben a szüneteltet, megpihentet, a magyarban is ismerős pauza kifejezés olvasható. Urunknak ez a vonzó meghívása, ajánlata az idei nyárra is érvényes. Ne feledjük a Mester forradalmian felszabadító tanítását. A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért, tehát az emberfia ura a szombatnak is. Ennek jegyében várnak minket az egyházunk által meghirdetett különböző nyári táborok, konferenciák, ahol valódi testi, lelki, szellemi felfrissülést kaphatunk. Ezek élén áll a jövő héten Sopronban kezdődő 15. Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Fesztivál, ami az elmúlt 3 évtizedben egyházunk tágölelésű, több generációs találkozójává igazi nagybetűs ünneppé nőtte ki magát. Hálás vagyok, hogy a kezdetektől aktív részese lehetek ennek a mozgalomnak, és az idén, immáron 75 évesen, nagy családdal, köztük 4 unokámmal együtt készülhetünk Sopronba. Reméljük, hogy a találkozó mottójának ígéretét átélhetjük majd. Világunk zajában, tisztán meghallhatjuk, Urunk, minket is kereső áldó hangját. Ugyanakkor abban is bízhatunk, hogy a mi hangunk is eljut hozzá, hogy ő is meghallgatja a mi kéréseinket. Többek között azt az imádságot, amit vakációra készülők ajkára ad énekeskönyvünk. Uram, végre elérkezett vakációm ideje, kikapcsolódhatom, szabadságra mehetek. Örömmel készülök az előttem álló napokra. Köszönöm, hogy egy időre leveszed vállamról gondjaim terhét, és pihenhetek. Töltsen el örömmel teremtett világot szépsége. Köszönöm, hogy új környezetbe kerülhetek. Ajándékozz meg vidám, jó beszélgetésekkel. Üdíts fel, hogy megerősödve térjek vissza munkámhoz. Légy velem, bárhol járok, angyalaid őrizzék utamat.

0: Idén, február 28-án a budapesti Deák téri templomban iktatták be Keckó Pált, a Magyarországi Evangélikus Egyház északi egyházkerületének megválasztott püspökét. Az egyházközségek 2025. decemberében választották Fabinyi Tamás utódjául. Az új püspök 1977-ben született, korábban püspök helyettesként, a budai egyházmegye espereseként, valamint a Budahegyvidéki gyülekezet lelkészeként szolgált. Nős, három gyermek édesapja.
1: Keckó Pál ige hirdetése alapigéjét és székfoglaló beszéde mottóját is Pál apostol leveleiből választotta. Már püspök jelöltként is megfogalmazta programjában. Egy a lelki élet felé forduló egyház víziója van előttem, amely azáltal válik vonzóvá, azáltal válik hitelessé, hogy megéli azt, ami a lényege, amit csak és kizárólag ő tud nyújtani a maga környezetének. Jelölti interjúját evangélikus fél óránk is sugározta, melyet a mediaclick.hu archívumában visszahallgathatnak.
0: Az új egyházvezető prédikációjában hangsúlyozta, harc helyett választhatjuk az együttműködést, versengés helyett a kooperációt, és ehhez elég, ha Isten kegyelmére támaszkodunk, az ő ereje erőtlenség által ért célhoz. Székfoglaló beszédében arról szólt, a keresztény közösség nem csak lelki otthont nyújt, hanem a reménység, a szolidaritás és a mentális megerősödés nélkülözhetetlen tere is.
1: Keckó Pál első püspöki nagy interjúját hallhatják most.
0: Néhány hónapja szolgál beiktatott püspökként. Mi volt az első felismerése ebben az új szolgálatban? Mi volt az, amire mondjuk nem lehetett felkészülni?
2: Munkaév közben vettem át Tamás püspöktől a szolgálatot, és alapvetően talán ez a szituáció is hozott olyan feladatokat, amelyek ebből következtek. Gondoljuk itt konkrétan az új végzőseink, vagy az ordinálandók kiküldésére. Tamás püspök kezdte nyilván ezt a folyamatot, de ez igazából a tanév végén nagyjából mostanra dől el, hogy melyik végzősünket, vagy frissen ordinált lelkészünket hová küldjük. Ez befolyásolja az is, hogy alapvetően milyen mozgások vannak a gyülekezeteinkben, hol van lelkészváltás, hol meg egy-egy hely, ahova embert kell küldeni. Ez tipikusan egy ilyen helyzet volt. Egyfelől nagyon körültekintően szerettem volna eljárni, hogy érezzék a fiatal kollégák, hogy valóban odafigyelünk, hogy megkeressük azt a szolgálati helyet, ami talán a leginkább illik ő hozzá, illetve azért a gyülekezetekkel is kellett ezekről egyeztetni, több ilyen látogatásom is volt, és még a mai nap is több egyeztetés zajlott ennek kapcsán. Hát erre előre felkészülni nem lehet, és most egy olyan időszakban vagyunk az evangélikus egyházban, ahol az előző évekhez képest elég sok szolgálati helyváltás történik, nem csak nálunk, de a másik két kerületben is. Izgalmas és szép időszak, bízom abban, hogy tényleg megtaláljuk a legjobb együttállásokat, és a fiatal lelkészeink, beosztott lelkészeink jól rendülettel tudnak elindulni a szolgálatba.
1: Nyilván azért az segíti a munkáját, hogy korábban esperesként, majd pedig püspök helyettesként is szolgált, van egy alapvető rálátása az egyházkerület életére.
2: Valóban bizonyos területeken tudtam Tamás püspökkel együtt dolgozni, voltak olyan ügyek, feladatok, amiket rám bízott, vagy egy olyan képviseleti helyzet, ahol nem tudott elmenni, akkor engem delegált, és ez valóban segítség volt. Nyilván így egyben megkapni ezt az egész csomagot, a püspöki szolgálatnak ezt a komplexitását azért egy más életérzés, és hát ezek a hónapok tényleg arról szóltak, hogy próbáljam átlátni, próbáljak ebben helytállni. Nagyon sok helyre hívtak, mint új püspök, bemutatkozni, éppen ma is megyek polgármesterhez, a mögöttünk lévő héten is voltak ilyen jellegű látogatásaim. Bizonyos dolgokat láttam és megismertem, de azért most mondhatjuk így, ez a tanulóidőm, amiben igyekszem helytállni.
1: Többször említette korábban interjúkban, illetve a püspök jelölti bemutatkozásában is, hogy nem rangban, hanem szolgálatban követi elődjét Fabinyi Tamás nyugalmazott püspököt. Mit jelent jól követni valakit, és közben a saját útját járni?
2: Picit hasonlít ez a helyzet ahhoz, mikor az ember mondjuk parokus lelkészként megérkezik egy gyülekezetbe, ahol volt egy elődje. Nyilván mindannyiunknak megvannak azok a karizmái, vagy azok az adottságai, amelyeket eredményesen használ a szolgálatban, és bizonyos értelemben van egy ilyen déjà vu érzésem most is, mert Tamás püspök a professzorom volt, a teológiai tanárom, az egyik legkedvesebb, akire felnéztem, és püspökként is nagy tisztelettel tekintettem mindarra, amit ő az egyházunkért tett. De éppen az előző példából kiindulva, valahogy úgy indultam ebben a szolgálatban, bírva magam mögött azért a gyülekezetek támogatását, nyilván hittel elindulva ezen az úton, arra is gondolva, hogy a mindenható Isten is erre az útra indított, hogy próbáljon meg megtalálni a magam hangját és azokat a készségeket használni, amelyek ideig is a szolgálatomban tudtak jól működni. Tamás püspök mondott egyszer egy ilyet, hogy nem kell ezt túl gondolni, csak add önmagad. Nagyon jól esett tőle ez a gondolat, mert éppen arról szól, hogy nem egymáshoz kell a szónak ebben az értelmében igazodnunk, hanem mindenkinek meg kell találni azt az egyéni szint és hangot, amivel tudja szolgálni az egyházat, illetve a mindenható Istent. Nagyon megtisztelő, még egyszer mondom, egy ilyen előd után beállni ebben a szolgálatban, egészen megrázó is volt. Az első hetekben a választás eredménye után úgy ennek a súlyát megélni. Tényleg hetekkel lettek még úgy lélekben. Ezt az egész helyzetet úgy feldolgoztam.
0: Egy picit hadd beszéljünk a gyökerekről, a hagyományokról. Nagyon sokszor hangsúlyozta különböző beszélgetésekben, nyilatkozatban is az ősagárdi, a szlovák evangélikus gyökereket. Ezt a világot püspökként hogyan tudja megmutatni, hogyan tudja megélni?
2: Az egyházunkban is ez a kettőség, tehát a tradíció és akár újabb formák együtt vannak jelen, és én utólag értettem meg, hogy mennyire fontos az az alap, amit a család, a szlovák hagyomány hozott személyesen és az én életemben. Egész kiskoromtól azért belenőttem a Váci gyülekezetbe, ősagától indultunk, de közben volt egy váltás. Ez a fajta elkötelezettség, stabilitás, gyülekezeti életnek a prioritása jött ebből a háttérből. Az ifjúsági óráknak az új meglátásai, meg személyessége tette ezt még élőbbé, és még inkább a sajátommá, amit már odáig is része volt az életemnek, de egy sokkal tudatosabb folytatás következett ezután, és lelkészi szolgálatom is így gyökerezik ezekben a 16-7 éves korszakbeli alkalmakon. Utána nagyon érdekes, hogy egy budapesti gyülekezetbe kerültem, ahol egy egészen más hangsúlyú élet vett körül bennünket. Nyilván jelen volt a tradicionális, hagyományos forma is, de a budahegyvidéki gyülekezet egy nagyon aktív, a nem lelkészi oldalon is nagyon sok mindent megvalósító közösség. Egy olyan gyülekezet, amire azt gondolom, hogy ma is nagy szükség van, hogy mindenki a maga lehetősége szerint támogassa a közösség életét, és a maga szolgálatával, különböző részfeladatok ellátásával segítse, hogy az jól működjön. Úgyhogy valahol a Budahegyvidéken az új felé való nyitottságot, meg egy más működést is megtapasztaltam, és ez a kettősség nagyon jól megfér egymás mellett. Nagyon fontos megőrizni azokat a drága kincseket, hagyományokat, énekeket, amelyek itt vannak velünk már évszázadok óta, de egészen bizonyosan keressük az új formákat és utakat is, amiben próbálunk a ma emberihez szólni, próbálunk úgy megnyilvánulni, hogy ez minél inkább érthető legyen. Nyilván utalhatnék még itt arra a jelmondatra, ami az Északi Egyház kerületnek a jelmondat, ez a konzervando et renovando, hogy egyszerre megőrzünk, de egyszerre meg is újulunk. Számomra tényleg ezek a gyökerek ezért voltak olyan fontosak, mert tudatosították bennem, hogy mennyire fontos, hogy milyen drága és értékes hagyományt adott át számomra a családom, az őseim. Én ezt tapasztaltam Budahegyvidéken, hogy maga a közösség is egy missziói eszköz, tehát lehet egy lelkész, kiváló igehirdető, a legjobb szervező, egy nagyon szimpatikus, jó kiállású valaki, hogyha maga a közösség ezt nem sugározza, és nem válik a szónak ebben az értelemben eszközé, akkor nagyon nehéz dolga van egy szolgálónak. Egyszerűen nem állhat meg ez a folyamat a gyülekezet falain belül. Volt egy nyugdíjas bibliaóránk, ahol nagyon jól számon tartották egymást az emberek. Azt is, hogyha valakivel valami történt, akkor meglátogatták, vagy felhívták. Ez is szerintem egy olyan fontos szolgálat, hogy számon tartjuk egymást, nem feledkezünk meg a másikról, és hogyha egy kicsit eltűnik, akkor nem a számunkérés szavával, hanem inkább a gondoskodás, vagy az odafordulás lelkületével megkérdezni tőle, hogy mi van, és hogy várjuk továbbra is szeretettel a gyülekezetbe.
3: A püspöki programjában olyan fontos területeket jelölt meg, mint a lelkészek testi-lelki egészsége, a lelkészek pásztorolása, és kiemelten fontos önnek a hitoktatása, a konfirmandusok gondozása, az ifjúsági munka. Nyilván korai most még néhány hónap elteltével rákérdezni, hogy egyetem fel tudta térképezni azt a feladatot, ami ön előtt áll, de most is azt vallja, hogy ezeken a területeken kívánja majd elindítani ezt a több évre, évtizedre szóló nagy munkát.
2: Természetesen egyszerűen látjuk azt, hogy a segítő szolgálatban lévő embereknek nagyon nagy szüksége van arra, hogy legyen egy olyan támogatói háttér, legyen egy olyan közeg, ahol érezhetik azt, hogy van hova segítségért fordulni, ahol van megértés, van együttérzés. Ha a lelkészi közösséget építjük és erősítjük, akkor azt gondolom, hogy ezt a támogató hátteret is erősítjük. Püspökként egy picit úgy tekintek az Északi Egyház követ lelkészi karára, mint egy olyan gyülekezetre, aminek az egységén, együvé tartozásán munkálkodni kell, mert már azt gondolom, hogy ez is egy hatalmas lehetőség arra, hogy kicsit jobban érezzük magunkat, legyenek olyan társaink az úton, akik meghallgatnak, akiket fel lehet hívni. És igazából ezt is megtapasztaltam, hogy igazán annak a kihívásait, hogy mit jelent ma lelkésznek lenni a 21. században, azt egy másik lelkész tudja. A cikluszárás nyomán most a lelkész életpálya modell nyomán, erről beszéltem máshol, és volt egy olyan feladat, ilyen szupervíziós alkalmakon kellett részt vennünk, és egészen megdöbbentő volt azért az az odafordulás egymás felé, amit ott megtapasztaltunk, ami egy speciális alkalom volt, és tényleg a lényege ez volt, hogy kivel mi van, hogy milyen kihívásai vannak a szolgálatnak, és egyszerűen az az együtt gondolkodás, örezdülés, hogy félszavakból tudtuk egymást, és már az, hogy elmondhattuk, hogy a másik odafigyelt ránk, amikor valaki azt mondta, hogy köszönöm, hogy imádkoztatok értem, már egy olyan erőforrás volt, ami azt gondolom, hogy mindenki számára, aki ebben nyitottan részt vett, megtapasztalatos, elvihető volt. Azt gondolom, hogy feladatunk az, hogy keressük azokat a formákat, amiben preventív módon is ott tudunk lenni a lelkészek mellett, és erre tanítani is kell egy kicsit, azt gondolom, őket. Beszélünk a testi-lelki egészség megóvására, nem akkor kell ezzel foglalkozni, amikor már nagyon nagy a baj, hanem ez egy feladat, mert tudjuk azt, hogy ilyen típusú hivatásban nagyon sokszor előállnak nehéz helyzetek, krízisek, és ezekre készülni kell, vagy ezeket megelőzendő olyan programokon, üléseken kell részt venni, ahol ezeknek a hatásait ellensúlyozni tudjuk. Az ifjúsági munka Budán esperesként nagyon jó tapasztalat volt, ahogyan a megyei konfirmandus hétvégéket meg tudtuk szervezni, és 80-100 konfirmandus ott volt minden évben. Nem kellett hozzá más, csak valaki, aki ezt az egészet összefogja, megszervezi, egy kicsit a kollégákat is noszogatja, mert leterheltek vagyunk, meg nehéz megtalálni a megfelelő időpontot. De egy idő után már jól működött, mindenki beillesztette a maga menetrendjébe, és aztán minden héten olyan lelkesen jöttünk haza. De a konfirmandusok is, hogy másokkal megismerkedtettek, meg az is nyilván ez egy budapesti szituáció, hogy kiderült, hogy az osztálytárs, az évfolyamtárs is konfirmandus, csak más gyülekezetben, vagy a kislányom atletizál, és neki az egyik legnagyobb riválisa kiderült, hogy budafoki evangélikus, és mindig fej-fej mellett futnak az atlétika pályán, és hatalmas küzdelem van köztük, és aztán kiderült, hogy ők igazából összetartoznak. Szóval ez nagyon lelkesítő volt. Szükség van szerintem ilyen élményekre, meg ilyen közösségi helyzetekre, ahol ezek a fiatalok is megérzik, hogy egy nagyobb közösséghez is tartoznak. Régen azért nagyon sokan indultak el országos konferenciákon, hitre jutva, meg megtapasztalva ennek a sodrását a lelkészi szolgálat felé. A konfirmációval kapcsolatban gondolkoztam azon, hogy egy ilyen konfirmációi ösztöndíj program, ezt a nevet adtam, hogy jó lenne, hogyha itt éjszakon is tudnánk szervezni egy olyan nagyobb együttlétet, egy nyári programot, ahol reményteli konfirmandusokat, vagy éppen olyanokat, ahol csak egy-két-három volt a gyülekezetben, de egy nagy közösségben meghívom, még tovább tudunk kísérni az úton, és átélhetik azt, hogy együtt vagyunk, egy felekezethez tartoznak, és hogy jó evangélikusnak lenni.

0: hasonló, de már több mint egyházkerületi szintű, hanem országos. A Szélrózsa találkozó két évente tartjuk, most lesz a következő. Gondolom ugyanis ott lesz, hogyan készül rá, vagy inkább azt kérdezném, hogy mit üzenne a fiataloknak, akik ezen részt vesznek.
1: A Szélrózsa találkozónak a szervezésében én is évekig részt vettem, még budai esperesként hívtak meg a tizekbe, és azt gondolom, hogy az a vállalás, hogy még a sok-sok feladat mellett, erre igen mondtam, arról is szólt, hogy mennyire értékesnek és fontosnak tartom ezt a kezdeményezését az egyházunknak. Nagyon jónak tartom ebben a programban, hogy miközben egy nagy fesztiválról beszélünk, nagy hangsúlya van a lelkiségnek, közös éleknésnek, az áhítatoknak, nagyon színes program, ahol szerintem mindenki megtalálhatja a számára kedveset. A futóversenytől kezdve a különböző ifik foci és röplabda bajnokságán át, komoly előadók előadásain át, az esti koncerteken. Én nem tudom elképzelni, hogy ott valaki ne érezné jó magát, főleg, hogyha van egy kis közösség, amelyik kíséri őt. Nagyon jó szívvel hívogatok mindenkit, és én a magam közösségében még a szülőket is bátorítottam a részvételre, mert tényleg ez nem egyszerűen csak egy ifjúsági program, idén lesz 30 éves. Azok, akik annak idején elkezdték ezt szervezni, már a gyerekeik körülbelül ugyanolyan idősek, mint amikor ők ezt a programot elindították, úgyhogy már kinőtte ez magát egy ilyen több generációs fesztivállá, ahol újra lehet találkozni régi barátokkal, ahol le lehet ülni egy kávé, egy ital mellé, és beszélgetni kollégákkal, évfolyamtársakkal, vagy régi barátokkal, úgyhogy nagy örömmel készülök én is erre a programra, ott leszek az elejétől a végéig, lesz több olyan pódiumbeszélgetés, ahol meghívtak minket püspököket is, egy kicsit ilyen személyesebb irányból kérdezve, ott lesznek az evangélikus motorosok, szóval tényleg egy nagy seregszemle, ami bizonyosan értékes és jó program lesz a nyáron.
2: Püspök úr személyében először van olyan egyházi vezetőnk, akinek a felesége is lelkészi szolgálatban áll. Keckó Szilvia lelkésznő élete szolgálati feladatai most hogyan alakulnak át?
1: Hát ez egy érdekes változás volt, amire nyilván lélekben készültünk, vagy a lehetőségére készültünk, hiszen ez egy hosszú folyamat volt maga a püspökválasztás, aztán bekövetkezett. Gyakorlatilag 20 évet együtt töltöttünk egy azon gyülekezetben, és akár egy házasságban, és valahogy azt éreztem, hogy olyan nagyon jól kiegészítettük egymást a szolgálatban is, és ez most megváltozott. Ott maradt a budaegyvidéki gyülekezetben, van egy fiatal kollégánk, aki átvette az én feladataimat, igazgató lelkész lett, és vele folytatja ezt. Ennek már vannak előzményei, mert 4-5 éve már ő is jelen van a gyülekezetben, csak más státuszban. És most tanuljuk ezt az új szituációt, legalábbis, hogy ezt hogy lehet jól menedzselni, mert hogy nagyon más ritmusa lett hirtelen mindkettőnk életének, kicsit más hangsúlyok, azért törekszünk arra, hogy megtaláljuk azokat a pontokat, lehetőségeket, ahol azért megélhetjük az együvétartozásunkat. Nem volt könnyű ez amúgy a gyülekezeti szolgálat mellett sem, és nagyon kellett ez a tudatosság, meg következetesség, hogy mikor van szabad hétvége, vagy melyik az a nap, amikor tényleg, ha egy mód van rá, és nincs olyan viszmajor helyzet, akkor félretesszük a szolgálatot. Én bízom abban, hogy az elkövetkezendő időszakban és ez a tudatosság segíteni fog abban, hogy ez összhang megmaradjon.
2: Az állandóságra hadd kérdezzek rá, mi az az ige, amely most napról napra kíséri?
1: A beiktatásnak az alkalma különösen is személyes lett. Nyilván léptékénél fogva volt az emberben egyfajta druk vagy félelem az egésznek a megvalósulásával kapcsolatban, de az a pont, amikor jöttek a kollégák, testvérfelekezeteknek a vezetői külföldiek, és egy-egy igével megáldottak, az valami egészen megerősítő és békességet adó volt. Valahol azt a gondolatot húzta bennem alá, hogy Isten közelében az ember elcsendesedik, és békességre talál, és az az ige választás is, amely végül is az iktatási prédikációban volt, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz, bizonyos értelemben erről szól. Emberileg nagyon sok és nehéz döntést kell hozni, és nagyon sok esetben az ember nem látja ezeknek a kimenetelét, próbálja a lehető legjobbat kihozni ezekből a helyzetekből, de sokszor olyan lehetetlen. De hogyha az ember ezt imádságos szívvel és lélekkel teszi meg, oda helyezve a mindenható Istennek a kezébe, akinek a bölcsessége ereje sokkal több, mint a miénk, akkor az ember békességre találhat, és megnyugodhat abban, hogy van más valaki is, aki ebben a szolgálatban mellettünk el, és aki az ő népét pásztorolja. Nem az én erőm, vagy nem az én bölcsességem, hanem sokkal inkább Krisztus, és az ő ereje az, amelyik az egyház életében fontos, és erre alapozva, ebben bízva végzem minden nap a szolgálatomat, és amikor erre gondolok, akkor békességem van.

0: A vonal másik végén Szidoly Roland evangélikus lelkész, a Szélrózsa Tízek szervező csapat vezetője, aki éppen helyszínbejáráson tartózkodik.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, innen Sopronból.
0: Hogy lehet készülni arra, hogy mindenki számára elviselhető legyen, mondjuk a kánikula?
1: Igen, készülünk vízvételi pontokkal, párakapukkal a találkozónak a helyszínén. 2 évvel ezelőtt nagyon meleg volt Nyíregyházán, amikor Szélrózsát tartottunk, úgyhogy erre is készültem most már előre több vízvételi lehetőséggel. Valamint egy nagyon árnyékos parkban leszünk együtt, úgyhogy ezt tudjuk mondani, hogy jobb lesz az időjárás, már csak ebből adódóan és nagyon sok fával, valamint amikor meghívtak bennünket, hogy legyen itt a Szélrózsa, azt ígérték, hogy minimum 3-4 fokkal biztosan hűvösebb lesz, mert Sopronban mindig ilyen az idő, úgyhogy mi erre is alapozunk.
2: Jubileumi Szélrózsára készülünk, 15. alkalom, ami 30 évet jelent. Tehát az első szervezőknek már a gyermekei, sőt az unokái is eljöhetnek.
1: Igen, ez így lesz, és ez érdekes megélni, mert a szervezőcsapatban, akik most benne vagyunk, mi akkor még csak pár éves gyermekek voltunk.

0: Éppen szerettünk volna egy nagyon aktuális témát találni, és amikor a szervezőkkel nekiálltunk erre gondolkozni, nagyon zajos világban élünk, azt tapasztaltuk, nagyon sok minden vesz minket körbe, nehéz megtalálni az utat, mit fogadjunk el, mit ne fogadjunk el, mit kövessünk, vagy kit kövessünk, és hát egyértelműen ez a keresztény értékrendünkben nekünk megvan a válasz, hogy ki is mutatja nekünk az utat, hogy Jézus Krisztus az, aki mutatja, és ahogyan kellene élnünk, és arról szól ez az 5 nap, ezt a témát fogjuk kifejteni, hogy életünk különböző helyzeteiben hogyan tudjuk megtalálni Jézus hívó hangját, hogyan tudjuk meghallani Istennek a hangját, amikor szól hozzánk, és mindezt mi hogyan tudjuk alkalmazni a saját életünkben, és hogyan tudunk élni.
1: Június 29-én hangzik el adásunk, ugye még nem késő heti vagy napi jegyet vásárolni.
0: Online már erre nincsen lehetőség, de egyértelműen nem késő, mert a helyszínen minden nap ott lehet jegyeket vásárolni, akár még heti jegyet is, de napi jegyet is, és emellett arra is van lehetőség, hogyha valaki csak az esti koncertekre szeretne csatlakozni, külön koncertjegyeket tud venni, valamint idén megerősítettük a kulturális és színházi előadásokat, és ezekre is vásárolható külön jegy.

0: evangélikus félórával legközelebb 2 hét múlva, július 13-án hétfőn délután 13:30-kor jelentkezünk itt a Kossuth Rádió hullámhosszán.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Elkészítésében közreműködött Rastetter Gémes Erika gyártásvezető és Pór István hangmérnök, a vallási műsorok főszerkesztője Andró Nikolos.
0: Stifner Kőháti Dorottyát
1: és Hajdú Tibort hallották.
0: Erős vár a mi Istenünk.
2: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: A pontos idő 14 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. 50 nap alatt Magyarország visszatért Európába, közölte a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter a Tisza kormány eddigi eredményei között említette a visegrádi együttműködés újraindítását, elérték a kárpátaljaiak jogainak visszaadását. A kormányfő emlékeztetett, hogy elindították hazánk csatlakozását az Európai Ügyészséghez, és világossá tették, hogy a kormány nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Miközben az előző kormány 3,7, majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. Magyar Péter a hétvégi háromnapos informális kormányülésről szólva elmondta, hogy a többi között a gazdaság újraindításának feltételeiről, a kiemelt beruházásokról, az átvilágítások első eredményeiről, a közmédiáról, a külpolitikai feladatokról és nemzetbiztonsági kérdésekről egyeztettek. Az Európai Unió 5 millió eurós segélyt nyújt a venezuelai földrengések okozta humanitárius szükségletek fedezésére. A segítség az otthonukat elhagyni kényszerültek menedékének és egészségügyi ellátásának biztosítására összpontosít, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a pénzügyi segély mellett az Unió humanitárius légihidat is szervez, hogy a legszükségesebb ellátmányt közvetlenül az érintett területekre szállítsa. Az első járat várhatóan már ezen a héten útnak indul Koppenhágából, fedélzetén menedéképítésére alkalmas eszközökkel, víz- és higiéniai felszereléssel, valamint oktatási anyagokkal. Éjszaka több mint 100 drónnal támadt ukrajnai célpontokat az orosz hadsereg. Légicsapás érte a közép-ukrajnai Poltava megyét, ahol egy benzinkutat ért találat, egy másik drón pedig egy iparvállalat területén zuhant le. Újabb légitámadás érte Zaporizsját és környékét is. 2 ember meghalt, többen megsebesültek. Orosz rakéta csapás érte reggel a kelet-ukrajnai Dnyipró városát is. 5 meghaltak, csak nem 30 megsebesültek. Lengyelországban csaknem 130 vasúti járatot töröltek délelőtt. Az állami vasúttársaság a felső vezetékhálózat működési zavaraival és a vágányok deformációjával

0: információjával indokolta a közlekedés szüneteltetését. Egyes szakaszokon pótlóbuszok viszik az utasokat. Tegnap 40,5 fokkal megdőlt a lengyelországi melegrekord. Tegnap Varsó mellett a hőség ellenére megrendezett kerékpárversenyen meghalt egy 30 éves sportoló. Ma pedig holtan találtak egy másik 71 éves biciklist is, akit azután kezdtek keresni, hogy tegnap nem ért célba. Idehaza továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban, tájékoztatott a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke. Bagyó Sándor a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes ismeretlen helyen vízbe ugrani. A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 22. valamint a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településein folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel végzett szúnyoggyérítés mellett Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat. A sok napsütés mellett kemény és komoly felhő lesz az égen. Ma az északi középhegységben és a keleti megyékben, holnap a Dunától keletre alakulhat ki záporzivatar. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg. Éjszaka 19 és 25 fok közé hűl a levegő. Holnap napközben 36 és 42 fok közötti értékekre számíthatunk, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
1: Műsorajánlat.
2: Kalendárium.
3: Vendégünk Kunos Tamás, a Csíkzenekar alapító tagja. Csíkzenekar Fest a Budapest Parkban. Indul az Egri Harlekin Báb Színház új évada. Öveket becsatolni a Közlekedési Múzeum legújabb tárlata. És Győr gyerekszemmel, hajós városnézés történetekkel a folyók városában.
2: Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
4: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció. Halmesék. Június 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A Kossuth Rádió Mezőkovácsházán, FM 88,3. Rádió Színház.
5: A 15 éves kapitány. Verne Gyula regényének rádióváltozata. Első rész.
6: Mrs. Weldon, remélem nem csodálkozik, ha kijelentem, hogy csak is a saját felelősségére utazhat a Pilgrimen.
5: Miért, kapitány úr?
6: Mert egy ilyen bálnavadász hajó nem nyújtja azt a biztonságot és kényelmet, amit egy személyszállító gőzös. És Új-Zélandtól San Franciscóig igen hosszú az.
5: Azt hiszi Hull kapitány, hogy a férjem, ha itt volna, egy percig is habozna feleségével és gyermekével saját hajójára szállni.
6: Nem, asszonyom, ezt nem hiszem. A Pilgrim jó hajó. Bár ebben az évben sikertelen volt a vadász útja, de...
5: Tavaly pedig igen sikeres. Kedves kapitány, ne legyen elégedetlen.
6: Asszonyom, én nem szeretném, ha az ön megszokott kényelme és...
5: Csak nem képzeli, hogy én ilyesmivel törődöm.
6: De hát önnel van a kisfia és a nagybácsikája, Benedek úr is, és...
5: Ó, Jack remekül fogja magát érezni. Hiszen ezen a hajón szolgál nevelt fiunk, Dick. Akit úgy szeret, mintha a testvére volna. És Dick is őt.
6: Dick úgy beszél önről, mintha az édesanyja lenne. Imádja önt. És Weldon urat is.
5: Az árvaházból hoztuk ki. És úgy neveltük, mintha a gyermekünk lett volna. Most még ugyancsak hajósinas, de...
6: De nem akármilyen. Ezt őszintén mondhatom.
5: Néhány év múlva valamelyik hajónk kapitánya lesz.
6: Meg is érdemli a fiú.
5: Férjem szerint a Pilgrim remek vitorláshajó, és Hull kapitány nem csak a leghűségesebb embere, hanem a legjobb tengerésze is. Így hát természetes, hogy örömmel szállok ennek a hajónak a fedélzetére, hogy hazatérhessek San Franciscóba, ahol a férjem már türelmetlenül vár bennünket.
6: Mrs. Weldon, ezek után nekem nem lehet más dolgom, mint kiadni a parancsot. Horgonyt fel!

0: Nos, Dick?
1: Igen.
2: Minden rendben van?
1: Mm. Az egyenlítő járatok is én nyugat felé térítették a hajót, de különben jó iramban haladunk. Úgy örülök, hogy asszonyom úgy döntött, velünk ér az. Végre ismét sokat együtt lehetek Jackkel, és természetesen önnel.
0: Mennyi könyved van?
2: Látom, sokat olvasol.
1: Csupa szakkönyv, hajózás, matematika, ilyesmi.
2: Akkor elárulok valamit. Ha megérkeztünk San Franciscóba, egy ideig nem szállhatsz hajóra.
1: Miért? Én annyira szeretem a tengert, és Hull kapitánytól rengeteget tanultam, és a kapitány is azt mondta, hogy...
2: A tengerészeti főiskolán még nála is jobb szakemberek fognak tanítani.
1: Ez igaz?
2: Igaz, hát. Főiskolára küldünk.
1: Én annyira boldog vagyok.
2: De ez titok? Majd lepődj meg, amikor a férjem közli veled.
3: Mama, gyertek gyorsan!
2: Mi történt, Jack?
3: Látok valamit.
1: Csak nem egy bálnát.
3: Ott! Arra nézetek!
1: Hajóroncs! Kapitány úr! Jobbra előttünk hajóroncs!
4: Valóban! Kitűnő szeme van, Jack úrfi!
5: Mindenki a fedőzetre!
1: Itt vagyunk, kapitány! Mi történt?
5: Jobbra hajóroncs! Mentéshez felkészülni!
2: Mindenki a fedélzetre jött, kivéve azt a szakácsot, azt a sötét képűt. Hogy is hívják?
1: Negoró. Most fogadta fel a kapitány. Jó szakács, de zárkózott, magának való ember.
2: Nekem valahogy nem tetszik.
1: Jól főz, a többi nem érdekes.
5: Holton, irány a hajóroncs!
6: Értettem, kapitány!
5: Nehogy neki vidd a hajót!
6: Minden rendben lesz, uram!
5: Fordulj egy kicsit szélirány!
6: Igenis!
1: Ez a hajó ütközött.
7: Csoda, hogy nem süllyedt el azonnal.
2: A legénységet talán felvette az a másik hajó.
7: Reméljük. De az is lehet, hogy csónakjaikon próbáltak menekülni. A másik hajó pedig gyorsan odébb állt.
1: Úgy látom, nincs a hajón egyetlen csónak sem.
4: Itt csak a halálba ereszedtek. Nagyon messze van minden szárazföld.
2: Nem lehet, hogy mégis maradt valaki a roncson.
7: Nem hiszem. Látná a közeledésünket, és valami jelt adna. De nincs semmi jel.
3: Figyelj csak, Dick! Kutyaugatás!
7: Á, ugyan. Csönd. Igaza van.
3: Mentsük meg, mama!
2: Ez Hull kapitányon múlik, kisfiam.
3: Kapitány, nagyon szépen kérem.
7: Jó. Hajók, dobjátok vízre a kis csónakot.
8: Igenis.
7: Talán mégis vannak emberek a hajón.
1: Hadd menjek én is, kapitányom.
7: Menj, Dick.
8: Köszönöm.
1: Teljesen meg van bolondulva ez az állat. Miért nem maradt a roncson? Nem bírja kivárni, amíg odaérünk.
4: Szomjas lehet. Önts abba a lábosba, vizet, Dick. Na, gyere! Gyere! Nesze, így áll.
1: Jó ideje nem ihatott.
8: Forduljatok balra. Ott fel tudunk kapaszkodni a fedélzetre.
1: Gyere, Dick! Te! A kutya is jönni akar.
8: Hadd jöjjön.
1: Hova rohan? Utána!
8: Mi az? Dick. Halott négerek.
1: Szegények. Ez él. Talán a többi is.
8: Víz kell nekik.
1: Emeld meg a fejét.
5: Dick! Találtatok valakit? Öt négert! Haldokolnak! Hozzátok őket a hajóra! Igen!
1: Húzzátok! Óvatosan!
8: Ő az utolsó.
1: És most a kutyát? Jó, jól van. Rögtön a hajó.
7: Negoró, segíts te is.
9: Nekem a konyhám van dolgom, kapitány úr.
7: Azt csináld, amit mondok.
9: Igenis.
7: Fogják le!
2: Csak nem veszed.
7: Fogják meg a kutyát, emberek. Negoró.
9: Ismered ezt a kutyát?
7: Ezt le kell lőni. Ez a dög megveszett.
9: Na, eredj!
7: Kapitány.
9: Segíts, barátom. Itt vagyok. Jól érzi már magát?
7: Igen, uram.
9: Összeütközött a hajójuk egy másik hajóval?
7: 10 napja. Éjszaka volt. Mindenki aludt.
9: És mi lett a legénységgel?
7: Amikor mi feljutottunk a fedélzetre, már nem voltak ott.
9: Hát átmentek a másik hajóra?
10: Gondolom, uram.
9: Honnan jött a hajójuk?
10: Melbourneből.
9: Maguk akkor nem rabszolgák.
10: Mi Pennsylvania állam szabad polgárai vagyunk. Az én nevem Tom. Ő Bet a fiam. A társaink meg Herkules, Pusztini és Acton.
9: Érezzék magukat szabadnak és vendégnek a Pilgrim fedélzetén.
10: Köszönöm, uram. Valamennyiük nevében.
9: A kutyáról tudnak valamit?
10: Dingo a neve. 2 évvel ezelőtt került a hajóra. Akkor Nyugat-Afrika partjainál a Kongó torkolata körül csavargott. Már félholt volt, amikor az egyik matróz rátalált és a hajóra vitte. Dingo, gyere ide. Nézze, kapitány úr. A nyakörvébe 2 betű van vésve. S.D. Talán az egykori gazdája nevének a kezdőbetűi.
7: Negoro, gyere ki!
11: Fogják meg ezt a debet!
7: Nem találod különösnek, hogy ennyire haragszik rád ez az állat?
11: Kapitány úr, itt menjen! Én szakács vagyok, a rejtvényekhez nem értem.
7: Akkor menj a konyhába!
9: Jogalom van.
2: Benedek bácsi, nem fáraszt nagyon az utazás?
12: Maradj csöndben.
7: Mit keres a pad alatt, Benedek?
12: Jaj, kapitány! Maga állandóan útban van.
7: Hát én csak azt kérdeztem.
12: Kérdeztem! Közben pedig bebújt a résbe az a rovar.
7: Itt a tenger közepén nem nagyon talál rovarokat.
12: Nem a tenger közepén keresem, hanem a hajón. És egyáltalán nem volna olyan lehetetlen, ha maga nem takarítatna örökké.
7: A hajó fenéken talán van néhány kövérre hízott svábbogár.
12: Végre, végre egy jó ötlet. Én már egy svábbogárral is beérem, csak rovart lássak.
7: Írj le a szenvedélyét, Benedek úr.
12: Ez nem szenvedély, kapitány úr. Én tudós vagyok. Entomológus, és ez kötelez?
3: Dingo, gyere ide, Dingo!
12: Jaj, még ez a kutya is!
7: Hát mi baja van vele?
12: Alaposan átvizsgáltam. Hát, ha valami ismeretlen bolhafajtát találok benne. De nincs ebben semmi. A nagy tudóst, Sir John Franklint egy szép napon egy kétszárnyú szörnyen megcsípte. A tudós nem csapta agyon támadóját, csak óvatosan elhessentette, mondván, menjen kérem, a világ elég nagy mindkettőnk számára. Olyan szép példány volt, hogy nem tegezte le.
1: Én nem szoktam ilyen megértő lenni.
12: Dick, belőled sosem lesz nagy tudós.
1: Lehet, de ha egy kétszárnyú megcsíp, rögtön agyon csapom.
3: Dick! Mutassuk meg nekik, mit tud Dingo.
1: Na, mit tud? Az előbb azokkal a fakockákkal tanítottam Jacket olvasni, amelyek oldalára betűk vannak festve. Jack, szór csak szét a kockákat. És most figyeljenek. Dingo!
12: Kiválasztotta az S és a V betűs kockát. Dingo! Ez nem semmi.
10: Bámulatos.
2: Talán ez a 2 betű emlékezteti valamire.
1: Igen, a nyakörvébe írt betűkre. Talán a gazdájára.
10: Nekem valami eszembe jutott. 2 éve egy francia utazó afrikai kutató útra indult. Tábora a Kongó torkolatánál volt. Ott, ahol a kutyát megtalálták. Ezt a francia utazót Samuel Vernonnak hívták.
2: És mi lett vele?
10: Eltűnt. Talán a benszülöttek fogságába került. Ha helyes a következtetésem, akkor Dingo a kutyája lehetett.
2: Ha nem, ez az egész olyan valószínűtlen.
1: Ha most Dingo beszélni tudna, elmondhatná, miért választotta ki éppen ezt a 2 betűt. És miért acsarog úgy a szakácsunkra?
7: Gyerek, te csak hagyd ki engem az ilyesmiből, jó?
1: Hát én csak...
7: Ne, te csak pofátlan vagy, ha nem tudnád.
11: Maga miért nincs a konyhában?
10: Én csak egy pillantást vetettem a csodakutyára.
13: Balra, Cet a láthatáron!
11: Cet?
13: Arra, kapitány úr!
7: Azt a mindenségét!
2: Valami baj van, kapitány?
7: Asszonyom, ön egy zsabert bálnát lát, s abból is a világ egyik legszebb példányát.
13: Legalább 70 láb hosszú!
7: Csodálatos állat!
11: Jó néhány üres hordónkat megtölthetnénk a zsírjából.
7: Meg lehet!
2: És könnyű egy ilyet elejteni?
7: Az ilyen fajtának erős a farka, veszélyes megközelíteni. De ha sikerül, megéri a fáradtságot.
8: Kapitány úr, egy ilyen példányt elszalasztani?
7: Nem, kevesen vagyunk, és hiányoznak a vadász.
13: Senki nem vett úgy szigonyt, mint a kapitány úr.
11: Elegen vagyunk, kapitány úr. Menjünk neki.
7: Hát erre csak Mrs. Weldon adhat engedélyt.
2: Ez csak ön döntheti el.
7: Dick, gyere ide, kedves fiam.
4: Igenis, kapitány úr.
7: Tudom, hogy megbízható, talpra esett fiú vagy. Ha úgy döntök, hogy a legénységgel deregébe szállok, és megpróbálom elejteni a bálnát, vállalod a hajó irányítását, amíg távol vagyok?
4: Igenis, kapitány úr.
7: Asszonyom.
2: Igen?
7: Dickben úgy bízom, mint egy igazi kapitányban. Mi pedig a szokásosnál is óvatosabbak leszünk. Kerüljük a legkisebb kockázatot is.
2: Cselekedjék belátása szerint.
7: Tehát önök, Dick, Negoro és az öt néger a hajó marad, mi pedig csónakban ülünk. Rendben van, emberek?
13: Hurrá!
7: Öten vagyunk, de elegen leszünk. Engedjétek vízre a csónakot, és tegyetek meg minden előkészületet. Dick,
4: igen.
7: Ügyelj mindenre. Ha mégis utánunk kellene indítanod a hajót, mert mi talán túlságosan messzire kerülnek. Tom és a többiek segítenek neked.
4: Igen.
7: Egyet ígéri meg, ha mégis történne valami. Nem szállsz csónakba, a hajón maradsz.
4: Megígérem, kapitány.
7: Ha mégis úgy adódna, hogy a Pilgrimnek fel kell szednie bennünket, akkor a lapátra kötött kendővel jelt adom.
4: Igen. Egy perce sem veszítem szem elől a deregét.
7: Csak hidegvér és bátorság. Most egyszerre másodkapitány lettél. Légy büszke rá. A te korodban még soha senki nem érte el ezt a rangot. Induljunk.
2: Sok szerencsét.
7: Köszönöm, asszonyom. Nem búcsúzom, mert 2-3 óra múlva itt vagyunk.
12: Hát ilyen hatalmas emlősök hátán, olykor egészen különös rovarok lehetnek.
7: Bízom benne, Benedek úr. Indulás!
14: Másodkapitány úr, nincs valamire szüksége?
4: Az evéssel megvárjuk a kapitányt és a legénységet.
14: Minden úgy lesz, ahogy a másodkapitány úr parancsol.
4: Fölösleges ennyire alázatosnak lenni.
2: Menjen nyugodtan a konyhába.
14: Ó, asszonyom, én nyugodt vagyok, én csak főzök. A veszélyes kalandra a hajó parancsnoka vállalkozott, hogy az Isten segítse.
4: Herkules.
15: Igen, Dick úr.
4: Megbízlak. Tartsd nyitva a szemed, és figyeld ezt a Negorót.
15: Bízza csak rám.

0: figyelni kell a kormányzással, Howie.
1: Ügyelek.
0: A fő, hogy meglepessük az állatot.
1: Valahogy túl nyugodtan viselkedik.
0: Telizabálta magát és pihen, alszik. Fiúk, minél kisebb zaj csapjatok a lapátokkal. Most jól csináljátok. Lassítsatok, fiúk.
2: Mintha megneszelt volna valamit a dög.
0: Nem csak moccant. A kötéltekercsek rendben?
3: Rendben, kapitány úr.
0: Készen vagytok, fiúk?
2: Készen.
0: Közelíts.
1: Különös ez a mozdulatlanság. Ez az állat nem alszik, kapitány úr.
0: Az a fontos, hogy az első szigonydöfésem halálos legyen. Akkor most támadás.
1: Most vesz a szigony, kapitány!
0: Találta! Most gyorsan hátra!
3: Atya úristen! Műstény bálna! Éppen szoptatott!
0: Lemerül! Úszni kezd!
1: Köteletek, gyorsan!
0: Ha úgy tartsd erősen a kormányt!
1: Micsoda őrült erő van benne! Már az ötödik kötéltekercset viszi!
0: Az ördögbe egyre mélyebbre úszik, megzabálja az összes kötelünket!
3: Jó messze visz bennük a Pilgrimtől!
0: Fiúk, eddig semmi vész! Rövidesen fel kell jönnie a felszínre, hogy levegőt vegyen!
4: Hát nem hal ez! Éppen úgy tüdővel lélegzik, mint te vagy én!
3: Öt tengeri mérföldre lehetünk a Pilgrimtől!
0: Howick, adj jelt, hogy induljanak utánunk!
1: Ha meglátja!
0: Mondják a vitorlákat!
4: Ügyes gyerek ez a Dick!
1: Jön fel a cet!
0: A közelébe megyünk, és egyszerre több szigonyt kivetünk. Fiúk, egyetlen döfés se hiába.
4: Célozzatok.
0: Jó. Készen vagyunk, Howick?
1: Készen.
5: Kapitány úr, egy dolog nem tetszik nekem.
0: Figyelj, az Isten megáldjon!
1: Olyan fürge volt a menekülésben, és most ilyen csendes lett.
0: Nekem is gyanús, Howick. Gyanús és óriási, ekkora cetet még sosem láttam.
3: Ne bízzunk benne.
0: De azért menjünk csak előre.
2: Teljesen a felszínen van. Újra lemerül vajon?
0: Magához tért. Támadni készül. Kormányos, Howick. Kormányos.
1: Azt csinálom.
0: Jön. Tele a szigmunk.
3: Teli lett a csónak vízzel.
1: Merjétek gyorsan, mert elsüllyedünk.
0: Újra támad!
1: Vigyázz, Howick! Végünk van!

0: Feszítsétek ki az összes vitorlát! Gyorsan! Herkules! Gyorsan! Talán ki tudjuk még menteni őket!
1: Mi lesz most, Dick?
0: Felborult a csónak. Negyed óra múlva ott leszünk és felszedjük őket.
2: Mama, én félek!
0: Félsz? Amikor én itt vagyok?
2: Ugyanik nem ez volt!
0: Nem, Jack. Tartjuk az irányt. Rövidesen velünk lesztek.
1: Imádkozom, hogy úgy legyen.
3: Azt hiszem, más nem is tehetünk értük. Láttam én már ilyen esetet. Senki sem maradt életben. A feldődött bálna egyetlen farokcsapással megölte valamennyit.
0: Menjen minden negoló!
3: Parancsára, Dick másodkapitány úr.
0: Közeledünk! Herkules!
4: Igenis?
0: Engedjetek vízre egy csónakot!
4: Hol?
0: Gyorsan! Ketten mellém! Indulás! Herkules!
4: Igenis?
0: Te a hajón maradsz, és ahogy megbeszéltük.
5: Értettem, Dick.
1: Mi történt?
0: Emeljétek be a csónakot!
6: Asszonyom, valamennyien meghaltam.
1: Jó. És most mi lesz?
3: Egy kicsit könnyelmű volt a derék kapitány, nem de?
0: Maga már megint itt van. Mit akar?
3: Nem magával semmit. Úr kapitánnyal szeretnék néhány szót váltani. Vagy ha ő még a vízben van, akkor Halvik vitorlamesterrel.
0: De hiszen tudja, mi történt velük.
3: Akkor parancsnok nélkül maradt a hajó?
0: Van parancsnoka. Tudja jól, hogy engem tett meg a kapitány a hajó parancsnokává.
3: Magát, aki csak 15 esztendős.
0: Igen.
3: Ez aztán előmenetel. Hajósinasból egyből kapitány.
1: Figyelmeztetem, itt csak szent kapitány van. És mindenkinek ehhez kell tartania magát.
5: És aki erről esetleg megfeledkezne, azt majd én emlékeztetem. Szent kapitány.
0: Menjen mindenki a helyére!
4: Igen.
1: Köszönjük neked, Dick, hogy vállalod ezt a nagy feladatot. Hull kapitányt nem kelthetjük életre. A hajó sorsa a miénkkel együtt most a te kezedben van. Ugye sikerül partra vinned?
6: Igen. Mindent elkövetek, asszonyom, hogy így legyen.
1: Azt hiszem, az öreg Tomra, a fiára és a többiekre számíthatsz.
6: Igen. Én is azt hiszem.
1: Dick, tudod egyáltalán, hol vagyunk?
6: Ezt nem nehéz tudnom. Hiszen tegnap este Hull kapitány megjelölte a térképen.
1: És meg is tudod tartani a helyes irányt?
6: Azt hiszem, igen. A hajó orrát állandóan az amerikai szárazföld felé kell fordítani. Ez keleti irányban van.
1: Most nem az a fontos, hogy San Franciscóba érjünk, csak az a fontos, hogy elérjük valahol az amerikai partokat.
6: Az amerikai partok mélyen délre nyúlnak le. Lehetetlen elkerülnünk őket.
1: Örülök, hogy bizakodsz.
6: Biztos vagyok a dolgomban. De rövidesen olyan útvonalhoz érünk, ahol biztosan találkozunk kereskedelmi hajókkal. És ha szükséges, segítséget kérünk. Érzi, asszonyom? Hogyan erősödik az északi szél? Jó, bárcsak így tartana. Akkor felgyorsulna a hajó. Ha így lesz, kibontjuk az összes vitorlát, és 8-10 nap múlva

0: A 15 éves kapitány. Verna Gyula regényét Passuth László fordítása alapján rádióra alkalmazta Asperján György. Az első rész hangzott el. Szereplők: Dick, Lesznek Tibor, Mrs. Weldon, Moore Marianna, Negoró, Dózsa László. A többi szerepben Barát Attila, Dominus Ákos, Huszár László, Kisfalusi Bálint, Lukácsi József, Simon György, Somodi Kálmán, Varga Károly, Velencei István. Rendezte Vadász Gyula.
1: A hangfelvétel 1989-ben készült.
2: A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a krónika következik.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. A Tisza kormány első 50 napjának eredményeiről beszélt a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy a többi közt önálló minisztériumot kapott az egészségügy és a vidékfejlesztés. Megkezdték a gyermekvédelem átalakítását, a nevelőszülői hálózat bővítését, és elkezdték a kórházi állapotok átvizsgálását. Több mint 130 ezer liter vizet osztottak ki a hétvégén a szabadtéri rendezvényeken. Országszerte több száz párakapú működik, 110 településen kellett vízkorlátozást elrendelni, a tűzoltóknak pedig már több mint 350 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk, tájékoztatott Magyar Péter miniszterelnök. A közszférában a lehetőségekhez mérten otthoni munkavégzést rendeltek el mára és holnapra. A hőség fokozott odafigyelést igényel. Itatással a vadkár is mérsékelhető, írt a közösségi oldalán az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs kiemelte, a hosszantartó forróságban a vadállomány számára megfelelő mennyiségű, jó minőségű ivóvíz biztosítása életmentő. A következő napokban Budapesten a 20., 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. Az időjárásról. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Ma az északi középhegységben és a keleti megyékben, holnap a Dunától keletre alakulhat ki záporzivatar. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg. Éjszaka 19-25, holnap napközben 36-42 fok várható.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagoség alatt a Budai Vár tövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
6: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
7: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
6: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
7: Neked Sedacur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Lawrence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bejéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
1: Felfedező a környezetről. A műsorvezető Molnár Róbert.
10: Jó nap! napot, hasznos időtöltést kívánok, Molnár Róbert vagyok. Önök a Kossuth Rádió felfedező a Környezetről című műsorát hallják. Következzen mai adásunk rövid tartalomjegyzéke. A fekete gólyák fekete éve. E fokozottan védett madarak gyűrűzésére indultak a szakemberek, de alig találtak sikeres költést.
11: Van benne egy tojás!
12: Aha.
13: És talált egy elpusztult fiókát?
14: Igen.
13: Ákos, mi történhetett?
15: Száraz évünk van, kevés a táplálék a madaraknak. Azt gondolom, hogy az edzáltanyásnak az egy elpusztult fióka az ugye ennek a hatása, hogy a szülő nem tud elegendő táplálékot hordani.
10: A Mátra féltve őrzött kincse a Búzáspatakból a 70-es években felduzzasztott, s már a turizmusnak is állomás helyévé vált Búzásvölgyi tó.
16: Mindig az első benyomás a legfontosabb, ugye a tóhoz érkezve itt a tó eleje egy tényleg gyönyörű panorámát mutat. Olyan változatos a biodiverzitás körülöttünk, hogy nincs olyan évszak, amire azt tudnám mondani, hogy ne lenne gyönyörű.
10: A magyarországi turistajelzések több mint 22 ezer kilométernyi útvonalon segítik a kirándulókat a biztonságos tájékozódásban.
17: Ma Magyarországon nagyon-nagyon sok turistajelzésünk van, szinte világelsők vagyunk az ország területi első turistaút hálózat terén. Nagyjából egy ilyen 20-22 ezer kilométerről beszélünk. Csak viszonyítás gyanánt Lengyelországban azért területében lényegesen nagyobb és eléggé komoly természetjáró hagyományokkal is rendelkezik. 17 ezer kilométer ilyen jelzett turistautat találunk.
10: Bevetettük magunkat a Tisza ártéri erdejébe. Fekete gólya gyűrűzésre indultunk ugyanis a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársaival. Sajnos az asszály és a sorra kiszáradó vizes élőhelyek miatt a fokozottan védett madarak alig találnak táplálékot, így a fióka nevelés is nagyon nehéz számukra. Monoki Ákos tájegységvezető volt a kalauzunk.
18: Szónok határában tartózkodunk, Szónok és Besenyszög között a Tisza hullámterében vagyunk, és éppen egy fekete gólyafészekhez igyekszik be a csapatunk. A fiókákat szeretnénk meggyűrűzni a fészekben, annak érdekében, hogy hosszú távon nyomon tudjuk majd ezeket a madarakat követni, hogyha kirepültek a fészekből.
19: Azért elég magasra fel kell mászni.
18: 11 néhány méteres magasságban költ, ettől lehetnek a fészek magasabban is, meg alacsonyabban is, mondjuk egy rétes fészekhez képest, ami akár 25-30 méter magasan is lehet egy fekete nyárfán. A fekete gólya azért egy sokkal barátságosabb, viszonylag kisebb idő beruházásra tudunk ezeken a helyeken mászni a fákra és a fiókákat lehozni.
19: Ehhez alpinista technika kell.
18: Így van, ezért vannak nekünk nagyon jó segítőink. A felkészült mászó ember, aki biztonságosan tud dolgozni a magasban, az egy alap része egy ilyen csapatnak, hiszen nélkülük nem tudnánk ezt a munkát ilyen hatékonysággal végezni.
19: Akkor most bevetjük magunkat az erdőbe?
18: Így van, irány az erdő.
19: Hajrá!
20: Felszállt egy kis drónnal, és megpróbál belenézni a fészekbe, de az ágak között biztos nehéz lavírozni.
21: Igen.
10: Nagy Gábor, természetvédelmi őr.
21: Oké, megvan a fotó. Aha.
20: Megpróbál visszalavírozni a drónnal, és most már látjuk is, halljuk is.
21: Tolatunk.
22: Itt van a fejünk fölött.
21: Megpróbáljuk elkapni. Landolás, kézbe.
20: De mit látott a fészekben?
21: Mindjárt megnézzük a felvételt. Költés meghiúsult valamilyen oknál fogva.
20: Mert hogy nem látunk benne madarat.
21: Se tojást nem látunk benne, se madarat, se fiókát.
20: Mi történhetett?
21: Predáció áldozata lett a tojás.
20: Tehát valami ragadozó megette magyarán.
21: Valami ragadozó fő a kaját, a nyest fél, illetve hát nyilván mennyit félik.
20: Akkor megyünk tovább?
21: Megyünk tovább.
20: Menjünk tovább. Megérkeztünk egy újabb fészek alá ide a Tisza árterébe. Mit lát?
23: Jó napészek.
21: Igen, egy fekete nyár oldalágán. Már az előbb megpillantottunk két fiókát, akik sosoltak lefelé.
20: Ön fog majd mászni. Mit mond? Mászható ez?
24: Nagy nehezen meg lehetne oldani.
10: Utasi Bence, természetvédelmi őr.
24: Nem mondom, hogy nem lehet megmászni. Az a baj, hogy indokolatlanul sok idő lenne. A fiókáknak nagyobb esélye van, hogy esetleg kiugranának. Kérdés az, hogy megéri-e. Ennél én úgy vélem, hogy nem éri meg. Kereshetünk inkább olyan fészeket, amik egyszerűbben megmászhatóak, gyorsabban, és a fiókákat sem stresszeljük feleslegesen túl hosszú ideig.
18: Nyilván a fák egy része alkalmas csak a mászásra, tehát nem akarunk mindenáron minden fiókát, meg minden fészeknél gyűrűzést végezni. Azok a fészek alja kerüljenek gyűrűzésre, amelyek biztonsággal mászhatóak a fészekre, a fiókákra nem jelent veszély maga a tevékenység. Megyünk a következő fészekhez, Tiszasűi határában található a Csatlói Hortisza partján.
20: Újabb helyre érkeztünk, ez már nem is tudom, hogy hanyadik, de szépen lassan végigjártuk itt az egész Közép-Tiszát, hova jöttünk?
18: A Sojfoki kanyar közelében egy fekete gúlya fészekhez érkeztünk.
20: Hozza magával a gyűrűző szettet, és akkor bevetjük magunkat egy újabb ártéri erdőbe.
18: Ezek egy része alatt találunk olyan vízállásokat, kubikgödröket, vagy a közelben hortágokat, amelyek a fekete gólyának táplálkozó területei, és hogyha vannak idős facsoportok, idős fák, csendesebb részeken szívesen fészkel.
20: Hova hozott ez aztán az ős erdő?
18: Igen, hát ugye már közel vagyunk a Pélyi Madárrezervátumhoz, itt ugye az erdők egy része az kellően sűrű állományt alkot.
20: Na mit mond az alpinista? Meri vagy nem meri?
0: Meri.
20: Éppen egy íjat rak össze, ezzel fogja a kötelet feljuttatni a fára?
0: Olyan megoldás kell, kvázi irányítottan tudunk egy adott pozícióba bejuttatni, egyenlőre ugye egy vékonyabb kötelet.
20: Most elővette egy nyilvesszőt, ami viszont egy kicsit úgy meg van patkolva, ólom van a hegyében?
0: Nem, hanem egy százas szög.
20: Egy százas szög! Horgász zsinórhoz hozzáköti a nyilvesszőt, és hamarosan átlövi egy ágon keresztbe, hogyha jól sejtem.
0: Igen. Kiszemeltük a fészek fölötti Y-lakó elágazást.
20: És akkor megfeszíti az íját.
0: Gyönyörű.
20: Pompás lövés. Pont oda ment, ahova kellett. Gratulálok. Nem először csinálja, az látszik.
0: Volt olyan fa, ahol közel 2 órán keresztül lőttük.
20: Önkitartó. Fogjuk a kötelet alulról.
0: Komba.
20: Na most elindul fölfelé. Izgalmas pillanat. Vigyázzon magára.
0: Ez már ki fog bírni engem. Na, indulok. Ha.
20: Jó utat.
0: Nem bánjátok.
11: Van benne egy tojás.
0: Aha.
11: Egészben.
13: És talált egy elpusztult fiókát?
12: Igen.
13: Ákos, mi történhetett?
18: Száraz évünk van, kevés a táplálék a madaraknak. Azt gondolom, hogy az edzáfonyás, az egy elpusztult fióka az ugye ennek a hatása, hogy a szülő nem tud elegendő táplálékot hordani, saját magának is keveset talál. Ilyenkor, amikor a fióka ugye nem tud elegendő táplálékot, vagy éppen kevés gyenge volt, pont amiatt, hogy már az a vonulás követő, amikor a madarak megérkeztek ide Magyarországra, már akkor sem tudott a szülő kellő kondíciót összegyűjteni ahhoz, hogy a tojásokat kitermelje. Ilyenkor ugye a tojásokból kifejlődő fióka sem minden esetben éri meg a felnőtt kort, ahogy itt is látjuk, hogy ugye van egy záplajás a fészekben, hogy nincs elég táplálék a madaraknak sok esetben.
20: Akkor ez se egy sikerév a fekete gólyának, legalábbis a mai nap azért ezt mutatja.
18: Igen, ugye már többedik fészeknél vagyunk, ugye nem mindenhol indult el a költés, vagy ahol elindult, ott sem mindenhol sikeresen végződik. Nyilván nagyon különbözőek az adottságok az egyes helyeken. Azok a fészkek tudnak sikeresek lenni, ahol a fészeknek a közvetlen közelében találhatunk vizes élőhelyeket, azért rengeteg táplálékra van szükség egy fészek a gólyafiók a fölneveléséhez.
20: Az Alföldön mindent megtesznek, hogy vízzel töltsék meg a kiszáradt kubikokat, holtágokat, egykor tocsogós területeket. Vizet szivattyúznak a Tiszából, csatornákon kormányozzák a mélyebben fekvő területekre. A szószoros értelmében folyik a Vizet a tájba program. Ha ugyanis folytatódik a kiszáradás, akkor búcsút inthetünk a vízhez kötődő fajoknak, köztük a 500 000 forintos eszmei értékű fekete gólyának is. A több mint 50 hektáros vízfelületével és szépen gondozott környezetével nem csupán a horgászoknak kínál remek rekreációs lehetőséget a Recsk határában megbúvó búzásvölgyi tó, de az utóbbi években történt környékbeli turisztikai beruházásokkal a kékesre néző panorámájú hely bekapcsolódott az országos kék túra útvonalába, és a turisták számára is érdekes, felfedezni való területté vált. Tarnóczy László riportja.
14: Székely Csaba, hogyan fedezte föl a Recski tavat, a búzásföldi tavat?
23: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert már azért régen járok ide. Ismerősöktől is hallottam róla, meg interneten. Utána olvasgattam, néztem, hogy hol vannak itt a környékemen tavak. Ezt az egyik ez, meg ez 20-30 éves voltam én erre, amikor még nem horgáztam.
14: Bolyl is horgász, ahogy a szerelvényét elnézem.
23: Ez most az, mert az egyik bottal bolyl, megy be, ez meg metódozás, tehát mind a kettő. Tehát én nem kategorizálom így be magam. Ez is az is, ami az éppen kedvem van. Ma fogtam egy ilyen 3 kilós pontyot, vörös szárnyú keszeg jött ma. Általában ilyen pontyok, keszegek volt, kárász is, tehát körülbelül ez a választék.
14: Melyik évszak, melyik hónap az, ami igazán jó fogást ígér ezen a tavon?
23: Jó kérdés. Általában lehet fogni halat. Voltam én itt kint kora tavasszal is, tehát tényleg ilyen március, ilyen elolvad a jég, és utána, ameddig tudok, jövök, tehát novemberig október, november, amíg azért jó idők vannak.
14: Szárcsák, vadkacsák vannak itt körülöttünk, mindenütt dombok, hegyek.
23: Igen.
14: Gyönyörű szép
23: hely. Igen, igen, nagyon szeretjük. A párommal is, mert ő is kijön, leül, olvasgat, stb. Imádom, mert szép, hát most ott megtessék, gém, gólya, minden, minden. Ősszel gyönyörű szépek a színek. Az az erdő, onnan már nem egy fotót csináltam, interneten is így fent vannak a képeim, és gyönyörű szép. Ez egy nagyon jó környezet, meg horgászat szempontjából az a jó, hogy nagyon nagy a tó. Ugye itt fölfelé van, vagy 5 kilométer, amíg horgászni lehet, ugye tovább is tart a kíméleti terület, de hát én nem tudom, hogy hány 200 horgászhely biztos, hogy van. És ugye ez csak számozott 50, hogy ez is a 46-os, de lentebb 50-ig van, de közte is rengeteg van, tehát nem az van, hogy egymástól 10 méterre vannak a horgászok, hanem szépen nyugodtan le lehet kényelmesen táborozni, horgászni.
14: Hú, ki fogta ezt a gyönyörű példányt?
2: A fiatalember.
14: Mizder Tibor halbölcsőjében egy óriási nagy halat dédelgetnek itt a fiatalok.
2: Mindjárt megmérjük.
24: 9 kiló.
14: És tiszákolta meg, csak nem valamelyik.
2: Kollega.
14: Ennyire horgásznak
2: itt? Harmadik éve vagyunk itt. Mindig itt jövünk egy 3-4 napra, sátorba, már összeszedtük, ma már megyünk.
3: Én 2019-től. Ide járok.
14: Fiatalok is horgásznak?
5: Igen, horgászok.
14: Mutatkozz meg, kérlek.
5: Én vagyok Tóth Puzsina Hanna.
14: És mi az, amit te már fogtál?
5: Nem tudom a nevét, de egy nagy hal.
14: Mutatod, ez már egy
5: a barátaimmal.
14: Is lehet ebben.
5: Az öcsémmel és a Bencével.
14: Na, még egy fotózkodás a halakkal, aztán visszakerül a tóba, gondolom.
2: Csak elfáradtak.
14: Kompos Tamás tógazda, a Búzásvölgyi tavon. Hogy talált ön erre a csodálatos helyre? Hány éves volt?
11: Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, és köszönöm szépen, hogy így a szemük elé tárhatom a tónak a látványát, még ha csak így verbálisan is. Nagyon szerencsés vagyok, mert gyermekkoromban már itt horgáztam édesapámmal, és egy munkám befejeztével, amikor válaszút elé kerültem, akkor nagy szerencsém volt, mert rám bíztak egy középkorú úrat, hogy vigyem körbe a Búzásvölgyi tónál, hogy mutassam meg neki a tavat, és jelentkezett bérlőnek erre, akkor volt 10 évvel ezelőtt a bérbeadási procedúrája ennek. Én megismerkedtünk, beszélgettünk, és mondta, hogy szeretne ide keresni valakit, aki ugye a céget majd képviseli. Hát valójában így kerültem ide, de már régebben itt horgászom, vagy horgáztam.
14: 54 hektár a vízfelület. Milyen a vízmérség? Ez nem kis tó. A környékben ritka, hogy ekkora tavat találunk.
11: Igen, felületileg igen, de azért a Mátrában szerencsére vannak még vizekben, nem mint horgászható van, ami stratégiai víztárolóként üzemel a Csóréti völgy vagy a Köszörű völgyön. Ez 52 hektár, az én tudtam ma, de ugye a víz mindig változik, és az elmúlt időszakban sajnos inkább kisebb a felület, ugye az aszályok miatt. 73-ban épült a gát, akkor töltötték fel először a tavat. Én úgy tudom, hogy a TS tervezett vele különböző funkciókat, lehet, hogy a locsolás, vagy olyan típusú állattartás, ami kapcsolódik a vízhez, de végeredményképpen jóléti tározó maradt, amióta én az eszemet tudom, és 52 hektárhoz még azért egy 82 hektárnyi földterület is körbe az úton belül hozzánk tartozik, amit megpróbálunk szívvel, lélekkel karbantartani.
14: Karbantartani, ez szó szerint értendő, mert itt minden területen frissen vágott a gyep, horgászhelyek szépen kialakítottak, kis üdülőházak veszik körül a tó egy részét, elegáns 21. századi horgászparadicsom.
11: Egyszerűen a költünk azt írta, hogy ez a mi munkánk, és nem is kevés. Valójában mindent a jó Isten adott ehhez, meg azok, akik a gátat megépítették a 70-es években. A mi dolgunk az, hogy ezt karba tartsuk. Ez a látvány fogadja önt is valószínűleg ezért is varázsolta el, mert hogy mindig az első benyomás a legfontosabb, ugye a tóhoz érkezve itt a tó eleje egy tényleg gyönyörű panorámát mutat. Olyan változatos a biodiverzitás körülöttünk, hogy nincs olyan évszak, amire azt tudnám mondani, hogy ne lenne gyönyörű. Én nagyon szerencsés vagyok, mert itt is élek, itt a tó fölött, ahogy említette, itt üdülőházak vannak. Az egyikében lakom, és ezt minden évszakban átélem, hogy mennyire csodálatos is ez a hely.
14: Itt a környékben nem szintiszta fenyvesek, hanem elegyes erdők, vadvirágos rétek vannak. A tó élővilága mennyire sokszínű?
11: Hát ugye a 70-es évek óta elég sok Magyarországon honos faj került a vízbe. Egy darabig a Búzásvölgyi patak táplálta, sajnos időszakossá vált az asszályos évek folyamán.
16: állomány, de belső források táplálják. Maga a vízi élő világ, az Magyarországon általános, hogy a pontyot telepítjük a legintenzívebben. Ilyen fél átállásban vagyunk a fog meg és enged vissza horgászat felé. Ugye elgondolkodtató, hogy ez is meddig tartható fenn, de a legnagyobb állományunk a ponty, amit mi telepítünk. Amúgy jól szaporodó fajaink közül a dévérkeszeg, a küsz, hatalmas nagy harcsáink vannak, 100 kiló fölöttiek, tehát nagyon sok ilyen 100 kiló fölötti fogásunk van a 10 év alatt. A pontyból 30 kiló fölötti súlyt is elértek már, de azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy itt töltődni lehet és rekreálódni, hogyha a horgászat legalapvetőbb értékét nézzük. Nem vezetmű út körülötte, ami a településeket kötne össze, hanem a nagy pallagi tanyához vezet egy szorgalmi út, ami aszfalt jellegű, de most egy pályázattal meg fog újulni, és az előző évben itt végbe ment egy túraútvonal kialakítása, ami egészen Kisfüzestől a Bárka vagy Barka háztól indul, és bekapcsolja ezt a térséget a fő turisztikai útvonalba, a kék túrába. Én azt látom, hogy ez egy nagyobb reflekciót mutat így most már ennek a térségnek is. Különböző tematikus túraútvonalakat hoztak létre, a tó körüli a pásztorok útja, Sirok és a tó közötti része a legendák útja. Ezek egy részét bejártam, autóval már mindent, de még túrázva csak ezt a kettőt, de számunkra nagy öröm, kilátópontokat építettek. Gyönyörű kilátás van a tó túloldalán, a Szajlai oldalon van egy kilátópont, amivel kékestető, gajetető, és a tó tárlata egy panorámában nyílik meg. Létesültek esőbeállók, Pétervásárára el lehet menni, Tószajla felé, hát fejlődik a bakancsos turizmus is.
10: A Mátra féltve őrzött kincse a Búzáspatakból a 70-es években felduzzasztott, s mára már a kerékpáros és gyalogos túrázóknak is állomás helyévé vált Búzásvölgyi tó. Védelméről és a környék fejlesztési tartalékairól szólt az iménti összeállításunk. Zöld hírek a kék bolygóról. A nyár eddigi legerősebb hőhullámára készülve a Magyar Vízközműszövetség arra kéri a lakosságot, hogy a megfelelő folyadékbevitel mellett fordítson figyelmet a tudatos és takarékos vízhasználatra. A szervezet szerint az ivóvízellátás stratégiai jelentőségű kérdés, amelyre a klímaváltozás hatásai egyre nagyobb terhet rónak. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a nagy melegben a csapvíz a legjobb szomjoltó, ugyanakkor fontos elkerülni a pazarlást. Azt javasolják, hogy a kertek locsolásához lehetőség szerint összegyűjtött esővizet vagy fúrt kutakvizét használják, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, és mellőzzék az utak, járdák ivóvízzel történő pormentesítését. A Magyar Vízközműszövetség szerint a felelős vízhasználat nem csak a szolgáltatás biztonságát segíti fenntartani a hőség idején, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy hosszú távon megőrizzük egyik legfontosabb természeti erőforrásunkat. Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei tó vízszintje. Az Agárdi vízmérce június 20-án mindössze 52 cm mutatott, ami alacsonyabb a 2022-ben mért korábbi negatív rekordnál. Szakértők szerint azonban a probléma nem csupán a vízhiány, hanem az, hogy a tó környezetének használata és fejlesztése nem alkalmazkodott a klímaváltozás hatásaihoz. A Velencei tó természeténél fogva változékony, sekély tó, amelynek működéséhez mindig is hozzátartozott a vízszint ingadozása, szélsőséges esetben pedig az időszakos kiszáradás lehetősége. A gondokat részben az okozza, hogy az elmúlt évtizedek fejlesztései egy állandó vízszintű, üdülő tó képét alakították ki, miközben a tó természetes működése ettől eltér. A szakemberek szerint a vízpótlás önmagában nem jelent tartós megoldást. Hosszú távon a víz visszatartás erősítésére, a parti élőhelyek helyreállítására és olyan turisztikai fejlesztésekre lenne szükség, amelyek figyelembe veszik a tó természetes változékonyságát. Online térképet tett közzé a Magyar Természetjáró Szövetség azokról a turistautakról, amelyeket érinthet az aszbeszttel szennyezett kőzúzalék ügye Nyugat-Magyarországon. A szervezet tájékoztatása szerint az országos kék túra és a Rockenbauer Pál dél-dunántúli kék túra egyes szakaszain, valamint további turistautakon is előfordulhat az egészségre veszélyes anyag jelenléte. Az eddigi felmérések alapján az Őrségi Nemzeti Park és a Szombathelyi Erdészet területén összesen mintegy 5 kilométernyi kék túra szakasz szakasz, valamint további közel 30 kilométernyi turistaút lehet érintett. A szövetség folyamatosan frissíti az online térképet, amelyen külön jelölik az igazoltan és a feltételezhetően szennyezett útszakaszokat. A szakemberek szerint az egészségügyi kockázatot elsősorban a levegőbe kerülő aszbeszt szálak jelentik, ezért a túrázóknak azt javasolják, hogy indulás előtt tájékozódjanak az érintett területekről, és poros körülmények között szükség esetén használjanak megfelelő védőmaszkot. A végleges mentesítés ugyanakkor várhatóan hosszabb időt vesz igénybe.

0: A természetjárás egyre népszerűbb kikapcsolódási forma Magyarországon. Egy erdei túra azonban csak akkor lehet igazán biztonságos és élvezetes, ha tudjuk, hogyan tájékozódjunk a turista útvonalakon. A fákon, köveken és oszlopokon látható színes jelzések évszázados rendszere segíti a kirándulókat abban, hogy eljussanak úti céljukhoz, legyen szó egy kilátóról, forrásról, vagy akár az országos kék túra egyik állomásáról. De mit jelentenek pontosan ezek a jelzések, és kik gondoskodnak arról, hogy mindig jól láthatóak legyenek? Erről beszélgetett riporterünk Német Csaba terepfutó természetjáróval egy erdei túra során.
1: Ma Magyarországon nagyon-nagyon sok turista jelzésünk van, szinte világelsők vagyunk az ország területi első turistaút hálózat terén. Nagyjából egy ilyen 20-22 ezer kilométerről beszélünk. Csak viszonyítás gyanánt Lengyelországban, azért területében lényegesen nagyobb és eléggé komoly természetjáró hagyományokkal is rendelkezik. Lengyelországban például 17 ezer kilométer ilyen jelzett turista utat találunk, tehát Magyarország nagyon jól el van látva ezekkel a turista utakkal.
2: Ugye nem mindegy, hogy hol vannak a jelzések. Mi alapján döntik el, hogy hova festik a jelzést?
1: Hogyha most így előre nézünk, és látjuk, hogy lesz egy ilyen Y-elágazás előttünk, már látunk előre egy úgynevezett ilyen kapujelzést, tehát az Y-elágazásban mondjuk balra szeretnénk terelni a természetjárókat, akkor a baloldali részre, az baloldali egyik fára és a jobboldali másik fára festünk egy-egy jelzést, ebből egy ilyen úgynevezett kapu alakul ki, tehát két jelzést fogunk látni.
2: Tényleg, ezt nem is gondoltam volna, hogy ez tudatos.
1: És most jön az egészbe a csavar, és utána van még beljebb, valószínűleg baloldalon, azt most nem látjuk, de előrébb megyünk, majd mindjárt fog majd látszani, egy úgynevezett behívójelzés, ugye meglátom a kaput, meglátom a behívójelzést, és ösztönösen az ember ugye kicsit ilyen bamba szamárként már is elkezdi követni a nyomvonalat, és akkor szépen elkanyarodik ebbe az Y-ágazásba balra.
2: Nagyon sokféle jelzés van. Nemrég döbbentem rá, hogy nem mindet ismerem, pedig én gyakran kirándulok az erdőben.
1: Nagyjából 1930 óta használjuk ezt a rendszert, amit most is látunk az a erdőkben. Vannak úgynevezett sávjelzések, ezek a főútvonalok, ezek vezetnek akár egy-egy tájegységen, vagy akár egy-egy körzeten belül hosszabb távon.
2: Ezek a vonalak.
1: Ezek a, igen, hát nevezük sávnak, igen, mert ezek a sávok magasabb rendű vagy főjelzéseknek nevezük, és mellette van egy másik ilyen főjelzés, ezek pedig a keresztek, egyenlő szárú álló keresztek gyakorlatilag. Két sávjelzést egy kereszttel kötök össze.
2: Igen, tehát hogyha egy keresztjelzésen megyek bármelyik irányba, akkor biztos lehetek abban, hogy egy főútvonalra, egy fő csapásra rátérek.
1: Így van, valószínűleg egy sávjelzésbe fogunk csatlakozni, tehát megyek egy kék kereszten, az ország be fog csatlakozni a kék sávjelzésbe, és ami a trükk az egészbe, hogy ez a keresztjelzés mindig a sávjelzésnek a színét viseli magára, ugyanis a színnek is van jelentősége.
2: Itt egy kék jelzésen megyünk, azt látom éppen. Mi a színek jelentősége?
1: A fontossági sorrendben a kék az elsődleges, a legfontosabb színünk.
2: Ugye a kék túra színe.
1: Így van, hogy a kék túra is kialakult kicsit a véletlen műve is, ugyanis például a szomszédos Szlovákiában a piros a fő szín, de ez azért alakult ki, amikor elkezdtek gondolkodni itt az őseink azon, hogy milyen jelzéssel lássák el, akkor az volt, hogy már a kék jelzések voltak döntőbben kifestve az országban. Az már szinte nem azt mondom, hogy készen állt az a hálózat, de sokkal több ki volt festve kékre, mint pirosra, és így a kék lett a vezérszíne az országunknak. Ebben a színfontossági sorrendben is pont a névsor szerint vannak a fontosságok, tehát a kék, piros, sárga és a zöld.
2: A különleges jelzésekre térjünk rá, nem tudjuk mindet felsorolni. Hányféle jelzés? Igen? Tudjuk? Akkor sorol.
1: Igen, mert ezek mindig ugye sávjelzésből vagy keresztjelzésből ágaznak le, és ezek azok, amik döntően megmutatják azt, ezeknek a jelképük, hogy hová vezetnek. Ez lehet barlang, forrás,
2: kápolna,
1: így van. Például a négyzet egy nagy lehetséges, hogy ezt kevesebben ismerik. A négyzet jelzés az például vagy lakott településre, vagy szálláshelyhez vezet, vagy közlekedési csomóponthoz. Tehát, hogyha megyek az erdőbe, és egy sávjelzésből látok egy négyzetjelzést lágazni, ha azon elindulok, valószínűleg lakott településre, vagy olyan terület, civilizált infrastruktúrás helyre fogok jutni, ahol vagy szálláshely, vagy közlekedési lehetőség van.
2: Van még a háromszög. Azt se tudom pontosan, de gondolom valami csúcsra vezet?
1: Így van, pontosan csúcsra, vagy kilátó pontra vezető jelzés.
2: Tehát gyakorlatilag, ha nincs nálunk turistatérkép,

tökéletes munkára is szükség van. A jelzések felújítása, festése és ellenőrzése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a magyarországi turista úthálózat továbbra is megbízható útmutatást nyújtson a természetjáróknak. Felfedező a környezetről című összeállításunk a végéhez ért. Krónika című műsorunk következik. Megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, a műsorvezetőt, Molnár Róbertet hallották. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat a mediaclick.hu honlapon újra meghallgathatják.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 15 óra. Jó napot kívánunk. A mikrofonnál Beslin Bettina és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Holnap tetőzik a hőség. Minden korábbinál melegebb lehet Magyarországon.
1: Szakmailag, politikailag és erkölcsileg is vállalhatatlannak nevezte az előző kormány költségvetési politikáját napi rend előtti felszólalásában a miniszterelnök.
2: Néhol 42 fok is lehet, legfeljebb a Dunától keletre alakulhat ki néhol záporzivatar.
1: Következnek a részletek. A szerkesztő Pozsár Róbert. Magyarország felé közelít az Európát sújtó forró légtömeg centruma, ma és holnap lehet a legmelegebb, erről Tóth Tamás meteorológus beszélt a Kossuth Rádióban.
2: Emlékeztetett arra, hogy ilyen hőség korábban nagyon extrémnek számított idehaza. 1952 és 2000 között nem mértek szabvány meteorológiai állomáson hivatalos körülmények között 40 Celsius fokot. Hangsúlyozta, a 2000-es évek eleje óta egyre gyakrabban fordul elő ilyen magas érték. Mint mondta, a 2020-as években sorozatban jönnek olyan hőhullámok, amikor a hőmérséklet Magyarországon is eléri vagy meghaladja a 40 Celsius fokot.
3: Két évvel ezelőtt volt, amikor nagyon megközelítettük az abszolút nemzeti rekordot, de nem léptük át. Ugye ez még mindig a 2007-es nagy hőhullám tartja fenn, amikor ugye július 20-án Kiskunhalason 41,9 fokot mértek. És most, ez a mostani hőhullám bizony esélyes lehet arra elsősorban holnap, hogy nálunk is megdől ez a hőmérsékleti rekord. Ugye tegnap Budapestben, Budakalászon mértek 40,7 fokot, eddig tehát ez jelent.
1: A kivonuló mentőegységek és az irányító csoportok is megnövelt kapacitással dolgoztak a hétvégén a hőség miatt, közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője.
2: Szűcs Brigitta a Kossuth Rádióban elmondta, az elmúlt két napban nőtt az esetszám, bizonyos vármegyékben több mint 30%-kal. Hangsúlyozta, nem csak a 112-es segélyhívót tárcsázták sokan, hanem jelentősen emelkedett az ügyeleti hívások száma is. Hozzátette, ez jó gyakorlat, hiszen enyhébb panaszok, például fejfájás esetén az ügyelet is tud segíteni. A hőterhelés miatt ugyanakkor egyre több beteg kerül kórházba. Szűcs Brigitta emlékeztetett arra is, hogy a mentők is extrém terhelésnek vannak kitéve.
4: Igyekszünk rájuk is vigyázni hűtött üdítőknek, a hűtött víznek a biztosításával, megfelelő pihenőidő kiadásával. Ugye itt a pihenőidő kapcsán az a nehéz, hogy életveszélyes állapotú esetben azonnal indulniuk kell pihenőidőtől függetlenül, illetve amit igyekszünk optimalizálni, ez a szolgálati feladatokat időjárási körülményekhez igazítani. Értem ez alatt azt, hogy a nem extrém sürgős, például mentőszállítási feladatokat az éjszakai órákban, amikor hűvösebb van, akkor kell a mentőegységeknek elvégezniük.
1: Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon, mondta a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke.
2: Bagyó Sándor a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy a korán jött hőség miatt jelentősen megnövekedett a vízpartok forgalma. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezon.

0: azonban hangsúlyozta, a természetes vizek vízállása az átlagnál alacsonyabb, emiatt különösen veszélyes ismeretlen helyen vízbe ugrani.
1: Aki nyaki gerincsérülést szenved, és egész életére gyakorlatilag lebénul, az sajnos az ilyen ugrásokból előfordul, és idén már előfordult ilyen még a Balatonnál is, tehát én fokozottan szeretném felhívni a figyelmet mindenkinek, hogy ismeretlen vízbe ne ugorjon, illetve győződjön meg arról, hogy az a terület, ahova ugrani akar, az valóban megfelelő mélységű ahhoz, hogy ezt a fejes ugrást ezt elvégezhesse.
0: Itt a Krónika.
2: A kuláküldözés áldozataira emlékezik ma az országgyűlés.
0: A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában emlékeztetett arra, hogy Rákosi Mátyás és a kommunista párt 1948-ban tisztességes, dolgozó magyar gazdákat nyilvánította a nép ellenségévé. Magyar Péter hangsúlyozta, olyan embereket, akik becsületes munkával művelték a földjeiket, értéket teremtettek.
3: A kommunista hatalom listázott, megbélyegzett, kifosztott és családokat tett tönkre. Volt, akit internáltak, volt, akit börtönbe zártak, és volt, akit öngyilkosságba hajszoltak. Ma rájuk emlékezünk. Mindazokra, akiknek egyedüli bűnük az volt, hogy becsületes munkából éltek, és szorgalmukkal a családjukat és hazájukat gyarapították, és eközben mégis üldöztetés áldozataivá váltak a saját hazájukba.
2: A miniszterelnök szerint szakmailag, politikailag és erkölcsileg is egyaránt vállalhatatlan az előző kormány költségvetési politikája.
0: Magyar Péter az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában úgy fogalmazott, az előző kabinet az idei büdzsébevételi oldalát olyan uniós támogatásokra alapozta, amelyekről már akkor is tudható volt, hogy a korrupciós aggályok miatt Magyarország nem férhet hozzá. A kormányfő arról is beszélt, hogy az országgyűlési választások előtt vállalt, ez évre szóló, több ezer milliárd forint összegű kiadás mögött valójában nincs fedezet. Hangsúlyozta, a 2026-os költségvetési hiány jelentősen nagyobb annál, mint amilyen adatot az Orbán kormány korábban közölt. Az uniós források hazahozatala nélkül a deficit elérné a 8,3%-ot, ami mintegy 7650 milliárd forintot jelent.
4: Minden egyes fedezet nélkül elköltött milliárd ugyanis hiányzik valahonnan. A lepusztult iskolákból, a kórházakból, a nyugdíjakból, a rendőrök, a tanárok fizetéséből, az energiahatékonysági fejlesztésekből, a vállalatok támogatásából, a vízügyi beruházásokból, a gyermekvédelemből, a nyugdíjasok pénztárcájából. Minden egyes elhallgatott kötelezettség azt jelenti, hogy a számlát végül a tisztességesen dolgozó magyar embereknek kell kifizetni. Minden egyes meghamisított, önök által meghamisított költségvetési sor azt jelenti, hogy önök becsapták, szándékosan átverték az országot, átverték a magyar embereket.
2: Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter.
0: Mértéke 30 napra vetítve meghaladja a 30 főt. Erről tájékoztatták Budapest főváros kormányhivatalát is. A tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is főként a hatóanyaggyártási területeket érinti.
2: Elektromos minibuszokat kapott több tankerület. A zöldbusz programnak köszönhetően csaknem 1,9 milliárd forintos állami támogatásból 51 minibusz kerül az iskolákhoz. Ezek többsége speciális, kerekesszékes szállításra is használható, fogalmazott a Klebelsberg központ szakmai elnök helyettese.
0: Péterfi Balázs elmondta, ezeknek a járműveknek a segítségével könnyebb lesz a sajátos nevelési igényű tanulókat különböző programokra, terápiákra, a település széli hátrányos helyzetű gyermekeket iskolába, kisebb csoportokat pedig például versenyekre vinni.
5: A tankerületi központok ezekkel a buszokkal lehetőséget kapnak arra, hogy a gyerekeket energiahatékonyan, környezetbarát módon szállítsák. Ugye nagyon fontos dolog az, hogy ezek közül a buszok közül összesen 51 darabot rendeltünk, 35 darab olyan, amely át fogunk alakítani, illetve már most zajlik az átalakítás és a vizsgáztatásuk, hogy kerekesszékes tanulókat is lehessen vele szállítani. Amikor viszont nem kell ez a funkció, akkor ugyanúgy tudnak működni 9 fős kisbuszként is.
2: Tovább javul a fővárosi agglomeráció éjszakai közlekedése.
0: Júliustól első ütemben Érd, Vác, Balassa, Gyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal, tájékoztatott a közlekedésért is felelős miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy korábban a BKK-val közösen újra gondolták az éjszakai hálózatot, így például a kék buszos agglomerációs járatokat Budakeszi, Péccel, Szentendre vagy Gödöllő felé.
2: Itt a krónika. Németország északi részén egy Hamburg közeli kisvárosban, Stádéban 5 emberrel végzett egy lövöldöző.
0: A gyanúsított férfit őrizetbe vették, közölte a rendőrség. A gyilkosságok indítéka egyelőre nem ismert.
2: Időjárás jelentés.
0: Holnap a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol záporzivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A csúcshőmérséklet 37 és 42 fok között alakul, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
2: Ez volt a krónika. A szerkesztő Pozsár Róbert és a munkatársak nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Bőti Attila. Viszont hallásra!
6: Műsor ajánlott.
7: Kalendárium.
8: Vendégünk Kunos Tamás, a Csíkzenekar alapító tagja. Csíkzenekar Fest a Budapest Parkban. Indul az Egri Harlekin Bábszínház új évada. Öveket becsatolni a Közlekedési Múzeum legújabb tárlata. És Győr gyerekszemmel, hajós városnézés történetekkel a folyók városában.
7: Kalendárium. Kulturális magazinműsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
9: Ön szerint kinek van joga az eutanáziához? Hollandiában először segítettek halálba egy 12 évesnél fiatalabb gyermeket. És szellőztetés vagy légkondi? Az egészséges klimatizálás szabályai.
7: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. Nemzet és fiatalság.
10: Soha ilyen nehéz állapotban a magyar ifjúság nem volt. Nagyon nehezen tud tájékozódni. Egy ilyen Facebook elsodródásba zárkózik be, és az információk beszűkülnek. Ezért azt szeretnénk, hogy keresztény szellemben és erős magyar identitással, a földön járva, széles intellektussal tudjunk világba segíteni fiatal embereket.
7: Az este a házigazda Osztia Zoltán plébános, vendége Laborci Lakner Zoltán pszichológus, szociálpolitikus. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
6: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trend Idők, mai témáink röviden. Robotok, programkódok és világversenyálmok. Érdi diákok készülnek a robotikai olimpia magyar döntőjére.
12: Figyelembe kell venni, hogy minél gyorsabb a robot, annál kevésbé precíz, annál nagyobb az esélye, hogy el fog térülni az útról. Szóval egyensúlyoznunk kell azt, hogy mit tudunk az adott időkeretben megcsinálni, hogy mi mennyi pontot ér.
11: Újjá született a Várhely kilátó. Két év szünet után ismét látogatható a Soproni hegység egyik legkedveltebb célpontja.
13: Volt olyan tervünk és gondolatunk, hogy próbáljuk azt meg, hogy építsük meg az eredeti kilátó mását, viszont ezt az ötletet nagyon hamar el kellett vetnünk, hiszen nagyon gyorsan kiderült, hogy a mai előírásoknak és szabványoknak nem felelt már meg ez a 80-as években épült kilátó, úgyhogy emiatt új terv készült rá.
6: Trendidők.
11: A robotika ma már jóval több egyszerű technikai játéknál. A diákok egyszerre tanulnak programozást, mérnöki gondolkodást, problémamegoldást és csapatmunkát. Az érdi Vörösmarty Mihály gimnáziumban 4 éve indult robotika szakkör, ahol a tanulók saját maguk építik meg a Lego robotokat, egyes alkatrészeket 3D nyomtatóval készítenek el, a működésüket irányító programokat pedig szintén ők fejlesztik. Tudásukat rendszeresen versenyeken is próbára teszik. A Robogó nevű szenior csapat tagjai Banai Alex, Nagy Péter Lőrinc és Hanuszka Benedek jelenleg a World Robot Olimpiád országos döntőjére készülnek, amelyet Győrben rendeznek meg. Innen az első helyezett csapat juthat tovább a Puerto Ricóban rendezendő világdöntőre. A felkészülésről, a versenyek kihívásairól És a robotépítésről Ózsd Erikának meséltek Tarca Tíme a felkészítő tanárral együtt.
14: 27 éve tanítok, ebben az iskolában ez a 6. tanévem. A fiúkat én 6. korok óta tanítom informatikára eredetileg, és 8-osak voltak, akkor lett egy olyan lehetőségünk, hogy pályázat útján nyertünk egy Lego Spike készletet, és az volt a feltétel, hogy indulnunk el egy versenysorozaton, és ők voltak azok, akik jelentkeztek, hogy érdeklik őket a robotika, és elindultunk. Teljesen vakon nem tudtunk még akkor gyakorlatilag semmit, úgyhogy együtt találtuk ki ezt az egészet.
15: Alex, amikor legelőször jöttek ide a robotika szakkörbe, akkor mit találtak itt? Honnan kezdték a munkát?
16: Volt egy robotunk és egy laptopunk, és akkor alapokból fel kellett építenünk a robotot alkatrészekből, hogy írni hozzá egy programot. Először még kicsit nehézkesebben ment, de ahogy haladtunk az idővel, egyre jobban belejöttünk, és most már elég simán tudjuk írni a programokat. Leginkább én írtam a programot, és a két társam építette a robotot.
15: Péter, hogy képzeljünk el egy ilyen versenyt? Hány napig tart? Hogy kezdődik? Hogy állnak fel a csapatok?
12: Az első forduló az általában egy napig tart, kb. 8-tól délután 4-ig. Mindenki megérkezik a helyre, és akkor mindenkinek megnézik, hogy nem visznek be extra segédkészülék, vagy nem kapnak külső segítséget. Győrbe több napos, és akkor az első nap van a első két futam, és aztán a második nap pedig van a harmadik és a meglepetés, ami úgy működik, hogy mi se tudjuk, hogy mi fog történni, szóval inkább azt teszteli, hogy ott rögtön mivel tudunk előállni, hogyan tudunk orvosolni olyan problémákat, amikre nincsen időnk felkészülni, nincsen időnk átgondolni, hogy mit kéne pontosan csinálni. Általában vannak 45 perc másfél órás átépítési szakaszok, és igazi versenyben csapatonként egy futam az kb. 2 perc maximum, és sokkal inkább azon van a fókusz, hogy hogyan válaszolunk azokra a problémákra, amik felmerülnek, mint hogy hogyan teljesít a robot.
15: Az első versenyen milyen feladattal indultatok el?
12: Hogyha jól emlékszem, az első verseny, amin elindultunk, az nem is a VRO volt, hanem egy ilyen robot sumo verseny. Volt egy kör, és ki kellett lökni az ellenfél csapatnak a robotját a körből. Szerintem igazából nagyon jól jött nekünk, mert segített nekünk megtanulni a mozgást, meg azt, hogy hogyan akarunk navigálni. Tetszett nekünk a robotika, és eldöntöttük, hogy akkor a VRO-n is fogunk indulni, World Robot Olympiad, nem csak országos, hanem nemzetközi verseny is, ahol meg különböző küldetéseket kell teljesíteni a robotokkal, amik nagyrészt szerkezetek operálása, dolgok mozgatása A pontból B pontba, szín alapján rendezés, ilyesmi. Az első VRO-n még nem a senior kategóriában voltunk, hanem a junioron, és ott eljutottunk az országos döntőbe, ahol minden országos döntő Győrbe van, és harmadikat vettünk.
16: Most idén Budapesten első helyen továbbítottunk Győrbe, Győrből pedig idén Puerto Rico-ba lehet továbbjutni. Most igazából annyi a feladatunk, hogy továbbfejlesztük. Itt az elődöntőre az volt a lényeg, hogy azért egy ütőképes robotot tudjunk előállítani, de mégis azért még van időnk fejleszteni a győri döntőbe. Egy Lego alapú pálya, amit meg kell csinálnunk. Az elődöntőbe csak ezen a pályán kell 3-szor végigmenni, és a legjobb 2-nek a pontszámát fogják beszámítani. A győri döntőbe amellett, hogy ugyanezt a pályát le kell menni, lesz egy úgynevezett meglepetés kihívás, aminek az a lényege, hogy megmutassuk, hogy ott is tudunk cselekedni, és ott is tudunk programozni, megépíteni. Külső kommunikáció ugye alapesetben egyáltalán nincs. Esetleg valami tönkre megy, akkor lehet cserélni, de azt is bírói felügyelettel. Tehát ezért van ugye a meglepetés szabály is, hogyha túl sok segítséget kaptak otthon, ott is tudjanak valamit produkálni. A meglepetés feladat úgy van, hogy van egy alappálya, amit ugye január környékén megkapunk, és azt teszteljük Győrig. A meglepetés kihívás meg ugyanezen a pályán, csak más konfigurációban van. Kicsit át vannak építve az elemek, máshova vannak helyezve, és akkor az alapján kell átépíteni. Tavaly űrrepülőt kellett építeni, és ahhoz kapcsolódóan volt egy meglepetés feladatsor is.
14: Az a különbség, hogy mind a feladat, mind a meglepetés feladat úgy van kiadva, hogy nagyon-nagyon nehéz mindent megcsinálni. És pont ez a különbség a csapatok között, hogy ki milyen stratégiát választ, hogy milyen sorrendben, hogyan csinálja meg a feladatokat, és hogy azokat milyen pontosan tudja megcsinálni, és gyakorlatilag ez dönt arról, hogy kinek hány pontja lesz.
15: A Robogó nevű csapatnak mi a stratégiája?
12: Először leszoktuk tölteni, és akkor egy ilyen egy órát el vagyunk általában Microsoft Paint-tel, ahol csak vonalakat húzigálunk, és veszekszünk azon, hogy mi lenne a legjobb útvonal. Mert a legtöbbször azt is figyelembe kell venni, hogy minél gyorsabb a robot, annál kevésbé precíz, annál nagyobb az esélye, hogy el fog térülni az útról. Szóval egyensúlyoznunk kell azt, hogy mit tudunk az adott időkeretben megcsinálni, hogy mi mennyi pontot ér.
16: A verseny előtt karanténba kell raknunk a robotot, kikapcsolt Bluetooth-szal. Tehát semmilyen kapcsolat nem lehet a számítógép és a robot között. Csak Csak az a program lehet a roboton, amit rátöltöttünk, és abból is csak egy. Nem lehet változtatni már annál a programot, miután már beraktuk a karanténba, csak egy gombot nyomhatunk meg rajta, és az elindul a program. Utána nem is nyúlhatunk hozzá, és a stoppert akkor állítják le, meg addig számolják a pontokat, ameddig azt nem mondjuk, hogy stop, vagy nem tesszük rá a kezünket az asztalra. Ha valahogy hozzájunk az asztalhoz, akkor azonnal vége a körnek.
15: Tanárnő, a fiúknak mi az erősségük? Miben jók?
14: Benedek nagyon jó vezető, tehát ő eléggé át tudja rendezni ezeket a dolgokat, hogy ki, mikor, mit csináljon. Alex kiválóan programozik, és nagyon nyugodt fát lehet várni a hátán. Peti az, akinek, hogyha megmondjuk, hogy mit csinálnak, akkor azt mindig precízen megcsinálja. Például ő szokta a robotot beállítani a kezdő pozícióval, ami nagyon fontos precíz munka, mert a kezdő pozíciótól függ, hogy mennyire lesz fontos aztán a későbbi mozgás, de az például a Peti specialitása.
15: Mi a következő cél?
16: Hát megnyerni az országos fordulót, és kijutni a világdöntőre.
6: Trendidők.
11: Egy kilátó nem csak a panorámáról szól, hanem arról is, hogy közelebb visz bennünket a tájhoz, amelyet fentről szemlélünk. A Soproni hegység egyik legismertebb kirándulóhelye, a Várhely csúcsán álló kilátó 2 évig zárva volt, miután a korábbi faszerkezet állapota már nem tette lehetővé a biztonságos használatot. A létesítményt több mint 70 millió forintos beruházással teljesen újjáépítették. Az új kilátó a korábbi helyén áll, de korszerűbb, tartósabb szerkezettel várja a látogatókat, miközben megőrizte a környezetéhez illeszkedő megjelenését. Az újjáépítés részleteiről és a Soproni hegység ökoturisztikai fejlesztéseiről Bánáti Lászlót, a Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT ökoturisztikai igazgatóját kérdezte Klojber Alexandra.
17: Sopron egyik turisztikai pontja a Várhely kilátó. Nagyon sokan csak azt látták, hogy hatalmas járművek érkeztek a terepre, volt, hogy helikopteres segítségre is szükség volt, hiszen itt hatalmas fagerendákat kellett megmozgatni, biztonságosan elhelyezni. Egy teljesen új kilátó készült el. Mekkora munka volt ez?
13: Nagyon örülök annak, hogy végre meg tudtuk valósítani ezt az álmunkat, hiszen az eredeti kilátó ugye 81-ben épült, és közel 3 éve már le volt zárva, amiatt, hogy teljesen tönkrementek a főtartószlopai, a lépcsők, a fönti kilátószint, tehát mindenképpen szakértői vizsgálat alapján le kellett záratnunk, és hát nyilván kerestük a pályázati lehetőségeket, és hát szerencsére sikerült egy pályázaton nyernünk, nyilván nem a teljes összeget, ez egy 65%-os támogatás volt, úgyhogy ehhez Sopron megyei jóváros önkormányzata is hozzátette még a támogatását, illetve természetesen a Tanulmányi Erdőgazdaság is. Szerencsére a kivitelező is úgy állt hozzá, hogy kell egy ilyen beruházáshoz, hiszen azért azt ne felejtsük, hogy egyrészt tájvédelmi körzetben Natura 2000-es területen fekszik, másrészt pedig kiemelt régészeti lelőhely is a Várhely, tehát minden szempontból, ha mondhatom, így nehezített pálya volt. Úgyhogy ezért is került szóba például a helikopteres szállítás, hiszen ezzel azt értük el, hogy a ott lévő növényeket, fákat egyáltalán nem károsítottuk és nem sérültek.
17: Ugyanakkor a maradt teljesen más lett szerkezetileg, méretben.
13: Magasságilag ugyanakkor a maradt, tehát ez 14 méteres járószintet jelent. Volt olyan tervünk és gondolatunk, hogy próbáljuk azt meg, hogy építsük meg az eredeti kilátó mását, viszont ezt az ötletet nagyon hamar el kellett vetnünk, hiszen nagyon gyorsan kiderült, hogy a mai előírásoknak és szabványoknak nem felelt már meg ez a 80-as években épült kilátó, úgyhogy emiatt új terv készült rá. Egyébként az egyik soproni kilátóhoz hasonló a Sörházdombi kilátóhoz, az itt elkészült kilátó nyilván méreteiben más, de azt gondolom, hogy megjelenésében és a helyszínhez is hűen és odavaló fakilátót sikerült építenünk. Ez mindenképpen egy fontos kérdés volt, hogy olyan kilátó épüljön, ami hozzátesz a Várhely egyébként is bőséges kínálatához.
17: Milyenek a visszajelzések? Ez egy kevésbé frekventált helyén van Sopronnak, azért nem annyira könnyen elérhető, mint mondjuk talán a többi kilátó.
13: Ez így van, viszont amióta átadtuk az új kilátót, azt tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon sokan keresik fel, és valahogy nagyon sok embernek közel áll a szívéhez a Várhely. Várhely kilátóban már az átadás előtti napokban egy látogatószámláló berendezést is felszereltünk, úgyhogy pontosan látjuk azt, hogy hányan érkeztek az átadás óta. Most már így ebben a másfél hónapban azt tudom mondani, hogy közel 6000 látogató volt fönt, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jelentős szám, hiszen az ország leglátogatottabb kilátóinál vannak általában ilyen 30000 körüli látogatószámok. Bízom benne, hogy egész évben ennyire népszerű lesz és sokan jönnek.
6: Trendidők.
11: Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Kálmán Alida és a regényeszter összeállítását hallják.
18: egyszerűbb pénzvisszatérítés. A június 19-től életbe lépett uniós szabályok szerint minden webáruháznak biztosítania kell az elektronikus elállás lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy a vásárlók egy könnyen elérhető online felületen jelezhetik, ha visszalépnek a vásárlástól. A 14 napos elállási jog nem változik, az új előírás csak annak egyszerűbb érvényesítését szolgálja. A kereskedőknek emellett vissza is kell igazolniuk az elállási nyilatkozat beérkezését. Az agy megőrzi a jelentést. Egy kísérletben a résztvevők csak egy pillanatra láttak szavakat, amelyeket azonnal elfedtek zavaró képekkel. Bár sokszor nem tudták felidézni pontosan, mit láttak, a szó jelentését mégis felismerték. A kutatók szerint ez azt mutatja, hogy az agy a jelentést tovább őrzi, mint magát a látott képet. Az eredmény új megvilágításba helyezheti a tudat működését. Víz az aszteroidán. Ősi víz nyomait azonosították a Donald Johnson nevű aszteroidán. A kutatók szerint az égitesten nem sokkal a naprendszer kialakulása után ez az élhető anyag jelen lehetett. A vizsgálat azt is kimutatta, hogy a kisebb kráterek a vártnál gyorsabban eltűnnek a felszínről, ami folyamatos felszíni átrendeződésre utal. Az eredmények más hasonló eredetű aszteroidák történetének feltárásában is segíthetnek.
11: Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanya nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Édesanya.

0: Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Folytatjuk gasztronómiai kalandozásunkat, és ezúttal az idegen eredetű édességnevekkel foglalkozunk. A megfejtésekben Maticsák Sándor nyelvész lesz segítségünkre. A Debreceni Egyetem finnugor nyelvtudományi tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárával Takács Tibor beszélgetett.
1: Közkedvelt édesség a tiramisu, ez ugye olasz eredetű.
2: Igen, olasz eredetű étel, állítólag az Észak-olasz Treviso egyik éttermében alkották meg az 1960-as évek végén, majd onnan terjedt el, többek között hazánkban is. Nem meglepő módon a neve is olasz, a tiramisu kifejezése megy vissza, ennek a jelentését leginkább úgy fordíthatnánk, hogy dobj fel. Állítólag azért kapta ezt a nevet, mert a sütiben az összetevő között két koffein tartalma is szerepel, mégpedig a presszó kávé és a kakaó.
1: A makaron. Ez francia sütemény, ugye?
2: Az igaz, hogy Franciaországban lett ismert sütemény. Onnan terjedt el, és ma már az egyik legjellegzetesebb francia édesség. Lehet, hogy egy francia kolostorban készítették először a 8. században, de az is lehet, hogy Velencében sütötték először, valamikor a 14. vagy 15. században. Persze, mint oly sok süteménynek, ennek is lehet többféle származási helye. Minden esetre a gasztrotörténészek feljegyzése szerint a 16. században jelent meg a receptje először egy francia munkában. De bármilyen meglepő, a neve olasz eredetű, a macarone szóból származik, ez pedig a görög makaria szóra megy vissza, ami eredetileg egyszerűen csak tésztát jelentett.
1: De a mignon tényleg francia eredetű, ugye?
2: Ez egy közismert apró sütemény, általában kocka alakú különféle ízesítéssel. A neve valóban francia eredetű, a mignon, eredetileg GN-nel írva, jelentése kicsi, kedves, szerető volt. Igen ám, de ez tipikus magyar süteményfajta, amit Kugler Henrik honosított meg hazánkban. Kugler híres cukrász volt, a magyar királyi udvari szállító címet viselte. A cukrászdája a Vörösmarty téren volt, és ebbe társult be az 1884-ben 30 évesen Magyarországra költözött Émile Gerbeau, akinek a mai napig a nevét viseli ez a cukrászda. De visszatérve a mignonra, sokáig Kuglernek hívták ezt a sütit. A mignont ma már egyébként magyarosan ennyel írjuk.
1: Van még egy szintén francia étel, ami manapság egyre népszerűbb, ez pedig a kis.
2: A kis tulajdonképpen egy lepényféle, a puha tésztára különféle feltéteket tesznek, ez lehet hús, sonka, sokféle zöldség, gomba, hagyma, szinte bármi, akár maradék is, ami van otthon, és tojással összesütik. Tipikus francia étel, de a neve német eredetű, ugyanis Elzászból indult el hódító útjára. Alapja a német kuchen, az a sütemény szó, ennek kicsinyítős képzős formája a küche, ez franciásodott el kissé. Maga a szó a magyarban még nem honosodott meg, egyelőre az eredeti írásmóddal írjuk, tehát Q-U-I-C-H-E.
1: Beszéljünk még egy kicsit a közkedvelt mandulás édességről, a marcipánról.
2: Ez olasz jövevény szó, hogy marcipáne vagy marcapáne szóból származik, ennek a jelentése az olaszban mandulából készült édes massza volt. Ez egy martabán alakú arab szóra megy vissza, aminek porcelánváza, kehely lehetett a jelentése. Az elnevezésnek az lehetett az alapja, hogy a mandulás masszát ilyen edényekben tárolták.
1: És akkor nincs köze az olasz páne, azaz kenyér szóhoz?
2: Ez tipikus népetimológia. Ez az a jelenség, amikor egy idegen szót a beszélők, a nép úgy alakít át, hogy a saját nyelvükön is legyen értelme. Klasszikus példája ennek az empiriokriticizmus, ami a nép ajkán a magyarban 1 millió pici Krisztus lett. Az olaszok a marcipáne szóba beleértették a páne kenyérszót, és ehhez ráadásul mindenféle legendákat kapcsoltak. Az egyik legenda szerint egy Márton nevű milánói pék a 14. század közepén, nagy pestis járvány idején kitalált egy sokáig eltartható ételt, az olajos magvakból gyúrt mézes pogácsát, amit aztán Márton kenyérnek, azaz Panis Marciusnak vagy Marci Panisnak neveztek el. Egy másik legenda szerint egy 15. századi velencei cukrászmester a Szent Márk székesegyház előtti téren kezdte árusítani a mézes mandulás sütit, a Marci Paniszt, azaz Szent Márk kenyerét.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. 50 nap alatt Magyarország visszatért Európába, közölte a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter a Tisza kormány eddigi eredményei között említette a visegrádi együttműködés újraindítását, a kárpátaljaiak jogainak visszaadását. A kormányfő emlékeztetett, hogy elindították hazánk csatlakozását az Európai Ügyészséghez, és világossá tették, hogy a kormány nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. 5 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén egy Hamburg közeli kisvárosban, Stadéban. A gyanúsított férfit őrizetbe vették, közölte a rendőrség. A gyilkosságok indítéka egyelőre nem ismert. Az Európai Unió 5 millió eurós segélyt nyújt a venezuelai földrengések okozta humanitárius szükségletek fedezésére. A segítség az otthonukat elhagyni kényszerültek menedékének és egészségügyi ellátásának biztosítására összpontosít, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a pénzügyi segély mellett az Unió humanitárius légihidat is szervez, hogy a legszükségesebb ellátmányt közvetlenül az érintett területekre szállítsa. Lengyelországban csaknem 130 vasúti járatot töröltek délelőtt. Az állami vasúttársaság a felső vezetékhálózat működési zavaraival és a vágányok deformációjával indokolta a közlekedés szüneteltetését. Egyes szakaszokon pótlóbuszok viszik az utasokat. Tegnap 40,5 fokkal megdőlt a lengyelországi melegrekord. Idehaza a sok napsütés mellett kevés a gomoly felhő az égen. Ma az északi középhegységben és a keleti megyékben, holnap a Dunától keletre alakulhat ki záporzivatar. Északa 19-25, holnap napközben 36 és 42 fok várható.
3: Kalendárium. A műsorvezető Süveges Gergő.
5: Július 5-én Csíkzenekar Fest a Budapest Parkban, vendégünk az egyik alapítótak, Kunos Tamás. Győr gyerekszemmel, avagy mesés város történeti kirándulás a folyók városában. Öveket becsatolni, a Közlekedési Múzeum legújabb kiállítását ajánljuk figyelmükbe. Jó napot kívánok, Süveges Gergő vagyok. Önök a Kossuth Rádió kulturális magazinját, a Kalendáriumot hallják. A szerkesztő Toldi Szabolcs, a felelős szerkesztő Babucs Kriszta. Most Tamás, Kossuth Díjas brácsás, a Csíkzenekar alapító tagja a vendégünk. Jó napot kívánok!
1: Szép jó napot kívánok a hallgatóknak, üdvözöllek, kedves Gergő!
5: Az az örömhír, hogy július 5-én már elviselhető hőmérséklet lesz, amikor a Csíkzenekar, meg hát még sokan mások játszanak a Budapest Parkban, mert hogy Csíkzenekar Fest a Budapest Parkban, ilyen még nem volt?
1: Életünk első fesztiválja fog lezajlani.
5: Saját fesztivál.
1: Vasárnap bizony, és erre nagyon készülünk, rengeteg próbánk volt. És hát jó szívvel várjuk a kíváncsi fesztiválra, népzenét kedvelő fesztiválra látogatókat a Budapest Parkba. Délután 5 órától már nyitva lesznek a kapuk. Este 10-ig folyamatosan szól majd a jó zene, aminek mindig az alapja a magyar népzene.
5: Este 5-től 10-ig azért akkor ez a fesztivál, ez egy ilyen fékezett habzású már az időtartamot tekintve, szóval nem ott alvós.
1: Hát sátrakat ne hozzon senki, azt mindenképpen kérném, de a jó hangulatot azt mi is garantáljuk, illetve hát azt gondolom, hogy itt lehet táncolni, lehet közösséget építeni, barátkozni, családdal eljönni, hiszen nem csak kizárólag koncertek lesznek, és nem kell állni egy helyben majd a kedves közönségnek, hiszen a koncertek szüneteiben meghívtuk Gulyás László vándor muzsikus barátom csapatát, a Langalit, a Garabonciásokat, akik hát remek műsorral szórakoztatják a közönséget.
5: Azok, akik gólyalában járkálnak.
1: Gólyalában, a parkban ilyen talán még nem is volt, illetve már a bejárat előtt is ők fogadják majd az odaérkezőket.
5: Ez akkor azt jelenti, hogy gyerekeket is várnak, feltételezem.
1: Abszolút, ez lehet egy jó kis családi program, sőt, jó szívvel ajánlom a családoknak. Tényleg jó zenék fognak szólni, és decibelben sem leszünk egy rockzenekarhoz képest hangosak, sőt, inkább arra törekszünk, hogy szépen szóljon.
5: Szóval nem fog lerepülni a hajunk, ki mindenki lép fel?
1: Hát ez egy jó kismerítés volt, mert szívem szerint vagy 10 zenekart összeírtam, amikor erről volt szó, hogy kikkel lépnénk föl. De alapvetően ez a Csíkzenekar Fest, ez a világzene és a népzene alapú zenekarok kapcsán merült föl.
6: a Budapest Park felé ezt ajánlottuk, és ők nagyon jó fejek voltak, mert mondták, hogy hajrá, de a műsoridőnk az ugye véges, így kellett meghatározni, hogy 3 vendégzenekart hívunk. 5 óra után, talán 5 óra 20-kor kezdenek Pál István Szalonna barátomék, a Friss Kossuth Díjas csapat, akiket nagyon, nagyon jó szívvel ajánlok, ők a népzene egyik hát best of-ja Magyarországon, így nyugodtan mondhatom. Szalonnáik után lesz egy energiabomba a Besodrommal, ők azt gondolom, hogy egy táncos pörgős koncertet fognak tartani, és Szabó Balázs és bandája a megújult formációval lép föl a Csíkzenekar nagy koncertje előtt. Úgyhogy igazán változatos és jó kis hangulatok lesznek.
5: Mindjárt eljutunk a Csíkzenekar nagy koncertjéhez, de azt mondta, hogy 10 zenekart írt föl legalább a papírátokra, a következő 2 évnek is megvan a műsorterve.
6: Én remélem, hogyha ez a fesztivál, Csíkzenekar Fest tetszik az embereknek, akkor terveim szerint én már látom a 2027-es programot, de hát az ideit valósítsuk meg először jól, és hát szárnyaljunk, aki ott lesz, az remélem, hogy megerősíti majd a gondolataimat.
5: Zenekari szempontból, ha egy színpad van, akkor mindig az átállás a nagy kérdés. Az egyik zenekar levonulása, a másik zenekar felvonulása, de hogy az alatt meg táncház, tarsoly zenekar muzsikájával táncház lesz.
6: Bizony, átmozgatjuk a lábakat, erre is gondoltunk, mert a kiváló muzsikusok, a fiatal tarsoly zenekar a szünetekben táncházat tart, táncos vezetőkkel, tehát aki a lépésekben még bizonytalan, így van, az annak lesz segítsége, és mutatják, hogy mit, hogyan kell.
5: Hát és összegabajodnak a langalét a garabonciásokkal?
6: Hát azt nem ígérem, mert hogy az egy külön kis program lesz, de 2 táncház lesz az átállások között, ez biztos. Illetve én azt gondolom, hogy ez tényleg egy olyan közösségépítő délután lesz, így az estében hajlóan, amiben jó megmerítkezni.
5: És akkor egyszer csak eljön a Csíkzenekar koncertje.
6: Bizony.
5: Vendégekkel. Ki mindenki lesz ott, és miért
6: 49 körül kapjuk meg mi a lehetőséget, hogy így a 38. évét muzsikáló Csíkzenekar ismét bizonyítsa, hogy ilyen nagy színpadon is méltán ott a helye. Én azt gondolom, hogy igen. Jól szól a csapat. A mai napig én nagyon élvezem a koncerteket, és nagyon, nagyon hivatásként, talán ezt egy erős szó megfogalmazni, de így élem meg éppen 40. éve, hogy a brácsát nyűvöm.
5: Balkézzel,
6: és szívesen teszem föl az új húrokat, és addig gyakorol. Tehát, hogy itt is kell gyakorolni, mindig kérdezik, hogy te még minek gyakorolsz, Tamás, mert ez olyan, mint az élsport. Ha nem csinálod, akkor egyszerűen elkopik. De talán Gergő, te is tudod, hiszen te is szoktál muzsikálni, ha jól emlékszem, és hogy ez örömet is okoz, de felelősséget is ad, főleg egy Csíkzenekar esetében. Szóval 8:45-kor megindítjuk a nagy koncertet, nem is akármilyen vendégsereggel, mert hogy ebbe a nagy parkos nagy színpadra tettünk még 3 kiváló vendéget a zenekar mellé, így meghívtuk Törőcsik Franciskát, akit a magyar közösségnek talán nem is kell bemutatni. Hát én legutoljára a Magyar Menyegzőben láttam, és az ott elénekelt dalt mi vele fogjuk előadni, a népdalt, az Édesanyám rózsafáját.
5: Mást is fog énekelni?
6: Mást is fog énekelni, és hát ha azt hiszem, már nézem is, puskázok egy picit, ha ma lesz a Holnap tegnapja című dal is elhangzik, ez lesz ott a premier, mert hogy ezt még sem a Csíkzenekar, sem a Franciska nem játszotta. De velünk lesz Mező Misi a Magna Cum Laude-ból, ővele már azért van egy régebbi kapcsolat, illetve Vecsei H. Miklós színész barátunk is jelen lesz.
5: Szintén aki ének hangjával?
6: Nem verselni fog, hanem velünk fog énekelni bizony egy József Attila verset, amit a Grillus Dani írt a születésnapomra, illetve hát vele is lesz majd meglepetés, egy 30Y dalt fogunk előadni. Szóval igen, színes lesz a paletta, népzenét is játszunk, és a Csíkzenekarhoz szokott közönségünk megkapja a feldolgozásokat is.
5: Igen, hát ez elengedhetetlen.
6: Tehát szólunk a fiatal közönség felé ugyanúgy, mint ahogy ezt 2005-től folyamatosan tesszük, és ez a mi hitvallásunk, hogy a gyökereinket nem szabad elfelejteni, és a fiatalokat mindig érdemes megszólítani.
5: Ez tehát a Csíkzenekar Fest július 5-én, már viszonylag jó időben a Budapest Parkban. Egy picit beszéljünk még arról, hogy mi minden történik még a zenekarral a nyáron, vagy az ősszel, mi az, amire előre néznek?
6: Hát az augusztus az jó dolgos lesz, utazós és koncertes. A július hónapban még próbálni fogunk, tehát ez egy nagyon nagy erénye a zenekarnak, hogy nem csak a színpadon látjuk egymást és zenélünk, hanem aktív próbaidőszakok is vannak.
5: Ez azt jelenti, hogy új dalok is születnek.
6: Új dalok is születnek, így van. Most Attila, Szabó Attila prímestársunk hozott egy újabb LGT dalt, ami úgy néz ki, hogy nagyon ígéretes lesz, egy felcsiki táncmuzsikával vegyítve, ütőgardonnal, tehát még azt hiszem, hogy ezt az ütőgardont sok embernek be is kell majd mutatni.
5: És ki fogja az ütőgardont a kezébe majd?
6: Hát Bartók Józsi a bőgősünk is, de mivel ez egy ütős hangszer, és a ritmus dominál, nem igényel éveket ez a hangszer tanulás, de a kifinomultsághoz kell egy nagyon jó ritmus érzék, úgyhogy itt több szereplős is lehet még, hogy kinyeri meg ezt a hangszert.
5: Még megy a húzakodás a gardonon.
6: Vagy sorsolunk, még nem tudom.
5: Oké, szóval július a próbák ideje, augusztus meg aztán a mozgalmas
6: koncertek, így van, lesz
5: ideje.
6: Egy szüreti programunk, amit jó szívvel ajánlok majd, ha közösségi médiában is a koncert weboldalunkon ki lesznek írva az őszi programok, illetve van egy nagyon szép adventi programunk, amiből bízom benne, hogy lesz néhány koncert november vége, december hónapban.
5: Arról még akkor majd beszélünk. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
6: Én köszönöm, hogy meghallgattak.
5: Kunos Tamás, Kossuth Díjas Brácsás, a Csíkzenekar alapító tagja volt a vendégünk. Annak kapcsán, hogy július 5-én Csíkzenekar Fest lesz a Budapest Parkban délután 5-től egészen este 10-ig. Szabó Balázs bandája, Besodrom, Szalonna és bandája. Törőcsik Franciszko, Mezőmisi, Vecsei H. Miklós, Tarsoly Zenekar, Langaléta, Garabonciások, szóval érdemes kilátogatni majd oda. És hát néhány mozzanatra azért az LGT feltűnt a beszélgetésben, úgyhogy hallgassunk egy LGT-dal feldolgozást, a dala miénk a Csíkzenekar előadásában.

0: Kalendárium.
1: Hat új bemutató várja a közönséget a következő évadban az Egri Báb Színházban. A Folt Hátán Folt csecsemő színházi előadás, a Grimm mese alapján készülő Holle anyó, a Kispipi és Kisréce kalandjai, a Boldogság árus meséje, a történelmi témájú Mátyás a hős, valamint a középiskolásoknak szóló Odüsszeja. Szűcs Réka igazgatót kérdezte Pilisi Csenge.
2: Három olyan előadással fogjuk indítani, ami interaktív előadás, és nem csak a stúdióban, hanem csoportszobába vagy tantermekbe is kimegyünk. És ez a három előadás három különböző korosztály céloz. Az első a nagyobbakat, az ifjúságot, az Odüsszeja előadással, már jó ismert diái és formánkkal, ugye, amit nagyon szeretnek, ez a programsorozatunk már nagyon régóta működik, és nagyon szeretik a diákok és a pedagógusok is. Most viszont a szintén iskolás korosztálynál maradunk, ugyanis elindítunk egy hősképző programsorozatot. Egy új évente bővülő utazó történelmi gyerek előadás sorozat lesz, amely a múlt nagy alakjait a jelen nyelvén meséli el. Célja, hogy a gyerekek ne csak tanuljanak a történelemről, hanem kapcsolódni is tudjanak hozzá. Az első szereplője ennek a sorozatnak pedig Hunyadi Mátyás lesz, azaz Mátyás király, és Mátyás a hős címet kapta. Szerintem ez a játékos történelem mora egy nagyszerű segítség is lehet akár a pedagógusoknak, tehát be tudják építeni akár az órákba is, ezzel tantermekbe fogunk kimenni. És fogunk kimenni csoportszobákba is az óvodásokhoz, nekik is készülünk egy egyszemélyes monojátékkal, a Boldogság árus meséjével, amit már igazából bemutatott, ugyanis ez együttműködésünk volt a Kecskeméti Ciróka Báb Színházal, és ez egy tényleg egy olyan előadás, ahol az a célunk, hogy boldogságot adjunk, és úgy adjuk ezt a boldogságot, hogy ők is tovább tudják adni másnak, tehát a végén egy kis meglepetésre is készülünk, közben aktívan bevonjuk a gyerekeket ebbe az interaktív játékba, és hát a meséken keresztül megismerhetnek a gyerekek híresebb állatmeséket is. Nánási Ágnes és Zádori Szilárd fogja játszani. Persze készülünk nagyobb előadásokkal is, mint például a Holle anyó, a Grimm testvérek klasszikus meséje nyomán írja majd Veres András. A Grimm testvérek virághírú meséje a Báb Színházak egyik legtöbbet játszott története, és hát nem véletlenül, mert izgalmas, fordulatos cselekménye mellett fontos erkölcsi kérdéseket is felvet. Készülünk még egy csecsemő színházi előadással, és ez egy műhely munka, ami azt jelenti nálunk, hogy a társulat tagjaiból alakítódik ugye az alkotócsapat. Ennek címe a Folt Hátán Folt, ami egy varázslatos első színházi élmény a legkisebbeknek, egy óriási, picik által olyan nagyon kedvelt matatókönyv lapjaik kelnek majd életre, hogy elbűvöljék és megnevettessék a kicsiket, és hát játékra hívják őket. Ennek alkotója Só Gyöngyvér és Mészáros Pancsa lesz. Ez az előadás 2021. januárjában fog majd érkezni. Évadunk utolsó előadása, amit 2027. áprilisában fog majd bemutatódni. Kispipi és Kisréce kalandjai a híres és közkedvelt Szutyejev mesék alapján írta Kuti Ágnes a szövegkönyvet, és hát ezek a jól ismert történetek humorral, zenével és sok szerethető figurával eled bennek majd meg.
3: Több korosztálynak játszik a társulat. Fontos, hogy ne csak szórakoztasson, hanem neveljen is a Báb Színház.
2: Nagyon sok előadásunk fejlesztő hatású is, például a csecsemő színházi előadások. És természetesen az is fontos, hogy adjunk egy olyan impulzust, amit talán most ebben a rohanó világban elkerüli őket, és ez a személyesség, ez a varázs, amit a mesék és a Báb Színház adhat, így még közelebb hozza hozzájuk a történeteket, és ezek a történetek, én úgy gondolom, hogy direkt úgy vannak kiválasztva, hogy az ő problémáikra vagy gondolataikra építenek, és az a legfontosabb szerintem, hogy maradandót alkossunk.
1: Pirisi Csenge interjúját hallottuk az Egri Harlekin Báb Színház következő évadáról.

0: Hétvégén ismét a gyermekeké lesz a főszerep a Kisalföldi megyeszékhelyen, hiszen három napon át mindenkit vár a Győrkőc Fesztivál, amelynek egyik különleges kísérőprogramja egy családi tematikus túra a ragyogás jegyében. A megszokottól eltérően az egészen kicsiktől a kiskamaszokig várják az érdeklődőket az idegenvezetők. A részletekről Csobainé Pintér Évát, a Gyere Győrbe tematikus túrák projektvezetőjét kérdezte Gárdonyi Eszter.
1: Itt vagyunk már benne a nyárban, és ugye ilyenkor egészen különleges tematikai sétákkal is találkozhatunk. Mi lesz az első a különlegességek sorában?
2: Ebben az évben ugye szinte július első hétvégéje lesz az, amikor a gyerekeket Győrbe várják, és több évben csatlakoztunk mi is a programhoz, hiszen nagyon kedveljük, amikor gyerekekkel kalandozhatunk egy kicsit a városban. Korábban is úgy választottuk ki a program időpontját, hogy ez az esti órákra essen, hiszen a gyerekeknek az igazi kaland, amikor felgyulladnak a fények, és nem kell ágyba bújni, hanem egy kicsit csavaroghatnak a városba. Úgyhogy ehhez különösen jól passzol most a ragyogás tematika, hiszen Győr esti fényei valóban ragyogóak. Úgyhogy olyan útvonalat igyekszem kiválasztani a gyerekeknek, hogy akik eddig velünk jöttek, azok se unatkozzanak, és majd olyan helyre megyünk el, ahova általában nem szoktak este felé már elmenni a gyerekekkel, viszont nagyon különleges hangulatú. Ez a városunk legrégebbi része, ahol varázslatosak a fények, gyönyörű a templom, kivilágító szobrak, csillog a torony sisakja a bazilikának, és hát gyönyörű esti fényekben fogunk a város hőseiről mesélni, és megismerkednek a város legendájával, keressük majd azokat a pontokat, amelyek a legszebben csillognak.
1: Gyerekeknek mesélni város történetről nem biztos, hogy olyan egyszerű, mint ahogy hangzik. Miben kell ilyenkor változtatni? Mert gondolom, hogy egy korosztály sem azonos, tehát lehet, hogy itt lesznek 6 évestől 14 éves korosztály.
2: Igen, volt már arra példa, amikor nagyon kicsi és hát a nagyobb gyerekek is velünk voltak, akkor azt csináltuk, hogy két csoportba indultunk sétálni. Én mindig a kicsiket nyerem meg, úgyhogy velük szeretek szöszmötölni és beszélgetni, nagyon aranyosakat mondanak, de nyilván nekik a mesés történetek lesznek az igaziak, de szoktunk közben menetelni, zenélni, úgyhogy nagy kaland ez a séta. Általában úgy szokott lenni, hogy a végére egyáltalán nem fáradnak el és nem akarnak hazamenni, azzal tudom csak hazaküldeni őket, hogy muszáj lefektetni a szüleiket, mert más nem fogják tudni őket elvinni a programokra, olyan fáradtak lesznek. Szóval a lényeg az, hogy a gyerekek nagyon szeretik a mesés történeteket, mi meg szeretünk nekik mesélni.
1: Ez a séta egyszeri alkalom?
2: Ez a séta kifejezetten egyszeri alkalom. Nyilván rengeteg program várja a gyerekeket, és tudjuk, hogy ezek a programok azért javarészt játékos programok, előadásszerű programok, bábszínházi programok, zenés programok. Ez egy picit más, itt egy kicsit érdemes ránk odafigyelni, válaszolni a kérdésekre, együtt keresgélni valamit, úgyhogy úgy élesztjük be ezt a programok közé, hogy ez egy egyszeri séta alkalom.
1: Ilyenkor milyen történetek, például a vaskakas története meg elevenedik-e, vagy hirtelen a Fridláda jutott még eszembe, úgy, hogy az ő szintjükön is érthető legyen?
2: A Fridládától indul mindig a történet, mert nagyon szeretem a gyerekekkel ezt az angyalos, álomporszóros történetet megosztani, hogy most hiába szórják az angyalok az álomport a szemünkbe, hiszen a Fridládának két gyönyörű szárnyaló angyala főszereplője, hanem mi ott ugyan meghallgatjuk ezt az altató zenét, de aztán felélénkülünk, és onnan indulunk, és igen, el tudjuk nekik mesélni, hogy milyen huncutság történt azon a helyen, ami miatt az akkori király arról rendelkezett, hogy ott álljon egy emlékmű, és miért pont azon a helyen áll. Ez nagyon érdekli a gyerekeket, úgyhogy ezzel mindenképpen foglalkozunk, és hát a városunk legszeretettebb legendája, az egyébként rövid török időhöz kapcsolódó vaskakas legenda, így kihagyhatatlan a vaskakas diszkút felkeresése, de nyilván a török időknek kisfiú vendégeink is vannak, fontos szereplői a győri hősök, őket is felkeressük, megnézzük a talapzatot, megnézzük a szobrokat, megnézzük, mit tartanak a kezükbe, és ebben a gyerekek nagyon jó társak. Mindemellett gyönyörűen megy le akkor már a nap, feljönnek az esti fények, gyönyörű kék égben és csillagfénybe szoktunk végül sétálni, és ez minden gyereknek nagyon tetszik.
0: Gárdonyi Eszter ajánlotta figyelmünkbe a hétvégi mesés város történeti sétát, amelyről bővebben a gyeregyőrbe.hu oldalon olvashatnak.

0: Öveket becsatolni, ez a hívó szó néhány napja a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban. A járműgyűjtemény segítségével nyomon követhetjük, hogyan fejlődött a biztonságos közlekedés a korai szabályozásoktól egészen a mesterséges intelligenciával támogatott technológiákig. A számos meglepetést rejtő tárlat Budapest 10. kerületében az északi járműjavítóban várja az érdeklődőket. Farkas Szabolcsot a múzeum restaurátor munkatársa Erki Nagy Dániel kalauzolta.
1: A kiállító térbe belépve rögtön egy régi, zöld, hatalmas méretű oldtimer autót láthatunk, és akkor felmerül rögtön az emberben a kérdés, hogy például egy ilyen régi 100 éves Mercedes-Benz típusú személyautó mennyire volt biztonságos.
2: Ha ránézünk egy ilyen szép nagy átmérőjű ballonos kerékre, hát ma már ilyet ugye személyautókon nem látunk, tehát az akkori utak azok mai járművekkel tulajdonképpen járhatatlanok lennének, az egy azonnali felfekvés, tengelytörés, bármi lenne. Hát hogy mennyire biztonságos. Ugye itt még törőzónáról, összecsukló kormányoszlopról, biztonsági övről, légzsákról egyáltalán nem beszélünk. Először ugye a sebesség jelent meg, mint veszélyforrás, majd minden veszélyforrásra folyamatosan reagáltak a mérnökök, hogy hogyan lehet ezeket kiküszöbölni.
1: Igen, mert hogy ugye ezek az autók legalább kétszer olyan nagyok, mint a mai társaik. Hatalmas ugrást kellett tenni ahhoz, hogy bejusson az ember ugye a vezetőüléshez. Viszont itt kívülről masszívnak tűnnek.
2: Ó, természetesen nagyon masszívak. Ugyanakkor ennek a masszív kialakításnak is megvan a maga hátránya. Ugye manapság azért terveznek különféle törőzónákat, egyebeket az autókba, hogy az ütközés erejét azt már magának a járműnek az alváz, a karosszériája nyelje el. Itt egy ennyire masszív alvázú jármű, az semmit nem fog elnyelni, tehát az erő megmaradás értelmében én fogok kirepülni az ablakon.
1: A műtárgyak között sétálva különféle ismeretterjesztő oszlopokat is láthatunk, hogy például honnan jött a közúti lámpák használatának ötlete, ezt lehet megtudni akkor, hogyha befelé fordítom ezt a kis táblát, és akkor kiderül, hogy a vasúti jelzők ihlették a városi autós közlekedést irányító fényjelzéseket, mivel már jóval a gépjárművek elterjedése előtt sikerrel alkalmazták őket a vasúti forgalom szabályozására. Tehát ilyen apróságokat is meg lehet tudni, meg még mi mindent.
2: Számos olyan műtárgyal készültünk, amelyeket eddig talán egy-két fényképen, vagy még azon sem láthattak a látogatók. Amit mindenképpen kiemelhetek, az a 2 frissen restaurált villamosunk, egy 1000-es sorozatú acélvázasító, korszerűsített BKVTV sorozatú villamos, illetve egy UV3 típusú villamoskocsi. Ezek a budapesti városképnek a megszokott elemei voltak, és most utolsó üzemállapotuknak megfelelő, megújult köntösben a látogatók itt megtekinthetik ezeket a járműveket.
1: Valóban ugye az UV villamosok a mi életünk része is voltak, hiszen 2006-ban vonták csak ki a forgalomból őket. És akkor itt van a másik villamos, az Ugliget és Moszkva tér között közlekedő 58-as. Ha jól látom, 1911 és 12 között gyártották ezt a típust, és elég sokáig közlekedett.
2: Így van, korábban ugye a Beszkár elődvállalatai azok rengeteg eltérő típust üzemeltettek, és ugye az 50-es években megindult ezeknek a járműveknek az egységesítése, korszerűsítése, és ennek az acélvázasítási programnak az egyik eredményét láthatjuk itt magunk előtt.
1: Fölnézünk ide az utastérbe. Alapvető érdekessége az, hogy még nincsen külön vezetőfülke, tehát nincsen elszaparálva a villamos vezető az utastértől, így beleláthatunk az ő terepére, ahol a különféle karokat irányítgatta. Igen, és ugye az UV villamosokra jellemző tekerőkar is megtalálható, még amivel az ablakokat lehetett leföl muzigálni. Hol lett ez megőrizve, ez a villamos?
2: Ez a villamos egy másik társával együtt az egykori zugligeti 58-as villamos viszonylatnak a végállomásánál maradt meg az utókor számára. Onnan került 2023-ban a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum tulajdonába, és nem sokkal később ugye ennek meg is kezdődött a restaurálása. Ugye ezek a járművek, hogyha valaki járt ott, akkor emlékezhet rá, hogy büféként funkcionáltak, tehát utastér az teljesen ki volt ürítve, nagyon-nagyon sok mindent kellett a vezetőállásokon is pótolni, kapaszkodókat, egyebeket, de szerencsére sikerre

Kedves hallgatóink, ezzel a mai kalendárium végére értünk. Köszönöm figyelmüket a hangmérnök Hajósi Bence, a szerkesztő Toldi Szabolcs és a felelős szerkesztő Babucs Kriszta nevében is. Süveges Gergőt hallották, igyanak rendesen, szép napot, minden jót!

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 16 óra. Jó napot kívánunk. A mikrofonnál Beslin Bettina és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Jelentősen nagyobb az idei költségvetési hiány, mint amit az Orbán kormány korábban közölt, mondta napi rendelőtti felszólalásában Magyar Péter miniszterelnök.
1: Elkezdődött a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program adománygyűjtése.
2: Holnap tetőzik a hőség, néhol 42 fok is lehet. Legfeljebb a Dunától keletre alakulhat ki néhol záporzivatar.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. A kulák üldözés áldozataira emlékezett ma az országgyűlés.
2: A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában emlékeztetett arra, hogy Rákosi Mátyás és a kommunista párt 1948-ban tisztességes dolgozó magyar gazdákat nyilvánította népellenségévé. Magyar Péter hangsúlyozta, olyan embereket, akik becsületes munkával művelték a földjeiket, értéket teremtettek.
3: A kommunista hatalom listázott, megbélyegzett, kifosztott és családokat tett tönkre. Volt, akit internáltak, volt, akit börtönbe zártak, és volt, akit öngyilkosságba hajszoltak. Ma rájuk emlékezünk. Mindazokra, akiknek egyedüli bűnük az volt, hogy becsületes munkából éltek, és szorgalmukkal a családjukat és hazájukat gyarapították, és eközben mégis üldöztetés áldozataivá váltak a saját hazájukban.
1: A miniszterelnök szerint szakmailag, politikailag és erkölcsileg egyaránt vállalhatatlan az előző kormány költségvetési politikája.
2: Magyar Péter az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában úgy fogalmazott, az előző kabinet az idei büdzsé bevételi oldalát olyan uniós támogatásokra alapozta, amelyekről már akkor is tudható volt, hogy a korrupciós aggályok miatt Magyarország nem férhet hozzá. A kormányfő arról is beszélt, hogy az országgyűlési választások előtt vállalt, ez évre szóló több ezer milliárd forint összegű kiadás mögött valójában nincs fedezet. Hangsúlyozta, a 2026-os költségvetési hiány jelentősen nagyobb annál, mint amilyen adatot az Orbán kormány korábban közölt. Az uniós források hazahozatala nélkül a deficit elérni a 8,3%-ot, ami mintegy 7650 milliárd forintot jelent.
4: Minden egyes fedezet nélkül elköltött milliárd ugyanis hiányzik valahonnan. A lepusztult iskolákból, a kórházakból, a nyugdíjakból, a rendőrök, a tanárok fizetéséből, az energiahatékonysági fejlesztésekből, a vállalatok támogatásából, a vízügyi beruházásokból, a gyermekvédelemből, a nyugdíjasok pénztárcájából. Minden egyes elhallgatott kötelezettség azt jelenti, hogy a számlát végül a tisztességesen dolgozó magyar embereknek kell kifizetni. Minden egyes meghamisított, önök által meghamisított költségvetési sor azt jelenti, hogy önök becsapták, szándékosan átverték az országot, átverték a magyar embereket.
1: A Mi Hazánk frakció vezetője szerint a kormány eddigi 50 napja azt bizonyítja, hogy egy abszolút filmszínházat látunk.
2: Torockai László a kormányfő napi rendelőtti felszólalására reagálva azt mondta, miközben a tiszta a demokrácia és a jogállamiság helyreállításáról beszél, valójában diktatúrát épít.
5: Miközben önök végig az elmúlt 16 évben elmondták, hogy milyen diktatúrával kormányzott a kétharmad. Önök pontosan ezt csinálják, csak durvábban. Durvábban, mert eddig nem volt mandátumkorlátozás, vagy nem volt még ilyen Magyarországon, hogy önnek nem tetszik a köztársaság elnök, ezért ki fogják rúgni, és azt is elmondta, hogy akár a Tisza szigetek közül is majd érkezhet az új köztársaság elnök. Ez rendkívül ijesztően hangzik.
1: A KDNP frakció vezetője szerint a Tisza kormány nem az emberek javára kezdett el kormányozni.
2: Rétvári Bence szintén a mini

0: Miniszterelnöki felszólalásra reagálva azt mondta, az emberek hétköznapi életét segítő vállalásokat a kormányalakítás napján elfelejtették, és kizárólag az előző kormányzattal is annak támadásával foglalkoznak.
1: Rossz lenne a lakosságnak az alacsony jelzálog hitelkamat? Rossz lenne a KKV-knak az alacsony hitelkamat? Mert önök ezeket vezetik ki. Nem a magasabb béreket vezetik be, nem az adót csökkentik, hanem ezeknek a kis- és középvállalkozásoknak, illetve a jelzálog hiteles családoknak nehezítik el a helyzetét.
2: A Fidesz frakció vezetője szerint a kormányzati tervek megszüntetnék az alkotmányos demokráciát, ezért Gulyás Gergely azt javasolta a miniszterelnöknek, hogy gondolják át azokat.
0: A legnagyobb ellenzéki frakció vezetője reagálásában arról beszélt, hogy Magyarországon 1990 óta miniszterelnök nem volt megrendelője különböző büntetőeljárásoknak, és a világon egyetlen demokráciában sem használják arra az alkotmányozást, hogy kiiktassák a politikai ellenfeleket.
3: Azok a lépések, amelyeket önök tesznek, azok ellentétesek mindazzal, ami Magyarországon 1990 után alkotmányos demokrácia tekintetében történt, és hogyha önök lefejezhetik az alkotmánybíróságot, elbocsáthatják a köztársasági elnököt, kiiktathatják a parlamenti ellenzéket a demokratikus választásokból, akkor sok mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy Magyarországon a következő években alkotmányos demokráciában élhetünk.
2: A Tisza képviselőcsoportja nevében a miniszterelnöki felszólalásra reagáló Lukács Gábor frakcióvezető helyettes szerint a kormány első 50 napjában olyan döntések születtek, amelyekre hosszú évek óta vártak a magyar emberek.
0: Lukács Gábor elmondta, a magyar gazdaság újra kiszámíthatóbbá válik, erősödik a bizalom, és végre nem a bizonytalanság határozza meg a családok, vállalkozások és a befektetők mindennapjait.
4: Az elmúlt 50 nap bebizonyította, hogy igenis lehet másként kormányozni. Lehet új döntéseket hozni, hogy azok ne egy szűk politikai kör, hanem Magyarország egészének érdekét szolgálják. Lehet úgy gazdaságot építeni, hogy kiszámítható legyen a családok és a vállalkozások jövője is. Igen, lehet úgy közéletet építeni, hogy a politika ne egymás lejáratásáról, hanem az emberek szolgálatáról szóljon.
2: Elkezdődött a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program adománygyűjtése.
0: Idén 189 gazdaság, köztük több mint 80 határon túli vállalta az adománybúza átvételét, hogy abból majd lisztkészüljön a malmok segítségével, számolt be a részletekről a Magyarok kenyere program ügyvezetője. Horváth Vivien hangsúlyozta, a kezdeményezés célja, hogy a gazdák felajánlásainak köszönhetően a szegénységben élők asztalára is kerülhessen kenyér. A programban felajánlott búzából készült lisztet rászoruló családok, gyermekeket segítő intézmények, szociális szervezetek kapják meg.
5: Az elmúlt években ugye vannak már intézményeink, amelyeket támogattunk. Magyarországon több mint 400 határon túl több mint 100 intézmény az, akihez került. Ők szociális intézmények, kórházak, gyermekotthonok, különböző karitatív szervezetek, akik segítik a kiosztást. Alapvetően abból indulunk ki, hogy akinek adtunk, annak már tudjunk adni az idei évben is, de természetesen, hogyha fordulnak hozzánk és tudunk máshova is segíteni, akkor örülünk a jelentkezőknek.
6: Autós percek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint 4 autó ütközött az M1-es autópálya Hegyeshalom felé tartó oldalán az M0-as autó csomópontjánál. A 16-os kilométernél a külső sávot lezárták. Baleset történt a 33-as főúton Debrecen átkelési szakaszán a 102-es kilométernél. A Kismacs felé vezető oldalt lezárták, a forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad.
2: Fővárosi információk következnek.
7: Jó napot kívánok! Budapesten a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között mától hétköznapokon 17 órától zárják le másnap hajnali 5 óráig, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Távfővezeték felújítás miatt mától a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. Szép Csilla, BKK Info.
6: MÁV Info.
8: A tárnoki S36-os vonatok nem közlekednek, helyettük a Z30-as vonatok állnak meg. A többi vonalon jelentősebb fennakadás és késés nélkül zajlik a délutáni vonatforgalom. A Bajai vasútállomás karbantartása a következő ütemhez érkezett. Vasárnapig a Dombóvár és Baja közti személyvonatok helyett Bátaszék és Baja között MÁV buszok közlekednek. A Gemenc interrégiók változatlan menetrend szerint járnak. A Csepeli gyorsvasúton jövő hétfőig tart a karbantartás. A H7-es hév helyett a Boráros tér és a Szent Imre tér között pótlóbusszal. A Szent Imre tér és Csepelhév állomás között a párhuzamos BKK járatokkal utazhatnak. Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
6: Időjárás jelentés.
9: Jó napot kívánok! A rekordokat döntögető forróság tovább folytatódik. Ma délután és holnap is sok lesz a napsütés, kevés gomoly felhő mellett. Ma estig az északi középhegységben és keleten, holnap elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar. A szél csak zivatarok környezetében lehet erős, viharos. Kora hajnalban 19-25 fok közötti értékeket mérhetünk általában, még kedden délután 36 és 42 fok között valószínű a legmagasabb nappali hőmérséklet. Nagy eséllyel születhet új országos abszolút maximum hőmérsékleti rekord.
2: Ez volt a Krónika. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Naményi Krisztina és a technikai munkatársak Fácán Andrea, Rácz Dorottya és Só Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Bőti Attila. Viszont hallásra!
6: Műsorajánlat. Nagyok.
10: Művészettörténész és iranista. Azt kutatja, hogyan találkoznak és formálják kölcsönösen egymást a különböző kultúrák, hogy kötötte össze Perzsia, Keletet és Nyugatot. Munkái újra és újra azt mutatják meg, hogy a magyar múlt jelentős része is csak akkor érthető meg igazán, ha figyelembe vesszük keleti kapcsolatait is. Vendégem Szántó Iván, orientalista művészettörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi docense, akinek munkásságát idén Széchenyi díjjal ismerték el. Várja önöket a beszélgetőtárs, Herceg Tibor.
6: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Anya füzet. Miután megszületett a baba.
11: Mindig egy kicsit másra van szükség egy anyának, például az első 6 hétben azokat a munkákat, amiket az újszülöttel való távolságban tudna elvégezni, azt más elvégezze helyette.
12: Meddig tart a 4. trimester, vagyis a szülést, születést követő időszak? Mire van ekkor szüksége a babának, az anyának és az alakuló családnak? Megjelent az anyafüzet 2. része, amely kifejezetten az anya testi-lelki jól létét tartja szem előtt.
6: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Kedden délelőtt 11:30 után a Kossuth Rádióban.
13: 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15:06 a Bartók Rádióban.
6: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
14: 3:45 a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá műsorunkban önöké a főszerep? Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Ön szerint kinek van joga az eutanáziához? Hollandiában először segítettek halálba egy 12 évesnél fiatalabb gyermeket.
15: A haldoklóknak magas százalékot tudja, hogy meg fog halni, sőt, az időt is nagyjából tudja, és beszélne róla. Szüksége van rá. És úgy közeledünk hozzá, hogy ugyan már ez a tabu téma. És ezzel a magányba lökjük őket.
14: És 40 fok kint, 20 fok bent, mire figyeljünk, ha légkondit használunk?
16: Embere válogatja, hogy kinek, hogy kényelmes, de van nyilván egyfajta ajánlás is, ez a 8-10 fok, és ez lenne az ideális beállítás, hogy ennél nagyobb hőmérséklet különbség a kültér és a beltér között ne nagyon legyen, hiszen ez már tényleg megterheli az emberi szervezetet.
14: SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Végeláthatatlan szenvedés, vagy inkább a kegyes halál, eutanáziát hajtottak végre egy 12 éves gyermeken Hollandiában. Az önkéntes orvosilag asszisztált halálba segítést 2 éve engedélyezték az országban olyan gyermekek esetében, akiknek a betegség elviselhetetlen szenvedést okoz, nincs remény a javulásra, és akik számára már a palliatív ellátás sem hozhat enyhülést. A döntéshez 12 és 15 év között szülői beleegyezés szükséges. 12 év alatt pedig a szülők és az orvosok közösen hoznak döntést, de ahol ez lehetséges, a gyermek bevonásával. Belgiumban már 2014 óta engedélyez a gyermekek esetében is az eutanázia, de mit mondanak önök? Ki húzza meg a szenvedés határát? Dönthetünk-e arról, hogy elég volt, hogyha a saját életünkről van szó? Hol kezdődik, végződik a belátóképesség? És ki dönthet felelősen életről, halálról? Minden érintett? Vagy csak a felnőtt, a beteg, vagy akár a szülő, az orvos is? Békés, szelíd, gondolatgazdag beszélgetésre hívom önöket. SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630, 759-5200, és amíg gondolkodnak, tárcsáznak, hallgassanak meg egy összeállítást korábbi adásunkból, ahol az Asszony a fronton című könyv szerzője, Polc Alen, a halál és a gyász kutatásának magyarországi úttörője, aki maga is a klinikai halál állapotába került a háború alatt, ő beszél rajta. Egy archív rádió felvétel következik.

eutanázia, azaz jó halál. Egyre inkább divatba jön a szó, amelynek jelentését a görögök már 2000 éve is vitatták. De vitatja minden élő, aki megszületett erre a világra, nem tudományosan, csak úgy a saját szavaival, hogy érdemes-e tovább küzdeni, ha már eldőlt a harc. Még ma sem tisztázott, hogy jogi, filozófiai vagy etikai a kérdés. Jön-e rá valaha is megnyugtató válasz?

0: a fronton voltam haldoklók mellett, láttam, hogy lehet küszködve meghalni, halált elfogadva meghalni. Az, hogy gyermekkoromban Erdélyben én azt láttam még, hogy nyíltan beszélnek a halálról, a haldoklóval. Tehát én úgy nőttem bele, hogy az életbe, hogy a halál természetes. Sose fogom elfelejteni, amikor egyik fogadott falusi nagyapám, hát én voltam a fogadott unoka, azt mondja a feleségének, a kül mellettes haldoklik, hogy te Nina, te meddig tart ez még? És azt mondja az azt, hogy még vagy 3 napig. És azt mondja a férfi, nem lesz az sok? Azt mondja, a kaszálnál rövid lenne, most nehezebb így. És 3 nap múlva hal meg. Ezt mi már nem ismerjük. Pedig, és ez az érdekes, és ez a fontos, hogy a haldoklóknak magas százalékat tudja, hogy meg fog halni, sőt, az időt is nagyjából tudja, és beszélne róla. Szüksége van rá. És mi úgy közeledünk hozzá, hogy ugyan már, ez a tabu téma. És ezzel a magányba lokjuk őket. Elhagyjuk őket érzelmileg, mert hiába öleljük, csókoljuk, visszük oda az enni valamit, minden, ha pont arról nem beszélhet, ami fontos. Amikor ő búcsúzni szeretne. Amikor ő szeretne áttekinteni az életét, a helyre tenni, mi hogy volt.
1: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
2: SMS számunk pedig 0639666, és arról beszélgetünk, hogy Hollandiában engedélyezték egy 12 éves gyermek eutanáziáját, tehát önkéntes asszisztált, orvos által asszisztált halálba segítését. Ez egyébként ez valamikor tavaly decemberben történt, de a holland egészségügyi miniszter most számolt be róla, ahogy nemrég számolt be róla a holland parlamentnek, és mi arról beszélgetünk, hogy kihúzza meg a szenvedés határát, dönthetünk-e arról, élet és halál kérdéséről van szó, hogy elég volt, hol kezdődik a belátóképesség, ki dönthet felelősen egyáltalán, függ-e ez az életkortól, élethelyzettől, csak az érintett dönthet saját életéről, vagy bizonyos esetekben akár a szülő és az orvos is, beszélgessenek velünk, osszák meg velünk gondolataikat. Jött már egy SMS, ezt kérdezik, hogy jobb témát nem találtak, és utána jön a minősítés is, és hát itt Polcelan is az előbb arról beszélt, hogy nem szívesen beszélünk a halálról, ami természetesen nem egy jó dolog, de nem jó, hogyha tabu téma, legalábbis ezt mondta Polcelan, ennek a témának egy kiváló ismerő szakértője. Stúdiónk vendége pedig Hall Melinda, klinikai szakpszichológus. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Nem beszélünk a halálról?
3: Mert tabusítjuk, mert nem szeretünk rá gondolni, mert az élet végét nem szeretjük premier plánba kitenni. Egyébként egy rendkívül intim dolog a halál maga, meg a halálról való gondolkodás is sok esetben. És mióta eltávolodtunk a vallási gyökereinktől, azóta még inkább tabusított téma. Azért most, hogyha mindenki visszagondol egy picit a történelembe, akkor a magyarok is így jártak, hogy a templomban több szó esett a halálról, mint talán bárhol máshol. Akkoriban ugye úgy, hogy tényleg nem feltétlenül csak templomra gondolok, tehát értsék jól a hallgatók, de hogy azokban a közösségekben, akik vallási vagy hitéleti területeken gyűltek össze, ott a halál az egy tanításnak a része, tehát hogy ott mindenképpen lesz egy oktatási folyamat, még akkor is, hogyha valaki nem szeret erről gondolkodni, és ezt beviszi utána a családjába is. De mióta nem járunk ilyen közösségekbe, mióta egyre kevesebb egy lelkésznek, egy szellemi vagy lelki vezetőnek a szerep, most a vallásokra gondolok elsősorban, azóta még inkább tabusított témáról van szó. És sajnálatos, de én azt is látom, és egyetértek teljes mértékben Polcelen gondolataival, mert hogy elhagyjuk azokat, akik szenvednek, és hogy nem arra van szükségük, hogy még egy kis levest vigyünk, vagy persze nyilván arra is fizikum területén, de az érzelmi területeket nem szeretjük felvállalni, és egyébként sok esetben szerintem nehezebb is. Nehezebb ott ülni, a fájdalmat nézni, szinte átvenni, empatizálni, megkönnyíteni, engedni beszélni azt, aki még tud beszélni, meghallgatni azt a történetet, sok ezerszer, akár egy nap alatt elviselni azokat a saját érzéseinket, amik egyébként egy szerettünknek a haldoklásával, szenvedésével kiváltódnak. Tehát itt nagyon sokszor az emberek azt látom, hogy magukat nem bírják elviselni, és ezért mennek ki a szobából, és ezért csukják be maguk mögött az ajtót, és ezért próbálják a hétköznapi életüket úgy élni, mintha mi sem történne egyébként az életük másik dimenziójában, mert maguk a saját érzéseiket nem tudják helyre tenni. Például most hadd mondjak egy olyan evidens példát, amit mindannyian sajnos átélünk életünk során, vagy nem teljesen sajnos, majd erre is hadd térjek ki, de hogy a szülőnek az elvesztése, ugye ez egy természetes folyamat valahol, és a gyerekeknek nagyon nehéz azt látni, amikor az egyébként ereje teljében lévő szülő egyszer csak már az a gyámoltalan, szinte gyermeki énállapotba kerül.
2: Szinte megfordul a helyzet.
3: Képtelen, szinte megfordul a helyzet. Tehát ez önmagában egy olyan lelki teher, amit nagyon sokan nem bírnak elviselni, és nem készülnek rá a hétköznapokban, hiszen fiatalkorban az ember valahogy úgy van vele, hogy örökké élünk, és ez majd ráér, majd ráérünk azzal akkor foglalkozni. Az én véleményem az, ami polccal ennek is, hogy nem érünk rá akkor foglalkozni vele, mikor megtörténik a baj.
2: Tehát készülni kell ezek szerint valamilyen módon, de készülése az például, hogy azt mondom, hogy hát lehetőségem van arra, hogy lemondjak az életről meghatározott jogi keretek között.
3: Ez megint csak vissza kell...
2: És akkor már az eutanáziának.
3: Megint csak vissza kell, hogy vonatkoztassak a kultúrkörhöz, amiben létezünk. Nem tudunk elvonatkoztatni ettől, és ez pedig az a keresztény, zsidó-keresztény kultúrkör, amiben élünk, és amiben a törvénykezésünk is megtörtént. Ugye jelen pillanatban Magyarországon az eutanázia nincs jelen a jogi formában, tehát azt is mondhatnám, hogy tiltott, de azért ez így nem teljesen lenne igaz. Az aktív és passzív eutanáziát különítjük el, és az aktív az, ami jelen pillanatban a Magyarország törvényei nem tesznek lehetővé, egyébként azért sem, mert az egészségügyi alaptörvény sem teszi lehetővé, tehát hogy itt van egy jogi folyamat, ami viszont nem önmagában jogként értelmezendő, hanem még egyszer mondom, a zsidók keresztény kultúrkörből származó jogi formula. Van egy másik történet, ami itt nagyon fontos, hogy az eutanázia esetében bár a jog próbálkozik leuralni ezt a területet, megfogalmazni a lehető legkonkrétabb helyzeteket, de van, amire a jog nem terjedhet ki. És ezért látom egy nagyon veszélyes és sikamlós területnek azt, amikor erről gondolkodunk. Most, amit felolvasott az első blogban, talán, hogy maga az eutanázia ugye akkor engedélyezett, amikor végstádiumú, visszafordíthatatlan, óriási elviselhetetlen fájdalommal jár. De akkor vissza kell térnünk már eleve ahhoz a kérdéshez, hogy ki határozza meg, hogy elviselhetetlen az a fájdalom.
2: Hát itt maga az érintett például.
3: És maga az érintett, hogyha még úgy is határozza meg, hogy elviselhetetlen a fájdalom, mi történik akkor, amikor ez maga a pszichopatológia része. És itt van az a nagyon nagy kérdés, amiben én mindig azt mondom, hogy álljunk meg egy pillanatra, mielőtt nagyon gyorsan ítéletet hozunk eutanázia pro és kontra, mert a pszichopatológiának a része az, hogy fájdalmak között, súlyos betegségek esetén megérkezik az öngyilkosságra, a halál vágyra vonatkozó gondolati kör, ami akár lehet kényszeres gondolati kör, és bizony sok esetben elviszi a fókuszt azokról a dolgokról, amik egyébként még reményt sugározhatnak.
2: Tehát arra gondol, hogy maga a halálvágy vagy a halál választása is lehet egy betegségnek a jele, valójában egy beteg állapot.
3: A pszichés elváltozásnak is ugye lehet magának a része, és ez egy nagyon fontos kitétel, ezt kérem, hogy a hallgatók, amikor most esetleg írnak, kommentelnek, akkor is vegyék figyelembe, hogy igenis fájdalmakkal sokkal könnyebb depresszióba esni, és egyébeket is mondhatnék például.
2: Mit mond Sarolta? Jó napot kívánok, ön ilyen szó, parancsoljon.
4: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a neked. Hát én azt gondolom, az alapvető kérdése, vagy az eredeti kérdése, hogy kinek van joga, senkinek, a Jóistennek. A Jóistenen kívül senkinek. Nekünk ahhoz van jogunk, és Isten áldotta erőnk és lehetőségünk, hogy életet adjunk. És szerintem erre kellene büszkének lenni, és ennek kellene örülni. De hogy az életet elvenni, tehát vagy halálba segíteni, ezt lehet szépen mondani, de ez gyilkosság.
2: Tehát, na de hát itt maga a beteg kéri azt, hogy segítség akkor, halálba.
4: Akkor is gyilkosság. Hát akkor is az az orvos elveszi a betegnek az életét. És ahogy itt az előbb a szakértő asszony mondta, lehet, hogy ő egy pszichés beteg. Elveszi az életét. És amikor hazamegy, és akkor megkérdezik tőle, hogy mi volt otthon, otthon megkérdezik, hogy mi volt a kórházban, hát halálba segítettem valakit. Ezzel lehet egyébként együtt élni? Csak úgy teszem fel a kérdést.
2: Tehát ön akkor úgy gondolja, hogy ez semmilyen szinten a halálba segítés szinten nem elfogadható.
4: Ez nem az ember, tehát amikor az ember Istent játszik, az egy borzasztó nagy baj, és nagyon veszélyes. És mi volt akkor egy, azt gondolom, hogy ez is valamilyen szinten ilyen ideológia. Amikor az 50-es években halálra ítéltek embereket. Bírók kimondták, hogy ez az ember bűnös, és el kell venni az életét.
2: Hát
4: halálba segítik.
2: Igen, kettőt azért szerintem nagyon meredek összehasonlítani, mondjuk egy koncepciós pert és egy eutanáziát, tehát ennek a kettőnek azért szerintem nem sok köze van egymáshoz. Hát de ez az én véleményem természetesen.
4: Igen, értem. Persze, csak azért eszembe jutott, hogy ez is életelvétel, meg az is életelvétel. És hol van nekem ahhoz jogom, hogy annak a 12 éves vagy akárhány éves embernek elvegyem az életét, még akkor is, hogyha ő akarja.
2: Köszönjük szépen, SMS számunk 0630 9660. Megoszlanak a vélemények, írja egyik hallgatónk, és valóban megoszlanak. Van, aki egyébként az előző hallgatóval ért egyet, az életet nem lehet elvenni, ezt többen írják. Mások viszont azt mondják, hogy de igenis előfordulhat az, hogy segíteni kell azt, aki el akar menni. Egyik hallgatónk kéri azt, hogy én engedélyezném az aktív eutanáziát is, tehát az orvosi segítséggel történő életelvételt. Azt írja, hogy tapasztalatból beszélek, nem kívánom azt, amit apám átélt otthon, illetve apámmal átéltem otthon, aki menthetetlen volt. Kopány írja nekünk egy kerülőtet kerülve, vagy kerülőtet kínálna a vitába, hogy saját tapasztalat, hogyha valaki hisz valamiben, az gyógyít is, tehát ott van még mindig a remény is, amíg él az ember. Aztán egy újabb vélemény. Fontos téma a mai felületes életet élő világunkban. Az eutanázia, írja egy hallgatónk, szerintem óriási tévedés. Az élet Istentől van, hagyjuk meg ezt neki. Mármint a döntés lehetőségét, és egy újabb vélemény AV aláírással. Jó a téma, támogatom az otthoni eutanáziát. Miért kellene egy gyógyíthatatlan, nagy fájdalommal élő életet meghosszabbítani? Ez az emberi méltósághoz is méltatlan, és az egyéni önrendelkezéshez is. Mások viszont ezzel ellentétesen, például Éva néni írja azt, hogy nem játszhatunk Isten. Stúdiónk vendége Halmer Inda, klinikai szakpszichológus. Nagyon megoszlanak a vélemények.
3: Nagyon elgondolkodtatott a betelefonáló Saroltának a véleménye. Valóban a második kérdés az talán az, hogy ki az, aki jogosult kvázi végrehajtani mondjuk egy aktív eutanáziát, és bizony én is egyetértek ezzel a hozzászólással, hogy senkit nem kötelezhetünk arra jogilag, hogy hajtson végre aktív eutanáziát. Éppen ezért gondolom alapvetően tévútnak azt, hogy az eutanázia egy először is azt, hogy egy...
2: Már hogy például az orvost kötelezzük arra,
3: vagy az ápolónőt, vagy a palliatív ellátót, tehát hogy igenis itt lesznek olyan rizikócsoportok, akiknek viszont a későbbi lelki terhét azt nem szabad, hogy rájuk zúdítsuk egy részről. Tehát itt ez most megint picit ilyen jogászkodás, és én nem akarok jogász lenni, mert nem vagyok az, és nem értek ennyire hozzá, de azért azt szerintem egy nagyon fogós kérdés, hogy azokat ki fogja ellátni, és most itt jelentkezem, hogy valószínűleg én, akik egyébként morálisan mondjuk nem értenek egyet, akik tényleg ugyanebből a zsidó-keresztény kultúrkörből érkeznek, akinek van hite, aki úgy gondolkodik, mint Sarolta, és mégis mondjuk ráköteleznénk ugye egy-egy jogszabály által, hogy már pedig meg kell tenni azt, hogy ha valaki kéri. A másik probléma, amit szintén már itt pedzegettem az előző hozzászólással, hogy amikor valakinek fájdalma van, és ezt nagyon kevesen szokták nekem elhinni, de hogy az egyik vezető tünet, ami megjelenik a világon fájdalom szinten, az a fejfájás. És a fejfájásra úgy legyintünk, hogy bekapunk egy cukorkát, és már nincs is fejfájás, emiatt ugye kemény gyógyszer túlhasználat is, nagyon sok egyéb is van. De nem hiszik el az emberek, hogy egy kemény migrénes rohammal bizony ki lehet ugrani a harmadikról, meg akarhat valaki akár öngyilkosságot elkövetni. Sajnálatos, de a fájdalom szüleménye, és valahol annak az egész pszichés elváltozásnak a köre, ami már egy fájdalmas személyiség, úgy szoktuk nevezni, ugye egy torzító hatása van a fizikai megbetegedéseknek és fájdalomnak a személyiségre, és ezt szerintem nem szabad kivenni ebből a rendszerből. Márpedig nagyon sokszor úgy látom, hogy amikor a gondolkodók gondolkodnak az eutanáziáról, akkor sok esetben ezt a faktort, mintha így kipróbál venni ebből, mint hogyha a pszichopatológiai részegység, mint halálvágy, a halálról való gondolkodás, az nem lenne ott, vagy nem lenne fontos. Kérdés, és még csak egy gondolat arra vonatkozóan, hogy a fájdalom az hozhat olyan pszichés állapotokat, amiben abszolút nem történnek racionális döntések, és ezt hogy fogom tudni megítélni?
2: Erről beszélgetünk majd 17 után, és 14:02, rövid hírekkel folytatjuk műsorunkat, a stúdióban Beslén Bettina.
5: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A Tisza kormány első 50 napjának eredményeiről beszélt a miniszterelnök napirendelőtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy a többi közt önálló minisztériumot kapott az egészségügy és a vidékfejlesztés. Megkezdték a gyermekvédelem átalakítását, a nevelőszülői hálózat bővítését, és elkezdték a kórházi állapotok átvilágítását. A vízkorlátozások betartását, a vízkivitel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, több helyen is vízkorlátozást kell elrendelni. Elmondta, hogy a tanácsok ellenére tovább nőtt a vízfogyasztás, és Gödöllő környékén már rekordokat döntöget. A kormányfő megismételte, a kánikulából még hátra lévő 1,5 napban senki ne gondoljon a medencék feltöltésére vagy öntözésre, mert a rendszer összeomlása súlyos következményekkel járna. Magyarország felé közelít az Európát sújtó forró légtömeg centruma. Ma és holnap lesz a legmelegebb, hívta fel a figyelmet Tóth Tamás meteorológus a Kossuth Rádióban. Az ilyen hőség korábban nagyon extrémnek számított itthon. 1952 és 2000 között nem mértek hivatalos körülmények között 40 fokot. Megdőlt a melegrekord ma délelőtt, Aszódon 38,5 fokot regisztráltak, közölte a Hungaromet CRT. Az eddigi rekord ezen a napon 38,4 fok volt, amit 2022-ben Dévaványán mértek. A folytatásban a sok napsütés mellett kevés a gomoly felhő. Az égen, ma az északi középhegységben és a keleti megyékben, holnap a Dunától keletre alakulhat ki záporzivatar. Éjszaka 19-25, holnap napközben 36-42 fok várható.
1: Jó napot Magyarország! Újhelyi Zoltán.
2: 17:04 a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá, műsorunkban továbbra is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Ön szerint kinek van joga kérni eutanáziát? Hollandiában először segítettek halálba egy 12 évesnél fiatalabb gyermeket. És 40 fok kint, 20 fok bent, mire figyeljünk, ha légkondit használunk. SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200, írjanak nekünk, hívjanak bennünket. Jönnek folyamatosan a vélemények, Ambrus írja ezt nekünk, nagyon fontos jog lenne, hogy aki nem akar tovább szenvedni, annak ne kelljen, Imre írja ezt nekünk. Tegyük fel a kérdést fordítva, és kinek van joga mindenáron meghosszabbítani az életet? Ahhoz van-e jogunk, hogy aki természetes úton meghalna, az még hónapokig, esetleges évekig életben tartsuk mindenféle mesterséges beavatkozással, hogy egy témra a passzív eutanáziának a lehetőségét is felveti ezzel. Aztán egy másik vélemény, tapasztalatból családon belül írják, hogy nem tudjuk, hogy milyen az, amikor valaki egy 38 éve él szellemi fogyatékossal, nincsen tudatában semminek, béna és szegény, aztán egy újabb vélemény, a betegségben szenvedők eutanázia követelésébe ne keverjük bele az egyházakat, ez két különböző dolog, mások is írják azt, hogy a vallási vonalat azt hagyjuk, aztán van, aki arról ír, hogy a döntést azt nem lehet rábízni az emberekre, nagyon-nagyon megoszlanak a vélemények. Ugye a beszélgetésünk apropója az, hogy Hollandiában egy 12 éves gyermeknek is engedélyezték az eutanáziát, az okokat egyébként nem ismerjük, ezt nem hozták nyilvánosságra. Mit mond László? Jó napot kívánok, önhez szó.
6: Tiszteltel üdvözlöm Önt, és mindenkit, aki hallgatja. Ez egy igen felkavaró téma, és mindenkit érint, hiszen mindenki meghal egyszer, az élet része a halál is. Én úgy gondolom, hogy aki közeledik hozzá, és mindenképpen ezt az embert meg kell hallgatni. Elviselni a szenvedést, nem látni, a saját érzéseiket előtérbe helyezni legtöbbször, elzárkózni könnyebb. És sokan ezt választják, esetleg ideológiákat, jogot, semmi köze hozzá. Lehet következményként köze, de annak a létrehozásába semmi köze. Nekem volt egy feleségem, aki aranyos, szép tanítónő volt. De sajnos egy olyan betegséget kapott, először Parkinson, aztán Alzheimer-kort, ami az idegpályáknak a működési hiányát okozza, és több esetben meghalt. Leállt a légzése. Ugyanis különböző gyógyszerek hatásai különbözőképpen működnek, ha a gyomor működése nem megfelelő, vagy nem egyforma. És ezért ötször kellett újra éreztenem. És végignézni azt a szenvedést, ami ezzel jár. Egy gumicsövet ledobni a gyomrába, és abba a feloldott gyógyszert odaadni, hogy, és közben egy órán keresztül mesterséges élegeztetés és szívmasszázs kell adni. Ez egy olyan embernek, aki szereti ezt a feleséget, aki egyébként hitoktató volt, református hitoktató. Én magam is hiszek Istenbe. És sokszor, mikor felébredt, mondta nekem, hogy miért segítettél vissza? És kirázva ideg.
2: És megbánta, hogy visszasegítette, László?
6: Nem. Sőt, mindent megtettem, ami lehetett. És meghalni is úgy halt meg, hogy már nem bírtam levegőztetni. És felhívtam a mentőket, és egy olyan házban lakunk, nem véletlenül laktam, meg lakok most is, ahol elég nagy távolságban bejárat, és a mentő, ahogy bejött, be kellett engednem. És mert visszajöttem, már nem tudták helyrehozni.
2: László.
6: Én a pszichés betegség is lehet az élet eldobásának a vágya. Vége. Akarom-e, hogy akit szeretek, tovább szenvedjen. Hát...
2: László, ön akkor jól értem,
6: hogy... Ennek az eldöntése, a személynek a dolga, akit érint, és senki másé.
2: Tehát ön akkor úgy gondolja, László, hogy tehát ön személy szerint nem csinálna eutanáziát, de nem gondolja, hogy ezt általában tiltani kellene. Tehát ezt mindenkire
6: pontosan
2: magára bízna?
6: Pontosan. Ez olyan dolog, hogy amikor a kín elviselhetetlen, és inkább a halál, mint a kín, akkor engedélyezném, hogy ezt megtegyék.
2: Köszönjük szépen, SMS számunk 0639666. Stúdiónk vendége pedig Hall Melinda, klinikai szakpszichológus. Hát László egy olyan utat választott itt a válaszában, ami valami ilyen közbülső dolog, tehát ő semmilyen szinten nem kíván állást foglalni, azt mondja, hogy ezt valójában mindenkinek magának kellene eldöntenie. Ez egy picikét egyébként a megengedő álláspontra hajaz, hogyha ezt lefordítanánk a jog nyelvére, de itt folyamatosan jönnek az SMS-ek, és ezekben van személyes vonal, Paul Melinda nem látja ezeket az SMS-eket, én viszont igen, és hát elég sokan kérdezik azt, hogy egyáltalán látott-e a szakértő, találkozott-e ilyen jelenségekkel, hogyan foglalhat állást akkor, hogyha nem érintett. De ezt kevesen tudják, hogy Hall Melinda egyébként egy kórházban dolgozik, és részben ezzel foglalkozik. Mit csinál a Bajai Kórházban, Hall Melinda?
3: Klinikai szakpszichológusként nyilván találkozom végstádiumú esetekkel, olyanokkal, akik személyesen érkeznek, és olyan családtagokkal is, akik éppen kísérik a családtagjaikat a végzet útján, hogyha lehet ilyen patetikusan fogalmazni. Az, hogy van elég gyakorlatom, nyilvánvalóan emberként is van, tehát nekem is volt családtagom, akit kellett kísérni, és kísértem is, és ott is megtettem ezt. Azt hiszem, hogy a kommentekben nagyon sokszor megjelenik az a fajta frusztráció, az a fajta dühösség élmény, hogy akkor most az én szakértői személyemet érdemes egy picit megpedzegetni, mert addig se kell konkrét témával foglalkozni. Én javaslom egyébként, hogy inkább a konkrét témával foglalkozzunk, és bizony Lászlónak a megnyilvánulásához azért hadd térjek vissza, mert megrendít az, amit mond, és biztos vagyok benne, hogy egy borzasztó nehéz döntés az, hogyha hagyjuk azt az embert elhunyni, aki már tényleg szenved, és az is egy még konkrétabb döntés, amikor meg az aktív eutanáziára gondolunk, vagy azt gondoljuk, hogy jobb lenne. Egy dologra azonban szeretném felhívni a figyelmet, hogy soha nem tudhatjuk, hogy a másiknak mi zajlik az idegrendszerében, az ő gondolataiban, és hogy valóban ő meg tudja ítélni racionálisan. És amennyiben a legkisebb pillanat is tiszta, és utána vannak olyan, úgy nevezzük, hogy subok, tehát amikor ugye az irracionális gondolatok veszik át az uralmat, hallucinációk érkeznek, tévképzetek, vagy akár tényleg a hangulatban extremitások, a viselkedésben is megjelennek az extremitások, sajnálatos, de sokféle idegrendszeri változás történik ugye az időskor hatására, csak simán az időskor hatására is, hadd fogalmazzak teljesen pontosan. Ezekben a problémákban viszont nagyon sok esetben azt látjuk, hogy mégis ki lesz az a döntőbíra, aki azt fogja mondani, hogy most akkor tényleg komolyan gondolja valaki ezt az eutanáziát, és akkor visszatérünk Saroltának a felvetésére, hogy ki lesz az, aki végre is hajtja ezt az aktív eutanáziát.
2: Mit mond Ádám? Jó napot kívánok, Öné Jászló parancsoljon.
7: Napot kívánok. Alapvetően az is egy nagy kérdés, hogy miért nem akarunk erről beszélni, amikor a médiából, illetve hát a napi hírekből is ugye ömlik az erőszak, és akár a mozifilmekből is. De igen, ez egy elég szűk mesdje, amiről itt most beszélgetünk, mert pont az a gondolat fogant meg bennem is, amit itt a szakértő asszony is mondott, hogy igazából akinek még nem volt ilyen belésze, az nem biztos, hogy még úgy gondolja, hogyan az, akinek már igen. Tehát, hogyha mondjuk van egy komolyabb kómás állapota valakinek, akire ugye azért rá tudják mondani, hogy ez nem lesz jobb, aztán mégiscsak látunk néha olyan csodával határos eseteket, amikor felébred az illető, akár évek múlva is, akkor meg lehetne kérdezni azt az embert például, hogy mit gondolna, hogy őt akkor lekapcsolták volna a gépekről, akkor most ennek ő örülne-e. Persze ennél vannak súlyosabb esetek is, amikor nehezebb ezt megállapítani, hogy mi zajlik az embernek az idegrendszerében vagy a szervezetében. Meg hát ugye van olyan állapot, amikor az ember nem tud kifele kommunikálni, de ettől függetlenül gondolkodásra képes. És ezt akkor tudjuk meg, amikor ugye ebbe az állapotból kikerül. Tehát én azt gondolom, hogy amikor valaki egy ilyen helyzetbe kerül, legyen bármilyen betegség az, 99,9%-ban nekünk az a feladatunk, hogy segítsük őt, de ne a halálba. Mert mindig az életért kell az életben harcolni, és szeressük őt, adjuk meg neki, amit tudunk, mert ez az eutanázia, ez nekem egy kicsit úgy hangzik, mintha inkább a család tehermentesíteni saját magát ezzel egy-egy ilyen eset mellett. Ez nem jó már szerintem.
2: Köszönjük szépen, SMS számunk 0639666, stúdiónk vendége pedig Hall Melinda, klinikai szakpszichológus. Hát folyamatosan jönnek itt a vélemények. Egyik hallgatón kéri azt, hogy nem akartam ám a szakértő azt, hogy megbántani, és elnézést kérek. Nem is értelmeztük ezt megbántásként. Nagyon gyakori az ilyen témáknál, hogy megkérdezik azt, hogy jó, hát persze te szakértő vagy, de tudod-e azt a lelkedben belül is, hogy miről beszélsz? Természetesek ezek a kérdések, és természetes, hogy felteszik önök is.
3: Én egyébként örülök, hogy tisztázhattam. Tehát nagyon sokszor azért, mert mondjuk fiatalabb vagyok, vagy éppen ugye más témákban is sokszor jövök szerencsére a rádióba, hogy nem biztos, hogy el tudják képzelni az emberek, hogy amúgy a háttérben mit csinálunk, és ezzel szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy a háttérben itt nagyon komoly apparátus dolgozik azon, hogy az emberi méltóság az a halál felé vezető úton is meglegyen, és itt a palliatív ellátókat azért hadd emeljem ki.
2: Tehát akik a fájdalmat csillapítják,
3: akik a gyógyíthatatlan betegségekkel módon, és akár tényleg a gyermekekkel foglalkoznak a palliatív ellátás területén, én mindig azt mondom, hogy ők a legkeményebb harcosok, ez nagyon-nagyon nehéz lelkileg is végignézni. Én éppen ezért talán még több olyan emberrel foglalkozok, akik a szociális szektorból érkeznek hozzám, éppen azért, mert nagyon nehéz a hétköznapi működést elviselni. És azért itt hadd tegyem hozzá, hogy bár nagyon sokan nem ez a véleményük a magyar egészségügyről, vagy a kapcsolódó, mint például a palliatív ellátásról, ami alapvetően nem egy egészségügyi feladat, hanem konkrétan palliatív ügyi feladat, vagy inkább talán a szociális területhez tartozik jobban. Történelmileg viszont sajnos nálunk még mindig az egészségügynek valamiféle része. Pedig ez valójában nem erre kellene, hogy menjen. És éppen ezért szerettem volna erre kitérni, mert hogy Ádámmal nagyon egyetértek abban, hogy nekünk az életvédelme a feladatunk, és hogy ez az életvédelem az hogyan nyilvánul meg a végstádiumban, fájdalmak közepette, vagy akár irracionális gondolati körök közepette, vagy tehetetlenség és reménytelenség mellett, itt van az igazi művészet ebben, és ebben egyébként a magyar szakemberek, ahogyan Polcelen példáján is nagyon sokan okultak és tanultak a magyar szakemberek közül, világszínvonalú, én ezt merem állítani, a humán erőforrás gárdára gondolok. És hogyha ennek megteremtené valaki végre azt a fajta infrastruktúrális, anyagi, megbecsültségi, vagy akár például azt, hogy a pszichoterápiába bármikor elsőbséggel érkezhessen az, aki ilyen feladatot lát el, akkor rögtön könnyebb lenne a családnak. És Ádámnak sajnálatosan, de igaza van. Ahogyan egyébként itt a kommentek között is picit úgy viccesen jegyeztem meg, és én sem szerettem volna senkit megbántani, de ebben a nagyon frusztrált témában én azt hiszem, hogy természetesek azok a frusztrált gondolatok, amelyek akár inkább átcsapnak egyfajta dühösségbe, mert hogy maga a halál is egy nagyon dühös folyamat. És sokszor a hozzátartozónak még inkább, mint annak, aki éppen elszenvedi.
2: Mit mond József? Jó napot kívánok, önéhez szó.
8: Jó napot kívánok. Én csak annyit tudnék hozzá, Polcelen, köszönöm szépen, Polcelen úgymond tanítványának mondható magam, és mondanék egy kérdést, ki és senki, vagy emberi az élet? Nehogy már én, vagy te, vagy ő döntse el, hogy most. És ha van egy, még ha egy hajszál, vagy még egy kis remény sincs, szerintem akkor is meg kell adni azért az embernek önmagának az utolsó esélyt. Mert nem biztos. Nem tudom, hogy jól gondolkozom-e, vagy...
2: Hát igen? Szerintem nagyon sokféleképpen lehet gondolkodni, az SMS falon is ez tükröződik vissza. Én biztos, hogy nem vagyok senkinek itt a megítélője, és végképp nem vagyok ebben döntőbíró. Stúdium vendége, köszönjük szépen Józsefnek, Halmerinda, klinikai szakpszichológus. Hát ömlenek az SMS-ek, két irányba tartanak. Van, aki azt mondja, hogy igenis a szenvedést, hogyha egyszerűen nem lehet tovább elviselni a beteg részéről, meg kell szüntetni akár radikális módszerrel és az eutanáziával. Mások pedig azt mondják, hogy nem, ehhez nekünk nincsen jó.
3: Hadd reagáljak egy pillanatra, igen? Józsefre, mert ez szerintem fontos, hogy az a lehetőség azért továbbra is fennáll az emberek számára, hogy mondjuk egy bizonyos kezelést ők igénybe vesznek-e vagy sem. És egyébként nekem nagyon sokszor az a feladatom, hogy eldöntsük, hogy ő mit szeretne. Tehát, hogy tényleg mondjuk egy kemoterápiát, egy sugárterápiát ő szeretne végigcsinálni, érez magában energiát. Ha nem érez magában energiát, de egyébként szeretné végigcsinálni, akkor nekem az a feladatom, hogy őt abban segítsem, hogy megerősítsük. És erre azért számolom. számos lehetőségem van egy terápiás folyamatban, egy beszélgetési folyamatban, főleg, hogyha még a hozzátartozók is megérkeznek, hogy hogyan tudjuk segíteni ezt a folyamatot. Éppen tényleg a minap is egy ilyen ügyben egy szerencsés végkimenetelt láttunk. És abban is, hadd erősítsem meg a hallgatókat, hogy én már láttam csodát. Tehát olyan emberek épültek fel és álltak talpra, akire tényleg már, most elnézést, hogy így fogalmazok, de szinte mindenki keresztet vetett. És egy-két orvos bízott abban, hogy na, akkor most még ezt kipróbáljuk, még ezt kipróbáljuk, még megtaláljuk, és talpra állt, és most 80 év fölött, de önellátó az a hölgy, akiről beszél.
2: Figyelemre méltók egyébként a statisztikák, konkrétan itt a holland statisztikák. 2002-ben a világ első országa volt Hollandia, ahol engedélyezték az eutanáziát. 2002-ben 200 önkéntes halálba segítés történt orvosi asszisztenciával. 2024-ben, tehát 22 évvel később, pedig ennek a tízszerese, hogyha jól emlékszem rá, sőt, nem, bocsánat, elnézést, ötszöröse. Tehát több mint 1000. Ez azért egy megdöbbentő növekedés. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ugye változott a szabályozás is, és 2024 óta 12 év alatti gyermekek esetében is felmerülhet az eutanázia, és ugye erre most már volt is példa. A szabályozás valahogy úgy szól, hogy itt a szülők és az orvosok közösen döntik el azt, hogy halálba segítik-e a gyermeket, de abban az esetben, hogyha van esély arra, hogy a gyermek maga a saját sorsáról bármilyen módon tud rendelkezni, akkor az ő véleménye számít, vagy az ő véleményét is figyelembe veszik. Nyilván egy másfél éves gyermek esetében ezzel nem lehet számolni. De mikortól tud dönteni egy gyermek a saját életéről? És itt ugye szintén akkor merül ez egyáltalán fel, hogy a gyógyíthatatlan a betegség, elviselhetetlen a szenvedés.
3: Nehezen tudok kilépni azért a saját gondolati körömből, amiben egyébként minden nap sok órát dolgozom, tehát hogy azért most ez szerintem egy elvárhatatlan feladat, hogy egy ilyen nagyon más gondolati kört felvegyek, és az a gondolati kör, amiben viszont én hétköznapokban dolgozom, az, hogy megmenteni az embereket. Tehát akár az öngyilkosokat szinte visszahúzni a kiugrás széléről, vagy a gyógyszerbevétel előtt beavatkozni. Rendszeresen vagyok krízisintervencióban, tehát elnézést kérek a hallgatóktól, de ez most egy kicsit szubjektív, de hogy nem fogok tudni egyszer csak egy másik tényállást befogadni, mert hogy folyamatosan ezen dolgozunk, hogy ez jobban működjön, és hogy így szerintem nem lehet ilyennyire gyorsan váltani. Azért azt szeretném felvetni, hogy itt nem csak a gyermekeknek a kérdései kerülnek, de arra is ki fogok térni, de hogy néhány évvel ezelőtt szintén ugyanebben az országban végrehajtották az első pszichés vagy mentális betegség miatti eutanáziát is.
2: Tehát Hollandiában
3: ugyanerről az országról van szó, és nem is talán ez a lényeg, hogy melyik ország, hanem az, hogy mégis mit vetít elő a jövőre vonatkozóan, amikor most már mentális beteg, és utána pedig már kicsi gyermekek eutanáziája is, aktív eutanáziája is szóba kerül. Én azt hiszem, hogy ez valahol azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon sötét kort vetít elő. Egyszerűen azért, mert egy 12 éves kor alatti gyermek szimbolikus gondolkodásában, tapasztalatában, tudásában, idegrendszeri vagy érzelmi rendszeri érésében még abszolút nincsen azon a szinten, hogy a megfelelő struktúrákkal rendelkezzen. Ha pedig valaki nem rendelkezik a megfelelő struktúrákkal, akkor nem is dönthet ilyen jellegű kérdésekben, ahogy a más életellenes kérdésekben sem dönthet. Tehát most képzeljük el azt a helyzetet, hogy valaki az eutanáziájáról dönthet, de autót nem vezethet. Tehát most csak egy nagyon egyszerű példa. És nincsen olyan idegrendszeri növesztő dolog, hogy azért, mert valakinek tényleg mondjuk ez a döntés előbb jöhet el az életébe, vagy előbb érti meg, vagy érzi át sajnálatosan a fájdalmat, hogy ezt előrébb hozzuk, ezt az idegrendszeri érést. Tehát én ezt abszolút elítélem. Ez nem történhet meg, hogy 12, de egyébként még ott nagyon sokáig fog a frontális lebeny érni, fiatal felnőtt korig egészen 22-25 éves korban válik a racionális döntéshozatal felnőtt szintűvé, amit azért én azt hiszem, hogy tökéletesen látunk a hétköznapi életek példáján, és ez mennyire furcsa számomra, hogy bizonyos dolgoktól óvjuk a gyermekeket, de még az egyetemista gyerekeinket is bőven próbáljuk még megóvni évekig, és attól meg van egy ország, ahol nem óvják meg, hogy az élete végéről hozzon egy súlyos döntést. Hát szóval ez szerintem nehéz dolgokat vetít elő a jövőre vonatkozóan.
2: Ugye ez azért is figyelemre méltó, amit itt Hall Melinda mond, klinikai szakpszichológus, mert én tanulmányt olvasgattam itt az adás előtt, ez egy 2026-as tanulmány, és ugyanezeket hozta fel példának, amiket ön mondott. Történt már eutanázia anorexia miatt, és ugye ez egy táplálkozás zavar, igen, és egy testkép zavar.
3: Mentális aztán, zavar.
2: Igen, aztán
3: mondjuk úgy.
2: Autizmus miatt, és ami nem is betegség. Szintén. Aztán idült fáradtsággal, demenciával küzdő személyeknél is történt, és itt ugye kiemeli a tanulmány, hogy ezekben az esetekben fel sem merült az, hogy olyan fizikai állapotban van a beteg, hogy akár életveszélyben lenne. Ezek nagyon súlyos lelki betegségek voltak, amiket az átélője úgy ítélt meg, hogy ez elviselhetetlen szenvedést jelent. Bár nem tudom, hogy egy demens beteg ebben az esetben hogyan tudott egyáltalán saját magáról beszélgetni. Hol van itt a határ?
3: Hát ez az, hogy szerintem ezen a lejtőn nincs megállás. Tehát én
2: ezt a kifejezést használta egyébként a tanulmánynak a készítője, és
3: pedig
2: ez egy lejtő.
3: Ezt pont nem olvastam, úgyhogy akkor ezek szerint a gondolkodásunk egy rugóra jár, mert szerintem ez egy nagyon csúszós lejtő. Nagyon sok olyan vitát kellene folytatni, amiben egyébként én mindig részt veszek, és mindig direkt azért megyek el ezekbe a műsorokba, vagy bármilyen ilyen jellegű vitába, mert szeretném, ha végre nem tabu lenne ez a téma, hanem hogy mindenki nyugodtan adja ki azt, ami benne van, gondolatok, vagy akár József tapasztalata, hát hogy micsoda dolgokat élnek át az emberek. Mutassuk meg, hogy van ilyen, és van olyan betegség, és az az igazság, hogy erről muszáj lenne beszélni, és tényleg megvitatni. Hadd hozzak ide még egy dolgot. Éppen ennek az országnak a kulturális adottságai, azok nagyon-nagyon távol állnak a mi kulturális gyökereinktől. És itt ezért hoztam be rögtön, és nem is feltétlenül csak a vallások miatt, de hogy nagyon más kulturális adottságokkal vagyunk. Most csak hadd hozzak, tényleg lehet, hogy egy távoli példának érezzük, de hogy állnak mondjuk a drog kérdéséhez, és mi hogyan állunk a drog kérdéséhez. Kábítószerről van szó, nem a medicinális történetről. Nézzük meg, hogy az életvédelmi szemlélet az hogyan érvényesül ott, vagy hogyan érvényesül nálunk. És nem mondom, hogy jobb vagy rosszabb, egyszerűen azt mondom, hogy más kultúrkörből érkeznek a gondolatok.
2: Van még egy SMS-ünk, azonnal lejár már itt a műsoridőnknek ez a része. SMS számon 06-39-666, és egyik hallgatón kérdezi, hogy azok mögött az eutanázia kérések, vagy akár végrehajtások mögött, amelyek mögött valamilyen lelki betegség áll, lehet-e ok például a magány? Az, hogy nagyon sokszor egyedül maradnak ezek a rendkívül súlyos állapotban lévő emberek, esetenként idős emberek, nincsenek már nagy családok, nem olyan természetes már az, hogy a fiatalabb generáció gondozza az idősebb generációt, vagy a betegről gondoskodik a házastárs, gyakran válások vannak. Ilyen, szóval mennyire van ebben benne az állapotunk?
3: Hadd meséljek el egy történetet, mert tényleg talán 2 évvel ezelőtt vitáztam a televízióban éppen az aktív és a passzív eutanázia kérdésében. Én nyilván ugyanezt az álláspontot képviseltem, tehát engem nem sikerült meggyőzni így a másik területeken, bármennyire is hipermodern eszközök is vannak már sajnos arra, hogy az eutanáziát valaki végrehajtsa. Én akkor vitáztam, és mielőtt ebbe a vitába mentem, akkor felhívtam a nagy professzorokat, és megkérdeztem az ő véleményüket erről a kérdésről. Tehát csináltam egy mini kis közvéleménykutatást, de azért hozzáteszem, hogy az ország nagyjait hívtam fel, és segítséget kértem tőlük, hogy az ő bölcsességükkel és tapasztalatokkal segítsenek nekem néhány gondolatot adni. És akkor az egyik mentorom és nagyon jó barátom, idősebb professzor úr mondott csak annyit, hogy ez a pszichopatológia része. És pont a magányélmény, és pont az egyedüllét élménye, vagy a reménytelenség élménye, az éppen hogy a hangulatzavaroknak egy vezető tünete, és onnantól kezdve mentális zavarról beszélünk, és onnantól kezdve mi azt gondoljuk, hogy egy mentális zavar súlyos állapotaiban, vagy középsős állapotaiban nem lehet racionálisan megítélni egy ennyire fontos kérdést.
2: Hall Melinda klinikai szakpszichológus volt a vendégünk.

0: kapott Magyarország Újhelyi Zoltántól.
1: 5 óra van, hírekkel folytatjuk műsorunkat. A stúdióban Beslén Bettina.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök napi rendelőtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt oda irányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. A kormányfő azt mondta, hogy az Orbán kormány szándékosan megkárosította a saját hazáját, a színfalak mögött kiárusította és magánkézre játszotta az állam stratégiai cégeit. A Tisza kormány első 50 napjának eredményeiről is beszélt a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy a többi közt önálló minisztériumot kapott az egészségügy és a vidékfejlesztés. Megkezdték a gyermekvédelem átalakítását, a nevelőszülői hálózat bővítését, és elkezdték a kórházi állapotok átvizsgálását. Az elmúlt 36 évben az állam és a miniszterelnök nem volt megrendelője büntetőeljárásoknak, mondta a Fidesz frakció vezetője Magyar Péter felszólalására reagálva. Gulyás Gergely azt mondta, ha a kormány elbocsáthatja a köztársasági elnököt és kiiktathatja a parlamenti ellenzéket a választásokból, akkor nem alkotmányos demokrácia lesz a következő években. A KDNP frakció vezetője vitatta azt, amit a kormányfő a gazdaság állapotáról mondott. Rétvári Bence szerint, amikor átadták a kormányzást, a gazdasági növekedés Magyarországon kétszer akkora volt, mint az eurózónában. A politikus hiányolta az áfa csökkentését, a kilakoltatások megszüntetését, illetve a 480 forintos benzinárat. Emellett kifogásolta, hogy az ígért azonnali 25%-os betagógus béremelés helyett 0,4%-os béremelés történt. A kormány nem a jogállamot akarja helyreállítani, hanem kifejezetten távolodik a demokratikus jogállam fogalmától, reagált Magyar Péter felszólalására a Mi Hazánk frakció vezetője. Toroszkai László szerint a parlamenti képviselői mandátum hosszának korlátozása példátlan Európában és a népképviselet korlátozását jelenti. 5 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén egy Hamburg közeli kisvárosban, Stadéban. A rendőrség 2 embert őrizetbe vett, az egyik a feltételezett elkövető. A gyilkosságok indítéka egyelőre nem ismert. Végéhez közeledik a hantavírus járvány, közölte az Egészségügyi Világszervezet. Spanyolországban és Hollandiában is lezárult valamennyi érintett számára a karantén és a megfigyelési időszak. A járvány egy holland luxus üdülőhajón tört ki, amelynek fedélzetén mintegy 150-en voltak. A hantavírussal összesen 13-an fertőzöttek meg, közülük 3-an meghaltak. Hollandiában hever zivatarok vetettek véget a hőségnek, sok helyen árvíz alakult ki, több amszterdami utca is víz alatt áll. Egyetlen éjszaka alatt több mint 300 000 villámcsapást jegyeztek fel, több épület kigyulladt, a viharos szél országszerte fákat döntött ki és ágakat tört le, több szabadtéri rendezvény elmaradt. Idehaza a szerdai félig meghosszabbította a legmagasabb 3-fokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet, kerülje az alkohol és a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűzőnapon 11 és 16 óra között, ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen kell figyelni az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Holnap a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A csúcshőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. Az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Enyhülésre a hét közepét.

0: lehet számítani.
1: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
2: Jó hiszemű vásárlás, bosszúsággal és minőségi problémákkal.
3: Megvettem a húst, teljes húst. Olyan furcsa illata van.
2: De hogyan lehet elkerülni? Elindult a Nébék nyári szezonális ellenőrzése. Az augusztus 20-áig tartó időszakban a szakemberek a többi között a grillezésre szánt húskészítményeket és a jégkrémet, fagylaltot előállító üzemeket ellenőrzik. Élelmiszerbiztonság holnap. Gergács Anikó vagyok. Ébredjenek velünk.
1: Hajnaltáj. A Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
4: Kérem, édes fiskális úr, lássa, nyugtalan vagyok. Szeretném tudni ügyem miben létét.
5: A Rádiószínház bemutatja.
4: Nekem szenvedélyem a szép per. És ez szép per fog lenni, amilyen egy században fordul elő egy.
5: Jókai Mór történelmi regényének új rádió változata.
6: Kárpáti Zoltán él. Nem hiszem el. Ezt csak úgy gondolták ki, hogy engem elámítsanak.
5: Kárpáti Zoltán. Július 10-ig, hétköznap 21 óra után, hétvégén 21 óra 30 perctől a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
7: 5 óra múlt 6 perccel a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá? Műsorunk utolsó részében is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket és mondják el véleményüket a következő témával kapcsolatban. 40 fok kint, 20 fok bent, mire figyeljünk, ha légkondit használunk. SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200, írjanak nekünk, hívjanak bennünket. Hajdan még luxus volt, ma már alapjárat, 20 év alatt a 10-szeresére nőtt a háztartási légkondicionálók száma Magyarországon. Az első profi hazai épülethűtési rendszer az Országházban működött. Az úgynevezett légkutakon beáramló levegő egy jégtömbökkel megrakott pincerendszerben hűlt le, és ezt a levegőt továbbították a termekbe. Nagy melegek tehát már 120 éve is voltak, és hogy ettől csak rosszabbra készülünk, azt az is bizonyítja, hogy a lakásokban felszerelt légkondik száma folyamatosan növekszik. Szakemberek szerint a következő 5 évben a jelenlegi 1,5 millióról akár 2,5 millióra nőhet az otthoni klímaberendezések száma, de jó ez nekünk? Milyen kockázatai vannak a rosszul beállított készülékeknek? Fontos-e a karbantartás? Hány fokra állítsuk be a termosztátot? Csak néhány kérdés, egyik hallgatónk írja, 0639666, Ózdon 41 fok van, mit kellene, hogy mutasson akkor a termosztát, mi az ideális? Hívjanak bennünket, írjanak nekünk SMS-t, és amit társáznak, hallgassák délelőtt című műsorunk korábbi adásából Pilisi Csenge riportját.
8: Önöknél éppen most szerelik be, a konyha és az előszoba között lesz majd ez a klímaberendezés. Miért döntöttek úgy, hogy ezt beszerelik?
9: Informálódtunk, hogy az elkövetkező időszakban elég meg fog változni a hőmérséklet, és az időjárás olyan lesz majd, amikor szükséges esetleg egy hidegebb állapotot is biztosítani a lakásokba.
8: Mondja ez a férfi, akinél most szerelik a klímaberendezést.
9: Azt vettük figyelembe, mert többen utánéztünk. Általában úgy szokott lenni, hogy a szobában, amikor valaki bennül, oda nyomatja rá, amikor még annak idején annól dolgoztunk, akkor pontos. Ennek volt a hibája az, hogy ráfújt az ember a hideg levegőt, és akkor legtöbbször főleg a hölgyek, de az urak is megfáztak. Jelenleg olyan helyre tesszük föl, ahol végül az összes helyiségbe befújható, mert négy irányba fúj. Amúgy én az interneten néztem utána, bevezették az úgynevezett klímaregisztrációs díjat, és ez bizonyos készülékekre vonatkozik jelen pillanatban csak, és ez alapján kaptunk egy árajánlatot, amit elfogadtunk, és elkezdődik ez a munka.
8: Európában az új autók közel 90%-át klímával adják el, de évente 25%-kal nő a lakásokba beszerelhető klímavásárlások aránya is.
10: Nagyon sokat számít az ára.
8: Hogy mennyibe kerül.
10: Meg a fogyasztás, meg hogy mekkora légteret tud behűteni.
8: Ezt megkérdezhetem, hogy önöknél hol van elhelyezve ez a berendezés?
10: Nálunk a padlástéren van a fiaméknál beépítve.
8: Utána néztek, amikor ezt választották, vagy kikérték szakember tanácsát.
10: Családi barát szerelte föl.
8: És miért döntöttek úgy, hogy végül akkor vesznek egy klímát?
11: Nagyon meleg van. Az, hogy régi már, de
0: még mindig azt mondják, hogy elég korszerű. Jó minőségű szerintem, mert mondta a szerelő, hogy nem sok a fogyasztása. Hűt-fűt.
2: Hogy választottak, miért pont ezt a klímát használják?
11: Be van építve bele egy szellőzőrendszer is, és akkor így igazából nagyon jó, mert nem benészedik a lakás sem, úgyhogy meg vagyunk vele elégedve.
2: Több helyiséget kiszolgál.
11: Mivel kicsi az alapterület, ezért kiszolgálja az egészet, úgyhogy teljesen jó, mert nem nagy a négyzetméter, úgyhogy teljesen lehűti az egész területet.
2: És használják folyamatosan, amikor már ilyen jó idő van?
11: Nem, csak amikor nagyon meleg van, akkor használjuk, ilyenkor nem. Ilyenkor még azért szellőztetünk, mert kereszthúzatot tudunk csinálni.
2: Mennyit jelent, hogyha beüzemelik költségben?
11: Mivel nem használjuk igazán nagyon sokat, mondjuk nyáron azért, amikor majdnem 40 fok van a tetőtérben használjuk, annyira jelentősen nem. Tehát pár ezer forinttal megdobja a villanyszámlát, de tűrhető.
2: A vásárlók fele tisztítatja csak rendszeresen a berendezést, pedig sokaknak jelent gondot a klímahasználat. Van, aki könnyen megfázik, sőt, tüdőgyulladást is okozhat.
1: Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
7: Egyik hallgatónk írja azt, hogy ha fent van a klíma, akkor a termosztátot akár 26 fokra is lehet állítani. Nem kell túlöltözni egy lakásban, és kímélni kell az elektromos rendszert is, írja egyik hallgatónk, de magunkat is kímélni kell, teszi hozzá a nagy hőfok különbségtől, ha például ki is járkálunk. Aztán egy másik vélemény Koppánytól, ki azt írja, hogy kamionozott is, de ő klíma ellenes, az is volt, az is, és az is lesz, hát mondjuk ilyen névvel lesz szinte természetes is. De mit mond Zsolt? Jó napot kívánok, önél szó parancsoljon.
12: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, műsorvezetőt és a stábtagjait. Való igaz, hogy most már a klímaberendezések, mondhatom azt, hogy elég barátságos áron vannak, és akár egy mobil klíma, akár egy kompakt falra felszerelt egység is elfogadható áron van, és egyre inkább, ahogy közlekedek lakóhelyemen, illetve a régióban is látom, egyre több lakáson megjelenik, egyre több hirdetés, klímaszerelő is jelentkezik, ami azt jelenti, hogy azért megnőtt erre az igény és a lehetőség. Én úgy gondolom, ellentétben itt Kappánnyal, aki kamionozott, hogy a klíma egy hasznos dolog, hogyha ezt tudjuk használni. Főleg akkor, hogyha ez megfelelően van beállítva, lányoméknak tetőtéri lakásuk van, és ott sajnos az előző tulaj a hálószobába rakatta be, de gyakorlatilag nem tudják használni, hiszen pihenni, tévézni lehet alatta, de mondjuk aludni nem, mert óriási fájdalmat érzett egyik napról a másikra az izületében, és kiderült, hogy ezért, mert intenzíven érte a hideg. Mi a saját lakásunkban, mivel egy elalakú lakás, kettőt szereltettünk fel, és mind a kettő központi helyen van, hogy pontosan azért, hogy azok a fő terek, ahol napközben tartózkodunk, ott legyen egy állandó temperált hőmérséklet, és mi azért erre törekszünk is, hogy nem engedjük a lakást átmelegedni. A tetőtéri szigetelés, oldalszigetelés, ajzatszigetelés, minden megvan, és így gyakorlatilag mindig arra törekszünk, hogy a lakás belső hőmérséklete télen-nyáron stabilan 25 fok legyen, ami azt jelenti, hogy télen próbáljuk melegen tartani, és nem engedjük kihűlni, nyáron pedig igyekszünk hűvösen tartani, nem engedjük átmelegedni, és ezzel azért költséghatékonyak is tudunk lenni, hiszen ennek megfelelően azért nem mindegy, hogy egy 30 fokról kell visszahűteni a falakat, vagy folyamatosan tudjuk tartani. Viszont a másik, ami fontos, hogy a gépjárművekben ma már ez alapfelszereltség, és pont minap az egyik ismerősömmel utaztunk Pestre, és ő szóvá tette, hogy miért van meleg az autóban. 23 Celsius fokra van beállítva az autóban a klíma, és utána, hogyha szükséges, és úgy érzem, akkor feljebb szoktam venni. Pontosan azért, mert az autóban közvetlenül vagyunk kitéve ennek, és ugye mihelyest a nap megsüti, ugye nincs szigetelés, nem olyan, mint egy lakásnál. Itt is azért arra törekszek, hogy egy kényelmi funkció legyen benne, és sajnos a nagy probléma az, hogy ha maradunk itt az autó klímájánál is, hogy vásároltunk már úgy használt autót, hogy bizony-bizony egy elég komoly klímatisztítást kellett rajta elvégezni, pedig egy fiatal autóról volt szó, de még volt 5 éves, de abban az 5 évben sose volt ez elvégezve, és bizony-bizony az első nyarat azzal kezdtük, hogy az egész rendszert műszerfalat kiszenni mindent, és egy teljes nagy takarítás, mert a legtöbb problémát, ha nem is a hősok okozza, hogy hirtelen a hideg levegő az ember izületét megtámadja.
7: Hanem például a szag, tehát ez a rendszeres állapotban lévő.
12: gombásodás, tehát el is szoktam mondani lányomnak is, feleségemnek is, hogy 10 kilométer miatt nem kell bekapcsolni a klímát. Mert a gépjármű klímája 10 kilométer alatt lehet, hogy le tud hűteni úgy, hogy érezhető lesz a légcsatornákon kiáramló hideg levegő, de magát azt a kondenzvizet nem tudja elpárologtatni, és onnantól kezdve pedig jönnek a gombásodások és a betegségek.
7: Köszönjük szépen, mit mond Attila? Jó napot kívánok, öné a szó.
13: Jó napot kívánok, és szeretettel üdvözlök mindenkit. Hát bizony mostan érezzük az autóba, meg a lakásokba is, hogy tényleg, hogy ha lehetne alítani a kinti klímán, akkor mindenki úgy adna, hogy inkább tére maradhatna egy 10 fok melegebbül, vagy ebből a melegbül tére, hogy ne legyen mínusz 17 fok télbe. De hát sajnos ezt nem lehet, de én azt mondom, én a sürgősségen dolgozok, és sokan vannak úgy, hogy én szerintem a klíma, vannak akik bírják, vannak akik nem. És nagyon, nagyon, akkor ki kell próbálni tehát azoknak, akik allergiásak lehetnek. Nem is úgy, hogy allergiásak, de viszont, hogy nem jól használják, vagy pedig nem jól van beállítva az a klíma. Tehát nem akkor faj az embernek az oldala, a válla, a hasgerince, a szeme, mikor be van kapcsolva, hanem mikor ma megpihen, tehát utólag. Hányszor vannak, hogy például jönnek valahonnan a strandról, 3 óra ültek az autóba, és akkor este jönnek, hogy neki faj az egész oldala vala, és akkor azt kérdezzük, rájövünk, hogy ha be volt kapcsolva a klíma, jó hidegre, mert az autóban 50-60 fok volt, na és akkor azután, amikor este ma megpihentek, akkor észrevették, hogy valahogy nem jó az oldala, átfázott teljesen a válla, a nyaka. Úgyhogy én azt mondom, hogy mindenki próbálja ki, mert nem mindenkinek egyforma ez, de meg az, hogy van beállítva a klíma, hogy ne egyenesen az emberre, tehát hogy ne saját magára fújassa, hanem vagy az ablakra az autóba, vagy a lentre, hogy tehát, de megint akkor a láb megfázik, az is megfázhat a térgy, vagy a csuklók lent. Úgyhogy nagyon-nagyon meg kell figyelni, hogy tényleg, hogy használ-e az a klíma, vagy pedig
7: nem jól van beállítva. Attila is, hogy jönnek közben az SMS-ek is 06-39-660. Azért sok hallgató arra hívja fel a figyelmet, hogy automatikusan a klímát kapcsoljuk, pedig lehetne figyelni arra például, hogy olyan legyen a háznak az árnyékolása, hogy minél kevesebbszer használjuk a klímát. Egyik hallgatónk írja például azt, hogy este, ha lehűl a levegő, akkor szellőztetünk, nappal nem nyitjuk ki az ablakot, figyelünk arra, hogy hogyan járja körbe a fény a házat, vannak árnyékolók, ez nagyon sokat segített, írja egyik hallgatónk. Aztán egy másik hallgató hívja fel a figyelmet, hogy abban az esetben, hogyha jó az épület szigetelése, elég vastag a fal, vagy olyan építőanyagot használunk, akkor az eleve hűvösebben tartja a házat. Mi a véleménye, Attila? Mennyire figyelünk manapság erre?
13: Én nekem például még megvan a dédnagymama háza, és ott az vályokból van, ott nem kell klíma nyarba. Nem kell. Nyarba, a télbe pedig, ha egy csöppet befűtsünk, nagyon meleg van. Tehát 70 centis a fal vályokból, és el kell gondolkozni a jövőre nézve, tehát, hogy nem kellene valahogyan ilyen természetes úton építkezni, mert mai világban az építkezésen nagyon sok a műtermék, és amikor bontás van, nem tudjuk felhasználni. Tehát, hogy sok a hulladék, ami olyan, hogy káros a környezetre.
7: Köszönjük szépen, ennyit tudtunk arról beszélgetni, hogy mire figyeljünk a klímák esetében. Egyik hallgatónk írja azt is, ez egy új szál a beszélgetésben, de hát már nem tudjuk felvenni, hogy a kertes házban használ klímáját. A kártevők tették teljesen tönkre, a kültéri egységbe darazsak raktak fészket, a beltéri egységbe pedig egér költözött télen, ezért ki kellett cserélni, hát ez az abszolút handicap. De ennyit akkor erről, és amit holnap kérdezünk majd. Az egyik, hogy takarékoskodnak-e a vízzel és az árammal. A gazdasági és energetikai miniszter azt kéri tőlünk, hogy este 6 és 9 óra között csökkentsük az áramfogyasztást. Másik kérdésünk, mi gondol, mennyi ideig kell, hogy tartson egy társadalmi egyeztetés, és elég csak egy online válasz? Lezárult a társadalmi párbeszéd az alaptörvény 17. módosításáról. Ezek tehát a holnapi kérdések. A mai szerkesztőnk Tarics Péter, a hangmérnök Hajósi Bence, a riporter Nagy Bálint és asszisztensünk Gráf Kornélia nevében is köszönöm figyelmüket. Újhely Zoltánt hallották, a Nemzeti Sportkrónika következik, viszont hallásra.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Vucsovics Márton a 64 között, Maresca a Manchester City vezetőedzője. A kettős triatlon siker után Lémon Csongor és Szalai Fanni is nyilatkozik. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Katona László.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Sikerrel vette az első kört Vucsovics Márton a wimbledoni teniszbajnokságon. A világranglistán 76. magyar a francia Luca Van Asch ellen győzött, aki 6-4-4-0-nál feladta a mérkőzést. A legjobb 64 között a 16. helyen kiemelt amerikai Tien lesz Vucsovics ellenfele. Ma délután Marozsán Fábián, Udvardi Panna és Bondár Anna is pályára lép Wimbledonban. Férfi egyesben a második körbe jutott Tommy Paul és Hubert Hurkács, a lengyel ráadásul a norvég Rüd ellen diadalmaskodott. Meglepetése Andrej Rubjov is búcsúzott. A hölgyeknél Belinda Bencsics és Jessica Pegula is könnyedén vette az első akadályt. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség közlése szerint több mint 4,6 millió szurkoló látta a helyszínen az észak-amerikai világbajnokság csoportmérkőzéseit. Az átlagnézőszám rekordját ugyanakkor továbbra is a 32 évvel ezelőtti torna tartja. A csoportkörben 215 gól született, ami eddig mérkőzésenkénti 3 gólos átlagot jelent, ami szintén rekord. Ma este, valamint hajnalban a 16 közé kerülésért Brazília, Japán, Németország, Paraguay és Hollandia, Marokkó mérkőzéseket rendeznek. A brazilok szövetségi kapitánya Carlo Ancelotti nyilatkozik a japánok elleni mérkőzés előtt.
2: A mérkőzéshez sok mindenre van szükségünk. Észre, de szívre is, fejben tisztának kell maradnunk. Fel kell készülnünk mindenre, mert az egyenes kieséses szakaszban már minden megtörténhet. A csapat felkészült, motivált és magabiztos. Az utóbbi két mérkőzés jól sikerült, így a gárda készen áll bármire, ami történhet. Ez egy olyan meccs, amely ezt megköveteli. Egy erős riválissal játszunk, egy jól szervezett, komoly minőséget képviselő csapattal. Tehát mindenek előtt pontosan tudnunk kell, hogy mit akarunk csinálni a pályán. Ami Neymart illeti, szépen fejlődik. Szerintem az elmúlt héten nagy lépéseket tett előre. Kár, hogy nem tudott végig velünk edzeni, de tud többet is játszani 15 percnél, nagyon jó formában van. A játéka igazán a meccs alakulásától függ. Hogy mit mondanak az emberek? Erről nem akarok beszélni. A mérkőzésre fogunk koncentrálni, az ellenfél erényeire és a megfelelő felkészülésre, hogy minél több gondot okozhassunk elől, és elkerüljük az esetleges problémákat hátul. A meccsre való felkészülés csak erről szól. Nem fogunk belemenni semmilyen lélektani hadviselésbe.
1: A Brazília-Japán találkozó 19 órakor kezdődik. 22 óra 30 perctől Németország Paraguayjal játszik a 8-ad döntőbe kerülésért. Gustavo Álvaro, a Dél-amerikaiak szövetség kapitánya nyilatkozik.
3: Roppant
2: bonyolult mérkőzés vár ránk, és egy nagyon nehéz is, és ahogy korábban is mondtam, egy olyan csapat ellen, amely a világbajnoki címért küzd. Alázattal és egyszerűséggel fogunk hozzáállni, támaszkodva arra, amink van, és amiről tudjuk, hogy képesek vagyunk rá, miközben természetesen igyekszünk új elemeket is beépíteni. Nincs idő felkészülni rá, egyértelműen nincs idő, és még mindig vizsgáljuk néhány játékos állapotát. De hiszek abban, akik vagyunk, közösségként, csapatként. Hiszek benne, ahogyan a srácok mindig reagáltak a nehézségek idején, mert a sikereinket mindig az akadályok leküzdésével kellett felépítenünk, és ez most sincs másképp. És ezért mérhetetlenül boldog vagyok, a magam nevében, mint a szövetségi kapitány, és szerintem az egész keret nevében is, hogy ma a legjobb 32 között játszhatunk, miután sikerült tovább jutnunk az egyik legkeményebb csoportból. Elég csak megnézni, hogy milyen kicsi volt a különbség az első és az utolsó helyezett csapat között, ami igazán jól mutatja a mezőny kiegyensúlyozottságát. Mi voltunk az a gárda, amelytől mindenki pontokat akart csenni, mégis sikerült kvalifikálni magunkat, és ez nagy szó. És ez nagyon nagy örömmel is tölt el, mert úgy érzem, azért jöttünk ide, hogy megmutassuk, versenyképesek vagyunk. Ez a szellemiség adott esélyt arra, hogy tovább jussunk és felkészüljünk a meccsre, ahol arra fogunk törekedni, hogy ismét partiban legyünk és felnőjünk a feladathoz. Hogy miben bízhatunk? Hogy mit akarunk csinálni? Küzdeni! Hisz ezért jöttünk ide, hogy küzdjünk, még ha a mi szintünk el is tér sok más nemzeti csapatétól, alázattal bárki ellen képesek vagyunk felvenni a versenyt.
1: Német oldalról az 1990-ben világbajnok, jelenleg a válogatott sportigazgatójaként dolgozó Rudi Völler osztja meg a gondolatait.
4: Ich glaube, wir haben eine Mannschaft, die Ha a kerettagok közül mindenki a legjobb formájában játszik, akkor a világon bárkit képes lehet legyőzni a német válogatott. Ugyanakkor az Ecuador elleni csoportmeccsen azt is láthattuk, mi történik akkor, ha a játékosok akár csak pár százalékkal is kevesebbet adnak a maximumnál. A torna fő esélyesei ilyenkor is képesek nyerni, mi ezt nem engedhetjük meg magunknak. Ennek ellenére teljesen nyugodt vagyok, mert tudom, hogy a játékosok is tisztában vannak ezzel, és Paraguay ellen ki fogják tenni a szívüket a pályára.
1: Éjjel 3-tól Hollandia Marokkóval csap össze, minden mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít. Enzo Marescaletta, Manchester City labdarúgó csapatának új vezetőedzője, a 46 éves olasz szakemberrel 2029 nyaráig szóló megállapodást kötött az angol klub. Maresca harmadik időszakát kezdi meg a City kötelékében, 2020-21-ben a tartalék csapatot irányította, 22-23-ban az első keretnél volt másodedző. Ismét kölcsönveszi Lisztes Krisztiánt a Ferencváros, a Frankfurt labdarúgója már az előző idényben is a rekordbajnoknál játszhatott, igaz mindössze 6 találkozón lépett pályára.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Győri Kristóf és fivére, a 26-szoros válogatott Győri Mátyás távozott a férfi kézilabda NB1-ben szereplő Ferencvárostól és a Győr csapatához igazolt. A magyar női junior kézilabda válogatott 32-25-re legyőzte Japánt a Kínában zajló korosztályos világbajnokság középdöntőjének első fordulójában. Keceli Mészáros Renáta 6 góllal járult hozzá a sikerhez. A magyar együttes holnap Norvégiával találkozik. A csoport első két helyezettje kerül a negyed döntőbe. Tegnap mindkét nemnél magyar siker született a tiszaújvárosi triatlon világkupa versenyen. A férfiaknál győztes Léman Csongorral Kejsz Bálint beszélgetett.
5: Nagyon kemény volt, ugye nem kell senkinek ecsetelni, hogy milyen meleg volt a tegnapi napon itt Tiszaújvárosban, talán extrán az országban a többi részhez képest közel 40 fok volt, úgyhogy nem könnyítette meg a versenyzők dolgát, azt gondolom, főleg, hogy ugye ez már a második versenynap volt, hiszen itt Tiszaújvárosban a világkupa ilyen formulában zajlik le, hogy szombaton elődöntők vannak, vasárnap pedig döntők, és már a szombati nap is nagyon kemény volt a hőség miatt, de a vasárnap volt az igazán meleg nap, és az igazán kemény nap is.
6: Az, hogy szombaton egy picit meg lehetett tapasztalni ezt a fajta nehézséget, amit az időjárás okozott, ez bármilyen formában tudott segíteni vasárnap, vagy egyáltalán erre fel lehet készülni, hogy milyen, amikor nem is mondjuk úszni, de kerékpározni, meg futni kell 40 fokban?
5: Igen, abszolút segített a szombat, főleg, hogy csak néhány nappal ezelőtt jöttünk le egy magaslati edzőtáborból Olaszországból, ahol jóval hűvösebb hőmérséklet volt, így nem túl sok időnk volt hozzászokni ehhez az extrém nagy hőséghez, úgyhogy a szombati elődöntő az nagyon jól jött, és az egy igazi felkészülési verseny volt a vasárnapi döntő előtt. Gondolok itt arra, hogy intenzitásban is tudtuk végre gyakorolni azt, amit edzésen mondjuk nehéz imitálni, illetve a hőmérséklethez is sikerült úgy, ahogy így hozzászokatni magunkat. Ugye egy akkora sok volt ez a szervezetnek, hogy másnapra azért valamilyen szinten már reagált rá, és egy kicsit a vasárnapi nap úgy éreztem, hogy akkor már jobban meg tudtam birkózni a hőséggel, és így valóban csak az ellenfelekre kellett koncentrálnom.
1: A hölgyeknél Szalai Fanni magabiztos győzelmet aratott. A mindössze 18 éves sportolót hallják.
7: Számomra még mindig egy kicsit hihetetlen, hogy tényleg így sikerült megnyerni, mert nem gondoltam volna, sőt még a dobogót se. De nyilván mindig is így a magas listámon volt, hogy egyszer itt van Tiszaújvárosba tudjak nyerni. Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar sikerül, úgyhogy hát tényleg még egy kicsit fel kell dolgozni, mert számomra még mindig egy kicsit ilyen hihetetlen.
6: Hogy bírtad a körülményeket, mert azért a 40 fokos hőség az elképesztő lehetett élsportolóként?
7: Hát igen, elég meleg volt, a víz is 31 fokos volt, úgyhogy nem igazán volt hűsítő már az úszás se, de igyekeztem locsolni magam a biciklén, és szurkolók is mondták, hogy frissítsünk, úgyhogy nagyon sokat segített, az 2 kulacsot vittem, és ezzel végiglocsoltam magam is a futáson, és szerencsére ilyen 600 méterenként volt frissítő, úgyhogy azért körülként kétszer tudtunk frissíteni, ami azért elég nagy segítség volt. Illetve a befutónál is volt ilyen hideg medence, úgyhogy ahhoz képest egész jó volt, de azért tényleg nagyon meleg volt. Azzal nyugtattam magam, hogy mindenkinek meleg van, úgyhogy igen.
1: Szalai Fannit hallották. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, további kellemes rádiózást, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
8: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
9: 17:30, jó estét kívánunk. A mikrofonnál Beslin Bettina és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
10: Szerdáig marad a harmadfokú hőségriasztás. Több településen vízhiány alakult ki, és vízkorlátozás van érvényben.
9: Holnap még bárki véleményezheti a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló tervezetet. Eddig 16 ezer észrevétel érkezett.
10: Elkezdődött a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program adománygyűjtése. A gazdák felajánlásaiból idén is a rászorulókat támogatják.
9: Az időjárásról?
10: Holnap tetőzik a hőség, néhol 42 fok is lehet. Legfeljebb a Dunától keletre alakulhat ki, néhol záporzivatar.
9: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Szerda éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos, és a hosszantartó hőség miatt egyre több településen kell korlátozni a vízellátást. Részletek Csüri Fanni Noa összefoglalójában.
11: Ezekben a napokban az elmúlt két évtized legsúlyosabb hőhullámával kell szembenéznünk, és a neheze még előttünk van.
12: Hívta fel a figyelmet a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában. Magyar Péter azt kérte a vendéglátóhelyektől, hogy a következő napokban biztosítsanak egy pohár ivóvizet, és szükség esetén mosdó használatot minden arra rászorulónak. Továbbá kérte országosan a templomok, közintézmények és hűtött helyiségek megnyitását. Mindeközben több településen is takarékos ivóvíz használatra szólították fel a lakosságot. Több helyszínen vízhiány is kialakult, és vízkorlátozás van érvényben. A Magyar Hidrológiai Társaság arra hívta fel a figyelmet, hogy ez az intézkedés elkerülhető lenne, ha az emberek nem csapvízzel mosnának autót vagy locsolnának. Segítene, ha a tömlős öntözés helyett a csepegtető öntözést részesítenék előnyben. A kerti medencékben pedig vízforgató berendezést használnának. Érdemes víztakarékos csaptelepet használni, valamint összegyűjteni a csapadékvizet. A társaság a víztakarékos megoldások között említette még a szürke víz, vagyis a mosásból, fürdésből származó víz újra felhasználását is. Azonban megjegyezte, hogy ez Magyarországon még nem elterjedt.
13: Légkondicionálót használunk, időszakosan bekapcsoljuk, állandóan nem mehet, ugye, mert azért érzékeny rá az ember, hogyha húzamosabb ideig működik.
12: A hőség a villamos energiahálózatot, különösen a transzformátorokat is megterheli. Az E.ON tájékoztatása szerint ebben a forróságban az átlagosnál 2-3-szor több az üzemzavar, amelynek elsődleges oka a megnövekedett villamos energiafogyasztás, például a klímaberendezések folyamatos használata miatt. A vállalat azt javasolja az ügyfeleknek, hogy lehetőség szerint 18 és 21 óra között mérsékeljék a légkondicionálók üzemeltetését, és inkább az éjszakai vagy a hajnali órákban hűtsék le otthonukat, és ugyancsak a kora reggeli órákban vagy 21 óra után használják a nagyobb energiaigényű háztartási készülékeket is. A Mavir ZRT tájékoztatása alapján a villamos energiahálózat terhelése eddig június 26-án pénteken volt a legnagyobb, amikor a tavaly nyári áramfogyasztási csúcs is megdőlt. A 2024-es abszolút nyári rekordot azonban még nem értük el. Ellátásbiztonsági okból részlegesen felmentette a korábban a Duna víz hőmérsékletének emelkedése miatt elrendelt további teljesítménycsökkentés alól a paksi atomerőművet a gazdasági és energetikai miniszter. Erről maga a tárca vezető írt Facebook oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, a döntés nem jelenti a környezetvédelmi szabályok felfüggesztését. A hőség kedden is folytatódik, és a Hungaromet szerint továbbra is nagyon erős UVB-sugárzás várható.
9: A rendkívüli hőség jelentősen megnövelte a katasztrófavédelem és a vízimentők leterheltségét. Országszerte emelkedett a tűzesetek és a szénmonoxiddal kapcsolatos riasztások száma. Bújtás Szintia összeállítása Falucska Évettel.
14: Az Országos Kórházi Főigazgatóság jelentése szerint szombaton, vasárnap egyetlen tervezett műtét sem maradt el, ugyanakkor 5 intenzív osztályon hibásodott meg a klímaberendezés, amelynek javítását azonnal megkezdték.
15: Fogalmazott közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter emellett beszámolt arról is, hogy több kórházban, így az Országos Onkológiai Intézetben is vannak fennakadások a klímarendszerek korábbi karbantartásának, javításának elmaradása miatt. Hangsúlyozta, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter folyamatosan kapcsolatban áll az egészségügyi intézményekkel. A kormány minden lehetséges támogatást megad a meghibásodások mielőbbi elhárításához.
16: Folyamatosan riasztják a tűzoltókat a hőség miatti esetekhez.
15: Erről már az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője beszélt a Krónikának. Mukics Dániel hangsúlyozta, a melegben általában jelentősen emelkedik a szénmonoxiddal kapcsolatos esetek száma. Ilyen okból múlt hét szombat óta 121 helyszínre riasztották a tűzoltókat.
16: A nagy kánikulában a kéményre egész nap tűz a nap, a kémény épületen kívüli része felforrósodik, viszont a kéménynek az alsó épületen belüli része az hideg marad. A hideg levegő beszorulhat a kéménybe, és amikor vizet melegítünk, mert szeretnék lezuhanyozni vagy elmosogatni, akkor a füstgáz nem tudja maga előtt kilökni ezt a beszorult hideg levegőt. Ez a légdugó. Emiatt visszaáramlik a füstgáz.
15: A szakember hangsúlyozta, arra kérnek mindenkit, hogy a nyílt égésterű vízmelegítő mellett nyáron is használjanak szénmonoxid érzékelőt. Ha pedig rendszeresen jelez, hívjanak minél előbb kéményseprőt.
16: Folyamatosan riasztják a tűzoltókat szabadban keletkezett tüzekhez. A múlt heti szombati hőségriasztás kezdete óta 366 szabadtéri tűz keletkezett, a leégett terület nagysága pedig meghaladja a 6 millió négyzetmétert.
15: Mukics Dániel hangsúlyozta, a rendkívüli szárazság miatt országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben, vagyis az erdőben és azok 200 méteres körzetében, valamint a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani. A korán jött hőség miatt jelentősen megnövekedett a vízpartok forgalma is, erről már a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke beszélt a Kossuth Rádióban. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban. Bagyó Sándor hangsúlyozta, a természetes vizek vízállása az átlagnál alacsonyabb, emiatt különösen veszélyes ismeretlen helyen vízbe ugrani.
17: Aki nyaki gerincsérülés szenved, és egész életére gyakorlatilag lebénul, az sajnos az ilyen ugrásokból előfordul, és idén már előfordult ilyen még a Balatonnál is.
15: Bagyó Sándor figyelmeztetett, ismeretlen vízbe ne ugorjon senki, valamint győződjön meg arról, hogy az a terület, ahova ugrani szeretne, valóban megfelelő mélységű-e.
9: Az Egészségügyi Világszervezet becslései szerint már meghaladta az 1300-at az Európában tomboló hőség halálos áldozatainak száma. Ráadásul a szakemberek szerint a kontinens középső részén szerdáig még biztosan nem várható enyhülés, miközben több helyen már most évszázados melegrekordok dőltek meg. Részletek Kanalas Lilitől.
18: Az Európán végig söprő hőhullám miatt továbbra is sorra dőlnek meg a hőségrekordok. Az osztrák fővárosban vasárnap a hőmérséklet elérte a 40 fokot, amely a valaha mért legmagasabb érték a településen. A bécsi önkormányzat ivókutakat állított fel, ahol az emberek ingyen tölthetik meg vizes palackjaikat. Megvisel a meleg, még a lakásomban is 31 fok van, a városban sétálva pedig nagy a forróság. Szerintem a sivatagban lehet ilyen, panaszkodott egy nő. Horvátországban még csak a napokban tetőzik a hőség, de már a hétvégén az egész országra figyelmeztetést adtak ki a hatóságok a forróság miatt. Zágráb környékén és az összes tengerparti régióban a legmagasabb szintű vörös riasztás van érvényben.
19: Nagyon nehezen viselhető, nem sokat segít sokszor a víz sem, meg nagyon nehezen tudok felöltözni és mibe felöltözni, mert ilyenkor lehetetlen kibírni egy kint, de lehetne kicsit hidegebb is.
18: Tombol a kánikula Romániában is, az ország háromnegyedében vörös hőségriasztás van érvényben. A keddi érettségi vizsgákat egy nappal elhalasztják a rendkívüli hőség miatt. Az Egészségügyi Világszervezet legfrissebb adatai szerint mintegy 150 millió embert érint az extrém hőség Európában. A WHO emellett úgy becsüli, hogy az egész kontinensen már több mint 1300 ember halt meg a csaknem 10 napja tartó kánikula miatt. Csak Franciaországban mintegy 1000 főre teszik a halálos áldozatok számát a hatóságok.
9: Esti krónika. A kulák üldözés áldozataira emlékezett ma az országgyűlés.
20: A miniszterelnök napirendelőtti felszólalásában emlékeztetett arra, hogy Rákosi Mátyás és a kommunista párt 1948-ban tisztességes dolgozó magyar gazdákat nyilvánított a nép ellenségévé. Magyar Péter hangsúlyozta, olyan embereket, akik becsületes munkával művelték a földjeiket, értéket teremtettek.
3: A kommunista hatalom listázott, megbélyegzett, kifosztott és családokat tett tönkre. Volt, akit internáltak, volt, akit börtönbe zártak, és volt, akit öngyilkosságba hajszoltak. Ma rájuk emlékezünk. Mindazokra, akiknek egyedüli bűnük az volt, hogy becsületes munkából éltek, és szorgalmukkal a családjukat és hazájukat gyarapították, és eközben mégis üldöztetés áldozataivá váltak a saját hazájukba.
9: A héten is két napos rendkívüli ülést tart az országgyűlés hétfőn és kedden. A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában emlékeztetett arra, hogy szombaton lezárult a társadalmi párbeszéd az alaptörvény 17. módosításáról. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvénytervezetet pedig holnap éjfélig lehet észrevételezni. Részletek Csüri Fannina összefoglalójában.
21: Több százezren keresték fel az egyeztetési felületeket, és sokan időt szántak arra, hogy ne csak elolvassák a javaslatokat, hanem a saját gondolataikat, vagy saját javaslataikat is megosszák velünk.
20: Fogalmazott a miniszterelnök az Országházban, ahol emlékeztetett arra, hogy szombaton lezárult az alaptörvény 17. módosításának társadalmi véleményezése. Magyar Péter azt mondta, 23 ezer ember küldte el észrevételét, a beérkezett reakciók 95%-a támogatja a változtatást, a levelek csak nem fele pedig konkrét javaslatot tartalmaz. Magyar Péter közölte, a legtöbben azt kérték, hogy a mandátumkorlátot más közjogi tisztségviselőkre is terjesszék ki. Hozzátette, minden hozzászólást feldolgoznak, az összesítést nyilvánosságra hozzák, a kormány pedig csak ezután hoz majd végleges döntést. A miniszterelnök úgy fogalmazott, az egyeztetés most szándékosan volt rövid, hiszen nem új alkotmányt írnak, alaptörvénymódosításról van szó.
21: A következő hónapokban felkérjük a magyar jogi, történeti, gazdasági és társadalomtudományi élet kiemelt képviselőit, gazdasági és társadalomtudományi életnek is a képviselőt, a civil szervezeteket, az egyházakat, az önkormányzatokat, és minden olyan közösséget, amelynek az alkotmányos védelme különösen fontos.
20: Hangsúlyozta, országos társadalmi párbeszédet indítanak, országszerte fórumokat szerveznek, ahol minden magyar ember elmondhatja majd, hogy milyen országot szeretne magának, a gyerekeinek és az unokáinak. Magyar Péter hozzátette, az országgyűlés ezt követően dönthet az új alkotmányról, a végső szót pedig országos népszavazáson a választók fogják kimondani.
21: Még bárki véleményezheti a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló tervezetet, törvénytervezetet a kormány.hu per egyeztetés oldalon. Eddig erre a javaslatra 16 ezer konkrét észrevétel érkezett.
20: Magyar Péter azt mondta, az emberek többsége támogatja a közvagyon visszaszerzését, a jogsértések feltárását és a tisztító tűzhadművelet mi hamarabbi és minél erősebb módon történő elindítását. Hozzátette, sokan még szélesebb vizsgálati jogköröket, határozottabb fellépést, konkrétabb és erőteljesebb elszámoltatást szeretnének. Mások a jogállami garanciák erősítésére tettek javaslatot. A kormányfő úgy fogalmazott, mindkét üzenetet megértették, és az a cél, hogy Magyarországon soha többé ne lehessen közvagyont lopni, valamint a jogállamot politikai célokra feláldozni.
9: A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalására reagáltak az országgyűlési frakciók. A Mi Hazánk mozgalom az alaptörvény 17. módosításáról szóló társadalmi párbeszédet és a képviselői mandátum tervezett korlátozását bírálta. A KDNP szerint a kormány eddig kizárólag saját hatalmi érdekei alapján hozott döntéseket. A Fidesz pedig a demokratikus jogállam fogalmával ellentétesnek tartja az alaptörvény tervezett módosítását. Kócán Dávid összefoglalója.
22: Ezt az ötnapos online, nem tudom, társadalmi egyeztetés nevezi ön egy demokratikus dolognak. Hát valójában a népképviseletet akarják korlátozni, nem a képviselők mandátumát, bánom is én azt, hanem a népképviseletet akarják korlátozni.
23: Így reagált Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalására a Mi Hazánk frakció vezetője, aki kifogásolta, hogy a kormány mindössze öt napot szánt az alaptörvény 17. módosításának társadalmi véleményezésére. A tervezet egyebek mellett a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését és az országgyűlési képviselők mandátumának időbeni korlátozását is tartalmazza. Torockai László hangsúlyozta, az 5 nap alatt mindössze 23 ezeren mondták el véleményüket, ami a választásra jogosultak kevesebb, mint 0,3%-a. Hozzátette, álláspontja szerint az országgyűlési képviselők mandátumának tervezett korlátozása példátlan az európai demokratikus gyakorlatban.
22: Miközben demokráciáról és a jogállamiság helyreállításáról beszélnek, éppen, hogy egy olyan diktatúrát építenek, amihez képest még az elmúlt 16 évben is. Bizony kevés hasonló példát tudunk mondani, miközben önök végig az elmúlt 16 évben elmondták, hogy milyen diktatúrával kormányzott a kétharmad. Önök pontosan ezt csinálják, csak durvábban.
23: Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint a kormány eddig elsősorban olyan intézkedéseket hozott, amelyek saját politikai és hatalmi érdekeit szolgálták, nem pedig az emberek mindennapi életét segítették.
2: A Lex Orbán, a Lex Súlyok, az előző Fidesz-KDNP-s időszak embereinek, képviselőinek az eltávolítása jövőben a parlamentben, ez mind megtörténik. Aki önön kívül került bárhova a politikában vagy az államigazgatásban, azoknak kívül a helye. Azokat kisöpri miniszterelnök úr, csak erről szól a jogalkotása, nem az embereknek való pozitívumoknak hozásáról, csak erről, hogy monopolizálja hatalmat és önként építsen ki.
23: A Tisza kormány által tervezett alaptörvénymódosítás ellentétes mindazzal, ami Magyarországon 1990 után alkotmányos demokrácia tekintetében történt, fogalmazott a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely azt mondta, nehéz demokratikus felhatalmazásnak tekinteni, hogy 23 ezer ember véleménye alapján több mint 8 millió választó ne dönthessen arról, kit kíván a parlamentben látni.
4: Hogyha önök lefejezhetik az alkotmánybíróságot, elbocsáthatják a köztársasági elnököt, kiiktathatják a parlamenti ellenzéket a demokratikus választásokból, akkor sok mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy Magyarországon a következő években alkotmányos demokráciában élhetünk. Ezért aztán azt javasoljuk, hogy gondolják át alapvetően ezeket a terveket, mert ez megszünteti Magyarországon a normális jogállamot és alkotmányos demokráciát.
23: Lukács Gábor, a Tisza frakció vezetője szerint a kormány első 50 napja bebizonyította, hogy lehet úgy döntéseket hozni, hogy azok ne egy szűk kör, hanem az egész ország érdekét szolgálják.
5: Esküt tettünk erre az országra, nem a saját pártunkra, nem a saját politikai közösségünkre, hanem Magyarországra és a magyar emberek szolgálatára. Vitáink lesznek, legyenek is. Ez a demokrácia rendje, de amikor Magyarország érdeke a tét, akkor mindannyiunknak ugyanabba az irányba kell húznunk.
23: A miniszterelnök viszontválaszában azt mondta, az országgyűlési képviselők mandátumának korlátozása már a párt választási programjának része volt, így az intézkedés végrehajtására felhatalmazást kaptak a választóktól. Hangsúlyozta, az alaptörvény módosításának, illetve az alkotmányozási folyamatnak minden magyar állampolgár részese lehet majd.
22: Ez az alkotmányozás meg fog valósulni, és többen fognak részt venni ebben, mint valaha bármilyen közjogi gondolkodásban Magyarországon.
23: Magyar Péter hozzátette, a kormány célja, hogy akár online felületen, akár személyesen egy népszavazáson minden ember elmondhassa a véleményét.
9: A Transparency International jogi igazgatója szerint nehezen lehet a jelenlegi hatósági térben elhelyezni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amelynek létrehozása formabontó, újszerű megoldás. Ligeti Miklós azzal kapcsolatban beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy szombaton lezárult az alaptörvény 17. a szervezet megalakulását is tartalmazó módosításának társadalmi egyeztetése.
20: A szakember szerint a NER idején a hatóságok tudatosan félrenéztek, ezzel is védték a hatalmon lévő korrupt gazdagodását, vagyis legalábbis a vezetői szinten nem végezték a dolgokat. A Transparency International jogi igazgatója úgy fogalmazott, ilyen helyzetben érthető és indokolt, hogy a kormány a struktúrát is meg akarja újítani.
6: Csak egy talán szűk tucatnyi bűncselekmény fajtáról van szó, ahol ez az új hivatal lesz jogosult az eljárásokat lefolytatni. Azokban a bűncselekményekben azonban előfoglalási joga lesz, tehát ha mondjuk egy közvagyont károsító hűtlenkezelés vagy egy közvagyont érintő hivatali visszaélés gyanúja fölmerül, akkor nem az ügyészség, hanem a vagyonvédelmi hivatal lesz jogosult és köteles eljárni.
9: Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter.
20: Mértéke 30 napra vetítve meghaladja a 30 főt. Erről tájékoztatták Budapest főváros kormányhivatalát is. A tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is főként a hatóanyaggyártási területeket érinti.
9: Elektromos minibuszokat kapott több tankerület. A zöld busz programnak köszönhetően csaknem 1,9 milliárd forintos állami támogatásból 51 minibusz kerül az iskolákhoz. Ezek többsége speciális, kerekesszékes szállításra is használható, fogalmazott a Klebelsberg központ szakmai elnök helyettese.
20: Péterfi Balázs elmondta, ezeknek a járműveknek a segítségével könnyebb lesz a sajátos nevelési igényű tanulókat különböző programokra, terápiákra, a település széli hátrányos helyzetű gyermekeket iskolába, kisebb csoportokat pedig például versenyekre vinni.
0: A tankerületi központok ezekkel a buszokkal lehetőséget kapnak arra, hogy a gyerekeket energiahatékonyan, környezetbarát módon szállítsák. Ugye nagyon fontos dolog az, hogy ezek közül a buszok közül összesen 51 darabot rendeltünk, 35 darab olyan, amely át fogunk alakítani, illetve már most zajlik az átalakítás és a vizsgáztatásuk, hogy kerekesszékes tanulókat is lehessen vele szállítani. Amikor viszont nem kell ez a funkció, akkor ugyanúgy tudnak működni 9 fős kisbuszként is.
9: Tovább javul a fővárosi agglomeráció éjszakai közlekedése.
20: Júliustól első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal, tájékoztatott a közlekedésért is felelős miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy korábban a BKK-val közösen újra gondolták az éjszakai hálózatot, így például a kékbuszos agglomerációs járatokat Budakeszi, Péccel, Szentendre vagy Gödöllő felé.
9: Országszerte tart az aratás. A hosszantartó aszály és a tavaszi fagy miatt az átlagosnál gyengébb termésre számítanak a gazdálkodók. Szakemberek szerint a búza és a repce hozama is elmaradhat a korábbi termésmennyiségtől. Végleges adat a hét második felében várható. Kócán Dávid összefoglalója.
1: Sajnos féltermésre számolunk mindenképpen. A korábban megszokott ilyen 7, akár 8 tonnátról lementünk vissza a 3-4 tonnára.
7: Jelentősen károsította a búza és a repce termést az aszály és az áprilisi fagy a szatmári térségben, mondta Puskás Csaba gazdálkodó.
1: Síralmasak az árak, 60-62 forint a búza, a repce is egy olyan 170 forint körül mozog, katasztrofálisan gyenge. 5-10 évvel ezelőtti árakon kell értékesítsünk, és úgy, hogy elmondom, hogy féltermés lesz csak, elég kilátástalan a helyzet.
7: A kedvezőtlen időjárás miatt a déli vármegyékben a megszokottnál korábban, már június elején megkezdték az őszi árpa betakarítását. Erről a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke beszélt a Kossuth Rádióban.
8: 300-350 ezer hektár körül volt őszi árpa, ennek az aratása folyamatosan ment, és ugye a melegek, amik most vannak, pedig a búzáknál egy kényszerérést indított el sajnos. Kisebb szemek, töppettek. A fajta bemutatókon láttuk, hogy gyengébbek az eredmények, mint amire számítottunk. Sajnos ez vissza is igazolódott a termő táblákon.
7: A két héttel ezelőtti csapadék teljesen tönkretette a termést a déli országrész egyes területein. Északnyugaton azonban nem okozott jelentős kárt, csak lassította a munkát. Hangsúlyozta Petőházi Tamás, aki elmondta, a hét második felére várhatóan már learatják a vetésterület 20-30%-át, ami elegendő lesz ahhoz, hogy pontos képet kapjanak az idei termés mennyiségről.
8: Ez nem jó, ugye régen augusztus 20-ig tartottak az aratási időszakok. Most sajnos közrejátszik abból, hogy kevesebb termés lesz, gyorsabban be fognak jönni a raktárakba a termények.
7: Hozzátette. A kapás növények, mint a kukorica, a napraforgó vagy a burgonya egyelőre rendben fejlődnek. Ugyanakkor a termés minősége nagyban függ attól, hogy a következő hetekben milyen idő lesz.
9: Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruitweb alelnöke az M1-en.
20: Varga István hangsúlyozta, a koratevaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz. Hozzátette, az utóbbi években azok a kertészek maradtak fenn, akik a megfelelő szakmai színvonalon termesztik a gyümölcsöt. A mostani meleg idő is kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz.
24: Egészen szeptemberig szerintem biztosan áll magyar dinnye rendelkezésre. Nem gondolnám, hogy bármi megtorpanás lenne az ellátásban, vagy akár a kiskereskedelmi láncok polcain. Több mint valószínű, hogy az elkövetkező időszakban akár különböző akciókkal az árak azok úgymond mozogni fognak akár 20-30%-os eltérésekkel. Ez sok esetben akár készlet problémákat is okozhat, úgymond, hogy túltermelés jelentkezik adott pillanatban. De alapvetően én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő másfél-két hónapban lesz bőven magyar dinnye.
9: Az ökogazdálkodásban termesztett növények ellenállóbbak az egyre gyakoribb aszályokkal szemben, a talajvíz háztartása is sokkal jobb, mint a hagyományos gazdálkodásnál, mondta a Volt köztársasági elnök Kékbolygó című podcastjában, amely már a YouTube-on is megtekinthető.
20: Ádár János, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke Drexler Dórával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet alapítójával és ügyvezetőjével beszélgetett. A korábbi köztársasági elnök azt mondta, az ökogazdálkodás négy alapelve az egészség, az ökológia, a méltányosság és a törődés.
10: Egyre bővül az érdeklődés, egyre többen szeretnék megérteni a gazdálkodásnak a körülményeit, és szeretnének abban a biztos tudatban a tányerukra tenni valamit, hogy az egészséges. Legyen szó zöldségről, gyümölcsről, vagy bármi másról. Hogyha ebbe tudunk segíteni, részben tapasztalatátadásával, részben figyelemfelhívással, gondolkodásra serkentéssel, akkor azt gondolom, hogy már, ahogy szoktam mondani, már nem keltünk fel reggel hiába, hogyha idáig eljutottunk.
9: Elkezdődött a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program adománygyűjtése.
20: Idén 189 gazdaság, köztük több mint 80 határon túli vállalta az adomány búza átvételét, hogy abból majd liszt készüljön a malmok segítségével, számolt be a részletekről a Magyarok Kenyere program ügyvezetője. Horváth Vivien hangsúlyozta, a kezdeményezés célja, hogy a gazdák felajánlásainak köszönhetően a szegénységben élők asztalára is kerülhessen kenyér. A programban felajánlott búzából készült lisztet rászoruló családok, gyermekeket segítő intézmények, szociális szervezetek kapják meg.
11: Az elmúlt években ugye vannak már intézményeink, amelyeket támogattunk. Magyarországon több mint 400 határon túl több mint 100 intézmény az, akihez került. Ők szociális intézmények, kórházak, gyermekotthonok, különböző karitatív szervezetek, akik segítik a kiosztást. Alapvetően abból indulunk ki, hogy akinek adtunk, annak már tudjunk adni az idei évben is, de természetesen, hogyha fordulnak hozzánk és tudunk máshova is segíteni, akkor örülünk a jelentkezőknek.
9: Idén is megrendezik az ifjúsági PET kupát. A környezetvédelmi versenyen ezen a héten középiskolás diákokból álló csapatok gyűjtik a hulladékot a Tisza és a Szamos összefolyásánál.
20: A tervek szerint az összegyűjtött hulladék 60%-át újrahasznosítják. A program célja az aktív természetvédelem és az élményszerű környezeti nevelés, mondta Peregi Angyalka főszervező.
12: A több vizen töltött nap mellett rengeteg programmal készültünk a gyerekeknek, többek között Göbölös Balázs jön a Mate Egyeteméről, és tart nekünk a műanyag szennyezéssel, kifejezetten a mikroműanyagokkal kapcsolatosan egy előadást, valamint dr. Juhász Erika, aki pedig a vízőrzésről fog nekünk előadást tartani. Emellett pedig mi a saját műanyag műhelyünkkel készültünk, ami egy félnapos program, mindenféle információról fogunk tanulni együtt a gyerekekkel, nemzeti parkot is látogatunk, de nagyon fontos az, hogy a gyerekek egy olyan szemlélettel menjenek haza, amit tudnak hasznosítani, az életükben is sokkal kevesebb műanyaggal tudjanak élni, vagy tudják az újrahasznosításnak a fogalmát, és erre biztatni az ő közösségüket.
9: A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program.
20: A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszer elvégzett szúnyoggyérítés mellett Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lábvákat.
13: Autós percek.
20: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tisza híd javítási munkáit és a félpályás lezárást holnap éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt.
9: Fővárosi információk következnek.
14: Jó napot kívánok! A fővárosban mától hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Távhővezeték felújítás miatt mától a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot zárták le. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén a belső sávot zárták le. Mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál. A forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Szép Csilla, BKK Info.
13: időjárás jelentés.
15: Köszöntöm a rádió hallgatókat. Éjszakára feloszlanak a gomoly felhők, megszűnik a kevés zápor, zivatar. Holnap a sok napsütés mellett csak kevés gomoly felhő lesz az égen, de a Dunától keletre alakulhat ki elsősorban zápor, zivatar. A légmozgás csupán zivatarok környezetében lehet erős vagy viharos. A hőmérséklet hajnalban többnyire 19 és 25 fok között alakul, míg holnap délután 36 és 40 fok, 42 fok közötti értékeket mérhetünk. Nagy eséllyel megdőlhet az abszolút maximum hőmérséklet rekord. Hungaromet, Vaszkó András.
9: Ez volt az Esti Krónika. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, valamint a technikai munka

0: Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tiszta kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kuláküldözés áldozataira emlékezett ma az országgyűlés. Az élelmiszerpazarlás mértéke az elmúlt 9 évben egyharmadával csökkent Magyarországon, közölte felmérése alapján a Nébih. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program. A szervezők augusztus 20-áig várják a búza adományokat. Holnap a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. A csúcshőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
1: Műsorajánlat. Délelőtt.
2: Hogyan ismerhetjük meg legjobban nemzetünk múltját, és miként segítenek ebben a hagyományőrző rendezvények? Mi a tudomány dolga, és mi a népszerűsítő egyesületeké? Hogyan változik a közgondolkodás a magyar múltról? A Kurultáj kapcsán beszélgetünk ezekről a témákról. Horváth Szilárd vagyok, várom Önöket.
1: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
3: Vendégünk Palkovics Mária, a Zsámbéki Nyári Színház szóvivője, szervezője. A teátrum idénre tervezett előadásairól fogunk beszélgetni. Augusztus 4-e és 8-a között rendezik meg a 19. Ördögkatlan Fesztivált Baranyában. A Hagyományok Házában Játéktól a Mesterségig címmel nyílik kiállítás. Balaton Lellén, a Szalai Kúriában pedig a Haza Szolgálatában a Szalai Család 1848-1945 című kiállítás várja a látogatókat.
1: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Határok nélkül Szerda T. Fannival.
4: Köszöntöm Önöket határokon innen is túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Merre billen most a mérleg? Még mindig teljes a politikai patthelyzet Romániában.
5: A kormányzatban több eszközöd van. Ha nem vagyunk kormányon, akkor meg ott végezzük a dolgunkat és a közösséget szolgáljuk. Ebben az időszakban viszont a kockázatai is nagyobbak a kormányzati részvételnek. Hátra lehet dőlni ellenzékben. Nekünk van egy plafon. Az etnikai választóvonal az egy plafon, és azt úgy se tudjuk meghaladni.
4: Liturgikus alkalmakkal és kötetlen közösségi eseményekkel várta a látogatókat a Vízaknai Magyar Napok.
6: A lényege a fesztiválnak az, hogy magyar nyelvű események legyenek. Mindenből egy kicsit próbáljunk nyújtani a szórványban élőknek, hiszen ők nem minden nap találkoznak, sőt vannak olyan, hogy évek óta nem találkoznak.
4: És most jöjjenek a részletek. Romániában továbbra is zajlanak a kormány átalakítás körüli egyeztetések, miközben a gazdasági és költségvetési kihívások nyomást helyeznek a politikai döntéshozókra. Az erdélyi magyar közösség számára mindez az érdekérvényesítés lehetőségeit is meghatározza. A jelenlegi helyzetről, a magyar-magyar kapcsolatok alakulásáról Kelemen Hunorral, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökével csíkszeredai tudósítónk, Bíró István beszélgetett.
5: Felelőtlenség volt az AU-ról összefogni és megbuktatni a kormányt, még akkor is, hogyha a koalíción belül voltak feszültségek és elégedetlenségek, kellett volna türelmesen több párbeszédnek teret engedni, és ezért elsősorban azok a felelősek, akik a kormány buktatását elindították. És ma itt tartunk, hogy két nekifutás után sincs kormány, hisz a Tomák visszaadta a mandátumát, és a Veste a kabinet beiktatásához nem volt meg a többség. Ebben a pillanatban az elnökkel való egyeztetéseket követően két miniszterelnök jelölt nevét terjesztették elő. Az egyik az a Szociáldemokrata párt elnöke Sorin Grindiano, akik megbuktatták a kormányt. Ők egy egyszínű kisebbségi kormány beiktatására kérnek támogatást. A másik oldalon a liberális párt, mi meg az uszérések Sigrid Muresánt javasoljuk miniszterelnöknek, és mi is egy kisebbségi kormány beiktatásához kérjük a támogatást. Az a felelős hozzáállás, hogyha a négy politikai szereplő megegyezik, és megegyeznek abban, hogy kölcsönösen támogatást nyújtanak annak a miniszterelnöknek, akit az elnök

0: fog választani. És mi ezt vállaljuk. Az RMDS vállalja azt, hogy ha a Green Deal-t kérik fel kormányalakításra, akkor az egyszínű szociáldemokrata párt kormányának a beiktatásához hozzájárulunk. Azt várjuk el a szocialistánktól, hogyha Siegfried Murensánt bízza meg kormányalakítással az államelnök, akkor ők hasonlóképpen a kölcsönösség elve alapján támogassák a beiktatását. Mi továbbra is azzal a felelősséggel állunk hozzá, hogy a kölcsönösség alapján, akit az államfő most már politikai kormány alakítására fölkér, egyértelmű parlamenti támogatást és egy olyan támogatást járuljunk hozzá, amiben nincs benne az AUR.
1: Az erdélyi magyar közösség szempontjából melyik szolgálná inkább az érdekérvényesítést, ha az RMDS kormányzati szerepet vállalna, akár kompromisszumok árán is, vagy hogyha adott esetben a kormányzáson kívül maradna?
0: Attól függ, hogy ki alakít kormányt és milyen szándékkal, mert nyilván a kormányzati szerepvállalástól nem futamodunk meg. Az elmúlt másfél év nagyon nehéz volt, ez rajtunk is mély nyomokat hagyott, a közösségnek az elégedetlensége. Éppen azért, mert a korábbi kormány az nagy költségvetési deficitet és nehéz helyzetet hagyott hátra, megviselte a mi közösségünket, és ezt tudnunk kell. A kérdés az, hogy sikerül-e úgy kormányozni, amennyiben mi a kormányzás vállaljuk a következő időszakban, hogy a múlt évi megszorító intézkedések és főleg az adóemelések miatt, mert azok nevelték az inflációt, az csökkentette a vásárlóerőt. Egy olyan perspektívát nyissunk 27-28-ra, ami már a polgárok számára is azt jelenteni, hogy nem volt fölösleges, nem volt hiába való az áldozat. Ehhez nagyon sok mindennek kell történnie. Ha ellenzékben vagyunk, attól sincsen, amiért megérni, az is egy járható út. Voltunk ellenzékben 23 után is, meg korábban is, és azt is vállalni kell. Tehát a kormányzatban több eszközöd van. Ha nem vagyunk kormányon, akkor meg ott végezzük a dolgunkat, és a közösséget szolgáljuk. Ebben az időszakban viszont a kockázatai is nagyobbak a kormányzati részvételnek. Hátra lehet dőlni ellenzékben. Az a helyzet, hogy mi bármilyen ellenzéki magatartást veszünk föl, nekünk van egy plafon. Az etnikai választóvonal az egy plafon, és azt úgy sem tudjuk meghaladni.
1: Ha ellenzékben maradnának, van-e elég ereje az RMDS-nek kivédeni a román szélsőségesek támadásait?
0: Ez is attól függ, hogy éppen ki van kormányon, mert a szociáldemokratákkal is a parlamenti támogatáshoz szükséges megállapodás, amit a liberálisokkal együtt nyújtanánk, mert mi nem vagyunk elegendőek ahhoz, hogy őket kormányra lehessen juttatni. Bevettük a kisebbségi jogok kérdését is, hogy azok nem változnak, nem lépünk vissza, nem vesznek el belőle, és természetesen, hogy ezért tudunk a parlamentbe tenni, mert nekik nem lenne többségük, tehát mindig ránk lennének ők is szorulva. Ha egy olyan kormány állna föl, amelyikben benne van az AUR, vagy az AUR támogatásával állna föl, akkor nehéz helyzetben lennénk.
1: Az áprilisi magyarországi választásokat követően Magyar Péter új magyar miniszterelnökkel találkozott, ahol a magyar-magyar kapcsolatok jövőjéről egyeztettek. A napokban az is kiderült, hogy az új magyar kormányban Kollai István történész közgazdász tölti be a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkári tisztséget, és ő felel a külhoni magyarok ügyeiért. Felvették vele már a kapcsolatot, és egyeztettek-e az erdélyi magyar ügyeket érintő kérdésekről?
0: Nem, tehát én az április 23-i Magyar Péterrel történt megbeszélésem után semmilyen magyarországi kormány tisztviselővel nem találkoztam, nem beszéltem, úgyhogy nem is ismerem az előbb említett urat, akit kineveztek vagy kineveznek helyettes államtitkárnak, úgyhogy semmiféle újdonsággal nem tudok szolgálni.
1: Németh Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője, a Tusványos egyik alapítója a napokban arról beszélt, hogy az idei Szabad Egyetemen a korábbinál is nagyobb hangsúlyt fektetnek a párbeszédre, különösen a magyar-magyar kapcsolatok terén, és a szervezők az új magyar kormány több tagját is meghívnák. Ön részt vesz-e az idei Tusványoson, és számít-e arra, hogy itt is folytatódhatnak a magyar-magyar egyeztetések, és akár a kapcsolatok megerősítését szolgálják ezek az egyeztetések?
0: Minden egyes esztendőben egy vagy két panelbeszélgetésen ott vagyok. Az idén is kaptam panelbeszélgetésre meghívást, és elfogadtam, ott leszek. És én is azt szeretném, hogyha a Tusványos is az állandó párbeszéd tere lenne, de én ennél kicsivel tovább mennék, hogy a román-magyar párbeszédnek is a szintere legyen, mert az is fontos mindenki számára.
2: Bár a mobiltelefonok iskolai használatát korlátozó szabályozás érvényben van, a székelyudvarhelyi és feltehetően más romániai tanintézményekben sem tartják be maradéktalanul, állítja a Gyermekeinkért mozgalom. A szervezet ezért a tanfelügyelőséghez fordulna, mondta el Nagy Pál, a szervezet vezetője a minapi sajtótájékoztatón. A mozgalom a hétvégi udvarhelynapokon is igyekezett megszólítani a szülőket és a fiatalokat. Előadásokon hívták fel a figyelmet a digitális világ és a tudatmódosítószerek veszélyeire, valamint a közösségi médiában fogyasztott tartalmak szorongást erősítő hatásaira. Geréb Krisztina összeállítása.
3: A gyerekek 18 éves korukig csak tanügyi intézményekben töltik el az idejük javát.
4: A tanügyi anomáliákra hívja fel a figyelmet Nagy Pál, a Gyermekeinkért Mozgalom vezetője.
3: Egyre fenyegetőbb veszély az okostelefon használata. Azt látjuk, hogy az egész világ kezdett rájönni, hogy a lovakat a szekér megkerülte, és kezdték a tilalmakat bevezetni. Ezért nagyon helyes, Romániában is bevezették ezt, hogy nem szabad telefont használni, de ha már anomáliáról beszélünk, az a probléma, hogy azt tapasztaljuk gyakorló szülőkként, hogy hát nem minden iskolában és nem minden korosztályban egyformán. Ha mi önkéntesen küzdünk azért, hogy valamennyire megóvjuk a gyerekeket a különböző behatásoktól, akkor egy sokkal eredményesebb lenne, főleg, hogyha már az állam is ehhez mankót ad, hogyha ezt az iskolák is, az iskola vezetőik is betartanák. Nem túl rózsás a helyzet udvarhelyen sem.
4: Legalábbis ez látszik a mini felmérés eredményén, amelyet a Gyermekeinkért Mozgalom készített. Az összes székelyudvarei tanintézményt megkérdezték ugyanis, hogy mennyire tartják be a törvényileg előírt telefonhasználati tilalmat az iskolákban. Mint kiderült, a 0-8 osztályokban betartják, 9-12-ben, tehát a középiskolai diákokkal azonban nem konfrontálódnak. Így a telefon a diákoknál marad a tanórák alatt is.
3: Az igazgatók és a tanárok nagy többsége is szülő, tehát akkor valahogy jó lenne a törvényt betartatni. Meg gondolkoztunk azon is, azon kívül persze, hogy nem is kaptunk minden iskolából visszajelzést, hogy mit tudunk mi tenni, tehát mert segítségünket föl tudjuk ajánlani, de igazából nem fogunk tudni oda menni és telefonokat elvenni. Nem biztos, hogy jó dolog, de azt látjuk, hogy a tanfelügyelőségtől azért tartanak az iskolák vezetői, ami a Székelyföldi megyékben nem biztos, hogy ez az alárendeltség jó dolog. Én amellett kardoskodnék, hogy itt közösen egy csomó minden problémát meg lehetne oldani. Hogyha nincs más mód, akkor lehet, hogy a tanfelügyelőséghez fordulunk.
5: Én Kiem Médizdea vagyok, digitális kompetenciákat fejlesztő pedagógus. Ahhoz, hogy ez 100%-ig működni tudjon, nagyon fontos lenne az, hogy a pedagógusok, a szülők és valamilyen szinten a diákok is egyetértsenek ebben. A telefon az nem csak egy eszköz, hanem befolyásolja az egymás közti kapcsolatot, az, hogy szociálisan hogyan hangolódnak egymásra, és adott esetben az egész csoport dinamikát is meg tudja változtatni.
4: Na meg a következetesség, aminek hiány vagyunk, talán úgy derült ki ebből a felmérésből, de egyéb témákkal is foglalkozik ez a mozgalom. A jövőben a kamaszok és a párkapcsolat is fókuszba kerül, illetve a speciális nevelési igényű gyerekek témájával, a 10 órai pénzzel, illetve a tanárok, a pedagógusok kiégése is fontos téma. Mi szerint döntenek, amikor egy-egy témát kiválasztanak és ahhoz keresnek szakembereket?
5: Én úgy szoktam mondani, hogy ez egy ilyen mondhatni szent háromság rendszere, hogy a szülő, a pedagógusok és a gyerekek, és hogyha ebbe a rendszerben valaki valamit nem ért, nem tud, elakadása van, vagy adott esetben például a pedagógusoknál kiégése, akkor nagyon könnyen sérülhet ez a jól működő rendszer, és a gyerekeink látják ennek leghamarabb kárát. A felelősség sohasem egy szereplőjé. Rendszeresen megoszlik, és ezért gondoljuk azt, hogy a pedagógusoknak is szükségük van segítségre, ugyanúgy a szülőknek is, és a diákoknak is. És akkor ezt szerint szoktuk mindig kitűzni úgymond a témáinkat, hogy megnézzük, hogy eddig már melyik szereplővel foglalkoztunk, kinek adtunk több segítséget, hol látjuk még szükségét, és akkor ezt rendszeresen megvitatjuk a szakembereinkkel.
2: A tanév lezárásaként először rendeztek családi napot az Ugocsában található Tisza Péter falvi református líceumban. A program célja az iskola közösségének összekovácsolása volt, közelebb hozni egymáshoz a diákokat, a pedagógusokat és a szülőket. A szervezők szerint a háború okozta bizonytalanság idején különösen fontos az összefogás és az egymásra figyelés. Részletek Iváncsik Attillától.
6: Nagyon tetszik ez az iskola, tényleg nagyon sok programok vannak, és nagyon hálás vagyok én is, hogy ilyen sok programot szerveznek, és hogy jól érezhetjük magunkat, és hogy a családainkkal tölthetünk időt, és Istenre is figyelünk, hálát adunk, és tényleg minden hétfőn Isten tisztelettel kezdünk. Nagyon tetszik ez az iskola, én minden csak jól tudok róla mondani.
7: Fogalmazta Szlavics Angelina, aki a Tisza Péter falvai református líceum 7. tanulója. Osztálytársa Pap Szofia szintén részt vett szüleivel a családi napon.
6: Nekem nagyon szuperül tetszik ez a családi nap, és szerintem szuper, hogy az iskolánk gondol arra is, hogy a családunkkal is kell időt tölteni. Én az anyukámmal és a tesóimmal érkeztem ide, nagyon jól érzem magam. Még egyszer nagyon hálás vagyok azért, hogy a liceum nem csak ránk gondol, és a tanulásra és a nevelésre, hanem arra is, hogy jól érezzük magunkat, és tudjunk időt tölteni a családunkkal is.
7: A csepei Fóri Sándor gyermeke is a Tiszapéter falvai református liceum diákja.
8: Van egy 5. osztályos gyermekem, és nagyon örülök neki, hogy ilyen programokat szerveztek. Együtt lehet a család, játszhatnak a gyerekek a szüleikkel, és hogy ilyen sok érdekes programon vehetnek részt.
7: Pál László Négál Irén református lelkész kiemelte. Fontos, hogy a gyermekek iskolai tanítása a lelki fejlődésükkel és hitbéli megerősödésükkel is együtt történjen.
9: Isten irgalmát és szeretetét mutatja az, hogy 1000 nemzedéken át gondoskodik, megbocsát, oltalmaz és vezet, hogyha figyelünk rá. Tehát a különbség, hogy mennyire értékes az, amit a világ ad és a virág szerinti, és mennyire az, amit Istentől kapunk és Isten ad nekünk, és mennyire fontos, hogy ezt adjuk tovább, ami maradandó. Vannak rossz minták, amelyeket örököltünk, és ezeket nem szabad továbbadni. Ezeket át kell írni, felül kell írni, ezeket el kell hagyni. Például, ha valaki egy alkoholista családban nőtt fel, akkor nem kell, hogy arról szóljon az életünk, hogy szenvedünk és iszunk, vagy megvárjuk a gyerekeket, mert minket így neveltek. Tehát nagyon fontos, hogy egészséges, jó, értékes mintákat adjunk tovább.
7: A gyermekek fejlődése és nevelése szempontjából a családoknak és az iskolának szorosan együtt kell működnie. Hangsúlyozza Páva Judit, a Tiszapéter falvai református líceum igazgatója.
10: Nem egyszerű a gyermekeknek különféle programokat, rendezvényeket szervezni a légiriadók áramszünetek közepette. Minél jobban azon igyekszünk, hogy a gyermekek számára olyan programokat, rendezvényeket szervezünk, amely felkelti a gyermekek érdeklődését, de szeretnénk a szülőkkel való kapcsolatunkat még erősebbé, szorosabbá tenni, és ezt tápolni a jövőbe. A szülőket jobban megismerjük, és egy kötetlen beszélgetés mellett beszélgessünk a gyermekekről, az oktatásról, mik a mi az, amiben a jövőben tudunk változtatni, mert lehet, hogy néha mi nem látjuk azokat az eseményeket, gondolatokat, amelyek a szülők, gyermekek fejében röppennek fel, de ezzel a mi munkánkat tudják segíteni.
2: 8. alkalommal rendezték meg Vízaknán a Magyar Napokat. A Szórványban élő magyar közösség 2 napon át közösen élhette meg nemzeti összetartozását és hitét. A programban liturgikus alkalmak és kötetlenebb közösségi események egyaránt helyet kaptak. A rendezvény jelentőségéről Béres Levente református lelkipásztor beszélt Verese Mese Gyöngyvérnek.
11: Éppen véget értek a Magyar Napok itt Vizaknán. Hogyan tekint vissza erre az ünnepi alkalomra, időszakra?
12: Nagyon jó hangulatú volt, számomra, mint főszervező, nyilván egy kicsit fárasztó is, de minden perce élvezetes volt, és megérte, úgy láttam. Az emberek feltöltődve mentek jó beszélgetések után haza, és egy csomó élménye.
11: Nagyon erőteljes volt most a református és a hitbeli vonal ezen az ünnepségen, hiszen ugye a kolozsvári református kollégium diákjai léptek fel, a Szászrégeni együttes is szintén református dicsőítő énekekkel jött, ez véletlenszerűen alakult. Volt így, vagy tudatosan?
12: Tudatosan is, meg véletlenszerűen is. Mind a kettő benne volt. Nyilván próbálkozunk, tehát a lényege a fesztiválnak az, hogy magyar nyelvű események legyenek, kulturális események is. Szoktam figyelni arra, hogy azért mindenből egy kicsit próbáljunk nyújtani a Szórványban élőknek, hiszen ők nem minden nap találkoznak, sőt vannak olyan, hogy évek óta nem találkoznak. És mint a tegnap kiderült, szombati napon, ifjúsági dicsőítő csapat még nem volt a gyülekezetben ilyen jelleggel, tehát hogy koncertszerűen, és nem a helyiek oldják meg, hanem valahonnan jön egy teljes profi csapat.
11: Az idősebbek hogy tekintenek erre a dicsőítő zenére? Mert hogy elsősorban a katolikus egyházon belül látunk mostanában ilyen ellenérzéseket a gitáros misékkel szemben a generációk tekintetéből.
12: Eleinte volt, illetve biztos van olyan ember, akiben ez ilyen kérdőjel, viszont én most már a második olyan lelkész vagyok, aki tudatosan ezt a fajta zenét is közel viszem, illetve el is magyaráztuk nekik az elődömmel együtt is, hogy muszáj az ifjúsági zenét behozni, vagy a gitárt, vagy a dobot, vagy erre is lehetőséget teret nyílni, és ők, mint idős generáció, el kell tudják fogadni, hiszen a fiatalok másképp elmennek a gyülekezet közösségéből, mert nekik meg a régi megszokott hagyományos református énekek unalmasabbak, és akkor így lehet egyfajta egyensúlyt és hidat építeni a jövő fele.
11: Ahogy elnéztem itt a tegnapi közösséget, akkor azt tapasztaltam, amit egyébként máshol is, mondjuk Brassó vidékén, hogy a négy falusiak bemennek a brassói rendezvényekre, de a brassóiak kevésbé mennek ki négy faluba, ott még kisebb a távolság, mint Vizakna és Nagyszeben között. Tehát a vizaknaiak szintén bemennek Nagyszebenbe, de fordítva, mintha nem lenne járható ez az út.
12: Igen, ez egy általánosabb tapasztalat, ritkán vannak máshonnan vendégek, illetve a fürdőváros részről még van, hogy betévednek vendégek, ma vasárnap is voltak az istentisztelete és szeretett vendégségen is néhányan. Az első talán az, hogy nincsen olyan személy az adott nagyvárosi közösségbe, vagy olyan személyek, akik megszervezzék az utaztatást, tehát hogy azért az idősebb generáció nyitottabb lenne, de mivel gond van az utazásra, vagy nem tudják, nehezebben oldják meg, akkor emiatt nem vállal. Fordítva működik, mert nyilván a nagyvárosban több az esemény, a lehetőség, és azért mi meg a kisebbek, akik körülötte vagyunk, akkor megszervezzük és visszük az embereket, akár több autóval, akár más módon.
11: Viszont a román közösség részéről is kevesebben voltak, mint ahogy mondjuk egy-egy bálban is többször előfordult román szó. De ugyanakkor az új kultúrház mégiscsak a közösség rendelkezésére is áll.
12: Jó kérdés, hogy mi az oka. Az tény, hogy ebben hónapban, júniusban román vonalon nagyon sok esemény volt a Kultúrotthonban is. Illetve azt látom egy picit, hogy ez az időszak, a vizsgaidőszak is, vakáció kezdete is, ugye a családoknak valahogy, mintha problémás lenne, ezt majd át kell gondolni. Ki kell értékelni a szervező csapattal, vezetőséggel, és az alapján majd elindulunk, hogy akkor jó-e az időpont, vagy a hónapnak ez a része, vagy máshova kell megint mozdítani. Nem itt szokott lenni a Magyar Napok június végén, hanem augusztus végén voltak. Az idén egy másik családiasabb esemény miatt muszáj volt költöztetni.
11: De hát, mint tudjuk, nincs olyan időpont, ami mindenkinek jó lenne, tehát hogyha éppen márciusban lesz, ott másoknak másmiért nem lesz alkalmas.
12: Nyilván nem is kell megfelelni mindenkinek, a lényeg szerintem az, hogy a lehetőséget biztosítsuk, illetve a tartalmat.
11: Az anyanyelvet főleg.
12: Az a lényege a rendezvényeinknek, főként a kulturális rendezvényeknek, hiszen egyetlen olyan egyházi és nem egyházi intézmény vagyunk, akik szervezünk kulturális eseményeket Vizaknán. A lehetőséget biztosítjuk, viszont a döntés az mindenkinek az egyéni személyes kérdése kell, hogy legyen.
2: A mézelő méh 250-szer idősebb lény a Földön, mint az ember. Az evolúció során volt ideje tökéletesen működő közösséget, családot kialakítania, amelynek minden tagja élete minden pillanatában, felesleges kommunikáció nélkül is pontosan tudja, mi a feladata. És nincs naplopás. Munka van. A közösségért. És ez a tökéletes rendszer mindaddig működik, amíg összetartja őket. A méhanya. Belőle csak egy van a közösségben. Kedves hallgatóink! Hosszantartó, súlyos betegség után 69 évesen itt hagyott bennünket Lánci Ágnes, aki 18 éven át dolgozott a Határok nélkül szerkesztőségében, és hosszú éveken át vezette a mintegy 20 tagú szerkesztői és tudósítói csapatot. Ágnes nem csak összetartotta ezt a közösséget. Mentor volt ő, tanító, példakép. Az imént hallott sorokat Ternovács István kollégánk fogalmazta meg. Ezekkel a gondolatokkal kezdte Lánci Ágnes méltatását múlt év decemberében, amikor Ági átvehette a közmédia Egyesi Géza díját. Munkatársaink, tudósítóink nevében most ő búcsúzik mindannyiunk Ágiától, majd Bereki Anikó interjújából hallhatnak egy részletet, amit az imént említett díj kapcsán készített vele.
13: Ahhoz, hogy a Kossuth Rádió külhoni magyarokról szóló Határok nélkül című műsorát készítő, a Kárpát-medence különböző részein szétszórtan élő, mintegy 20 tagú tudósítói csapat olajozottan és stresszmentesen tudott és tud ma is dolgozni, ahhoz nagyban hozzájárult a felvidéki gyökerekkel rendelkező Lánci Ágnes, a mi Ágink, aki 18 éven át volt a szerkesztőség tagja, hosszú éveken át pedig a vezetője. Ő nem egy bőbeszédű, fontoskodó ember volt, de hatalmas tudásával, határtalan türelmével és bölcsességével közel két évtizeden át bizonyította, miként lehetséges kiegyensúlyozottan végezni a szerkesztői vagy éppen a főszerkesztői feladatokat akkor is, amikor éppen háború dúl a szomszédságban, vagy tömegesen verik a magyarokat. Ági ezekben az embert próbáló időkben is mindig képes volt szerkesztőként úttálalni a műsorban a határon túli magyar élet történéseit, hogy erősítse a fogyatkozó közösségek hitét, erőt adva nekik a kapaszkodáshoz, és sosem emelte fel a hangját. Lánci Ágnesnek nem kellett sajnálnia azt, hogy anno az egyetemi oktatás helyett a rádiós újságírást választotta. 1995-ben került a Petőfi Rádió Gordius szerkesztőségébe, melynek élén népszerű, tudományos ismeretterjesztő műsorokat készített munkatársaival. 2007-től a Kossuth Rádió kiemelt szerkesztője, itt a Határok nélkül mellett a Téridő című műsort készítette és vezette. Ő hozta létre a Határok nélkül című műsor népszerű kőkövör rovatát, amelyben a Kárpát-medence épített és természeti értékeit mutatta be a hallgatóknak. Ági mindig rendhagyó módon készült nemzeti és vallási ünnepeinkre, fontos évfordulóinkra, kerülve a sztereotíp tálalást. Sokan megtanulhattuk tőle, miként kell úgy kérdezni, hogy a hallgató azt mondhassa, többet jelent a rádiós újságíró számára a mikrofon, mint kenyérkereseti lehetőség, hogy valamit többletként is adni szeretnénk a közösségnek. Lánci Ágnes bejárta a Kárpát-medence összes magyar lakta régióját, és együtt lélegzett az ott élőkkel. Amikor a szükség úgy hozta, olyan munkát is magára vállalva segítette a külhoni nemzettársakat, ami nem lett volna kötelező a számára. Embereket hozott össze, hadi özvegyeket érintő ügyekben, vagy éppen segélyek célba juttatásában segített. Nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Határok nélkül szerkesztői és tudósítói gárdája 2016-ban kiérdemelte az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Kós Károly autonómiáért díját, és még ugyanabban az évben a Magyar Örökség díjat. 2019. augusztus 20-án pedig ő vehette át a Kallusz Zoltán külhoni magyarságért díjat a Határok nélkül műsorkészítőinek a nevében, akik az indoklás szerint elkötelezett nemzetszolgálatukért az elszakított nemzetrészek és a diaszpóra magyarsága életéről szóló naprakész hiteles és emberközpontú tudósításaikért kapták az elismerést. 2025-ben neki ítélték oda a Közmédia Egyesi Géza díját. Lánci Ágnes az utánpótlás nevelésében is maradandót alkotott. Mentorként határtalan türelemmel segítette a fiatal újságírók kibontakozását. Mindez mellett feleségként, anyaként és nagymamaként is példásan helytállt. 69. születésnapján hagyott itt bennünket. Ági, mindent köszönünk. Emlékedet megőrizzük.
14: Nem készültem rádiósnak, soha nem volt vágyam. Egyszer csak így hozta az élet, hogy mikor ott hagytam az egyetemet, akkor adódott, hogy a rádióba jöjjek dolgozni.
15: Ott is dolgoztál, tehát igen, nem a tanulást hagytad ott.
14: Nem a tanulást hagytam ott, hanem ott dolgoztam. A lényeg az, hogy belecsöppentem ebbe a rádiós létbe, ami egy egészen más millió természetesen, mint az egyetemi, ami lassú, komótos, tudományos. Itt meg pörgött az élet, meg kellett tanulnom gyorsan dolgozni, gyorsan gondolkodni dolgokról, és egy pillanatot elengedni, hogyha szembesültem a ténnyel, hogy nem tudom megcsinálni. Szóval lényeg az, hogy egészen más életmódra kellett berendezkednem a munkámmal kapcsolatosan. Ugye nem volt se szombat, se vasárnap, de nagyon élveztem. Olyan helyekre jutottam el, ahova soha nem jutottam volna el. Nem azért, mert nem akartam. Ezenbe se jutott, hogy vannak olyan helyek. 2007-ig dolgoztam a Petőfi Rádióba, akkor ugye a Petőfi Rádió átalakult, és akkor átkerültem a Kossuth Rádióhoz, a Határok nélkül című műsorhoz. Rengeteget jártam a Kárpát-medencébe, mint turista, úgy, mint a felvidéki családom látogatója, rengeteg magyar lakta vidéken. Soha eszembe nem jutott, hogy ők itt egy többségi tömegben kell, hogy éljenek. Gyerekkoromat Rozsnyón töltöttem, minden nyaramat. Fel se tűnt, hogy külföldön vagyok a szónak a technikai értelmében, mert mindenki magyarul beszélt, és akkor egyszer csak belecsöppentem egy olyan szerkesztőség életébe, ahol azt mondták, hogy ez egy nemzetpolitikai magazin, Ági kedves.
15: Milyen kapcsolatod alakult ki a Kárpát-medencei tudósítóinkkal?
14: Ó, hát nagyon jó és nagyon megható. Hosszú-hosszú éveken keresztül együtt dolgozunk. Ők is úgy dolgoznak, ahogy én úgy gondolom, hogy ezt a műsort feltétlenül csinálni kell. Persze nem vitatom el, hogy minden rádióműsor lelkesedéssel és nagy szeretettel és odaadással készül, de itt a napi készenléti állapot például nagyon fontos. Az, hogy egyfolytában a toppon legyenek, hogy mi fog történni, mit történt, mert hogy a műsor feladata, hogy ezeket közvetítse. És ezek az emberek mindent megtesznek, hogy nagy szavakat használják, a nemzetpolitika ütőerén tartják a kezüket. Mindig azt érzem, hogy fontos nekik, és nagyon fontos, és hozzá kell tennem, hogy ők se lesznek fiatalabbak, de ha egy fiatal belép helyettük, azt ugyanígy elkapja a gépszíj.
15: Ági, mit vársz a kollégáktól és a műsortól a következő időszakban?
14: Ezt csak kis lendülettel lehet csinálni, ezt előre leszögezem, mert hogyha elfogy a lendület, akkor kész, akkor már nem csinálsz műsort. Csak így tovább. Végül is az embert ez mozgatja, hogy még mindig fontosnak érzi, amit csinál, mert úgy érzem, hogy azok a dolgok, amiket mi itt a Határok Nélkülben csinálunk, kicsit még mindig szolgálat, egy kicsikét még mindig visszaköszön a rádiónak az a funkciója, ami még annak idején 30 évvel, vagy 40-50 évvel ezelőtt megvolt, hogy írok a rádióba és segítséget kérek. És ezek olyan dolgok, amitől az ember úgy érzi, hogy egy kicsikét több. Ezért érdemes csinálni, és ezért csináljuk szerintem mindnyájan, mert úgy érezzük, hogy fontosak vagyunk.
2: Emléke legyen áldott. Nyugalma csendes. Ezzel a Határok Nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket. Korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, Határok Nélkül.
16: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
17: 40 napos offenzívát indított Ukrajna Oroszország ellen, stratégiai fontosságú területeket támadnak. Egyelőre Oroszország nem tudja kellő mértékben visszaverni a támadást, és Moszkva már újabb egyeztetéseket sürget Washingtonnal a béketárgyalások előkészítéséről. Eközben az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 500 milliárd eurós új pénzügyi csomagot hagyott jóvá. Ezzel meghaladta a 10,5 milliárd eurót a londoni pénzintézet által Ukrajnának nyújtott finanszírozások mértéke. Nem haladnak viszont Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásai. Az Európai Bizottság most olyan tervet dolgoz ki, amely fokozatosan megnyitott gazdasági előnyöket biztosítana a végrehajtott reformokért cserébe a tagjelölteknek. Az elképzelést ugyanakkor éppen Ukrajna és Montenegró ellenzi a leghatározottabban, attól tartva, hogy a részleges tagság a teljes jogú felvétel végleges helyettesítőjévé válhat. És már a lengyelek többsége is elutasítja egyébként Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, persze ez nem a politikusok, hanem a lakosság véleménye. Szlovákia viszont vétózni készül, a NATO csúcs találkozón blokkolni tervezi a pénzügyi és katonai segítségnyújtást Ukrajnának. Ezekről lesz szó a következő szűk fél órában. Jó napot kívánok, Csete Beálta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Póca István politikai elemzőt. Jó napot kívánok.
18: Jó napot kívánok.
17: No, sok témát felsoroltam az előzőekben, ezek gyakorlatilag csak az elmúlt egy hétnek a történései, de kezdjük a 40 napos offenzívával, és azzal, hogy hol van most valójában a harcvonal, hiszen azokkal a drónokkal, amelyekkel ugye most Ukrajna támad, Moszkva környékén is, tehát belső területeket tudnak Oroszországban megcélozni. Mire épül az offenzíva, és hogyan tud védekezni a Oroszország, és hát önmagában valójában már az is érdekes, hogy az oroszok az eddigi támadó álláspontból vagy pozícióból most már védekezőbe kényszerülnek.
18: Kezdjük talán azzal, hogy hol van az arcvonal, tulajdonképpen mindenhol, illetve bárhol. Mert hogy a drónháború olyan szituációt teremtett, hogy az ukránok gyakorlatilag bárhol le tudnak csapni Oroszország területén belül. Nyilván egyébként az oroszoknak eddig megvolt ez a képességük Ukrajna tekintetében. Ők ugye a csapásaikat elsősorban a háborús zónára, illetve ugye a ukránok a közepére korlátozták. korlátozták. Kevésbé volt jellemző, hogy nyugati területeket, tehát mondjuk Magyarországhoz közeleső területeket támadtak. Erre sajnos a közelmúltban azért voltak már példák, ami nem egy jó és nem feltétlenül szívderítő folyamat. De hogy ugye miről is szól a történet, ugye az ukránok nyomásgyakorlást visznek. Tehát ezek a támadások, ezek részben katonai célú támadások, de sokkal inkább nyomásgyakorlás célú támadások, mert hogy ugye olajfinomítókat támadnak, tárolókat támadnak és hasonló. Ez arról szól, hogy az orosz lakossággal éreztessék azt, hogy ők is háborúban állnak, mert az oroszok eddig annyit láttak, ugye hosszú éveken keresztül, hogy csak a TV híradót kellett nézni, fantasztikusan haladnak elő a csapatok, zárója nyilván nem, mert különben már lezárult volna ez a háború, de ugye előadták ezt a történetet nekik, és hát ugye elégedetten szemlélték, hogy hát igazából ez a háború őket különösebben nem is érinti, ugye rengeteg olyan videó keringett a Facebookon, meg egyéb más felületeken, amik ugye arról szóltak, hogy Oroszországon milyen árubőség van, nem is érinti őket a szankció, és hasonló. Nyilván érintette, meg nyilván érinti őket a szankció, de ugye most a háború bekopogtatott. És az ukránoknak ez a taktikája is ebben a tekintetben, hogy folyamatosan nyomás alatt tartsák az oroszokat, meg az orosz vezetés, és senki ne érezze magát biztonságban. Ugye korábban voltak a titkosszolgálati akciók, amikor ugye különböző tábornokokat, katonai vezetőket robbangattak fel, ezeknek ugye közelmúltban is volt egy újabb, kisebb hulláma. De hát ugye itt most már arról szól, hogy lakosság se érezze, vagy érezhesse magát teljes biztonságban. Az oroszok pedig ugye nyilván tudják folytatni azokat a csapásokat, amiket eddig vittek, és nem véletlen, hogy szóval, talán tegnap vagy tegnap előtt ugye a szerkesztő asszony is utalt Vlagyimir Putyinnak a megszólalására, ugye ő azt mondta, hogy hát, hogy van tárgyalás több csatornán keresztül az ukránokkal, és ez nem titok. Ez ugye érdekes abban a szempontból, hogy azért eddig mégiscsak titok volt, tehát azért az, hogy utólag azt mondja az orosz elnök valamire, hogy nem titok, akkor az még előtte az volt, de hát ez azt mutatja, hogy valamilyen fajta egyeztés folyik, és ugye felvetődött, elmondta, hogy a négy régióra korlátozódjon a katonai akció, a katonai erőfeszítések, és hogy ne teljes területeket támadjanak. Magyarán akkor ők is azt mondanák, hogy akkor nem támadják véletlenül egyébként Kijevet, hogyha az ukránok nem támadják Moszkvát, meg egyébként egyéb nagyvárosokat. Ez azt mutatja, hogy az oroszok már érzik azt, hogy nincsenek abban a nagyon nagy lendületben, amiben voltak, de azért az ukrán ellentámadásról beszélni, meg azért túlzás, mert az ukrán erők meg hát mondjuk úgy, hogy elég rossz állapotban vannak, és ezt a rossz állapotot egyébként az elmúlt időszakban hát számos alkalommal lehetett látni a hírekből. Összességében az látszik, hogy mindkét fél ki van merülve, mindkét fél egy állóháborúba sodorta magát, most már drónháborúvá szélesedett, miközben egyébként, ha meg tartalékokat nézik, akkor nyilván az oroszoknak sokkal több mozgósítási tartalékok van, mint az ukránoknak, csak ugye ők sem szeretnék ezt a mozgósítást feltétlenül, mert az meg már politikai, nagy politikai kockázattal járna.
15: Na, ez érdekes, amit mondott egyébként, pláne, hogyha mondjuk Ukrajna katonai erejének a megerősödéséről beszélhetünk, részben azért, mert azt mondja, hogy a mozgósítási tartalék Ukrajnában ugye lényegesen kisebb, mint az oroszoknál. Itt egyrészt felmerül a kérdés, hogy van-e még kényszersorozás, mert mostanában ugyan nem beszélünk róla, de azért láttuk, tudjuk azt, hogy a frontra hogyan vitték el, vagy szolgálatra hogyan vitték el, rengeteg felvétel van erről. Ugye az ukránokat, a férfiakat, aztán kiderült, hogy már talán nők is voltak, akiket besoroztak. Az egyik kérdés ez. A másik, a dróngyártással ugyan nagyot húztak az ukránok, ez tagadhatatlan, de a stratégiájukban, illetve a katonai offenzíváknak a megtervezésében például milyen segítséget kapnak az Egyesült Államoktól?
18: Kezdjük az utóbbival, nagyot. Nyilvánvalóan egyébként ezeknek a drónoknak a vezérlése, maga a know-how, a technológia, az vagy amerikai, vagy más, de ez meg itt amerikai tudáson alapul. Illetve azt is tegyük hozzá, hogy a Starlink rendszer, ami ugye nem állami amerikai, de amerikai, ugye Elon Musk által felépített rendszer, gyakorlatilag ugye megsokszorozta az ukránoknak a tudását, meg a képességeit, mert úgy tudják célra vezetni a drónokat, ugye különböző műholdakra, ugye ezekre a mini vagy mikro műholdakra csatlakozva rá, ugye folyamatosan le tudják követni ezeket az eszközöket, és ugye sokkal kevésbé kitettek abban a tekintetben, hogy akkor pontosan milyen információik vannak a célról. Nyilván ezek most már olyan drónok, szerintem több hallgatunk is láttam már ezeket, amik ilyen száloptikás technikával működnek, mert ugye hogy akkor nem leózhatók rádiós frekvencia vagy egyéb más jelekkel, tehát nem lehet megzavarni a drónokat, viszont nyilván a tájékozódás miatt egyébként hát ugye azért kell és szükséges, főleg, hogyha felderítésről van szó, meg főleg, hogyha információszerzésről van szó, akkor szükség van, és alapvetően szükség van a műoldakra. És szerkesztőasszonynak az első kérdésre hadd kérdezzek vissza, mert közben már belelovaltam magam a nagy gondolatmenetbe, hogy mi is volt
19: a kényszersorozás.
18: A kényszersorozás, igen. Itt azért izgalmas a helyzet, mert valóban volt egy látványos szakítás ezzel. Nyilván rájöttek, vagy rájöhettek az ukránok arra, hogy tele van a nyugat-európai média ezzel, és egy nagyon rossz üzenetet küld, mert ugye gyakorlatilag azt az üzenetet küldi Nyugat-Európának, hogy hát itt jogállamisági demokrácia problémák, hát alapok inognak, amik az utcán véletlenszerűen tudnak elvinni bárkit, ugye sokszor ugye ki is derült olyan emberek, akik nem is vagy fizikailag, vagy pszichológiailag alkalmatlanok a hadviselésre, de ilyen, most elnézést nagyon csúnya lesz, de ilyen tölteléknek elviszik igazából, és ugye ez mutatja a kétségbeesését az ukránoknak. Viszont ugye nyílt egy másik opció, ez pedig az Európai Unió nyitotta ezt a másik lehetőséget, ez pedig az, hogy mostantól nem fognak azoknak az ukránoknak, a katonaképes korú férfiaknak különböző ilyen menekültes státusz, meg EU-ba való belépési engedélyt adni, akiknek ugye hát hadkötelezettségük van Ukrajna felé és Ukrajna tekintetében. Ez egy drasztikus változás ahhoz képest, ami a múltban volt. Az ukránok többet akartak, az ukránok azt akarták, hogy küldjék vissza, mindenkit küldjenek vissza, aki ebbe a kategóriába tartozik. De már ez is egy jelentős szigorítás, mert ezzel azt teszik az európai országok, hogy a férfiakat, ha nem akarnak harcolni, akkor is visszaküldik, hogy legyenek ott, nem engedik be, és harcoljanak, még hogyha azt is látják, hogy ez egy értelmetlen háború már.
19: De ez most azokra van, akik most menekülnének még Ukrajnából, vagy azokra, akik már 4 éve ugye Nyugat-Európában, Lengyelországban rengetegen például, de Németországban is nagyon sokan letelepedtek.
18: Ugye ez, amire utaltam, hogy Zelenszkinek volt ezzel kapcsolatban megnyilatkozása korábban, és abból arra lehetett következtetni, az ukránok szívesen vennék, hogyha kiutasítanák azokat, akik mondjuk ezekben az országokban vannak, és visszaküldenék Ukrajnába, de azért ezt a és felmerült vita erről a nyugat-európai országon, Németország, meg egyik a Benelux országokban is, de ezt a határ még nem akarták és nem akarják átlépni. Nyilván én azt gondolom, hogy ez attól is függ, hogy meddig tart ez a háború, mert hogyha egyszerűen elfogynak az emberek az ukrán oldalon, akkor valahogy ezt pótolni kell. Nyilván most lassabb ütemben fogynak az emberek, a drónoknak köszönhetően, mert ugye kevesebb akció történik, sokkal inkább a drónhadviselésé változott az egész történet, de ugye nagyon drasztikusan fogynak az ukránok.
19: Értem, de azért ez például, hogyha lenne egy ilyen visszatoloncolás azokkal szemben, akik már kint élnek, azért ez egy nagyon hosszú nemzetközi vitát indíthatna el, mert hogyha megnézzük az elmúlt 10-11 év migrációs politikáját, akkor viszont felmerülhet a kérdés, hogy azok az emberek, akik jöttek a határon, akár illegálisan, akár erőszakkal, akkor őket nem kellene visszaküldeni oda, ahonnan jöttek, esetlegesen a Közel-Keletre?
18: Ugye a válasz a kérdés az, hogy de, sőt kellett volna. És csak ugye a nyugat-európai visszatérítési rendszer az nagyon nehezen és nagyon lassan működik. Nyilván azért működik, mert ez egy politikai tabu is. Ugye az, amikor embereket erőszakkal, különböző tömegközlekedési járművekre felteszik, akkor az embernek automatikusan a második világháború eszébe. És emiatt ugye Németország, Benelux országok, stb. Hát ilyen tartanak attól, ennek rossz optikája lesz, és emiatt akadoznak ezek a visszatérítések, visszaszállítások, repatriálások. Viszont azért mondtam, hogy meddig tart a háború, az egy kérdés, mert hogyha még jobban elhúzódik a háború, akkor egész egyszerűen ugye Európa annyira belelobálta magát már abba a helyzetbe, hogy azt mondja, hogy Ukrajna egy egzisztenciális háborút vév, Európának alapvető egzisztenciális érdeke ez a háború, és ennek a háborúnak a megnyerése, legalábbis az, hogy Ukrajna ne veszítse, ugye most már vélemény sokszínűség van ebben a tekintetben, de hogy akkor mindent meg kell tenni, és ugye mindent meg kell tenni, akkor ebbe is belefér, hogy akkor küldjünk vissza mindenkit, aki harcolni tud. Ugye ők még ukránok, tehát hogy akkor még nem beszéltünk arról a fejezetről, hogy mi van akkor, ugye, amit már sokan felvetettek, hogy mondjuk a nyugat-európai országok küldenek katonákat Ukrajna területén, meg akkor is, hogyha ezek zsoldosok, nyilván tudni kell, vannak ott is, tehát hogy vannak zsoldosok, vannak nyugat-európai katonák, amerikai meg egyéb katonák, csak ugye nem államszerűen szervezetten jelentek még meg ezek a folyamatok.
19: Oroszország tartalékai hogyan alakultak, illetve honnan tud még erőforrást biztosítani a háborúhoz Oroszország, és hogy a szövetségeseivel, akik mondjuk szövetségesei voltak, milyen viszonyban van most így a háború 4.-5. évében?
18: Az ukrajnai helyzet szorosan összefügg az iráni helyzettel. Azzal, hogy az iráni helyzetén azt látszott, most már múlt időben fogalmazok, hogy ez a problémakör lezárult és megoldódott. Azért mondom ezt, mert ugye te hétvégén is lőtték egymást a felek. Tehát azért,
19: de illetve hát még a hormuzi szorost azt mindig irányítása alatt tartja.
18: Igen, illetve az amerikai elnök megfogalmazta, hogy akkor mégiscsak le kéne törölni ezt az iráni rezsimet a földszínéről, tehát hogy gyorsan változnak ott a koncepciók, de humort meg kitérőt félretéve, az oroszok akkora nyereséget realizáltak a megemelkedett olajárakból, főleg egyébként egy másfél-két hónappal ezelőtt, az, ami azon a szinten voltak ugye az árak, hogyha az, és ezek előrejelzések voltak, hogyha kitart év végéig, akkor csak az olajár növekedésből, realizált nyereségből el tudják, vagy ki tudják fizetni a teljes éves katonai költségvetésüket. Nyilván az, hogy megváltozott a helyzet, ez ugye azt jelenti, hogy nincs is annyi, nem is várható, hogy annyi pénze lesz az oroszoknak, és én emiatt gondolom azt, hogy Putyin ezért kezdett el beszélni erről az egészről. Most meg nyilván egyébként valószínűleg azért, mert az amerikai elnök a G7 csúcs találkozón megfogalmazta azt, hogy hát itt változás kell, és hogy innentől kezdve, hogy ő Iránban megoldotta a helyzetet, zárójel, látjuk, hogy mennyire megoldott, zárójel bezárva, de hogy akkor ő most ráfordul az ukrajnai helyzetnek a megoldásra, ami egyébként nekünk jó, meg Európának jó, csak Európa meg nem akarja látni, vagy láttatni ezt a megoldást, miközben meg az európai partnerek, meg, vagy az európai országok meg már tárgyalásokat folytatnak az oroszokkal, tehát igazából az megint a belátása annak, hogy ez hamarabb is el lehet ezt volna kezdeni.
19: Uh-huh. Igen, de az Európai Unió elzárkózott attól, hogy Oroszországgal tárgyaljon. Tehát azért volt egy ilyen szakasza ennek a történetnek. Most a hajlandók vagy tetrekészek koalíciója segítené, vagy próbálná rendezni a békét, de ez megint egy érdekes kérdés, hogy az Egyesült Államok vagy a tetrekészek koalíciója lesz az, amelyik nagyobb sikert tud elérni itt a béketárgyalások során, és mire sarkalja a feleket mondjuk az Egyesült Államok így a béketárgyalások kapcsán, és mire sarkalja a feleket a tetrekészek koalíciója, vagy hajlandóak koalíciója?
18: Jó, a kérdés, azért jó a kérdés, mert két különböző logika jelenik meg. Az amerikai logika az volt első perctől kezdve, hogy minél gyorsabban lezárni ezt a háborút. És láttuk Trumpnak a működését, ugye egyszer Zelenszkire helyezett nagyon nagy nyomást, utána meg Putyinra. És akkor ez így váltogatta egymást ez a kettő, miközben egyébként a tetrekészek koalíciója meg semmi más nem tett, mint annyit tett, hogy folyamatosan támogatásáról biztosította az ukránokat, folyamatosan újabb és újabb eszközöket, fegyvereket, pénzt, stb. Ígért, és nyilván egyébként szállított is, és ebből a szempontból pedig azt lehet mondani, hogy létrejött egy ellentét, ez pedig én azt látom, hogy Washington és London közötti ellentét. És ugye azért izgalmas, mert most 10 éves a Brexit, és ugye a Brexit, azt emlékszünk rá, hogy úgy indult, hogy akkor a britek kilépnek majd az Európai Unióból, és majd felzárkóznak az Amerikai Egyesült Államokhoz, óriási nagy transatlanti összeborulás a két, mondjuk, hogyha angolul beszélő ország között, akkor leegyszerűsítve, és akkor itt minden megvan oldva, és akkor az amerikaiak megvetették a lábukat a briteken keresztül Európában. Csak hogy az amerikai elnököt most Trumpnak hívják, és Londonban meg nem szeretik az amerikai elnököt, ugyanúgy, mint a legtöbb európai nagyvárosban. És ugye ez már korábban is látszott, hogy ez a folyamat, amit a britek elképzeltek, ez nem úgy alakul, ahogy ők elképzelték. Tehát ők azt gondolták, hogy majd egyenrangú partnerként fognak ebben részt venni. Az amerikaiak meg hát jelezték, hogy mérsékelten érdekli őket a briteknek a részvétele ebben a sztoriban. És ugye az európai biztonság szempontjában meg látszik, hogy két teljesen különálló stratégia bontakozik ki. Az amerikai stratégia, Trumpnak a stratégiája az, hogy akkor minél gyorsabban, minél egyszerűbben lezárni ezt a háborút, fegyvernyugrás legyen a brit stratégia, meg hosszú ideje az, hogy meggyengíteni az oroszokat minden áron, amennyire csak lehet, és bevonni ebbe mindenkit, akit csak lehet. Nyilván egyébként a briteknek ez egy réges-régi stratégiájuk, tehát ez ott van, csak ugye ez most olyan érdekütközéseket hoz létre, ami hát izgalmas lesz figyelni majd majd, hogy mondjuk az új felálló brit kormány tekintetében ez hoz-e változást, mert ugye az előző, ugye a Starmer vezette kormány egyértelműen elkötelezett volt Ukrajna tekintetében. Most kérdés az, hogy az amerikaiaknak az elképzelései mondjuk meg tudnak jelenni a brit kormányban, és mondjuk az amerikaiak maguk alá tudják gyűrni Washington, maga alá tudja gyűrni Londont, vagy pedig London érdeke, az teljesen független lesz az amerikai agétól, és az, ebben a tekintetben pedig ugye azt kell mondani, hogy jelenleg Európát London vezeti. Oké, Brüsszel mindig el szoktuk mondani, de itt a katonai stratégia irányt, azt London diktálja. Brüsszel pedig gyakorlatilag egy ilyen követő mechanizmust visz, és ugye oda helyeződött át ez a katonai stratégia alkotás kérdés is, ami azért érdekes, mert ugye ha már 10 éves a Brexit, akkor azért emlékezzünk vissza, hogy ott nagyon sok gondolat megfogalmazódott 10 évvel ezelőtt, hogy akkor itt Európa hogy gyengül katonailag, meg stb. És a közelmondom meg ugye az európai haderőnek a megerősítése újra napirendre került, mondjuk 2016-ban szintén. Csak ugye itt már az látszik, hogy a britek hiányoznak ebből a képletből, és olyan, mintha ha egyszerre formálódna egy erős Európai Unió, meg egy Európai Unión kívüli ilyen laza, de egyre szorosabb egység, ami abban gondolkodik, hogy lehetne az amerikaiakat figyelmen kívül hagyni, és úgy érvényesíteni az érdekeket elsősorban Oroszországgal szemben.
19: Ugyanakkor viszont Oroszország igyekszik mielőbb leülni Washington, vagy sürgeti inkább úgymondom Washingtont, hogy folytatódjanak a béketárgyalások. Nyilván több érdeke is fűződik az orosz elnöknek ehhez a kapcsolathoz, és azt kérem akkor öntől, hogy vegyük szépen sorba, hogy Oroszországnak milyen érdekei fűződnek ahhoz, hogy például az Egyesült Államokkal jó kapcsolatban legyen. Ugye volt az alaszkai találkozó, ami ugyan béketárgyalásszerűségnek indult, aztán kiderült, hogy gazdasági kapcsolatokról, vagy jövőbeli gazdasági kapcsolatokról volt szó ugye az Egyesült Államok és Oroszország között. Azóta már újabb egyeztetések is voltak ezzel kapcsolatban, de hát nyilván szüksége van Oroszországnak arra, hogy a jövőben biztosítva legyen valamilyen szinten az, hogy könnyebben talpra álljon az ország.
18: Putyinnak elemi érdeke az, hogy nagyhatalomként tűnjön fel, és nagyhatalmi vezetőként tűnjön fel a világszínpadon. Viszont Oroszország, hogyha összehasonlítjuk akár az amerikaiakkal, akár a kínaiakkal, akkor Oroszország csak úgy számít nagyhatalomnak, hogyha a területet nézzük, meg a nukleáris képességeket nézzük, hogyha a gazdasági teljesítményt nézzük, akkor alig, ha a politikai befolyás az, a világ folyamataira az nem nagyhatalmi, régiós szempontból jelentős, de nem nagyhatalmi egyébként, hogy egyre inkább az elmúlt 10 évben folyamatosan szorították ki az oroszokat azokról a területekről, ahol ugye ők jelen voltak. Emlékezzünk vissza, hogy a Afrikára, Szíria egy nagyon látványos kiszorítás volt, az orosz érdekek tekintetében folyamatosan csökkentek ugye az oroszok a globális mozgástere. Most Iránnál látjuk ugyanezt, ugye Irán egy fontos partnere az oroszoknak, szintén egyébként csökkent a kapcsolat, meg ugye itt a globális befolyás. Az amerikai elnöknek a legutolsó húzása Venezuelával kapcsolatban, az részben a kínaiakról, részben az oroszokról szólt, hogy húzanak el az oroszok Amerikának a közel külföldjéről, és egyébként az, hogy folyamatosan Kubára fókuszál az amerikai elnök az elmúlt időszakban a megnyilatkozásában, az ugyanerről szól, hogy az oroszok tartsák magukat távol, tehát legyenek egy ilyen régiós hatalom. És ugye ebben a tekintetben Putyin ebben meg ellen érdekel, neki úgy kell fellépni, legalábbis szeretne úgy fellépni, mint egy igazi nagy hatalom, amely egyenrangú Kínával, meg az Amerikai Egyesült Államokkal. Viszont a gazdaságuk érezhetően meggyengült az elmúlt időszakban. Oké, jelentősek ugye most már a bevételek, az olajbevételek, de hát nyilván az oroszoknak sem esik ez jó hosszú távon. Nyilván fogynak az orosz katonák is. Nyilván ugye vannak újabb és újabb megoldások, hogy akkor hogyan lehetne ezt kényszersorozás, vagy nem kényszersorozás, de hogy jelentős mozgósítás sorozás nélkül megoldani, tehát hogy hogyan lehet ezt a háborús helyzetet kezelni, és ugye ebből a szempontból meg hát ugye különböző mérések vannak, amelyek azt mutatják, hogy az orosz lakosságnak drasztikus fogy a támogatása a háború mellett. Beszélgetésünk induló pontjára visszautalva, azért, mert ugye érzékelik már ők is az, hogy háborúban állnak. Mert nem csak az, hogy a gazdaságnak látják bizonyos elemeit megváltozni, meg a hírekből látják, hogy valami van, hanem egész egyszerűen, amikor mondjuk Szentpéterváron meg Moszkvában itt-ott felrobban valami véletlenszerűen, dróntámadásnak a keretében, vagy valaki felrobban véletlenszerűen, idézőjelben véletlenszerűen, az már azt üzeni az oroszoknak is, hogy ez háború, és nyilván az orosz lakosság Magyarország is, hát ugye az látszik, hogy kezdi azt érezni, hogy ez nem tart sehova ez a történet, mert hogy nem tart sehova ez a történet, orosz stratégiai szempontokból sem, és én azt gondolom, hogy Putyinnak valószínűleg ez lehet a mozgató rugója, hogy egy olyan megállapodást elér, hogy amivel tárgyalás eredményeképpen tudja azokat a célokat legalább megközelíteni, amiket ő korábban elért, ugye voltak nagy célkitűzések, hogy akkor itt Kijevet elfoglalni, meg ugye rezsimváltás és hasonló, ebben nem járt sikerrel, itt ugye most már a négy megye, vagy négy régió, amiről beszélnek, ugye, amely határos Oroszországgal, ennek a megszerzése Putyinnak a cél, és hogy ezt megpróbálja most már minél kevesebb fegyverrel, minél kevesebb halottal.
19: Érdekes lesz azért, hogyha a háború lezárul, akkor hogyan alakul a két országnak a viszonya, már csak azért is kérdezem, mert most egy, nyilván nem tisztán minősíteni, de egy okos taktikának látszik Trump részéről az, hogy ugye még 5-6 évvel ezelőtt a világ három vezető gazdasági hatalma úgy állt össze, hogy az Egyesült Államok, Kína, itt az első kettőben mindig vita volt, hogy ki, de a harmadik az Oroszország volt. Hogy tulajdonképpen Trump megtart egy viszonylagos jó viszonyt ugye Oroszországgal, de alapvetően ki zárja ebből a gazdasági világhatalmi sorból vagy rangsorból, ugyanakkor maga mellett tartja és ellenőrzi.
18: Ugye ez, Trump azt ügyesen vette észre, vagy hát ügyesen, de nyilván kicsit későn, hogy a Kína, az oroszok elkezdtek összeborulni. És nyilván egyébként az orosz-ukrán konfliktusnak az eredménye, és ugye ez az előző Biden adminisztrációnak a tevékenységnek a következménye. És ugye annak érdekében, hogy ez a reverse Kissinger elmélet, ez ne legyen gyakorlat, ugye itt a Kissinger kapcsán, ugye neki volt ugye az alapvető érdeke az, hogy elválassza egymást Oroszországot és Kínát, és egy éket verjen közéjük. Ugye az, hogy ez ne történjen, meg fordítottam ugye reverse, tehát hogy Oroszországot és Kínát összeborítja az Amerikai Egyesült Államok azzal, hogy mind a kettőtől elhidegül, és mind a kettővel egyfajta versenyt, meg kereskedelmi, meg egyéb kommunikációs versenyt folytat. Trump elkezdte ezt a játékot játszani, hogy beüzent a kínaiaknak, óriási vám, aztán utána találkozik a kínai elnök, elhalasztották, aztán még csak találkozott, de hogy ugye tett gesztusokat, és ugyanez az orosz elnök felé is, hogy az orosz elnökkel azt kell láttan egyébként érzékeltetni, meg elhitetnie, hogy ő nagy hatalomként számít Oroszországra. Amit ugye elmondtam, hogy azért sok tekintetben a nagyhatalmi szempontok mentén azért egyre kevésbé mondható el, de hogy megadja azt a tiszteletet az orosz elnöknek, és úgy látszik, hogy az oroszoknak mint szimbolika ez fontos. És ebben a tekintetben pedig ugye a gazdaság megint egy nagyon fontos kiemelkedő kérdés. És ha gazdaságról van szó, akkor ugye az oroszoknak feltétlenül szükséges a gazdaságokat erősíteni, vagy visszaerősíteni. És ugye ezzel pedig az amerikaiak tettek egy nagy gesztust, még ugye néhány hónappal ezelőtt, amikor különböző ügyleteket kezdtek el belengetni, megkötni az oroszokkal, és ugye a kilátásba került Oroszországnak a teljes ugye nemzetközi bankrendszerre való visszaintegrálódása is hasonló, amit az európaiak ki akarnak ugyan zárni, az amerikaiak véletlenéként ezt jól látják, ez egy fontos feltétele lesz a háborúnak a lezárása. Szóval gyakorlatilag Trump húzogatja a mézes madzagot Putyin előtt jelen helyzetben. Az orosz elnök nyilván nagy stratéga és nagyon tapasztalt politikus, de hát ilyen vannak bizonyos szükségszerűségek, amelyek ugye őt is szorítják, és ebből a szempontból én is azt gondolom, hogy Trump még jól jöhet ki.
19: Na, 3 percünk maradt, és 2 témáról még feltétlenül szeretném, hogyha beszélnék. Az egyik, ez az újabb 500 milliárd euró, amit kapott Ukrajna. Ott ugye ilyen energetikai újjáépítésre kell, vagy kellene ezt fordítani. Mit építenek ebből újjá? Hogy kell ezt most elképzelni, hogy mi fog történni? Nyilván az emberben mindig felmerül a kérdés, hogy ez valójában majd a fegyvergyártási energetika lesz, vagy valami más, tehát, hogy mennyire ugye, szigorúak a szabályok.
18: Ugye június végén beszélgetünk, már elkésett a történet, hogyha most kezdenek el nagy energiát fektetni az energetikai újjáépítésbe. Emlékezzünk vissza, tavaly, meg tavaly előtt is az orosz stratégia az volt, hogy szétlőni az ukrán energetikai infrastruktúrát, magyarán, hogy ilyen helyzetben sodorják a civil lakosságot, hogy egész egyszerűen fel kelljen tenni a kezét az ukrán vezetésnek, hogy ők nem bírják ezt, mert nincsen fűtés, meg nincsen áram, mondjuk télen, amikor mondjuk mínusz 20, meg mínusz 30 fok van. Ugye most nyáron van arra lehetőség, hogy ezeket a rendszereket felújítsák, vagy újjáépítsék, annak érdekében, hogy ne a legagyásodott rendszer maradjon, amit meg még könnyebben tudnak az oroszok szétlőni. Tehát ez valóban egy versenyfutás.
19: No, és akkor még az utolsó téma, ami maradt, Ukrajna uniós csatlakozása. Ugye Magyarország most blokkolja, de tulajdonképpen már a lengyelek sem értenek, legalábbis a lengyel társadalom nem ért egyet azzal egy felmérés szerint, hogy Ukrajnának csatlakoznia kellene az Európai Unióhoz, pláne nem gyorsítottan. No, tisztában van-e egyébként az Európai Unió azzal, mind gazdaságilag, mind politikailag, hogy mit húzna magára egy uniós vagy ukrán csatlakozással? Már csak azért is, mert hogyha az ukrán képviselők ugye hálából beülnek a néppárt soraiba, akkor olyan mértékű lesz a balliberális túlsúly, hogy más politikai nézetek vagy ideológiák gyakorlatilag már nem férnek be az Európai Parlamentben. Kis túlzással haladnánk a diktatúra felé.
18: Ugye, mert rövid időnk van, csak ilyen pontszerűen Magyarország úgy blokkolja, hogy valójában támogatja, mert ugye nem fogalmazódott meg, hogy akkor itt az elvárásokat ellenőrzi is Magyarország. Nyilván következő körökben ellenőrzi, most az ukránok tettek egy nagy lépést. Ugye azzal, hogy kettő klaszternak megnyílt a tárgyalási fordulója. Miközben a lengyelek meg összevesztek politikailag az ukránokkal, és ugye ezek már mélyen és nagyon régóta lappangó politikai feszültségek, amelyek azt üzenik, hogy az az előadás, amit láthattunk, hogy igazából itt csak Magyarország a kerékkötője az ukrán csatlakozásnak, az közel sem igaz, mert ugye a lengyelek sem szimpatizálnak ezzel, mások sem szimpatizálnak ezzel, és valóban van egy ilyen matematikai számítás, hogyha mondjuk ők beülnének, tegyük fel akkor az Európai Néppártba, akkor mondjuk az Európai Néppárt mekkorát erősödne, és mennyire megkerülhetetlen politikai erő lenne az európai politikában, meg az Európai Parlamentben. Csak mondjuk gondoljuk el, hogy azok az ukrán képviselők ülnek be, akik nem szoktak hozzá az európai játékszabályok. És hogyha Zelenszky kívülről már-már zsarolta egyébként sokszor az európai vezetést, akkor mondjuk belülről mit csinálna, vagy egy Zelenszkyhez hasonló ukrán politikus, nem véletlen, hogy a csatlakozási folyamat hosszú, hozzá kell szokatni az adott csatlakozni kívánó országot ahhoz, hogy vannak európai uniós szabályok, és ezeket a szabályokat pedig be kell tartani, és európaiként is kell viselkedni, nem csak azt mondani, hogy európaiak vagyunk.
19: Innen folytatjuk legközelebb. Póca István politikai elemző volt a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Valamennyi munkatársam Mali Andrea és a hangmérnök Lajár Rita nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Csete Beátát hallották.
16: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
20: 19 óra. Jó estét.

0: megoldását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, több helyen is vízkorlátozást kell elrendelni. Elmondta, hogy a tanácsok ellenére tovább nőtt a vízfogyasztás, és Gödöllő környékén már rekordokat döntöget. A kormányfő megismételte, a kánikulából még hátralévő egy-másfél napban senki ne gondoljon a medencék feltöltésére vagy öntözésre, mert a rendszer összeomlása súlyos következményekkel járna. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök napirendelőtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást és felszámolják a korrupciót. A kormányfő azt mondta, hogy az Orbán kormány szándékosan megkárosította a saját hazáját, a színfalak mögött kiárusította és magánkézre játszotta az állam stratégiai cégeit. A Tisza kormány első 50 napjának eredményeiről is beszélt a miniszterelnök napirendelőtti felszólalásában. Magyar Péter emlékeztetett, hogy a többi közt önálló minisztériumot kapott az egészségügy és a vidékfejlesztés, megkezdték a gyermekvédelem átalakítását, a nevelőszülői hálózat bővítését, és elkezdték a kórházi állapotok átvilágítását. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője Magyar Péter felszólalására reagálva azt mondta, ha a kormány elbocsájthatja a köztársasági elnököt és kiiktathatja a parlamenti ellenzéket a választásokból, akkor nem alkotmányos demokrácia lesz a következő években. A KDNP frakció vezetője vitatta azt, amit a kormányfő a gazdaság állapotáról mondott. Rétvári Bence szerint, amikor átadták a kormányzást, a gazdasági növekedés Magyarországon kétszer akkora volt, mint az eurózónában. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője Magyar Péter felszólalására reagálva azt mondta, a parlamenti képviselői mandátum hosszának korlátozása példátlan Európában és a népképviselet korlátozását jelenti. A kulák üldözés áldozataira emlékezett ma az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök napirendelőtti felszólalásában emlékeztetett arra, hogy Rákosi Mátyás és a kommunista párt 1948-ban tisztességes, dolgozó magyar gazdákat nyilvánított a nép ellenségévé, olyan embereket, akik becsületes munkával művelték a földjeiket, értéket teremtettek. A hőség fokozott odafigyelést igényel, itatással a vadkár is mérsékelhető, írt a közösségi oldalán az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs kiemelte, a hosszantartó forróságban a vadállomány számára megfelelő mennyiségű, jó minőségű ivóvíz biztosítása életmentő. A Hernádba fulladt egy gyerek vasárnap Gesztelynél. A mentőcsapat beszámolója szerint a folyóhoz két felnőtt, több úszni nem tudó fiatallal érkezett fürdőzni, a 6-7 év körüli gyereket elsodorta a Hernád. A mentők újraélesztették és kórházba vitték, de nem tudták megmenteni az életét. A mentőcsapat felhívta a figyelmet arra, hogy a folyókban fürdőzés még a felkészült, jól úszó felnőttek számára is veszélyes lehet. Holnap a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol záporzivatar. Éjszaka 19 és 25, holnap napközben 37 és 42 fok közötti hőmérséklet várható, megdőlhet az a maximum hőmérsékleti rekord is. Enyhülésre hét közepétől számíthatunk.
1: Műsorajánlat. Nagyok.
2: Művészettörténész és iranista. Azt kutatja, hogyan találkoznak és formálják kölcsönösen egymást a különböző kultúrák, hogy kötötte össze Perzsia, Keletet és Nyugatot. Munkái újra és újra azt mutatják meg, hogy a magyar múlt jelentős része is csak akkor érthető meg igazán, ha figyelembe vesszük keleti kapcsolatait is. Vendégem Szántó Iván, orientalista művészettörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi docense, akinek munkásságát idén Széchenyi díjjal ismerték el. Várja önöket a beszélgetőtárs, Herceg Tibor.
1: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. 1956 a bátorság, a hazafiasság, a hősiesség és egy elnyomó rendszer elleni küzdelem

0: örök emlékezete. A kommunista diktatúra és a szovjet megszállás elleni forradalom és szabadságharc nemzeti identitásunk alapköve. Emlékezzünk együtt a 70 évvel ezelőtti eseményekre és a hősökre. 56-70. Minden hétfőn este 8:30 után történelmi sorozatunkban és a Kossuth Rádió más műsoraiban. Holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
1: Jóhiszemű vásárlás, bosszúsággal és minőségi problémákkal.
2: Megvettem a húst, nyers húst. Olyan furcsa illata van.
1: De hogyan lehet elkerülni? Elindult a Nébék nyári szezonális ellenőrzése. Az augusztus 20-áig tartó időszakban a szakemberek a többi között a grillezésre szánt húskészítményeket és a jégkrémet, fagylaltot előállító üzemeket ellenőrzik. Élelmiszerbiztonság holnap. Gergács Anikó vagyok. Ébredjenek velünk.
0: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
4: Estét kívánok! Osztia Zoltán vagyok, a Budapest belvárosi nagyboldogasszony főplébánia plébánosa, a mai este házigazdája. Vendégem Laborci Lakner Zoltán, volt államtitkár, kormánybiztos, jelenleg pedig az Aquinoi Szent Tamás Akadémia tanulmányi igazgatója. Sokféle lehetőséget kínált neked a jóisten a gondviselés. Beszéljünk először arról, hogy ez a Laborci előnév, ez mit jelent és hogy hogyan kötődsz a fölvidékhez. Zoltánnal az a bajom, amikor vízcsoportot a fölvidékre, akkor minden kőnél meg kell állni, és minden kőnél az egész magyar történelmet föl tudja sorakoztatni, hogy van ez a kötődés a fölvidékhez.
5: Mi családunk történetében benne van a trianoni Magyarország története. Egy édesapám Erdélybe született, de felvidéki származású a családnak az az ága. Édesanyám meg Csallóközbe, ami ma Szlovákiához tartozik. Én Veszprém vármegyében nőttem föl, 10 éves koromig majd Budapesten, tehát egy tipikus mobilitási pályát járt be a családom. Igazából veszteségekkel teli, amelyek ezt a sokszínűséget, de mindig magyar földön és magyar környezetben zajlott az életem.
4: És a haza szeretetedet és a történelem ismeretétel is meghatározta.
5: Az belém ívódott, szóval lehet rajta mosolyogni, de 3 éves korom óta nem változott a világnézetem. Pozsonyban jártam még óvodába is egy teljes napig. Nem tudom, bár akkor már nem laktunk ott, a nagyanyám lakott Pozsonyban. Egyébként, aki engem ismert az életem folyamán, az mindig Lakner Zoltánnak ismert. Egy 8-10 évvel ezelőtt, bár a családi hagyomány az nagyon régről ezt hangoztatta, de nem voltak bizonyítékok, hogy a 19. század közepén így volt egy erős Laborci ág is a családban. Ez az ág, ez ilyen búvópatakként a föld alá került, majd Trianon után idézőjelben mondom, bosszúból az egyik nagybátyám visszavette a Lakner névhez a Laborci nevet, és aztán a 6. gyermekem, mikor megszületett, akkor kerültek kezembe ezek a dokumentumok, és akkor ismerősi kör nagy nyomása mellett, mert sokan összetévesztenek mindig más Lakner Zoltánokkal, így akkor a Lakner elé oda tettem egy régi családi nevünket, így lettem végül vénfejemmel Laborci Lakner Zoltán lehet.
4: Még egy fontos lelkiség szempontjából gyökeret kell megemlítenünk, ez pedig a ferences lelkiség.
5: Hát egy nagyon katolikus családban nőttem föl, és ez nekünk igazi menedék volt, szóval 6-szor voltunk kitelepítve, kifosztva sokszorosan, és a templom volt az egyetlen menedék igazából, meg a hit családnak. Édesapám is korán meghalt, fogság, meg sok minden egyéb megpróbáltatás, sokszoros eltávolítás az ügyvédi kamarából, úgyhogy éjjeli őrként, meg segédmunkásként halt meg viszonylag fiatalom. De a vallás az nagyon, nagyon erősen beívódott az életünkben. 3-an voltunk testvérek, mindannyian felekezeti gimnáziumban jártam, én a Ferences, Szentendrei Ferences gimnáziumban jártam, ott érettségiztem, és úgy tudtam ezt meghálálni, ezt az egész ferences történetet, hogy a 15. érettségi találkozón elindítottam a Európában az illetve Közép-Európában, a volt szovjet blokkban az első keresztény civil szervezetnek a megalapítását, ez volt a Szentendrei Ferences Öregdiákok Egyesülete, és mindenki más csak évekkel később csatlakozott ehhez.
4: Gondviselés rendkívül sok lehetőséget és nagyon sok felelősséget rakott a válladra. Államtitkár, helyettes államtitkár, illetve kormánybiztos voltál. Mik ezek a gondviselés rajzolta utak, lehetőségek?
5: Hát a gondviselésért meg kell dolgozni, tehát nagyon keményen meg kell dolgozni. Más ez ilyen politikai új gyakorlatnak mondhatja utólag, de a 80-as években valahogy erőt vett rajtam valami olyan indítatás, hogyha magától nem mennek a dolgok, akkor azt meg kell lökni, és akkor kezdeményezőnek kell lenni, és így tőlem indult el a Nagycsaládosok Országos Egyesületének a megalapítása 1987-ben.
4: Már rajt Kárpát-medencei nagy egyesület, Kárpát-medencei
5: hát család. Hát az egyik legnagyobb tagságú, több ezeres tagságú civil szervezet. Ugyanabban az évben sikerült megalapítani a Ferences Öregdiák Egyesületet, aztán még a rendszerváltozást megelőző évben sikerült kemény harcok árán az első keresztény ökumenikus óvodát, iskolát és középiskolát, a Mustármagot elindítani, amiből aztán később egyházmegyei iskola lett, és még szintén a rendszerváltozás előtt a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének a megalapítója voltam, mert hát tanárként dolgoztam akkor már jó ideje egy békásmegyeri mamut iskolában.
4: És először általános iskolában, vagy gimnáziumban
5: nem, ez egy általános iskola volt, de tanítottam már óvóbácsiként is, igaz, hogy nem sokáig, de az általános iskola minden szintjén, és hát aztán az iskoláim, iskolázottságom, az is, az jó, ugye Jópap Holtig tanulnak, nagyon sok mindent elvégeztem, tanultam, míg nem a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen doktoráltam hungarológiából és szociológiából.
4: Végül is te szociológusként már a szakmát illetően, vagy
5: hát magyar történelmet, néppel és könyvtár szak után végeztem szociológiát az ELTE-n, és pályakorrekciós lehetőséget is teremtett számomra a rendszerváltozás után. Addig folyamatosan a közoktatásban tanítottam, utána behívott Súrján László egyébként a Népjóléti Minisztériumban 90 kora őszén, szociális válságkezelő programok kormánybiztosi feladataira kért fel, és ezt vittem. 4 évig akkor a hajléktalanok atyának neveztek. Hát ugye semmiből kellett egy teljesen új ellátórendszert fölépíteni, ami ma is Európában a legszínvonalasabban egymásra épülő szolgáltató intézményi rendszer trehozását jelentette.
4: Ez az Antal kormány
5: időszakának a legelején volt, úgyhogy 2 év alatt a mai rendszer gerince teljesen ki is épült a semmiből. Talán az idősebbek még emlékeznek, hogy micsoda megrendítő jelenetek voltak a budapesti pályaudvarokon a 89-90 telén, hogy ezrével a barlangokból, az erdőkből, a padlásokból, szuterénakból előkerült tönkrement életek 10 000-ével jelentek meg a főváros utcáin, amit az akkori fővárosi vezetés nem tudott kezelni. Erre kért föl Antal József, illetve Súrján László, és akkor ez elindult, és akkor ennek a kormányzati ciklusnak a első harmadába fölkértek a szociálpolitikai helyettes államtitkári feladat egyidejű ellátására is. Ennek pedig talán a legjelentősebb következménye az volt, hogy az, hogy az én koordináló kezem alól került ki az egész Közép-Európa térség első szociális törvénye, ami mai napig a legstabilabb, sok módosításon, egyébként fejlesztésen esett át, és akkor hát az is...
4: Erről még beszélj egy kicsit részletesebben, kérlek, hogy ez az ellátórendszer, ez milyen pilléreken, kiket ért utol, kiket látott, akik rászoruló rétegek, és hogyan épült föl ez az egész struktúra.
5: Már a szociális törvény, amit a rendszert létrehozott. Kiindulási pont az volt, hogy megőrizzük azt, ami rendelkezésre áll. Tehát azért itt volt idősek bentlakásos intézményi hálózata, volt egy gyermekvédelmi hálózat, nyomokban rosszul vezetve, alulfinanszírozottva, szervezetlendül és alacsony szintű szabályozással létezett is ellátás, csak ezt kellett rendszerbe szervezni, és egy szociális törvénykezési folyamatot kellett elindítani. Tehát ekkor született meg a foglalkoztatásról és munkanélkülök ellátásáról szóló törvény. Ki kellett jelölni még a szociális törvény megszületése előtt azokat a szereplőket, akiknek dolga van ezzel foglalkozni. Milyen felelőssége, dolga van az önkormányzatoknak az egyes ellátási területeken, milyen felelőssége van a megyéknek, és milyen felelősség hárul a központi kormányzatra. Tehát ezt a rendszert kellett fölépíteni.
4: Ez óriási mű.
5: Ez egy nagyon jelentős dolognak számít, és egészen újszerű jogi elemek is megjelentek benne, kifejezetten rendszerváltó elem, például a szociális jogorvoslat intézményeien. Tehát ha valaki igazoltan bizonyos ellátáshoz hozzá kellene, hogy férjen, de mondjuk az ügyintéző hibájából nem jut egy ellátáshoz, azokat peres eljárással visszamenőlegesen kamattal lehet ezt a jogot érvényesíteni. És ez egy élő jogintézmény, a mai napig élnek is vele időnként. Erre sor kerül, de már beállt egy kialakult kialakult egy masszív szociális jogrendszer, ami szabályozza ezt az egész területet.
4: Tehát ez föltérképezte, hogy kik azok a rászoruló csoportok, társadalmi csoportok, és az összesnek az ellátását, az ellátó rendszer, szociális hálót.
5: Sőt, az elején még többet is kellett, később profiltisztítás során kikerültek például ebből a 92-3-ban elindult rendszer, például a családtámogatások önálló jogi szabályozással, azt is én már az első Orbán kormány idején, annak is én voltam a gazdája, tehát a családpolitikai rendszer, amelyik a világon a legszervezettebb egyébként és leggazdagabb szolgáltató és támogató rendszert építette ki, azt például ki kellett venni ebből a szociális rendszerből, és nem is egy segély alapú támogatást kellett kiépíteni, hanem inkább egy ösztönző, támogató, kiszámítható családpolitikát tudtunk ezzel elindítani. Egyébként egy időben azért kalandozik az ember, mert ekkor indítottuk el szintén az első Orbán kormány idején, családpolitikáért és részben szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár voltam, például a fogyatékos ügyi rendszernek a korszerű hálózatát is akkor építettük ki, akkor születtek meg ennek a magas szintű szabályozásai.
4: Erről keveset tud az átlag ember. Pedig erre ezek szerint joggal büszkék vagyunk, akár magyarként és a magyar nemzet tagjaiként.
5: Hát nézd, a magyarok önbizalom hiányba szenvednek, aminek a legnagyobb oka az, nem ismerik a saját gazdagságukat. Tehát itt olyan erős szociális rendszer épült ki, ami egészen elképesztő. Tehát ide jönnek Svédországból nagy mellénnyel, hogy akkor leereszkednek ide Magyarországra, hogy mit csinálunk az idősekkel. És kiderül, hogy a skandináv vagy a nagy gazdag nyugati jóléti államokban nincsen időseknek például a nappali ellátó hálózata, vagy nulla. Vagy a Németországban délbe kulcssal a nyakába a gyereket szélnek keresztik. Itt meg 60 éve, nem csak a rendszerváltozás óta, napközi otthoni rendszerben nem csak megőrzik, hanem tanítják, óvják, kezelik, felkészítik a gyerekeket. A bentlakásos szociális, meg az átmeneti jellegű elhelyezés biztosító szociális rendszerünk messze az európai átlag fölötti színvonalon képes működni. Az más kérdés, hogy az infrastruktúra minősége egyébként megfelel teljesen az európai átlagnak, sok tekintetben jobb, mint sok nyugati vagy dél-európai országban, de azért ott van tennivaló nyilvánvalóan ennek a fejlesztésére. De itt van mire büszkéknek lennünk. Nem beszélve arról, hogy például a utolsó 15-16 évben több mint 1,5 millió embert lehetett kiléptetni az európai által mért rendszerek szerint is, és validált ellenőrzött rendszerek szerint is a szegénységből. Ehhez kellett egy olyan foglalkoztatás, olyan szociális politika és gazdaságfejlesztési politika, mert ezek együtt hatásban képesek az eredményeket hozni, amely ezeket az embereket át tudta vezetni a középosztálynak valamelyik szintjére. Tehát segélyezőből adófizetővé lehetett ezeket az embereket segíteni, és ilyet nem nagyon tudnak más országok produkálni.
4: Ebben az óriási munkában hogyan segített téged a szociológus, mi voltod?
5: Azt jut eszembe, hogy egyszer végzős szociológus hallgatókat tanítottam, és éppen munkaszociológia szemináriumon beszélgettünk, és akkor világosodott meg, hogy egy 5 éves szociológus hallgató többet tud a világról, mint egy 70 évet át, vagy mint több évtizedet átdolgozó, akár értelmiségi ember, mert a szociológus, ha jól tanulja és jól figyel, és hozzáteszi a saját intellektulását, akkor nála jobban senki nem érti a világnak a működését. Tehát ez nagyon fontos tudás, amit a társadalomról elsajátíthatunk, és ha ezt tudjuk alkalmazni a munkákban, akkor hatékonyságot
4: igény. Ez egy veszélyes tudomány, mert hiszen lehet nagyon rosszra is, és rosszul is használni.
5: Hát igen, de a pszichológiát is lehet rosszra használni. Meg minden talentummal lehet élni és rombolni is, de a szociológiát én nagyon sokra becsülöm. Ráadásul keresztény gondolkodási szociológusok nem álltak nagyon rendelkezésre. Egy kézen meg lehetett számolni a rendszerváltozáskor, és aztán fölnőtt egy generáció, amelyik már nem hagyatkozik liberális vagy ideológiailag túlfűtött szociológiai nézőpontoknak az erőltetésére, hanem az élet viszonyaira reagáló gyakorlati készségeket tud az ember a munkája során ilyen szociológiai fejjel elvégezni.
4: Hát ez egy tudomány, amelyik objektív alapokon áll.
5: Igen, az alapok objektívek.
4: Szociálpolitikai szemle.
5: 10 éves lenne, ha 5 évvel ezelőtt, vagy most már 7 évvel ezelőtt nem váltott volna nevet, és szociálpolitika tükör névem megy.
4: Folyóirat, mondjuk meg ez
5: tovább,
4: ez egy
5: szakmai folyóirat, és erről eszembe jut, ez csak nem dicsekvés mondom, de az egy ténykérdés, hogy nekem volt korábban is már a rendszerváltozás előtt folyóirat szerkesztői tapasztalatom, mert Bába Ivánnal mi csináltuk az első szamizdat folyóiratot Magyarországon, és ez a Magyar Figyelő volt, és akkor tudatosan választottuk a Tisza Istvánnak a század elején ugyanezen a néven elindított folyóiratát. Ebből 6 példány jelent meg, és ebből a Széchenyi könyvtár rejtekeiben, meg a Nemzetbiztonsági Irattárban megtalálható példa. Nekem nincs belőle már, de mert akkor dúdosni kellett, de az egy fontos dolog. Visszatérve a szociálpolitikai szemlére, az pedig 2015-ben indult el, és egy széles spektrumú, korszerű, szemléletű, elméleti és gyakorlati tapasztalatokat papírra vető és egész Kárpát-medencében terjesztésre kerülő folyóiratot sikerült elindítani, és ebből lett aztán 2020-ban vagy 2021-ben a szociálpolitika szemle. Hát most ez leült ugyan, mert az utolsó számunk az 2023-ban jelent meg, mert a finanszírozás az elment mögötte.
4: Mik azok a területek még, ahol akár kormánybiztosként, akár államtitkárként lehetőséget adott neked a
5: nézd, az egyik legfontosabb, amit mai napig nagyon szívem viselek, ez a családpolitika. Uh-huh. Nehéz ilyet mondani, mert az ember úgy dicsekvésnek hangzik, de a családpolitika definiálására is először 2006-os esélyben megjelent publikációmban került sor, nincsen azóta sem definiálva a szakmai terület, és aztán már az Antal kormány idején, aztán 2 Orbán kormányban is sikerült ezt a családpolitikát állami vezetőként is arra szintre segíteni, nyilvánvalóan sok szereplős támogatói körrel, és erős állami politikai szándékkal és akarattal, ahova a magyar családpolitika jutott.
4: És amire ma is büszkék lehetünk.
5: És nagyon is büszkék lehetünk, annak ellenére, hogy a demográfiai viszonyaink azok szinte vészhelyzeti állapotban vannak, de egészen más modernizációs okokban.
4: Erről egyetemi tanár is vagy, és most egy egész speciális tanári vezetői tevékenységet folytatsz.
5: Éppen a minap gondoltam bele, hogy 32. éve tanítok a felsőoktatásban. Ebből a legtöbbet az Esztergomi Vitéz János Római Katolikus Főiskolán voltam tanszékvezető, a szociálpedagógus képzésnek a vezetője és neveléstudományi tanszéknek a vezetője, aztán a Pázmányhoz került ez az egész terület, és akkor a Pázmányon is tanszékvezetőnként vittem ezt a szociálpedagógus képzést, amiben viszont szintén a liberális szociális segítő munkának egy alternatív, egy emberhez közelállibb és keresztény mentalitású képzést tudtunk elindítani, és ez a mai napig minden ellentétes elsöpörési szándék ellenére ez él és virágul a szociálpedagógus képzés minden szinten Magyarországon.
4: És most a legutolsó pedagógiai
5: munkát? Volt egy kedves ismerősöm, aki fölkért arra, hogy készítsem el a szakmai programját, majd az állami akkreditációs programját is a Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémiának, és így született meg ebből a keresztény közéleti mediátor szakirányú továbbképzés, amit az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával szerződésben viszünk most már 7. éve, és ez ki is tölti az életemet, mert rengeteg munkával jár, de nagyon szívesen csinálom.
4: Erről beszéljünk egy pár szót. Mi a szándék célja ennek a képzésnek?
5: Az ember kénytelen most abból kiindulni, hogy 32 éves felsőoktatási és 40-nél több oktatási tapasztalataim alapján azt tudom mondani, hogy ilyen nehéz állapotban a magyar ifjúság nem volt. Tehát nagyon nehezen tud tájékozódni. Egy ilyen Facebook elsodródásba zárkózik be, és az információk beszűkülnek. Ezért nagyon nehéz találni olyan fiatalokat, akikben az az intellektuális nyitottság, amire mi számítunk, meg amire szüksége van az országnak, meg önmaguknak is, nagyon kevés. Tehát mint a fehér hol úgy kell keresni ezeket a fiatalokat, és nagy nehezen meg is találjuk őket, és azt szeretnénk, hogy keresztény szellemben, és erős magyar identitással, a földön járva, széles intellektussal tudjunk egy olyan világba segíteni fiatal embereket, akik aztán nem politikusként, de az életben úgy találják meg a helyüket, hogy ezt a szellemet érvényesíteni tudják a munkájukban, vagy a mindennapi életükben. Erre van szüksége Magyarországnak ilyen fiatalokra.
4: És vállalják a felelősséget a maguk tágabb környezetéért is.
5: Hát ez az egyik legfontosabb.
4: 3 pillérre épül a képzés, ezt még említsük meg.
5: Nyilvánvalóan van egy erős közösségi pillér, hiszen bentlakásos intézmény, de mindenki saját egy személyes szobában, saját fürdőszobában elhelyezéssel élhet, de hát ki kell az élet éből lépnie egy 10 hónapra, mert bentlakásos képzésről van szó teljes ellátással, aztán nagyon színvonalas képzést kapnak, tehát 10 intellektuális modult kapnak a hallgatók magyar történelemtől, a modern tudományokon, tudományelméleteken át pénzügy, közgazdaságtan, kommunikáció, politológia, szociológia, művészetek, művelődés történet, tehát olyan széles spektrumú intellektuális hatásban részesülnek, havi 100 órát kapnak, az nagyon intenzív, mert 3 év alatt nem kapnak ennyit az egyetemeken a hallgatók, és pont ahhoz az intellektuális töblethez kapnak segítséget, ami egyébként az egyetemi képzésbe kimarad. Mert azt látom, hogy szakmát tanítanak az egyetemeken, szakbarbárokat, de nincs meg az intellektuális nyitottság és tartalom, és mi ezt próbáljuk pótolni.
4: Széleskörű általános műveltségre szer, és akkor emellé még vannak ott a tanulmányutak, jelesen például a Fölvidékre. Nagyon szépen köszönöm, Laborci Lakner Zoltán volt a mai vendégem, volt államtitkár, kormánybiztos, jelenleg pedig az Aquinói Szent Tamás Akadémia tanulmányi igazgatója, akivel a társadalmi ügyekről, felelősségvállalásról a szélesebb körben beszélgettünk. Köszönöm figyelmüket, az este mai házigazdája Osztia Zoltán, a Budapest belvárosi nagyboldogasszony főplébánia plébánosa. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok, most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
6: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
1: Azok közé, a tudósok közé tartozik, akiknek a munkásságát nehéz egyetlen tudományterület keretei közé szorítani. Hivatalosan művészettörténész és iranista. De ez a két megjelölés önmagában nem írja le azt a szellemi teret, amelyben mozog. Kutatásai egyszerre szólnak. Perzsia, majd Irán művészetéről, történelméről, identitásról, diplomáciáról, vallásról és civilizációk találkozásáról. Pályája során olyan kérdéseket tett fel, amelyek túlmutatnak egy-egy korszak vagy műtárgy elemzésén. Valójában azt kutatja, hogyan találkoznak és formálják kölcsönösen egymást a különböző kultúrák. Márpedig Perzsia évszázadokon át összekötötte keletet és nyugatot. Kutatásainak egyik legfontosabb üzenete éppen ez. A kultúrák közötti határok jóval átjárhatóbbak, mint azt a nemzeti történetírások gyakran sugallják. Ez a hozzáállás különösen értékes egy olyan korban, amikor a kulturális különbségek gyakran konfliktus forrásként jelennek meg, miközben épp a közös pontok lehetnének sokkal fontosabbak. Köszöntöm Önöket, Herceg Tibor vagyok. Vendégem Szántó Iván, orientalista művészettörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi docense, akinek munkásságát idén Széchenyi díjjal ismerték el. Biztos, hogy sokan ismerik az ön szakterületét, a szakmáját. Ugye 1700-as évek végén, 1800-as évek elején kezdődött el az orientalisztikának a kialakulása. Vámbéri Ármin neve, Tőrösi Csoma Sándoré, azt gondolom sokak számára ismerős. Amit és ahogy ők kutattak, mennyit változott a következő 200 évben máig?
2: Én azért nem vagyok annyira biztos benne, hogy sokan ismerik. Én sokszor kényszerülök arra, hogy megmagyarázzam, hogy mi ez az iranisztika.
1: Akkor itt a lehetőség.
2: Így van, tehát az ilyen lehetőségek azok mindig örömteliek, mert lehetőséget adnak arra, hogy megismertessük ezt a egyébként nagyon szép szakmát és tudományterületet. Természetesen sokat változott, és egyébként nem is velük kezdődött, hiszen a mi egyetemünkön, az Eötvös Loránd Tudományegyetem elődjében, még a nagyszombati időkben már tudunk arról, hogy voltak, akik tudtak perzsául a 17. században. És ez a nyelv az, amely körül kialakult maga az iranisztika, ami azért több, mint csak a nyelvvel való foglalkozás.
1: Ön iranisztikát említ, én orientalisztikát, akkor ami ugye egy tágabb, kvázi keletkutatás, de már Afrikát is értik alatta időnként, akkor ebből indult, tehát a régi ókori, egykori Perzsiának a kutatásából ez a szakterület?
2: Mondhatjuk, hogy igen, és két részből áll. Az egyik az a nyelvnek a megismerése, megismertetése, elsajátítása és alkalmazása, a másik pedig a különböző, elsősorban ókori, görög, római szerzők által örökül hagyott szöveges források alapján az ókori, majd aztán a középkori, az iszlámkori Perzsia történetének, kultúrájának, vallásának a megismerése.
1: Mi a célja ennek a hivatásnak? Mit szeretnének megmutatni, átadni?
2: Az iráni világ, hogyha csak magát, a mai modern államot nézzük, az is egy közel 100 milliós társadalom és ország, de a tágabban értelmezett iráni világ az ennél jóval nagyobb. Tehát egy hatalmas nyelvi és kulturális közösségről van szó, időben pedig hát minimum 2500 éves államiságról beszélünk, de én azért ennél is tovább mennék. Tehát én úgy gondolom, hogy ez elegendő matéria ahhoz, hogy méltó legyen arra, hogy itthon is, nálunk is legyen egy kicsi, de azért nagyon eltökélt közösség, amelyik ennek a civilizációnak a megismerésére adja a fejét.
1: Mi fogta meg Perzsiában? Most a régies nevét használom, ugye Irán 1935-től létezik ezen a néven.
2: A régi Perzsia fogott meg, nem a modern Irán. Ugye azt lehet mondani, hogy ez is kicsit, amit az előbb mondtam, a gyakorlati és az elméleti megközelítés, ez hasonló, hogy van, akit a modern Iránhoz ide, az, ami tetszik vagy nem tetszik, de Irán körül történik napjainkban is, és vannak azok, akiket pedig kifejezetten az bizonyos 2500 évnek valamelyik korszak éjszaka motivál, ami nem jelenti azt, hogy ne legyen szükség arra, hogy figyeljen az ember arra is, ami mostanában történik, ami egyébként nem független attól, ami az elmúlt évezredekben történt.
1: Én, ha keletre gondolok, akkor alapvetően a mesék, filmek, rajzfilmek voltak, amik először megmutatták, hát ugye az 1001 éjszaka meséi, amit arabnak tartanak, de hát alapvetően nagyon sok benne a perzsa vonatkozás. Már csak azért is, mert ugye Perzsia akkor azokat a területeket is magába foglalta.
2: Így van, ugye a kalifátus, az Abbászida kalifátus, ami igazából a iszlám előtti perzsa birodalom területén jött létre.
1: Tehát a bagdadi kalifa, ami ugyan kalifa, Irak, de akkor még
2: akkor még az a perzsa birodalomnak a területe volt, mielőtt egyáltalán Irakról, vagy akár igen, a kalifátusról beszélhetnénk. Pontosan ez a helyzet, hogy az ismeretlen kelet az, ami megfogott, mert az ismeretlent az ember szeretné megismerni. Voltak olvasmányélményeim, ezek alapján még inkább elbizonytalanodtam. És pontosan ez a határozatlanság, ez az ismeretlenség volt az, ami engem elindított. Tehát nem az, hogy már tudtam valamit, hanem az, hogy úgy éreztem, hogy még semmit nem tudok, és az egyetem arra való, hogy az ember abban elmélyülhessen, amiről semmit nem tud. És azt gondolom, hogy a hozzáállásom az nem feltétlenül volt nagyban különböző attól, ami általában az európai emberben megvan, vagyis hogy a keletet azt eleve egy nem csak ismeretlen, hanem megismerhetetlennek tartja, és megismerhetetlen mi voltában ismeri. Hívogatja, de igazából a mélyére nem enged be bennünket, és mai napig sem vagyok meggyőződve, hogy ebben ne lenne valamennyi igazság.
1: De azért nagyon vonzó világ ez.
2: Ó, természetesen, az ember az folyamatosan próbálja megismerni, közben rengeteg új rétegét ismeri meg ennek a világnak, és közben a kérdések is egyre számosabbak lesznek, tehát amennyi kérdésre úgy érzi, hogy már tudja a választ, annyival több újat kap cserébe, hiszen itt valóban minden, ami fölvetődik, amögött évezredek, kultúrák, civilizációk sokassága egymásra rétegződése húzódik meg, és ezt egy emberöltő alatt egy ember nem fogja tudni fölfejteni.
1: Azt írta nekem, hogy Európa és a titokzatos Perzsia kapcsolatát nagyon jól kifejezi az ön számára Aladdin kísérő zenéje, ami Carmille zené.
2: Ez egy 20. század elején született színpadi kísérő zene, és ezt már azelőtt ismertem, hogy egyáltalán a iranisztikával kezdtem volna foglalkozni, és éppen azért gondoltam ideillőnek, mert azt a európai megközelítésmódot szemlélteti, ami az enyém is volt, a Minil zené is ebben az esetben, vagyis hogy úgy véli ismerni a keletet, hogy közben nem ismeri.
1: Feltételezünk egy csomó dolgot?
2: Így van, tehát van egy előismeretünk arról, hogy a kelet az megjelenhet lelki szemeink előtt a maga varázsszőnyegeivel és dzsinnyeivel, és ez maga a valóság. Tehát a mese az maga a valóság. Természetesen, amikor aztán az ember eljut oda, akkor szembesül azzal, hogy ebből mennyi az igaz és mennyi nem. Nagyon kevés.

0: Milyen volt az igazi Perzsia?
1: Az egykori Perzsia, és mondhatnám, hogy bizonyos szempontból a mai is, az egy rendkívül sokrétű, nagyon összetett, nagyon gazdag civilizáció, ma is az. Azt mondhatom, hogy a mi modern világunk része, sokszor úgy tűnik, mintha nem lenne a része. Én magam is, amikor ott járok, néha úgy érzem, hogy nem egészen ugyanabban a dimenzióban vagyok, mint amikor máshol, nem feltétlenül itthon, hanem bárhol máshol vagyok. Tehát ez egy civilizáció, ami azt jelenti, hogy a maga saját játékszabályai érvényesek benne, amiket az ember vagy elfogad, vagy nem. De ha ott van, akkor kénytelen elfogadni, megismerni, átvenni, amennyit tud belőle. Érzékeli, ott járt akkor az ember, hogy lépést is tart a modern világgal, napjaink világával, ugyanakkor a saját ritmusa szerint halad, és ezek a ritmusbeli, szemléletbeli különbségek olykor összeütközésekhez vezetnek, hiszen ezt látjuk most is.
0: Ütközik a nyugati és a keleti kultúra és életmód, életrend ebben az értelemben?
1: Így van, és azt mondhatom, hogy mivel Irán viszonylag keveset vett át más országokhoz képest, különösen olyan országokhoz képest, amelyeknek magukkal létrejötte is sok esetben így vagy úgy, de nyugati közreműködés is szerepet játszott benne. Tehát ezekhez képest sokkal inkább megőrizte a saját szabályrendszerét, és ennek a hozzáigazítása a világ többi részéhez, az nem megy surlódások, néha ennél súlyosabb összeütközések nélkül, tehát itt mindig ki kell alakulnia annak, hogy hol van a határa annak, ami már nem a perzsa világ, és meddig terjeszkedhet az, amerre a perzsa világ igyekszik a saját elképzeléseinek megfelelően terjeszkedni. Ez így működik.
0: Tehát, ha jól értem, akkor tulajdonképpen ön azt mondja, hogy nem kell megfeleltetni egyiket a másiknak, hanem el kell fogadni, hogy olyan, amilyen.
1: Így van, a világunk az összetett, és maguk a modern határok, ahol minden elvágólagos az iráni civilizációval, modern idők előtt nem lehetett tudni, hogy hol ér véget. Lehetett tudni, hogy körülbelül merre felé kereshendő a közepe valamelyik perzsa birodalmi fővárosban, de ebből is több volt. És aztán, ahogy attól távolodunk, nyilvánvalóan egyre több más hatás érvényesült, de azért a perzsa civilizációnak a hatásai azok nagyon messzire hatnak. Ebbe a világba, ebbe a kulturális körbe, ebbe beletartozik Magyarország is. Tehát a magyar nyelvet, ha például tekintjük, észre kell vennünk, hogy a magyar nyelv kialakulása, szókészlet, a szókincs az nem függetleníthető a perzsa civilizációtól, mert a szókincsünkben, fogalomkészletünkben, annak ráadásul nagyon mély rétegeiben ott vannak ezek a hagyományok. Fordítva ez kevésbé mondható el.
0: Mit szeret, mit értékel ebben a világban? Mit az, tanulhatunk tőlük?
1: Az, hogy rendkívül gazdag, rendkívül szövevényes, és mindig van benne egy újabb, kicsit Aladdinhoz visszatérve, egy újabb rejtekajtó, egy újabb elhúzható szikla, amely mögött újabb távlatok nyílnak meg, amelyekben végső soron az ember saját múltját, saját magát ismeri meg, mert végső soron egy kutató is valahol a szűkebb és tágabb környezetét is igyekszik megismerni, még akkor is, hogyha látszólag valami nagyon távolival foglalkozik.
0: Ha már Aladdint említette, a valódi Perzsiát nagyon jól megmutatja a perzsa cimbalom, a szantúr hangja, Majid Kiánitól.
1: Majid Kiáni, igen, ő a szantúrnak, a perzsa cimbalomnak a amelyik egy klasszikus perzsa hangszer, tehát egy az udvari zenének, nem a nép zenének, hanem az udvari zenének a hangszere, az egyik legnagyobb mestere. Volt szerencsém többször személyesen is hallgatni a játékát, és valóban azt mondhatom, hogy ez a zene reprezentálni képes azt, ami a perzsa kultúrát a zenében jellemzi, amiről leginkább azt mondhatom el, hogy abban is van egyfajta, ha úgy tetszik, ellenállás az európai hagyományokkal szemben. Vannak olyan irányzatok, amelyek a hagyományos perzs zenét inkább közelítenék a akkordokra, harmóniákra épülő európai zenéhez. Kiáni nem ezek közé tartozik, tehát ő megmutatja azt, hogy milyen az a perzs zene, amelyik igazából egy improvizatív, egy modális zene, vagyis olyan elemekből áll, amelyek egyfajta szókincset feltételeznek, amit nem egy zeneszerző alkot meg, hanem eleve adott, és éppen ezért ebben a zenében nincsenek olyan értelemben nagy zeneszerzők, mint az európai hagyományban, mondjuk egy Johann Sebastian Bach, hanem itt a zene közvetlenül a személytől függetlenül vezet át minket, hallgatókat egy transzcendes világban, ahol nem jelenik meg zavaró tényezőként a szerző.

0: Mennyire ismerjük az igazi Perzsiát? Csak egy adalék. A magyar állam, a honfoglalás még meg sem történt, amikor ők gyakorlatilag az akkori világ legkorszerűbb közigazgatását, úthálózatát hozták létre. Miközben innen nyugatról kvázi a keletet időnként lesajnáljuk, hogy elmaradottam nálunk.
1: Hogy mennyire ismerjük, azt mondhatnám, hogy mennyire ismerjük félre Perzsiát, leginkább konfliktusokon keresztül ismerjük sajnálatos módon, és ez nem változott az elmúlt évezredekben. Görög-perzsa háborúk Hérodotosz idejében, vagy akár a Nagy Sándori háborúk idejében is egy ilyen időszakot jelentettek, és hát napjainkban is ez a helyzet, amikor pedig nincsenek ilyen konfliktusok, akkor pedig valahol ott van a háttérben. Hozzá kell tennem viszont, hogy voltak időszakok, például a magyar történelemben is, amikor a Perzsa Birodalom és az az ország, amelyiknek része volt Magyarország is, jelen esetben a Habsburg Birodalom, a szövetségesként tekintett egymásra, és például az oszmán háborúk idején az akkori Szafavida Birodalom, az volt akkor Perzsia, egymással szövetkezve próbálta a harapófogóba szorítani az oszmán birodalmat, és nem is teljesen eredménytelenül. Bocska Istvánra gondolok. Erdélyi fejedelem és Felső Magyarország fejedelmeként, ugye oszmán szövetségesként azzal a Habsburg Birodalommal is szembe került, amely egy magyar követet küldött Perzsiába. Ez nem kedvezett a bocskai szabadságharcnak, amelynek ugye tárgyi emléke az a híres bocskai korona, amelynek nem csak a türkizei származnak Perzsiából, hanem a dobozának, ami ugye a koronával együtt ma a bécsi kincstárban található, a dobozának a sejem borítása is, méghozzá akkor egyik legszebb fennmaradt sejme, amivel éppen egyébként mostanában azért foglalkozom, mert a Harvard Egyetemen előkerült annak egy nagyon érdekes másolata, egykor Magyarországon található kézirat kötéseként, és az ottani kollégákkal foglalkozunk éppen ezzel. A koronát az oszmánok adhatták ugye Bocskainak, a doboza viszont már utólag a Habsburg-Perzsa szövetség jeleként nyelte el az a doboz a koronát, miután többet már nem használták, és hadd tegyem ehhez hozzá, hogy ugye van egy nagyon szép másolata a bocskai koronának Hajdúszoboszlón, ahonnan a nagyapám révén én is származom, és hát nem gondoltam volna fiatal koronát, hogy ilyen összefüggések formájában is hát a bocskai koronával kapcsolatba fogok kerülni, lám az iranisztika erre is alkalmas.
0: Vannak olyan tárgyak, amikkel amikor találkozik, akkor ilyen dolgokat fedez fel? Mi valószínűleg észre se vennénk, de amikor ön néz rá ezzel a háttértudással, sok mindent meg lehet tudni, vannak közös pontok az iráni történelem és kultúra, illetve akár a magyar történelem és kultúra között, ezen kívül még?
1: Rengeteg van. Nincsen olyan korszak, amikor ne lenne. A honfoglalás kora előtti korszakoktól kezdve egészen a középkoron át, magában az oszmán birodalomban is a perzsa nyelv nagyon fontos szerepet játszott, a perzsa irodalom nagyon fontos szerepet játszott, és hát az utána következő időszakokban, amikor már a modern tudomány kialakulásáról beszélünk, a 18. századtól kezdve azt mondhatom, hogy ebbe az európai tudományosságba Magyarország nagyon alaposan kivette a részét, csak ha perzsa nyelv és irodalom megismerés kapcsán olyan neveket említhetnék, mint Revicki Károly, vagy éppen Csokonai Vitéz Mihály. Kevesen tudják, hogy fősen Csokonai esetében, hogy tudományos igénnyel foglalkozott a perzsa nyelv és költészet kérdéseivel, Európában azt mondhatnám, hogy szinte elsőként. És ezek a felfedezések, ezek az újra felfedezések azok, amik igazából a szépséget adják ennek a területnek. Még egyszer mondva, hogy nem kell feltétlenül mindjárt Perzsiáig mennünk, elég a magyar irodalom különböző fertájain szétnézni, hogy meglássuk ezeket a közös kapcsolódási pontokat, mert ezeknek a száma is szinte végtelen. A középkori irodalomtól kezdve, mondjuk Balassi Bálintól kezdve, egészen a modern kortárs irodalomig, mondjuk Hajnóci Péter munkásságára gondolok például, csak hogy mondjuk Balassitól időben és más szempontból is távol álló példát említse.
0: Nekem van egy iráni származású barátom, és ő meséli, hogy társadalmi szinttől függetlenül sok száz éves költők verseit tudják fejből, és idézik is, sőt, ilyen játékokat játszanak, hogy valaki befejezi a verset, akkor utolsó szóval kell kezdenie a másiknak egy másik versidézete.
1: A perzsa kultúra az egy nagyon irodalom, és sok esetben verscentrikus kultúra, amelynek a megismerése nélkül ehhez a kultúrához nem is lehet közel jutni, ha csak a költőkre gondolunk, Háfizra, Szádira, Rúmira, Rúmia 13. századi Anatóliában, az akkor Törökországgá váló bizánci birodalomban élt, és amennyire én tudom, jelen pillanatban az egész világon a legnagyobb példányszámban eladott költő, bármelyik korszakot tekintve is, és azt mondhatnám, az egész világot tekintve. Sokszor úgy érzem, hogy ez a mi egyik nagy kihívásunk is iranistáknak, hiszen a mi mai korunk itt Európában azért egyre kevésbé az irodalomról, a könyvekről, régi szövegekről szól. Márpedig Iránban ez a mai napig is még nagyon elevenen él. A művelt irániak számára a saját múltbeli irodalmi emlékek, azok nem is a múltnak a részei, hanem a mindennapoknak a részei, miközben egyébként adott esetben az európai kultúrának is a részei. Nekem vannak olyan iráni származású kollégáim európai egyetemeken, akiknek ugye mondjuk a lánya hegedű virtuóz, és az általam is nagyon kedvelt, kevéssé ismert európai barokk szerzőknek a nagyon avatott tolmácsolója, miközben ugyanő ezeket a ezer éves őket is hosszasan tudja fejből idézni. Leila Shaierről van szó, akinek édesapja ugye a Genfi Egyetem történész professzora, és az iráni történelemnek egy nagyon jól ismert kutatója, az ő lánya pedig Miszlivecsek hegedű versenyeinek a egyik legnagyobb interpretátora jelenleg.

0: Az, hogy most, hogy formálódik Irán élete, mennyire befolyásolja az iszlám? Ugye a régi Perzsiának nem az iszlám volt az eredeti vallása, de hát most már az egyik legerősebb és legkeményebb, ugye a síta irányzaton belül mondhatjuk azt, hogy iszlám ország, sőt, iszlám köztársaság.
1: Irán magában az iszlámon belül is egy nagyon sajátos helyet foglal el. Nagyon különutas iszlám azért az az iráni iszlám, és abban léptennyomon fölfedezi azt a bizonyos régi Perzsiát, mert benne él az iráni iszlámban a évezredek perzsa hagyománya. Másrészt pedig azt is hozzátenném, hogy egy olyan iszlám civilizáció foglalta el és vonta a hatókörébe a perzsa birodalmat, amely maga is vadonatúj volt akkor, és együtt fejlődtek. Tehát igazából legalább olyan mértékben formálta át Perzsia az iszlámot, mint amennyire az iszlám formálta át Perzsiát. És hát ugye Avicenna a példája annak, hogy a legnagyobb muszlim tudósok, azok nagyon gyakran ugye perzsák voltak, és ők az iszlám világ adta új lehetőségekkel élve tudták a tudásokat elterjeszteni akár olyan térségekben is, ahová az iszlámnak a terjeszkedése nélkül nem jutott volna el az a tudásuk, amelynek nagyon sok eleme egyébként nem az iszlámhoz kötődik.
0: Most, amikor figyeli, hogy mi történik a világban, ugye háborúra gondol, milyen érzéseket vált ki önből, hogy van egy ország, amit ennyire szeret, közben ilyen helyzetekbe keverednek?
1: Természetesen ez elszomorít mindannyiunkat. Nem feltétlenül mondhatnám azt, hogy meglepetésként érik ezek a újabb és újabb rengés hullámok az iranistát, hiszen mi folyamatosan ebben a légkörben vagyunk. Tehát amióta én elkezdtem ezt a területet, azóta mindig a levegőben lóg a következő háború, mi ehhez valamilyen mértékben hozzászokunk, hogy az irániak is hozzászoknak ahhoz. Szinte a mindennapjaik része az, hogy holnap vagy holnap után lesz a következő háború. Mondjuk az is igaz, hogy eddig mindig úgy volt, hogy úgysem lesz, mert az mindig csak holnap után van, aztán egyszer csak bekövetkezik. Nekem ugye nagyon sok ismerősöm, eljel közel mondhatnám, rokonaim is élnek Iránban, és hát ugye nagyon sok múlik azon is, hogy éppen hol vannak. Irán egy hatalmas ország, sok területen közvetlenül nem érintett a lakosság, Teheránnak bizonyos frekventáltabb helyein annál inkább, de az élet nem állt meg, az emberek munkába járnak, van épp elég egyéb gondjuk is, infláció, alapvető cikkeknek a beszerzése, gondolok itt gyógyszerekre, szankciók alá esik nagyon sok minden, tehát az élet háború nélkül is nehéz, ezt nem könnyíti meg a háború, de valamilyen mértékben azt mondhatjuk, hogy az európai embernél sokkal inkább hozzászoktak ezekhez a nehézségekhez. Sokszor úgy látom, hogy minél távolabb vannak külföldön, annál jobban megrendíti őket, míg akik viszonylag közel vannak hozzá, tehát magában Iránban, ők jobbat nem tehetnek, összeszorított foggal, ha kell, de el kell tűrniük, azt van, és bíznak abban, hogy egyszer ez a korszak is véget ér, és majd valami jobb veszi a kezdetét.
0: Az a mondata felkeltette a figyelmemet, hogy akár rokonai is élnek Iránban. Van családi kapcsolat?
1: Igen, hadd mondjam el, hogy még a feleségemet is az iranisztikának köszönhetem. Teherán az egy hatalmas város, amikor valahonnan valahova el kell jutni, akkor általában nagyon hosszú taxizások árán teheti ezt meg az ember. Az egyik ilyen alkalommal, ez egykori császári palotából mentem éppen annak a könyvtárából kéziratok tanulmányozása után. Ültem be egy taxiból, általában nem egy magában ül az ember, hanem másokkal együtt, és ilyen esetekben elindul egy beszélgetés. Akivel ez a beszélgetés elindult, mondhatnám egy későbbi közös ismerős, akinek már akkor is volt egy ismerőse. Ugye névjegyet cseréltünk, és aztán el is felejtettem volna az illetőt, amikor ez a bizonyos majdani közös ismerős, aki időközben Budapesten kezdte meg tanulmányait, megkeresett engem, hogy attól a utitársamtól hozott valamit. Igazából azóta sem derült ki, hogy pontosan mi volt az, amit hozott, viszont az illető ma a feleségem.
0: Ez egy nagyon jó történet. Perzsiának így fogalmazott, van európai öröksége, ami átkerült hozzánk. Esetleg úgy épült be, hogy nem is tudjuk, hogy onnan származik. Ezt most egy zeneszámmal illusztráljuk, Grobner Antiochos és Szatoliké.
1: Részben azért is válogattam kicsit kevésbé ismert zenéket, mert ez az egyik nagy szerelmem a zene, és általában azokat a nagyokat igyekszem felfedezni, újra felfedezni, akiket már elfelejtettek. Kicsit ez jellemzi Perzsiát magát is, egy nagy kultúra, amit mindig újra föl kell fedezni, és vannak nagy zeneszerzők, akiket újra föl kell fedezni. A Graupnernek ez a kb. 300 évvel ezelőtt írott műve, ez egy perzsa királyról szól, akinek a fia, mint kiderül, szerelmes, ezt nem lehet tudni, csak azt lehet tudni, hogy ő beteg. És a görög orvos utána jár a dolognak, és ő a pulzusát vizsgálja a hercegnek, és megállapítja, hogy akkor támad erős szívdobogása, amikor az apjának a új, ifjú felesége is a közelben van, ő a Stratoniké, és hát megállapítja, hogy a betegség az nem testi, hanem lelki eredetű, a szerelem betegségéről van szó, és hát ezen aztán a apa Szeleukó annyira megindítja. A szerelemnek ez a rejtett színvallása, és ugyanakkor a lojalitás, amivel nem vallotta be ezt, hogy nyomban hozzáadja feleségül a saját ifjú feleségét, és egyúttal az királyságot is átadja Antiochosnak. És egyébként az érdekesség az, hogy ez a történet később is megjelenik az iszlám korban is. Avicenna is egy nagyon hasonló orvosi diagnózist állít föl egy muszlim fejedelemnek a fiával kapcsolatban, ami azt mutatja talán, hogy ezek a motívumok, ezek a hellenisztikus görög óperzsa eredetű motívumok, ezek túlélnek az iszlám korban is, de talán azt is mutatják, hogy az emberi természetnek azért az alapvonásai is nagyjából változatlanok.

0: Vendégem volt az idén Széchenyi díjjal elismert Szántó Iván orientalista művészettörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi docense. Radi Zsuzsa zenei szerkesztő, Pór István hangmérnök és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Herceg Tibor. Ezt a beszélgetést éjjel az egyórai hírek után ismét meghallgathatják. Most pedig a krónika, majd az esti mese következik itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Bácsalmáson FM 95.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 20 óra, jó estét kívánok! A mikrofonnál Bőti Attila, főbb híreink először röviden. Jelentősen nagyobb lehet az idei költségvetési hiány, mint amit az Orbán kormány korábban közölt, mondta napirend előtti felszólalásában Magyar Péter miniszterelnök. Gyanúsítottként hallgatta ki az aranykonvoj ügyben Hajdú János volt TEK főigazgatót az ügyészség. Holnap tetőzik a hőség, néhol 42 fok is lehet, legfeljebb a Dunától keletre alakulhat ki néhol záporzivatar. Mondom a részleteket. Szerda éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos, és a hosszantartó hőség miatt egyre több településen kell korlátozni a vízellátást. Részletek Csüri Fanni Noa összefoglalójában.
2: Ezekben a napokban

0: lakott. Több helyszínen vízhiány is kialakult, és vízkorlátozás van érvényben. A Magyar Hidrológiai Társaság arra hívta fel a figyelmet, hogy ez az intézkedés elkerülhető lenne, ha az emberek nem csapvízzel mosnának autót vagy locsolnának. Segítene, ha a tömlős öntözés helyett a csepegtető öntözést részesítenék előnyben. A kerti medencékben pedig vízforgató berendezést használnának. Érdemes víztakarékos csaptelepet használni, valamint összegyűjteni a csapadékvizet. A társaság a víztakarékos megoldások között említette még a szürke víz, vagyis a mosásból, fürdésből származó víz újra felhasználását is. Azonban megjegyezte, hogy ez Magyarországon még nem elterjedt.
1: Légkondicionálót használunk, időszakosan bekapcsoljuk, állandóan nem mehet, ugye, mert azért érzékeny rá az ember, hogyha huszamosabb ideig működik.
0: A hőség a villamos energiahálózatot, különösen a transzformátorokat is megterheli. Az E.ON tájékoztatása szerint ebben a forróságban az átlagosnál 2-3-szor több az üzemzavar, amelynek elsődleges oka a megnövekedett villamos energiafogyasztás, például a klímaberendezések folyamatos használata miatt. A vállalat azt javasolja az ügyfeleknek, hogy lehetőség szerint 18 és 21 óra között mérsékeljék a légkondicionálók üzemeltetését, és inkább az éjszakai vagy a hajnali órákban hűtsék le otthonukat, és ugyancsak akkor a reggeli órákban vagy 21 óra után használják a nagyobb energiaigényű háztartási készülékeket is. A Mavir ZRT tájékoztatása alapján a villamos energiahálózat terhelése eddig június 26-án pénteken volt a legnagyobb, amikor a tavaly nyári áramfogyasztási csúcs is megdőlt. A 2024-es abszolút nyári rekordot azonban még nem értük el. Ellátásbiztonsági okból részlegesen felmentette a korábban a Dunavíz hőmérsékletének emelkedése miatt elrendelt további teljesítménycsökkentés alól a Paksi Atomerőművet a gazdasági és energetikai miniszter. Erről maga a tárca vezető írt Facebook oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, a döntés nem jelenti a környezetvédelmi szabályok felfüggesztését. A hőség kedden is folytatódik, és a Hungaromet szerint továbbra is nagyon erős UVB-sugárzás várható.
2: Krónika a Kossuth Rádióban.
3: A miniszterelnök szerint szakmailag, politikailag és erkölcsileg egyaránt vállalhatatlan az előző kormány költségvetési politikája. Magyar Péter az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában úgy fogalmazott, az előző kabinet az idei büdzsé bevételi oldalát olyan uniós támogatásokra alapozta, amelyekről már akkor is tudható volt, hogy a korrupciós aggályok miatt Magyarország nem férhet hozzá. A kormányfő arról is beszélt, hogy az országgyűlési választások előtt vállalt, ez évre szóló több ezer milliárd forint összegű kiadás mögött valójában nincs fedezet. Hangsúlyozta, a 2026-os költségvetési hiány jelentősen nagyobb annál, mint amilyen adatot az Orbán kormány korábban közölt. Az uniós források hazahozatala nélkül a deficit elérni a 8,3%-ot, ami mintegy 7650 milliárd forintot jelent.
4: Minden egyes fedezet nélkül elköltött milliárd ugyanis hiányzik valahonnan. A lepusztult iskolákból, a kórházakból, a nyugdíjakból, a rendőrök, a tanárok fizetéséből, az energiahatékonysági fejlesztésekből, a vállalatok támogatásából, a vízügyi beruházásokból, a gyermekvédelemből, a nyugdíjasok pénztárcájából. Minden egyes elhallgatott kötelezettség azt jelenti, hogy a számlát végül a tisztességesen dolgozó magyar embereknek kell kifizetni. Minden egyes meghamisított, önök által meghamisított költségvetési sor azt jelenti, hogy önök becsapták, szándékosan átverték az országot, átverték a magyar embereket.
3: A miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagáltak a parlamenti frakciók vezetői is. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, a kormány nem a jogállamot akarja helyreállítani, hanem kifejezetten távolodik a demokratikus jogállam fogalmától. A kereszténydemokrata Rétvári Bence pedig arról beszélt, amikor átadták a kormányzást, a gazdasági növekedés Magyarországon kétszer akkora volt, mint az eurózónában. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője Magyar Péter felszólalására reagálva úgy fogalmazott, az elmúlt 36 évben az állam és a miniszterelnök nem volt megrendelője büntető eljárásoknak, és ha a kormány elbocsáthatja a köztársasági elnököt és kiiktathatja a parlamenti ellenzéket a választásokból, akkor nem alkotmányos demokrácia lesz a következő években.

0: Gyanúsítottként hallgatta ki Hajdú János volt rendőraltábornagyot az úgynevezett aranykonvoj ügyben a fővárosi nyomozóügyészség. A terrorelhárítási központ volt főigazgatójával az ügyészség hétrendbeli a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettének gyanúját közölte. Hajdú János, aki panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és vallomást tett, szabadlábon védekezik. A megalapozott gyanú szerint a TEG főigazgatójának utasítására a 2026. március 5-én elfogott 7 ukrán állampolgárt, miután őket a pénzügyőrök kihallgatták, annak ellenére tartották bilincsben, fogva legalább 9 órán át, hogy velük szemben további intézkedést a pénzügyőrök nem terveztek. A Fidesz szerint a Hajdú János elleni eljárás a tiszás politikai leszámolás része. Magyar Péter kormányfő pedig azt a kérdést tette fel, hogy vajon ki lesz a következő. Elektromos minibuszokat kapott több tankerület. A zöld busz programnak köszönhetően csaknem 1,9 milliárd forintos állami támogatásból 51 minibusz kerül az iskolákhoz. Ezek többsége speciális, kerekesszékes szállításra is használható, fogalmazott a Klebelsberg központ szakmai elnök helyettese. Péterfi Balázs elmondta, ezeknek a járműveknek a segítségével könnyebb lesz a sajátos nevelési igényű tanulókat különböző programokra, terápiákra, a település széli hátrányos helyzetű gyerekeket iskolába, kisebb csoportokat pedig például versenyekre vinni.
1: A tankerületi központok ezekkel a buszokkal lehetőséget kapnak arra, hogy a gyerekeket energiahatékonyan, környezetbarát módon szállítsák. Ugye nagyon fontos dolog az, hogy ezek közül a buszok közül összesen 51 darabot rendeltünk, 35 darab olyan, amelyet át fogunk alakítani, illetve már most zajlik az átalakítás és a vizsgáztatásuk, hogy kerekesszékes tanulókat is lehessen vele szállítani. Amikor viszont nem kell ez a funkció, akkor ugyanúgy tudnak működni 9 fős kisbuszként is.
0: Elkezdődött a Magyarok kenyere 15 millió búza szem program adománygyűjtése. Idén 189 gazdaság, köztük több mint 80 határon túli vállalta az adománybúza átvételét, hogy abból majd liszt készüljön a malmok segítségével, számolt be a részletekről a Magyarok kenyere program ügyvezetője. Horváth Vivien hangsúlyozta, a kezdeményezés célja, hogy a gazdák felajánlásainak köszönhetően a szegénységben élők asztalára is kerülhessen kenyér. A programban felajánlott búzából készült lisztet rászoruló családok, gyermekeket segítő intézmények és szociális szervezetek kapják meg.
2: Az elmúlt években ugye vannak már intézményeink, amelyeket támogattunk. Magyarországon több mint 400 határon túl több mint 100 intézmény az, akihez került. Ők szociális intézmények, kórházak, gyermekotthonok, különböző karitatív szervezetek, akik segítik a kiosztást. Alapvetően abból indulunk ki, hogy akinek adtunk, annak már tudjunk adni az idei évben is, de természetesen, hogyha fordulnak hozzánk és tudunk máshova is segíteni, akkor örülünk a jelentkezőknek.
0: Idén is megrendezik az ifjúsági PET kupát. A környezetvédelmi versenyen ezen a héten középiskolás diákokból álló csapatok gyűjtik a hulladékot a Tisza és a Szamos összefolyásánál. A tervek szerint az összegyűjtött hulladék 60%-át újrahasznosítják. A program célja az aktív természetvédelem és az élményszerű környezeti nevelés, mondta Peregi Angyalka főszervező.
3: A több vizen töltött nap mellett rengeteg programmal készültünk a gyerekeknek, többek között Göbölös Balázs jön a Mate Egyeteméről, és tart nekünk a műanyag szennyezéssel, kifejezetten a mikroműanyagokkal kapcsolatosan egy előadást, valamint dr. Juhász Erika, aki pedig a vízőrzésről fog nekünk előadást tartani. Emellett pedig mi a saját műanyag műhelyünkkel készültünk, ami egy félnapos program, mindenféle információról fogunk tanulni együtt a gyerekekkel, nemzeti parkot is látogatunk, de nagyon fontos az, hogy a gyerekek egy olyan szemlélettel menjenek haza, amit tudnak hasznosítani az életükben, és sokkal kevesebb műanyaggal tudjanak élni, vagy tudják az újrahasznosításnak a fogalmát, és erre biztatni az ő közösségüket.
0: Időjárás jelentés. Holnap a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar, viharos széllel. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul, megdőlhet az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani. Ez volt a Krónika, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
4: Műsor ajánlott. A hely. Minden Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
5: Csak levendulából 17 féle van az Iseszegi Aroma Farmon, ahol 400 növényt termesztenek. Ezekből aztán illóolajok, macerátumok, aromavizek készülnek, hogy később segítsenek a gyógyulásban, a szépülésben, sőt még a főzésben is.
4: A hely. Riport műsor. Kedden délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
6: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció. Halmesék. Június 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Esti mese. Kedves gyerekek! Hárs László Miért van éjjel sötét című verses meséjét Kisfalusi Bálint mondja el.

0: hajdanába, danába, fatengelyes világba, amikor még a kerék négyszegletes volt, füles bagoly trillázott, rigó huhukolt, akkoriban réges-régen fenn volt a nap reggel, délben, s éjfélkor is a kék égen, nem nyugodott le soha. Olyan volt az éjszaka, mint a fényes délszaka. S akkoriban, réges-régen, élt egy ember a felvégen. Kincse, mint a tenger, hanem ez az ember mindegyre csak többet akart, mint a kurta mindig kapart, s örült, ha megkaparintott, hol krajcárkát, hol forintott. Összehívott ezer ácsot, kádármestert és kovácsot, s készítetett egy nagy tetőt a félföldön körülérőt. A nagy tetőt fölhúzatta a föld fölé a magasba, s azt sem mondva vaskalap, egyszer csak eltűnt a nap. Akkoriban, réges-régen, élt egy ember az alvégen. Minden kincse földön égen három derék fia volt, a legkisebb Hamvas Gyurka. Az oldalát egyre fúrta, miért sötét az égi bolt. Ez már aztán mégis furcsa, s annyit se szólt jó reggelt, csak egy szép nap útra kelt, s addig-addig ballagott, míg a gazdag úrra lelt. Beköszöntött. Jó napot! Jó napot csak én adhatok, az a gazdag így felelt. Ha van pénzed, kaphatsz napot, hogyha nincs, csak napom lopod. Megfelelt rá Hamvas Gyurka. A válaszod kissé kurta. Nem maradok sötétségben, nem tiéd a nap az égen. Ha nem engedsz, én megmondom, a tetődet összerontom. Emígy szólva csak megállt ott, a gazdag meg felkiáltott, haragjában szint is váltott. Hé, parazlók, katonák, hé, istrázsák, hajduk, posztok, kik az ajtón várakoztok, fogjátok meg, csípjétek meg, csapjátok meg a komát. S ahány bakter, strázsa volt ott, seregestül rájarontott. Ha nem Gyurka se volt rest, rá a hadra egyenest, furkójával vágta, verte, s mind futott az, futott szerte. Hanem magát ki se fújta, már is indult Hamvas Gyurka, hogy a tetőt összezúzza, a sötétség bőrét nyúzza. A gazdag meg izibe veszi ám azt ezibe, ha nem menti hamarost, hát a tető oda most. S bár egy kissé öregecske pattan, ugrik, mint a szöcske, és a kerek nagy eget fedő tetőt várra kapja. Inkább elfut, de nem adja sem a tetőt, sem egy árva cserepet. Hamvas Gyurka a nyomába eredett. Hogyan oldjon most a gazdag kereket? Úgy loholt, hogy az inge is kilepett, által lépett folyókat meg hegyeket. És azóta futván fut ő, hátán reng a roppant tető, sarkában van Hamvas Gyurka, az út sarát gyűrve, gyúrva, ennek aztán nem örült, fut a gazda emberül a földön körös körül. Egy nap alatt körül futja, egyen völgyön visz az útja, s valahányszor ideér, tetős vállán jön az éj, melyen a sok lyuk ragyog, a hold meg a csillag. Elfut tőlünk hajnalba, este megjön szaladva. Megpihenni sose tud, mert nyomában Gyurka fut. Futásuknak vége hossza nincs soha, ezért, míg a világ világ, sötétség van éjszaka.
1: Hárs László Miért van éjjel sötét című verses meséjét Kisfalusi Bálint mondta el. Szerkesztette Ungvári Ildikó. A hangfelvétel 1990-ben készült. A következő mese a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

0: Kedves gyerekek! Bártai Sándor meséjét Csomós Mari mondja el.
1: Élt valahol, az óperenciás tengeren túl, két jó barát. Jóban rosszban együtt jártak, egy tarisznyában hordták a kenyerüket, és ha vándorolni indultak, mindketten egy azon pokróccal takaróztak. Hanem a természetük alaposan különbözött. Töhömböhő, hatalmas növésű, nagy erejű fickó volt, és nem valami gyors észjárású. Teofilinek viszont úgy vágott az esze, mint a borotva. Igaz viszont, hogy nem volt valami erős. Sok kalandon, számtalan veszélyen ment keresztül a két legény, de minden bajból szerencsésen kimásztak. Egyszer hírét vette a két barát, hogy a burkus király a leányát férjhez akarja adni. Szép volt az a lány, kedves is, meg jó is. Szerencsés lenne akárki, akinek a kezét nyújtaná. Ráadásul vele adnák a temérdek gazdagságú Brombelléri a fele királyságát is. Volt is pályázó, annyi, mint a pejva, de a szép királylány csak kicsúfolta őket. Mindenkinek olyan próbát szabatott, amiben csúfosan megbuktak. Mert ez a király kisasszony egy szempillantás alatt megállapította, ki mihez ért, mihez nem, és a próbát úgy kötötte ki, hogy ne tudják azt teljesíteni. Fogyott is a próbálkozók sora, s az utak megteltek a lógóról hazafelé induló megcsúfolt kérőkkel. A két barát is beállt a sor végére, és a hetedik nap alkonyatra sorra is kerültek. Be is zárták a sort, mert akkorra már mindenfelé híre ment a teljesíthetetlen próbáknak, és senki sem akart világszerte nevetség tárgyává válni csúfos kudarcával. Töhömböhő előtt már csak egy buci formájú elhízott herceg tülekedett. Reá azt a próbát szabta a királylány, hogy az üdvözlésül hozott hatalmas virágcsokorral a kezében vessen három bukfencet, és így adja át a virágot. Neki veselkedett, és nagy szuszogva át is fordult a feje bubján, de amint a háta és a gömbölyű fele is földet, akarom mondani padlót ért, beszakadt a súlya alatt a márványpádi mentum, és úgy kellett a pincéből ásólapáttal kikotorni a kövér herceget. Töhömböhő is megkapta a magáét. A leány átadott neki egy pókhálót, amelyen 7x7 bogra megkötött csomó volt. Azt kellett volna kibogozni, majd az így kapott fonalból 3 kunkötéssel csokrot készíteni 7 szál jégvirágból. Persze, hogy nem sikerült. Alig vette kézbe vaskos, bütykös ujjaival, úgy összekuszálta, hogy Reá se lehetett ismerni. Most már csak Teofili volt hátra. Végigmérte a királylány csillag tekintetével. Meg is tetszett neki, de azért a próbát nem engedte el. Ez pedig a következő volt. A város szélén terült el egy hatalmas, vége láthatatlan mező. Lehetett vagy 1000 hektár. Kavicsos talaját ősgyep borította. Nem látott az ekét kapát mióta a világ. Pedig már többször is gondoltak arra, hogy fel kellene törni és virágos kertet telepíteni rajta. A városi kertészet minden évben megtermelte az ehhez szükséges palántákat és csemetéket, de az első kapavágás után mindenki abba hagyta azzal, hogy ezt a földet nem lehet feltörni. No, a királylány azt a feladatot adta Teofilinek, hogy ezt a rengeteg munkát végezze el, mégpedig egyetlen éjszaka alatt. Hát ez teljesen lehetetlen volt. Egy zászlóalj katona sem lett volna képes erre, pedig ők ugyancsak jó gyakorlatot szereztek az ásásban, az útjavításoknál meg a vasútépítésnél. Hogyan végezhette volna el szegény Teofili egy szál egyedül, ki, mint mondtam, nem is volt valami erős legény. Az igaz, de az esze jól vágott, és reggelre az egész rengeteg mező apró porhanyósra fel volt ásva. Lehetett ültetni belé a virágot. Mit gondoltok, hogy csinálta? Kitaláltátok? Nem? Akkor elmondom. Először ő is megrémült a feladattól. Akkor sem múlt el a gondja, amikor a barátja Töhömböhő hozzájött, hogy segítsen neki a munkában. Akármilyen jól is esett kenyeres pajtása segítőkészsége, tudta, hogy ketten sem ásatnának fel többet, mint egy falusi parasztporta, az pedig meg sem látszana a rengeteg területben. Egészen mást gondolt ki a ravasz fiú. Alkonyat szállat után maga mellé vette barátját Töhömböhőt, aki a vállán egy hatalmas ládát hordozott. Így mentek végig az egész városon, és jó hangosan, hogy lehetőleg mindenki meghallja, arról beszélgettek, hogy hova rejtik azt a tömérdek kincset, ami a ládában van. Nem lesz annak jobb rejtek helye sehol sem annál, mondták jó nagy hangon, mint az a nagy feltöretlen mező. Azt ott nem háborgatja soha senki. Azzal elhúzódtak a mező szélén egy bokor mögé. Hát látják ám, hogy az éjszakában mind sűrűbben tűnnek fel emberek ásóval a kezükben, és kezdenek hozzá nagy igyekezettel a mező felásásához. Az éjszaka rejtezésében kivonult a város apraja, nagyja, még a királyi udvar is, hogy az elrejtett kincs után kutasson. Mindazt remélte, hogy ő fogja megtalálni a sok-sok drágaságot. Eközben persze centiméterről centiméterre jó mélyen feltúrták a mozdítatlan ősgyepet. A királylány, amikor megtudta, milyen ravasz trükköt eszelt ki a legény, még jobban megszerette. Azonnal a nyakába borult, összeházasodtak és csaptak olyan hétországra szóló lakodalmat, hogy ott még a korcskutyák is gyulai kolbászt rágcsáltak. A feltört ugaron rózsaligetet telepítettek, köré építettek egy gyönyörű kastélyt, és a fiatal pár abban élt boldogan, amíg csak meg nem halt. Hadd mondjam el még, hogyan alakult Töhömböhő dolga. Igaz, a próbán nem jeleskedett, de a barátja nem hagyta cserben, így vigaszágon ő is nyertes lett. Ugye emlékeztek még arra, hogy a királylánnyal együtt járt a fele királyság? No hát, Teofili nem tartott erre igényt. Szép ifjú feleségével boldogan töltötték az időt. Dehogy is akart ő az ország igazgatásával, az uralkodással bajlódni. Mondom, ez a Teofili okos legény volt. Átengedték azt Töhömböhőnek minden örömével, gondjával együtt. Ő pedig úgy örült annak, mint a gyerekek a tölcséres fagylaltnak, vagy a fátyolcukornak. Igaz, nem volt valami bölcsember, de a korona jól állt a fekete göndör hajához, és a pénzt is tudta költeni, hát királynak megfelelt. Így élt vidáman, amíg csak tartott Brambelléria kincseiből. Amikor pedig elfogyott, földhöz csapta koronáját, lemondott a trónról, és elment favágónak. Ami igaz, az igaz. Tehetségesebb volt favágónak, mint királynak, de azért a nép még mindig emlegeti uralkodását. Lépten nyomon hallani Brambelériában azt a szólásmondást: bezzeg, amikor Töhömböhő volt a király.

Bártai Sándor Töhömböhő királysága című meséjét Csomós Mari mondta el. Szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Gálernő. A hangfelvétel 1980-ban készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Vers napról napra.

0: Első verses kötete 1935-ben jelent meg. 1937-től közéleti cikkei, szociográfiai riportjai láttak napvilágot. Első regénye, a Felszabadultál, 1937-ben elnyerte a Pantheon könyvkiadó Mikszáth díját. Vészi Endréről van szó, akinek Értünk is fussatok paripák című versét Szabó Gyula mondja el.
1: Az olasz kisvárosban, ahol a villanydrótokon is fiatal gitárújak játszanak, és ahol a lovak, a fénytől esztergált paripák, a szél versenytársa is egyben játékszerei, fél drága kő fogaik között őrlik az aranyzományzabot és a parfümös szénát, ott, ahol az Istennek mén alakjában van jelenése, ott, ahol az Isten izomín csont szerkezett gyönyörű harmóniája, ahol a mézarany szőr, a rődbarna szőr, a sivatag sárga szőr fénytakarója az égre olyan ellenragyogást vetít, mint a mitoszbeli aranygyapjú, ahol a kenyérkereset és dicsőség a ló, rabság és szabadrepülés, ahol a ló már nem is ló, de az ember kiteljesedése, mint ahogyan a sorok szerzője látta a televízió egyik műsorában az antimúzsának nevezett múzsa jóvoltából. Tehát, ahol a paripát arannyal kivert kék takaróban, metszett keleti szemén fémdíszítékkel bevezetik nevezett olasz kisváros főtemplomába, hogy a csodálatos futam előtt, amely a ferdesugárban esőző álmok futama, az egyszer az életben éld át és haj meg végzett futama, a fény futama, a fényes szőr alatt játszó izmokinak csontok futama, az ókor futama és az újkor futama, szegényeknek a jóvátétel, gazdagoknak a számon kérés futama, a melegen párolgó test s a kalciumfényű csontvász futama, a hívőjé és az Isten tagadójé, a gyermekeké és az ágyba vizelő aggastyánoké, az ablát habosra harapó, szőrd gyöngyösre izzadó, szemgolyót eszelősre tágító, horkanó, bődülő, üvöltő futam a világarénában. Az erőszak véri szapos sárterein a fiatal tündér nyihogás futama, a szerelmi beteljesülés legmagasabb hangjainak futama, tehát ahol, amiért megszenteltetik a ló tiszta arányokban szerkesztett szépsége, szóval ott ezt az ín izom és szemkölteményt bevezetik a románbolt ívek alá, és a pap áldó jobbját, amelyet jó lehet reuma gyötör, magasba emeli, és arcát, amelyet szétszabdal a tikkes rándulás, ugyancsak a magasba emeli, s a ló is fölemeli tündér szemét. S így hát a pap, ez az itáliai öregember, végül is gyönyörű anyanyelvén megáldja a lovat, aki versenybe indul a vaksi lőcslábú férfiakért és madonna szemű nőkért. Hát azt kérem én, értünk is, fussatok paripát.

0: Vészi Endre Értünk is fussatok paripák című versét Szabó Gyula tolmácsolásában hallottuk. A műsort Duba Szilvia, Pór István és Tarics Péter készítette.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Vas Albertől származik. Utolsó szent örökségünk ez, amit senki tőlünk el nem vehet. Népművészetünk ősi titka. Isten adta, tündérihlette, ember álmodta örökséghez, melynek egyetlen tulajdonosa a magyar. Bárhol éljen is. Vas Albert erdélyi magyar író számára a népművészet nem díszítő elem és nem múzeumi emlék volt, hanem a magyarság lelki önazonosságának hordozója. Úgy tekintett rá, mint olyan örökségre, amely nem határokhoz, intézményekhez vagy korszakokhoz kötődik, hanem az ember belső világában él tovább. A dalokban, a formákban, a mintákban és a mesékben ott van mindaz, amit a történelem nem tudott elvenni. A hit, a képzelet és az emberi tapasztalat sűrítménye. Vas Albert szerint ez az örökség egyszerre isteni ajándék és emberi alkotás. Olyan közös kincs, amelyet nem birtokolni, hanem őrizni és továbbadni kell. Bárhol éljen is a magyar, ez a titok vele marad, mert nem földrajzi helyhez kötődik, hanem emlékezethez és lélekhez. Vas Albert üzenete ma is időszerű. Amíg él a népművészet nyelve, addig él a közösség is, amely megálmodta. Ez az örökség nem a múlté, hanem a jelenben válik élővé. Minden alkalommal, amikor felismerjük és továbbadjuk.
3: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
4: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Kossuth Rádió történelmi magazinját az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából készült, hetente jelentkező műsorát hallják. A mikrofonnál Fehérvári Márton és Kavélyó Kolini Bori. 1945-ben Magyarország romokban állt. A háború elpusztította az ország jelentős részét, a gazdaság összeomlott, az államot pedig jóvátételi kötelezettségek és a szovjet megszállás terhei nyomták. Az újjáépítéshez élelmiszerre, nyersanyagra és munkaerőre volt szükség, ezért a mezőgazdaságra különösen nagy teher hárult. Néhány évvel később azonban a parasztságtól már nem csupán termést vártak. A kommunista hatalom a falvak átalakítását is célul tűzte ki, és ennek egyik legfontosabb eszközévé a kulák elleni küzdelem vált.
6: Június 29-én Péter Pálkor a magyar kulákságra emlékezünk. A paraszti világban ez a nap hagyományosan az aratás kezdetét jelentette, az év egyik legfontosabb ünnepét. A megemlékezés egyszerre szól a meghurcoltakról, a kisemmizettekről és azokról a gazdákról, akik munkájukkal generációkon át gyarapították a magyar vidéket.
5: Amikor a háború véget ért, Magyarországon az összes párt egyetértett abban, hogy a földkérdést rendezni kell, de különbözőképpen akarták megvalósítani. A kisgazdák 15 hold körüli életképes birtokok kialakítása mellett álltak ki. A kommunista párt viszont minél több embernek akart földet adni a saját és a szovjet megszállók népszerűségének növelése érdekében. Rigó Róbert történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tudományos főmunkatársa ismerteti a történelmi előzményeket.
7: Sztálin már a II. Világháború vége felé elég pontosan látta, hogy ameddig a Vörös Hadsereg katonái Európába előre tudnak nyomulni, addig azt a típusú berendezkedési formát fogják majd átültetni az ottani társadalmakra, ami a Szovjetuniót jellemezte. Tehát ez elég tudatos volt, hogy amit a szovjetek megszállnak, ott szovjet típusú rendszereket fognak létrehozni, illetve szovjet mintára gazdag parasztokat is kuláknak fogják minősíteni. És hát innentől kezdve nagyon gyorsan folynak az események. A kommunista pártnak az a terve, hogy ezt néhány éven belül ezt a kérdést ők megoldják, de hát a gyakorlat ezt fölírta, mert nem ment ez olyan nagyon könnyen, holott mindenféle eszközökkel igyekeztek ellehetetleníteni a parasztságot és elvenni a kedvüket a földműveléstől. Most azért azt is fontos megjegyeznünk, hogy Magyarországon a paraszti társadalomnak az aránya így ebben az időszakban az körülbelül a társadalom fele. Tehát ugye 45-ben is sokan kapnak földet, még hogyha picikét is, illetve egyébként is Magyarország ekkoriban még egy agrár-ipari ország, és hát a társadalomnak a legszélesebb, legnagyobb társadalmi csoportja az a parasztság.
6: A nagyobb földdel rendelkező, módosabb és a mezőgazdaságból élő gazdák üldözése és ellehetetlenítés nem azzal kezdődött, hogy kuláknak bélyegezték őket szovjet mintára, hanem azzal, hogy a II. Világháború után azonnal mérhetetlen nagy terheket róttak rájuk. Tóth Judit történészt hallják.
8: Már 45-ben bevezettek egy földadó nevezetű kötelezettséget, ez minden paraszt gazdát terhelt, akinek földje volt, és ugye a háború alatt már bevezettek egy kötelező beszolgáltatási rendszert, de a háború végeztével minden politikai párt azzal próbált kampányolni, hogy hát ez egy fölösleges rossz, ami a parasztság vállát nyomja, és ezt meg kell szüntetni, és valóban megszüntették az úgynevezett Juszcsek rendszert, ami a háború alatt volt 1942-től, de már 1945 nyarától be is vezettek egy új beszolgáltatási rendszert, amely egészen 1956-ig létezett. És hogyha a terheket számba vesszük, hogy mi volt az, ami a parasztságot a leginkább ki tudta szipolyozni, akkor a kötelező beszolgáltatás az, amelyről beszélnünk kell. Azért is, mert ez nagyon-nagyon összetett volt. Mint ahogy maga a parasztság is, nem egy homogén társadalmi csoportról beszélhetünk, hanem a birtok struktúra és a birtokolt föld nagysága alapján kategóriákat állíthatunk fel, vagy hát állítottak fel a korszakban is, és úgy hívták ezt a korszakban, hogy a progresszivitásra hivatkozással, tehát minél több földje van valakinek, annál nagyobb szorzókulcsot alkalmaztak, és annál nagyobb mértékben kellett egy-egy adott terményből a gazdáknak a beszolgáltatási kötelezettségüket teljesíteni. Ezt, hogyha most megpróbálom érthetőbben elmondani, akkor az azt jelenti, hogy mondjuk van egy 5 kataszteri holddal rendelkező parasztgazda, akkor neki egy viszonylag jelképes mennyiséget kellett beszolgáltatnia. De ha mondjuk eljutunk a kuláknak minősített gazdákhoz, akik 5-szörös földterülettel rendelkeztek ehhez az 5 kataszteri holdhoz képest, tehát 25 kataszteri hold tekintették ugye a gazdákat kuláknak, az ő esetükben már sokkal-sokkal magasabb szorzókulcsot alkalmaztak, és ez azt jelenti, hogy egy dokumentumfilm az, amire tudnék utalni. A Kulák volt az apám című filmben egy hölgy az édesapjának a beadási könyvét mutatja be a filmben, amelyről elmondja, hogy a mostani intenzív gazdálkodás mentén, hogyha megnézik, hogy mekkora mennyiségeket kellett beszolgáltatni, akkor azok a mostani művelési módszerekkel is nagyon magas mértékűnek vagy terménymennyiségnek tekinthetők. A kötelező beszolgáltatásról azt is tudni kell, hogy kezdetben alapvetően kiterjedt a takarmány féleségekre, kenyérgabonára, de évről évre nem csak a beszolgáltatandó termények, termékek mennyiségét növelték, hanem egyre szélesebb lett az a kör, amely után ezt a kötelező beszolgáltatást meg kellett fizetni.
9: Nem csak politikai összefogásra van szükség, hanem arra is, hogy a magyar város a magyar városokkal fogjon össze, a falu a várossal, fogjon össze az egész magyar nép, hogy elindulhassunk, hogy folytathassuk az újjáépítés munkáját. Éljen a magyar kommunista párt és nagyvezére Rákosi Mátyás!
10: 1945-ben így bíztatott összefogásra Rajk László belügyminiszter. A háború utáni Magyarországon az újjáépítés gondolata a korabeli kultúrát is áthatotta. A mozgalmi dalok egyszerre tükrözték a talpraállás reményét és az új hatalom üzeneteit. Most a KISZ központi művész együttes énekkarának előadásában az Új munkára című dalból hallhatnak részletet.

0: A beszolgáltatási rendszer végrehajtása a helyi tanácsok és a párt embereinek kezében volt. Az újonnan létrejövő közigazgatásban sokszor képzetlen emberek kaptak hatalmi pozíciót. A politikai elvárások mellett a helyi sérelmek és személyes konfliktusok is szerepet játszhattak abban, hogyan alkalmazták a szabályokat.
1: A magyar társadalomnak a fele az azért ugye már rendelkezik valamekkora földbirtokkal, a parasztsághoz tartozik 48-49 környékén. Ezek a kommunisták meg általában helyben azok az emberek lettek, akik mondjuk előtt a Horthy korszakban mondjuk ilyen napszámosok, cselédek voltak, általában rossz hírük volt, nem ritkán az is előfordult, hogy különböző bűncselekményeket követtek el korábban, és hát a kommunista pártnak ott 45 után elsősorban a tagjai ebből a szegényebb, kevésbé elismert csoportból jött, viszont a hatalom, meg a szovjet megszálló csapatok, azok ott álltak mögöttük. Hát ennél fogva nyilván utálták is őket általában ezekben a vidéki közösségben. Volt néhány becsületes, tisztességes ember is, aki jót akart, tehát nem elvitatva, de azért a többségében nagyon negatív vélemény volt ezekről a kommunistákról.
2: Kádár János 1948-ban arról beszélt, hogy a dolgozó parasztok számára a boldogulás útját jelentik a szerveződő TSZ-ek.
3: A Magyar Dolgozók Pártja azt vallja, és véleményünk szerint ennek a paraszti tömegszervezetnek is ezt kell szem előtt tartani, hogy a falun a dolgozó parasztok milliós tömegeinek kell boldog és virágzó életet teremteni. Mezőgazdasági elmaradottságunkból a fejlett mezőgazdaság felé dolgozó parasztságunk szép emberi életének megteremtése felé és a milliók gyarakodása felé jelenlegi helyzetünkből a kiút a föld társas megnövelése.

0: Részletet hallottak a Vásárhelyi Kórus előadásában az Indul a Traktor című dalból.
1: Külön megyei szinten önálló tanácsi begyűjtési osztály volt, alsóbb szinteken járási csoportok voltak.
0: Folytatja Tóth Judit történész.
1: De minden egyes községben voltak olyan alapvetően a mezőgazdasági osztályhoz kapcsolódó hivatalnokok, alapvetően sajnos fiatal hölgyek, ugye, akik sokszor nem is tudtak mit kezdeni ezekkel a szituációkkal, de hát nekik hivatalból az volt a feladatuk, hogy akkor most ezt a pénzbüntetést ugye ki kell róni. És akkor utána következett az, hogy akár helyi emberekből, de rendőrségi és AVH-s osztagokat is, vagy az ő kötelékükbe tartozó erőket is mozgósítva elszámoltató bizottságokat állítottak fel, és ezek az elszámoltató bizottságok voltak azok, akik házról házra jártak, és azokat a kintlévőségeket, amelyeket a hatalom úgy gondolt, hogy a beszolgáltatás fejében elvihetők, lényegében minden mozgatható vagyontárgyat ilyenkor ezek az elszámoltató bizottságok elvittek. Ugye ezek voltak, ezek az elszámoltatások azok, amelyet a köztudatban padlássöprésekként szoktak emlegetni. A pincétől a padlásig tényleg az egész házat feldúlták, és ami mozdítható vagyontárgy volt, azt lényegében vitték. És ilyenkor nagyon sokszor a kuláknak minősített gazdának a saját kocsijára kellett felpakolnia a saját vagyontárgyait, a saját értékeit, és saját magának befuvaroznia begyűjtőhelyre ezeket az értékeket.
2: A kulákoknak a kifosztása, az egyik ilyen gyakorlat az volt, hogy a helyi kommunista vezetés a rendőrökkel együtt kiment egy-egy kulák családhoz.
0: Teszi hozzá Rigó Róbert történész.
2: Egyébként is gyakori volt, hogy kimentek, és akkor úgy, ha ott találtak mondjuk tojást, kolbász, vagy valami, akkor így fogták, és azt elvitték. Tehát ilyen napi szintű zaklatás, vagy bort, vagy pálinkát, amire éppen szükségük volt, tehát ez is egy nagyon nagy sérelem volt, de ennél nagyobb ilyen eljárások voltak, amit úgynevezett transferálás volt a korabeli műszó erre, amit hát úgy senki nem értette, hogy az micsoda. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy kimentek, akiket itt az előbb felsoroltam, egy-egy ilyen kulák családhoz, és akkor ott összeszedték azt, amit ők úgy gondoltak, hogy elvisznek. Tehát mondjuk a tehenet, a boros hordót borral, tűzifát, épület felújításhoz különböző faanyagokat, de hát láttam olyan transferálást, mert ezekről utána jegyzőkönyvet vesznek fel, hogy mit vittek el, transferálási jegyzőkönyv, egy ilyen dokumentum, hogy volt, ahol mondjuk a bugyogó, meg kombiné, meg női papucs, meg, tehát ilyen szinten, ami ott helyben megtetszett, azokat összeszedegették, elvitték, és akkor ott hagytak egy ilyen papírt, hogy mit vittek el. És hát ezeket utána elvitték, és szétosztották egymás között.
1: És még olyanra is találunk példát, hogy ünneplőbe öltöztették.
0: Folytatja Tóth Judit.
1: Hogy még ezzel is ugye megalázzák, hogy a saját kocsiján ugye a saját tárgyait viszi be a begyűjtőhelyre. A nőket egyébként ugyanúgy megregulázták, akár fizikai erőszakkal, vagy olyan kellemetlen helyzetbe hozták, és a megfélemlítésnek, a megszégyenítésnek olyan helyzeteit idézték elő, amelyek hosszabb távon nagyon komoly pszichés traumákat okoztak az embereknek.
3: És ha már a fizikai erőszaknál tartunk, azt sem szabad elfelejteni, hogy az AVH-nak volt külön ilyen részlege is. Egy úgynevezett mezőgazdasági szabotázs elhárító csoport, amelynek az emberei szintén a fizikai erőszakra specializálódtak. Tóth Judit történész az ilyen ügyek feltárásával is foglalkozott.
1: Az összegyűjtött embereket mondjuk egy félreeső tanyára viszik, és visznek magukkal akár még egy orvost is a verések miatt, nehogy azért meghalljon mondjuk valaki, hogy felismerje azt a szituációt, hogy meddig lehet mondjuk verni egy embert, de önmagában ez is szerintem a brutalitásnak egy olyan mértéke, meg az a fajta számítás, hogy akkor legyen ott egy orvos, és hogy addig verik akkor, hogy jó, meg ne halljon, de azért addig verjük, amíg annak a közelében nem jut egy adott ember. Egy gumikategória lényegében a szabotásnak a fogalma, hiszen hogyha valakin fogást akartak találni, azon mindig találtak. És akkor itt, hogyha most visszakanyarodunk a beszolgáltatáshoz, nyilván, hogyha valaki az előírt mértékben nem adta be a beszolgáltató mennyiséget, az persze szabotásnak minősült. De voltak olyanok, hogy akkor azt mondták, hogy nem tudom, Szabó Jancsi bácsi avas zsírt szolgáltatott be, vagy burgonyát kevert a zsírba, azért, hogy a burgonya azért csak olcsóbb, és ezt például nem régen hallottam, hogy ez hogy is működött a burgonya belekeverés, a burgonyát PP főzték, és Így ugye nehezen volt elkülöníthető a zsírtól, és tömegnövelésre meg jó volt. De hát, hogyha az egyik oldalról azt mondjuk, hogy szabotázs, a másik oldalról ezek nyilván túlélési stratégiákként is értelmezhetők, tehát, hogy ugye mindent elkoboztak, és nagyon sokaknak tényleg nem maradt egyszerűen mit enni.
0: A Dél-Magyarország című lap 1952. szeptemberében szinte élvezettel taglalta azt a friss ítéletet, amelyet kulággazdák ellen hozott a bíróság.
4: A kulák annak idején mindenben támogatta a fehér terrort, munkásokat gyilkolt, rejtegette gabonáját, hogy jobban szipolyozhassa a városi lakosságot. A Horthy rendszerben a kis és szegény parasztok vérén meggazdagodott, megerősödött. Ma pedig a dolgozó parasztok félrevezetésével, a mezőgazdasági termények visszatartásával szeretné akadályozni 5 éves tervünk végrehajtását. De a dolgozó nép állama lesújt a szabotáló kulákokra. A napokban hozott ítéletet a szegedi bíróság Tanács Ádám, Zákány szék 707 szám alatt lakó 28 holdas kulák ellen, aki a kukoricát engedély nélkül törte le és elrejtette. Az ítélet 1 évi börtön és 6000 forint pénzbüntetés. Ugyancsak rejtegetés miatt ítélték el 18 hónapi börtönre, és 8000 forint pénzbüntetésre Csonka Imre, Zákány szék 418 szám alatt lakó kulákot, akinél 1 darab 100 kilós hízott sertést találtak. A sertés nem volt bejelentve.
0: Ha a hatalom meg akart bélyegezni valakit, könnyen megvádolhatta szabotázzal. Ez a rendkívül tágan értelmezett fogalom szinte bármit jelenthetett. A termelési előírások elmulasztásától kezdve egészen a rendszerrel szembeni feltételezett ellenállásig. Tóth Judit történész erről beszél.
1: Tehát szabotásnak minősült az is, hogyha valaki a kelleténél sekélyebb mértékben szántotta meg a földjét. Szabotásnak minősült az, hogyha valakinek azt mondták, hogy túl nagy szemveszteséggel aratott, de hát ugye ezt hogy lehetett lemérni, hogy most hány szem gabona maradott a földön. Tehát tényleg ez egy ilyen gumikategória volt, és akire rá akarták húzni, hogy szabotál, arra találtak okot. Közellátás veszélyeztetésének vétségével indítottak ezek ellen a gazdák ellen eljárást. A közellátás veszélyeztetésének vétségével induló pereknek a végkimenetele sajnos akár tényleg halálos ítélet is lehetett. És erre például a kuláküldözés kezdeti fázisában került sor leginkább, de a későbbiekben is egyébként. És itt a kezdeti időszakban jellemzően többeket szándékos gyújtogatás vétségével ítéltek el. Ilyen ügyről többről is tudunk. Az egyik ilyen talán leghíresebb vagy legismertebb ügy az Molnár Sándor köröstarcsai kulággazdának az ügye, aki a Füzesgyarmat határában fekvő földjére ment, hogy az aratással kapcsolatos munkákat végezze, és amikor elérkezett az ebédidő, Molnár Sándornak a pásztor tarhonya volt a kedvenc étele. És ehhez ugye ő elkezdett szalonnát pirítani, hiába vigyázott, meggyulladt a saját már learatott tarlója. De ugye ez olyan gyorsan terjedt ez a tűz, hogy neki az egész földjén végül is a tarló leégett, de hál' Istennek a szomszéd föld, ami termőszövetkezeti csoportnak a földje volt, végül is arra nem terjedt át. De a perben folyamatosan azt hozták fel ellene vádként, hogy ő egyrészt szándékosan gyújtotta a tüzet azért, hogy a termelőszövetkezeti csoportnak a még le nem aratott búzáját veszélyeztesse. 1950. június 30-án történt, hogy ő kiment a földjére és ott ezt a tüzet meggyújtotta, és 2 hét alatt lezajlott maga ez a statáriális eljárás, úgyhogy július 15-én reggel őt kivégezték, és az is szerintem a brutalitásnak a szintjét mutatja, hogy maga a családja az újságból értesült arról, hogy statáriális eljárás keretében kivégezték.
3: A koncepciós vádaktól a szabotás gyanújáig sokféle indok szolgálhatott arra, hogy valakit ellehetetlenítsenek, vagyonától megfosszák, vagy elrettentő példaként állítsák a helyi közösség elé. A cél sokszor nem csupán az egyén megbüntetése volt, hanem a félelem fenntartása is.
1: Egy nagyon széles társadalmi bázis volt az, akit megbélyegeztek,
3: mondja Tóth Judit.
1: És a legérdekesebb, vagy talán a mai fő számára, ami leginkább megdöbbentést kiváltó kategória lehet, az, hogy alkalmaztak egy olyan szempontot is, hogy a magatartása miatt kulák. Ez azt jelentette, hogy itt elég volt, hogy valakit mondjuk azon kaptak, hogy az Amerika hangját hallgatja, lényegében pedig általános megfogalmazásként azt mondták, hogy rosszul viszonylik a népi demokráciához, a nép ellensége, és igazából ennyi elég volt ahhoz, hogy valakit kulák listára tegyenek. Ez ugye a múltbéli társadalmi vagy a foglalkozásbéli hovatartozás miatt is lehetett, mondjuk a Horthy korszakban, akik valamilyen tisztségviselők voltak, de akár azok feleségeit is. Tehát igazából a lényeg az, hogyha valakit a vidék Magyarországán ellenségnek akartak bélyegezni, akkor ahhoz megtalálták az eszközt, hogy hogyan tegyék kulák listára. Ennek az illetőnek biztos, hogy volt olyan földje, amit a hatalom meg akart szerezni, és valamilyen eszközzel meg kellett szerezni azt a földet.
0: A kulák ellenes propaganda a kultúra világát sem hagyta érintetlenül. A korszak jellegzetes agitációs műfajai közé tartoztak a csasztuskák. Rövid, könnyen terjedő, gyakran gúnyos hangvételű énekes rigmusok. Ezek a népszerűsítő és mozgósító célokat szolgáló szövegek sok esetben a kulákokat állították pellengérre, erősítve a rendszer által kialakított ellenségképet.
4: Horváth elvtárs, a pártitkár a gabonát géptől beadta, a dolgozó nép állama őt meg is jutalmazta. Lesz majd bőven cipő, ruha horvát gazdáéknál. Prémiumból iparcik lesz az ő házuk táján. Csak a kulák rejti el termését a padlásra, azért teszi, hogy a békét ezzel aláássa. Hely, ki a törvényt teljesíti, azt jutalom várja. Késlekedők ráfizetnek, s ott a bánat járja.
0: Az 1950-es évek elején csak a kulák listákra több tízezer ember került fel, miközben családok ezrei veszítették el megélhetésüket, otthonukat vagy társadalmi megbecsülésüket. A számok mögött emberi sorsok, megtört életutak és szétszakított közösségek állnak.
5: 56-70.
3: Köszönjük a figyelmüket! A következő adásban újabb összefüggéseket keresünk, emberi sorsokról mesélünk, őrizzük mindazok emlékét, akik szembeszálltak a diktatúrával, és 1956. októberében kiálltak a magyar szabadságért. A műsor készítői Bence Andrea, Kavélyó Kolini Bori, Fehérvári Márton, Győri Lívia, Kálmán Alida és Puzs Gergő. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Viszont hallásra egy hét múlva.
6: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
7: 21 óra. Jó estét kívánok. A mikrofonnál Bőti Attila. Hírek következnek Naményi Krisztina szerkesztésében. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet, kerülje az alkohol és a koffein tartalmú italokat és a cukros üdítőket. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között, ekkora fizikai munka is kerülendő. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök napirend előtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt odairányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. Gyanúsítottként hallgatta ki Hajdú Jánost, a terrorelhárítási központ volt vezetőjét a fővárosi nyomozóügyészség az aranykonvoj ügyben. A gyanú szerint Hajdú János meghatározta, hogy az Ausztriából Magyarországon keresztül Ukrajnába tartó nagy mennyiségű amerikai dollárt, eurót és aranytömböket

0: 50 fok fölé emelkedik, akkor óvatossági sebességkorlátozásokat rendelnek el, ezek késéseket okoznak. A tárcavezető szerint az is probléma, hogy a régi járművekben a klímák nem bírják ezt az időjárást. Hozzátette, hogy az uniós pénzek hazahozatalával elindítják ezeknek a járműveknek a lecserélését. A hőség fokozott odafigyelést igényel, itatással a vadkár is mérsékelhető, írt a közösségi oldalán az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs kiemelte, a hosszantartó forróságban a vadállomány számára megfelelő mennyiségű, jó minőségű ivóvíz biztosítása életmentő. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búza szemprogram. A szervezők augusztus 20-áig várják a búzaadományokat, amit ősszel liszt formájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Az élelmiszerpazarlás mértéke az elmúlt 9 évben egyharmadával csökkent Magyarországon, közölte felmérése alapján a Nébih. A felmérés szerint a magyar háztartásokban kevesebb az élelmiszer hulladék, mint az európai átlag, de a további csökkentés érdekében még nagy erőfeszítésekre van szükség. A hivatal hangsúlyozza, hogy idén 10 éves a maradék nélkül program, amely sok szemléletformáló aktivitással, oktatási anyaggal és gyakorlati tanáccsal segíti a lakosságot. Holnap a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Éjszaka 19 és 25, napközben 37 és 42 fok közötti hőmérséklet várható. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani. 4 perccel múlt 21 óra, legközelebb 22 órakor hosszabb hír összefoglalót hallhatnak. Köszönöm figyelmüket a hangmérnök Rácz Dorottya nevében is.
1: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
2: Jó hiszemű vásárlás bosszúsággal és minőségi problémákkal.
3: Megvettem a húst, nyers húst. Olyan furcsa illata van.
2: De hogyan lehet elkerülni? Elindult a Nébih nyári szezonális ellenőrzése. Az augusztus 20-áig tartó időszakban a szakemberek a többi között a grillezésre szánt húskészítményeket és a jégkrémet, fagylaltot előállító üzemeket ellenőrzik. Élelmiszerbiztonság holnap. Gergács Anikó vagyok. Ébredjenek velünk.
1: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban. Nagyok.
4: Élete a zene szeretetéről, a kórus muzsika népszerűsítéséről szól. Évtizedeken át formálta a jövő énekzene tanárait és karvezetőit. Fő célja mindig az volt, hogy a közösségi éneklés által ablakot nyisson a mennyországra. Vendégem dr. Ordasi Péter karnagy, zenepedagógus, a Debreceni Egyetem nyugalmazott főiskolai tanára, akit a Magyar Érdemrend lovak keresztjével, Liszt Ferenc díjjal, Artisius díjjal és a Kóta életműdíjával is kitüntettek. Várja önöket a beszélgetőtárs, Beslin Anita.
1: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor kedden este 19:30 után a Kossuth Rádióban. Rádiószínház kulissza Völgyi Tóth Zsuzsával.
5: Jó estét kívánok a hallgatóknak! Önök a Rádiószínház kulissza adását hallják, a mikrofonnál Völgyi Tóth Zsuzsa. A mai kulisszában Jókai Mór Kárpáti Zoltán című híres művével foglalkozunk, amelyből 2025-ben, azaz tavaly rádiójáték is készült, méghozzá Balatoni Mónika rendezésében. Jókai Mór a Kárpáti Zoltán című regényét az Egy magyar nábob közvetlen folytatásaként 1854 és 55-ös évben írta. A mű először a Pesti Napló tárcarovatában jelent meg folytatásokban, majd 1855-ben adták ki könyvformájában. 1966-ban népszerű és közkedvelt filmdráma is készült belőle Várkonyi Zoltán rendezésében. Az Egy magyar nábob című film szintén 1966-ban készült, amellyel együtt a Kárpáti Zoltán 2012-ben bekerült a Magyar Művészeti Akadémia tagjai által kiválasztott legjobb 53 magyar alkotás közé. Mielőtt azonban meghallgatnánk Jókai Mór Kárpáti Zoltán című művéből készült rádiójátékunk első részét, idézzük fel vendégeimmel magát a művet és Jókai Mór életművét. A hangmérnök ma Pór István, a gyártásvezető Vancsok György, a szerkesztő pedig Tarics Péter.

0: és vendégeimet is köszöntöm a stúdióban, Kovács István, Jászai Mari Díjas színművészt, rendezőt, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját, az 1966-ban bemutatott Kárpáti Zoltán film címszereplőjét. Jó estét kívánok! És Balatoni Mónika, dramaturgot, rendezőt, a rádiójáték rendezőjét, amint már ezt előbb mondtam a kedves hallgatóknak, aki digitális kultúra kutatóvá vált, méghozzá nem olyan régóta, ugye? Gratulálhatunk.
1: Igen, köszönöm szépen.
0: No, hát csapjunk is bele, talán hát a Kárpáti Zoltán magát, a történetet nem hiszem, hogy a hallgatóknak nagyon be kell mutatni, remélem, hogy nem kell bemutatni, bár mindig vannak újszülöttek, biztos azért egy-két motivumát fölidézzük, de idefele jövet azon gondolkodtam, hogy vajon mennyiben más a jókai szuperhős típusa, mint mondjuk maga a Superman, hogyha úgy veszük, ugye jókait nagyon sokszor vádolják azzal, hogy minden tudók, minden hatók a hősei, vagy nagyon sok olyan figurát mozgat, akik mindent leküzdve is véghez viszik azt, amit jónak gondolnak, vagy szeretnének. Nagyon erős, tehát ez a jellem, ez egy nagyon erős történetalakító erővel is bír. De közben pedig ezek a szereplők tulajdonképpen semmilyen szuper képességgel úgy külön nem rendelkeznek, mint mondjuk a Superman figurája. Szóval mi a véleményük erről vendégeimnek, hogy különbözőek ettől, vagy nem? Tehát, hogy, mert ugye ezt általában felrólják jókainak, hogy ez olyan, hát ez azért úgy epikai szempontból nem túl hiteles dolog. Bárki kezdheti.
1: Szerintem erre István tudna leginkább, hiszen ő bújt Kárpáti Zoltán bőrébe.
2: Köszönöm szépen, de bevallom, hogy én Superman ügyében teljesen tájékozatlan vagyok. Nem az én műfajom, és természetesen nem csak jókai miatt, de én zsigerileg azt, amit jókai jelent, vagy az ő írói művészete és az ő regényei, az nagyon közel áll hozzám. A Superman, még csak azt sem tudom, hogy mit válaszolhatnék, ha ismerném. Nagyon sajnálom. De hát ez gondolom természetes, mert én egészen más millióban nőttem fel, mint az a korosztály, aki már a Superman-t nézi. Félretés ne esik, én nem ítélem el, vagy nem tartom.
0: Már az is muzeális.
2: Csak hozzám nem áll közel.
0: Igen.
2: De főleg ezért azért nem, mert én nem ebben nevelkedtem, vagy nekem az élményt, az olvasás élményét, vagy a film, vagy tévé nézés élményét jókai, és az ő korra, és az ő, hogy mondhatnám ezt jól, az ő művészete, az ő személyisége, az ő gondolatai jelentette, az közel állt hozzám, a másik az pedig biztos jól, csak az nekem kimaradt az életemből.
1: Ha ezt a párhuzamot kellene megvonnom, ahogy így rám nézel, Zsuzsa, azt gondolom, hogy a 19. század szupermenje az akár lehetett volna Kárpáti Zoltán.
0: Igen.
1: Ugyanis az igazság keresése,
0: igen,
1: a helyünk a világban és a környezetünkkel való kapcsolódásainknak a kuszasága és az abban való eligazodás, az én azt gondolom, hogy a jókai hősökre éppen úgy igaz, mint a Supermanre. Nyilván ma a film kapcsán akkor ilyen óriási hősökre és digitalizációra és szuper képességekre gondolunk. Én mégis azt hiszem, hogy amikor egy ilyen történetet is nézünk, modern kori történetet, abban is azt tud időállóként megmaradni, gondoljunk akár mondjuk a Star Wars-ra, ami alapvető emberi értékekre épül. Ami konfliktusokra, ami a gonosz és a jó küzdelmére, ami a néha úgy tűnően a jó veszteségeire, az emberi fejlődésre, tehát azt hiszem, hogy ebben jókai nagyon korszerű volt, és ezért
0: sok
1: is,
0: minden másban
1: és
0: is.
1: Sok minden másban is, igen. De hogy ezért lehet akár izgalmas a ma hallgatója számára is, hogy nem egy régi avittos, poros figurát kap egyébként a rádiójátékban sem, nem azért, mert a filmben azt kapott, hanem még a pont ezen gondolkodtam, hogy tulajdonképpen 66, ugye most 26 van, ez akárhogy nézzük, eltelt jó néhány évtized, nem mondom most pontosan mennyi, és mégis akkor is, tehát, hogy mert szerintem nem volt színész, aki ne nézte volna meg mindig a filmet, ugye abból táplálkoznak ők is, ezt itt már a korábbi felvételeknél érzékeltük, hogy mindig elmondják, hogy ki volt a filmben az a figura, akit ő megalkott a rádiójátékban. Tehát, hogy igen, ez egy nagyon-nagyon izgalmas volt, akkori társadalomra reflektálva, és most megpróbáltuk a rádiójátékba, a mindennapokba beilleszteni, és majd a titkot elárulom a végén.
0: Igen, hát azt mindenképpen kivárjuk, de addig is, hogy magyarázzam a kedves hallgatóknak, hogy Balatoni Monika azért említette a korábbi felvételeket, hiszen elég sokszor ültünk itt együtt az elmúlt évben, amely a Jókai emlékév volt ugye tavaly, ezt mindenki tudja, és ebből az alkalomból is próbáltunk minél több olyan Jókai regényt rádiósítani itt a Kossuth Rádióban, amelyek vagy megvoltak már, vagy egyáltalán nem foglalkoztak velük, de amik megvoltak, azokat is meg kellett újítani, mert nagyon régi hangjátékok voltak. Hiába a legnagyobb sztárok szerepeltek bennük, bizonyos szempontból néha újra és újra nem baj, hogyha előveszünk egy-egy művet így a rádióban is. Mi a véleményünk?
2: Főleg azért, mert aki majd élvezi a rádiójátékot, vagy már élvezte is, vagy a filmet, az ennek a kornak az embere, ennek a kornak az ízlését óhatatlanul az szerint élvezi, vagy nem élvezi, amit lát, és nem a száz, nem is lány évvel ezelőtti Jókaikor. Szóval akkor, akik olvastak akkor Jókait, akkor természetesen nagyon véletlenül nagyon élvezték, amit olvasnak. Hát filmet nem láttak természetesen. A mai kor embere olvassa, akkor van már egy távolság a mű születése meg a mai kor között, és értelemszerűen a mai ízlés szerint értékeli, vagy élvezi, vagy nem élvezi, amit olvas Jókait, vagy látja filmen.
0: És ez fel is veti rögtön a kérdést, hogy kellett-e változtatni vajon az eredeti szövegen? Vagy hogyan kellett, mert hát azért a rádió verziónál rendszerint húznak a rendezők, muszáj, mert ugye hát itt azért van egy műsorsáv is, amiben be kell férni, tehát nem akárhogy jön ki az a 26 perces egy rész. Tehát, hogyha erről egy pár szót, hát nem lerántva a leplet teljesen, de azért kíváncsi volnék, hogy hogyan kellett alakítani.
2: Szabad mondani.
0: Természetesen, kérem
2: ez szépen. Ez sarkalatos kérdésnek tartom, nem most. Mindig is annak tartottam. Tudnék, ahogy mondtam az előbb, az annak a kornak a közönségének, vagy olvasó közönségének készültek Jókai írásai. De attól tartom, többek között attól tartom, vagy tartjuk, mert nem csak én, hanem mindenki, egy korszak, minden korszakokon átívelő zseniális írónak, mert a mai és a nagyon sok évtized után is az írásai, az más, hogy a bizonyos szavak ma már nem használatosak, vagy más jelentenek, de amit akarnak, amit jelentenek azok a szavak, az nagyon korszerű, nagyon mai, ma is élvezhető. Ha nem az lenne, akkor nem lehetett volna például ezt a filmet vagy filmre vinni ezt a nagyszerű regényt. Tudnék, a filmre nincs átírva, nincs megváltoztatva a regény, csak, ahogy mondtam, bizonyos szavak vannak másképp fogalmazva, hogy a mai nézőnek érthető legyen. De a tartalma, a jelentése ugyanazt jelenti.
0: Igen.
2: Tehát ettől volt többek között zseniális író Jókai, hogy ennyi év után is, amit ő elgondolt, megírt, az pontosan működik a mai világban is, másképp kell fogalmazni, de a lényege az pontosan ugyanaz. És élvezhető is, fontos és izgalmas.
1: Ez egy nagy kihívás volt ez a munka, mert hogyha a kedves hallgatók visszaemlékeznek.
0: Pedig nem az első.
1: Nem az első. És én szeretném kihangsúlyozni, és nem is ez lesz talán az utolsó, mert a külszívű ember fiai, talán nem árulunk el titkot, azzal zártuk a Jókai évet. Soha nagyon aktív dramaturg koromban sem dramatizáltam ennyit egy év alatt. Tehát a rádiónak ez a vállalása, hogy a Jókai évben ennyit újra gondol és dramatizál, én azt gondolom, hogy tényleg nem csak magam, hanem a teljes csapat, meg a színészek nevében is mondhatom, hogy ez egy óriási lehetőség volt, és magát a műfajt újra és újra visszahozni, rengeteg visszajelzést kapok én magam is azóta is, igen, és a színészek is a hangjátékok kapcsán. De a visszatérve a filmre, én először kétségbe estem, mert ha a kedves hallgató esetleg látta a filmet, akkor tudja, hogy
0: valószínűleg látta.
1: Nagyon erős jelenetek az árvízi jelenetek, és nagyon impulzív jelenetek. És na ezt hogy csináljuk meg a hangjátékba, hogy ez izgalmas legyen, mert hogy ez nincs vizualitás nélkül. És azért ebben a regényben ez egy nagy része a cselekménynek. És nyilván az sem lehet, hogy ezt csak egy kétoldalas párbeszédbe besűrítve Kárpáti Zoltán megmenti az ifjú hölgyeket, Veselényi majd elhajózik, tehát hogy ezt nem lehet így. És ezeknek az arányoknak a kialakításában viszont felfedeztem egy egészen új szint ebben a történetben, ami majd, ha hallgatják végig a 20 részt, akkor egyrészt az első olyan Jókai mű, amiben nem narrátor vagy mesélő szerepel, hanem maga Jókai. Uh-huh. Jókai ott van, jelen van, és ezt azért is tehettem meg, mert a végén ő ugye pont a művész úr által említett hírlap, illetve általad is Zsuzsa, Pesti Hírlap hasábjai jelentette meg azt a levelet, hogy hát, kedves olvasó, a végére értünk, köszönöm a türelmet, ígérem, hogy a Kárpáti család történetével már nem fárasztom tovább önöket, és a tehát, hogy volt egy nagyon szellemes zárás, amit le lehetett zárni a Kárpáti Zoltánt az Egy Magyar Nápobbal együttesen, és át lehetett hidalni azokat a pillanatokat, amit a film nagyon erős vizualitással megjelenített úgy, hogy Jókai szemszögéből, mint ahogy Attenborough tulajdonképpen mesél az óceánok világáról, ő éppen mesél az aktuális árvízi helyzetről, vagy éppen viszi tovább a történetet.
0: Na, majd meghallhatják.
1: Tehát ez most talán így ízelítőnek elég is.
0: És hát, hogy ahogy említetted az imént, hogy a kőszívű ember fiaival zártuk ugye ezt a sort, az még nem hangzott el, de azért tartogatom, mert hát azt erősen a március 15-i ünnepi napokra és hetekre gondolnám majd a kedves hallgatók elé tárni. Na de hát eleged lett a Jókai művekből most? Vagy éppenséggel visszavezeti az embert az olvasáshoz? Vagy most elkezdtél újból ezzel foglalkozni? De kérdezem művész urat is, hogy vajon egy ilyen alkalom, amikor Jókaiban nagyon bele kell a művésznek merülnie, mondjuk akár a film kapcsán is, amikor kellett, hogy az az embert az irodalom olvasott formája felé fordítja?
2: Ami engem illet, én abban a szerencsés helyzetben voltam gyerekkoromban, diákkoromban, hogy én olvastam Jókait, és olvastam a Kárpáti Zoltánt is. Tehát nekem az nem volt újdonság.
0: Hát újdonság nem volt, persze.
2: Eszembe se jutott, hogy azon kívül történhet bármi más, mint ezzel, hogy elolvasom diákként. Jó iskolába jártam, tehát ott ez természetes volt, hogy ilyeneket olvastunk.
0: Csak hát más és más életkorban az ember más így regényt van, olvas.
2: Így van.
0: Igen.
2: Hogy most olvasnám-e, most éppen másokat olvasok természetesen, de biztos vagyok benne, hogyha most ez csak lenne egy feltörne az a vágyam, hogy Jókait olvasok, akkor nem tolnám le magamtól, hanem valamelyik a rengeteg lehetőség közül.
0: Hát lehet, hogyha most meghallgatja ezt a hangjátékot, akkor kedve szottyan rá.
2: Sőt, meg is hallgatom, mert ez egy harmadik lehetőség. Egyszer van elolvasni, akkor ugye a film, ami az, mint beszélő közül volt, És akkor ez megint egy újabb lehetőség, hogy meghallgatni, hogy ezt hogy mondják
0: a rádióban. Kollégák. Igen. Na szóval...
1: Én nagyon megszerettem Jókait, tehát hogy engem egy egészen más dimenzióba emelt, mint amikor akár kötelező olvasmányként kellett, vagy a színművészetén foglalkoztunk vele. Tehát az, hogy ennyire sűrűn egy éven keresztül szinte egymás után jöttek a Jókai regények és annak a dramatizálása így rádiójátékra, az egy... Azt hiszem, hogy túlzás, hogy azért egy irodalom történeti kutatás, de mégis egy egészen másfajta viszonyrendszer kialakítása az íróval, mint amikor egy-egy alkalommal, egy-egy szerzővel találkozik az ember. Tehát egyszerűen a lehet, hogy túlzásnak tűnik, de az észjárása, a humora, ezek a többszörösen összetett mondatok már a Kárpáti Zoltánnál gyönyörűen mutatkoztak, hogy hol tudom egyszerűsíteni, amit még az aranyembernél nem éreztem. Uh-huh. Hogy hol volt az, amikor ő gondolatilag pontos vesződtet, de én tudom, hogy a ma embere számára itt most van pont, és a következő szakasztal indulunk tovább. Mi fűzi össze? Tehát talán így tudom a legjobban megfogalmazni, hogy egy másik, más dimenziót alakított ki. Az biztos, hogy nekem ez egy frenetikus élmény volt. Ugyanis minden Jókai mű az tulajdonképpen az elmúlt évben reflektált a ma történelmi helyzetére. Tehát akár az országgyűlésben történtek, akár a társadalmi problémák tekintetében, akár a kit tartunk hősnek, kit árulunk el, ki az örök túlélő, aki a családi vagyomból gyarapszik. Tehát, hogy mindegyikbe... Hát, most már az aranyemberen túl vagyunk, de hát konkrétan a ma közbeszerzési helyzeteit leírja.
0: Igen, ez egyébként elképesztő. Igen.
1: Mint egy
0: igen.
1: Látnok tulajdonképpen.
0: Igen.
1: Vagy ennyire meg tudta fogalmazni.
0: Hát vagy ennyire nem változik a világ.
1: Vagy ennyit nem változott,
0: igen,
1: így van.
0: Igen. Na beszéljünk, hogyha már így a közepében vagyunk, a művészekről is, akik ugye dolgoztak veled együtt ezen a művön, és hogy milyen volt egyáltalán össze játszani ezt a hangjátékot, milyen volt maga a forgatás?
1: Ugye a címszerepet a rádiójátékban Széles Tamás játsza, tehát ő Kárpáti Zoltán, akit művész úr alakított a filmben. És Csöre Gábor Latinovi Zoltán által megformált szentírmai, aki ugye a nevelő apa, vagy legalábbis egy másik meghatározója így ennek a cselekménysornak. És nagyon érdekes volt azt megtapasztalni, hogy ma ezekkel a logikai rendszerekkel azért nagyon meg kell küzdeni a színészeknek. És már amit Jókai nagyon plasztikusan láttatnia kell, de szerencsém volt, hogy mind a kettőjük személyében, tehát Csöre és Széles esetében is, és a többiekében is, valójában egy nagyon jó, nem csak hangban, hanem egy nagyon jól gondolkodó és értelmező és felkészült színészekről van szó. Tehát ők azon túl, hogy a történetet is, meg nyilván ők is gyermekként felnőttek a filmen, mint ahogy én is, azon kívül instrukcióérzékenyek voltak arra, hogy egy kicsit hogyan hangoljuk mégis másként a történetet, mint a 66-os film, ami mindig nagyon érdekes is, meg egy ilyen vékony mesdje, mert egy újfajta értelmezést, egy újfajta narratívát, egy más történeti megközelítést sokszor nem biztos, hogy elfogadnak a nézők, hallgatók, mert nagyon ragaszkodnak a régi szeretett történethez.
0: De hát annyira ragaszkodunk a régi szeretett történethez is, hogy mielőtt meghallgatnánk az új verziónak az első részét, azért művész urat arra kérem, hogy meséljen a régi forgatásokról, mert hát biztos, hogy millió dolgot tudna, de... Hát
2: igen, mennyi időnk van, mert ez pár hétig, ha most belekezdtek.
0: 8 perc van, abban össze tudja foglalni.
2: Nekem az egészben mondhatni speciális helyzetem volt. Én akkor jog szerint még főiskolás voltam, mert a diplomát azt, ha jól emlékszem, amikor csak májusban kaptuk.
0: Oda, igen.
2: És a filmnek a forgatása az emlékeim szerint februárban, vagy márciusban. Úgy kezdődött, hogy későbbre tervezték a film forgatásának megkezdését, de hát akkor nagy jég volt a Dunán, és úgy nem gondoltak arra, hogy ez nem lesz mindig. Míg nem a vízügyesek rémülten riasztották, mint ezt megtudtam, a stábot, hogy vagy most ezen a héten, vagy majd jövőre lehet forgatni, mert elmegy a jég, és jó idő lesz. Így aztán lóhalálában a stáb összerántotta a jeges része a bejátszó művészeket, hogy azonnal. Velem az történt, hogy még volt a kezdésig néhány nap, és azt mondták, hogy így volt, akkor neked meg kell tanulni addig lovagolni. Na most ez ekkora hülyeséget nem lehet mondani. Én lovat, mint a városi gyerek, hát láttam, mikor a szemetes jött reggel, és mi lóhúzta, meg a szódás szintén lóhúzta, de hát városi gyerekként én nem sok lovat láttam addig. Na, kivittek a Tatterzálba, ahol összevágta a bokáját előttem egy a derekamig érő, szigorú, régi katonazubbonyos úr, aki megtudtam, hogy hát nem kevesebb az illető úr, mint az egyetlen díjlovas világbajnok Magyarországon. Ez a Hársfalvi Józsi bácsi volt. Aki azt mondta, hogy tiszteltem művész úr, és összevágta a bokáját, nekem a zöldfölű főiskolásnak azt mondja valaki, tiszteltem művész úr, hát nem tudtam szóhozni ezek után gondolható. Na lényeg, az így kezdődött, mondtak, ez a ló, bemutattak minket egymásnak, és ráültettek a lóra. Ugye azért mondtam én hosszan, hogy el lehet képzelni, hogy milyen helyzetemmel kezdődött számomra ez a...
0: De nem riasztotta el ez az egész. Sőt.
2: Nagyon elkezdődött a szerelmem a lovaglással, és nagyon sokáig jártam lovagon, és nagyon szeretem. Hát most már nem lovagolok, de sokáig, és nagyon, és ez alapozta meg. És akkor ott fölvették, ez Baján volt, a Dunán, egy hajnalban fölvették azt a jeges jelentet. Ott is volt még egy emlékem, hogy álltunk, én már felültözve vártuk a kezdést, majd megláttam, hogy messze a parton áll egy fiatalember pontosan ugyanolyan jelmezben, mint én. De a jelenetben csak én voltam egyedül, senki más. Értem még, akik jött pár mondat, de hát igazán csak én voltam. És kérdeztem a várkonyont, a tanár, hogy az ki az? Nem semmi, az valahogy egy statiszta. Tehát ugyanabban, már az csak azért, hogy elvinni a vízszeget, akkor... elvinne a víz. Ugyanis olyan erős volt a jég alatt a sodrása a Dunának, hogy erre készültek, hogy hát ha...
0: Egy dublőrrel.
2: Igen. És ez engem nagyon bántott az ifjanti önérzetemet, hogy hát hogy nem tudom én azt megcsinálni. Megpróbáltam, hogy mondattal tanárólnak, szóval ne, hallgasson, nem mentem el. Nem kívántam, de nem tudta a srác megcsinálni a jelentett, valóban. Tehát szabad volt az út, én vagyok. Nem volt más
0: lehetőség. Valóban magát látjuk.
2: Így van, és akkor én csináltam, és annyira boldog voltam, hogy lement, és valóban baromi erős sodrása volt. Pont az nincs benne a filmben, az nem tudom miért hagyták ki, más oka volt, hogy csak eddig látszom, tehát valóban vitte a lábamat baromi erősen a jeges Duna. Csak kapaszkodni kellett a akkor még stabil jégmezőn. És akkor látok ott nagy csákjával a vízügyesek, hogy ha kell menteni, akkor dobják a csák. És kellett, mert jöjjel, abban nem lehet kitámaszkodnia.
0: Hát ez jó, hogy elmeséltem, mert szerintem akik későbben születtek, mint mi, ők hozzászokhattak már, hogy azért a nagy filmeket, és főleg az amerikai akciófilmekben hát minden színésznek dublőre van, meg kaszkadőrök
2: hát
0: vállalják csak a nehéz jelenetek.
2: A főszínésznek az értékét nem lehet
0: elpocsékolni. De akkor még ez így volt.
2: Nem van, nem magamról beszélek általában. Elvisz a víz, hát akkor hogy, mi történik? Úgyhogy ez így indult az én
0: mint Kárpáti Zoltán karrierje. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondta, és remélem, hogy még majd mesél nekünk, mert most ugyan meghallgatjuk az első részét, tehát a Kárpáti Zoltán című regényből készült hangjátékunknak, de még visszavárom vendégeimet a következő beszélgetésre, amelyet pedig a 20. rész előtt hallgathatnak meg a kedves hallgatók. Ugye visszavárhatom a vendégeket.
2: Örömmel.
0: Köszönöm szépen, köszönöm a mai beszélgetést. Kovács István, Jászai Mari Díaz színművészt, rendezőt, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját, az 1966-ban bemutatott Kárpáti Zoltán film címszereplőjét hallották, és Balatoni Mónikát, dramaturgot, rendezőt, a Jelen hangjáték rendezőjét, aki digitális kultúra kutatóvá vált az utóbbi időben. A Rádiószínházban tehát még egyszer elmondom, következik a Kárpáti Zoltán első része, amelyhez jó szórakozást, tartalmas kikapcsolódást kíván munkatársai nevében és a felelős szerkesztő Völgyi Tóth Zsuzsa.
3: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: Első rész.
1: Ő nagysága, Kőcserepi Dániel úr, ifjabb éveiben éppen nem volt a fényűzéshez szoktatva. Fiatal korában nevelő volt Pesten, valamely polgári háznál, s akkor még egyszerűen Cserép Dániel úrnak hívták. A házasszonya éltes matróna volt, s a fiatal nevelő nem restelt kedvében járni. Az asszonyság nőül ment hozzá, és végrendeletében saját gyermekei kizárásával Kőcserepit tette meg általános örökösévé. Az asszonyság halála után a gazdag örökös hozzáfogott pályája egyengetéséhez.
2: Fiatal korában deli legény volt a tanácsos úr. A hölgyeknél nagy kegyben állott. Az első alispánnak volt két leánya, a másodiknak három. Dániel udvarolt mind az ötnek. Mind a két alispán segítette emelkedni a reményteljes ifjút. Nem sokára a jegyzőből főjegyző lett. A legközelebbi tisztújításon a második alispán meg akarta buktatni az elsőt. Mindkettő Kőcserepire bízta ügyét, Kőcserepi pedig megbuktatta mind a kettőt. Őt kandidálták harmadiknak, ő lett az első alispán. Innen már csak egy lépés volt a tanácsosság. Nem sokára újra megházasodott, elvett egy excellenciás úrhölgyet, szépet, gazdagot és büszkét. Az így hirtelen felemelt alakoktól a fensőbb körökben tartanak, mert nem tudják, hogy meddig fognak még haladhatni. Mindenki megdöbbenve gondol rá, hogy ez az ember önmagát vezette fel oda, hová más embert a jóisten helyezett.
1: Kőcserepi úr háza tehát egyike a leglátogatottabbaknak, az ő termei a divatvilág orákuluma. Amíg ő meg nem kezdi estéjeit, addig botrány lenne másnak elkezdeni a szezont. Aki fényes táncvigalmairól kimarad, azt a karnevál minden gyönyörei sem képesek megvigasztalni. Ami Kőcserepi úrnak és excellenciás úrnőjének tetszik, az divattá lesz, és azt mindenki utánozza.
2: Amióta a szerencse igen felvitte a derék úr dolgát, bár már égtelen magasságban állt valamennyi fűszerszámos építész, kalmár és borkereskedő felett, sohasem bírta nekik elfeledni a régi megbántásokat, az akkori dőföt. Emiatt palotáját odaépítette az ő házaik sorába, a budai Sváb hegyre, s az pompásabb volt valamennyinél. A pesti polgárság tehetősebb rétege ez időtájt az ígéret földjeként tekintett a budai Svábhegy területére. Ott vásárolt telkeket és mulatólakokat építtetett. Kinek uradalma egy bolt, vagy néha csak egy toll, ott keresett zöldet, ahol közelebb találta, s ahonnan úgy szólván hazaláthat.
1: A jámbor atyafiak, amint észrevették, hogy közéjük akar Kőcserepi úr letelepedni, mindenütt meghiúsították vásárlásait. Végre egy nagy darab kopár telket sikerült megvásárolni. 100 meg 100 munkás fogott a dologhoz, s néhány év alatt a puszta kopár helyen virágos ligetek, gyümölcsös facsoportok, pázsitos szakaszok, nemes szőlőlugasok támadtak mindenfelé. Egy valódi paradicsom lett, melynek látása önkénytelen sóhajra fakaszt mindenkit, kinek hasonló nincsen.
2: Híre ment messze vidéken a boldog kertnek. Senki sem dicsekedhetett hasonlóval. Az emberek messze földről eljöttek, hogy megtekinthessék ezt a rendkívüli tüneményt. Augusztus 22-én, a Nemzeti Színház megnyitása napján a tanácsos úr az egész pesti úri világot meghívta kertjébe vidám mulatságra, azzal a céllal, hogy amaz ünnepélyen minél kevesebben jelenjenek meg. Az érkezőket pazarpompa fogadta.
1: Kőcserepi élte virágában lévő férfinak látszik, noha már meghaladta az 50 évet. De a gesztenye színhaj, a simára borotvált arc s a hibátlanul kipótolt fogak sok évvel fiatalabbnak mutatják. Örökös, édes mosoly látható az arcán, mintha ő volna arra hivatva, hogy mikor a nap nem süt, mosolygásával világítsa a földet. Határtalanul örvend, hogy kedves vendégei nem vetették meg szerény meghívását. De amilyen mélyen meg tudja hajtani a fejét, olyan magasra is tudja azután emelni, s minden bók után visszavárja a viszonzást. A méltóságos asszony egy 40 évet meghaladt delnő, aki korának dacára még mindig tökéletes szépség. Legrégibb ismerői sem találnak rajta egyéb változást, minthogy idomai jobban megteltek. Nagy fekete szemeivel az emberek velejébe lát, miközben az ő lelkébe senki nem nyer bebocsátást.
0: Méltóságos asszonyom, csak egyet sajnálok eme szép napon, és ez az, hogy miért nem kereszteltek engemet Ádámnak. Mert akkor elmondhatnám, midőn nagysád kertjébe lépek, hogy e napon fogadtatott vissza Ádám a paradicsomba.
3: Valódi byroni gondolat.
1: Két lányka sétált végig a termen, karjukat egymáséba öltve. Az egyik Ilvai Laura, magas, délce galak, szánalomra méltó szépség. A másik lányka az excellenciás asszony leánya, második férjétől, a tanácsos úrtól. Vilma legfeljebb 12 éves, de magasra felnyúlt alak, gyors növése miatt rendkívül gyenge, hajlékony. Arca hosszúkás, halovány. Vékony, szép metszetű ajkain gyermeki búskomorság. Vilma és Laura közt legalább 12 év a különbség. Ők mégis úgy beszélgetnek, mint a legjobb barátnék.
0: Mi csodás gyermek! Ez a komoly, magasztos arc egészen hasonlít Anzsú Hedvighez, kinek arcképét a krakkói székesegyházban láttam. Egy szent és egy királynő.
4: Apropó, Báró Berci! A mai nap Pesten valami magyar teátrumnak kellene megnyílni, vagy ilyesmi zajlik, nem?
1: Tekintetes Maszlacki Gábor úr egyike a legnevezetesebb férfiaknak, híres ügyvéd, hatalmas cselszövő, kinek nem egy a jelenlevők közül sokat köszönhet. Több főúri család megbizottja, emellett merész vállalkozó szellem, ki könyökkel küzdötte fel magát a társadalomba.
4: Nos, nem hallottél róla semmit? Az lehetetlen, hiszen kaszinóból jön, a kaszinóban pedig nagy viták folynak már napok óta e tárgyról. Gróf Szentirmai Rudolf azt mondta állítólag ugyanott, hogy amely magyar főúrban csak egy csepp önérzet van, annak jelen kell lenni a megnyitón. De mi lelte ezt a Szentirmait? Hát mit ért ez önérzet alatt? Mi köze az önérzetnek a teátrálistákhoz?
3: Én fogadni mernék, hogy Szentirmai úr maga is itt lesz ezen az estén közöttünk.
4: Annál jobb. Én megmondom a szemébe is, hogy amikor önérzetről beszél, akkor elfelejt gondolkodni.
5: Fiskális úr, Szentirmairól nem jó fennhangon beszélni.
4: Báró úr, én nem félek senkitől, s amit kimondtam, azt vállalom. Szentirmai úr jól tud lőni, vágni. Én pedig jól tudom, hogy arra valók a törvények, s azoknak végrehajtói, hogy a honpolgárokat védelmezzék, s engem fegyverrel meg nem ijeszt senki. Amidőn e helyen így szép, így ragyogó társaság van együtt, hol finom társalgás és vonzó arcok várnak reánk, ott valóban nem nehéz a választás jól nevelt emberre nézve, hogy vajon a nagyságos tanácsos úr és neje meghívását kövesse a legélvezetesebb ünnepére, vagy Szentirmai úrét egy olyan fád mulatságba.
3: Ó, kérem, én is barátja vagyok minden nemzeti törekvésnek. És ám bár helyesebbnek tartanám anyagi haladásában keresni elébb a nemzet jólétét, de azért a világért sem állnék útjába ellenkező nézeteknek. S ha tudhattam volna, hogy az ünnepély csekély mulatságunkkal összeüt, inkább másnapra halasztottam volna ezt.
4: Ó, emiatt ne tegyen magának nagyságot, szemrehányásokat. Én biztosíthatom, hogy ha tolfosztást közt kellene is választanom, nem mennék oda.
1: Újabb vendégek érkezése vonta egyszerre másfelé a figyelmet. Négy lovas hintóval jött tarnavári főispán úr, aki a nyarat családjával együtt Budán a császárfürdőben tölti már több mint 20 esztendő óta, és semmi más fürdőre nem jár.
6: Audiát! Itt marad az előszobában. Várakozik, amíg más nem parancsolok.
7: Disznó meleg van, méltóságos asszonyom.
6: A feleségemhez sajnálatosan nem lesz szerencséjük. Más dolga van. Neki okvetlenül az újonnan megnyílt komédiaházba kellett menni. Tessék, én nem megyek utána. Én életemben még nem voltam, nem is leszek komédiában. Soha! Soha! Soha!
1: A főispán dühöngését gróf Szentirmai Rudolf és családjának érkezése szakította félbe. Mindenki kíváncsi volt látni az országgyűlési ellenzék egyik vezérét, a nemzeti vállalatok hatalmas bajnokát ezen a helyen, ahol legkevésbé volt feltehető, hogy elf barátaira találjon.
7: A gróf magas, élte férfi korában levő alak, kissé hideg, de bizalmat árasztó arcvonásokkal. Magas homlokán csak egyetlen redő vont maga után nyomot. Neje, Flóra grófné, 30 éves lehetett. Szép nemes arca csak annyiban változott, hogy egy új kifejezés, az anyai érzelem hagyott nyomot rajta. Most is vidám, kedélyes delnő, amilyennek ifjúkori ismerői látták. Leánya, 10 éves Katinka, sokban hasonlít hozzá. Arcán gyermetek szendeség, tiszta tekintetű szemek, nyugodt, szeretetre méltó ajak.
1: A család negyedik tagja Kárpáti Zoltán volt. Az ifjú egész alakja meglepő szépség, idomaiban erő, idegesség látszik, minden mozdulata ügyes, bátor és illedelmes. Arcvonásaiban nemesség, okosság tükröződik. Ajkainak metszése finom, csak nem nőies, de szemeinek nagy lángoló csillagai a férfi lelket hirdetik.
8: Ej, Zoltán, Zoltán! Hagyd ott már az öreget, és gyere a kisasszonyokhoz.
9: Kérlek, engedd, hogy befejezzük beszélgetésünket.
8: Mit beszélsz annak? Hiszen úgysem hallja. Ugyan, grószmama, ne foglald le Zoltánt, fogj magadhoz való öreg urat.
9: Tisztelni kell az öregeket és a gyöngéket, Emmanuel.
1: Cirányi Emmanuel tökéletes gavallér. Még ugyan nem több 13 évesnél, de már is kiképzett dandy.
10: Gyerünk ki innen a szabadba! Én nem szeretek a szobában lenni, amikor odakint olyan szép idő van.
8: Látod, te olyan félénk vagy. Nem ér semmit leányok körül szemérmesnek lenni. A lányok mind egyformák. Csak figyelj én rám! Meglátod, hogy egy óra alatt mind a két lánynak elcsavarom a fejét.
7: Katinka vígkedélyű gyermek volt. Szeretett nevetni. Őt nagyon mulattatták Emmanuel bohóságai. Most is előre szaladt a kertben egy lepkét kergetve, és szívéből kacagott, mikor Emmanuel, aki el akarta kapni a lepkét, keresztül bukott egy barack sövényen. Zoltán az andalgó Vilmát kísérve, szemeivel féltékenyen követte Katinkát és a fiatal szeleburdi fiút. Emmanuel egy tearózsát leszakítva ajándékul nyújtotta azt Katinkának, amit a leány hajfürtjei közé tűzött. Zoltán alig bírta emiatti kedvetlenségét eltitkolni.
11: Önnek tetszik a rózsa, ugye? Ez itt jól áll majd magának.
1: Zoltán gombjukába fűzte a virágot. A két leánya közben egy nehéz hintát igyekezett mozgásba hozni, sikertelenül. Emmanuel sietett rajtuk segíteni, s megragadta a hinta kötelét, de csak szép barna svéd kesztyűje repett el keresztbe. Ekkor mosolyogva lépett oda Zoltán, s megragadva izmos kezeivel a csónakot, olyat lódított rajta, hogy az felrepült a légbe. A diadal ezúttal az övé volt. Mikor a fiú elégnek találta a hintázást, egy perc alatt megállította azt, és kezét nyújtotta a leánykáknak a kiszállásra. Vilma figyelmét nem került el, hogy mély bizalmasan dől Katinka Zoltán vállára, s engedi karcsú derekát körülölelni segítség fejében.
9: Kovács Jurátus, kegyed itt van? Nem ismer rám? Én vagyok Kárpáti Zoltán. Nem emlékszik, hogy mikor Szent Irmán járt, milyen ünnepi szónoklatokra, mennyi szép dalra és versre tanított engem?
12: Ó, igen, igen, de az olyan régen volt.
9: Én mindjárt ráismertem önre, pedig most egészen más öltözetben van, mint akkor. Milyen jól néz ki ebben a magyar ruhában. Ugyebár ön királyi táblajegyző.
12: Igen, méltóságos tarnavári főispán úr oldalán.
9: No, akkor nem csodálom hát, hogy önt az előszobában hagyták. Azt mondják, hogy a főispán úr az alispánok fiaival is, kiket hozzáadtak, úgy bánik, mint cselédjeivel. Addig is jöjjön, menjünk a kertbe. Régóta van Pesten?
12: Közel egy esztendeje.
9: Mégsem látogatott meg bennünket, pedig sokszor itt vagyunk.
12: Ezért bocsánatot kell kérnem. Törvényszünetek alatt rendszeresen utazunk, máskor pedig nagyon el vagyok foglalva.
9: A főispán igen sok munkával terheli joggyakorlóit.
12: Aki a jurátusi éveket mulatságnak nézi, az bizony ne menjen hozzá. De aki komolyan készül az ügyvédi pályára, arra nézve felbecsülhetetlen a mellette töltött idő. Sehol sem lehet annyi gyakorlati ismerethez jutni, mint nála.
9: De ő megalázó munkával is terheli a mellé esküdteket. Sokszor hallottam ebédek alatt tréfákat mondani arról, hogy bánik jurátusaival, és nagyon szántam azokat a szegény ifjakat. De talán nem is igaz az mind.
12: Igaz, bizaz. Kitisztíthatja velünk csizmáit. Te gyakorlat kedvéért fát vágott, ami a fűtéshez kell. Éjszaka, ha nagy sár van az úton, leszállít a hintóról, hogy vigyük a lámpást a lovak előtt. De mindezek sokkal mulatságosabb dolgok, mint sem megszomoríthatnának, és később jó hatással vannak. Korunkban könnyen elkapja a világ a fiatalembert. A nagyságos úr minden órában eszünkbe vési, hogy semmik vagyunk. És ilyenkor, midőn az emberrel annyira éreztetve van a semmisége, oly erős vágyai támadnak valakivé lenni. Én bizonyára sokat fogok egykor köszönni a főispán úrnak.
9: Semmiből lenni valamivé? Soha nem felejtem el. Önsorsát megteremteni az embernek. Becsülettel, önérzettel jutni el oda, ahova másokat megnevezhetetlen utak vezettek, vagy ahova mást születése helyezett.

0: A teremből a város felé nyíló erkélyen társalognak a férfiak, akik a táncokra, vigalmakra nem tartanak többé igényt. Szokás szerint a nap híreiről vitatkoztak. Rudolf akárhová tekintette társaságban, egy elfbarátot nem talált. Kőcserepi arcáról le lehetett olvasni, hogy úgy érzi, Rudolfot a kezei közt tartja. Hogy mik ezek az igen erős kötelékek, amikkel a tanácsosnak sikerült a lélekerős férfit akaratához bilincselni, azt senki sem gyanította, de sejteni lehetett mind Kőcserepi diadalából, mind szentírmai feszült, csak nem aggályos maga viseletéből.
1: Mit nézi annyit az óráját a gróf? Tán csak nem akar bennünket itt hagyni.
2: Kénytelen vagyok.
1: Tán csak nem akar a komédia ház megnyitásán ott lenni.
2: De igen.
3: Az nem volna szép méltóságottól, ha megfosztana bennünket az élvezettől, hogy itt tisztelhetjük.
2: Magam is sajnálom, hogy kötelességeim így összecsúsztak, de megígértem valakinek, hogy el fogom kísérni arra az eseményre.
1: Mit kísérni? Oda találhat akárki is egymagában. Mintha bizony olyan nehéz volna eltéveszteni Pesten a kerepesi utat. Aki kísértetni akarja magát, fogadjon lámpás gyereket.
2: Aki kíséretemet igényli, az egy közhódolatban részesülő személy.
1: Kicsoda?
2: Nem akarom fennhangon mondani, mert félek, hogy kárt okozok ebben a szép társaságban. A nádor...
3: Valóban?
2: Méltóztatik átlátni, hogy a kíséret tiszteletét ezúttal elmulasztanom nem szabad.
1: De nem ám a teringettét! Audiát! Audiát! Merre van? Hol a pokol fenekében jár? Miért nincs kéz alatt, amikor azt mondtam, hogy itt maradjon?
4: Bocsánatot kérek. Én voltam oly bátor barátomat néhány percre lefoglalni. Régi ismerősök vagyunk.
1: Audiát! Fogja be a fakóit menten, s kutyagoljon le Budára, szaporán a szállásomra. Mondja meg a kocsisomnak, hogy fogjon be rögtön, s ne 10 órakor jöjjön vissza, hanem azonnal. A befogásnál maga is segítsen neki, hogy hamar készen legyenek. Értettük?
5: Egyebet nem parancsol nagyságod?
1: Punktum. Elmondtam, ami volt. Úgy siessen, hogy 7 óra előtt ismét Budán kell lennem. 2 lépjen egy helyett.

0: Szép dolog ez, Zoltán, az egész tánc alatt elmaradni?
1: Úgy sem akadt volna párom.
2: Tán nekünk kellett volna önt felkérnünk?
1: Miért néz ez a leány minduntalan reám? Talán haragszik rám. Isten neki! Csak tudnám, mivel bántottam meg.
3: De valóban, Zoltán barátom, ez nem gentlemanhez illő dolog. Ez nem lovagiasság. Ezért, ha új jó barátok nem volnánk, párbajt kellene velem vívnod, parbleu, életre halálra.
4: Ez alatt futó tűzként terjedt el a társaságban, hogy nem csak szentírmai készül távozni, hanem még Tarnavári is, ki intézkedéseit mindig oly nagy zajjal szokta megtenni, hogy lehetetlen volt titokban maradniuk. A társaság fele azonnal talpra kerekedett, s készülni kezdett hazafelé.
5: Ez a szentírmai ma csak azért jött ide, hogy megszégyenítsen, hogy vendégeim javát elcsábítsa tőlem. Ó, nem tartóztathatom méltóságodat, de a grófné talán mégis itt hagyhatná.
0: Ó, kérem, én féltékeny vagyok Rudolfot egyedül elbocsátani.
5: Legalább a fiatalokat hagyják itt nőm védelme alatt. Még csak most kezdtek mulatni.
1: Nekem a színház megnyitása ünnep, nagyságos uram.
4: A hintó a teraszhoz állt. Zoltán segítette felülni Gyámanyját és Katinkát. Midőn búcsút vett a kőcserepi családtól, s Vilmára tekintett, ismét annak nagy feddő szemeivel találkozott. Úgy sietett mellőle, s olyan megkönnyebbülten érezte magát, amikor végre kicsikéjével szemközt ülhetett. Csak az a rózsabimbó zavart, amelyet Emmanuel szakított Katinka számára. Tekintete újra és újra odatévedt, míg végre Katinka is észrevette. Lassan kihúzta a rózsát kontjából, kihajolt a hintóból, s a virág a legelső zökkenőnél kihullott hajából.
0: Elvesztetted a virágodat.
6: Nem tesz semmit. Szerzett másikat.
4: Katinka elkérte azt, mely Zoltán gombjukába volt, s azt tűzte hajába. A két gyermek azután jókedvű volt egész úton. 7 órakor tömve volt a Nemzeti Színház díszes, ünnepélyes néppel. Tele minden páholya főúri rendel, és senki sem bánta meg, hogy eljött. Kőcserepi úr kélakában pedig érintetlen maradtak a zselék és torták. A pompás mulatság leszállított értéke csak azok számára maradt meg, akiknek jelenléte senkit sem érdekelt.

0: Elhangzott Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójáték első része. Szereplők: író Tokai Csaba, narrátor Kálid Artúr, Kőcserepi Dániel, Barát Attila György, Maszlacki Gábor, Bolla Róbert, Tarnavári, Schneider Zoltán, Kárpáti Zoltán, Széles Tamás, Szentirmai Rudolf, Csőre Gábor, Szentirmai Flóra, Létai Dóra, Katinka, Rutkai Laura, Vilma, Mezei Kitti, hangmérnök Sersznyev Csaba, gyártásvezető Pentelényi Kovács Tímea, zenei szerkesztő Hortobágyi László, rendező Balatoni Monika. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A zene után a késő esti krónika következik.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 22 óra. Jó estét kívánok, Bőti Attila vagyok. A nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik. Szerdáig marad a harmadfokú hőségriasztás, több településen vízhiány alakult ki és vízkorlátozás van érvényben. Holnap még bárki véleményezheti a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló tervezetet, eddig 16 ezer észrevétel érkezett. Gyanúsítottként hallgatta ki az aranykonvoj ügyben Hajdú János volt TEK főigazgatót az ügyészség. Holnap tetőzik a hőség, néhol 42 fok is lehet, legfeljebb a Dunától keletre alakulhat ki, néhol záporzivatar. Mondom a részleteket. Szerda éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos, és a hosszantartó hőség miatt egyre több településen kell korlátozni a vízellátást. Részletek Csőri Fanni Noa összefoglalójában.
2: Ezekben a napokban az elmúlt két évtized legsúlyosabb hőhullámával kell szembenéznünk, és a neheze még előttünk van.
3: Hívta fel a figyelmet a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában. Magyar Péter azt kérte a vendéglátóhelyektől, hogy a következő napokban biztosítsanak egy pohár ivóvizet, és szükség esetén mosdóhasználatot minden arra rászorulónak. Továbbá kérte országosan a templomok, közintézmények és hűtött helyiségek megnyitását. Mindeközben több településen is takarékos ivóvíz használatra szólították fel a lakosságot. Több helyszínen vízhiány is kialakult, és vízkorlátozás van érvényben. A Magyar Hidrológiai Társaság arra hívta fel a figyelmet, hogy ez az intézkedés elkerülhető lenne, ha az emberek nem csapvízzel mosnának autót vagy locsolnának. Segítene, ha a tömlős öntözés helyett a csepegtető öntözést részesítenék előnyben. A kerti medencékben pedig vízforgató berendezést használnának.

0: háromszor több az üzemzavar, amelynek elsődleges oka a megnövekedett villamos energiafogyasztás, például a klímaberendezések folyamatos használata miatt. A vállalat azt javasolja az ügyfeleknek, hogy lehetőség szerint 18 és 21 óra között mérsékeljék a légkondicionálók üzemeltetését, és inkább az éjszakai vagy a hajnali órákban hűtsék le otthonukat, és ugyancsak akkor a reggeli órákban vagy 21 óra után használják a nagyobb energiaigényű háztartási készülékeket is. A Mavir ZRT tájékoztatása alapján a villamosenergia hálózat terhelése eddig június 26-án pénteken volt a legnagyobb, amikor a tavaly nyári áramfogyasztási csúcs is megdőlt. A 2024-es abszolút nyári rekordot azonban még nem értük el. Ellátásbiztonsági okból részlegesen felmentette a korábban a Dunavíz hőmérsékletének emelkedése miatt elrendelt további teljesítménycsökkentés alól a paksi atomerőművet a gazdasági és energetikai miniszter. Erről maga a tárca vezető írt Facebook oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, a döntés nem jelenti a környezetvédelmi szabályok felfüggesztését. A hőség kedden is folytatódik, és a Hungaromet szerint továbbra is nagyon erős UVB sugárzás várható.
1: A rendkívüli hőség jelentősen megnövelte a katasztrófa védelem és a vízimentők leterheltségét. Országszerte emelkedett a tűzesetek és a szénmonoxiddal kapcsolatos riasztások száma. Bújtás Szintia és Falucska Ivett összeállítása.
2: Az Országos Kórházi Főigazgatóság jelentése szerint szombaton, vasárnap egyetlen tervezett műtét sem maradt el, ugyanakkor 5 intenzív osztályon hibásodott meg a klímaberendezés, amelynek javítását azonnal megkezdték.
3: Fogalmazott közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter emellett beszámolt arról is, hogy több kórházban, így az Országos Onkológiai Intézetben is vannak fennakadások a klímarendszerek korábbi karbantartásának, javításának elmaradása miatt. Hangsúlyozta, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter folyamatosan kapcsolatban áll az egészségügyi intézményekkel. A kormány minden lehetséges támogatást megad a meghibásodások mielőbbi elhárításához.
4: Folyamatosan riasztják a tűzoltókat a hőség miatti esetekhez.
3: Erről már az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője beszélt a Krónikának. Mukics Dániel hangsúlyozta, a melegben általában jelentősen emelkedik a szénmonoxiddal kapcsolatos esetek száma. Ilyen okból múlt hét szombat óta 121 helyszínre riasztották a tűzoltókat.
4: A nagy kánikulában a kéményre egész nap tűz a nap, a kémény épületen kívüli része felforrósodik, viszont a kéménynek az alsó épületen belüli része az hideg marad. A hideg levegő beszorulhat a kéménybe, és amikor vizet melegítünk, mert szeretnék lezuhanyozni vagy elmosogatni, akkor a füstgáz nem tudja maga előtt kilökni ezt a beszorult hideg levegőt. Ez a légdugó. Emiatt visszaáramlik a füstgáz.
3: A szakember hangsúlyozta, arra kérnek mindenkit, hogy a nyílt égésterű vízmelegítő mellett nyáron is használjanak szénmonoxid érzékelőt. Ha pedig rendszeresen jelez, hívjanak minél előbb kéményseprőt.
4: Folyamatosan riasztják a tűzoltókat szabadban keletkezett tüzekhez. A múlt heti szombati hőségriasztás kezdete óta 366 szabadtéri tűz keletkezett, a leégett terület nagysága pedig meghaladja a 6 millió négyzetmétert.
3: Mukics Dániel hangsúlyozta, a rendkívüli szárazság miatt országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben, vagyis az erdőben és azok 200 méteres körzetében, valamint a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani. A korán jött hőség miatt jelentősen megnövekedett a vízpartok forgalma is, erről már a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke beszélt a Kossuth Rádióban. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban. Bagyó Sándor hangsúlyozta, a természetes vizek vízállása az átlagnál alacsonyabb, emiatt különösen veszélyes ismeretlen helyen vízbe ugrani.
5: Aki nyaki gerincsérülést szenved, és egész életére gyakorlatilag lebénul, az sajnos az ilyen ugrásokból előfordul, és idén már előfordult ilyen még a Balatonnál is.
3: Bagyó Sándor figyelmeztetett, ismeretlen vízbe ne ugorjon senki, valamint győződjön meg arról, hogy az a terület, ahova ugrani szeretne, valóban megfelelő mélységű-e.
1: Az Egészségügyi Világszervezet becslései szerint már meghaladta az 1300-at az Európában tomboló hőség halálos áldozatainak száma. Ráadásul a szakemberek szerint a kontinens középső részén szerdáig még biztosan nem várható enyhülés, miközben több helyen már most évszázados meleg rekordok dőltek meg. Részletek Kanalas Lilitől.
6: Az Európán végig

0: Söprő hőhullám miatt továbbra is sorra dőlnek meg a hőségrekordok. Az osztrák fővárosban vasárnap a hőmérséklet elérte a 40 fokot, amely a valaha mért legmagasabb érték a településen. A bécsi önkormányzat ivókutakat állított fel, ahol az emberek ingyen tölthetik meg vizes palackjaikat. Megvisel a meleg, még a lakásomban is 31 fok van, a városban sétálva pedig nagy a forróság. Szerintem a sivatagban lehet ilyen, panaszkodott egy nő. Horvátországban még csak a napokban tetőzik a hőség, de már a hétvégén az egész országra figyelmeztetést adtak ki a hatóságok a forróság miatt. Zágráb környékén és az összes tengerparti régióban a legmagasabb szintű vörös riasztás van érvényben.
1: Nagyon nehezen viselhető, nem sokat segít sokszor a víz sem, meg nagyon nehezen tudok felöltözni és miben felöltözni, mert ilyenkor lehetetlen kibírni így kint, de lehetne kicsit hidegebb is.
0: Tombol a kánikula Romániában is, az ország háromnegyedében vörös hőségriasztás van érvényben. A keddi érettségi vizsgákat egy nappal elhalasztják a rendkívüli hőség miatt. Az Egészségügyi Világszervezet legfrissebb adatai szerint mintegy 150 millió embert érint az extrém hőség Európában. A WHO emellett úgy becsüli, hogy az egész kontinensen már több mint 1300 ember halt meg a csak nem 10 napja tartó kánikula miatt. Csak Franciaországban mintegy 1000 főre teszik a halálos áldozatok számát a hatóságok.
2: Krónika a Kossuth Rádióban. A héten is kétnapos rendkívüli ülést tart az országgyűlés ma és holnap. A miniszterelnök napirendelőtti felszólalásában emlékeztetett arra, hogy szombaton lezárult a társadalmi párbeszéd az alaptörvény 17. módosításáról. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvénytervezetet pedig holnap éjfélig lehet észrevételezni. Részletek Csüri Fanninoa összefoglalójában.
3: Több százezren keresték fel az egyeztetési felületeket, és sokan időt szántak arra, hogy ne csak elolvassák a javaslatokat, hanem a saját gondolataikat, a saját javaslataikat is megosszák velünk.
4: Fogalmazott a miniszterelnök az Országházban, ahol emlékeztetett arra, hogy szombaton lezárult az alaptörvény 17. módosításának társadalmi véleményezése. Magyar Péter azt mondta, 23 ezer ember küldte el észrevételét, a beérkezett reakciók 95%-a támogatja a változtatást, a levelek csak nem fele pedig konkrét javaslatot tartalmaz. Magyar Péter közölte, a legtöbben azt kérték, hogy a mandátumkorlátot más közjogi tisztségviselőkre is terjesszék ki. Hozzátette, minden hozzászólást feldolgoznak, az összesítést nyilvánosságra hozzák, a kormány pedig csak ezután hoz majd végleges döntést. A miniszterelnök úgy fogalmazott, az egyeztetés most szándékosan volt rövid, hiszen nem új alkotmányt írnak, alaptörvénymódosításról van szó.
3: A következő hónapokban felkérjük a magyar jogi, történeti, gazdasági és társadalomtudományi élet kiemelt képviselőit, gazdasági és társadalomtudományi életnek is a képviselőt, a civil szervezeteket, az egyházakat, az önkormányzatokat, és minden olyan közösséget, amelynek az alkotmányos védelme különösen fontos.
4: Hangsúlyozta, országos társadalmi párbeszédet indítanak, országszerte fórumokat szerveznek, ahol minden magyar ember elmondhatja majd, hogy milyen országot szeretne magának, a gyerekeinek és az unokáinak. Magyar Péter hozzátette, az országgyűlés ezt követően dönthet az új alkotmányról, a végső szót pedig országos népszavazáson a választók fogják kimondani.
3: Még bárki véleményezheti a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló tervezetet, törvénytervezetet a kormány.hu per egyeztetés oldalon. Eddig erre a javaslatra 16 ezer konkrét észrevétel érkezett.
4: Magyar Péter azt mondta, az emberek többsége támogatja a közvagyon visszaszerzését, a jogsértések feltárását és a tisztító tűzhadművelet mi hamarabbi és minél erősebb módon történő elindítását. Hozzátette, sokan még szélesebb vizsgálati jogköröket, határozottabb fellépést, konkrétabb és erőteljesebb elszámoltatást szeretnének. Mások a jogállami garanciák erősítésére tettek javaslatot. A kormányfő úgy fogalmazott, mindkét üzenetet megértették, és az a cél, hogy Magyarországon soha többé ne lehessen közvagyont lopni, valamint a jogállamot politikai célokra feláldozni.
2: A miniszterelnök napirendelőtti felszólalására reagáltak az országgyűlési frakciók.
5: A Mi Hazánk mozgalom az alaptörvény 17. módosításáról szóló társadalmi párbeszédet és a képviselői mandátum tervezett korlátozását bírálta. A KDNP szerint a kormány eddig kizárólag saját hatalmi érdekei alapján hozott döntéseket, a Fidesz pedig a demokratikus jogállam fogalmával ellentétesnek tartja az alaptörvény tervezett módosítását. Kócán Dávid összefoglalója.
6: Ezt az ötnapos online, nem tudom, társadalmi egyeztetést nevezi ön egy demokratikus dolognak. Hát valójában a népképviseletet akarják korlátozni, nem a képviselők mandátumát, bánom is én azt, hanem a népképviseletet akarják korlátozni.
7: Így reagált Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalására a Mi Hazánk frakció vezetője, aki kifogásolta, hogy a kormány mindössze 5 napot szánt az alaptörvény 17. módosításának társadalmi véleményezésére. A tervezet egyebek mellett a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését és az országgyűlési képviselők mandátumának időbeni korlátozását is tartalmazza. Torockai László hangsúlyozta, az 5 nap alatt mindössze 23 ezeren mondták el véleményüket, ami a választásra jogosultak kevesebb, mint 0,3%-a. Hozzátette, álláspontja szerint az országgyűlési képviselők mandátumának tervezett korlátozása példátlan az európai demokratikus gyakorlatban.
6: Miközben demokráciáról és a jogállamiság helyreállításáról beszélnek, éppen, hogy egy olyan diktatúrát építenek, amihez képest még az elmúlt 16 évben is. Bizony kevés hasonló példát tudunk mondani, miközben önök végig az elmúlt 16 évben elmondták, hogy milyen diktatúrával kormányzott a kétharmad. Önök pontosan ezt csinálják, csak durvábban.
7: Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint a kormány eddig elsősorban olyan intézkedéseket hozott, amelyek saját politikai és hatalmi érdekeit szolgálták, nem pedig az emberek mindennapi életét segítették.
8: A Lex Orbán, a Lex Súlyok, az előző Fidesz-KDNP-s időszak embereinek, képviselőinek az eltávolítása a jövőben a parlamentben, ez mind megtörténik. Aki önön kívül került bárhova a politikában vagy az államigazgatásban, azoknak kívül a helye. Azokat kisöpri miniszterelnök úr, csak erről szól a jogalkotása, nem az embereknek való pozitívumoknak hozásáról, csak erről, hogy monopolizálja hatalmat és önként építsen ki.
7: A Tisza kormány által tervezett alaptörvénymódosítás ellentétes mindazzal, ami Magyarországon 1990 után alkotmányos demokrácia tekintetében történt, fogalmazott a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely azt mondta, nehéz demokratikus felhatalmazásnak tekinteni, hogy 23 ezer ember véleménye alapján több mint 8 millió választó ne dönthessen arról, kit kíván a parlamentben látni.
9: Hogyha önök lefejezhetik az alkotmánybíróságot, elbocsáthatják a köztársasági elnököt, kiiktathatják a parlamenti ellenzéket a demokratikus választásokból, akkor sok mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy Magyarországon a következő években alkotmányos demokráciában élhetünk. Ezért aztán azt javasoljuk, hogy gondolják át alapvetően ezeket a terveket, mert ez megszünteti Magyarországon a normális jogállamot és alkotmányos demokráciát.
7: Lukács Gábor, a Tisza frakció vezetője szerint a kormány első 50 napja bebizonyította, hogy lehet úgy döntéseket hozni, hogy azok ne egy szűk kör, hanem az egész ország érdekét szolgálják.
10: Esküdtettünk erre az országra, nem a saját pártunkra, nem a saját politikai közösségünkre, hanem Magyarországra és a magyar emberek szolgálatára. Vitáink lesznek, legyenek is. Ez a demokrácia rendje, de amikor Magyarország érdeke a tét, akkor mindannyiunknak ugyanabba az irányba kell húznunk.
7: A miniszterelnök viszontválaszában azt mondta, az országgyűlési képviselők mandátumának korlátozása már a párt választási programjának része volt, így az intézkedés végrehajtására felhatalmazást kaptak a választóktól. Hangsúlyozta, az alaptörvény módosításának, illetve az alkotmányozási folyamatnak minden magyar állampolgár részese lehet majd.
11: Ez az alkotmányozás meg fog valósulni, és többen fognak részt venni ebben, mint valaha bármilyen közjogi gondolkodásban Magyarországon.
7: Magyar Péter hozzátette, a kormány célja, hogy akár online felületen, akár személyesen egy népszavazáson minden ember elmondhassa a véleményét.
5: Gyanúsítottként hallgatta ki, Hajdú János volt rendőraltábornagyot az úgynevezett aranykonvoj ügyben a fővárosi nyomozóügyészség. A terrorelhárítási központ volt főigazgatójával, az ügyészség hétrendbeli a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettének gyanúját közölte. Hajdú János, aki panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és vallomást tett, szabadlábon védekezik. A megalapozott gyanú szerint a TEK főigazgatójának utasítására a 2026. március 5-én elfogott 7 ukrán állampolgárt, miután őket a pénzügyőrök kihallgatták, annak ellenére tartották bilincsben, fogva legalább 9 órán át, hogy velük szemben további intézkedést a pénzügyőrök nem terveztek. A Fidesz szerint a Hajdú János elleni eljárás a Tiszás politikai leszámolás része, Magyar Péter kormányfő pedig azt a kérdést tette fel, hogy vajon ki lesz a következő. Itt a Krónika. Elektromos minibuszokat kapott több tankerület. A zöld busz programnak köszönhetően csaknem 1,9 milliárd forintos állami támogatásból 51 minibusz kerül az iskolákhoz, ezek többsége speciális, kerekesszékes szállításra is használható, fogalmazott a Klebelsberg központ szakmai elnök helyettese. Péterfi Balázs elmondta, ezeknek a járműveknek a segítségével könnyebb lesz a sajátos nevelésű igényű tanulókat különböző programokra, terápiákra, a település széli hátrányos helyzetű gyermekeket iskolába, kisebb csoport pedig például versenyekre vinni.
12: A tankerületi központok ezekkel a buszokkal lehetőséget kapnak arra, hogy a gyerekeket energiahatékonyan, környezetbarát módon szállítsák. Ugye nagyon fontos dolog az, hogy ezek közül a buszok közül összesen 51 darabot rendeltünk, 35 darab olyan, amely át fogunk alakítani, illetve már most zajlik az átalakítás és a vizsgáztatásuk, hogy kerekesszékes tanulókat is lehessen vele szállítani. Amikor viszont nem kell ez a funkció, akkor ugyanúgy tudnak működni 9 fős kisbuszként is.
5: Tovább javul a fővárosi agglomeráció éjszakai közlekedése. Júliustól első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal, tájékoztatott a közlekedésért is felelős miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy korábban a BKK-val közösen újra gondolták az éjszakai hálózatot, így például a kékbuszos agglomerációs járatokat Budakeszi, Pécel, Szentendre vagy Gödöllő felé. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter. Mértéke 30 napra vetítve meghaladja a 30 főt. Erről tájékoztatták Budapest főváros kormányhivatalát is. A tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is főként a hatóanyaggyártási területeket érinti. Jelentősen mérséklődött az ingatlanárak emelkedésének üteme az elmúlt fél évben, mondta az Ingatlankom vezető gazdasági szakértője a Kossuth Rádióban. Balogh László szerint a lassuló áremelkedés javíthatja a vásárlók alkupozícióját, miközben az eladóknak hosszabb értékesítési idővel kell számolniuk. Emlékeztetett, hogy július végén hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, ami általában fordulópontot jelent az albérletpiacon, hiszen ekkortól kezdik keresni a kiadó ingatlanokat a leendő egyetemisták. Hozzátette, az elmúlt évek bérleti díj emelkedése, valamint a fix 3%-os lakáshitel bevezetése miatt idén várhatóan nem kell jelentős drágulásra számítani az albérletpiacon.
13: Vannak olyan nagyvárosok, mint például Győr, Debrecen, vagy éppen Szeged, ahol a 200 000 forintos bérleti díjszintet közelítik az albérletárak. Debrecenben már jó ideje ezt át is lépték, ott 220 000 forint az átlagos bérleti díj. Tehát ezekben a nagyvárosokban szintén arra számítunk, hogyha egy fiatal ezekben az egyetemvárosokban folytatja a tanulmányait, akkor ott a szülők vagy a család, ahol megtehetik, nagyon erősen el fognak gondolkodni, hogy inkább vásároljanak egy lakást, ahelyett, hogy bérelni, hiszen a törlesztő részlet egy 3%-os hitellel szinte ugyanannyiba vagy olcsóbban jön ki, mint hogyha valaki ugyanazt a lakást bérelni tudná.
5: Országszerte tart az aratás. A hosszantartó aszály és a tavaszi fagy miatt az átlagosnál gyengébb termésre számítanak a gazdálkodók. Szakemberek szerint a búza és a repce hozama is elmaradhat a korábbi termés mennyiségtől. Végleges adat a hét második felében várható. Kócán Dávid összefoglalója.
14: Sajnos fél terméssel számolunk mindenképpen. A korábban megszokott ilyen 7, akár 8 tonnátról lementünk vissza a 3-4 tonnára.
7: Jelentősen károsította a búza és a repce termést az aszály és az áprilisi fagy a szatmári térségben, mondta Puskás Csaba gazdálkodó.
14: Síralmasok az árak, 60-62 forint a búza, a repce is egy olyan 170 forint körül mozog, katasztrofálisan gyenge. 5-10 évvel ezelőtti árakon kell értékesítsünk, és úgy, hogy elmondom, hogy fél termés lesz csak, elég kilátástalan a helyzet.
7: A kedvezőtlen időjárás miatt a déli vármegyékben a megszokottnál korábban, már június elején megkezdték az őszi árpa betakarítását. Erről a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke beszélt a Kossuth Rádióban.
15: 300-350 ezer hektár körül volt őszi árpa, ennek az aratása folyamatosan ment, és ugye a melegek, amik most vannak, pedig a búzáknál egy kényszerérést indított el sajnos. Kisebb szemek, töppettek. A fajta bemutatókon láttuk, hogy gyengébbek az eredmények, mint amire számítottunk. Sajnos ez vissza is igazolódott a termő táblákon.
7: A két héttel ezelőtti csapadék teljesen tönkretette a termést a déli országrész egyes területein. Északnyugaton azonban nem okozott jelentős kárt, csak lassította a munkát. Hangsúlyozta Petőházi Tamás, aki elmondta, a hét második felére várhatóan már learatják a vetésterület 20-30%-át, ami elegendő lesz ahhoz, hogy pontos képet kapjanak az idei termés mennyiségről.
15: Ez nem jó, ugye régen augusztus 20-ig tartottak az aratási időszakok, most sajnos közrejátszik abból, hogy kevesebb termés lesz, gyorsabban be fognak jönni a raktárakba a termények.
7: Hozzátette, a kapás növények, mint a kukorica, a napraforgó vagy a burgonya egyelőre rendben fejlődnek, ugyanakkor a termés minősége nagyban függ attól, hogy a következő hetekben milyen idő lesz.
5: Elkezdődött a dinnye szezon. Már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruitweb alelnöke az M1-en. Varga István hangsúlyozta, a koratavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz. Hozzátette, az utóbbi években azok a kertészek maradtak fenn, akik a megfelelő szakmai színvonalon termesztik a gyümölcsöt. A mostani meleg idő is kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz.
16: Egészen szeptemberig szerintem biztosan áll magyar dinnye a rendelkezésre. Nem gondolnám, hogy bármi megtorpanás lenne az ellátásban, vagy akár a kiskereskedelmi láncok polcain. Több mint valószínű, hogy az elkövetkező időszakban akár különböző akciókkal az árak azok úgymond mozogni fognak, akár 20-30%-os eltérésekkel. Ez sok esetben akár készlet problémákat is okozhat, úgymond, hogy túltermelés jelentkezik adott pillanatban, de alapvetően én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő másfél-két hónapban lesz bőven magyar dinnye.
5: Az ökogazdálkodásban termesztett növények ellenállóbbak az egyre gyakoribb aszályokkal szemben, a talajvízháztartása is sokkal jobb, mint a hagyományos gazdálkodásnál, mondta a Volt köztársasági elnök Kék bolygó című podcastjében, amely már a YouTube-on is megtekinthető. Áder János, a Kék bolygó klímavédelmi alapítvány kuratóriumi elnöke, Drexler Dórával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet alapítójával és ügyvezetőjével beszélgetett. A korábbi köztársasági elnök azt mondta, az ökogazdálkodás négy alapelve az egészség, az ökológia, a méltányosság és a törődés.
17: Egyre bővül az érdeklődés, egyre többen szeretik megérteni a gazdálkodásnak a körülményeit, és szeretnének abban a biztos tudatban a tányérukra tenni valamit, hogy az egészséges, legyen szó zöldségről, gyümölcsről, vagy bármi másról. Hogyha ebbe tudunk segíteni, részben tapasztalatátadásával, részben figyelemfelhívással, gondolkodásra serkentéssel, akkor azt gondolom, hogy már, ahogy szoktam mondani, már nem keltünk fel reggel hiába, hogyha idáig eljutottunk.
5: Elkezdődött a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program adománygyűjtése. Idén 189 gazdaság, köztük több mint 80 határon túli vállalta az adománybúza átvételét, hogy abból majd liszt készüljön a malmok segítségével, számolt be a részletekről a Magyarok Kenyere program ügyvezetője. Horváth Vivien hangsúlyozta, a kezdeményezés célja, hogy a gazdák felajánlásainak köszönhetően a szegénységben élők asztalára is kerülhessen kenyér. A programban felajánlott búzából készült lisztet rászoruló családok, gyermekeket segítő intézmények és szociális szervezetek kapják meg.
18: Az elmúlt években ugye vannak már intézményeink, amelyeket támogattunk. Magyarországon több mint 400 határon túl több mint 100 intézmény az, akihez került. Ők szociális intézmények, kórházak, gyermekotthonok, különböző karitatív szervezetek, akik segítik a kiosztást. Alapvetően abból indulunk ki, hogy akinek adtunk, annak már tudjunk adni az idei évben is, de természetesen, hogyha fordulnak hozzánk és tudunk máshova is segíteni, akkor örülünk a jelentkezőknek.
5: Magyarországon az elmúlt 9 évben egyharmadával csökkent az élelmiszerpazarlás mértéke, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A felmérés szerint a magyar háztartásokban az európai átlagnál kevesebb az élelmiszerhulladék, de a további csökkentéshez még nagy erőfeszítésekre van szükség. A hivatal hangsúlyozza, hogy idén 10 éves a maradék nélkül program, amely sok szemléletformáló aktivitással, oktatási anyaggal és gyakorlati tanáccsal segíti a lakosságot. Idén is megrendezik az ifjúsági PET kupát. A környezetvédelmi versenyen ezen a héten középiskolás diákokból álló csapatok gyűjtik a hulladékot a Tisza és a Szamos összefolyásánál. A tervek szerint az összegyűjtött hulladék 60%-át hasznosítják, mondta Peregi Angyalka főszervező.
19: A több vizen töltött nap mellett rengeteg programmal készültünk a gyerekeknek, többek között Göbölös Balázs jön a Mate Egyeteméről, és tart nekünk a műanyag szennyezéssel, kifejezetten a mikroműanyagokkal kapcsolatosan egy előadást, valamint dr. Juhász Erika, aki pedig a vízőrzésről fog nekünk előadást tartani. Emellett pedig mi a saját műanyag műhelyünkkel készültünk, ami egy félnapos program, mindenféle információról fogunk tanulni együtt a gyerekekkel, nemzeti parkot is látogatunk, de nagyon fontos az, hogy a gyerekek egy olyan szemlélettel menjenek haza, amit tudnak hasznosítani az életükben, és sokkal kevesebb műanyaggal tudjanak élni, vagy tudják az újrahasznosításnak a fogalmát, és erre biztatni az ő közösségüket.
2: Időjárás jelentés.
5: Holnap a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol záporzivatar. A csúcshőmérséklet 37 és 42 fok között alakul, megdőlhet az abszolút hőmérsékleti rekord. Ez volt a Krónika, viszont hallásra.
2: Műsor ajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
20: Csak levendulából 17 féle van az Iseszegi Aroma Farmon, ahol 400 növényt termesztenek. Ezekből aztán illóolajok, macerátumok, aromavizek készülnek, hogy később segítsenek a gyógyulásban, a szépülésben, sőt még a főzésben is.
2: A hely. Riport műsor. Kedden délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Anyafüzet. Miután megszületett a baba,
21: mindig egy kicsit másra van szükség egy anyának, például az első 6 hétben azokat a munkákat, amiket az újszülöttel való távolságban tudna elvégezni, azt más elvégezze helyette.
22: Meddig tart a negyedik trimester, vagyis a szülést, születést követő időszak? Mire van ekkor szüksége a babának, az anyának és az alakuló családnak? Megjelent az anyafüzet második része, amely kifejezetten az anya testi-lelki jól létét tartja szem előtt.
2: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Kedden délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
23: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán.
2: Sportvilág.
24: Fucsovics Márton és Marozsán Fábián is a 64 között, Brazília nehezen, de a legjobb 16 között a labdarúgó VB-n. Maresca, Manchester City vezetőedzője. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Katona László.
2: Ez a Sportvilág.
24: Három játszmában nyert Marozsán Fábián, és jutott a legjobb 64 közé a wimbledoni teniszbajnokságon. A világranglistán 53. magyar játékos 7-5-6-3-6-4-re vette az argentin Tirantét. Fucsovics Márton Van Asse ellen nyert, a francia 6-4-4-0-ás hátránynál feladta a mérkőzést. Fucsovics a második körben, az amerikai Tien Marozsán a spanyol Davidovics Fokina ellen lép pályára a második körben. Kiesett a női egyes versenyében Bondár Anna és Udvardi Panna. Bondár három játszmában szenvedett vereséget az argentin Sierra ellen, két meccslabdája is volt. Udvardi az orosz Alexandrovától szenvedett vereséget 6-4-6-2 arányban. Férfi egyesben a második körbe jutott Tomi Pol és Hubert Hurkács, a lengyel ráadásul a norvég Rüd ellen diadalmaskodott. Meglepetésre Andrej Rubjov is búcsúzott. A hölgyeknél Belinda Bencsics és Jessica Pegula is könnyedén vette az első akadályt. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség közlése szerint több mint 4,6 millió szurkoló látta a helyszínen az észak-amerikai világbajnokság csoportmérkőzéseit. Az átlagnéző számrekordját ugyanakkor továbbra is a 32 esztendővel ezelőtti torna tartja. A csoportkörben 215 gól született, ami eddig mérkőzenséget 3 gólos átlagot jelent, ami szintén rekord. Egy mérkőzést ma már lejátszottak a mai nap folyamán a labdarúgó világbajnokságon. Az ötszörös világbajnok Brazília Japán elleni mérkőzéséről Regős László Pál tudósít.
0: Elmaradt a meglepetés, Brazília-Japán 2-1. Brazil fölénnyel kezdődött a találkozó. Igaz, sok helyzet nem alakult ki egyik kapu előtt, sem egy Cunha lövés lehetett feljegyezni, amelyet Suzuki. A japánok kapusa védett, a brazil fölény azonban a 29. percre eltűnt, mert hogy Sano, a japánok középpályása labdát szerzett a felezőnél, becsapta Casemirót, vezettet 20-25 métert, aztán 20 méterről a jobb alsóba lőtt. Alisson nem tudott védeni, megszerezte a vezetést. Japán történt ez a 29. percben. Ezután is fölényben voltak a brazilok, mezőny fölényben, igazán nagy helyzet viszont továbbra sem alakult ki a japán kapu előtt. Vinicius és Cunha is távolról próbálkozott, a középre tartó lövéseket viszont Suzuki védte. A félidő után növekvő brazil nyomás jellemezte a találkozót. Az 54. percben Cunha fejese Tomiyasuban akadt el, a gólvonalon helyezkedett a japán védő, majd 2 perccel később már nem volt ott senki, hogy mentsen. Egy baloldali Gabriel beadás, egy mélységi beadás követően Casemiro az ötösön belülről befejelte a brazilok egyenlítő gólját a japán kapuba. Szűk 2 perccel később pedig majdnem a vezetést is megszerezték a brazilok. Vinicius került hatalmas helyzetbe, Suzuki viszont nagy bravúrral védte Vinicius lövését. Japánok ugyan egy-egy kontrával próbálkoztak, és a brazilok pedig talán úgy tűnt, hogy már ők is a hosszabbításra készülnek, amikor a 96. percben Guimarães remekül találta meg a 16-oson belül Martinellit, aki 7 méterről jobbal a bal alsóba lőtte a brazilok vezető és egyben továbbjutást érő gólját. A japánoknak tehát nincsen meg a történelmi továbbjutás. Egyenes kieséses szakaszban Brazília hátrányból felállva győzött, és várhatja az ellenfelét, amely vagy Elefántcsontpart, vagy Norvégia lesz. Brazília-Japán tehát 2-1.
24: A brazilok szövetségi kapitánya Carlo Ancelotti értékel.
1: Megérdemeltük a győzelmet. Igaz, hogy gólt kaptunk, de a csapat nem vesztette el a türelmét. Szerintem a csapat jól teljesített az első félidő, és rendben volt. Szépen játszottunk. Jobban erőltettük a beadásokat, a második félidőben jól sikerült. Casemiro fennmaradt a pályán, betalált, Martinet becseréli, ő megnyeri. Egy egész csapat segít a szereszem. Vannak az erőforrásaink, van kvalitás nálunk a pályán és a kispadon egyaránt. Jó, hogy a játékosok egyénileg jó szinte képviselnek és összejátszanak, együttműködnek. Mi Lukas Paketa és Casemiro egészségi állapota holnap kiértékeljük. Nagyon sokat kivett a játékosokból ez a meccs. Japán nem egy könnyű ellenfél, nagyon jól szervezett csapat volt. Megérdemeltük a győzelmet, és ez nagyon fontos. Az utolsó, jól ismerjük, hogy mit kíván a brazil szurkolótábor. Miért Endrick jött be, és nem Neymar? A hosszabbítással tartogattuk Neymart, beszéltem vele, és azt mondtam, hogy ha nem egyenlítünk ki, akkor a 60. 65. perc környékén pályára lép. Sikerült kiegyenlíteni, és nem akartam megbontani a szerkezetet, mert a csapat kontrollálta a mérkőzést.
24: A győztes gólt szerző Gabriel Martinelli nyilatkozik.
1: Még szavaim sincsenek arra, hogy ezt leírjam, hogy mekkora boldogságot érzek. Egész Brazília örül ennek a továbbjutásnak, egész családom, feleségem, barátok. El se tudnám magyarázni, hogy mind megyek keresztül, úgy gondolom, hogy csak jó idő múlva esik le a tantusz. Tudtam, hogy lesz majd a lehetőség, lesz még lehetőség a kapufát követően is. Nagyon örülök, hogy sikerült továbbjutni, mindenki mindent beleadott egész mérkőzés során, de egyszerűen nincsenek szavaim. Mi történt a szemeddel? Az egyik szögletnél a Gabi azt hiszem oda blokkolt, és az egyik védő odaért könyökkel. Lehet, hogy vérzik egy kicsit, de nem fontos. Amikor Mateusz Cunha helyére bejöttél, akkor gondolom, sok mindenkit meglepett. Készültetek erre ezt? Természetesen nem sokszor játszom ezen a poszton, de erre is képes vagyok. A Mister beszélt velem, mondtam, hogy meg tudom csinálni, és nagyon örülök, hogy tudtam segíteni a csapaton. Teljesen mindegy, hogy baloldalt közép pályán, csatárként, akárhol vagyok, és mindig megpróbálok segíteni a brazil válogatottnak.
24: A csalódott japánoktól a középpályás Ritsu Doan mondja el a gondolatait. A japán fociért, a győzelemért, az összes játékos elszántan készült, így érkeztünk meg ide. De azért a világ élvonala mégiscsak magas szintet képvisel, úgy gondolom. A jövőben sem szabad feladnunk azt a célt, hogy bajnokok legyünk. És azzal, hogy mi játékosok ezt folyamatosan hangoztatjuk, a szurkolók, a hazaiak is követni fognak minket. Valóban csodálatos támogatást kaptunk, és szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek. Tényleg, tiszta szívünkből a világbajnoki győzelmet vettük célba, és a szurkolók részéről is ugyanazt a forró szenvedélyt éreztük. De a játékosoknak ezután is előre kell tekinteniük, és mindent megteszünk azért, hogy a japán labdarúgás tovább fejlődhessen. Ezért a jövőben is kérjük a támogatásukat. Brazília, Japán 2-1, és nemrég kezdődött el a Németország-Paraguay találkozó, a tét a legjobb 16 közé kerülés. A találkozóról Németh Kornél és Szabó Bence közvetít a szakértő Bene Ferenc.
3: Kimmich szöglete. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. Az első német szöglet után jön egy életerős virclövés 18 méterről középről, ami elkerüli a kaput a Németország-Paraguay mérkőzésen. A labdarúgó világbajnokságon a legjobb 32 között az európai dél-amerikai csatában egyelőre nincs gól, 0-0 a találkozó állása, mindössze 15 másodperc után a középkezdésből Paraguay Enciso révén kiharcolt egy szögletet, a sarokrúgásból pedig veszélyeztetett a dél-amerikai csapat, a bal hátvéd Alonso előtt adódott egy lehetőség. Neuer viszont hárított, illetve tisztázni tudott, a németek pedig az imént harcoltak ki egy szögletet, és ez a két igazán veszélyes momentum eddig a mérkőzésen. Az esélyek egyértelműen Németország mellett szólnak, a papírformát viszont érvényesíteni is kell, nem elég csak beszélni róla. Ennek szellemében jönnek most előre a németek, és egy megpattanó beadásból nem lesz végül is meg a második szögletük. Cáceres fejeli hátra Hillhez a labdát. Paraguay a legutóbbi 5 egyenes kieséses mérkőzésén a világbajnokságok történetében nem tudott gólt szerezni, úgyhogy nagy kérdés, hogy ha el is evickielnek valahogy a dél-amerikaiak a hosszabbításig, és elnézés, hogy előre feltételezek dolgokat, de ugye az erőviszonyok vagy a papírforma azért nagyon a németek irányába mutat. Kérdés, hogy akkor ott mire tudnak menni, mert hogy maximum rúgott gól nélkül a hosszabbítás elérése lehet a németek ellen a paraguayiak célja.
4: 9. percben járunk, és továbbra sincsen gól a Németország-Paraguay mérkőzésen a világbajnokságon. Virc kapja meg a labdát a pályának a bal oldalán, betennék középre, azonban a paraguayi védő Cáceres volt az, aki tisztázott, majd megindul Almiron, őt felborítja ott 5-ös számba Pavlovics, és a játékvezető pedig mutatja természetesen, hogy ezután majd Paraguay jön. Ugye a jelenlegi paraguayi keretből Miguel Almironnak van a legtöbb találata, pont annyi, amennyi a Messi száma is, tehát 10 gólja van Almironnak, és az előző mérkőzésen ő nem tudott játszani, mert volt egy piros lapja, ugye a világbajnokság előtt volt egy olyan fölvetés, hogy innen kezdve azok a játékosok is piros lapot kaphatnak, akik a szájukat eltakarva szídják a másik játékos társat. Na most Almiron volt az első játékos, aki ezt megkísérelte, meg is kapta érte a piros lapot, úgyhogy ő ezért nem játszott az előző mérkőzésen. Egyébként Paraguayban ezt a mérkőzést úgy vezette fel a helyi sajtó, hogy egy álom hív minket, és a kapitány pedig arról beszélt, hogy ha Paraguay le tudja győzni Argentínát és Brazíliát, akkor Németországot is. Úgyhogy önbizalommal telve jöhettek a paraguayiak, meglátjuk, hogy meddig lesz ez így, mert most Sané vezetgeti a labdát, bepasszolja középre Rüdigernek, Rüdiger pedig már nézi, hogy kit tudna megjátszani elől, és megkapja a labdát Pavlovics, aki kiteszi szélre Kimmichnek, a csapatkapitányhoz, Kimmich pedig átíveli Havertz helyett Virc irányába, azonban már a játékvezető mutatja, hogy a németek jönnek, és hátrébről.
3: Enciso volt szabálytalan, és emiatt jöhetnek majd a németek. Kimmich, a csapatkapitány, kapott egyet a lábára, és akkor így jöhet szabadrúgással majd a német csapat. Történik mindez a kezdőkörtől egy picivel előrébb, de a paraguayi térfélen. Tá dobja ki a labdát a bal oldalra Virchez, Virc passzolja be a 16-oson belülre. Undavot viszonylag sokszor keresik a németek, ezt gondolom én, Bene Ferencre nézek, teljesen tudatos kellene, hogy legyen. Egyelőre azonban hiába ezek a bepasszolt labdák oda a 16-oson belülre, a paraguayi népsűrűség legyőzi Undavot minden esetben.
6: Olyannyira tudatos, hogy gyakorlatilag Havertzel együtt szinte két égként futballoznak, és az ő kettejük összjátéka is nagyon-nagyon komoly potenciált rejt. Illetve azt se felejtsük el, hogy a jobb szélon ott van Sané, és a bal szélon ott van Wirz, tehát nagyon komoly támadó potenciállal rendelkezik a német válogatott.
3: Jöhet most előre a német csapat tálalabdával, a paraguayi térfélen zajlik továbbra is a játék. Nagy meglepetés abban nincs, hogy a dél-amerikaiak betömörülnek, saját 16-osuk előterét megszállják. Ugye akik itt voltak velünk és követték az eseményeket, a kora esti mérkőzésen a japánok hasonló szervezettségről tettek tanúbizonyságot. Thierry Henry, a legendás francia játékos mondta, hogy szerint a legszervezettebb csapat volt, mert most már csak múlt időben lehet ezt használni a világbajnokságon. A japán együtteset a 95. percig a szervezettségük jól működött. Kíváncsian várom, hogy a paraguayiak szervezettsége meddig tud jól működni. Egyelőre Németország, Paraguay 0-0.
24: Német Kornélt, Bene Ferencet, valamint Szabó Bencét hallották. A találkozót a Nemzeti Sportrádióban élőben követhetik. Természetesen itt a Sportvilág végén is majd visszakapcsolódunk a találkozóba. Éjjel 3-tól majd Hollandia Marokkóval csap össze, itt is a tét a legjobb 16 közé kerülés. A hollandok kapitánya Ronald Koeman nyilatkozik.
8: Of wij de favoriet zijn in de wedstrijd tegen Marokko, dat is één.
9: Egyrészt nem tudom, hogy tényleg mi vagyunk az esélyesek Marokkó ellen. Másrészt tudjuk, mi történik, ha győzünk Marokkó ellen, de nem gondolom, hogy olyan helyzetben lennénk, ahol túl messzire kellene tekintenünk. Először is alaposan fel kell készülnünk Marokkóból, mert kemény meccs lesz. Jó csapatról van szó, egyéni kvalitásokkal és komoly gólveszéllyel. Egy játékost, Ismaïl Saïbarit nagyon jól ismerünk a holland bajnokságból, aki a PSV Eindhovenben játszik, de egy dolog jó játszani Hollandiában és gólokat lőni, ez nem túl nehéz, de ha ezen a szinten teszed meg, az már az ellenkezője ennek. Rajta kell tartanunk a szemünket. Másrészt Mexikó nagyszerű ország, ahol az emberek átélik és értik a futballt, így Monterrey remek helyszín lesz. Tudjuk, hogy Marokkó erős ellenfél, erős csapatot alkotnak. De meg akarjuk nyerni a meccset. Ha nem teszed meg, mész haza, ha viszont megnyered a mérkőzést, folytatod a tornát, ez ilyen egyszerű. Természetesen megpróbálunk nagyon sokáig versenyben maradni ezen a VB-n is.
24: A marokkóiak mestere Mohamed Ouahbi gondolatait hallják.
9: Ez a negyedik világbajnoki mérkőzésünk, és ez már az egyenes kieséses szakasz. Az első három találkozón megmutattuk, hogy jól kezeltük az ellenfeleinket, különböző stílusú csapatokkal játszottunk. Eltérő kihívások elé állítottak minket, ami megkövetelte, hogy különböző megoldásokat találjunk. E tekintetben magas szintről tettünk tanúbizonyságot, szóval most itt vagyunk, egy újabb csapat, megint egy más profil, új feladatokkal, és itt már nem hibázhatsz, ez az egész más megvilágításba helyezi az összecsapást. De kitartunk amellett, amit eddig jól csináltunk, miközben természetesen alkalmazkodunk azokhoz a kihívásokhoz, amelyeket Hollandia jelenthet. Ez az egyetlen terv, amit fel tudok vázolni. Ami pedig a motivációt illeti, higgyék el, őszintén úgy gondolom, hogy a legnagyobb motiváció számunkra és a játékosok számára is az, hogy viselhetjük ezt a meszt, és képviselhetjük ezt az országot. Hiszem, hogy pusztán ezzel a hittel hegyeket tudunk megmozgatni. Természetesen vannak más dolgok is, amelyek segíthetnek nekünk, de higgyék el, kellően motiváltak, magabiztosak és elszántak vagyunk ahhoz, hogy megnyerjük a mérkőzést. És hogy többen Hollandiából születtek játékosaim közül? Tudom, milyen ez, mert Belgiumból származom, és belga állampolgárságom is van. Mindig különleges érzés egy olyan ország ellen játszanod, amely olyan sokat adott neked, egy olyan ország ellen, amely számít, még akkor is, ha marokkói vagy. Ennek ellenére nem beszéltem velük sokat erről, mert nem akarok túl nagy ügyet csinálni belőle. Ez mégiscsak egy futballmérkőzés, és nekik a pályán lévő feladatukra kell koncentrálniuk. De egyértelmű, hogy ők elsősorban marokkóiak, és meg akarják nyerni a meccset. Ha túlságosan elönti őket az érzelem, túl sokat kombinálnak, vagy görcsösen bizonyítani akarnak, szerintem az nem tesz jót.
24: Hollandia Marokkó éjjel 3-kor tehát a labdarúgó világbajnokságon. Miroslav Kubek pedig lemondott a cseh labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. A tréner azt követően távozott, hogy csapata a VB-n a csoportkörben gyenge teljesítmény nyújtott, és nem jutott a 32 közé. Enzo Maresca lett a Manchester City labdarúgó csapatának új vezetőedzője, a 46 éves olasz szakemberrel 2029 nyaráig szóló megállapodást kötött az angol klub. Maresca harmadik időszakát kezdi meg a City kötelékében. 2020-21-ben a tartalék csapatot irányította, 22-23-ban az első keretnél volt másodedző. Ismét kölcsönveszi Lisztes Krisztiánt a Ferencváros. A Frankfurt labdarúgója már az előző idényben is a rekordbajnoknál játszhatott, igaz mindössze 6 találkozón lépett pályára. Kincses Ádámot nevezték ki a labdarúgó NB2-ben szereplő BVSC Zugló vezetőedzőjének. A szakvezető évek óta a felnőtt keret mellett dolgozik, másodedzőként és megbízott vezetőedzőként is segítette a csapatot, most azonban hivatalosan is vezetőedzői megbízatást kapott.
10: Ez a Sportvilág.
24: Győri Kristóf és fivére, a 26-szoros válogatott Győri Mátyás távozott a férfi kézilabda NB1-ben szereplő Ferencvárostól és a Győr csapatához igazolt. A svájci Nikola Portner személyében BL győztes kapust igazolt a Szeged férfi kézilabda csapata. A 32 éves játékos szerződése 3 idényre szól. A szerb származású, franciaországi születésű Portner korábban a Magdeburg kapuját védte, amelyel 2-szer is megnyerte a bajnokok ligáját. A svájci válogatottban több mint 150 alkalommal lépett pályára. Portner a következő idényben Mikler Rolanddal alkotja majd a csongrádiak kapus párosát, hiszen 2 évvel ezelőtt igazolt az Európa-bajnok svéd Tobias Tulin, ő a Benficához távozik. A magyar női junior kézilabda válogatott 32-25-re legyőzte Japánt a Kínában zajló korosztályos világbajnokság középdöntőjének első fordulójában. Keceri Mészáros Renáta 6 góllal járult hozzá a sikerhez. A magyar együttes holnap Norvégiával találkozik, a csoport első 2 helyezettje kerül a negyed döntőbe. Egy hónap múlva Törökországban kerül megrendezésre az öttusázók Európa bajnoksága. A keret már megvan, az olimpiai bajnok Gulyás Michel várhatóan tagja lesz a csapatnak, de a hétvégi budapesti világkupa döntőn induló Guzi Blanka és Erdős Rita is jelen lesz az isztambuli eseményen. Az öttusa válogatott sportszakmai vezetőjével Belák Jánossal Szabó Szilvia beszélgetett.
11: Hát a mezőny erősségét mutatja az, hogy most jelenleg körülbelül 130 férfi és 100 női versenyző szokott a világkupákon indulni. Óriási nagymértékű a mezőny, és kiváló versenyzők vannak. Most érződik, hogy a junior és a felnőtt versenyzők összeértek, ezáltal nagyon sokan jó eséllyel küzdenek azért, hogy döntőbe tudjanak jutni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 135 férfi versenyző elindul a világkupa első selejtező napján, és onnan csak a legjobb 36 tudja kvalifikálni magát az elődöntőben, onnan pedig csak a legjobb 18 a döntőben. Tehát aki a döntőbe tud kerülni, az is egy óriási eredmény, és a lányoknál is egy ilyen népes mezőny van, úgyhogy aki már döntőbe tud kerülni, én azt gondolom, az is egy kiváló eredmény. De hát a világkupa sorozat azt mutatja, hogy nagyon bizakodóak lehetünk az Európa és világbajnoksággal kapcsolatban. Jó sikerült a felkészülés, be tudták építeni a versenyzőink a korábbi évek tapasztalatait, kiváló eredményeket tudtak elérni. Erre a világkupa döntő ranglista alapján a legjobb 36 versenyző kap meghívást. Gyakorlatilag ez egy kiváló befejezés a világkupa sorozatnak.
12: Egy-egy hiba, például egy akadály pályán az helyezéseket jelent, szóval tényleg sűrű a mezőny, és tényleg milyen nüanszok döntenek?
11: A jelenlegi sportági szabályozás azért úgy lett kialakítva, hogy gyakorlatilag a verseny végéig majdhogy nem kiszámíthatatlan, hogy ki az, aki dobogóra fog állni, tehát nagyon izgalmas küzdelmeket hoz, és az akadálypályán, akinek lecsúszik a keze, leesik, az egy 6-7 másodperces hátrány szenved ezáltal, ezt úgy kell elképzelni, hogy ezt fel kell szorozni 3 ponttal, 3 másodperccel, tehát aki leesik egy akadályon és meg kell ismételnie, az körülbelül egy 20-25 másodperc hátrányból fog indulni a utópályán. Ez egy jelentős hátrány, főleg ebbe a kiélezett mezőnyben, ahol egy-egy másodpercek döntenek a dobogóról. Ugye látható most Balázsnál is, hogyha ha nem esik le az akadálypályán, és azt az időt tudja teljesíteni, amire képes, akkor dobogóval tudta volna zárni. De azt gondolom, hogy Balázs is elmondta, a tavalyi év is szép lassan kezdett el felívelni, és ugye a világbajnokságon 5. helyezést tudott elérni. Úgyhogy mindenféleképpen számítok Balázsra is.
12: Ahogy említetted, van most lehetőség egy kis pihenésre, akár a versenyzőknek, akár nektek, a vezetőknek. Augusztus 3-ától Isztambulban rendeznek Európa-bajnokságot, augusztus 24-től Kínában világbajnokságot. Beszélhetünk-e arról, hogy hány fős magyar csapat képviselteti majd magát? Akkor kezdjük az Európa-bajnoksággal, az van közelebb.
11: Igen, az Európa-bajnokságon a válogatás lezárult, mind a szakmai bizottság, mind pedig az elnökség tárgyalta. Jelenleg 5 egyéni női induló és 6 férfi indulóval fogunk kimenni az Európa-bajnokságra. Lesz egy női váltónk 2 fiatal versenyzőnek, azt gondolom, hogy ez egy hasznos tapasztalatszerzés, illetve reményeink szerint ott tudnak esetleg érmet is szerezni. A világbajnokságra pedig 5-5 fővel fogunk menni, tehát a férfiaknál egyel csökkenni fog a szám. Ez biztos, hogy egymás között is azért ez egy jelentős kihívás, de azt gondolom, hogy képesek lesznek megküzdeni egymással is, nem csak a mezőnnyel, úgyhogy 5-5 fővel tervezzük a világbajnokság részvételt.
12: Az olimpiai bajnok Gulyás Michel állapotáról mit lehet tudni? Ő ugye egészségügyi okok miatt kihagyta a budapesti világkupát, és most a döntőt is.
11: Michel sajnos nem tudott elindulni. Én azt gondolom, hogy megtalálták az egészségügyi rehabilitációban most már azt a szakembert, illetve azt a folyamatot, amivel rövid időn belül vissza tud jönni. Ugye Michel az a kvalitású sportoló, aki egészséges bármikor döntőbe tud kerülni, és dobogóért tud harcolni. Meglátjuk, hogy hogy fog alakulni most a rehabilitációs időszak. Ezt követően biztos, hogy visszajelzés kell majd a felkészültségéről, és amennyiben készen áll, akkor meg fogja kapni a lehetőséget az indulásra, és a versenyen meg tudja mutatni, hogy mire lesz képes. Szerencsére azért van még 6 hetünk az Európa-bajnoki felkészülésig. Én azt gondolom, hogy Michel nagyon jó alapozó időszakon van túl, jó a csapattal való együttműködés, úgy szintén, mint Blankánál, úgyhogy képes lesz nagyon hamar visszaállni. Úgyhogy bizakodó vagyok vele kapcsolatban, hogy fogjuk látni versenyezni idén, és szép eredményt tud majd elérni.
24: A Belák Jánossal készített beszélgetés teljes egészében a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján meghallgathatják. Vasárnap mindkét nemnél magyar siker született a Tiszaújvárosi Triatlon Világkupa versenyen. A férfiaknál győztes Léman Csongorral Krejc Bálint beszélgetett.
7: Nagyon kemény volt, ugye nem kell senkinek ecsetelni, hogy milyen meleg volt a tegnapi napon itt Tiszaújvárosban, talán extrán az országban a többi részhez képest közel 40 fok volt, úgyhogy nem könnyítette meg a versenyzők dolgát, azt gondolom, főleg, hogy ugye ez már a második versenynap volt, hiszen itt Tiszaújvárosban a világkupa ilyen formulában zajlik le, hogy szombaton elődöntők vannak, vasárnap pedig döntők, és már a szombati nap is nagyon kemény volt a hőség miatt, de a vasárnap volt az igazán meleg nap, és az igazán kemény nap is.
10: Az, hogy szombaton egy picit meg lehetett tapasztalni ezt a fajta nehézséget, amit az időjárás okozott, ez bármilyen formában tudott segíteni vasárnap, vagy egyáltalán erre fel lehet készülni, hogy milyen, amikor nem is mondjuk úszni, de kerékpározni, meg futni kell 40 fokban?
7: Igen, abszolút segített a szombat, főleg, hogy csak néhány nappal ezelőtt jöttünk le egy magaslati edzőtáborból Olaszországból, ahol jóval hűvösebb hőmérséklet volt, így nem túl sok időnk volt hozzászokni ehhez az extrém nagy hőséghez, úgyhogy a szombati elődöntő az nagyon jól jött, és az egy igazi felkészülési verseny volt a vasárnapi döntő előtt. Gondolok itt arra, hogy intenzitásban is tudtuk végre gyakorolni azt, amit edzésen mondjuk nehéz imitálni, illetve a hőmérséklethez is sikerült úgy, ahogy így hozzászokatni magunkat. Ugye egy akkora sok volt ez a szervezetnek, hogy másnapra azért valamilyen szinten már reagált rá, és egy kicsit a vasárnapi nap úgy éreztem, hogy akkor már jobban meg tudtam birkózni a hőséggel, és így valóban csak az ellenfelekre kellett koncentrálnom.
10: Hogy lehet versenyzőként felkészülni arra, hogy neked teljesíteni kell a távot, és hogy ne fogyj el mondjuk az energiáddal idejekorán?
7: A szombati nap, főleg ebben a kétnapos versenyformulában, abban a kulcsdöntő, ugye mindenki próbál minél több energiát spórolni, hogy a lehető legfrissebb lábakkal álljon oda a vasárnapi döntőre, és ugye az volt az első ilyen kulcsrésze a dolognak, hogy ott minél inkább meg kellett próbálni spórolni az energiákkal, és tényleg csak annyit beletenni, hogy meglegyen a kvalifikáció a döntőre, és utána pedig minél gyorsabb regeneráció. Vasárnap pedig ott is nyilván mindenki egy kicsit próbál spórolni, amennyit lehet, de az már a döntő napja, ugye ott osztják az érmeket, szóval ott abszolút bele kell menni a vörös zónába, hogyha szükséges, volt is rá szükség, hiszen az úszáson például a döntőben a tegnapi napon pont az első sornak a végén jöttem ki 7. helyen, ami egy kicsit hátrébb van, mint amihez úgy szoktam az elmúlt években, úgyhogy ott nagyon-nagyon kellett sietni, hogy el tudjam csípni az első bolyt, és egy nagyon gyors depót, illetve egy nagyon gyors első 2 kilométert kellett a bringán csinálni, hogy ott tudjak lenni biztosan, de onnantól pedig abszolút az volt a cél a kerékpáron, hogy minél több erőm maradjon futásra, hiszen ott volt pont az a két ellenfelem, a francia, illetve a spanyol versenyző is kerékpáron, akikkel tudtam, hogy majd nagyot kell meccselni a dobogóért.
10: Tiszaújvárosban lehetetlen volt téged az elmúlt években legyőzni, hogyha azt nézzük, hogy idén milyen körülmények voltak, és hogy a szezonodnak egy másik részén jött ez a verseny, akkor hova helyeznéd el ezt a sikert így az elmúlt évek tiszaújvárosi győzelmei közül?
7: Mindegyik itteni győzelem tényleg mindig az évben az egyik legkiemeltebb, szívemhez közel álló emlék. Most is ugyanarra a polcra tenném igazából, mint mindegyiket. Egy kicsit az idejében jobban tartottam a versenytől, pont azáltal, hogy a szombati nap az egy kicsit nehezebben esett az edzőtábort követően, úgyhogy láttam rá esélyt, hogy esetleg ez lehet az év, amikor nem biztos, hogy sikerül a dobogó legfelső fokára állni, épp ezért nagyon tudatosan is próbáltam versenyezni vasárnap, úgyhogy így tényleg nagyon, nagyon megható és nagyon örömteli volt a pillanat, amikor át tudtam szakítani a célszalagot, és ezáltal tényleg ez egy nagyon nagy öröm volt, hogy ilyen körülmények között is sikerült ez idén.
10: Már szóba hoztad, hogy két fontos állomás következik majd a következő hetekben itt a világbajnoki sorozatban, London és Hamburg. Egyrészt jól éreztem a szavaidból, hogy Hamburgban kicsit a fókusz inkább a vegyes váltón lesz az olimpiai kvalifikáció miatt, és úgy összességében mi az, amit kitűzöm magadnak erre a két állomásra?
7: Igen, a Hamburg az egy nagyon pörgős verseny mind a két napon. Szombati egyéni is nagyon fontos állomás, hiszen például jövőre ott lesz a világbajnoki széria, az záró futama, úgyhogy ez egy olyan állomás, ahol minden évben ott vagyunk, és talán az egyik legerősebb versenye a szériának. Mindig óriási hangulat van, és brutálisan gyors versenyzés, úgyhogy idén is erre számítunk, de úgy gondolom, hogy ez a tiszaújvárosi verseny nagyon jó formába hozó volt, és két hét múlva remélhetőleg még jobb formában tudom megkezdeni azt a versenyt, és hát ugyanolyan célokkal állnék hozzá, mint bármelyik világbajnoki széria versenyhez, hogy top 3-at szeretnék hozni, ami nem lesz könnyű, hiszen ott iszonyat gyors futás van, az 5 kilométerre közel 14 percet kell futni, hogy valaki labdába tudjon rúgni az érmes helyezésekért, úgyhogy biztos, hogy iszonyatos menés lesz most is, illetve igen, rá két hétre pedig lesz a londoni verseny, ahol szintén sprintávon kell versenyezni, ez egy új helyszíne a szériának, úgyhogy ezáltal egy kis újdonságot hoz így a szezonba, és hát ott is hasonló célokkal vágok majd bele a versenybe, de nyilván az még odébb van egy kicsit.
24: Lehmann Csongort hallották. Zajlik a Németország Paraguay labdarúgó világbajnoki mérkőzés, tét a legjobb 16 közé kerülés. A Nemzeti Sportrádió közvetítésében hallgattunk bele egy rövid időre. Német Kornél, Szabó Bence és Bene Ferenc.
13: Sané megtolja fejével, vissza a labda, Undav, de már les volt. A partjelző mutatja, de a játékvezető keze is fent. Úgyhogy a németeknek hiába volt egy tetszetős támadása, Sané lesen helyezkedett, pedig ki még nem rossz labdát adott, csak éppen Sané előrébb indult, mint ahogy az kellett volna, de Sané is mutatja azt, hogy jó volt az elképzelés Kimik részéről, hát ezek lehetnének azok a szituációk, ahol a németek megverik a paraguayi védőket, és ezzel akár tudnak veszélyt teremteni védelmi vonaluk mögött. Egyébként ugye említettem azt, hogy paraguayi sajtóban írták, illetve a kapitány nyilatkozta, hogyha képesek voltak már megvenni Brazíliát, illetve Argentinát, akkor Németországot is képesek lehetnek. Ugye ez egészen pontosan a Copa Amerikának a csoportkörében volt. 2-1-re verték Argentinát, illetve Brazíliát verték 1-0-ra, úgyhogy a paraguayi csapat ezzel a kapitánnyal alkotott már.
24: Jelenleg a mérkőzés állása a 30. percben, Németország, Paraguay 0-0, 3 órától jön majd a Hollandia, Marokkó mérkőzés, Brazília, Japán 2-1. Ez volt a Sportvilág, köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra. A Sportvilágot hallott.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 23 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet, kerülje az alkohol és a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűzőnapon 11 és 16 óra között, ekkora fizikai munka is kerülendő. A hőségriadóban különösen fontos takarékoskodni az ivóvízzel. Erre hívja fel a figyelmet a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a rendkívüli hőség és a csapadék hiány extrém terhelést ró a vízi közműrendszerre, ezért arra kér mindenkit, hogy mellőzze a pazarlást, és elhalasztható feladatokra, például öntözésre, medencetöltésre ne használjon ivóvizet. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez. Ezt is a miniszterelnök közölte. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt oda irányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. Az eddigi adószakmai elnök helyettes lesz a NAV új elnöke. Tamásné Cinege Csilla célja a jogkövető adózóknak egyszerű és kiszámítható ügyintézést biztosító, továbbá a költségvetési érdekeket és a tisztességes gazdasági versenyt hatékonyan védő adóhivatal kialakítása lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Venezuelában meghaladta az 1700-at a földrengések halálos áldozatainak száma, és több mint 5000 sebesült van. A hatóságok közölték, hogy az idő előre haladtával egyre kevesebb esély van újabb túlélőket találni. Sok hozzátartozó ugyanakkor azt kéri a mentő alakulatoktól, hogy szeretteik holttestét emeljék ki a romok közül. A dél-amerikai országot szerdán 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg, ami több utórengés követett, különösen súlyos volt a pusztítás a főváros térségében és a Karib-tenger partján. 6 emberrel végzett

0: Jók ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz. Hozzátette, a mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz. A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel végzett szúnyoggyérítés mellett Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat. Ismert hazai előadókkal várja a közönséget az idei Dunapart Fest Ráckevén. Július 2. és 4. között mások mellett Geszti, Bájalex és a Slepp, valamint a Tankcsapda koncertjét hallhatják az érdeklődők. A szervezők a rendezvény idején éjszakai hévjáratokkal is segítik a hazajutást. Részletes program a dunapartfest.hu oldalon és a rendezvény közösségi oldalán érhető el. Híreink végén az időjárásról. Holnap a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de a zivatarban viharossá fokozódhat. Éjszaka 19-25, napközben 37-42 fok várható.
1: Műsor ajánlat.
2: Délelőtt. Hogyan ismerhetjük meg legjobban nemzetünk múltját, és miként segítenek ebben a hagyományőrző rendezvények? Mi a tudomány dolga, és mi a népszerűsítő egyesületeké? Hogyan változik a közgondolkodás a magyar múltról? A Kurultáj kapcsán beszélgetünk ezekről a témákról. Horváth Szilárd vagyok, várom Önöket.
1: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
3: Vendégünk Palkovics Mária, a Zsámbéki Nyári Színház szóvivője, szervezője. A teátrum idénre tervezett előadásairól fogunk beszélgetni. Augusztus 4-e és 8-a között rendezik meg a 19. Ördögkatlan Fesztivált Baranyában. A Hagyományok Házában Játéktól a Mesterségig címmel nyílik kiállítás. Balaton Lellén a Szalai Kúriában pedig a Haza Szolgálatában a Szalai Család 1848-1945 című kiállítás várja a látogatókat.
1: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Nagyok.
4: Élete a zene szeretetéről, a kórus muzsika népszerűsítéséről szól. Évtizedeken át formálta a jövő énekzene tanárait és karvezetőit. Fő célja mindig az volt, hogy a közösségi éneklés által ablakot nyisson a mennyországra. Vendégem dr. Ordasi Péter karnagy, zenepedagógus, a Debreceni Egyetem nyugalmazott főiskolai tanára, akit a Magyar Érdemrend lovak keresztjével, Liszt Ferenc díjjal, Artisius díjjal és a Kóta életműdíjával is kitüntettek. Várja Önöket a beszélgetőtárs Beslin Anita.
1: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor kedden este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
5: Titkok tengere. Új sorozat. Minden nap 16 órától a Dunán.
1: Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
6: Szélerőmű fejlesztési programot indít a kormány. Kapitány István szerint legalább 700 megawattnyi új kapacitás kiépítését célozzák meg. A kabinet meglátásában a napelemekre épülő megújuló energiarendszer mellé nagyobb szerepet kell kapnia a szélenergiának is, ezért a hálózat fejlesztésekre további 1,5 milliárd eurót fordítanak. Magyarország területi lehetőségeiről és az energia diverzifikációról is beszélgetünk a következő szűk fél órában. Jó napot kívánok, Csete Beáta vagyok, és tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Hortai Olivért, a Századvég Klíma és Energiapolitikai Intézetének vezetőjét. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
6: No, mielőtt azért a szélenergiáról szót ejtenénk és a tervekről beszélnénk, azért szóljunk arról is, hogy 40 fok körüli hőmérsékletek vannak ugye most mögöttünk és még előttünk is, hiszen majd szerdán várható egy kis enyhülés, akkor már csak 30 fok körül marad a hőmérséklet. De hát ebben az időjárásban, akinek van klímája otthon, az bekapcsolja. Nyilván mindenki igyekszik észszerűen használni, már csak azért is, mert a villanyszámlát is ki kell majd utána fizetni. A

0: kormánynak volt egy felhívása, ugye a napokban Kapitány István tette közzé ezt a felhívást, hogy 6 és 9 között lehetőleg ne használjuk a klímát, illetve azokat az elektromos berendezéseket, amelyek jelentősebb fogyasztással bírnak. Igen ám, de hogyha megnézzük azt, hogy például a lakosság munka után, hogyha a klasszik időpontot nézzük, 4:30-ig dolgozik, bevásárol, összeszedi a gyereket, 6 óra körül hazaér, akkor kezd neki. Bekapcsolja a klímát, esetleg elindítja a mosógépet, a sütőt mondjuk nyilván ilyen hőfokban nem, de hát ezeket a berendezéseket ilyenkor használjuk. Arra lennék kíváncsi, hogy egy ilyen energia megtakarítási javaslatnak mekkora hozadéka tud lenni?
1: Hát ezt majd igazán utólag tudjuk megítélni. Valóban éppen azért ilyenkor van a csúcs terhelés, mert a lakossági igények ilyenkor felfelé hajtják a villamosenergia igényeket. Talán érdemes egy lépést hátralépni, és azoktól a nagy megatrendektől, nagy folyamatoktól indítani, amelyek következményeképpen eljutottunk abba a helyzetbe, hogy most ez a nagy meleg, ez jelentős kihívás elé állítja Európa szerte a villamosenergia rendszereket. Két nagy folyamat van, amit mindenképpen érdemes megnevezni, és amik már évek óta tartanak. Az egyik az az elektrifikáció. Ez azt jelenti, hogy egyre növekednek a villamosenergia igények, dacára annak, hogy a fejlődő országok összesített energiaigénye tipikusan csökken. Egyszerűen egyre több a kütyünk, szerkesztőasszony felvetette a légkondicionáló berendezéseket, egyre több háztartásban van légkondicionáló berendezés, és a másik ilyen megatrend az szintén részben ebből következik, hogy a csúcsigények azok gyakrabban, vagy az azokhoz kapcsolódó rekordok nyáron dőlnek meg, ugyanis a fűtési igények mellett a hűtési igények egyre markánsabban befolyásolják a villamosenergia rendszert. A javaslat vagy felszólítás, ami a magyar kormányzattól érkezett, az egyelőre csak egy javaslat, tehát ilyen értelemben a helyén kell kezelni, de abból a szempontból azért mégiscsak szemléletes, hogy egy újfajta szemléletmódot mutat, ami egyébként Európában számos más tagállamban jellemző, ugyanis ezt az új helyzetet az energiapolitika különböző módokon próbálja kezelni. Az egyik hagyományos megközelítésmód az az, hogy a növekvő csúcsterhelésekre új kapacitások fejlesztésével kell reagálni, és így kielégíteni azokat az igényeket, amelyek a lakossági vállalati szereplők részéről keletkeznek. A másik megközelítésmód, és ez az, ami most felütötte a fejét, az az, hogy meg kell próbálni valamilyen módon rávenni a fogyasztókat arra, hogy a fogyasztási szokásaikat bizonyos mértékben igazítsák hozzá a villamosenergia rendszer aktuális állapotához, a termelési képességekhez. Ezt keresletoldali szabályozásnak, vagy keresletoldali válasznak nevezhetjük. Itt még szabályozásról nincs szó, csak egyfajta válaszról. Az egésznek az a gyökere, hogy ahogyan növekednek a villamosenergia igények, és emellett egyre több és több az időjárás függő megújuló a rendszerben, úgy egyre nagyobb szükség van rugalmas kapacitásokra is, illetve úgy általánosságban rugalmasságra a rendszerben, és az, hogyha a háztartások, lakosok hajlandóak ehhez igazodni, az valamelyest növelheti a rugalmasságot. Persze kérdés az, hogy a háztartások mennyiben képesek tudnak, akarnak a villamosenergia rendszerhez alkalmazkodni, ahhoz illeszteni a fogyasztási döntéseiket, hogy mikor mosnak, vagy mikor használják a légkondicionáló berendezéseiket, hogy éppen mennyi erőmű áll rendelkezésre. Én azt gondolom, és alapvetően az empirikus irodalom is ezt mutatja, a korábbi tapasztalatok, hogy tipikusan túlbecsülik ennek a potenciális hatását.
0: Ugye a rugalmasságot az elmúlt években jelentősen segítette, vagy segíthette, és akkor majd itt beszéljünk arról is, hogy valójában milyen mértékben Az, hogy az előző kormánynak olyan napelem telepítési programjai voltak, amelybe a lakosság be tudott kapcsolódni, és nagyon sokan éltek is ezzel a lehetőséggel. Ez mennyiben mentesítette egyébként a villamos energia hálózatot?
1: Egy picit pontosítanék, ha megengedi szerkesztőasszony, nem önmagukban a napelemes programok azok, amelyek a rugalmasságot segítették, hanem hogy az elmúlt években már a napelemes programokban rendre megjelentek az energiatárolók is, mint támogatott beruházásformák, akár a lakossági, akár a vállalati szereplők számára, sőt a vállalati szereplőknél nagy energiatároló projektek is kaptak segítséget, hogy megvalósulhassanak, és ezeknek a következményeképpen az energiatárolók aktuális teljesítménye most arra 100 megawatt fölé növekedett, ez mondjuk 2 évvel ezelőtt körülbelül 30 megawatt volt, tehát az elmúlt 2 évben már volt egy jelentős növekedés, és hogyha a folyamatban lévő beruházásokat még ide vesszük, akkor ez néhány hónapon belül még nagyobb emelkedést produkálhat. Tehát a napelemes programok, a beépített napelemes kapacitások, azok inkább kapacitás, termelőkapacitás fejlesztésként értelmezhetőek. Ezeknek az eredménye az, hogy a tavalyi évre Magyarországon a villamosenergia mixben már az előállított, belföldön előállított energia tekintetében nemzetközi viszonylatban is kiugróan magassá vált a napelemek, illetve a megújulók aránya, de a rugalmasságot szűkebb értelemben inkább az energiatárolók segítették, és hát a villamosenergia rendszer átalakulása eredményezte azt is, hogy egyszerűen a rugalmassági igények, és részben a növekvő napelemkapacitások, hogy a rugalmasságra egyre nagyobb és nagyobb igény keletkezett, és hogyha megnézi szerkesztőasszony az előző kormány elmúlt néhány évi energiastratégiáját, vagy akár az új kormány energiastratégiáját, ami most kibontakozóban van, a rugalmassági szempontok azok megkülönböztetett figyelmet kapnak.
0: Ugye az energiatárolók kérdése, amit ön is említett, régóta napirenden van, az előző kormány részéről is többször elhangzott, hogy ezeket kell bővíteni, ezt kell megoldani, mert részben ugye a napenergiatárolása miatt is, illetve hát most már a szélerőművek is úgy tűnik, vagy a szélerőművek kérdése is úgy tűnik, hogy élesedik a közeljövőben, vagy legalábbis a kormány tervei szerint. Mennyi energiatárolóra van szükség ahhoz, és akkor itt nyilván megint visszább kell menni a kérdésben, mert hogy mennyi szélturbinát bír el Magyarország, mennyire van szükség, mekkora részét tudja az energiamixben kiváltani, vagy átvenni ugye a villamos energia termelésben a szélturbinák által termelt energia.
1: Amiben súlypont áthelyeződés vagy változás történt az a közelmúltban, az elmúlt néhány hétben, az a mérték. Tehát a korábbi kormányzat is egy nagyszabású energiatároló fejlesztést kezdett már meg néhány évvel ezelőtt, és kívánt végrehajtani a következő években. A korábbi kormányzat célkitűzése az volt, hogy a jelenlegi valamivel több mint 100 megawattos teljesítményt 2030-ig 1000 megawattra növelje, ami már bizonyos időszakokban a villamosenergia, a belföldi villamosenergia termelésnek már akár a 15-20%-át is képes lenne áthelyezni. Ebben ami újdonság, hogy a múlt héten az új kormányzat energiaügyi és gazdasági minisztere aláírt egy olyan közös uniós kezdeményezést, amelyben vállalta, hogy 700 megawatt teljesítményt épít a következő években. Ezt 22 tagállam írta alá. Ez az új közös együttműködés, ez valamiféle finanszírozási, új finanszírozási formát tehet elérhetővé, de ennek a keretei, a kontúrjai még nem látszódnak teljes egészében, ugyanis ami a közös finanszírozási lábát jelenthette volna az Európai Bizottság eredeti javaslata alapján, azt a svédek meg torpedózták. Úgyhogy ez az, ami egyfajta többlethaszonként jelentkezhet ebben a koordinált programban. Ami egy további kérdés, hogy inkább költségként vagy lemondásként jelentkezhet, az pedig az, hogy bizonyos szabályozásokat be kell várhatóan vezetni ebben az együttműködésben. Tehát például a most elérhető információk alapján is vállalja Magyarország ebben a programban, hogy a tarifákat dinamikusabbá teszi. Egyelőre még nem világos, hogy ez a lakossági tarifákat, a rendszerhasználati díjakat, vagy pontosan mit jelent majd, de az egész elvárásrendszer az a rugalmasabb, dinamikusabb tarifák irányába mutat, amelyek jobban lekövetik a villamosenergia piac napon belüli változását. A másik jelentős súlypont áthelyeződés az a szélerőművekben tapasztalható. Itt az előző kormányzat 2024-ben enyhítette a korábbi szabályozást, és az azt követő terveiben a jelenlegi valamivel több mint 300 megawattos beépített kapacitást a háromszorosára kívánta növelni 1000 megawattra. A múlt héten Kapitány István azt jelentette be, hogy a következő években összesen 4000 megawattnyi kapacitásra fognak majd megjelenni pályázatok. Tehát itt a belföldi villamosenergia rendszerben több zsetont rak majd, hogyha szabad így fogalmazni, a szélenergiára, a szélerőművekre, mint amit a korábbi kormányzat tervezett. Arról, hogy ez mit fog eredményezni összességében rendszer szinten, arról hosszasan lehetne vitatkozni. Ez, hogy Magyarországnak mennyi az ideális beépített szélenergia szintje, ez egy nagyon hosszú, nagyon régóta tartó vita, aminek a kifutása azon is múlik, hogy milyen típusú támogatást nyújt majd a szélerőművekhez, hogy kik építhetnek majd szélerőműveket. Az új kormányzat azzal érvel, hogy az egyébként rendkívül nagy beépített napelemes kapacitás mellett az időjárás függésből fakadó bizonytalanságot kiegészíthetik a szélturbinák, és a nagy mennyiségű szélturbina bizonyos esetekben, bizonyos időszakokban ellensúlyozhatja a napelemek okozta bizonytalanságot, tehát amikor nem süt a nap, akkor nagyobb eséllyel fúj a szél, és így összességében az időjárás függő megújulók azok képesek lesznek termelni. A kritika, ami megfogalmazható ezzel a szemlélettel kapcsolatban, hogy a szél erőművek termelése még kiszámíthatatlanabb összességében, mint a napelemek termelése, így az ilyen mértékű időjárás függő megújuló kapacitás fejlesztés az összességében növeli a villamosenergia rendszer egészének a bizonytalanságát, kiszámíthatóságát, illetve annak az esélyét, hogy előforduljanak olyan pillanatok, amikor nem áll rendelkezésre elegendő villamos energia, és szükség van más típusú rugalmas kapacitásra, és itt jönnek be a támogatási szempontok, hogy felvethető az a kérdés, hogy nem lenne érdemes azt a pénzt, amit a szélturbinák fejlesztésére szán a kormányzat, rugalmas, szabályozható kapacitásokra áldozni, vagy akár még több energiatároló beépítésére.
0: Innen folytatjuk, mert nagyon sok kérdést felvetett itt az elmúlt percekben. Engedje meg, hogy egy kicsit korábbi gondolatához még visszakanyarodjak. A dinamikus rezsitarifák bevezetéséhez, hogy a fogyasztók számára ez mit jelent?
1: A fogyasztók szempontjából ez tipikusan áremelkedést jelent, ugyanis napon belül nagyon nagy változások tapasztalhatóak a tőzsdei villamosenergia árakban, illetve a dinamikus tarifáknak végső soron az a céljuk, hogy rávegyék a fogyasztókat, hogy azokból az időszakokból, amikor magas a villamosenergia, ezekben az időszakokban éppen azért magas a villamosenergia ára, mert akkor van igény normál esetben az áramra, ezekből az időszakokból áthelyezzék a fogyasztásukat alacsonyabb ár környezetű időszakokba. De hogy a tapasztalatok azt mutatják, hogy a fogyasztók nem képesek teljes egészében áthelyezni a fogyasztásukat, így továbbra is marad valamekkora része a fogyasztásnak abban az időszakban, amikor drága, és csak korlátozottan tudják a fogyasztásukat áthelyezni azokba az időszakokba, amikor olcsóbb a villamosenergia, ezért összességében a fogyasztók többségénél az ilyen típusú dinamikus tarifa szabályozás az tipikusan áremelkedéshez vezet. Tehát a fogyasztók szempontjából a dinamikus tarifaképzés az tipikusan egy kedvezőtlenebb helyzetet teremt. Ráadásul foglalkozni kell a dologgal, aminek a kihívás részét nem érdemes alábecsülni, tehát alig ha várható el minden egyes háztartási fogyasztótól, hogy folyamatosan nyomon kövesse az aktuális villamosenergia árakat, annak ellenére, hogy vannak olyan nemzetközi próbálkozások, hogy erre rávegyék a fogyasztókat, ez tipikusan korlátozottan sikerül. Aki a nyertese ennek a, vagy amelyik szegmens a nyertese egy ilyen típusú tarifának, az a villamosenergia rendszer egésze, vagy a rendszer kiegyenlítése, fenntartása, ugyanis azáltal, hogy a dinamikus tarifák az árjelzéseket egészen akár a háztartási fogyasztók szintjére leviszik, azáltal valamekkora hatást képesek lehetnek gyakorolni a terhelési görbe, a fogyasztási görbe kiegyenlítésére. Itt azért a tapasztalatok azt mutatják, hogy annyira markáns hatást nem képesek gyakorolni, tehát összességében az elmúlt években azt tapasztalhattuk, hogy azok a tagállamok, országok, akik ilyen típusú dinamikus tarifával próbálkoztak is, csak nagyon óvatosan tették ezt, ezért Magyarországnak is célszerű lenne, még hogyha a kormányzat azt a döntést hozza is, hogy az Európai Unió azt az elvárást fogalmazza meg, hogy dinamikus tarifákat kell bevezetni, akkor is nagyon óvatosan hozzányúlni ehhez a kérdéshez, mert potenciálisan komoly költségeket is róhat a fogyasztóra.
0: No, hát nyilván várjuk ezzel kapcsolatban a fejleményeket, beszéljünk még a szélerőművekről, illetve vissza a szélerőművekhez. Milyen tényezők döntik azt el, hogy mekkora kapacitásra van szüksége Magyarországnak, vagy egy Magyarország méretű és elhelyezkedésű országnak? Itt mind a kettő nagyon fontos lesz, mert hogyha a méretről beszélünk, vannak kisebb országok Magyarországnál, kisebb országok, mondjuk fele akkora országok, ahol rengeteg szélerőmű működik, ez például Hollandia, de hát azért mégiscsak egy tengerparti ország. Beszélünk, ahol egyébként a tengerben is vannak ugye ilyen szélerőművek. Arra próbálok utalni, hogy ugye egészen más klímáról beszélünk, és a szélmintázatok is egészen mások. A másik kérdés viszont ezzel kapcsolatban, hogy mennyire kiszámítható itt a klímaváltozás közepén, mennyire kiszámítható az, hogy 1-2-3-4-5 év múlva ezek az egyébként költséges szélturbinák, ezek mennyi energiát tudnak termelni, éppen az időjárás kiszámíthatatlansága miatt.
1: Szerintem a helyes kormányzati testtartás ezekben a kérdésekben az, hogy a piaci szereplőkre, a beruházókra érdemes hagyni ezeket a kockázatokat és ezekkel a kockázatokkal kapcsolatos döntéseket. Éppen azért, amiket szerkesztőasszony is felvett, mert egy borzasztó komplex kérdéskörről van szó. Az, hogy egy országnak mi az ideális energiamixe, az múlik az, hogy mekkora a villamos energiafogyasztása, mik a társadalmi fogyasztói vállalati elvárások, múlik azon, hogy milyenek az import-export ambíciói, és egy sor más kérdésen is. Tehát én inkább abban az energiapolitikai megközelítésmódban hiszek, hogy érdemes nagy általános irányokat kijelölni, és azon belül mozgásteret hagyni a beruházóknak. Magyarország jelenleg a villamosenergia igényeinek körülbelül az ötödét importálja, a tavalyi évben ez valamivel több mint 20% volt. Tehát szerintem egy fontos ambíció, különösen akkor, hogyha a villamosenergia igények növekedésével, új beruházásokkal, ipari beruházásokkal számolunk, akkor egy fontos ambíció az, hogy fejlesszük a kapacitásainkat, az villamosenergia termelő kapacitásainkat, és próbáljuk meg szinten tartani, vagy hogyha lehet, akkor még jobban ledolgozni a villamosenergia import igényünket. Ez néhány évvel ezelőtt még 30% fölött volt. Az, hogy a belföldi termelésben ez milyen arányokat jelent, az bizonyos értelemben a korábbi stratégiai alapján egy adottság, ugyanis itt már most is a nukleáris energia az, ami a legnagyobb szeletét hasítja ki a belföldi termelésnek, ez a tavalyi évben 46-47 5% volt. A paksi bővítés megvalósul 2030-at követően, és a jelenlegi blokkok üzemidejének meghosszabbítása történik, amiről azt gondolom, hogy szakmai konszenzus van, hogy mind a kettő projekt nagyon nagy segítséget jelentene a villamos energia rendszer egész a szempontjából, akkor a nukleáris technológia aránya még tovább növekedhet a következő években, vagy mondjuk következő 10 évben. A második legnagyobb kategóriát a napelemek jelentik. Itt a tavalyi évben részesedésük már belföldi teljes termelésben 27-28%-ra emelkedett, és ezután jön a gáz, földgáz 15-16%-ot jelent, és akkor utána a kisebb szereplők, lignit már csak 3%-ot, és a szélturbinák azok jelenleg 1,5%-ot képviselnek. Tehát látható, hogy a jelenlegi állapot, vagy elképzelések, vagy a korábbi elképzelések alapján úgy néz ki a magyar energiamix, hogy van egy nagyon jelentős alaperőművi kapacitás, ami atomenergiát jelent, vannak rugalmas erőművek, amik tipikusan gyorsindítású földgáztüzelésű erőműveket jelentenek, van egy viszonylag nagy beépített napelemes kapacitás, ami az időjárás függő lábát jelenti, és emellé épülnek be energiatárolók. Az, hogy az időjárás függő termelők arányát célszerűen érdemes-e tovább növelni, az már egy szakmai vitában nem mindenki ért egyet. Az, hogy ezen belül a napelemeket és a szélturbinákat milyen mértékben érdemes súlyozni, ez is egy következő szakmai kérdés, amiben nem mindenki ért egyet. Hogy pontosan mennyi gáztüzelésű erőmű lesz a rugalmassági kapacitások miatt, ez is egy nyitott kérdés. És mivel ezek mind-mind nagyon komplex kérdések, ezért én azt gondolom, hogy például arra a célra, hogy minél több legyen a megújuló kapacitás, arra érdemes szabadságot biztosítani a piacnak, hogy ők maguk dönthessék el, hogy mekkora mennyiségű napelemes kapacitást, mekkora mennyiségű szeles kapacitást építsenek. Amögött, hogy egyébként 10 évvel ezelőtt a szél erőművek, azok korlátozottan, vagy az kormányzat lekorlátozta ezeket, az volt az érvelés, hogy az akkori Európai Uniós támogatási rendszerben a tarifaszabályozás, amivel arra ösztönözték a piaci szereplőket, hogy építsenek szél erőműveket, az az időjárás függés okozta bizonytalanságból fakadó többletköltségeket egy az egyben levette a beruházók válláról, és áthárította a fogyasztókra. És hogyha az a prioritás, hogy a fogyasztói árak alacsonyak legyenek, akkor ilyen típusú többletköltségeket, kockázatokat csak korlátozottan célszerű a fogyasztók vállára tenni. Tehát csak összefoglalva csak annyit szeretnék mondani, hogy nem határozható meg egyetlen univerzális energiamix, ami Magyarország vagy más országra nézve a lehető legjobb lenne. A technológia változása, a földrajzi adottságok és egy sor más dolog ezeket organikusan és folyamatosan befolyásolja.
0: Akkor ezek után viszont fel kell tennem a kérdést, mert én azért éreztem némi bizonytalanságot a hangjában, vagy legalábbis abban, amit elmondott, hogy azért nem biztos, hogy ez lesz az, ami a teljes biztonságot nyújtja Magyarországnak az energia ellátásban, hogy milyen lehetőségek vannak, vagy lehetnek még.
1: Hát szerintem 4000 megawatt új beépített szélkapacitás mögötti érv, az nem elsősorban ellátásbiztonsági. Úgy általánosságban azt gondolom, hogyha az időjárás függő megújulókat nézzük, akkor, és most szűk értelemben az ellátásbiztonságról beszélek, akkor az egyetlen releváns érv, ami felvethető mellettük, az a decentralizáltság, tehát hogy mert több kicsi kapacitásról van szó, mint az erőművek esetében, ezért ez nyújthat valamiféle ellátás biztonsági pozitívumot, de ezeken felül az időjárás függő megújulókra úgy gondolni, mint amelyek a rendszer biztonságát segítik, az szerintem nem megalapozott. Ellátásbiztonsági szempontból jelenleg Magyarország számára, és ez egyébként más Európai Uniós országokra is igaz, az igazi hiányt a szabályozható erőművek jelentik, amelyek képesek hozzáigazolni, vagy amelyek termelését hozzáigazítja az üzemeltető, működtető az aktuális igényekhez. Ezen felül szerintem Magyarországnak nagyon fontos, és ez a beszélgetés korábbi részében is felmerült, hogy kellő alaperőművi kapacitásokkal rendelkezzen, tehát az atomenergia kérdése az megkerülhetetlen. Az időjárás függő megújulókra politikai, társadalmi igény keletkezik, illetve a decentralizációból fakadóan érvelni lehet mellettük, illetve azt gondolom, hogy egy energiamixben, mivel már a beruházási költségeik azok lecsökkentek, ezért valamekkora arányban elférnek, de szerintem az elsődleges érv a megújulók mellett semmiképpen sem az ellátásbiztonság növelése, inkább a rugalmasság fejlesztése, a hálózat fejlesztése, ezek azok, amelyek az ellátásbiztonságot segítik.
0: Innen folytatjuk legközelebb. Hortai Olivér, a Századvég Klímai és Energiapolitikai Intézetének vezetője volt a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Valamennyi kollégám Mali Andrea és Rozbora Zoltán nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szép napot kívánok, minden jót, Csetebeltet hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
1: Az ANZIX, azaz képeslap a magyar nyelv értelmező szótára szerint levelező lap, amelynek egyik oldalán kép van, és persze van olyan is, ahol több kisebb kép található a felületen. Nos, egy ilyenféle műsor következik most Vámosatyáról, ahol már jártunk 2 éve, de akkor csak a Büdivárról és a több száz éves templomáról esett szó. Az idén ismét elmentünk, és a múlt heti műsorunkban megmutattuk, hogyan restaurálják a templom falain fellelt életfa motívumokat, valamint a felirat és freskó töredékeket, tehát most elindulunk egy kis falujárásra. Vámosatya Magyarország keleti részén, Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében a Tisza jobb partján fekszik, itt kalandozunk ma, jó napot kívánok! A tájház és látványtárba érkezünk meg. Az én beszélgető társaim Krutila Józsefné Marika polgármester, illetve Szoták Erika Irén. Polgármester asszonyhoz fordulok, akkor hogy melyik épületbe érdemes nekünk kezdeni?
2: Kezdjünk akkor itt ebbe, mert ez volt annak idején úgy tervez, hogy itt a tiszta szoba, meg minden, ami a települést jellemzi.
1: Ez egy régebbi parasztház, ebben megyünk akkor be, gyönyörű fehérre messzelve, egy picike tábla itt az ajtó mellett, hadrendvédelem és helytörténeti kiállítás, és rögtön egyenruhákba futunk, és akkor kérem szépen Erikát, hogy ne is menjen messzire, hogy akkor ez rögtön a Vám és pénzügyőrségnek, vagy a Vámosságnak valamilyen ilyen emlékszobája?
3: Hát Vámos atya Vámos előtt aggal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy Vám szedési joga volt, tehát egy helyiség, ami bemutatja a Vámnak a történetét, egyenruhák, kitüntetések, szeszmérőgép, kiadványok, a régi határátkelő helyeknek a térképét is látni, vámzárak, repülőgépnek a jelzései, tehát minden olyan dolog itt megtalálható, ami a Vámmal kapcsolatos.
1: A Vámokról ugye annyit mondjunk el, hogy ez addig működött, amíg le nem csapolták a környékben a mocsarakat, mert ugye addig az itteni hidakon lehetett átkelni, és akkor utána ez a lehetőség megszűnt. Nagyjából mikor szűnt meg ez az időben?
3: Ez egy sóútvonal volt egészen Munkácsig, tehát az 1900 éveknek az elején megszűnt a vámszedés jog.
1: Ha ezt már megbeszéltük, hogy az első tag a Vámos az érthető, az atya az miből eredt?
3: Atya Atiász néven birtokosok éltek itt, és az ő nevük alapján lett az atya utótagunk.
1: Melyik a legkorábbi Vámos emlékruha, eszköz, bármi, amit itt látunk?
3: No, ez az 1885-ös mintázatú huszár fazonú pénzügyőr egyenruha. Gulyás úr, aki a kiállítás anyagának a zöme az ő tulajdona volt, azt mondta, hogy 2 létezik belőle, egy nálunk van, és egy pedig Budapesti Múzeumban.
1: És ezt úgy képzeljék el, hogy ez még ilyen felülötöltös puskával van, rendes karddal az oldalán, és hát ilyen zsinóros mente szerűség volt még rajtuk, és innen jutunk el egészen a VPOP és egyenruháig.
3: Így van.
1: Ez akkor a Vámos rész. Merrefele érdemes nekünk tovább menni?
3: Hát mehetünk a hadtörténetbe.
1: Ahhoz egy szobával kell arrébb menni, és akkor oha, hát hogy itt akkor az ágyútól a különböző töröken, kardokon keresztül puskák. Na hát azt például nem is tudom, az tudják mire hasonlít, mint ami a foci VB-n volt, ez az úgynevezett vuvuzela. Ez valamilyen kürtszerűség.
3: Ez puskaportartó. Be lehetett a két végét dugni, és akkor nem ázott el, ha esetleg esett az eső.
1: Na, azt mondja, Pálfi Balázs a szerkesztő mutat egy feliratot, lelőtt szovjet vadász repülőgép nehéz gép puskája, ez az, ami itt feketélik felül és hajlik a csőre?
3: Igen, azért hajlik, mert hogy zuhanás közben ez megsérült és így maradt.
1: De itt zuhant le valahol a környék?
3: Nem pontosan itt, valószínűleg, hogy Magyarországon, mert hogy ez a gyűjtemény, amit mi itt látunk, dr. Gulyás Istvánnak az adománya, ajándéka, aki Tarnaméren a rendőrmúzeumot is berendezte, ezeket az anyagoknak a 70%-át ő hozta, az ő adománya.
1: Az emlegetett Gulyás István a település egyik díszpolgára, és a továbbiakban még szóba kerül egy másik díszpolgár, dr. Szabó József is. Mindkettőjük sok-sok tárgyal és tudással gyarapította a falut. Emlegetjük majd még a korábbi polgármestert, Szász Józsefet is, aki 1994 és 2024 között, tehát 7 cikluson át volt a falu első embere. Sajnos 2026 februárjában elhunyt, tehát ő már nem lehetett a kalauzunk, de vissza a jelenbe, folytatjuk a gyűjtemény bejárását. akkor olyan nagyokat ugrunk az időben, hogy ahogy belépünk a baloldali falon vannak a honfoglaláskori dolgok, utána jön ez a már említett lelőtt szovjet vadászrepülőgép, egy fal alarrébb 48-49, és akkor a harmadikon pedig már a 20. században vagyunk, mert hiszen Lenin, Stalin, Hitler, Churchill és a többiek megjelennek azon a falon.
3: Ez a szoba is nagyon jó arra, hogy volt nekünk olyan, amikor az iskolás gyermekek egy történelem dolgozatra, vagy mentek valamilyen versenyre, akkor innen szerezték meg maguknak a tudnivalókat.
1: Krutila Józsefné Marikához, polgármester asszonyhoz szól a kérdés, hogy minek után ő ingázik, mert hogy ő nem Vámosatyán lakik, honnan ingázik?
2: Vásárosnaményból.
1: Biztos, hogy emlékszik arra, amikor először bejött ebbe a gyűjteménybe, mi az, ami megütötte a szemét, vagy amin elcsodálkozott?
2: Hát igen, emlékszem rá, mert ugye a polgármesterrel régi jó kapcsolatot tartottunk fenn, és ugye mindig mondta, hogy gyere, nézd meg, hogy miket hoztunk, mik vannak.
1: Ez az elődje.
2: Igen, én nagyon el voltam csodálkozva, hogy egy ilyen pici kis faluba ekkora történelmi kiállítás, meg rengeteg eszköz, amit ugye használtak, hogy is került ez ide, és akkor ugye elmondta a történetet, hogy dr. Szabó József tanár úrral ő megismerkedett, és akkor ő meg még bevonta hozzá dr. Gulyás Istvánt, és így ugye ők hárman ezeket a dolgokat idehozták, és én megígértem, hogy ugyanilyen színvonalon, ahogy most van, tehát ugyanígy fogom rendbe tartani.
1: Tehát amikor beléptünk, akkor ugye elindultunk a Vámosoktól, eljutottunk a pénzügyőrökig, akkor ebben a szobában szintén történelmi kiállítás, honfoglalás, mondjuk ugye a 20. század közepéig, és hogyha átmegyünk az épületnek a másik végébe, a másik szobába, aha, hát ott is történelem van, igen, mert hogy itt is megjelenik a 20. század, de ennek a szobának mi a koncepciója?
3: Hát ez egy rendvédelmi szoba, egészen a betyár csendőkorszaktól megkezdve, munkásőr egyenruháig, kitüntetések, fotószék található, aztán a magyar királyi csendőrségnek a különböző fegyverei, aztán az 56-os tábla, ami még a falon van, régi magyar címerek, zászlók, és van nekünk 5 bábunk, ami magyar csendőr-rendőr filmeknek a szereplői voltak, akár a Kisvárosban Hollósi Frigyes, aztán Koncz Gábor, vagy Csupati a Kántor című filmből, és Görben Óra a Linda szerepében.
1: Azt mondja ez meg nekem, hogy a bicikli, ami oda az előbb felsorolt színészek elé van letámasztva.
3: Csendőrkerékpár volt, régen a csendőrök ilyenekkel járták a határt, a falvakat.
1: Polgármester asszony, ugye ezt ne felejtsük el, hogy azok a gyerekek, akik ma mondjuk általános iskolások, még középiskolások is bőven 2000 után születtek. Tehát nekik még a 20. század közepe is mondjuk ott a második világháború, hát abszolút történelem. Hogy mi az, amire rácsodálkoznak, mi az, ami leginkább megakad a szemük?
2: Szerintem ezeken a csendőruhákon, ez nagyon szokott tetszeni a gyerekeknek, meg a fotószékünk, tehát abban nagyon sokat szoktak fotózkodni.
1: Ugye mondtuk, hogy van egy másik épület is, az konkrétan ezzel a házzal szemben van.
3: Ott Vámosatyának a története található.
1: De még mielőtt belépünk, azért ezt meg kell beszéljük, hogy itt az ajtófélfa mellett 2 férfinak van felfestve a portréja.
3: A Vámosatya határában lévő Büdivárnak voltak a főispánjai, az idősebb Büdi Mihály, ez pedig az ifjabb Büdi Mihály.
1: Azt mondja, hogy helytörténeti kiállítóhely Vámosatyán mutatja a tábla az ajtó felett. Na, ez egy régebbi ház egyébként, mert hogy itt még jobban le kell hajolni, hogyha az ember belép, és akkor ahogy már azt Erika mondta, itt van ifjabb és idősebb Büdi Mihálynak a portréja, illetve mellette rengeteg fegyver.
3: Meg a jancsikályha, a varrógép, ez a régi főző lapszerűség a vámosatyai lakosoknak a felajánlásából.
1: Közben azt nézem, hogy még a természetvédelem is megjelenik egy táblán, illetve a műemlékek, a templomot felismerem. A természeti értékeknél mit tartanak fontosnak helyben?
3: A Vámosatya határába pont van a 600 hektáros bockereki erdő, ami a Beregnek a tüdeje néven is szerepel.
1: És egyébként megjelenik, szerintem az keresztszemes hímzés, nem? Ami ott a Vámosatya feliraton van. Olyat még tud valaki készíteni a településen?
3: Vannak, akik azért még tudják csinálni, de inkább az idősebb korosztály.
1: Polgármester asszonynak mesélem, hogy 2 évvel ezelőtt mi már jártunk itt. Egyrészt azért, mert akkor még nem ő volt a polgármester, és nem én voltam a riporter, de beszéltünk abban a műsorban a Büdi várról, illetve annak a romjairól, és hogy oda szoktak például osztályokat kivinni. Ezen kívül mi mindenre használják még a romokat, mi mindent tartanak ott?
2: Hát most volt egy koncertünk a Németh Nyiba Sándor, Sándorral és Dévai Nagy Kamillával. Akkor voltak itt nálunk az íjászok is, és nagyon jól sikerült a koncert, tehát sokan kijöttek a településről, és meg ugye eleve ott voltak az íjászok, úgyhogy nagyon jól sikerült ez a koncert ott. Hát meg igazából ugye a gyerekek, akik jönnek a környéken ilyenkor nyáron, mikor táborokban vannak, ők szoktak nagyon sokat biciklis túrákat szervezni ott.
1: Polgármester azt mondja, ugye 2 éve polgármester. Na most egy picit beletekintve az itteni közösség életébe, hogy munka lehetőség például mennyire van, mennyire alvó település Vámosatya?
2: Hát igazából a lakosságnak olyan 70%-a idős, ugye már mindenki nyugdíjas. Hát a fiatalok vannak, akik eljárnak dolgozni, meg ugye a közmunkaprogram, ennyi lehetőség van itt a településen, meg hát persze ugye a gazdaság, ami nem a legutolsó, mert rengeteg föld van, almások, meg hát ugye a kukorica, a napraforgót.
1: Állatokat tart valaki?
2: Na, igazából az állat már nem jellemző, tehén ilyesmi nem nagyon, a juhászat inkább.
1: Szolgálati közlemény. Időutazást teszünk mindjárt, hiszen olyan témába botlottunk a rádió archívumát böngészve, ami kihagyhatatlan, amiből idézünk egy 1980-as dokumentumműsor a 20-as stúdió sorozatából. Volt itt egy 13 éves állami gondozott kisfiú, Jancsik Pisti, aki 9 évet élt Vámosatyán nevelőanyjával, Baksa nénivel. Aztán a gyermeket a szülőanyja kérésére áthelyezték egy budapesti nevelőotthonba. Történt mindez azért, hogy a biológiai anya könnyebben juthasson lakáshoz, és tette mindezt annak ellenére, hogy maga a gyerek sem szeretett volna elmenni Vámosatyáról, ahol mondtam előzőleg 9 évet töltött. Végül 1 év volt az az idő, ameddig Budapesten maradt, utána visszakerült Vámosatyára. Erről fogunk beszélgetni Bákainé K.S. van Borbálával, aki maga is nevelőszülő, de előtte hallgassunk meg egy rövid bejátszást.
4: Szép út ez, Pista.
5: Igen.
4: Most nagyon izgatott vagy, mert már közeledtünk ám Vámosatyához.
5: Igen. Alig hiszem, hogy odaérjünk. Ott szeretném már látni anyut.
4: Viszel-e valami ajándékot neki?
5: Igen, viszek neki, amit az igazgató bácsi küldött. Csokit, narancs, citromot.
4: Sok barátod volt?
5: Igen, majdnem az egész iskola az volt. Ódosz József, Liba Barnusz, Révés Csaba, Simon András, a Bakó Bandi, Bálkai Károly.
4: Szép falu, Vámosatya?
5: Igen, van ott neki templomjuk is, és legelsőbbet ott szedték az első vámot, és erről kapta a nevét Vámosatya. Már itt is van. Itt most már megkezdenek a házak. Mi még egy buszmegállóval odébb lakunk.
4: Hogy kell menni, egyenest, vagy mikor kell befordulni?
5: Egyenest, és majd ott egy tónál kell befordulni. És ottan egyenest kell menni, 6 házat, és ott vagyunk. Szabadság utca. Itt van a kisboltunk, itt a buszmegálló, a kisbolttal szemben. Még megyünk, és majd ennél a ház nálunk meg, onnan, itten. Itten, piros kapunám. Igen, ez az, amiről beszéltem.
4: Na Pisti, most menj be szépen egyedül, jó? Vedd fel a kabátod.
1: Bákainé K.S. van Borbálának nagyon sok érzelem hullámzott végig az arcán. Ismerős szituáció, vagy ismerős történet?
5: Ismerős, igen. Én 79-ben kerültem ide, azért őket is ismertem.
1: Kiket ismert belőle?
5: A Varga Dénest, a Jancsik Jancsikot, Lukács Ibolyát, meg még többen is voltak ott.
1: Utólag így, akkor most majdnem 46 év távlatából visszahallgatni ezt, az felkavaró?
5: Hát, igen. Van benne szép is, rossz is.
1: Konkrétan a Pistit, Jancsik Pistit ismerte akkor ezek szerint?
5: Hát így az iskolából ismertem.
1: De a történetét azt tudta?
5: Hát így nem tudtam. De velem is megtörtént ugyanez.
1: Hogyan?
5: Hát engem is hazavittek a szüleim, de engemet úgy vittek haza, mint állami gondozott. Úgy akartak nevelni továbbra is.
1: Igen.
5: Hát csak én nem éreztem ja otthon, és vissza kérettem ide magam Vámosatyára.
1: Mennyit volt otthon?
5: 1 évet.
1: És utána gond nélkül visszaengedték?
5: Hát igen, vissza bekerültem az intézetbe, onnan meg kértem, hogy visszahelyezzenek ide. Mert itt jobb volt. Itt kaptam ennivalót, fedél volt a fejem felett.
1: És állami gondozatból már a szintén nevelőszülő lett?
5: Igen, hogy adjak esélyt több gyermeknek is. De ez intézetben nevelkedjenek.
1: Hány gyermek nevelkedik most magánál?
5: 2 kislány.
1: Hány évesek?
5: A nagyobbik 17,
6: a kicsi meg 7.
1: És mióta?
6: A nagyobbik az 5 éve, a kicsi meg 2 éve.
1: Polgármester asszony mondja, hogy előtte is volt két kislány, akik viszont elmentek.
6: Igen, hát azokat nem akartam megkérni. Nagyon megszerettem, de hát muszáj, négy elvitte haza Budapestre.
1: Ez ilyenkor hogy működik, hogy 18 éves korukig maradhatnak, vagy amíg ők akarnak? Vagy...
6: Igen.
1: Amíg
6: igen,
1: akarnak?
6: Akarnak, igen. Utalgondozottként, igen.
1: Aha.
6: De a kislány 5 éves volt, érte jött a nagynénye, felelősséget vállal érte, de hát nem nagyon akartam engedni. Megszerettem, de muszáj voltam adni. De hát az rossz volt.
1: Ez mind világos, hogy az ember muszáj odaadni. Én azt a bátorságot csodálom, amikor ezek után újra belevág ebbe a körbe.
6: Hát, én szeretem a gyermekeket.
1: És azt gondolta, hogy az lesz a jó, hogyha az előző kettő kislány helyett jön másik kettő.
6: Jön, igen, rögtön jött is a következő.
1: Most már hányadik lánypáros van?
6: Ez a negyedik.
1: És ez időről időre nehezebb, könnyebb, másabb, milyen?
6: Nehezebb. Ez a kettő, ez el se akarnak, mert haza se akarnak kerülni. Azt mondták, mama, én maradok, én nem akarok haza menni.
1: Mamának szólítják?
6: Igen, a kicsi mamának, a nagy meg Bori néninek.
1: Na most visszautalva erre a felvételre, amit meghallgattunk, ez ugye 1980-ban készült, és akkor még több családnál voltak ilyen nevelt gyerekek. Ma mi a helyzet?
6: 5 családnál van ilyen nevelt gyermek. Hát meg már kiöregedett a falu. Nincs annyi fiatal.
1: Ilyenkor pusztán csak az emberi jót akar tenni. Nekem egyetlen lányom van, ő az én vér szerinti lányom. Na most, ha át kéne adnom, tényleg bele se akarok gondolni. És azt sejtem, hogy valami hasonló alakul ki egy nevelt gyereknél is.
6: Hát igen, hasonló. Szeretet. Nem
1: lehet elmondani.
6: Nem.
1: De csinálja tovább.
6: Csinálom tovább, így van. Szeretem is őket. Még egy kicsi Rinaldo, Rinaldini, akkor is. Hát.
1: Nem lehet másképp, azt látom az arcán.
6: Nem lehet így elmondani.
1: De nem van, hogy nem tudja elképzelni, hogy másképp legyen.
6: Nem.
1: Utolsó helyszíni beszélgetésünk elé kívánkozik egy az interneten fellelhető film hangja, aminek a címe Ezt a kerekerdőt járom én, Orosz József juhász portréja.

0: Orosz József vagyok, öreg juhász, itt a Boszkerek aljába. Itt Leistenfé születtem, 44, Becsembér, Nagy Béjgár. Onnan átjöttünk ide, akkor ez még magyar volt. Nagyapám éjött ide juhászni a tanyára, köszönjük után. Apám orosz Dezsely, az nem juhászkodott, hogy anyai ágró. Van velük a juhászkodások.
1: Újabb helyszínre érkeztünk, mert hogy Krútila Józsefné Marika polgármester azt mondta, hogy ha valami jót akarok hallani Vámosatyáról, akkor jöjjünk el Orosz Józsefhez, aki egyrészt patrióta, másrészt nagyon szépen tud mesélni a településről.
2: Én csak a juhászatra utalok.
1: Már ki fog az derülni, hogy nem így van. Mióta él Vámosatyán?
2: Hát, mikor felcsinálni, ide jártam iskolába. Mert anyán laktunk, én ott nőttem fel, ne jártam be ide iskolába.
1: Azt mondta, hogy csak a juhászkodásról tud, arról szeret ezek szerint a legjobban?
2: Hát ugye egy éves koromtól ezt én csinálom. Most 22 éves vagyok. Ez az életem. Anyám bicnélján volt. De ez juhász familia. Visszamenőleg, hogy szokták mondani, 200 évre, 300. Dinasztia. Kossa felé jöttünk ide. Nagyapám ott született. Kossán a nevelt fél. Határokat lezárták. És így a Boczkerekbe lőttem, mint a vad ember.
1: És közben azt nézem, hogy van ott egy kép a válla mögött, amin támaszkodik a botjára, meg rajta van a juhászkalap, akkor ez a munkafelszerelés?
2: Uh-huh.
1: A velünk szemben lévő trófeát, hogy egy picit akkor egy más természeti vonatkozást is idehozzunk, azt maga lőtte?
2: Jó. Én szoknyavadász vagyok, nem vadász helyzet. Ott leéltem, a madár adta nekem a gancs, hát az aranyérmes lett volna, ha lelőtték, de ezt úgy nyertem oktávúbérbe, ez előtt 6 évé.
1: Mit szeretett meg Vámosatyában? Azt mondja, hogy kiskora óta itt él, hát akkor annak most már több mint 7 évtizede, majdnem 8.
2: Hát, én nem mennék sehol.
1: De miért nem? Soha nem csábította a város?
2: Még hogy a város. 4 hónapig voltam Debrecenbe, kefegyárba. Mert Pista bátyám Bittner, anyám meg a testvére, ott volt ilyen igazgató, szárviség, vagy micsoda, ott éjcs volt, hogy menjek már nézek szél, az a tejében láttam, hogy öltönybe járkálnak ott. Hát mondom, melyek mennél? Nagyapám nem akart. Hát azt 4 hónapig voltam, az öltig. De nem az én világom volt. Hát meg teljesen jó volt, de tavasszal, amikor májusban a gejele megszólalt, kimentem olyan a fák közé, ott hátul, most kerestek, hogy hon vagyok, hogy járba. Hát azt, mert elmentem a zsigvására, már pergépköt vettem a nyakába. Azt mondja, Pista bátyám ágyomnak, hogy Jauska már nem sokáig marad, a pergét veszi. Hát nem szerettem. Azt mondta, hogy azokat, hogy hát báránhús küggyek majd neki.
1: Ha már beszéltünk erről, a generációk óta ezzel foglalkozik a család. Idefele jövet találkoztam a fiával, Tiborral. Őt rá lehet venni hasonlóra, hogy ő is menjen juhászkodni?
2: Igen. Hát, juhászkodni.
1: Megy magával?
2: Hát nem, itt kezdesen, közösen. Ő nem ment tanulni, és egy kicsi korától, mint én.
1: Unokája van?
2: Ja, most jött egy szép dejdunokám is.
1: És ő közülük valaki hajlamos erre a mesterségre?
2: Hát, nem hiszem.
1: Fia lesz az utolsó?
2: Uh-huh.
1: Mondja, milyen emlékek, élmények kötik Vámosatyához? Mert hogyha jönnek a riporterek, valamit mesélni kell, akkor mi az, amivel biztosan meg tudja fűzni a helyieket?
2: Meg van egy filmem, egy Aura hosszás. Már ezelőtt 5 évvel csináltak, abban minden. Már 58.000-en nézték meg. Ezekről szól itt, ez a kis múzeum.
1: Na nézzük meg akkor ezt a múzeumot. Feláll, jön velem akkor hátra, és itt ugyanúgy egy juhászbotra támaszkodik, és akkor táska is, pipa is, minden a magáé.
2: Minden. Ez a gyújtó, az apósó mely volt.
1: Jó régi, de még mindig veti a tőszékrát, igen.
2: Ez nagyapám 14-es háborúból.
1: Ül egy lovon, hát délceg fiatal ember volt, annyit tudok elmondani. Ő a családnak a kassai ága?
2: Ez nevelt fő.
1: Aha. Visszatesszük a helyére. Abban a börtökben mi van?
2: Ebbe kell is. Hát meg ott van magyapám, aki félnevelt 35-ben, az a kép, az akkori.
1: Ott fekszik a mezőn, mögötte a juhokkal.
2: Ezek a csengők, ott szóltak azon.
1: Tényleg, ma még ugyanígy használ csengőt?
2: Itt van ennél,
1: Felszoktam. Kedves hallgatóink, búcsúzunk innen a Vámos atyáról, ahol a felvételt Dancs Zoltán készítette, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Pálfi Balázs nevében is. Burkert Rudolfot hallották. Ha tehetik, kérem hallgassák továbbra is a Kossuth Rádiót. A hírek után a Vendég a háznál című műsorunk következik.
3: Éjfél van.

Éjfél múlt 2 perc, jó estét kívánok, hír összefoglalóval folytatódik a Kossuth Rádió műsora. A szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Jávor Miklós köszönti Önöket. Szerdai félig meghosszabbította a legmagasabb 3. fokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet, kerülje az alkohol és koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között, ekkora fizikai munka is kerülendő. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, több helyen is vízkorlátozást kellett elrendelni. Elmondta, hogy a tanácsok ellenére tovább nőtt a vízfogyasztás. A kormányfő megismételte, a kánikulából még hátra lévő 1,5 napban senki ne gondoljon a medencék feltöltésére vagy öntözésre, mert a rendszer összeomlása súlyos következményekkel járna.

a színfalak mögött kiárusította és magánkézre játszatta az állam stratégiai cégeit. A Tisza kormány első 50 napjának eredményeiről is beszélt a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában. Magyar Péter emlékeztetett, hogy a többi között önálló minisztériumot kapott az egészségügy és a vidékfejlesztés, megkezdték a gyermekvédelem átalakítását, a nevelőszülői hálózat bővítését, és elkezdték a kórházi állapotok átvilágítását. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője Magyar Péter felszólalására reagálva azt mondta, ha a kormány elbocsájthatja a köztársasági elnököt és kiiktathatja a parlamenti ellenzéket a választásokból, akkor nem alkotmányos demokrácia lesz a következő években. A KDNP frakció vezetője vitatta azt, amit a kormányfő a gazdaság állapotáról mondott. Rétvári Bence szerint, amikor átadták a kormányzást, a gazdasági növekedés Magyarországon kétszer akkora volt, mint az eurozónában. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője Magyar Péter felszólalására reagálva azt mondta, a parlamenti képviselői mandátum hosszának korlátozása példátlan Európában, és a népképviselet korlátozását jelenti. Venezuelában meghaladta az 1700-at a földrengések halálos áldozatainak száma, és több mint 5000 sebesült van. A hatóságok közölték, hogy az idő múlásával egyre kevesebb esély van újabb túlélőket találni. Sok hozzátartozó ugyanakkor azt kéri a mentő alakulatoktól, hogy szeretteik holttestét emeljék ki a romok közül. A dél-amerikai országot szerdán 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg, amit több utórengés követett, különösen súlyos volt a pusztítás a főváros térségében és a Karib-tenger partján. Az Európai Unió 5 millió eurós segélyt nyújt a venezuelai földrengések okozta humanitárius szükségletek fedezésére. A pénzügyi segítség mellett az Unió humanitárius légi hidat is szervez, hogy a legszükségesebb ellátmányt közvetlenül az érintett területekre szállítsa. Elindult Venezuelába a Baptista Szeretett Szolgálat mentő csapata is, hogy segítséget nyújtson a földrengés sújtott a térségben. Bázisuk a Karakaszi Magyar Ház, és kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén egy Hamburg közeli kisvárosban, Stadéban. Az elkövető egy anyák és gyermekeik számára kialakított létesítményben követte el a mészárlást. A török származású gyanúsított indítéka vélhetően egy gyermek elhelyezési vita volt. A rendőrség őrizetbe vette a főgyanúsítottat, és 2 másik ember ellen is intézkedtek. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű akcióban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek augusztus 10-éig. A programot pénzadományjal is lehet támogatni az adomány.jobbadni.hu oldalon vagy a 1358-as adományvonal hívásával. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program. A szervezők augusztus 20-áig várják a búzaadományokat, amit ősszel liszt formájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Akik nem termelők vagy logisztikailag egyszerűbb módon szeretnének hozzájárulni a kezdeményezéshez, közvetlen banki átutalással is segíthetik a rászorulókat. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruitweb alelnöke a közmédiában. Varga István hangsúlyozta, a koratavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz. Hozzátette, a mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz. A labdarúgó világbajnokságon az 5-szörös győztes Brazília 2-1-re nyert Japán ellen, és bejutott a legjobb 16 közé. A másik mérkőzésen Németország Paraguay 1-1. 3 játszmában nyert Marozsán Fábián, és jutott a legjobb 64 közé a wimbledoni teniszbajnokságon. A világranglistán 53. magyar játszmában.

0: játékos 7-5, 6-3, 6-4-re verte az argentin Tirantét. Fucsovics Márton Fán Assze ellen nyert, a francia 6-4, 4-0-as hátránynál feladta a mérkőzést. Fucsovics a második körben az amerikai Tayen Marozsán a spanyol Davidovics Fokina ellen lép pályára. Híreink végén az időjárásról. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de a zivatarban viharossá fokozódik. Hajnalban 19-25, napközben 37-42 fok várható. Kedves hallgatóink, éjféli hír összefoglalónk végére értünk. A hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is búcsúzik Önöktől Jávor Miklós. További jó rádiózást, jó éjszakát kívánok!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.

0: a siket gyermekek több mint 90%-a halló családba születik, ahol a szülőknek nincs előzetes tapasztalatuk a jelnyelvvel. Bár a korai szűrés kötelező, a családok gyakran későn kapnak megfelelő mentális és módszertani támogatást a jelnyelv elsajátításához. Ehhez nyújt segítséget a SINOSZ, a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetsége és a JEL Alapítvány, akik közösen rendeztek jelnyelvi kalandparkot az érintetteknek. Hogy miben segít a mentorszülői hálózat, mi a hasznosabb, a jelnyelv vagy a szájról olvasás, erről is beszélgetünk ma.
1: Tudok jelenni és beszélgetni.
0: Hogy ezt mind a kettőt tudod?
1: Egyszer fürödtem, akkor anya megtanított engem, hogy tudjak jelenni egyet, hogy tudjak végre vele beszélni, hogy csak nem beszélgetek, hanem csak tudjak még beszélgetni máshogy is vele.
0: És mit tanított?
1: Ezt.
0: Ide tetted az ujjaidat az arcodhoz. Mit jelent ez?
1: Régebben azt jelentette, hogy szeretlek, de most van egy új módszer, ami ez.
0: Fölemeled a kezedet, és a hüvelykujjad, a mutatójad és a kisujjad föl van emelve, a többi pedig be van hajlítva. És akkor ez a jel, amikor az arcodhoz ide teszed, az most mást jelent?
1: Hát azt nem tudom.
0: Na aztán mit tudsz még?
1: Tudok legót mutatni, tudok boltot mutatni, tudok még nagyon-nagyon szeretleket is mutatni, és a legkönnyebb az a régi szeretlek.
0: Azt is használod még?
1: Nem.
0: És te iskolás vagy?
1: Elsős.
0: Na és milyen az iskola?
1: Nem annyira izgalmas, aminek hittem, amikor először akartam menni iskolába, azt hiszem nagyon izgalmas, de nem annyira. Nagyon nem izgalmas, ahogy sok házit kapunk, meg a matek. És mindig kell tanuljak új dolgokat minden egyes nap, és az a legrosszabb.
0: Milyen neked az izgalmas iskola?
1: Olyan, amiben nagyon kevés házi van, mindig csak kettő vagy egy házi van.
0: Olyan, amiben egy házi sincs?
1: Nagyon jó, akarnám oda menni. Igen, de régebben akartam menni aranyba, de mielőtt én akartam menni aranyba, anya megmondta, hogy menjek már a református.
0: És mi az az arany?
1: Az arany, ez egy másikféle iskola, ami a bölcsőde mellett van, és anya mondta, hogy van ott nagyon sok verekedés, és azért nem akartam oda menni. Kettőször is voltam, egyik egy előadásba, másik meg amikor óvodás voltam még.
0: Te a testvéreddel tudsz beszélgetni?
1: Igen, ő hal, és én is.
0: Anya tudja, hogy miről beszélgettek?
1: Igen, mert a szárjól is.
0: A szájadról leolvassa?
1: Aha. Szóval nem mindig titkos. Meg akartam folyton tanítani, mindig jelenni, és néhányszor működött, de néhányszor nem.
0: Kit akartál megtanítani jelenni?
1: A kis tesómat, meg a egyik barátomat. Meg itt is van egy barátom, aki most játszik a telefonán.
0: Könnyű megtanítani valakit jelenni?
1: Nem, nagyon nem. Mert nagyon sok gyakorlás kell, és minden nap kell segítsek, hogy meg tudja csinálni a dolgot, mint a szerelek, mindent. Először megyek abba a iskolába, megyek a osztályomba, és rögtön futok be, és előkészítem a dolgokat, amit fog kelleni a reggelre. Meg kellett tanuljam mindenkinek a nevét.
0: Te nevedet könnyen megtanulták a többiek?
1: Igen. Régebben Benni volt, de volt akkor még egy Benni, szóval úgy hívtak, hogy Benni, mert rosszabb lettem.
0: Minél lettél rosszabb?
1: Több feketén van, mint neki. Neki van csak egy, nekem meg több.
0: Mi az a fekete?
1: Fekete pont az egy dolog, ami azt jelenti, hogy mit csináltál rosszul, és ne kapjál olyat. Én azt hiszem az.
0: És milyen érzés fekete pontot kapni?
1: Nagyon rossz. Amikor először kapott Benni feketét, elkezdett sírni. És lenyugodt, amikor én mellette voltam, akkor játszottunk együtt.
0: Lenyugtattad a barátodat?
1: Aha. Meg a ő baráta is lenyugtatta mindannyiont. Én azt mondtam még neki, hogy ha én először kaptam fekete pontot, én is nagyon szomorú voltam, mert ez igaz volt. De ha túl sok fekete pontot kapsz, akkor kapsz még egy szaktanálit, és még rosszabb is rosszabb lehet. Lehet még osztályfőnöki, és a többit nem tudom annyira. De osztályfőnöki azt hiszem van.
0: Egy kalandparkban vagyunk, de ez egy különleges kalandpark, jelnyelvik. Mit tud ez a kalandpark? Templi Kátya, a Jel Alapítvány vezetője. Ez egy olyan játszóház, családi nap, ahol siket és halló gyerekek és az ő szüleik tudnak együtt játszani, egyenlően részt venni a játékban. Jelnyelvi játékokat játszunk velük elsősorban, amiket egy halló gyerek is tud játszani, de egy siket gyerek számára viszont sokszor ez az egyetlen lehetőség arra, hogy ő a sorstársaival vagy másokkal olyan nyelven tudjon játszani, ami számára optimális. Ez egy alkalmi program, körülbelül 8 évvel ezelőtt jelnyelvi játszótér néven indult ez el, ahol kifejezetten az volt a célunk, hogy siket gyerekek számára egy olyan rendszeresen visszatérő programot szervezzünk, ahol olyan játékokat játszunk, amik az ő számukra vannak fejlesztve, vagy halló, mindenki által ismert csoportos játékok jelnyelvre adaptálva.
2: Most a Sinosz székházban vagyunk, ez a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetségének a székháza. Milyen a kapcsolat az alapítvány és a szövetség között?
0: Mi most együttműködünk, egyrészt a hallássérült mentor szülői hálózat működtetésében, immár harmadik éve, másrészt pedig a jelnyelvi kalandparkot is a szülőtalálkozókkal együtt bonyolítjuk, hiszen célunk az, hogy a családokat egy programon belül lássuk el, a szülők számára szakmai programot is találkozási lehet, adjunk, és közben pedig tudjanak játszani a gyerekeik. Tehát ez egy komplex családi program.
2: Mi ez a mentorszülőhálózat?
0: Olyan szülőket tömörítünk ebben a hálózatban, akik valamilyen módon érintettek a hallássérülésben. Körülbelül 10 évvel ezelőtt alapítottuk meg elsőként ezt a hálózatot. Azt vettük észre, hogy sok olyan szülő van, főként halló szülők, akik számára nehézséget okoz megélni azt a veszteséget, hogy született egy siket gyermekük. És ezért az ő számukra hoztuk létre először azokat a mentorszülő képzéseket, ahol a szülőket igazából sorstárs segítővé formáltuk, képeztük. Egy mentorszülő olyan szülő, akinek a gyermeke hallássérült, vagy ő maga hallássérült, és ezeket a speciális tapasztalatokat megélve reziliens módon képes lesz arra, hogy egy olyan szülőnek segítsen majd, aki elsőként vagy frissen néz szembe ennek a helyzetnek a nehézségeivel, maga átélését állítja annak a családnak a szolgálatába, akinek ez egy nehézség.
2: Ez eddig nem volt?
0: 2016-ban a Jel Alapítvány volt az első, aki létrehozta ezt a hálózatot. Valóban nagyon sok szülői csoport vagy kezdeményezés volt már korábban. A Sinosz, ugye egy országos szövetség, nagyon sok szakmai, szabadidős programot nyújt a siketek és nagyot hallók számára, viszont olyan deklarált csoport, ahol mentorszülőket képeztek volna, nem volt.
2: Ha van egy ilyen országos szervezet, miért van szükség egyéb alapítványokra?
0: Más az ellátás. A Sinosz egy országosan működő hálózat, ahol kifejezetten a mindennapi élethez szükséges dolgokban támogatják az ő tagságukat. Például tagsági igazolvánnyal, ami utazási támogatásra ad lehetőséget, rehabilitációs szolgáltatások, tanulás, munkahelyteremtés. Mi kis alapítványként jobban tudunk olyan innovatív módszereket behozni, amit egy országos szervezet a maga mérete miatt talán kevésbé. A mi innovatív és mozgékonyabb voltunk, az a Sinosznak az országos elérésével és erőforrásaival párosítva egy nagyon jó együttműködést tesz lehetővé.
2: Kormány Anita a Sportból Jeles Alapítványnak a vezetője. 9 évesen veszítetted el a hallásodat, úgyhogy ismered a siketek életét is, ismered a hallók életét is. Milyen ezzel a kettős identitással élni?
3: Nagyon hasznos dolog, mert nagyon sokat köszönhetek annak, hogy halló iskolába jöttem. Ugyanakkor nem mondom azt, hogy könnyű volt. Küzdöttem azokkal a nehézségekkel, amivel minden nap életben a hallássérültek is találkoznak, tehát a kommunikációs problémákkal, akadályokkal, az elfogadással. Most ugye már sokkal jobb helyzetben van a világ, mint 20 évvel ezelőtt, meg 40 évvel ezelőtt. Sokat felgyűjtött a világ, de a mai napig találkozni még olyan tájékozatlan emberekkel, akik nem tudják hova tenni a hallássérülést. Annak idején nekem nehezebb volt ezzel megküzdenem, de nagyon szép családom van. Mindig kiálltak mellettem, tanítattak, odafigyeltek rám. És olyan barátnőim is voltak, akik szintén megtanultak a kedvemről artikulálni, tehát érthető volt a beszédük, de a társasági eseményekből mindig kimaradtam a hallók között. Amikor 20 éves koromban bekerültem a hallássérültek világába, ez nekem egy óriási pluszt adott, önbizalmat, tárcsaságot. Közöttük kezdtem el sportolni, és így jutottam ki Európa-bajnokságra, világbajnokságra, sikátlimpiákra, tájfutó voltam. Ennek is köszönhetem azt, hogy itt tartok, ahol most vagyok. Nekem ez a kettős identitás, ez előny, és amit a sikátvilágból kaptam, az nélkülözhetetlen dolog.
2: Hol tartasz most?
3: Most már úgy értem, hogy a sikát társadalomnak is teljes jogú tagja vagyok. Ismernek, tehát otthon érzem magam közöttük is, és úgy érzem, hogy a munkámban szakmailag is mindent megvalósítottam, de úgy érzem, hogy most szakmailag a helyemen vagyok. A jeles alapítányt 2025-ben hoztam létre, ezt is azért, mert hiánypótónak érzem. Szabadidős sport területén mindig nagyon kevés olyan kezdeményezés van, hogy a csiketek is kipróbálhassák a sportágakat. Magyarországon vannak csiket sportklubok, nem olyan sok, mint amennyire szükség lenne, tehát maguk a csiketek is integráltan sportolnak. Alapítányom célja az is, hogy befogadóbbak legyenek az emberek csiket sportolókkal szemben, hogy közösségi sporteseményeket szervezzünk. Nagy álmom, amit nagyon szeretnék megvalósítani, egy dokumentumfilm a sikersport történetéről. 100 éves most a sikersport, és még mindig itt vannak közöttünk élő legendák, akik tudnának mesélni, hogy milyen volt a sport élet 90 évvel ezelőtt. Fontosnak tartanék egy ilyen dokumentumfilm megvalósulását. A másik pedig a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, ahol a versenysporttal foglalkozunk, és most ott is vezetői szerepben vagyok, úgyhogy azt hiszem, hogy most szakmailag ott vagyok, ahol lennem kell.
2: Mi kell ehhez a filmhez?
3: Egy jó producert, egy rendező, ki bevállalja ezt az izgalmas kalandot.
2: Van gyereked?
3: Igen, 2 halló kisfiám van, 15 és 10 évesek. Nekik is természetes most már a csiket világ, közöttünk is a kommunikáció, úgy érzem, hogy 100%-os.
2: Mivel kommunikáltok, jelnyelvvel vagy beszéddel?
3: Úgy neveltem őket, hogy párhuzamosan jeleltünk és beszéltünk, tehát igazából mind a kettőt használják. Talán a kisebbik nem annyira nyitott, mert neki nem retten ez a kényelem, hogy majd a testvére elmondja. De azonban mind a ketten fantasztikusan jól artikulálnak. Csak akkor van probléma, amikor egymással beszélgetnek, mert akkor én kimaradok a kommunikációból, és nem tudom, hogy ki kezdje a veszekedést. Hallóként pedig sikert vagyok, tudják jól, hogy milyennek az előnye számukra.
2: Anyát jól kizárjuk.
3: Igen, igen.
2: Hogy tudták meg?
4: Születés után egy nappal már tudtuk, hogy a kisfiunk hallássérült.
2: Hogy? Honnan lehet azt rögtön tudni?
4: Fölhívott a feleségem, hogy a születés után olyan vizsgálat történt, ami megállapítja azt is, hogy hallássérült-e a gyerek.
2: Hogy fogadták?
4: Mind a ketten összetörtünk. Azt se tudtuk, hova forduljunk. Azt se tudtuk, mit csináljunk.
2: És aztán?
4: Kevés információ volt arról, hogy mit tudunk ilyenkor csinálni, egyből az interneten kerestünk segítséget. Ami nagyon jó volt, hogy a szülőszobán azt mondták, hogy azonnal tanuljunk meg jelnyelven, mert ez az elsődleges dolog, hogy a gyerek fejlődését valahogyan segíteni tudjuk. Gyorsan kerestünk egy jelnyelvtanfolyamot, és utána már minden folyt magától.
2: Könnyű a jelnyelvet megtanulni?
4: Ez nem egy egyszerű nyelv, ez egy identitás, ez egy más társadalom. Nem csak a kommunikációban, hanem az életérzésben, a mindenhez hozzáállásban.
2: És ez egy nyitott társadalom?
4: Egymás felé nyitott társadalom. Egy kisebb csoportot alkotnak az egész országon belül. Világszerte vannak különböző szervezetek.
2: És akkor be tudják fogadni a hallókat?
4: Sőt, csodálkoztam, hogy milyen kedvesen fogadtak engem. Észrevettem, hogy egymás közt teljesen más hozzáállásúak. Itt mindenki barát. Mi hallóként ide bejöttünk, és megtanultuk a jelnyelvet, és megtanultuk a velük való kommunikációt.
2: Ők egyébként azt érzik, hogy ki vannak zárva a társadalomból?
4: Nem tudom megmondani, hogy ők hogy érzik.
2: 6 éves a kisfiúk. Hogy van ő most?
4: Az óvodában nehézség azért nem volt, mert az a társadalomnak az óvodája. Egy intézményen belül van iskolába lépés, illetve a középiskolába való lépés is. Amióta elfogadták a törvényt, azóta lehetősége van igénybe venni jeltolmácsot is.
2: Az azt jelenti, hogy fizeti az állam neki a jeltolmácsot az egyetemen?
4: Így van.
2: Milyen jövőt képzel el a kisfiának?
4: Boldogat, ugyanebben a környezetben marad, és minden úgy történik, ahogy ő szeretné.
2: Nem nehezebb az ő élete, mint bármelyik másik gyerek élete?
4: Nehezebb, hogyha kilép ebből a környezetből. Ha itt ebben a környezetben van, akkor itt ők csak egymásra számíthatnak. Pont ezért nagyobb az összetartás.
2: Maga kisfiát meg lehet tanítani, beszélni?
4: Ilyen időskorban már kevesebb lehetősége van arra, hogy beszélni tudjon. Előtte már...
2: Ide jött a kisfia, és kérdezi, hogy én ki vagyok.
4: Pontosan.
2: És nem tudja, hogy a rádiónak meg a tévének mi a jele.
4: Nem, mert ő csak a tévét szereti.
2: Így aztán nem tudja neki mutatni, hogy én ki vagyok.
4: Így van.
2: Akkor most mit válaszoljunk neki?
4: Azt, hogy menjen játszani. A nagyot halló gyereknél, hogyha hátat fordít, akkor hiába integetsz neki, vagy kiabálsz, nem tud visszajönni. Ha megérintem a vállát, csak úgy hajlandó, csak úgy képes a szüleire figyelni. Megpróbálom az egész életét, ameddig tudom úgy segíteni, hogy mindenről tudjon, mindent megismerjen, mindent megértsen. Az a legfontosabb, hogy megértse.
2: Most megint kérdez valami?
4: Hogy mi ez a piros?
2: A mikrofonon van egy piros szivacs, azt kérdezi, hogy micsoda.
4: A néni kérdezi aput. Mit kérdez? Hogy milyen Boti, jó fiú vagy csibész? Boti most nagyon jó fiú.
2: Valamit mutogat, igen.
4: Az a jele a rádiónak.
2: Á, megvan a jele a rádiónak, megértette?
4: Megértette, persze.
2: Na és milyen fiú Boti?
4: Egy kisgyerek akkor jó, ha rossz. Ő pont ezt teszi egész életében.
2: Ettől boldog?
4: Kevésbé igaz az, hogy a szülők ettől jól érzik magukat, de a gyereknek jó, és az a lényeg.
2: Bagó Zsófia óvonő a hallássérültek óvodájában. Vannak benne hallássérültek, vannak benne autisták, és van olyan is, aki mind a kettőben érintett. Van-e a csoportban olyan gyerek, aki egyikben sem érintett?
5: Nem, a mi csoportunkban csak olyan gyerekek jöhetnek, akiknek megvan a hallássérült kódja, illetve van mellette autizmus kódja is. A mi csoportunk második éve működik, és elsősorban a módszertani sajátosságok miatt kerültek össze az autista, illetve a hallássérült gyerekek együtt, ugyanis a két módszertan nagyon hasonló egymáshoz a vizualitás szempontjából.
2: Te konduktor vagy, gyógypedagógus vagy, szurdopedagógus vagy. Kell ennyi képzettség ahhoz, hogy valaki ezt tudja művelni?
5: Igen, ugyanis mind a kettő módszertani sajátosságot ismerni kell, tudni kell azt, hogy mikor kell alkalmazni, és hogyan alkalmazzuk ezeket.
2: 7 gyermek van a csoportban, és 6 felnőtt kell hozzá. Azért ez kevés helyen adatik meg.
5: Viszont úgy látjuk, hogy kevesebb felnőttel, ez azért elég nehézkes. Sokszor vannak olyan helyzetek, amikor egy-egy pedagógus vagy felnőtt hiányzik, és azt már a gyerekek is megérzik. A csoportban én vagyok az egyedüli, aki elvégezte ezt az autizmus pedagógiai szakirányt, úgyhogy én próbálom őket is oktatni, próbálom a szülőket is egy picit ebbe bevonni. Ugye mindent egyénre szabunk, ami minden nap jelen van, és minden gyereknél az a napirend, mert valakinek képes napirendje van, valakinek konkrét képes, amikor a tevékenységeknek a helyszíneit fotozzuk le, és ezek jelenek meg a napirenden, illetve vannak sematikus ábráink, ahol ezek színes rajzos formában jelennek meg. Felmérjük a gyerekeknek, hogy milyen szinten értik ezeket az eszközöket, és ennek megfelelően adaptáljuk őket. És utána ez érdekes módon átalakul, hogy egyre több mindent ért meg.
2: Hogy szólnak hozzád a kis óvodások?
5: Mindenkinek más a kommunikációs eszköze. Valaki hangzónyelven kommunikál velünk, valaki jelnyelven, valaki megfogja a kezemet és odahúz valahova. Úgyhogy mi is minden esetben alkalmazkodunk a gyerekekhez, megnézzük, mi az, amit ért, és annak megfelelően kommunikálunk a gyerekekkel.
2: Egy 14 éves kislánnyal beszélgetek, aki siket szülőktől származik, és siket, és a tolmácsom Cine Botos Barbara. Régóta jársz ezekre a rendezvényekre?
6: Elég korántól kezdtem már járni. Nekem nagyon tetszik a program, szeretek ide járni.
2: Pedig ez már nem neked való.
6: Hát sajnos, igen, de most inkább már segíteni jövök. Például önkéntesként úgy segítek a kisgyerekekkel, hogy ne legyenek bajban, figyelek rájuk, ilyen formán segítek. 3 éves koromban volt, amikor először jöttem. Azért az elején nagyon izgultam, de megismertem a többi gyereket, azóta már nagyon szeretek ide járni. Nagyon sok sorverseny volt, csapatjáték.
2: És mit csinálsz most?
6: most fogok ballagni 8-ból. Nagyot halló iskolájába jártam, és most pedig halló iskolába fogok járni.
2: Férsz tőle?
6: Nem, mert lesz majd jelnyelvi tolmács az órákon, de szájrólolvasással is értek, de hogyha elfordul a tanár, akkor nem nagyon értek a szájrólolvasás, és ezért tolmás lesz az órákon.
2: Melyik iskolába fogsz járni?
6: Kreatív technikumba. Grafikusnak fogok tanulni. Nagyon szeretek rajzolni, sok rajzóránk lesz, számítógépes rajz is, meg kézi rajz is.
2: Kalandparkban az egyik játékvezető, Mázló Tímea, most is segítségünkre lesz a jelnyelvi tolmács, Cine Botos Barbara. Milyen játéknál voltál?
6: Volt egy ugrálóvár, arcfestés, volt egy 8 játék, hogyha megcsinálták a feladatot, akkor kaptak pecsétet az állomásokon, hogy elérik a 8 pecsétet, akkor pedig egy oklevelet kaptak a gyerekek, hogy köszönjük, hogy jól teljesítményt végeztek. Plusz volt vatacukor is. És popcorn. A menetlevelet, akik leadták és bemutatták, cserébe kapták az oklevelet, ráírtuk a nevet, és nagyon sokat osztottunk ki. Nagyon élvezték a gyerekek. Nem számítottunk rá a regisztrációhoz, képest is többen jöttek. Plusz az is jó, hogy ha van olyan halló gyerek, aki tud jelenni, mert siketek a szülei, ők is simán tudnak ide jönni és integráltan részt venni a programban. Köszönhető ennek a mentorszülőképzésnek és programnak, ez nagy segítség nekünk. A gyerekeknek itt volt a jelnyelvi kalandpark, a szülőknek pedig fent a mentorszülők számára az előadás. Régóta a gyerekekkel foglalkozunk, van a Vidám Hét nevű programunk itt a házban, a Vidám Hét tábor, és ehhez kapcsolódóan sokan tudják azt, hogy én itt vagyok, és felkértek, hogy segítsek ilyen gyerekprogramban itt is. Kezdetben, amikor az első programokat szerveztük, az azért nehezebb volt, de most már egyszerűbben gördülékenyen megy.
2: Van olyan csoport, akit nem tudtok elérni?
6: Vannak olyan szülők, akik nem tudnak arról, hogy van ilyen lehetőség, és nem a közösség tagja. Jó lenne, hogyha egy olyan megoldás lenne, hogy valahogy el tudnánk érni őket.

0: ma egy jelnyelvi kalandparkban jártunk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címen. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Mohácsi Edit.
1: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: A Kossuth Rádió Battonyán FM 105,4. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
1: Estét kívánok! Osztiel Zoltán vagyok, a Budapest belvárosi nagyboldogasszony főplébánia plébánusa, a mai este házigazdája. Vendégem Laborci Lakner Zoltán, volt államtitkár, kormánybiztos, jelenleg pedig az Aquinoi Szent Tamás Akadémia tanulmányi igazgatója. Sokféle lehetőséget kínált neked a jóisten, a gondviselés. Beszéljünk először arról, hogy ez a Laborci előnév, ez mit jelent és hogy hogyan kötődsz a fölvidékhez. Zoltánnal az a bajom, amikor vízcsoportot a fölvidékre, akkor minden kőnél meg kell állni, és minden kőnél az egész magyar történelmet föl tudja sorakoztatni, hogy van ez a kötődés a fölvidékhez.
2: Egy családunk történetében benne van a trianoni Magyarország története. Egy édesapám Erdélybe született, de felvidéki származású a családnak az az ága. Édesanyám meg Csallóközbe, ami ma Szlovákiához tartozik. Én Veszprém vármegyében nőttem föl, 10 éves koromig majd Budapesten, tehát egy tipikus mobilitási pályát járt be a családom. Igazából veszteségekkel teli, amelyek ezt a sokszínűséget, de mindig magyar földön és magyar környezetben zajlott az életem.
1: És a haza szeretetedet és a történelem ismeretétel is meghatározta.
2: Az belém ívódott, szóval lehet rajta mosolyogni, de 3 éves korom óta nem változott a világnézetem. Pozsonyba jártam még óvodába is egy teljes napig. Nem tudom, bár akkor már nem laktunk ott, a nagyanyám lakott Pozsonyban. Egyébként, aki engem ismert az életem folyamán, az mindig Lakner Zoltánnak ismert. Egy 8-10 évvel ezelőtt, bár a családi hagyomány ez nagyon régről ezt hangoztatta, de nem voltak bizonyítékok, hogy a 19. század közepén így volt egy erős Laborci ág is a családban. Ez az ág, ez ilyen búvópatakként a föld alá került, majd Trianon után idézőjelben mondom, bosszúból az egyik nagybátyám visszavette a Lakner névhez a Laborci nevet, és aztán a 6. gyermekem, mikor megszületett, akkor kerültek kezembe ezek a dokumentumok, és akkor ismerősi kör nagy nyomása mellett, mert sokan összetévesztenek mindig más Lakner Zoltánokkal, így akkor a Lakner elé oda tettem egy régi családi nevünket, így lettem végül vénfejemmel Laborci Lakner Zoltán lehet.
1: Így. Még egy fontos lelkiség szempontjából gyökeret kell megemlítenünk, ez pedig a ferences lelkiség.
2: Hát egy nagyon katolikus családban nőttem föl, és ez nekünk igazi menedék volt. Szóval 6-szor voltunk kitelepítve, kifosztva sokszorosan, és a templom volt az egyetlen menedék igazából, meg a hit családnak. Édesapám is korán meghalt, hadifogság, meg sok minden egyéb megpróbáltatás, sokszoros eltávolítás az ügyvédi kamarából, úgyhogy éjjeliőrként, meg segédmunkásként halt meg viszonylag fiatalom. De a vallás az nagyon, nagyon erősen beívódott az életünkben. Hárma voltunk testvérek, mindannyian felekezeti gimnáziumban jártam, én a Ferences, Szentendrei Ferences gimnáziumban jártam, ott érettségiztem, és úgy tudtam ezt meghálálni, ezt az egész ferences történetet, hogy a 15. érettségi találkozón elindítottam a Európában, az, illetve Közép-Európában, a volt szovjet blokkban az első keresztény civil szervezetnek a megalapítását, ez volt a Szentendrei Ferences Öregdiákok Egyesülete, és mindenki más csak évekkel később csatlakozott ehhez.
1: Gondviselés rendkívül sok lehetőséget és nagyon sok felelősséget rakott a válladra. Államtitkár, helyettes államtitkár, illetve kormánybiztos voltál. Mik ezek a gondviselés rajzolta utak, lehetőségek?
2: Hát a gondviselésért meg kell dolgozni, tehát nagyon keményen meg kell dolgozni. Más ez ilyen politikai új gyakorlatnak mondhatja utólag, de a 80-as években valahogy erőt vett rajtam valami olyan indítatás, hogy ha magától nem mennek a dolgok, akkor azt meg kell lökni, és akkor kezdeményezőnek kell lenni. És így tőlem indult el a Nagy Családosok Országos Egyesületének a megalapítása 1987-ben.
1: Már egy Kárpát-medencei nagy egyesület. Kárpát-medencei
2: hát az egyik legnagyobb tagságú. Több ezeres tagságú civil szervezet. Ugyanabban az évben sikerült megalapítani a Ferences Öregdiák Egyesületet, aztán még a rendszerváltozást megelőző évben sikerült kemény harcok árán az első keresztény ökumenikus óvodát, iskolát és középiskolát, a Mustármagot elindítani, ebből aztán később egyházmegyei iskola lett, és még szintén a rendszerváltozás előtt a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének a megalapítója voltam, mert hát tanárként dolgoztam akkor már jó ideje egy békásmegyeri mamut iskolában.
1: És először általános iskolában vagy gimnáziumban?
2: Nem, ez egy általános iskola volt, de tanítottam már óvóbácsiként is, igaz, hogy nem sokáig, de az általános iskola minden szintjén, és hát aztán az iskoláim, iskolázottságom, az is, az jó, ugye jópap Holtig tanulnak, nagyon sok mindent elvégeztem, tanultam, míg nem a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen doktoráltam hungarológiából és szociológiából.
1: Végül is te szociológusként már a szakmát illetően vagy
2: hát magyar történelmet, néppél és könyvtár szak után végeztem szociológiát, az ELTE-n és pályakorrekciós lehetőséget is teremtett számomra, a rendszerváltozás után addig folyamatosan a közoktatásban tanítottam, utána behívott Súrján László egyébként a Népjóléti Minisztériumban 90 kora őszén, szociális válságkezelő programok kormánybiztosi feladataira kért fel, és ezt vitte. 4 évig akkor a hajléktalanok atyának neveztek. Hát ugye semmiből kellett egy teljesen új ellátórendszert fölépíteni, ami ma is Európában a legszínvonalasabban egymásra épülő szolgáltató intézményi rendszer trehozását jelentette.
1: Ez az Antal kormány
2: időszakának a legelején volt, úgyhogy 2 év alatt a mai rendszer gerince teljesen ki is épült a semmiből. Talán az idősebbek még emlékeznek, hogy micsoda megrendítő jelenetek voltak a budapesti pályaudvarokon a 89-90 telén, hogy ezrével a barlangokból, az erdőkből, a padlásokból, szuterinakból előkerült tönkrement életek 10 000-ével jelentek meg a főváros utcáin, amit az akkori fővárosi vezetés nem tudott kezelni. Erre kért föl Antal József, illetve Súrján László, és akkor ez elindult, és akkor ennek a kormányzati ciklusnak a első harmadába fölkértek a szociálpolitikai helyettes államtitkári feladat egyidejű ellátására is. Ennek pedig talán a legjelentősebb következménye az volt, hogy az, hogy az én koordináló kezem alól került ki az egész Közép-Európa térség első szociális törvénye, ami mai napig a legstabilabb, sok módosításon, egyébként fejlesztésen esett át, és akkor hát az is...
1: Erről még beszélj egy kicsit részletesebben, kérlek, hogy ez az ellátórendszer, ez milyen pilléreken, kiket ért utol, kiket látott, akik rászoruló rétegek, és hogyan épült föl ez az egész struktúra.
2: Már a szociális törvény, amit a rendszert létrehozott. Kiindulási pont az volt, hogy megőrizzük azt, ami rendelkezésre áll. Tehát azért itt volt idősek bentlakásos intézményi hálózata, volt egy gyermekvédelmi hálózat, nyomokban rosszul vezetve, alulfinanszírozottva, szervezetlenül és alacsony szintű szabályozással létezett is ellátás, csak ezt kellett rendszerbe szervezni, és egy szociális törvénykezési folyamatot kellett elindítani. Tehát ekkor született meg a foglalkoztatásról és munkanélkülök ellátásáról szóló törvény. Ki kellett jelölni még a szociális törvény megszületése előtt azokat a szereplőket, akiknek dolga van ezzel foglalkozni. Milyen felelőssége, dolga van az önkormányzatoknak az egyes ellátási területeken, milyen felelőssége van a megyéknek, és milyen felelősség hárul a központi kormányzatra. Tehát ezt a rendszert kellett fölépíteni.
1: Ez óriási mű.
2: Ez egy nagyon jelentős dolognak számít, és egészen újszerű jogi elemek is megjelentek benne, kifejezetten rendszerváltó ellen, például a szociális jogorvoslat intézményeien. Tehát ha valaki igazoltan bizonyos ellátáshoz hozzá kellene, hogy férjen, de mondjuk az ügyintéző hibájából nem jut egy ellátáshoz, azokat peres eljárással visszamenőlegesen kamattal lehet ezt a jogot érvényesíteni. És ez egy élő jogintézmény, a mai napig élnek is vele időnként. Erre sor kerül, de már beállt egy kialakult egy masszív szociális jogrendszer, ami szabályozza ezt az egész területet.
1: Tehát ez föltérképezte, hogy kik azok a rászoruló csoportok, társadalmi csoportok, és az összesnek az ellátását, az ellátó rendszer, szociális hálót.
2: Sőt, az elején még többet is kellett, később profiltisztítás során kikerültek például ebből a 92-3-ban elindult rendszer, például a családtámogatások önálló jogi szabályozással, azt is én már az első Orbán kormány idején, annak is én voltam a gazdája, tehát a családpolitikai rendszer, amelyik a világon a legszervezettebb egyébként és leggazdagabb szolgáltató és támogató rendszert építette ki, azt például ki kellett venni ebből a szociális rendszerből, és nem is egy segély alapú támogatást kellett kiépíteni, hanem inkább egy ösztönző, támogató, kiszámítható családpolitikát tudtunk ezzel elindítani. Egyébként egy időben azért kalandozik az ember, mert ekkor indítottuk el, szintén az első Orbán kormány idején, családpolitikáért és részben szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár voltam, például a fogyatékosügyi rendszernek a korszerű hálózatát is akkor építettük ki, akkor születtek meg ennek a magas szintű szabályozásai.
1: Erről keveset tud az átlag ember, pedig erre ezek szerint joggal büszkék vagyunk, akár magyarként és a magyar nemzet tagjaiként.
2: Hát nézd, a magyarok önbizalom hiányba szenvednek, aminek a legnagyobb oka az nem ismerik a saját gazdagságukat. Tehát itt olyan erős szociális rendszer épült ki, ami egészen elképesztő. Tehát ide jönnek Svédországból nagy mellénnyel, hogy akkor leereszkednek ide Magyarországra, hogy mit csinálunk az idősekkel. És kiderül, hogy a skandináv vagy a nagy gazdag nyugati jóléti államokban nincsen időseknek például a nappali ellátó hálózata, vagy nulla. Vagy a Németországban délbe kulcssal a nyakába a gyereket szélnek keresztik. Itt meg 60 éve, nem csak a rendszerváltozás óta, napközi otthoni rendszerben nem csak megőrzik, hanem tanítják, óvják, kezelik, felkészítik a gyerekeket. A bentlakásos szociális, meg az átmeneti jellegű elhelyezés biztosító szociális rendszerünk messze az európai átlag fölötti színvonalon képes működni. Az más kérdés, hogy az infrastruktúra minősége egyébként megfelel teljesen az európai átlagnak, sok tekintetben jobb, mint sok nyugati vagy dél-európai országban, de azért ott van tennivaló nyilvánvalóan ennek a fejlesztésére. De itt van mire büszkéknek lennünk. Nem beszélve arról, hogy például a utolsó 15-16 évben több mint 1,5 millió embert lehetett kiléptetni az európai által mért rendszerek szerint is, és validált ellenőrzött rendszerek szerint is a szegénységből. Ehhez kellett egy olyan foglalkoztatás, olyan szociális politika és gazdaságfejlesztési politika, mert ezek együtt hatásban képesek az eredményeket hozni, amely ezeket az embereket át tudta vezetni a középosztálynak valamelyik szintjére. Tehát segélyezőből adófizetővé lehetett ezeket az embereket segíteni, és ilyet nem nagyon tudnak más országok produkálni.
1: Ebben az óriási munkában hogyan segített téged a szociológus, mi voltod?
2: Azt jut eszembe, hogy egyszer végzős szociológus hallgatókat tanítottam, és éppen munkaszociológia szemináriumon beszélgettünk, és akkor világosodott meg, hogy egy 5 éves szociológus hallgató többet tud a világról, mint egy 70 évet át, vagy több évtizedet átdolgozó, akár értelmiségi ember, mert a szociológus, ha jól tanulja és jól figyel, és hozzáteszi a saját intellektuális, hát akkor nála jobban senki nem érti a világnak a működését. Tehát ez nagyon fontos tudás, amit a társadalomról elsajátíthatunk, és ha ezt tudjuk alkalmazni a munkákban, akkor hatékonyságot igény.
1: Akkor ez egy veszélyes tudomány, mert hiszen lehet nagyon rosszra is, és rosszul is használni.
2: Hát igen, de a pszichológiát is lehet rosszra használni. Meg minden talentummal lehet élni és rombolni is, de a szociológiát én nagyon sokra becsülöm. Ráadásul keresztény gondolkodási szociológusok nem álltak nagyon rendelkezésre. Egy kézen meg lehetett számolni a rendszerváltozáskor, és aztán fölnőtt egy generáció, amelyik már nem hagyatkozik liberális vagy ideológia túlfűtött szociológiai nézőpontoknak az erőltetésére, hanem az élet viszonyaira reagáló gyakorlati készségeket tud az ember a munkája során ilyen szociológiai fejjel elvégezni.
1: Hát ez egy tudomány, amelyik objektív alapokon áll.
2: Igen, az alapok objektívek.
1: Szociálpolitikai szemle.
2: 10 éves lenne, ha 5 évvel ezelőtt, vagy most már 7 évvel ezelőtt nem váltott volna nevet, és szociálpolitika tükör névem megy.
1: Folyóirat, mondjuk.
2: Meg ez tovább, ez egy szakmai folyóirat, és erről eszembe jut, ezt csak nem dicsekvés mondom, de az egy ténykérdés, hogy nekem volt korábban is már a rendszerváltozás előtt folyóirat szerkesztői tapasztalatom, mert Bába Ivánnal mi csináltuk az első szamizdat folyóiratot Magyarországon, és ez a Magyar Figyelő volt, és akkor tudatosan választottuk a Tisza Istvánnak a század elején ugyanezen a néven elindított folyóiratát. Ebből 6 példány jelent meg, és ebből a Széchenyi könyvtár rejtekeiben, meg a nemzetbiztonsági irattárban megtalálható példa. Nekem nincs belőle már, de mert akkor dúdosni kellett, de az egy fontos dolog. Visszatérve a szociálpolitikai szemlére, az pedig 2015-ben indult el, és egy széles spektrumú, korszerű, szemléletű, elméleti és gyakorlati tapasztalatokat papírra vett kettő és egész Kárpát-medencében terjesztésre kerülő folyóiratot sikerült elindítani, és ebből lett aztán 2020-ban vagy 2021-ben a szociálpolitika szemle. Hát most ez leült ugyan, mert az utolsó számunk az 2023-ban jelent meg, mert a finanszírozás az elment mögötte.
1: Mik azok a területek még, ahol akár kormánybiztosként, akár államtitkárként lehetőséget adott neked a...
2: Hát nézd, az egyik legfontosabb, amit mai napig nagyon szíven viselek, ez a családpolitika. Uh-huh. Nehéz ilyet mondani, mert az ember úgy dicsekvésnek hangzik, de a családpolitika definiálására is először 2006-os esélyben megjelent publikációmban került sor, nincsen azóta sem definiálva a szakmai terület, és aztán már az Antal kormány idején, aztán két Orbán kormányban is sikerült ezt a családpolitikát állami vezetőként is arra szintre segíteni, nyilvánvalóan sok szereplős támogatói körrel, és erős állami politikai szándékkal és akarattal, ahova a magyar családpolitika jutott.
1: És amire ma is büszkék lehetünk.
2: És nagyon is büszkék lehetünk, annak ellenére, hogy a demográfiai viszonyaink azok szinte vészhelyzeti állapotban vannak, de egészen más modernizációs okokból.
1: Erről egyetemi tanár is vagy, és most egy egész speciális tanári vezetői tevékenységet folytatsz.
2: A minap gondoltam bele, hogy 32. éve tanítok a felsőoktatásban. Ebből a legtöbbet az Esztergomi Vitéz János Római Katolikus Főiskolán voltam tanszékvezető, a szociálpedagógus képzésnek a vezetője és neveléstudományi tanszéknek a vezetője, aztán a Pázmányhoz került ez az egész terület, és akkor a Pázmányon is tanszékvezetőnként vittem ezt a szociálpedagógus képzést, amiben viszont szintén a liberális, szociális segítő munkának egy alternatív, egy emberhez közelállibb és keresztény mentalitású képzést tudtunk elindítani, és ez a mai napig minden ellentétes elsöpörési szándék ellenére ez él és virágul a szociálpedagógus képzés minden szinten Magyarországon.
1: És most a legutolsó pedagógiai
2: munkát? Volt egy kedves ismerősöm, aki fölkért arra, hogy készítsem el a szakmai programját, majd az állami akkreditációs programját is a Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémiának, és így született meg ebből a keresztény közéleti mediátor szakirányú továbbképzés, amit az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával szerződésben viszünk most már 7. éve, és ez ki is tölti az életemet, mert rengeteg munkával jár, de nagyon szívesen csinálom.
1: Erről beszéljünk egy pár szót. Mi a szándék célja ennek a képzésnek?
2: Az ember kénytelen most abból kiindulni, hogy 32 éves felsőoktatási és 40-nél több oktatási tapasztalataim alapján azt tudom mondani, hogy soha ilyen nehéz állapotban a magyar ifjúság nem volt. Tehát nagyon nehezen tud tájékozódni. Egy ilyen Facebook elsodródásba zárkózik be, és az információk beszűkülnek. Ezért nagyon nehéz találni olyan fiatalokat, akikben az az intellektuális nyitottság, amire mi számítunk, meg amire szüksége van az országnak, meg önmaguknak is, nagyon kevés. Tehát mint a fehér hol úgy kell keresni ezeket a fiatalokat, és nagy nehezen meg is találjuk őket, és azt szeretnénk, hogy keresztény szellemben és erős magyar identitással, a földön járva, széles intellektussal tudjunk egy olyan világba segíteni fiatal embereket, akik aztán nem politikusként, de az életben úgy találják meg a helyüket, hogy ezt a szellemet érvényesíteni tudják a munkájukban, vagy a mindennapi életükben. Erre van szüksége Magyarországnak ilyen fiatalokra.
1: És vállalják a felelősséget a maguk tágabb környezetéért is.
2: Hát ez az egyik legfontosabb.
1: Három pillérre épül a képzés, ezt még említsük meg.
2: Nyilvánvalóan van egy erős közösségi pillér, hiszen bentlakásos intézmény, de mindenki saját egyszemélyes szobában, saját fürdőszobában elhelyezéssel élhet, de hát ki kell az életéből lépnie egy 10 hónapra, mert bentlakásos képzésről van szó teljes ellátással, aztán nagyon színvonalas képzést kapnak, tehát 10 intellektuális modult kapnak a hallgatók magyar történelemtől, a modern tudományokon, tudományelméleteken át pénzügy, közgazdaságtan, kommunikáció, politológia, szociológia, művészetek, művelődés történet, tehát olyan széles spektrumú intellektuális hatásban részesülnek, havi 100 órát kapnak, az nagyon intenzív, mert 3 év alatt nem kapnak ennyit az egyetemeken a hallgatók, és pont ahhoz az intellektuális töblethez kapnak segítséget, ami egyébként az egyetemi képzésbe kimarad. Mert azt látom, hogy szakmát tanítanak az egyetemeken, szakbarbárokat, de nincs meg az intellektuális nyitottság és tartalom, és mi ezt próbáljuk pótolni.
1: Széleskörű általános műveltségre szer. És akkor emellé még vannak ott a tanulmányutak, jelesen például a Fölvidékre. Nagyon szépen köszönöm. Laborci Lakner Zoltán volt a mai vendégem, volt államtitkár, kormánybiztos, jelenleg pedig az Aquinói Szent Tamás Akadémia tanulmányi igazgatója. akivel a társadalmi ügyekről, felelősségvállalásról a szélesebb körben beszélgettünk. Köszönöm figyelmüket, az este mai házigazdája Osztia Zoltán, a Budapest belvárosi nagyboldogasszony főplébánia plébánosa. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
0: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Katarban folytatódnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, erősítette meg az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, a találkozót Teherán kezdeményezte, az amerikai delegáció pedig már elindult a közel-keleti országba, ahol Doha városában ülnek tárgyalóasztalhoz. Hozzátette, Washington fő célja továbbra is a perzsa atomprogram leállítása és a megegyezés a hormuzi szoros ügyében. A hőségriadóban különösen fontos takarékoskodni az ivóvízzel, erre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a rendkívüli hőség és a csapadék hiány extrém terhelést ró a vízközműrendszerre, ezért arra kér mindenkit, hogy mellőzze a pazarlást, és elhalasztható feladatokra, például öntözésre, medencetöltésre és autómosásra a hőségriadó idején ne használjon ivóvizet. Az élelmiszerpazarlás mértéke az elmúlt 9 évben 1/3-ával csökkent Magyarországon, közölte felmérése alapján a Nébih. A felmérés szerint a magyar háztartásokban kevesebb az élelmiszer hulladék, mint az európai átlag, de a további csökkentés érdekében még nagy erőfeszítésekre van szükség. A hivatal hangsúlyozta, hogy idén 10 éves a szemléletformáló maradék nélkül program. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruitweb alelnöke a közmédiában. Varga István hangsúlyozta, a koratavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz. Hozzátette, a mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz. Ismert hazai előadókkal várja a közönséget az idei Dunapart Fest Ráckevén. Július 2. és 4. között mások mellett Geszti, Bája Lex és a Slepp, valamint a Tankcsapda koncertjét hallhatják az érdeklődők. A szervezők a rendezvény idején éjszakai hévjáratokkal is segítik a hazajutást. Részletes program a dunapartfest.hu oldalon és a rendezvény közösségi oldalain érhető el. A labdarúgó világbajnokságon az ötszörös győztes Brazília 2-1-re nyert Japán ellen, és bejutott a legjobb 16 közé. Híreink végén az időjárásról. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol záporzivatar. A szél gyenge marad, de a zivatarban viharossá fokozódik. A hőmérséklet hajnalban 19-25, napközben 37-42 fok között.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
2: Azok közé a tudósok közé tartozik, akiknek a munkásságát nehéz egyetlen tudományterület keretei közé szorítani. Hivatalosan művészettörténész és iranista. De ez a két megjelölés önmagában nem írja le azt a szellemi teret, amelyben mozog. Kutatásai egyszerre szólnak Perzsia, majd Irán művészetéről, történelméről, identitásról, diplomáciáról, vallásról és civilizációk találkozásáról. Pályája során olyan kérdéseket tett fel, amelyek túlmutatnak egy-egy korszak vagy műtárgy elemzésén. Valójában azt kutatja, hogyan találkoznak és formálják kölcsönösen egymást a különböző.

0: tanszékvezető egyetemi docense, akinek munkásságát idén Széchenyi díjjal ismerték el. Biztos, hogy sokan ismerik az ön szakterületét, a szakmáját. Ugye 1700-as évek végén, 1800-as évek elején kezdődött el az orientalisztikának a kialakulása. Vámbéri Ármin neve, Kőrösi Csoma Sándoré, azt gondolom sokak számára ismerős. Amit és ahogy ők kutattak, mennyit változott a következő 200 évben máig?
1: Én azért nem vagyok annyira biztos benne, hogy sokan ismerik. Én sokszor kényszerülök arra, hogy megmagyarázzam, hogy mi az az iranisztika.
0: Akkor itt a lehetőséget.
1: Így van, tehát az ilyen lehetőségek azok mindig örömteliek, mert lehetőséget adnak arra, hogy megismertessük ezt a egyébként nagyon szép szakmát és tudományterületet. Természetesen sokat változott, és egyébként nem is velük kezdődött, hiszen a mi egyetemünkön, az Eötvös Loránd Tudományegyetem elődjében, még a nagyszombati időkben már tudunk arról, hogy voltak, akik tudtak perzsául a 17. században. És ez a nyelv az, amely körül kialakult maga az iranisztika, ami azért több, mint csak a nyelvre való foglalkozás.
0: Ön iranisztikát említ, én orientalisztikát, akkor ami ugye egy tágabb, kvázi keletkutatás, de már Afrikát is értik alatta időnként, akkor ebből indult, tehát a régi ókori, egykori Perzsiának a kutatásából ez a szakterület?
1: Mondhatjuk, hogy igen, és két részből áll. Az egyik az a nyelvnek a megismerése, megismertetése, elsajátítása és alkalmazása, a másik pedig a különböző, elsősorban ókori, görög, római szerzők által örökül hagyott szöveges források alapján az ókori, majd aztán a középkori, az iszlámkori Perzsia történetének, kultúrájának, vallásának a megismerése.
0: Mi a célja ennek a hivatásnak? Mit szeretnének megmutatni, átadni?
1: Az iráni világ, hogyha csak magát, a mai modern államot nézzük, az is egy közel 100 milliós társadalom és ország, de a tágabban értelmezett iráni világ az ennél jóval nagyobb. Tehát egy hatalmas nyelvi és kulturális közösségről van szó, időben pedig hát minimum 2500 éves államiságról beszélünk, de én azért ennél is tovább mennék. Én úgy gondolom, hogy ez elegendő matéria ahhoz, hogy méltó legyen arra, hogy itthon is, nálunk is legyen egy kicsi, de azért nagyon eltökélt közösség, amelyik ennek a civilizációnak a megismerésére adja a fejét.
0: Mi fogta meg Perzsiában? Most a régies nevét használom, ugye Irán 1935-től létezik ezen a néven.
1: A régi Perzsia fogott meg, nem a modern Irán. Ugye azt lehet mondani, hogy ez is kicsit, amit az előbb mondtam, a gyakorlati és az elméleti megközelítés, ez hasonló, hogy van, akit a modern Iránhoz ide, az, ami tetszik vagy nem tetszik, de Irán körül történik napjainkban is, és vannak azok, akiket pedig kifejezetten az a bizonyos 2500 évnek valamelyik korszaka motivál, ami nem jelenti azt, hogy ne legyen szükség arra, hogy figyeljen az ember arra is, ami mostan történik, ami egyébként nem független attól, ami az elmúlt évezredekben történt.
0: Én, ha keletre gondolok, akkor alapvetően a mesék, filmek, rajzfilmek voltak, amik először megmutatták, hát ugye az 1001 éjszaka meséi, amit arabnak tartanak, de hát alapvetően nagyon sok benne a perzsa vonatkozás. Már csak azért is, mert ugye Perzsia akkor azokat a területeket is magába foglalta.
1: Így van, ugye a kalifátus, az Abbászida kalifátus, ami igazából a iszlám előtti perzsa birodalom területén jött létre.
0: Tehát a bagdadi kalifa, ami ugyan kalifa, Irak, de akkor még...
1: Akkor még az a perzsa birodalomnak a területe volt, mielőtt egyáltalán Irakról, vagy akár igen, a kalifátusról beszélhetném. Pontosan ez a helyzet, hogy az ismeretlen kelet az, ami megfogott, mert az ismeretlent az ember szeretné megismerni. Voltak olvasmányélményeim, ezek alapján még inkább elbizonytalanodtam, és pontosan ez a határozatlanság, ez az ismeretlenség volt az, ami engem elindított. Tehát nem az, hogy már tudtam valamit, hanem az, hogy úgy éreztem, hogy még semmit nem tudok, és az egyetem arra való, hogy az ember abban elmélyülhessen, amiről semmit nem tud. És azt gondolom, hogy a hozzáállásom az nem feltétlenül volt nagyban különböző attól, ami általában az európai emberben megvan, vagyis, hogy a keletet azt eleve egy nem csak ismeretlen, hanem megismerhetetlennek tartja, és megismerhetetlen mi voltában ismeri. Hívogatja, de igazából a mélyére nem enged be bennünket, és mai napig sem vagyok meggyőződve, hogy ebben ne lenne valamennyi igazság.
0: De azért nagyon vonzó világ ez.
1: Ó, természetesen az ember az folyamatosan próbálja megismerni, közben rengeteg új rétegét ismeri meg ennek a világnak, és közben a

0: kérdések is egyre számosabbak lesznek, tehát amennyi kérdésre úgy érzi, hogy már tudja a választ, annyival több újat kap cserébe, hiszen itt valóban minden, ami fölvetődik, amögött évezredek, kultúrák, civilizációk sokassága egymásra rétegződése húzódik meg, és ezt egy ember öltő alatt egy ember nem fogja tudni fölfejteni.
1: Azt írta nekem, hogy Európa és a titokzatos Perzsia kapcsolatát nagyon jól kifejezi az ön számára Aladdin kísérőzenéje, ami Carmille zené.
0: Ez egy 20. század elején született színpadi kísérőzene, és ezt már azelőtt ismertem, hogy egyáltalán a iranisztikával kezdtem volna foglalkozni, és éppen azért gondoltam ideillőnek, mert azt a európai megközelítésmódot szemlélteti, ami az enyém is volt, a Minil zené is ebben az esetben, vagyis hogy úgy véli ismerni a keletet, hogy közben nem ismeri.
1: Feltételezünk egy csomó dolgot?
0: Így van, tehát van egy előismeretünk arról, hogy a kelet az megjelenhet lelki szemeink előtt a maga varázsszőnyegeivel és dzsinnyeivel, és ez maga a valóság. Tehát a mese az maga a valóság. Természetesen, amikor aztán az ember eljut oda, akkor szembesül azzal, hogy ebből mennyi az igaz és mennyi nem. Nagyon kevés

0: Milyen volt az igazi Perzsia?
1: Az egykori Perzsia, és mondhatnám, hogy bizonyos szempontból a mai is, az egy rendkívül sokrétű, nagyon összetett, nagyon gazdag civilizáció, ma is az. Azt mondhatom, hogy a mi modern világunk része, sokszor úgy tűnik, mintha nem lenne a része. Én magam is, amikor ott járok, néha úgy érzem, hogy nem egészen ugyanabban a dimenzióban vagyok, mint amikor máshol, nem feltétlenül itthon, hanem bárhol máshol vagyok. Tehát ez egy civilizáció, ami azt jelenti, hogy a maga saját játékszabályai érvényesek benne, amiket az ember vagy elfogad, vagy nem, de ha ott van, akkor kénytelen elfogadni, megismerni, átvenni, amennyit tud belőle. Érzékeli, ott járt akkor az ember, hogy lépést is tart a modern világgal, napjaink világával, ugyanakkor a saját ritmusa szerint halad, és ezek a ritmusbeli, szemléletbeli különbségek olykor összeütközésekhez vezetnek, hiszen ezt látjuk most is.
0: Ütközik a nyugati és a keleti kultúra és életmód, életrend ebben az értelemben?
1: Így van, és azt mondhatom, hogy mivel Irán viszonylag keveset vett át más országokhoz képest, különösen olyan országokhoz képest, amelyeknek magukkal létrejötte is sok esetben így vagy úgy, de nyugati közreműködés is szerepet játszott benne. Tehát ezekhez képest sokkal inkább megőrizte a saját szabályrendszerét, és ennek a hozzáigazítása a világ többi részéhez, az nem megy súrlódások, néha ennél súlyosabb összeütközések nélkül. Tehát itt mindig ki kell alakulnia annak, hogy hol van a határa annak, ami már nem a perzsa világ, és meddig terjeszkedhet az, amerre a perzsa világ igyekszik a saját elképzeléseinek megfelelően terjeszkedni. Ez így működik.
0: Tehát ha jól értem, akkor tulajdonképpen ön azt mondja, hogy nem kell megfeleltetni egyiket a másiknak, hanem el kell fogadni, hogy olyan, amilyen.
1: Így van, a világunk az összetett, és maguk a modern határok, ahol minden elvágólagos, az iráni civilizációval modern idők előtt nem lehetett tudni, hogy hol ér véget. Lehetett tudni, hogy körülbelül merre felé keresendő a közepe valamelyik perzsa birodalmi fővárosban, de ebből is több volt. És aztán, ahogy attól távolodunk, nyilvánvalóan egyre több más hatás érvényesült, de azért a perzsa civilizációnak a hatásai azok nagyon messzire hatnak. Ebbe a világba, ebbe a kulturális körbe beletartozik Magyarország is. Tehát a magyar nyelvet, ha például tekintjük, észre kell vennünk, hogy a magyar nyelv kialakulása, szókészlete, szókincs az nem függetleníthető a perzsa civilizációtól, mert a szó kincsünkben, fogalomkészletünkben, annak ráadásul nagyon mély rétegeiben ott vannak ezek a hagyományok. Fordítva ez kevésbé mondható el.
0: Mit szeret, mit értékel ebben a világban? Mit az, tanulhatunk tőlük?
1: Az, hogy rendkívül gazdag, rendkívül szövevényes, és mindig van benne egy újabb, kicsit Aladdinhoz visszatérve, egy újabb rejtekajtó, egy újabb elhúzható szikla, amely mögött újabb távlatok nyílnak meg, amelyekben végső soron az ember saját múltját, saját magát ismeri meg, mert végső soron egy kutató is valahol a szűkebb és tágabb környezetét is igyekszik megismerni, még akkor is, hogyha látszólag valami nagyon távolival foglalkozik.
0: Ha már Aladdint említette, hogy a valódi Perzsiát nagyon jól megmutatja a perzsa cimbalom, a szantúr hangja, Nagyid Kiánitól.
1: Nagyid Kiáni, igen, ő a szantúrnak, a perzsa cimbalomnak a amelyik egy klasszikus perzsa hangszer, tehát egy az udvari zenének, nem a nép zenének, hanem az udvari zenének a hangszere, az egyik legnagyobb mestere. Volt szerencsém többször személyesen is hallgatni a játékát, és valóban azt mondhatom, hogy ez a zene reprezentálni képes azt, ami a perzsa kultúrát a zenében jellemzi, amiről leginkább azt mondhatom el, hogy abban is van egyfajta, ha úgy tetszik, ellenállás az európai hagyományokkal szemben. Vannak olyan irányzatok, amelyek a hagyományos perzs zenét inkább közelítenék a akkordokra, a harmóniákra épülő európai zenéhez. Kiáni nem ezek közé tartozik, tehát ő megmutatja azt, hogy milyen az a perzs zene, amelyik igazából egy improvizatív, egy modális zene, vagyis olyan elemekből áll, amelyek egyfajta szókincset feltételeznek, amit nem egy zeneszerző alkot meg, hanem eleve adott, és éppen ezért ebben a zenében nincsenek olyan értelemben nagy zeneszerzők, mint az európai hagyományban mondjuk egy Johann Sebastian Bach, hanem itt a zene közvetlenül a személytől függetlenül vezet át minket, hallgatókat egy transzcendes világban, ahol nem jelenik meg zavaró tényezőként a szerző.

0: Mennyire ismerjük az igazi Perzsiát? Csak egy adalék. A magyar állam, a honfoglalás még meg sem történt, amikor ők gyakorlatilag az akkori világ legkorszerűbb közigazgatását, úthálózatát hozták létre. Miközben innen nyugatról kvázi a keletet időnként lesajnáljuk, hogy elmaradottabb nálunk.
1: Hogy mennyire ismerjük, azt mondhatnám, hogy mennyire ismerjük félre Perzsiát, leginkább konfliktusokon keresztül ismerjük sajnálatos módon, és ez nem változott az elmúlt évezredekben. Görög-perzsa háborúk Hérodotosz idejében, vagy akár a Nagy Sándori háborúk idejében is egy ilyen időszakot jelentettek, és hát napjainkban is ez a helyzet, amikor pedig nincsenek ilyen konfliktusok, akkor pedig valahol ott van a háttérben. Hozzá kell tennem viszont, hogy voltak időszakok, például a magyar történelemben is, amikor a Perzsa Birodalom és az az ország, amelyiknek része volt Magyarország is, jelen esetben a Habsburg Birodalom, a szövetségesként tekintett egymáshoz. Például az oszmán háborúk idején az akkori Szafavida Birodalom, az volt akkor Perzsia, egymással szövetkezve próbálta a harapófogóba szorítani az oszmán birodalmat, és nem is teljesen eredménytelenül. Bocska Istvánra gondolok. Erdélyi fejedelem és Felső Magyarország fejedelmeként, ugye oszmán szövetségesként azzal a Habsburg Birodalommal is szembe került, amely egy magyar követet küldött Perzsiába. Ez nem kedvezett a bocskai szabadságharcnak, amelynek ugye tárgyi emléke az a híres bocskai korona, amelynek nem csak a türkizei származnak Perzsiából, hanem a dobozának, ami ugye a koronával együtt ma a bécsi kincstárban található, a dobozának a sejem borítása is, méghozzá akkor egyik legszebb fennmaradt sejme, amivel éppen egyébként mostanában azért foglalkozom, mert a Harvard Egyetemen előkerült annak egy nagyon érdekes másolata, egykor Magyarországon található kézirat kötéseként, és az ottani kollégákkal foglalkozunk éppen ezzel. A koronát az oszmánok adhatták ugye Bocskainak, a doboza viszont már utólag a Habsburg-Perzsa szövetség jeleként nyelte el az a doboz a koronát, miután többet már nem használták, és hadd tegyem ehhez hozzá, hogy ugye van egy nagyon szép másolata a bocskai koronának Hajdúszoboszlón, ahonnan a nagyapám révén én is származom, és hát nem gondoltam volna fiatal koronát, hogy ilyen összefüggések formájában is hát a bocskai koronával kapcsolatba fogok kerülni, lám az iranisztika erre is alkalmas.
0: Vannak olyan tárgyak, amikkel amikor találkozik, akkor ilyen dolgokat fedez fel? Mi valószínűleg észre se vennénk, de amikor ön néz rá ezzel a háttértudással, sok mindent meg lehet tudni, vannak közös pontok az iráni történelem és kultúra, illetve akár a magyar történelem és kultúra között, ezen kívül még?
1: Rengeteg van. Nincsen olyan korszak, amikor ne lenne. A honfoglalás kora előtti korszakoktól kezdve egészen a középkoron át, magában az oszmán birodalmat is. A perzsa nyelv nagyon fontos szerepet játszott, a perzsa irodalom nagyon fontos szerepet játszott, és hát az utána következő időszakokban, amikor már a modern tudomány kialakulásáról beszélünk, a 18. századtól kezdve azt mondhatom, hogy ebbe az európai tudományosságba Magyarország nagyon alaposan kivette a részét, csak ha perzsa nyelv és irodalom megismerés kapcsán olyan neveket említhetnék, mint Revicki Károly, vagy éppen Csokonai Vitéz Mihály. Kevesen tudják, hogy fősen Csokonai esetében, hogy tudományos igénnyel foglalkozott a perzsa nyelv és költészet kérdéseivel. Európában azt mondhatnám, hogy szinte elsőként. És ezek a felfedezések, ezek az újra felfedezések azok, amik igazából a szépséget adják ennek a területnek. Még egyszer mondva, hogy nem kell feltétlenül mindjárt Perzsiáig mennünk, elég a magyar irodalom különböző fertájain szétnézni, hogy meglássuk ezeket a közös kapcsolódási pontokat, mert ezeknek a száma is szinte végtelen. A középkori irodalomtól kezdve, mondjuk Balassi Bálintól kezdve, egészen a modern kortárs irodalomig, mondjuk Hajnóci Péter munkásságára gondolok például, csak hogy mondjuk Balassitól időben és más szempontból is távol álló példát említse.
0: Nekem van egy iráni származású barátom, és ő meséli, hogy társadalmi szinttől függetlenül sok száz éves költők verseit tudják fejből, és idézik is, sőt, ilyen játékokat játszanak, hogy valaki befejezi a verset, akkor utolsó szóval kell kezdeni el a másiknak egy másik versét. idézetet.
1: A perzsa kultúra az egy nagyon irodalom és sok esetben verscentrikus kultúra, amelynek a megismerése nélkül ehhez a kultúrához nem is lehet közel jutni, ha csak a költőkre gondolunk, Háfizra, Szádira, Rúmira. A Rúmi a 13. századi Anatóliában, az akkor Törökországgá váló bizánci birodalomban élt, és amennyire én tudom, jelen pillanatban az egész világon a legnagyobb példányszámban eladott költő, bármelyik korszakot tekintve is, és azt mondhatnám, az egész világot tekintve. Sokszor úgy érzem, hogy ez a mi egyik nagy kihívásunk is iranistáknak, hiszen a mi mai korunk itt Európában azért egyre kevésbé az irodalomról, a könyvekről, régi szövegekről szól, márpedig Iránban ez a mai napig is még nagyon elevenen él. A művelt irániak számára a saját múltbeli irodalmi emlékek azok nem is a múltnak a részei, hanem a mindennapoknak a részei, miközben egyébként adott esetben az európai kultúrának is a részei. Nekem vannak olyan iráni származású kollégáim európai egyetemeken, akiknek ugye mondjuk a lánya hegedű virtuóz, és az általam is nagyon kedvelt, kevéssé ismert európai barokk szerzőknek a nagyon avatott tolmácsolója, miközben ugyanő ezeket a ezer éves költőket is hosszasan tudja fejből idézni. Leila Shaiegről van szó, akinek édesapja ugye a Genfi Egyetem történész professzora, és az iráni történelemnek egy nagyon jól ismert kutatója, az ő lánya pedig Miszlivecsek hegedű versenyeinek a egyik legnagyobb interpretátora jelenleg.

0: az, hogy most, hogy formálódik Irán élete, mennyire befolyásolja az iszlám? Ugye a régi Perzsiának nem az iszlám volt az eredeti vallása, de hát most már az egyik legerősebb és legkeményebb, ugye a síta irányzaton belül mondhatjuk azt, hogy iszlám ország, sőt, iszlám köztársaság.
1: Irán magában az iszlámon belül is egy nagyon sajátos helyet foglal el. Nagyon különutas iszlám azért az az iráni iszlám, és abban léptennyomon fölfedezi azt a bizonyos régi Perzsiát, mert benne él az iráni iszlámban a évezredek perzsa hagyománya. Másrészt pedig azt is hozzátenném, hogy egy olyan iszlám civilizáció foglalta el és vonta a hatókörébe a perzsa birodalmat, amely maga is vadonatúj volt akkor, és együtt fejlődtek. Tehát igazából legalább olyan mértékben formálta át Perzsia az iszlámot, mint amennyire az iszlám formálta át Perzsiát. És hát ugye Avicenna a példája annak, hogy a legnagyobb muszlim tudósok, azok nagyon gyakran ugye perzsák voltak, és ők az iszlám világ adta új lehetőségekkel élve tudták a tudásuk elterjeszteni akár olyan térségekben is, ahová az iszlámnak a terjeszkedése nélkül nem jutott volna el az a tudásuk, amelynek nagyon sok eleme egyébként nem az iszlámhoz kötődik.
0: Most, amikor figyeli, hogy mi történik a világban, ugye háborúra gondol, milyen érzéseket vált ki önből, hogy van egy ország, amit ennyire szeret, közben ilyen helyzetekbe keverednek?
1: Természetesen ez elszomorít mindannyiunkat. Nem feltétlenül mondhatnám azt, hogy meglepetésként érik ezek a újabb és újabb rengés hullámok az iranistát, hiszen mi folyamatosan ebben a légkörben vagyunk. Tehát amióta én elkezdtem ezt a területet, azóta mindig a levegőben lóg a következő háború, mi ehhez valamilyen mértékben hozzászokunk, ahogy az irániak is hozzászoknak ahhoz. Szinte a mindennapjaik része az, hogy holnap vagy holnap után lesz a következő háború. Mondjuk az is igaz, hogy eddig mindig úgy volt, hogy úgysem lesz, mert az mindig csak holnap után van, aztán egyszer csak bekövetkezik. Nekem ugye nagyon sok ismerősöm, egyel közel mondhatnám, rokonaim is élnek Iránban, és hát ugye nagyon sok múlik azon is, hogy éppen hol vannak. Irán egy hatalmas ország, sok területen közvetlenül nem érintett a lakosság, Teheránnak bizonyos frekventáltabb helyein annál inkább, de az élet nem állt meg, az emberek munkába járnak, van épp elég egyéb gondjuk is, infláció, alapvető cikkeknek a beszerzése, gondolok itt gyógyszerekre, szankciók alá esik nagyon sok minden, tehát az élet háború nélkül is nehéz, ezt nem könnyíti meg a háború, de valamilyen mértékben azt mondhatjuk, hogy az európai embernél sokkal inkább hozzá szoktak ezekhez a nehézségekhez. Sokszor úgy látom, hogy minél távolabb vannak külföldön, annál jobban megrendíti őket, míg akik viszonylag közel vannak hozzá, tehát magában Iránban, ők jobbat nem tehetnek, összeszorított foggal, ha kell, de el kell tűrniük, azt van, és bíznak abban, hogy egyszer ez a korszak is véget ér, és majd valami jobb veszi a kezdetét.
0: Az a mondata felkeltette a figyelmemet, hogy akár rokonai is élnek Iránban. Van családi kapcsolat?
1: Igen, hadd mondjam el, hogy még a feleségemet is az iranisztikának köszönhetem. Teherán az egy hatalmas város, amikor valahonnan valahova el kell jutni, akkor általában nagyon hosszú taxizások árán teheti ezt meg az ember. Az egyik ilyen alkalommal, ez egykori császári palotából mentem éppen annak a könyvtárából kéziratok tanulmányozása után. Ültem be egy taxiból, általában nem egy magában ül az ember, hanem másokkal együtt, és ilyen esetekben elindul egy beszélgetés. Akivel ez a beszélgetés elindult, mondhatnám egy későbbi közös ismerős, akinek már akkor is volt egy ismerőse. Ugye névjegyet cseréltünk, és aztán el is felejtettem volna az illetőt, amikor ez a bizonyos majdani közös ismerős, aki időközben Budapesten kezdte meg tanulmányait, megkeresett engem, hogy attól a utitársamtól hozott valamit. Igazából azóta sem derült ki, hogy pontosan mi volt az, amit hozott, viszont az illető ma a feleségem.
0: De ez egy nagyon jó történet. Perzsiának így fogalmazott, van európai öröksége, ami átkerült hozzánk. Esetleg úgy épült be, hogy nem is tudjuk, hogy onnan származik. Ezt most egy zeneszámmal illusztráljuk, Grobner Antiochos és Svatoliké.
1: Részben azért is válogattam kicsit kevésbé ismert zenéket, mert ez az egyik nagy szerelmem a zene, és általában azokat a nagyokat igyekszem felfedezni, újra felfedezni, akiket már elfelejtette. Kicsit ez jellemzi Perzsiát magát is, egy nagy kultúra, amit mindig újra föl kell fedezni, és vannak nagy zeneszerzők, akiket újra föl kell fedezni. Graupnernek ez a kb. 300 évvel ezelőtt írott műve, ez egy perzsa királyról szól, akinek a fia kiderül szerelmes, ezt nem lehet tudni, csak azt lehet tudni, hogy ő beteg. És a görög orvos utána jár a dolognak, és ő a pulzusát vizsgálja a hercegnek, és megállapítja, hogy akkor támad erős szívdobogása, amikor az apjának a új, ifjú felesége is a közelben van, ő a Stratoniké, és hát megállapítja, hogy a betegség az nem testi, hanem lelki eredetű, a szerelem betegségéről van szó, és hát ezen aztán a apa Szeleukosz annyira megindul, annyira megindítja. A szerelemnek ez a rejtett színvallása, és ugyanakkor a lojalitás, amivel nem vallotta be ezt, hogy nyomban hozzáadja feleségül a saját ifjú feleségét, és egyúttal az királyságot is átadja Antiochosnak. És egyébként az érdekesség az, hogy ez a történet később is megjelenik az iszlám korban is. Avicenna is egy nagyon hasonló orvosi diagnózist állít föl egy muszlim fejedelemnek a fiával kapcsolatban, ami azt mutatja talán, hogy ezek a motívumok, ezek a hellenisztikus görög óperzsa eredetű motívumok, ezek túlélnek az iszlám korban is, de talán azt is mutatják, hogy az emberi természetnek azért az alapvonásai is nagyjából változatlanok.

0: Vendégem volt az idén Széchenyi díjjal elismert Szántó Iván orientalista művészettörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi docense. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Pór István hangmérnök és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Herceg Tibor.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Nagykanizsán, FM 90,2. Rádió Színház.
2: A 15 éves kapitány. Verne Gyula regényének rádióváltozata. Első rész.
3: Mrs. Weldon, remélem nem csodálkozik, ha kijelentem, hogy csak is a saját felelősségére utazhat a Pilgrimen.
4: Miért, kapitány úr?
3: Mert egy ilyen bálnavadász hajó nem nyújtja azt a biztonságot és kényelmet, amit egy személyszállító gőzös. És Új-Zélandtól San Franciscóig igen hosszú.
4: Azt hiszi, Hull kapitány, hogy a férjem, ha itt volna, egy percig is habozna feleségével és gyermekével saját hajójára szállni.
3: Nem, asszonyom, ezt nem hiszem. A Pilgrim jó hajó. Bár ebben az évben sikertelen volt a vadászútja, de...
4: Tavaly pedig igen sikeres. Kedves kapitány, ne legyen elégedetlen.
3: Asszonyom, én nem szeretném, ha az ön megszokott kényelme és...
4: Csak nem képzeli, hogy én ilyesmivel törődöm.
3: De... Hát önnel van a kisfia, és a nagybácsikája, Benedek úr is, és...
4: Ó, Jack, remekül fogja magát érezni. Hiszen ezen a hajón szolgál nevelt fiunk, Dick, akit úgy szeret, mintha a testvére volna. És Dick is őt.
3: Dick úgy beszél önről, mintha az édesanyja lenne. Imádja önt, és Weldon urat is.
4: Az árvaházból hoztuk ki, és úgy neveltük, mintha a gyermekünk lett volna. Most még ugyancsak hajósinas, de...
3: De nem akármilyen, ezt őszintén mondhatom.
4: Néhány év múlva valamelyik hajónk kapitánya lesz.
3: Meg is érdemli a fiú.
4: Férjem szerint a Pilgrim remek vitorláshajó, és Hull kapitány nem csak a leghűségesebb embere, hanem a legjobb tengerésze is. Így hát természetes, hogy örömmel szállok ennek a hajónak a fedélzetére, hogy hazatérhessek San Franciscóba, ahol a férjem már türelmetlenül vár bennünket.
3: Mrs. Weldon, ezek után nekem nem lehet más dolgom, mint kiadni a parancsot. Horgonyt fel!

0: Nos, Dick?
1: Igen.
2: Minden rendben van? Mm.
1: Az egyenlítői áramlatok is én nyugat felé térítették a hajót, de különben jó iramba haladunk. Úgy örülök, hogy asszonyom úgy döntött, velünk érkezik. Végre ismét sokat együtt lehetek Jackkel, és természetesen önnel.
0: Mennyi könyved van?
2: Látom, sokat olvasol.
1: Csupa szakkönyv, hajózás, matematika, ilyesmi.
2: Akkor elárulok valamit. Ha megérkeztünk San Franciscóba, egy ideig nem szállhatsz hajóra.
1: Miért? Én annyira szeretem a tengert, és Hull kapitánytól rengeteget tanultam, és a kapitány is azt mondta, hogy...
2: A tengerészeti főiskolán még nála is jobb szakemberek fognak tanítani.
1: Ez igaz?
2: Igaz, hát. Főiskolára küldünk.
1: Én annyira boldog vagyok.
2: De ez titok? Majd lepődj meg, amikor a férjem közli veled.
3: Gyertek gyorsan!
2: Mi történt, Jack?
3: Látok valamit!
1: Csak nem egy bálnát!
3: Ott! Ott! Arra nézetek!
1: Hajóroncs! Kapitány úr! Jobbra előttünk hajóroncs!
4: Valóban! Kitűnő szeme van, Jack úrfi!
5: Mindenki a fedőzetre!
6: Itt vagyunk, kapitány! Mi történt?
5: Jobbra hajóroncs! Mentéshez felkészülni!
2: Mindenki a fedélzetre jött, kivéve azt a szakácsot, azt a sötét képűt. Hogy is hívják?
1: Negoró. Most fogadta fel a kapitány. Jó szakács, de zárkózott, magának való ember.
2: Nekem valahogy nem tetszik.
1: Jól főz, a többi nem érdekes.
5: Horton, irány a hajóroncs!
7: Értettem, kapitány!
5: Nehogy neki vidd a hajót!
7: Minden rendben lesz, uram!
5: Fordulj egy kicsit szélirány!
7: Igenis!
1: Ez a hajó ütközött.
8: Csoda, hogy nem süllyedt el azonnal.
2: A legénységet talán felvette az a másik hajó.
8: Reméljük. De az is lehet, hogy csónakjaikon próbáltak menekülni. A másik hajó pedig gyorsan odébb állt.
1: Úgy látom, nincs a hajón egyetlen csónak sem.
4: Itt csak a halálba eveszettek. Nagyon messze van minden szárazföld.
2: Nem lehet, hogy mégis maradt valaki a roncson.
8: Nem hiszem. Látná a közeledésünket, és valami jelt adna. De nincs semmi jel.
3: Figyelj csak, Dick! Kutyogatás!
8: Á, ugyan. Csönd. Igaza van.
3: Mentsük meg, mama!
2: Ez Hull kapitányon múlik, kisfiam.
3: Kapitány, nagyon szépen kérem.
8: Jó. Hajjuk, dobjátok vízre a kis csónakot.
7: Igenis.
8: Talán mégis vannak emberek a hajón.
1: Hadd menjek én is, kapitányom.
8: Menj, Dick.
1: Köszönöm. Teljesen meg van bolondulva ez az állat. Miért nem maradt a roncson? Nem bírja kivárni, amíg odaérünk.
4: Szomjas lehet. Önts abba a lábusba vizet, Dick. Na, gyere! Gyere! Nesze, így áll.
1: Jó ideje nem ihatott.
6: Forduljatok balra. Ott fel tudunk kapaszkodni a fedélzetre.
1: Gyere, Dick! Te! A kutya is jönni akar.
6: Hadd jöjjön.
1: Hova rohan? Utána!
6: Mi az? Dick. Halott négerek.
1: Szegények. Ez él. Talán a többi is.
6: Víz kell nekik.
1: Emeld meg a fejét.
5: Dick! Találtatok valakit? Öt négert! Haldokolnak! Hozzátok őket a hajóra! Igen!
1: Húzzátok! Óvatosan!
6: Ő az utolsó.
1: És most a kutyát? Jó, jól van. Rögtön a hajó lesz.
8: Negoró, segíts te is.
9: Nekem a konyhám van dolgom, kapitány úr.
8: Azt csináld, amit mondok.
9: Igen is.
5: Fogják le!
2: Csak nem veszed.
8: Fogják meg a kutyát, emberek. Negoró. Ismered ezt a kutyát?
9: Ezt le kell lőni. Ez a dög megveszett.
8: Na, eredj!
9: Kapitány, tessék, barátom.
6: Itt vagyok.
9: Jól érzi már magát?
6: Igen, uram.
9: Összeütközött a hajójuk egy másik hajóval?
6: 10 napja. Éjszaka volt. Mindenki aludt.
9: És mi lett a legénységgel?
6: Amikor mi feljutottunk a fedélzetre, már nem voltak ott.
9: Átment mentek a másik hajóra?
10: Gondolom, uram.
9: Honnan jött a hajójuk?
10: Melbourneből.
9: Maguk akkor nem rabszolgák.
10: Mi Pennsylvania állam szabad polgárai vagyunk. Az én nevem Tom. Ő Bet a fiam. A társaink meg Herkules, Austin és Acton.
9: Érezzék magukat szabadnak és vendégnek a Pilgrim fedélzetén.
10: Köszönöm, uram. Valamennyiünk nevében.
9: A kutyáról tudnak valamit?
10: Dingo a neve. 2 évvel ezelőtt került a hajóra. Akkor Nyugat-Afrika partjainál a Kongó torkolata körül csavargott. Már félholt volt, amikor az egyik matróz rátalált és a hajóra vitte. Dingo, gyere ide. Nézze, kapitány úr. A nyakörvébe 2 betű van vésve. Ez talán az egykori gazdája nevének a kezdőbetűi.
8: Negoro, gyere ki!
11: Fogják meg ezt a debet!
8: Nem találod különösnek, hogy ennyire haragszik rád ez az állat?
11: Kapitány úr, itt menjen! Én szakács vagyok, a rejtvényekhez nem ért.
8: Akkor menj a konyhába!
9: Nyugalom, Dingo.
2: Benedek bácsi, nem fáraszt nagyon az utazás?
12: Maradj csöndben.
8: Mit keres a pad alatt, Benedek?
12: Jaj, kapitány! Maga állandóan útban van.
8: Hát én csak azt kérdeztem.
12: Kérdeztem! Közben pedig bebújt a résbe az a rovar.
8: Hát, itt a tenger közepén nem nagyon talál rovarokat.
12: Nem a tenger közepén keresem, hanem a hajón. És egyáltalán nem volna olyan lehetetlen, ha maga nem takarítatna örökké.
8: A hajó fenéken talán van néhány kövérre hízott sváb bogár.
12: Végre, végre egy jó ötlet. Én már egy sváb bogárral is beérem, csak rovart lássak.
8: Írjlem a szenvedélyét, Benedek úr.
12: Ez nem szenvedély, kapitány úr. Én tudós vagyok. Entomológus, és ez kötelez.
3: Dingo, gyere ide, Dingo!
12: Jaj, még ez a kutya is!
8: Hát mi baja van vele?
12: Alaposan átvizsgáltam. Hát, ha valami ismeretlen bolhafajtát találok benne. De nincs ebbe semmi. A nagy tudóst, Sir John Franklin egy szép napon egy kétszárnyú szörnyen megcsípte. A tudós nem csapta agyon támadóját, csak óvatosan elhessentette, mondván, menjen kérem, a világ elég nagy mindkettőnk számára. Olyan szép példány volt, hogy nem tegezte le.
1: Én nem szoktam ilyen megértő lenni.
12: Dick, belőled sose lesz nagy tudós.
1: Lehet, de ha egy kétszárnyú megcsíp, rögtön agyon csapom.
3: Dick! Mutassuk meg nekik, mit tud Dingo.
2: Na, mit tud?
1: Az előbb azokkal a fakockákkal tanítottam Jacket olvasni, amelyek oldalára betűk vannak festve. Jack, szór csak szét a kockákat. És most figyeljenek! Dingo!
12: Kiválasztotta az S és a V betűs kockát. Dingo! Ez nem semmi.
10: Bámulatos.
2: Talán ez a 2 betű emlékezteti valamire.
1: Igen, a nyakörvébe írt betűkre. Talán a gazdájára.
10: Nekem valami eszembe jutott. 2 éve egy francia utazó afrikai kutató útra indult. Tábora a Kongó torkolatánál volt, ott, ahol a kutyát megtalálták. Ezt a francia utazót Samuel Vernonnak hívták.
2: És mi lett vele?
10: Eltűnt. Talán a benszülöttek fogságába került. Ha helyes a következtetésem, akkor Dingo a kutyája lehetett.
2: Ha nem, ez az egész olyan valószínűtlen.
1: Ha most Dingo beszélni tudna, elmondhatná, miért választotta ki éppen ezt a 2 betűt. És miért acsarog úgy a szakácsunkra?
8: Gyerek, te csak hagyd ki engem az ilyesmiből, jó?
1: Hát én csak...
8: Ne, te csak pofátlan vagy, ha nem tudnád.
11: Maga, miért nincs a konyhában?
10: Én csak egy pillantást vetettem a csodakutyára.
13: Barra, Cet a láthatáron!
11: Cet?
13: Arra, kapitány úr!
8: Azt a mindenségét!
2: Valami baj van, kapitány?
8: Asszonyom, ön egy zsaberd bálnát lát, s abból is a világ egyik legszebb példányát.
13: Legalább 70 láb hosszú!
8: Csodálatos állat!
11: Jó néhány üres hordónkat megtölthetnénk a zsírjából.
8: Meg lehet!
2: És könnyű egy ilyet elejteni?
8: Az ilyen fajtának erős a farka, veszélyes megközelíteni. De ha sikerül, megéri a fáradtságot.
6: Kapitány úr, egy ilyen példányt elszalasztani?
8: Nem, kevesen vagyunk, és hiányoznak a vadász.
13: Senki nem vett úgy szigonyt, mint a kapitány úr.
11: Elegen vagyunk, kapitány úr. Menjünk neki.
8: Hát erre csak Mrs. Weldon adhat engedélyt.
2: Ez csak ön döntheti el.
8: Dick, gyere ide, kedves fiam.
4: Igenis, kapitány úr.
8: Tudom, hogy megbízható, talpra esett fiú vagy. Ha úgy döntök, hogy a legénységgel deregébe szállok, és megpróbálom elejteni a bálnát, vállalod a hajó irányítását, amíg távol vagyok?
4: Igenis, kapitány úr.
8: Asszonyom.
2: Igen?
8: Dickben úgy bízom, mint egy igazi kapitányban. Mi pedig a szokásosnál is óvatosabbak leszünk. Kerüljük a legkisebb kockázatot is.
2: Cselekedjék belátása szerint.
8: Tehát önök, Dick, Negoro és az öt néger a hajó marad, mi pedig csónakban ülünk. Rendben van, emberek?
13: Hurrá!
8: Öten vagyunk, de elegen leszünk. Engedjétek vízre a csónakot, és tegyetek meg minden előkészületet. Dick,
4: igen.
8: Ügyelj mindenre. Ha mégis utánunk kellene indítanod a hajót, mert mi talán túlságosan messzire kerülnek, Tom és a többiek segítenek neked.
4: Igen.
8: Egyet ígéri meg. Ha mégis történne valami, nem szállsz csónakba, a hajón maradsz.
4: Megígérem, kapitány.
8: Ha mégis úgy adódna, hogy a Pilgrimnek fel kell szednie bennünket, akkor a lapátra kötött kendővel jelt adunk.
4: Igen. Egy perce sem veszítem szem elől a deregét.
8: Csak hidegvér és bátorság. Most egyszerre másodkapitány lettél. Légy büszke rá. A te korodban még soha senki nem érte el ezt a rangot. Induljunk.
2: Sok szerencsét.
8: Köszönöm, asszonyom. Nem búcsúzom, mert 2-3 óra múlva itt vagyunk.
12: Az ilyen hatalmas emlősök hátán, olykor egészen különös rovarok lehetnek.
8: Bízom benne, Benedek úr. Indulás!
14: Másodkapitány úr, nincs valamire szüksége?
4: Az evéssel megvárjuk a kapitányt és a legénységet.
14: Minden úgy lesz, ahogy a másodkapitány úr parancsol.
4: Fölösleges ennyire alázatosnak lenni.
2: Menjen nyugodtan a konyhába.
14: Ó, asszonyom, én nyugodt vagyok, én csak főzök. A veszélyes kalandra a hajó parancsnoka vállalkozott, hogy az Isten segítse.
4: Herkules.
15: Igen, Dick úr.
4: Megbízlak. Tartsd nyitva a szemed, és figyeld ezt a Negorót.
15: Bízza csak rám.

0: ügyelni kell a kormányzással, Howie.
1: Ügyelek.
0: A fő, hogy meglepessük az állatot.
2: Valahogy túl nyugodtan viselkedik.
0: Telizabálta magát és pihen, alszik. Fiúk, minél kisebb zaj csapjatok a lapátokkal. Most ne úgy csináljátok. Lassítsatok, fiúk.
3: Mintha megneszelt volna valamit a dög.
0: Nem csak moccant. A kötéltekercsek rendben?
4: Rendben, kapitány úr.
0: Készen vagytok, fiúk?
3: Készen.
0: Közelíts.
2: Különös ez a mozdulatlanság. Ez az állat nem alszik, kapitány úr.
0: Az a fontos, hogy az első szigonydöfésem halálos legyen. Akkor most támadás.
1: Most vesse a szigony, kapitány!
0: Talált! Most gyorsan hátra!
4: Atya úristen!
5: Nőstény bálna! Éppen szoptatott!
0: Lemerül! Úszni kezd!
1: Kötelet neki gyorsan!
0: Ha úgy tartsd erősen a kormányt!
1: Micsoda őrült erő van benne! Már az ötödik kötéltekercset viszi!
0: Az ördög be egyre mélyebbre úszik, megzabálja az összes kötelünket.
5: Jó messze visz bennünket a Pilgrimtől!
0: Fiúk, eddig semmi vész. Rövidesen fel kell jönnie a felszínre, hogy levegőt vegyen.
2: Hát nem hal ez, éppen úgy tüdővel lélegzik, mint te vagy én.
5: Öt tengeri mérfölddel lehetünk a Pilgrimtől.
0: Howick, adj jelt, hogy induljanak utánunk.
2: Ha meglátjuk.
0: Mondják a vitorlákat.
2: Ügyes gyerek ez a Dick.
1: Jön fel a cent!
0: A közelébe megyünk, és egyszerre több szigonyt kivetünk. Fiúk, egyetlen döfés se hiába.
2: Célozott.
0: Jó. Készen vagyunk, Howick?
2: Készen. Kapitányok, egy dolog nem tetszik nekem.
0: Figyelj, az Isten megáldjon.
2: Olyan fürge volt a menekülésben, és most ilyen csendes lett.
0: Nekem is gyanús, Howick. Gyanús és óriási, ekkora cetet még sosem láttam.
4: Ne bízzunk benne.
0: De azért menjünk csak előre.
3: Teljesen a felszínen van. Újra lemerül vajon?
0: Valahhoz tért. Támadni készül. Kormányoz, Howick. Kormányoz.
2: Azt csinálom.
0: Jön. Bele a szigony.
5: Teli lett a csónak vízzel.
2: Már értek gyorsan, mert elsüllyedünk.
0: Újra támad.
2: Vigyázz, Howick. Végünk van.

0: Feszítsétek ki az összes vitorlát! Gyorsan! Herkules! Gyorsan! Talán ki tudjuk még menteni őket!
1: Mi lesz most, Dick?
0: Felborult a csónak. Negyed óra múlva ott leszünk és felszedjük őket.
2: Mama, én félek!
0: Félsz? Amikor én itt vagyok?
2: Ugye még nem lesz volt!
0: Nem, Jack. Tartjuk az irányt. Rövidesen velünk lesztek.
1: Imádkozom, hogy úgy legyen.
3: Azt hiszem, más nem is tehetünk értük. Láttam én már ilyen esetet. Senki sem maradt életben. A feldődött bálna egyetlen farokcsapással megölte valamennyit.
0: Menjen minden negoló!
3: Parancsára, Dick másodkapitány úr.
0: Közeledünk! Herkules!
4: Igenis?
0: Engedjetek vízre egy csónakot!
4: Csónak.
0: Gyorsan! Ketten mellénk! Indulás! Herkules!
4: Igenis?
0: Te a hajón maradsz, és ahogy megbeszéltük.
5: Értettem, Dick úr.

0: De mi történt?
1: Emeljétek be a csónakot!
2: Asszonyom, valamennyien meghaltam.
0: Jó. És most mi lesz?
3: Egy kicsit könnyelmű volt a derékkapitány, nem de?
2: Maga már megint itt van. Mit akar?
3: Nem magával semmit. Úrkapitánnyal szeretnék néhány szót váltani. Vagy ha ő még a vízben van, akkor Halvik vitorlamesterrel.
2: De hiszen tudja, mi történt velük.
3: Akkor parancsnok nélkül maradt a hajó?
2: Van parancsnoka. Tudja jól, hogy engem tett meg a kapitány a hajó parancsnokává.
3: Magát, aki csak 15 esztendős.
2: Igen.
3: Ez aztán előmenetel. Hajósinasból egyből kapitány.
0: Figyelmeztetem, itt csak szent kapitány van. És mindenkinek ehhez kell tartania magát.
4: És aki erről esetleg megfeledkezne, azt majd én emlékeztetem. Szent kapitány.
1: Menjen mindenki a helyére!
4: Igen.
0: Köszönjük neked, Dick, hogy vállalod ezt a nagy feladatot. Hol kapitányt nem kelthetjük életre. A hajó sorsa a miénkkel együtt most a te kezedben van. Ugye sikerül partra vinned?
2: Igen. Mindent elkövetek, asszonyom, hogy így legyen.
0: Azt hiszem, az öreg Tomra, a fiára és a többiekre számíthatsz.
2: Igen. Én is azt hiszem.
0: Dick, tudod egyáltalán, hol vagyunk?
2: Ezt nem nehéz tudnom, hiszen tegnap este Hull kapitány megjelölte a térképen.
0: És meg is tudott tartani a helyes irányt?
2: Azt hiszem, igen. A hajó orrát állandóan az amerikai szárazföld felé kell fordítani. Ez keleti irányban van.
0: Most nem az a fontos, hogy San Franciscóba érjünk, csak az a fontos, hogy elérjük valahol az amerikai partokat.
2: Az amerikai partok mélyen délre nyúlnak le. Lehetetlen elkerülnünk őket.
0: Örülök, hogy bizakodsz.
2: Biztos vagyok a dolgomban. De rövidesen olyan útvonalhoz érünk, ahol biztosan találkozunk kereskedelmi hajókkal. És ha szükséges, segítséget kérünk. Érzi, asszonyom? Hogyan erősödik az északi szél? Jaj, bárcsak így tartana. Akkor felgyorsul a hajó. Ha így lesz, kibontjuk az összes vitorlát, és 8-10 nap múlva

0: A 15 éves kapitány. Verna Gyula regényét Passuth László fordítása alapján rádióra alkalmazta Asperján György. Az első rész hangzott el. Szereplők: Dick, Lesznek Tibor, Mrs. Weldon, Mór Marianna, Negoró, Dózsa László. A többi szerepben Barát Attila, Dominus Ákos, Huszár László, Kisfalusi Bálint, Lukácsi József, Simon György, Somodi Kálmán, Varga Károly, Velencei István. Rendezte Vadász Gyula.
1: A hangfelvétel 1989-ben készült.
2: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb 3-fokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet, ezért nagyon fontos a folyadékpótlás. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűzőnapon 11 és 16 óra között, ekkora fizikai munka is kerülendő. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti parlamenti felszólalásában azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt oda irányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. Venezuelában meghaladta az 1700-at a földrengések halálos áldozatainak száma, és több mint 5000 sebesült van. A hatóságok közölték, hogy az idő múlásával egyre kevesebb esély van újabb túlélőket találni. Sok hozzátartozó ugyanakkor azt kéri a mentő alakulatoktól, hogy szeretteik holttestét emeljék ki a romok közül. Végéhez közeledik a hantavírus járvány, közölte az Egészségügyi Világszervezet. Spanyolországban és Hollandiában is lezárult valamennyi érintett számára a karantén és a megfigyelési időszak. A járvány egy holland luxus üdülőhajón tört ki, amelynek fedélzetén mintegy 150-en voltak. A hantavírussal összesen 13-an fertőzöttek meg, közülük 3-an meghaltak. Idehaza idén is megrendezik az ifjúsági PET kupát. A környezetvédelmi versenyen ezen a héten középiskolás diákokból álló csapatok gyűjtik a hulladékot a Tisza és a Szamos összefolyásánál. A tervek szerint az összegyűjtött hulladék 60%-át újrahasznosítják. A program célja az aktív természetvédelem és az élményszerű környezeti nevelés. A paraguayi válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte a német csapatot a labdarúgó világbajnokság 8-at döntőbe jutásért rendezett bostoni mérkőzésén. Az 5-szörös győztes Brazília 2-1-re nyert Japán ellen és bejutott a legjobb 16 közé. Híreink végén az időjárásról. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de a zivatar zónákban viharossá fokozódik. A hőmérséklet hajnalban általában 19-25, napközben 37 és 42 fok között alakul.
0: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Süveges Gergő.
2: Július 5-én Csíkzenekar Fest a Budapest Parkban, vendégünk az egyik alapítót, a Kunos Tamás. Győr gyerekszemmel, avagy mesés város történeti kirándulás a folyók városában. Öveket becsatolni, a Közlekedési Múzeum legújabb kiállítását ajánljuk figyelmükbe. Jó napot kívánok, Süveges Gergő vagyok. Önök a Kossuth Rádió kulturális magazinját, a Kalendáriumot hallják. A szerkesztő Toldi Szabolcs, a felelős szerkesztő Babucs Kriszta. Kunos Tamás, Kossuth Díjas brácsás, a Csíkzenekar alapító tagja a vendégünk. Jó napot kívánok!
3: Szép jó napot kívánok a hallgatóknak, üdvözöllek, kedves Gergő!
2: Az az örömhír, hogy július 5-én már elviselhető hőmérséklet lesz, amikor a Csíkzenekar, meg hát még sokan mások játszanak a Budapest Parkban, mert hogy Csíkzenekar Fest a Budapest Parkban, ilyen még nem volt?
3: Életünk első fesztiválja fog lezajlani.
2: Saját fesztivál.
3: Vasárnap bizony, és erre nagyon készülünk, rengeteg próbánk volt, és hát jó szívvel várjuk a kíváncsi fesztiválra népzenét kedvenc.